0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzító vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: szombaton az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagyon sok szó esik ezekben a napokban az 1976-os montreáli olimpiáról, hiszen 50 évvel ezelőtt, 1976. július 17-e és augusztus 1-e között rendezték meg a kanadai montreáli olimpiai játékokat, amelyen a magyar csapat 4 arany, 5 ezüst és 13 bronzéremmel zárt, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm vendégeinket, akik a 4 aranyéremből kivették a részt. Szüket. Hogyha valaki a televíziós közvetítés nézi, az m4sport.hu-n balról jobbra Sudár Attila, a magyar férfi vízilabda válogatott olimpiai bajnok játékosa, német Miklós Gerelyhajító, aki szintén Montrealban olimpiai bajnoki címet szerzett, és Magyar Zoltánt, aki a lólengésben lett olimpiai bajnok. Szervusztok, nagy-nagy szeretettel köszöntünk benneteket.
3: Köszönjük szépen.
2: Mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű visszaemlékezni azokra az időkre, ugye 50 évvel ezelőtti olimpiáról van szó, és gondolom, hogy sokan keresnek benneteket ezekben a napokban is, szóval felidézni az emlékeket, az mennyire jön könnyen, vagy mennyire emlékezetes számotokra?
3: Furcsa nekem ez az egész, mert hát azért az 50 év az annyira nagy távlat, hogy nem igazán emlékszik az ember. Tehát aki azt mondja, hogy emlékszem, hogy ez volt, az volt, egy-egy mozzanatra az ember, legalábbis én emlékszem, még a meccsekről is, akkor a doping vizsgálatról, tehát de az egész, arra emlékszem például volt olyan, ha már így mondhatom, amiről senki nem beszél. Például mi úgy kerültünk be, tehát úgy játszottunk, hogy a döntőbe kiesett az orosz csapat. Az orosz csapat, amelyik szerintem a legnagyobb esélyes volt velünk együtt, hogy megnyerje az olimpiát, az orosz csapat az egy hónappal előtte érkezett Montrealba, és a montreali válogatottnak a Lemhényi Dezső, a magyar kiváló edző volt a felkészítője a kanadai csapatnak, és hát nekem aztán később mondhatom, hogy jó barátom volt, és játszottunk, ezbe voltam még nála edző is, tehát úgy, hogy ő volt az edző, aztán én lettem játékos edző Franciaországba, és ő azt megcsinálta, hogy az orosz csapat, az mivel egy hónappal előtte érkezett, elküldte különféle uszodákba. Tehát olyan uszodákba, ahol derékig ért a víz, olyan uszodába, ami termálfürdő volt, olyan uszodába, ahol a lányokkal kellett játszani, úgyhogy a kanadai, illetve a szovjet válogatott az 3 hétig gyakorlatilag nem tudott rendes edzőpartnerrel játszani, hanem csak ilyen lányokkal kézilabda kapupályán, derékig érő vízben.
2: Tehát hiába mentek ki egy hónappal korábban, igen, nem jelentett előnyt.
3: Semmi előny, sőt, inkább hátrányt jelentett, mert nem tudtak rendesen felkészülni. Erről én úgy gondolom, legalábbis én nem hallottam senkitől. Hát a szovjetek utána fel is akarták jelenteni, csak hát a Bugykónak hívták a Lemhényit, ő azt mondta, hogy hát nyelvi nehézségek voltak, nem tudott senki angolul, úgyhogy ő azt csinálta, amit kértek tőle.
2: Beszélünk majd a lebonyolításról, jó, de a hallgató kedvéért elmondom, jó, hogy amit említettél, hogy döntő, ugye volt 3 csoport, ahonnan az első 2 helyezett jutott be egy, igen, körmérkőzéses döntőbe gyakorlatilag, és ide ugye a szovjetek meglepetésre nem kerültek,
3: igen,
2: be.
3: Igen.
2: Miklós, neked előjönnek-e álmaidban, a mindennapokban egy-egy olimpiát nézve a montreáli élmények?
4: Hát persze, minden perce. De nem jelenti azt, hogy sokat rágódtam azóta ezeken az élményeken. Ezek elmentek, mintha meg sem történt volna némelyik. Számomra ezek olyanok voltak, amelyek természetesen az egész életemre óriási nagy hatással voltak. Ez volt az egyetlen az, amelyet nagyon is meg akartam, és meg is tudtam tartani. Gerelyeket gyártunk, és a gerelyekkel kapcsolatban az nem volt egy rossz antré, hogy én olimpiai bajnok voltam, és világcsúcson nyertem. Ez sokat jelentett, ez vitte egy kicsit a boltot. Nagyon lassan, ugyan Magyarországról nagyon nehéz volt ezekbe a vonulatokba bekerülni, és felkapják a gerejünket, de mondhatom, hogy jó ment. Uh-huh. Úgyhogy nekem ez így működött.
2: Hát egy világcsúcsra valóban mondhatjuk azt, hogy valaki jól megy, és az adott pillanatban, akkor, amikor kell, akkor teljesít a legjobban. Zoltán?
5: Én is elkezdem mondani, mert az előzményt, ugye Bordán Dezső volt a magyar válogatottnak az edzője, nagyon jó volt, hogy olimpiai bajnok lettem, és nagyon rossz az, hogy negyedikek lettünk csapatban, hiszen jó szembeszélbe, mert csaltak, mint a fene, és ez a csapat az ott megérdemelte volna a bronzérmet, ez biztos. Másfél tizeddel vertek meg bennünket, de úgyhogy mikor leugrott a magyar versenyző, akkor nézték, hogy mennyi kell még ahhoz, hogy megnyerjék a ezüstérmet az NDK-sok. Ez volt a kellemetlen része. A felkészülés is nagyon nehéz volt, mert Bordán Dezső kitalálta azt, hogy az átállást, mivel nagyon közel értünk ki a versenyhez, ezért éjjel próbáljunk edzeni. Hát ez nem jött be. Tehát a harmadik nap mi olyan fáradtak voltunk. Még itthon, igen, hogy este 8-kor kezdődött az edzés, reggelig, és napközben próbáltunk aludni. De hát ez nem jött össze, úgyhogy a harmadik nap már nagyon kimerültünk. Amúgy én is emlékszem nagyon sok mindenre, de amit mondtak itt a sportoló társaim, hát nagyon sok kitörlődött az ember életében, szinte alig emlékszem szinte valamire. Uh-huh. Szállásról, a versenyhelyszínről, pláne az meg is változott, úgyhogy kellemes volt nagyon most, hogy kimentünk, és egy kicsit felelevenítettük ezeket a dolgokat.
2: Ezt akartam mondani, ugye, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság szervezésében talán egykori olimpikonok kimentek most Montrealba, és nem tudom a pontos programot, de végigmentetek azokon a helyszíneken, olimpiai faluban, a csarnokban, ahol olimpiai bajnok lettél, szóval ez segített visszahozni az emlékeket?
5: Hát nem csak itt, mert ez egy nagyon jó szokás a Magyar Olimpiai Bizottságnak, mert ha jól tudom, akkor már Tokióba is voltak, és később pedig Mexikóba, Münchenbe, és most Montrealba, és hát ez minden négy évben az 50 éves bajnokokat, illetve érmeseket kiviszik, és ott szerveznek valamit. Hát az az igazság, hogy most nem szerveztek semmit a helyiek. Nekünk azt hiszem nagyon elégedettek lehetünk, mert hihetetlen, nem akarom mondani az utazási irodát, aki ezt megtette, de szinte minden percben csináltak valami programot, ami számunkra nagyon érdekes volt, és nagyon...
2: De akkor el tudjátok mondani, hogy milyen az, amikor 50 év után az ember visszatér a sikerei helyszínére?
3: Én akkor azért 22 éves voltam, tehát teljesen fiatal, akkor kerültem be a válogatottba, nekünk természetes volt, hogy ez is lehet, hogy furcsán hangzik, de tehát én úgy nőttem föl, én a KSI-ben vízilabdáztam, ahol minden meccsünket megnyertük. Utána bekerültem az ifi válogatottba, ahol soha nem kaptunk ki. Megnyertük az ifi Európa bajnokságot, akkor volt ilyen barátságviadal, ami gyakorlatilag a világbajnokságot jelentette. Tehát én úgy kerültem be ebbe a csapatba, hogy én nem kaptam ki még sose, és nem én, hanem a csapat, és teljesen természetes volt nekem, hogy mi most nyerünk. Tehát fel sem merült bennem. És hát aztán el kellett tenni még 8-10 évnek, amikor az ember, hát vagy 4-5 évnek utána, hogy rájöjjek, hogy hát azért ki is lehet kapni. De addig fel sem merült, tehát nem tudtam elképzelni azt, hogy mi nem nyerünk. Hát az, amikor olyan játékosok vannak a vízben, mint a Szívós, a Csapó, a Horkai, a Sárosi, hát azért a Molnár Endre, olyan tehát egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ez a csapat ki tudjon kapni. És ráadásul előtte voltak ilyen felkészülési mérkőzések, ahol, hát akkor nem tudom, Unikum kupának hívták talán, hát minden meccset 5-6-8 góllal nyertük meg. Például az ausztrálokat azt hiszem, hogy valami 9-2-re például. És amikor jött az olimpia, akkor meg 7-6-ra vertük meg az első meccsen. Tehát arra már senki nem emlékszik, de tényleg így volt.
2: Montreali helyszínek?
3: A Montreali, elmentünk az uszodába. Az uszodába, amikor megérkeztünk, először ott lent voltunk egy ilyen nagy váróterembe, abból semmi nem jött vissza. Amikor az uszodába érkeztünk és fölmentünk, akkor már igen, de az is megváltozott. Tehát ahol a régebben volt az eredményhirdetés például, ott most egy ilyen gyerekmedence, meg egy gomba, meg valami ilyesmi volt, tehát az is megváltozott. Én a doping szobára emlékszem, mert engem hát az első 4 mérkőzésen mindig engem vittek dopingolni. Biztos nem tudták elképzelni, hogy ez a vékony gyerek ez hogy bírja. De hát akkor most ezt elmesélem azért, mert ez tényleg úgy volt, hogy kiválasztottak az első nap dopingra, és kérdeztem, hogy milyen ital van. És hát volt Schweppes, akkor Fanta, Kóla, hát egyiket se kívántam nagyon.
4: Sör nem volt.
3: És akkor mondták, hogy kérdeztem, hogy sör, vagy mondták, hogy van. Ami hát elég kellemes volt. Abból ittam 2-3-at, még már rég tudtam volna mintát adni, de azért még ittunk egyet. Lényeg az, hogy utána a másnap megint engem hívtak, akkor én már hívtam a Gerendás Gyurit, a Horkait, a Kenészt, hogy kísérjetek már el.
6: És akkor már tudták, hogy milyen fajta italt szeretnétek.
3: Igen, a harmadik nap már én oda már hazamentem, és utána az egész olimpia alatt, hát mindig úgy mentem be, már ott engem ismertek, az egész csapat jött, és érdekesség az, hogy a Gyarmati Dezső, aki nekünk az edzőnk volt, hát körülbelül 45 évvel később meséltem neki ezt a történetet el, és hát mondta, hogy nem tudta, hogy a Sisza Bece nevem, vagy az volt, hogy nem tudta, hogy miért szeretnek engem ennyi, hogy mindenki engem kísérel. Azt mondja, de most már érti.
6: Az atlétikai stadion mennyire változott meg 50 év után?
4: Hát meglepetés annyiban, hogy az egész stadiont átépítik. Jelen pillanatban is óriási építkezés folyik. Az annyit jelentett, hogyha visszaemlékezünk az olimpia megnyitásakor, akkor egy torz, hatalmas nagy oszlop volt a pálya közepére benyúlva. Ez annak idején el kellett volna, hogy készüljön. Különböző pénzügyi nehézségek miatt, illetve sztrájkok miatt erre nem került sor, de a megnyitót és a többi eseményt tökéletesen a rendezés elképzelései szerint megvalósították. Az atlétikai pálya ellenben úgy, ahogy van, egy építési terület. Én próbáltam megkeresni azt a helyet, hogy melyik oldalról dobtunk, hogy hát akkor az, hogy is néz ki most a mai helyzetben, és elmondom őszintén, hogy hiányoztak a specifikumok, amelyek engem úgy odaragasztottak volna a dologhoz. Ami ellenben a olimpiai falu, az nekem sokkal inkább hozott emlékeket.
3: Hát oda nem mentünk be.
4: Ez volt benne a bosszúság, hogy buszban ültünk, hát felajzott 57 ember, a sofőr vezetett nyilvánvaló a legjobb úton a stadion felé, amelyet meglepetésre csarnoknak neveztek, számomra teljesen értelmetlen módon, de nyilván, mert hogy ez a mai állapotok szerint egy fedett hely. És elmentünk az olimpiai falu előtt, ahol nekem volt egy-két speciális, hogy mondjam, élményem, nevezetesen az, hogy én mindig szoktam átmozgatni a verseny előtt, és az átmozgatás ott a étterem előtti füves pályán részen, még belül az olimpiai falunk belül volt, ott dobtunk néhányat, hát ilyen technikára, tehát nem eredményre, és akkor összepakolva szerelést és az egyéb dolgokat, akkor busszal mentünk be a versenyre, akár a selejtezőre, akár a döntőre, de visszafelé, amikor lejátszódott tulajdonképpen ugyanaz a történet, hogy dopingkontroll, és mit igyak, na, van sör, akkor én is írtam sört, hogy a dolgokat hamar és gyorsan, és teljes, hogy mondjam, elégedettségre végezzem el, ez meg is történt minden további nélkül, ellenben elkaptak az újságírók. És nagyon nehezen tudtam megszabadulni, de hát egy újságírók, mondjuk, hogyha volt 10, mert talán többet be sem engedtek, lassan, de hagyom mondjam, kemény munkával fel tudtam őket törölni, és utána nem volt más választásom, hogy el kellett hazaindulnom idézőjelben a olimpiai faluba. És tudni kell, hogy az olimpiai falu ez egy szigorúan őrzött, zárt és kontrollált terület volt, ahol
6: ugye,
4: nem...
6: 4 évvel voltunk a müncheni olimpia után, tehát a biztonsági intézkedések jóval szigorúbbak lehettek.
4: Sokkal, de sokkal szigorúbbak voltak. motoztak majdnem, de hát igen, kizárták a dolgaimat, többek között az olimpiai érmet, és akkor mentünk be, de senki nem volt ott.
6: Akkor nem volt olyan szívdobogtató érzés, vagy nem volt olyan déjà vu érzés, hogy akkor itt történt a nagy nap.
4: Hogy nem. Na, és akkor fölmentem, megkerestem, az ötödik emeleten voltunk valahol, azt hiszem, és az kötött engem tulajdonképpen az egészben, hogy volt egy olyan hely, ahol valahova hazavittem az érmet.
3: Minden bár senki?
4: Nem.
3: A vezetőség?
4: Senki.
3: De akkor nem örültek neki, hogy te nyertél.
4: Hát, szerintem már ittok.
6: Zoltán, tornacsarnok?
5: Az legnagyobb csalódás volt.
6: Tényleg?
5: Igen, mert csak a homlokzat maradt meg, és egy nagy mozicentrum lett belőle, kávézók, fitnesstermek voltak. Ugye az a nagy légtér, ahová 14-15 ezer ember befért volna, azt teljesen beépítették. Egy icike kis közepe volt, ami olyan mulas volt, mint a régi csarnok, semmi nem emlékeztetett rá, úgyhogy így olyan sok emlékem nem volt.
3: Csak a Magyar Zoltán kávézó, amit ott nyitottál.
4: Nem emléké. Alakították át.
5: Nagyon átalakították, úgyhogy ez egy...
4: De rettenetes volt.
5: Igen, egy olyan rossz érzés volt, hogy tulajdonképpen nekem az egyik legnagyobb élményem az itt volt, és most nem az van.
6: Szerencsére televíziós felvételek megvannak, és majd a rádiós közvetítésekből is hallhatunk egy-két részletet. Még egy picit térjünk vissza oda, hogy milyen esélyekkel érkeztetek meg Montrealban. Ugye Miklósnak és Zoltánnak volt már olimpiai tapasztalata, sőt kimondhatjuk, hogy esélyesként érkeztetek. Zoltán mindenképpen, nem tudom, Miklós majd elmondott, hogy mennyire számoltak veled a riválisok. Attila, te viszont, ha jól tudom, akkor az utolsó pillanatban kerültél be Gyarmati Dezső keretébe. Láttam egy olyan cikket, bocsáss meg, hogy a Balatonról visszatérve lettél végül is a kerettagja.
3: Igen, engem már, hát volt egy keretszűkítés, ahol engem már kiraktak.
6: Ugye 11 játékos mehetett, akkoriban még.
3: 11 játékos mehetett, és akkor hát olyan 16-an, 18-an voltunk így a keretben, volt keretszűkítés, és akkor én abból kimaradtam. És a Gál Gyula és a Vindis Kálmán, akik nekem csapattársaim voltak, és hát ők is egyébként közel álltak a válogatottsághoz, mi lementünk hárman Balatonra. És ott voltunk már 3-4 napja, Siófokon, ott valamelyik ilyen kisebb szállodába, és teljesen véletlenül találkoztunk a Koller Ákossal, aki 40 évvel később, én azt hittem, hogy ő lejött minket megkeresni, hogy mert vissza kellett menni a válogatott ellen, kellett játszani, az OSC-ben játszottam, és a válogatott ellen kellett volna játszani. És a Koller Ákossal mondta, hogy akkor menjünk vissza, mert este edzés van. Én bennem 40 éven keresztül az volt, hogy ő milyen rendes volt, hogy lejött minket megkeresni. És aztán kiderült, hogy esze ágába se volt minket megkeresni, nem is tudta, hogy ott vagyunk, hanem egy lányt keresett. És a lány, nem tudom, hogy avval összejött-e, vagy mi volt vele, de lényeg az, hogy összefutottunk, és mondta, hogy akkor gyertek le. És lementem, hát visszamentünk Budapestre, hát én akkor 3-4 nap nyaralás után felszabadultam, szerencsére, amiket kapura lőtt, mert én védő voltam, és akkor azt mondták, hogy hát nem vagyok elég gólerős, és jó védekezel, de kevés. És akkor ott felszabadultan játszottam, és én szerintem a válogatottnak ott lőttem, tudom én, 6-8 gólt, amiben beleértem, az mind bement a füle mellé, a hóna alá, a feje földet. És akkor, ahogy vége volt az edzésnek, akkor a lépcsőn mentem lefelé, arra emlékszem, és akkor a Gyarmati mondta, hogy akkor holnap jöjjek edzésre. Hát én pedig, hát azért elég kekec gyerek vagyok. Nem mondtam, hogy ne szórakozzanak velem, engem már kirúgtak, most az, hogy itt beraknak, kiraknak, megint az nem. És akkor jött a Katona Bandi, aki nekünk volt az OSC-ben az edzőnk, és akkor az is, hogy győzködött, hogy ne vicceljek már, hát ezért ez komolyabb dolog annál. Na mindegy, és akkor lényeg
6: szerencsére,
3: az, hogy így...
6: Szerencsére, azért hagytad így, magad rábeszélni.
3: Így visszakerültem, és szerencsére akkor volt egy, hát nem szerencsére, volt egy torna, ahol jól játszottam én is, a Gerendás is, és akkor úgy kerültünk vissza a válogatottba és utazóként.
2: Ugye jó pár csapattársad már volt Münchenben, ahol egy ezüstéremmel zárt a férfi vízilabda válogatott. Volt-e egyfajta bizonyítási vágy bennük, hogy akkor most kijavítjuk, és aranyéremért jövünk?
3: Hát ők akkor már a Szívós, a Bodnár Andris, hát mondjuk ő itt nem volt az olimpián, de hát a Faragó, a Csapó, ők a Sárosi, Molnár Endre, tehát ők úgy érezték, hogy nem, hogy elvesztették ezt a Müncheni olimpiát, illetve nem elvesztették, hanem volt egy Markulescu nevezetű bíró, aki elcsalta ezt a mérkőzést. Én emlékszem, hogy láttam, én is fel voltam háborodva, amikor néztem a mérkőzést. Hozzá kell tenni, hogy megvolt azért a lehetőségünk, hogy egyenlítsünk, de nagyon nagy volt a hátszél.
2: És akkor volt egy ilyen visszavágás, vagy egy ilyen javítás?
3: Nem, ez a
2: hiszen...
3: csapat, ez ugyanúgy, mint ahogy én mondtam, hogy én nem tudom elképzelni, hogy mi nem nyerünk. Azért ezek a játékosok, ezek a világ legjobb játékosai voltak. Tehát akármelyik csapatba, akiket most itt felsoroltam, hogyha az olaszoknál lenne, akkor ő lenne a válogatott kapus. Ha jugoszlávoknál, akkor ő lenne a center, a szívós. Tehát ezek a világ legjobb játékosai voltak. Nekem azért volt idézőjelben könnyű, de tényleg így érzem, amikor Magyarországon az ember játszott a bajnokságban, akkor én olyan játékosok ellen játszottam, akik jobbak voltak, mint az ellenfél válogatott játékosai, akiket nekem kellett fognom. És ez tényleg így volt.
2: Jó, felkészítettek téged.
3: Tehát könnyebb volt nekem játszani a válogatottba, mint Magyarországon a Sárosi ellen mondjuk például. Mert én fogtam a Belamaricsot, az ugyanazon a pozícióban, a Sárosi jobb volt.
2: Hát így könnyű.
3: Hát így.
2: Miklós, mennyire tartottak téged esélyesnek, mennyire vártak tőled aranyérmet, vagy egy jó érmes helyezést, és mennyire tudtál alkalmazkodni gyorsan a montreali környezethez, ugye te már Mexikóban és Münchenben jártál egy-egy olimpián, szóval volt-e így az aklimatizációval, az olimpiai hangulathoz való hozzászokással gondod?
4: Én előtte való, tehát ugye a 76-75-ben, volt egy próba olimpia, amely még nem a stadionban volt, de gyakorlatilag ugyanazokkal a feltételekkel rendezték meg a versenyt.
2: Ugyanott Montrealban?
4: Ugyanott Montrealban, így van. Voltak magyar támogatóink helyben, nevezetesen a gerelyhajtás bírója, aki a kilépéseket döntötte, hogy kilépett ki nem. Ő a Kulcsár Gergelynek az évfolyamtársa volt a TFM, és később diszidált. És itt megint gerelyhajítás közelébe került, nevezetesen ő vezette a gerelyhajítást. Itt találkoztunk egyébként azzal a ellenfelével, a Gergelynek, aki az összes sportszert, mint vállalkozó, ő volt az, aki szállította az olimpiára, többek között a gerelyeket is. És ebben az évben kihozott, azt hiszem, saját maga a kútfejéből, egy gerejt, egy adonatúj gerejt, amely nem olyan volt, mint az korábbiak, és amely nagyon ritka volt, nem volt teljesen elterjedve a legjobbak között, és ketten a Erdély Gyuri valaki velem ott volt az előolimpián, nagyon megkedveltük a gerejt, és nagyon jó eredményeket értünk el. Én a legjobbat először dobtam 90 métert, 75-ben, 95-öt, 91 méter 70-et, azt valamilyen fordulattal elvették, nem lehetett csúcsán emelni a dolgot, mert könnyebb volt a gerely. Hát biztos könnyebb volt, nem tudom. De a lényeg az, hogy a következő gerely már 90 méter 95, hát az 75. 76-ban pedig végig versenyeztük a világ legnagyobb ellenfelekkel a szezont, és ugyan nem én voltam a világ ranglista vezető, az egy finn srác volt, aki 93-36, azt hiszem, vagy ilyesmi, volt majdnem világcsúcsot, és mi meg hárman fiatal magyarok, én már nem is voltam a nagyon fiatal, a többiek voltak fiatalok, azok csak megközelíteni tudták a srácot, akit úgy hívták, hogy Hannus Hittonen, és aki később az olimpián egyébként második lett. Nekem ez mindenképpen egy óriási előny volt, hogy én ott tudtam lenni, ismertem azokat az embereket furcsa módon, akik a versenynél közvetlen közelemben voltak.
6: És ez megnyugtatott téged?
4: Feltétlen. Uh-huh. Sőt, tehát előtte beszéltünk is a Gergelynek a évfolyam társával, illetve hát beszéltünk mindenképpen a versenyszer hitelesítőjével is, és ez egy megnyugtató dolog volt, hogy Gergely biztos ott lesz, magyar lesz a vezetőbíró, meg minden ilyesmi, ilyen apróság. Én akkor a világranglista második helyén voltam, amikor kiutaztam, és a sok-sok kudarc után, tehát egy 7 év kudarc után kerültem, 7-8-9 év kudarc után kerültem újra az olimpiai, hát a bajnokság közelébe, vagy a verseny legjobb versenyzői közelébe. Nem igazán bíztak bennem, én úgy láttam. Lehet, hogy az ellenfelek azok tudták, hogy esetleg tartogathatok valamit, de a magyar sportriporterek, Gyöngye, Gyula, Pista azt mondta, hát oda nem muszáj menni, mert Pista, a német az mindig fejre áll. A Kaplár Józsi, aki tulajdonképpen azt hiszem, hogy nem mond, a neve nem idegen, ő meg az évfolyam társam volt, aki mondta a Gyulainak, hogy hát ő most megy a német Mikit megnézi. És akkor kicsit győzkedte a Pistát, és akkor Pista is jött. Minden rendben ment.
6: Jól alakult. El kell mennünk hírekre, de Magyar Zoltánnal fogjuk folytatni, már csak azért is, mert időrendben Zoltán tiéd volt az első aranyérem, és ahogy olvasni lehetett, egyre fokozódott a várakozás, hiszen az esélyeseknek kikiáltott öttusázók, ökölvívók, vívók nem azt az eredményt hozták, amit előzetesen vártak, úgyhogy gondolom, hogy rajtad is már egyre nagyobb nyomás volt, de akkor a hírek után ezzel folytatjuk. Sudár Attila, Németh Miklós és Magyar Zoltán a vendégünk. A témánk továbbra is az 1976-os montreáli olimpia, amelyet ugye 50 évvel ezelőtt rendeztek, 4 magyar aranyérem született, közülük 3-ban részes volt Sudár Attila, a férfi vízilabda válogatott játékos, a Németh Miklós gerelyhajító és Magyar Zoltán, aki lólengésben lett olimpiai bajnok Montreálban, és a hírek előtt azt kérdeztem, Zoltán, hogy mennyire fokozódott a nyomás feléd, vagy a magyar csapat felé, ugye eltelt majdnem egy hét, és nem született még magyar érem, miközben a sportvezetés a 4 évvel korábbi müncheni olimpiát szerette volna túlszárnyalni, vagy ugye ez volt az elvárás, ott 35 érem született, 6 arany. Szóval mennyire érezted ezt a felfokozott várakozást?
5: Az az igazság, hogy a sportvezetés nagyon ideges volt, ugye otthon el kellett számolni az eredményekkel. Hát nekem nem sokat tudtak segíteni, mert annyira nagy volt a feszültség, hogy egyik, mint nem akarom mondani a nevét valamelyik sportvezetőnk, vagy csak annyit mondott, remélem te hozod az aranyat. Na most azért hozzá kell tenni a tornában, pláne lólengésben nagyon könnyű rontani, és én már 2 napja nem aludtam, nem tudtam WC-re menni, tehát nagyon-nagyon ideges voltam, így utaztam ki, és akkor kaptam ezt a nagyon jó biztatást. Nagy volt a csarnokban a feszültség, de szerencsére annyira föl voltam készülve fizikálisan is, mert mentálisan, mert egy jó versenyző voltam, hogy meg tudtam csinálni a gyakorlatomat, és hát így elindult az első magyar aranyérem, és utána bekapcsolt az egész magyar csapat.
6: És érezted, hogy úgy nem csak rólad, nem csak az edződről, Víg Lászlóról, de úgy mindenkiről lejött egy ilyen, legördült a kő, és valami felszabadult érzés jött a te aranyérmed után?
5: Hát nem csak az, hanem igazából egy olimpián, ott egy csapat vagyunk, tehát ott egymás versenyeire kimegyünk, majd, hogy nem olyan, mintha saját csapatunk lenne. Tehát egészen más egy világbajnokság, ahol a magyarok küzdenek az egyéb nemzetek ellen. Itt az egész magyar delegáció sportolói, hát kijártunk mindenkihez, ahogy csak tudtunk, a jegyet szereztünk, ahogy ugyan az a szerencse a tornában, hogy a legelején van, emiatt a pech az, hogy nem tudunk kimenni soha a felvonulásra, a bevonulásra.
6: Megnyitóra, ugye?
5: Megnyitóra soha, mert akkor már edzés van, vagy föl kellett készülni, vagy nagyon gyorsan jöttek a versenyek, úgyhogy mi nem, egyszerűen nem láttunk ilyet, de hát utána megnyugodtak, és jöttek a többi eredmények, hát Miklós is, vízilabda csapat is, hát Tordas Ildikó is szegény aranyérmet szerzett, és hát rengeteg bronz volt, tehát amit előbb említettél, hogy azok a formák nem jöttek ki. lásd úszókat, akik végigverték az egész világot, Hargitay Andrássék, Sose Csabáék, hát mindenkit, Verasztóék, és ott nem. Tehát nem jött, még érmet se tudtak igazából szerezni, pedig, ha jól emlékszem, egy hónappal előttem Amerikában voltak, és mindenkit agyon vertek. Tehát nem jött mindenkinek össze ez a formaidőzítés, és ez emiatt, hát óriási feszültség volt. Hát szerencsére én voltam az első, aki ezt megtörte.
2: Tengeren túli olimpiáról beszélünk, de mégis azt lehetett hallani, hogy nagyon sok ottani magyar kijött szurkolni, és azért ezt lehetett érzékelni. Erre emlékszem.
5: Hát, ugye most voltunk kint, és hát amit említettek a sportbarátaim, hogy nagyon nem tudtuk, hogy ennyi magyar volt. Emlékeztünk, hogy sokai voltak, de amikor most meghallottuk, hogy 200-300 ezer magyar él Kanadába, és azok mindig majdnem nagyon-nagyon sokan eljöttek a versenyeinkre, és hallottuk őket, és ez egy nagyon jó érzés volt. Tehát Magyarországon nehéz volt abban az időszakban még kijutni, de a helyiek viszont állandóan drukkoltak nekünk, és amikor mi mentünk a mi magyarjainkhoz, akkor ők is ott voltak, és együtt drukkoltuk. Ugye nagyon-nagyon jó érzés volt.
2: Ugye úgy léptél a pódiumra, hogy tudtad, hogy ha jól emlékszem, a japán versenyző 9,8-as pontszámot kapott a gyakorlatára, tehát megint csak növekedett a nyomás és a feszültség, de hogy említetted, nagyon jó állapotban voltál. Hallgassunk meg a közvetítésből egy részletet. A Magyar Rádió közvetítette ugye a döntődet, Úrvári Sándor a riporter, a kommentátor.
7: Zoli fölemelte a kezét magasba, a vezetőbíró megadta a jelt, ég a zöld lámpa, és a magyar versenyző Magyar Zoltán elindult útjára. Az első kétszer ragyogóan sikerült. Megvan az a magyar spindli, a magyar orsó megvan, és már is megy a bőr közé, a magyar vándorral előre. A gyakorlat negyedik részét már láthatjuk, lát. Ez volt a Fradi figura, és már az egylábas munkát végzi Zoli. Újra csak azt kell mondanom, hogy túl vagyunk a nehezén, gyönyörűek az egylábas munkái, óriási lendülettel, szép amplitúdó kiterjedéssel hajtja végre a gyakorlatát, és a varázs kemocuk rendre sikerülnek, és a leugrás előtti mozdulat még egy, és megvan! Bízunk benne, hogy úgy ér
8: csodálatos volt. Csodálatos! A hapszihar itt a fórumban a legnagyobb! A kilengés óriási kutat a hapszihorban!
7: Elsőnek Gordán Dezső gratulált neki, keresjük Víglapit, úgy látszik, hogy a szigorú biztonsági őrök nem engedték be, csak egy edzőt. Én bízom benne,
8: én azt hiszem, hogy csupa mosoly mellettem, a kollégák mutatják magasba az ujjukat. Megvan tehát az a gyakorlat, amivel azt hiszem, a pontozó bírák is arany éremmel honorálják ezt a sok-sok esztendős munkát.
7: És most várjuk. 9,9!
8: Nem bravo, lehet elvenni! Bravo, Zoli! Megvan Magyar Zoli! Ilyen Magyar Zoli! Ilyen Víglati!
7: Sikerült a győzelem! Olimpiai bajnok, lólengésbe 28 év után magyar tornász, Magyar Zoltán.
2: Ez alapján visszajönnek emlékek.
5: Hát hogy ne? Azt hiszem, ezek amúgy beégnek az ember agyába. Gondolom a Miklósnak is, mikor eldobta. És van egy olyan nagyon jó érzés, mikor az ember megcsinálja a gyakorlatát. Itt ugye végén voltam, de nagyon sok világversenyen indultam, úgyhogy ötödiknek, negyediknek sorsoltak be, ott megcsináltam a gyakorlatom, és ugyanaz az érzésem volt, mint a Miklósnak, mikor elsőre eldobta a világcsúcsot, és leült utána, és csak mosolygott a többin. Ez egy olyan kicsit lenézés, de igazából ez egy nagyon jó érzés, hogy nem, úgyse tudnak utánam jönni. Tehát,
2: ez hihetetlen önbizalmat adhat, de ez tényleg csak azt feltételezi, hogy mögötte rengeteg munka volt, és nagyon sok helyen elmondtad, hogy edződel Víg Lászlóval nem volt az a baráti, most remélem nem értesz félre, szeretetteljes kapcsolat, viszont elképesztő munkát tettetek bele, és mind a ketten egymásnak nagyon sok mindent köszönhettek, vagy mindent.
5: Hát ez egy szörnyű dolog, mert ugye nemrég halt meg az edzőm, és mi végig háborúban voltunk az egész időszak alatt. Az egy más világ volt. Tehát én most elmeséltem egy sztorit, hogy bementem az iskolába, földrajz tanártól fülest kaptam. Elmentem a nem tudom melyik tanárhoz, meghúzta a pajaszomat, pofont kaptam. Utána megkérdezik, hogy sósbogit, vagy édest kérek, a fenekemre ütöttek. De most ugyanez az edzésen, ha nem is vertek, de nagyon-nagyon szigorúan bántak velünk. Tehát ezeket nem lehetett szeretni. Nem lehetett szeretni, viszont amikor már befejeztem, és utána sokat beszélgettem az edzőmmel, akkor mondta, hogy nagyon sok zsákutcába mentünk be. Tehát az ő elképzelései az csak a mennyiség volt. Azt mondta, hogy ha szovjetornászok 400 elemet csinálnak, mi 600-at fogunk, és akkor megverjük őket. De hát ugye ez nem így volt, mert a saját gyerekei nem, nem voltak túl tehetségesek, és ezért sok eredményt nem ért el. De utána, megmondom őszintén, hogy olyan szeretetben voltunk az utolsó 5-10 évben, hogy mindig felhívtam, rengeteget tudott beszélni, és akkor mondtam, megkértem, hogy ne a honfoglalásnál kezdjön a napjainkban, de nagyon jó humorizáltunk, és nagyon boldog vagyok, hogy amit elment, kezet tudtam csókolni neki, és át tudtam ölelni.
2: De amellett, hogy a mennyiségre ment ő, azért mindig újítottatok, nem? És ugye a Magyar Vándor néven elhíresült elem, de említhetünk több elemet is, tehát ezek mind-mind annak az eredményei, hogy ő mindig-mindig valamint törte a fejét.
5: Pontosan, tehát én nem voltam egy jó fizikai alkat, és ezért a rengeteg munka volt az, ami nekem segített. És nem csak lólengésben, hanem a többi szeren, amit én összedolgoztam, az segítette később a lólengést is. Tehát az a fizikai terhelés, az rengeteg olyan erőfölényem volt, hogy a gyakorlat végén még egy magyar vándor tudtam volna csinálni. Tehát ez nem a maximum volt, és amikor korrigálni kellett egy picit, és nem látszott, akkor is meg tudtam csinálni gyakorlataimat. És hát ez azért a legbüszkébb az egész pályafutásomra az, hogy világversenyen engem 8 évig senki nem vert meg.
2: Ez így van, hiszen a moszkvai olimpián is,
5: ott is sikert,
2: olimpiai
5: igen.
2: Bajnok lettél. Július 23-án született Magyar Zoltán, olimpiai aranyérme, majd július 24-én Tordas Ildikó női törben lett ugye olimpiai bajnok, majd eljött július 26-a Németh Miklós Gerely hajítás döntője. Hallgassuk meg, hogy mi történt az első dobásodnál, a kommentátor Szepesi György.
9: Azt hiszem, nagy-nagy örömhírt jelenthetek. Németh Miklós első dobása valami egészen fantasztikus messzeségben robbant ki itt az olimpiai stadion zöldjek szőnyegére. Egészen káprázatos berántás, csodálatos roham után 90 méter fölött esett le a Gerely, és most zúg az aréna. Fölállnak a helyükről az atlétika barátai és rajongói. Németh mosolyog, örül, 94 méter, 58 centiméterre repült, új világcsúcs, új olimpiai rekord, fantasztikus teljesítmény, elképesztő ragyogó diadal. Németh Miklós, Németh Imre, 1948 London olimpiai bajnokának fia, 1976-ban Montrealban első dobására lenyűgöző teljesítmény nyújtott. Lenyűgöző azt, ami benne volt az elmúlt 10-12 esztendőben.
2: Hát csak hogy érzékeltessük, hogy mit jelentett ez az eredmény, 94-58 az új világcsúcs, amivel kezdted gyakorlatilag a döntőt, és meg is nyerted. A második helyezett Finn Sitonen 87 méter 92 centis dobással végzett a második helyen, tehát elképesztő a különbség, és ahogy lehetett olvasni, vagy hallottam tőled, utána két sorozatot ki is hagytál. Ez miért kellett? A saját lelked megnyugtatására, az ellenfelek elbizonytalanítására?
3: Kell.
2: Amikor eldobtad a Gerelyt, már érezted, hogy ebből egy óriási eredmény lesz?
4: Hát én azt hiszem, hogy a dobóatlétika az olyan, hogy már az eldobás pillanatában gyakorlatilag többé-kevésbé tudja az ember, hogy milyen, hogy sikerült. Ez jól sikerült. A középpad táján éreztem, hogy nem billegett a Gerely, úgy kellett, úgy repült, hogy kell lenni lehet, és van egy vonal, amely a világcsúcsot jelölte, ha nem is akkor is a távolságot a 90 métertől, az ember meg tudja becsülni, hogy ez jó vagy nem jó. Hát én azt éreztem, hogy ez jó volt. A Gyuri bácsiról csak annyit, hogy 48-ban ő közvetítette a fatert.
2: És ugyanúgy közvetítette a te olimpiai aranyérmedet.
4: Azt hiszem az egyik utolsó olimpiai bajnokokat meg interjú részlete, vagyis munkájában, mert úgy mindenkit végigvett. Azt hiszem, benne volt az a teljesítési kényszer, hogy minden akkori élő olimpiai bajnokot gyakorlatilag meginterjúval, és akkor kérdeztem tőle, hogy megvan-e a közvetítés, és mondta, hogy sajnos nincs. És kérdeztem tőle, hogy megvan ez.
2: Ez megvan, szerencsére az archívum segítségével.
4: Igen.
2: Az igaz, hogy az olimpiára édesapád úgy engedett el, hogy haza fogod hozni azt az aranyérmet, tehát hogyan? Ő bízott benned.
4: Hogyan? Nem, hát ő neki volt egy betegsége, éppen a betegsége, hát hogy mondjam, javuló részén volt tulajdonképpen akkor, amikor mi hazajöttünk. Előtte meg küzdött. Tehát nem is nagyon tudtunk beszélni. olyant mondott volna nekem, amelyet biztos vagyok benne, hogy nem tudtam volna igazán befogadni, vagy inkább elkerültem.
2: De te szerettél volna nem is neki bizonyítani, de miatta olimpiai bajnok lenni?
4: Persze.
2: Ugye egy gerelyhajító a versenyek előtt az edzéseken ér el eredményeket. Benne volt ez előzetesen, ez az eredmény, vagy azért téged is meglepett, hogy egy világcsúccsal kezdtél egy olimpiát?
4: Hát nézd, ez úgy megy, hogyha az ember jó formában van, akkor az edzés eredményeket sokkal, de sokkal túl tudja száralni egy optimális körülmény között. Ez egy elég jó körülmény volt, az az igazság. Úgyhogy vártam, hogy nyerni tudok. De azt nem, hogy világcsúcs lesz. Azt is hozzá kell tegyem, hogy én gyakran fejreálltam valóban így volt, ahogy hogy már elhangzott az előbb. Ez valószínűleg attól a túlzott takarástól, amelyet sosem úgy tudtam végrehajtani abból az erőt, nem úgy tudtam közvetíteni a gerelyhez, ahogy egy jó felkészült időszak után az ember meg tudja csinálni. Mm-hmm. Na most ez ment. Magától értetődően.
2: És mondjuk el, hogy az olimpiai aranyérem után volt egy másik jutalom, egy Lada 1500-as, jól mondom, amelynek rendszám a ZI9458 volt.
4: Jól látod a helyzetet, igen. Hát az ZI9458 az azért volt érdekes, mert kaptunk egy lehetőséget, hogy kifizethetjük az olimpiai. Nem, azt hiszem az ajándék volt, ugye? Na, ajándékba kaptunk egy autót.
10: Nem volt ajándék.
4: Nem volt?
5: Nem.
4: Akkor
2: csak lehet, a világcsúcs.
5: Csak 7 évente lehetett kapni egy Ladát, és te kaptál.
4: Akkor én kifizettem. Te is kifizetted. De ajándék volt annyiban, hogy hozzájutott az ember, és akkor felfegyverkezve két martinival, egy karton cigivel bementem a kocsiért, és akkor láttam, hogy a sorrend az úgy néz ki. Itt akkor csak arra készültem fel, hogy ne kelljen már annyit várni, akkor adok nekik egy kis kedveskéget. És akkor kiderült, hogy ott tart a rendszámoknak egy kiosztás, hogy ZI 9436. Uh-huh. Mondom, húha! És akkor megtette a eredményt, hozta az eredményt, a kicsi ajándék, és aranyosak voltak, és megcsinálták gyorsan.
2: És a világcsúcsot viselted az autód rendszámán?
4: Néha már nagyon kényelmetlen volt utána. Azért, mert én már lehet, hogy nem voltam annyira nagyon jó, 32 éves voltam, és akkor egy-két fejreállás azért itt is előfordult, illetve sok sérülés kísért újjal, és ezek a sérülések már nem voltak annyira ígéretesek. És nekem mindig 94-58 volt a rendszámom, fene egye meg.
2: Hát ez egy jó emlék a világcsúcsnak. Attila, említetted, hogy az utolsó pillanatban, vagy az utolsó pillanat utáni pillanatban kerültél be a keretbe, és olyan

0: Erre, aki két gólt lőtt centerből, a DG és 4-2-re vezettek az ausztrálok, akiket, mint előtte említettem, 9-2-re vertük meg a Unikum kupán, és akkor mondta a gyarmati, hogy menjél és fogd le. És hát én nem olyan játékos voltam, aki átöleltem, és szorítottam, és ütöttem, vágtam, hanem én messziről fogtam, szinte hozzá se értem a centerhez. Volt, hogy el tudtam venni a labdát, indítottam a Sárosit, vagy a Horkait, vagy a valamelyik játékost, de mindegy, lényeg az, hogy a végén nyertünk, és utána, hát minden meccsen utána kezdőjátékos voltam, és végigjátszottam csere nélkül a mérkőzéseket, sőt, még a legvégén, amikor összeállították a világválogatottat, akkor abban én is benne voltam.
1: Így van, az All-Star csapatban Csapó, Faragó, Szívós István mellett te is bekerültél, ugye ebben a bizonyos All-Star csapatban, ugye végig az összes meccset megnyertétek, és ahogy említettük, volt három csoportmérkőzés, majd utána egy ilyen körmérkőzéses minitorna következett, és az a helyzet állt elő, hogy az utolsó mérkőzés előtti már tudtátok, akkor hogy bármi már lesz is, már olimpiai bajnokok vagytok.
0: Igen, hát akkor a jugoszláv volt az utolsó mérkőzés, és hogyha esetleg kikaptunk volna, már akkor is olimpiai bajnokok voltunk.
1: Ez a mérkőzés, ez a magyar-román párharc volt, itt dőlt el, hogy már olimpiai bajnokok lesznek, úgyhogy ezt a közvetítés részletet is meghallgathatjuk Szepesi György jóvoltából.
2: 9-8 az eredmény, 21 másodperc a hátralévő idő, a miénk a labda, gyerekek, most már a miénk a győzelem, szívós kezén, onnan tovább előre, Csapó még tovább, indulunk, Horkai körülnéz, Horkai beteszi középre a labdát, Csapóé, és most vége! Megvan tehát, megvan a győzelem, az újabb aranyérem, a harmadik magyar aranyérem. Gratulálunk, tiszta szívből gratulálunk a magyar fiúknak, akik ott bent a medencében összeborulnak, kedves hallgatóink. És puszi jobbról, puszi balról, Szívós, Faragó, Sárosi, Sudár, a fiatalok és idősebbek, egy generáció, 1954-es születésű, a legfiatalabb, 1945-ös születésű, a legidősebb játékos ebben a magyar csapatban, amely tehát, kedves hallgatóink, pont veszteség nélkül, 8 ponttal és pontveszteség nélkül áll a torna élén, és most már behozhatatlan előnnyel vezet.
1: Mondjuk el, hogy Csapó Gábor, Cservenyák Tibor, Faragó Tamás, Gerendás György, Horkai György, Kenész György, Konrád Ferenc, Molnár Endre, Sárosi László, Sudár Attila és ifjabb Szívós István játszott ezen az olimpián. Gyarmati Dezső volt ugye a szövetségi kapitány. Amikor egy csapat ott van egy magyar olimpiai válogatottban, az mindig különleges, nem? Tehát lehet mérkőzésekre járni. Az, hogy győztünk, aranyérmesek lettünk, azt mindig így mondják a szurkolók, amikor egy csapatról van szó. Szóval érezték azt, hogy ennek is egy ilyen varázsa van, és a müncheni ezüstérem után újra ott csillog a magyar vízilabda trónján.
0: Hát én is úgy szeretem mondani, illetve soha nem mondtam, hogy én nyertem, hanem mert ez egy csapatjáték, tehát hogyha egy láncszem nem működik, akkor nem tudunk nyerni. De szerencsére ez egy olyan csapat volt, amelyik nem is, tehát itt ilyen három grupra lehetett osztani. Én úgy éreztem, vagy úgy, ez a véleményem. Tehát voltak a fiatalok, a Gerendás, Horkai, Kenéz, én, mi voltunk így négyen, ilyen egység. Akkor volt a Csapó, Faragó, ők ketten egy egység, és akkor volt a Sárosi, a Cservenyák és a Molnár Endre, meg a Konrád Feri, akik szintén így egy egységek voltak. Viszont ez a három egység, ez így kompaktibilis volt egymással. Tehát mondhatom azt, hogy ugyanúgy jóba voltunk velük, és hát ezért tudott működni, mert ki tudtunk állni egymásért.
1: Szóval... És azt jól tudom, hogy a mai napig, nem tudom, havonta, vagy legalábbis rendszeresen összejártok?
0: Hát össze, most utoljára tegnap találkoztam a Horkaival, például a Horkai Gyurival. A Balatonon voltunk, és a vízen találkoztunk, de rendszeresen Gerendással, Kenézzel összejárunk szerencsére.
1: azok a sportolók, akik ugyanazon az olimpián szerepelnek, és ha nem is feltétlenül aranyérmet nyernek, bár a ti esetetekben ez megadatott, de együtt harcoltak, együtt képviselték az országot, ez egy sorsközösség, és akármikor bárki

0: találkoztok, akkor van egy közös múltatok és egy közös emlék, amihez nyúlni lehet?
1: Hát igen. Nagyon szeretjük is egymást. Én azt mondom, most kint voltunk Montreálba, nagyon sok csapattársunk, vagy másik sportágban 40 éve nem találkoztunk, és egyből összeülelkeztünk, és hát most nem akarok részletekre bonyolodni, de a hölgyek dicsértek engem is, én őket dicsértem. Felemeltek. De tényleg nagyon szerettük egymást. Én úgy érzem, hogy az aranyérmesek, a bronzérmesek, ezüstérmesek és a helyezettek is úgy érzik, hogy mi közösen hoztuk ezeket az eredményeket. Kijártunk, amennyi jegyet tudtunk szerezni. Mert ugye volt nekünk egy akkreditációnk, de ez nem mindenhova volt jó. Tehát ott volt a vadászat, hogy ki tudjunk menni pláne a döntőkre. És az egy fenomenális érzés volt, mikor oda kimentünk, és ott győzelmet láthattunk. Ez későbbi olimpiákon is, ahol én részt vettem, ott is ugyanez volt.
0: Hát sajnos letelt az idő, pedig még órákig lehetne sorolni a sok-sok élmény, de nagyon köszönjük, hogy sokszor örömteli, megható pillanatokban visszatudtunk veletek emlékezni erre a csodálatos olimpiára, és köszönjük szépen és szívből gratulálunk ezeknek a sikereknek, Sudár Attilának, Németh Miklósnak és Magyar Zoltánnak. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek.
2: Köszönjük.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
2: Bontsunk újra szárnyakat, és senkinek nem mondjuk el,

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség, hát furcsa ezt kimondani, korábbi elnöke. A beszélgetést azért kezdeném egy kicsit személyesebb jelleggel, mert elképesztően keveset beszélsz a médiában, nem nagyon az interjúkat, aminek egyébként mi az oka az elmúlt 16-17 évben, amíg elnök voltál, csak ilyen flash-ek mentek, hogy készülünk az OB-re, fölnéztem, amikor Duplantis világcsúcsot ugrott, hát ha apu is látja, tehát hogy minimális volt a megjelenésed a sajtóban, tévében, rádióban.
3: Köszöntelek téged is, Tibi, és a sportrádió hallgatóit is. Igen, tudatos volt abszolút, azt gondolom, hogy amúgy sem vagyok egy szereplő típus, és azt gondolom, hogy a elnöknek nem is az a dolga, hogy szerepeljen és interjúkat adjon, hanem inkább az a dolga, hogy egy olyan hátteret tudjon teremteni, hogy a sportolók azok olyan eredményeket tudjanak elérni, hogy általuk irányul figyelem a sportágra, és nem az elnök által. És ezért is vagyok egy kicsit szomorú a mostani helyzet miatt, mert itt most nem a sportról és az atlétikáról szólt az elmúlt. Hát az elmúlt fél év egészen biztosan nem, de gyakorlatilag 2024. szeptembere óta tartó időszak az méltatlan a magyar atlétika több mint 125 éves történetért.
2: Aki nem figyelte a sajtóban a híreket, annak elmondom előjáróban, hogy július 15-ével Gyulai Miklós lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáról. De kezdjük sokkal korábbról, mert hogy a te édesapád Gyula István, aki azon túl, hogy kiváló sportriporter, kommentátor volt, azon túl a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egyik legmagasabb pozícióját is betöltötte, akkor még ugye IAAF-nek hívták. És tulajdonképpen neki köszönheted azt, hogy az atlétikával egyáltalán kapcsolatba kerültél, mert ha jól emlékszem, akkor hát enyhén és finoman fogalmazva egy zűrös fiatal kor után vitte el téged a Budapesti Honvédba atletizálni.
3: Ez így van, de azért én édesanyámat se hagynám ebből a sztoriból, mert ugye mindketten kiváló atléták voltak, ugye anyu EB bronzérmes volt, a univerziádét nyert olimpikonok voltak mind a ketten, és egy kis túlzással a Tüzér utcai távolugró gödörbe születtem, mert ugye anyu ott tartott edzés, és talán onnan is mentek a szülészetre, hogyha minden igaz, még 1970-ben. De a lényeget jól megfogtad, igen. Zűrös volt a tinédzserkor, és ugye apu, aki nagyon keveset volt itthon, hiszen ugye azt megelőzően, amikor főtitkár lett, ugye elég sokat utazott televíziós riporterként, illetve kommentátorként, nem nagyon tudott részt venni a gyereknevelésében, és akkor 16-7 éves voltam, akkor úgy látva jónak, hogy levisz a Honvédra, és odaad egy olyan pedagógus edzőnek, Dr. Stipics Lászlónak, akinek csak az volt a feladata, hogy elérje azt, hogy én hetente minimum háromszor a Honvéd pályára járjak le atlétika edzésre.
2: Igen, de egyszer csak eljött egy olyan pillanat, amikor edzőcipőben 6.70-et futott el 60-on, amit szerintem meg is ismételtettek, hogyha jól emlékszem. Akkor már nem akarták, azt gondolták, hogy lemerült az elem a stopper órába, bár akkor még nem is elemes volt a stopper óra, és akkor kezdődött el igazán az a folyamat, aminek az lett a vége, hogy nem volt elég a heti három edzés, hanem inkább többször járjon a fiú.
3: Így van, akkor, amikor ez megtörtént, ez a felmérés, egyébként csak abszolút gondolom kíváncsi volt a tanár úr, hogy tudom, egy ilyen 2-3 hónapnyi ilyen általános, de abszolút általános, tehát nem speciális edzés után mit tud ez a gyerek. Mégiscsak azért az anyapja atléta volt. Igen, és akkor jöttek ezek az eredmények, és amikor a másodiknál is nagyságrendileg így állt meg az óra, a fotocellán, akkor ott visszasétáltam, és azt mondta, hogy akkor holnap találkozunk. És mondtam neki, hogy mondom, értem, de van csütörtök van, és arról volt szó, csak hétfőn pénteken kell jönni. Ja, eddig. Mostantól kezdve akkor. És akkor leigazoltak, és onnantól kezdve indult el. De hát ez már azt hiszem 87-88 környéke volt.
2: A körül igen, és tulajdonképpen a Honvédból kerültél a TFS-ébe, aminek volt még egy hozadéka, hogy úgy el kellett végezni azt a főiskolát akkoriban.
3: El kellett végezni ezt a főiskolát. Egyébként ennek a semmi más nem volt az oka, mint hogy a tanár úr az elkerült a TF-re tanítani. Ugye a Honvédon volt edző. Tanított előtte Gödöllőn, aztán lett honvéd, és utána a testnevelési főiskola, akkor még TF-nek hívták, ott kapott állást. És a kőkemény szabályok voltak a Honvédnál, és az akkori szakosztályvezető azt mondta, hogy semmi gond, akkor nekem keresni kell egy edzőt a Honvédban. Én mondtam, hogy szó sem lehet róla, mert én csak a tanárúrral vagyok hajlandó együtt dolgozni, és akkor ilyen nagyképűen ezt kijelentettem, persze nem, mert nyilván én nagyon ragaszkodtam a Steve-hez, a tanárúrhoz. Azt mondta, hogy egyetlen egy lehetőséged van, hogy felvételizel a TF-ről. Én. Ezzel a múlta. És aztán összerakták. Ott ő nagyon sokat segített. Tanárokat hozott, és akkor elindult, be tudtam járni a TF-re gyakorolni, mert akkor azért még ott elég kemény megfelelési sem mondom, hogy kényszer volt, de ugye ott még előtte alkalmassági vizsga volt, ott úszni kellett, az ott mindent kellett csinálni, azért egy sokkal keményebb felvételi volt, mint manapság. És végül is összejött a dolog, és 1990-ben, szeptemberben a TFN kezdte meg a felső oktatási tanulmányaimat, és lettem a TFS sportolója.
4: Ha már édesanyádat többször szóba hoztad, mondjuk el, hogy Kazi Olgáról van szó, és Gyula István ugye az édesapád. Ugye az volt az az időszak, amikor hát közel 40 alkalommal voltál a magyar atlétikai válogatott tagja, voltál világversenyeken, és elértél szép eredményeket. Melyek voltak a legszebbek?
3: A legszebb az, amire nagyon emlékszem, az az első világesemény volt, az a 97-es aténi világbajnokság, ahol 400-as váltóval jutottunk ki. Aztán a 99-es szevillai világbajnokság, ahol döntőbe jutottunk a 400-as váltóval, és egy picivel maradtunk el, nekem köszönhetően, mert az utolsó 80-85 méternél megrándult a hajlítóm, és nem tudtam végigfutni sajnos, de ott talán meg is dönthettük volna az azóta is fennálló országos csúcsot. Az egy nagyon jó váltó volt, és büszke vagyok a 98-ban fedett pályán elért 60 méteres magyar rekordra, ott Kovács Attila több mint 10-es csúcsát döntöttem meg, és futottam első magyar sprinterként 6-60 alatt 60-on, és hát és úgy nagyjából ennyi, és hát nyilván a Sydney olimpia, ami sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna, és nagyon fájó a 98-as EB túlváltás, ami ott azt gondolom a mai napig is, és ezt vallom, hogy érmet szalasztott el az akkori 400-as váltó.
4: Akkor volt az, hogy országos csúcsot akartál dobni a váltóbottal?
3: Igen.
4: Elhajtottad.
3: Igen. Amire nem vagyok büszke, de hát, az vesse rám az első követ, aki nem ezt csinálta volna abba a helyzetbe, de nyilvánvalóan az nem volt egy sportszerű viselkedés, de az ott egy nagyon fájó pont a pályafutásban.
4: 2004-ben még szinted volt az aténi olimpiára, hogyha jól emlékszem, de megsérültem.
3: Megsérültem, és sajnos annyira közel volt már az olimpia, hogy esély se volt a rehabilitációra, úgyhogy ott döntöttem el, hogy befejezem az aktív sportpályafutásomat. Az nem volt ugyancsak egy jó néhány nap, de aztán a sportosztály akkori főszerkesztője Vitrai Tamás fölhívott, és adott egy lehetőséget, hogy kommentátorként csatlakozhattam a sportosztály olimpiai küldöttségéhez, és ott közvetítettem Faragó Ricsivel az olimpiai történéseket, eseményeket.
4: Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy Miki, van egy ember, aki örül, hogy megsérültél. 2006 szörnyű esztendő lehetett, ugye akkor vesztetted el édesapádat, és már te kommentátorként dolgoztál akkor, és valahogy talán Sopron lehetett az egyik állomás, amelynek mégiscsak köze lehetett ahhoz, hogy te az Atlétikai Szövetség kötelékébe kerültél.
3: Én soproni atlétaként fejeztem be a pályafutásomat, és most nem fog tudni dátumot mondani, de ott ugye azt szerintem pont az aténi olimpia után volt egy tisztújítás, és ott a Soproni Egyesület, vagy ott a Soproniak ott jelöltek engem az elnökségbe. Legjobb kieső voltam, tehát nem kerültem be akkor, de és egyébként ott apu ugye még ezt megtudta, apuval nem beszéltem erről, tehát voltam már 34 éves, csak el tudom dönteni, hogy mi a jó, vagy mi nem, de azt a leszúrást azt azóta is emlegetem, hogy én ezt nem tehettem, hát ugye nem lehet ebben ezzel a névvel ez nem lehet, hát ha te jelölöd magad, akkor neked oda be kell jutni, és ennek megvan egyébként a technikája, taktikája. Nagyon értettem, és ott azzal én el is vetettem ezt a történetet, sőt aztán ugye akkor ugye apu elment, és ott próbáltunk az ő emlékének egy versenyformájában először emléket állítani, akkor ott az akkori vezetéssel is eléggé megromlott a kapcsolat, és akkor el is döntöttem, hogy én nem kívánok a magyar atlétikában részt venni, jó vagyok én ott, ahol vagyok, sporttelevízióban közvetítem, figyelem, de ez a közeg, ez nem az a közeg, amiben én szívesen, főleg, hogyha ilyen a hozzáállás, a szívesen dolgozom. És ezen 2000, ha előre szaladok, akkor szóljál, és akkor 2008, Pekingi olimpia, és ott jött egy érdekes beszélgetés az akkori ám sportvezetés egyik emberével, akivel egyébként én nagyon jó kapcsolatot ápolok azóta is, együtt végeztünk a testnevelési egyetemet, tehát egy évfolyamba.
4: Rendszeresen megszólal nálunk itt a rádióban, Elbert Gábornak
3: így hívják. Van, aki mondta, hogy valamit kéne csinálni, mert nem... és akkor ott elindult egy beszélgetés a közeggel, edzőkkel, versenyzőkkel is még, akikkel azért én jó kapcsolatban voltam, tehát ismertek, tehát egyikükkel, másikukkal együtt is versenyeztem én még annak idején is. És aztán eljutottunk oda, hogy a pekingi olimpia előtt milyen furcsa, visszahívták az akkori vezetést, és akkor a tisztújításon, a rendkívüli tisztújításon én alelnök lettem, és rá egy évre 2009 áprilisával pedig megválasztott a Magyar Atlétikai Szövetség közössége elnöknek, ami tartott ez év július 15-ig.
4: Nem tartottál attól, hogy mindenféle vezetői gyakorlat nélkül
3: de
4: belevágni egy olyan feladatba, amely, hát ha enyhén fogalmazom is, kihívás, de hát rengeteg szakosztály van, rengeteg atléta van, eredménykényszer van, és hát finoman fogalmazva sem voltak akkor az anyagi lehetőségek végtelenek.
3: Így van. De volt egy olyan hátterem dr. Sulek Ágoston személyében, aki azt gondolom, hogy a magyar atlétika történetében, még akkor is, hogy ő is megosztó volt, de mégiscsak egy komoly figura volt, és komoly tapasztalattal, vezetői tapasztalattal rendelkező figura volt, aki azért ott volt. És segített. És aztán elindult, ugye ez az egész történet. Volt egy jó elnökség, én azt gondolom, de ahogy haladtunk előre, és ahogy teltek, múltak az évek, ugye a 2008-12-es, tehát a londoni, a Peking-londoni olimpiai ciklusról beszélek, úgy azért láttam, éreztem és tapasztaltam, hogy az út, az biztos, hogy nem vezet igazából sehova. Tehát ma maradunk a kis saját szemétdobunkon, a kis langyos vízbe tapicskolunk. Mindig lesz egy-két olyan atléta, aki azért oda tud érni a világ élvonalába. Van a szerencsénk, van akkor még akár éremesélyes is lehet, de átütő siker nem lesz. És egyébként ez így is volt 2012-ben. De emlékszem, hogy valamikor májusban ültem az autóba, nem tudom már hova mentem, valahol mentem, és így gondolkodtam, hogy mi lesz, ha Pars Krisztián megsérül? Ezért egyéb kézláb atlétája volt a magyar atlétikán. Voltak mások is, tehát nem megbántani akarok senkit, de éremes, hogy nemzetközi szintű eredmény elérésére nem volt nagyon más. Mi lesz, ha ő megsérül? És aztán jött ez a tragédia, ugye, ami az edző, ugye elvesztettük a dobó pápát, Németh Pali bácsit, az edzőjét, és az olimpia előtt, mondom. De végül is szerencsénk volt. Krisztián, ahogy kell, tökös magyar gyerekként megoldotta, és olimpiai bajnok lett. És ez az, ami tulajdonképpen lehetőséget adott a magyar atlétikának, és ő volt az egyik a londoni hősök közül, aki lehetőséget adott a magyar sportnak, hogy az akkori kormányzat az ugye kvázi stratégiai ágazatként felemelje, és az olimpiai sportágakat is olyan helyzetbe hozza, ami segítheti tervszerű és szakmai építkezést figyelembe véve, illetve ezt feltételezve, hogy egy hosszú távú fejlődési szakasz tudjon elindulni. Ez 2013-tól ezzel is tudott indulni, ott ugye megkötődött egy szerződés a Magyar Állam és talán 14-5 sportági szakszövetség, olimpiai sportági szakszövetség között, többek között az atlétikával, ahol első körben kaptunk közel 10 milliárd forintnyi támogatási lehetőséget, tehát nem 10 milliárd forintot, ezt szeretném nagyon hangsúlyozni, azt gondolják, hogy ez akkor így megkapta a Magyar Atlétikai Szövetség, nem, egy lehetőséget sportág fejlesztésre és létesítmény, tehát infrastruktúrális fejlesztésre. És ezt ott volt az, amikor én azt gondoltam, hogy biztos, hogy váltani kell, és megfelelő szakembereket kell behozni a Magyar Atlétikai Szövetségbe, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségébe is. Ott volt az első olyan szembesülésem, hogy akikről azt gondoltam korábban, hogy talán háttered biztosítanak, segítenek, talán a név, a gyulai név az azért segít ebben, na azok akkor ott szembefordultak, és úgy gondolták, hogy majd ezt ők sokkal jobban meg tudják oldani. Ez a 13-as küldött gyűlésen ez egyébként érezhető is volt. Kvázi ott volt az első ilyen buktatási kísérlet velem szemben.
5: Amikor te elnök lettél, akkor jól emlékszem, Dornbak Ildikó volt a szövetségi kapitány, és amikor lecserélted, vagy lecserélte a szövetség az elnökségét, akkor is számtalan olyan megbeszélésed, konfliktusod lehetett, amelyek a döntések miatt ugye emberi érdekeket sértettek. Te hogy veszel részt ezeken a tárgyalásokon? Mi a stratégiád? Tehát nyugodt maradsz, érvelsz, bizonyítékok vannak nálad, okozati összefüggéseket keresel, nézed az embert is, hogy oké, most innen el, de aztán mi lesz vele?
3: Hát ez nehéz meg, mert ezek a beszélgetések, ezek egyáltalán nem kellemesek, tehát Ildit is, és ott a szövetségben, akik akkor ott dolgoztak, őket is mind azt gondolom, hogy jól ismertünk. Csak azt egy dolgot egyszerűen meg kellett nekem is érteni, és egy idő, és valamikor meg kellett érteni ezt az atlétikában, de minden más sportágban dolgozónak is, hogy a személyes érdekek, tehát hogy most nekem jó-e vagy sem, tehát az nem helyeződhet a sportág érdekei fölé. És ugye azzal, hogy én egy döntési helyzetben voltam, az persze mondhatják rá, hogy ez milyen könnyű, de hát ennek felelőssége is van. Tehát én tudtam, hogy Ildikó egyébként egy nagyon jó szakember volt, meg voltak a meglátása, a tapasztalata, de azt gondoltam, hogy abból az állapotból, szakmai állapotból, abból biztos, hogy tovább kell lépnünk. Hiszen megkapjuk a lehetőséget. És ott nem lehet, nem tudom, most nem megbántani akarok senkit sem, de ez a, majd leülünk, azt majd megbeszéljük, majd nem tudom, az edzőbizottság majd leül, és akkor majd mi kitaláljuk, hogy ki. Nem. Én biztos voltam benne, hogy egy, azaz egy darab vezető kell a szakma élére. És hál' Istennek, ugye időközben azért az irodába is, tehát az operatív csapatba is megtaláltam azokat az embereket, akiket én ismertem régóta, egyikkel versenyeztem együtt, a másikat családi vonalon ismertem, a harmadik az a menedzserem volt, amikor versenyeztem, és pontosan tudom, hogy milyen milyen gondolkodása van az atlétikáról, tehát eredményorientált és célorientált, és azt gondoltam, hogy ez az egyetlen egy lehetőség, hogy most igazán meg tudjuk mutatni az előttünk álló 6-7-8 évben, hogy a magyar atlétikában sokkal több van, mint ami addig volt. És ezt a korábbi csapattal, azzal a csapattal, akikkel én átvettem, vagy akik maradtak nekem még ugye a 2009-es időszakban, akkor biztos voltam benne, hogy nem lehet. És ez biztos, hogy bántó. Én nem lebecsülöm, meg nem ledegradálom, vagy degradálom az ő képességeiket, vagy degradáltam akkor, hanem azt gondolom, hogy teljesen más út kell, egy teljesen más elképzelés, más gondolkodás, más mentalitás. De gondold el, hogy volt egy 200-250 milliós költségvetése a Magyar Atlétikai Szövetségnek még 2012-ben, egy éve később, ez lett 1,2 milliárd forint. Ez nem lehetett ezt úgy kezelni, hogy akkor majd nem tudom, majd kacsintunk, meg nem készül el időre az elszámolás, vagy a beszámoló, és akkor majd nem tudom, fölhívjuk ezt, meg fölhívjuk azt. Nem, ez a világ, ez akkor elmúlt. És én voltam érte a felelős. Hát én írok alá. És biztos voltam benne, hogy egész egyszerűen ezt másképp kell csinálni. És ennek megfelelően kerestem a megfelelő embereket, és sikerült megtalálni, én azt gondolom.
5: Gyulai Miklóssal, az Atlétikai Szövetség korábbi elnökével beszélgetünk, és 2013-nál tartunk, amikor Spirjev Attila és Dajcs Péter is a szövetségbe került. Hogyan, milyen módon beszéltétek meg? Ugye 11 óta megy a Gyulai István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj, az ő kettejük nevéhez fűződik, Dajcs Péter ugye a szervezőbizottság elnöke, Spirjev Attila a sportigazgató, ő tárgyalja le a sportolókkal, hogy jöjjenek Magyarországra, induljanak el, ez hol Budapesten, hol Székesfehérváron, most újra Budapesten. Szóval, hogy velük, hogy találtatok egymásra?
3: Hát nem volt ez nehéz, ismertük mi egymást régóta, tehát a Péterrel én jó néhány válogatott fiatalon versenyeztem együtt, volt időszak, amikor egy klubban versenyeztünk, az Attila ugye atléta menedzserként végig követte az én pályafutásomat, sőt, volt is a menedzserem, tehát ez a kapcsolat ez megvolt. Én pontosan tudtam Péterről is, Attiláról is, hogy milyen elhivatottsággal tudnak az atlétikáról beszélni, és mennyire tekintik az életük részének. És amikor ugye az emlékverseny megszervezése szóba került, ez ugye 2010, a Barcelonai Európa bajnokság idejében, emlékszem, akkor kaptam egy telefont, és ott az idény végén ültünk le először négyesben beszélgetni arról, hogy akkor ezt hogy lehetne elindítani, és 2011-ben már is valósult, tehát alapvetően szépen én azt gondolom, hogy abszolút egy hullámhozra tudtunk kerülni. De ugye ez még nem szövetségi kérdés volt. Tehát ez egy teljesen különálló történet. Én biztos voltam benne, hogy a Gyulai névvel, tehát Gyulai Miklós, mint elnök, az nem csinálhat meg egy Gyulai memoriált. Nem lehet. Nem. Azon az elképesztő támadási felület. Tehát valami külső dolog kell ebben a dologban, és ugye így kerültek be Péterék egyébként a rendszerbe, és aztán 2012 volt egy mezei Európa-bajnokság, amit én megörököltem, és ilyen közel voltam hozzá, hogy azt visszaadjuk, mert egész egyszerűen nem volt költségvetés, semmi, és az utolsó telefon, az volt, hogy Marci öcsémmel néztem, és akkor ki tudja ezt megcsinálni szerinted? Nem kérdés. Így került Péter ismét fókuszba, és aztán azt gondoltam, hogy innentől kezdve, hogyha már ilyen szoros a dolog, akkor én szeretném, hogyha a szövetségi munkában is részt venne. Ugye, és mondom, ugye jött ez a elképesztő támogatási lehetőség, meg ez a lehetőség, amit azt gondolom, hogy ki kell használni, és ide én olyan szakembereket akartam, akik ismerik a nemzetközi atlétikát, akik tudják, hogy egy felkészülés az hogy zajlik, akik meg tudják, le tudnak ülni az edzőkkel, nem az van, hogy az edző begyűri, hanem ő szépen el tudja mondani, hogy neked mi a feladatod, ezt kell csinálni, ezt kérem ennyi pénzért, vagy ilyen lehetőségért, vagy ilyen támogatásért. és így indult el ez a történet. Szövetségi szinten 2013-ban.
5: És mi lett, milyen célok valósultak meg abból a pénzből, ami így elsőre bekerült az Atlétikai Szövetségbe, és ami miatt először meg akartak buktatni?
3: Én azt gondolom, hogy az infrastruktúrális fejlesztése a magyar atlétikának, tehát fedett pálya, vagy éppen csarnokok, fedett csarnokok, vagy éppen szabadtéri pályák, az én azt gondolom, hogy több mint 100%, tehát ami az elmúlt 15 évben meg tudott valósulni. Abban én nem gondolom, hogy van hiba. Egy picit talán a fedett pályás létesítményhelyzetünk lehetne jobb, de ma már azt gondolom, hogy az, hogy egy Nyíregyházán fölépült egy szabványpálya, az, hogy van egy budapesti kvázi 200-as körünk, ami olyan amilyen, de mégiscsak van, tehát edzésre lehet használni, és egyébként rengeteg szakosztálynak vagy egyesületnek van kisebb-nagyobb fedett létesítménye, tehát ahol az edzéseket meg tudják csinálni a téli időszakban, vagy a hideg időszakban, és szerintem ez rendben van. A szakmai oldalról pedig csak annyit tudok mondani, hogy 4 olimpiáról 3-szor éremmel jött haza a magyar atlétika. Kevesebb olyan korosztályos, hogy felnőtt világverseny van, ahonnan nem jött érem, vagy érmek az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy ha most ránézünk arra, hogy most már nem csak a dobó szakág az, ami a magyar atlétikát fölemeli, hanem gyakorlatilag minden szakágban vannak, tehát most az ugrásfutás dobásokat nézem, tehát vannak versenyzőink, akik ott vannak a világ élvonalában, illetve Európa élvonalában, a világ élvonalának a közvetlen közelében, akkor azért azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés. Azt elfogadtam, hogy olyan szintű atlétikánk, mint a franciáknak, spanyoloknak, vagy a hollandoknak, vagy a lengyeleknek valószínűleg nem lesz. De ez nem azért van, mert nincs meg a lehetőségek, és ez kritika, és ezt vállalom, ez azért van, mert azt gondolom, hogy bár mondhatnám azt, hogy jól dolgozunk, de csak ha a felsorolt, vagy az említett nemzeteket nézem, akkor sokkal jobban. Egyszerűen sokkal több melót, és sokkal elhivatottabb hozzáállást kellene tanúsítani, mind edzői, mind versenyzői szinten, azt gondolom, a további előrelépést illetően.
5: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban pedig Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség lemondott elnöke. Mindjárt beszélünk arról is, hogy miért mondtál le, de az előző fél órában áttekintettük az elnökséged első időszakának jelentősebb állomásait, de nem hagyhatjuk ki a 2023-as atlétikai világbajnokságot, amelyre épült egy csodálatos stadion. Na, ez hogy volt?
3: Szándékosan nem mondtam, amikor kérdezted, hogy milyen eredményeket, mire vagyok büszke, de azért el is büszke vagyok. Nyilván idehozni a világ egyik legnézettebb sporteseményét azért azt gondolom, hogy nem kis dolog. Viszont őszinte leszek, azért nem beszélek róla szívesen már, mert egyrészt 3 éve volt lassan, másrészt meg ezt az eseményt is, illetve az ehhez kapcsolódó beruházást is, én azt gondolom, hogy olyan méltatlan párbeszéd övezi, amiben nem kívánok részt venni. Tehát
5: ez a stadion építés miatt kezdődött, vagy maga a világbajnokság miatt kezdődött ez a
3: fajta? Nem a világbajnokság miatt, mert amikor ugye 2018-ban ezt megkaptuk, meg amikor előtte pályáztunk, akkor azért nem gondolom, hogy a magát az eseményt azt támadták volna. Nyilván, ami a létesítményfejlesztés körül kialakult, és őszinteszek, mi szövetségben nem voltunk benne, mi annyiban voltunk benne, hogy amikor a tervezőket ki kellett választani, akkor én emlékszem, hogy nem akármilyen építés zsenikkel ültem egy asztalnál, és hallgattam őket az első egészségesen, hogy akkor így, meg úgy, meg amúgy, de amikor szót kaptam, akkor, mert aztán pont Skardelli úr mondta, hogy azért hallgassuk már meg a szövetség képviselőjét is. Én mondtam, hogy nagyon szépek ezek az építmények, de nem ártana egy atlétikai stadiont építeni. És akkor ott úgy néztek rám, ezek nagyon szép építmények, ez egy is atlétikai stadion. És akkor onnan elindult egy konstruktív párbeszéd, és ott akkor tényleg komoly órákon, napokon, heteken, hónapokon át tartó egyeztetések, amiből aztán lett az, ami megépült abban a rozsdaövezetben, ami az egyik szégyen foltja volt Magyarország fővárosának.
5: És mit gondolsz az elmúlt 3 év létesítmény kihasználásáról a stadionnal kapcsolatban?
3: Tragikus. Tehát ez tragikus. Tehát ebbe abszolút egyet tudok érteni. Tehát ebben a létesítményben azt gondolom, hogy sokkal több egyéb más eseményt is meg lehetne szervezni.
5: Ti kezdeményeztetek egyébként ilyen típusú sportrendezvények?
3: Hát mi kezdeményeztük azt is, hogy próbáljuk meg a Magyar Atlétika szolgálatába állítani ezt a stadiont, hanem ugye nyilván a melegítő részt, tehát ami a Csepeli oldalon van. Nem nagyon sikerült előre.
5: De miért bukott el?
3: Tibi.
5: Sejtelmet sincs.
3: Adjuk.
5: Jó.
3: Én nem az a típus ember vagyok, aki visszafele köpköd, bocsánat, hogy fejezem ki magam. Abban bízom, hogy az előttünk álló időszakban ez meg fog tudni változni.
5: Egyébként hogy lehetne ezt méltó módon használni?
3: Ugye az országos bajnokság most már másodszor ott volt, a memoriál ott van, a futókör, ugye az valamennyire azért azt gondolom, hogy szabad bejárású, tehát azt tudják használni, de mondom, van egy csepeli rész, ami abszolút kihasználatlan, tehát amit azért építettünk, nem tudom, néhány dobópályával, emelkedővel, erősítővel, egy plusz atlétika pályával, és még az ördög öreg anyjával mindennek kiegészítve, hogy azt a magyar atléták, de nem csak a magyar atléták, hanem a magyar sport is használni tudja. Nekem nincs tudomásom arról, hogy ez a dolog, ez működne. És most mondom, tényleg nem akarok ebbe sokkal jobban belemenni, mert nyilván a következő vezetésnek ez egy fő dolga lesz, hogy ami nekem nem sikerült, vagy nekünk nem sikerült, az ott sikerüljön. És sok sikert is kívánok hozzá, hogy ez összejöjjön, mert mondom, olyan létesítményrendszer, és olyan létesítmény, és olyan eszközrendszerre van főszerelve, amit vétek nem nap mint nap használni.
5: Térjünk rá a lemondásodra, mert először bejelentetted, hogy szeptember 1-én távozol az Atlétikai Szövetség éléről, és aztán elkövetkezett július 14-e, a Gyula István Memoriál Atlétikai Magyar Nagydíj, ahol Duplantis majdnem ugrott egy újabb világrekordot, és másnap ezt a szeptember 1-ére tervezett lemondásodat előrehoztad aznapra, tehát július 15-ére. Ekkora csalódás volt, hogy Duplantis nem tudta megugrani a 6.32-t?
3: Nem volt csalódás, bár örültem volna, azért ez mégiscsak jobban nézett volna ki. Nem, valóban az volt az eredeti szándék, hogy a szeptember 1-jel a szezont azt semmi ne zavarja meg, és végig tudjuk vinni. De az azt megelőző hetek eseményei egyszerűen oda juttattak, hogy ez már nem volt tartható, és nem akartam én tovább asszisztálni ahhoz a folyamathoz, ami zajlott. Szóval nekem például az borzasztó volt látni, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy azok az emberek, akik ezt a versenyt is nagy erővel támadták, azok a VIP részlegben úgy csináltak, mintha az égvilágon semmi nem történt volna, és legtermészetesebben ott ülnek.
5: Mikor
3: szégyen teljes volt ez az ő részükről. Én azért döntöttem így, mert ugye időközben tehát nem volt elég az, hogy én szeptember 1-jel távozom, ez észrevető volt, és ők addig mentek, amíg 70 bocsánat, hogy azt mondom, de olyan egyesületet rántottak össze, akik gyakorlatilag nem létező egyesületek, de mégiscsak tagszervezetei a Magyar Atlétikai Szövetség, legalábbis a 80%-a, azok aláírták, hogy legyen rendkívüli küldöttgyűlés. Az elnök, az alelnökök és az elnökségi tagok visszahívásával. És én láttam azt, hogy tehát én ebbe a helyzetbe biztos, hogy nem akartam kerülni, főleg azután, hogy egyszer már lemondtam. Tehát ez egy kicsit olyan, mint a, nem tudom én, a felakasztott embert, azt arra még rá is lőnek kettőt, hogy biztos, hogy meghaljon. És én azt gondoltam, hogy a memoriál az egy, főleg ez a memoriál, ami volt, ami minden idők legsikeresebb, ez egy jó végszó lehet.
5: Említetted, hogy olyan egyesületek is megjelentek, akik nagyjából nem is léteznek. Egyébként Magyarországon hány olyan egyesület működik, amelynek van atlétikai szakosztálya, vagy olyan klub, amely csak atlétikával foglalkozik?
3: Van egy sporttörvényünk, aminek vannak rossz

0: ami van, csak azért, hogy legyen, és van mindig, minden évben kiderül 20-25 olyan egyesület, ami csak úgy létezik. Egyébként ezeket általában meg is szüntetjük a tagszervezeti tagságukat, mert vagy nem fizetnek tagdíjat, stb. És egyszerűen bemaradtak olyan egyesületek, akik, most nem tudom, hogy zalaegerszegi aszfalt szaggatók. Most ez az, ami egy megmaradt, láttam én a listát.
1: És a szövetség nem tud fellépni? Vagy
0: nem tudsz fellépni,
1: mert a listából?
0: Nem tudsz fellépni, mert sport törvényi kötelezettséged, hogy felvedd őket. Ez arra azt hiszem, meg kell szüntetni. Hát ez a legostobább pontja a sporttörvénynek, mert ugye belép a tax, és azt gondolják, hogy akkor azzal ilyen támogatás, olyan támogatás. Én tudok ellene tenni, mert mi azért meghoztunk olyan döntéseket, hogy nem jár alanyi jogon tagszervezeti támogatás. Tehát az valamit teljesíteni kell, sőt, neki fizetni kell, nem kevés pénzt azért, hogy tagszervezet legyen, de valamiért ők úgy gondolják, hogy ez jó. És ugye összejött ez az aláírási szám, és így aztán ezt meg kellett tartani. És én azt gondoltam, hogy tehát azért, hogy mondjam, azért mindent nem, tehát mindennek van határa.
1: 21-én tehát kellett tartani egy rendkívüli közgyűlést. Egyébként veled együtt Oroszi Zsuzsa és dr. Kriszt Balázs is lemondott.
0: És a felügyelő bizottság
1: is. És a teljes felügyelő bizottság is. És ezen a közgyűlésen megerősítették, ugye 70, nagyjából 70-en voltak jelen, az elnökségi tagok közül Zsivoszki Farkas Györgyi, Németh Zsolt és Tölgyesi Előd elnöki pozícióját. Most hallgassuk meg, hogy ezután, a közgyűlés után mit mondott Zsivoszki Farkas Györgyi.
2: A rendkívüli közgyűlésen a többség úgy döntött, hogy a három hivatalban lévő elnöki tagot sem hívja vissza. Mit üzen ez a döntés a szövetség jelenlegi helyzetéről?
3: Most egy elég erős felhatalmazást kaptunk a küldöttektől, ugye ez a szavazatok arányából látszik. Én úgy látom, hogy ők értékelik azt a munkát, amit mi az utóbbi időben, amióta megválasztottak minket, próbáltunk elvégezni, és megadták a bizalmat az elkövetkezendő időre is.
2: Az elmúlt időszakban komoly bizonytalanság övezte a szövetséget. A döntések után mikorra várható, hogy ismét stabil vezetése lesz a szervezetnek?
3: Ezt nehéz megjósolni, de az biztos, hogy mi ezen fogunk dolgozni, amennyire gyorsan tudunk.
2: Mi a következő lépés a tisztújítási folyamatban, és milyen menetrenddel számolnak?
3: Jogi értelmezésekben nézetkülönbségek vannak. Az első lépés az, hogy ezeket a nézetkülönbségeket tisztázzuk, hogy melyik áll közelebb az igazsághoz, és annak megfelelően tegyük meg a következő lépéseket.
2: Mit üzenne most a tagszervezeteknek és a sportolóknak, akik az elmúlt hónapokban a bizonytalan helyzetet tapasztalták?
3: Amit a saját szervezetünk belül látok, hogy a sportolóknak a felkészülése az biztosított volt, hogy a vezetésben van egy ilyen nézetkülönbség, az nyilván nagyon fontos minél előbb tisztázni, de én nem gondolom, hogy ez ilyen jelentősen befolyásolta volna az ő eredményességüket.
1: Farkas Máté volt a riporter, mit szólsz az elhangzottakhoz, és miért jutottatok el idáig tulajdonképpen?
0: Hát ez a messze semmi fog meg jó kategória. Elvégzett munka, mondja az alelnök asszony, azt úgy kíváncsi lennék, hogy, tehát ezt például megkérdeztem volna a kolléga nevében, hogy mégis mi volt az elvégzett munka, amit azon kívül, hogy szétverték az elnökséget, és szétverték az egész operatív irányítást, azt azon kívül mi munkát végeztek el, de ez már múlt. Ezzel azért nem akarok foglalkozni, mert most van egy helyzet, úgyhogy azt gondolom, hogy van egy olyan viszonylag fiatalokból álló ellen tábor, most nem ellenem való tábor, hanem a most hivatalban maradt hármassal szemben, akik azért azt gondolom, hogy most el tudnak végezni egy olyan munkát, hogy szeptember 2-án azért egy olyan elnökség és egy olyan elnök kerüljön pozícióba, ahol nem ennek a három embernek a kényekedve szerint működtetik majd a szövetséget.
1: A munkáról beszéljünk, de ezek az ellentétek, ezek szakmai vagy személyes ellentétek?
0: Hát szakmai jelentéteket azért nem tudok mondani, mert semmilyen szakmai észrevételük és szakmai hozzászólásuk nem volt. Ha csak azt nem veszem mondjuk szakmai érvnek, hogy

0: A hármuk közül az egyik, az csak akkor volt hajlandó elfogadni az edzői támogatásoknak a javaslatát, hogyha ő maga is bekerül ebbe a körbe, és kap egy bizonyos összeget. Erre mit tudok mondani? Tehát ha ez a szakmai, akkor volt, mert ezt én abszolút nem tartottam támogatnak. Nem, ez abszolút személyes indítatású dolgok. Én azt gondolom, hogy van egy kialakult és egy jó működő Magyar Atlétikai Szövetség, egy rendszer, és ezt most itt az idő átvenni és tovább vinni. Én nagyjából ezt tudom most feltételezni, semmi mást.
1: Akkor beszéljünk a munkáról. Ti mit építettetek fel 16 év alatt, a te elnökséged alatt?
0: Hát most nyilván szokták mondani, hogy a saját magunk dicséretét azt ne bízzuk másra, de én azért, hogy mondjam, nagyképű sem szeretnék lenni. Elmondtuk, vagy korábban ezt érintettük. Tehát azért itt egy viszonylag sikeres időszakot zártunk 2012 óta. Ugye mondom, 4 olimpia, ezen ugye volt egy aranyérmünk, volt egy ezüstérmünk most Párizsban, és volt egy bronzérmünk. A világeseményeken is olyan, a világbajnokságon és az Európa bajnokságon is olyan sikereket értünk el, amelyeket korábban nem. Itt volt Bai Balázsnak ugye a 17-es londoni VB bronzérme, Mártonon itt a nyert Fedett Pás világbajnokságot, és dobogóra tudott állni ő is olimpián VB-n. És EB-n nyert 2 Fedett Pás Európa bajnokságot, a korosztályos világversenyeken is azt gondolom, hogy nagyon szép számmal tudtunk részt venni az utóbbi években. Most is inkább szólhatna arról, hogy az U18-as EB-ről egy közel 40 fős delegáció az 3 éremmel jött haza. Ma elutazott az U20-as világbajnokságra 28 versenyző és további 11 kísérő.
1: Ez Amerikában,
0: Eugene-ben kerül a megrendezésre. Szóval én azt gondolom, hogy inkább erről kéne szólni sem, mint arról, amiről szóltak az elmúlt hetek. És mondom, a felújított pályák, az új építésű pályák, az atlétikai stadion, az, hogy van végül is otthona a magyar atlétikának, most már csak használni kellene, és azért elég komoly és jelentős forrást tudtunk biztosítani, mint egyéni menedzsment szinten, mint klub szinten, műhely támogatás szinten.
1: Arról van statisztikát, hogy az elnökséged alatt mennyivel lett több atléta Magyarországon? Vagy tagszervezet? Most a tagszervezeteket azért,
0: óvatosan. Igen, azt kezdjük óvatosan, épp az előbb elmondotta miatt. A versenyzői létszám, illetve az atlétizálni elkezdő fiatal gyerekek száma, az a világbajnokság óta folyamatosan nő. És mértek különböző százalékokat, én most nem akarok nagyon ebbe belemenni, mert ezek, de ezért ez a 25-30 százalékos növekedés, ez én azt gondolom, hogy megvan. De tovább megyek, tehát hogy a mai világban azt meg kell érteni, hogy azért az atlétika egy nagyon száraz dolog, tehát kinek van kedve ebbe a 40 fokba, vedd rá a gyereket, a mi időnkben nem nagyon volt más lehetőség, tehát aki egy kicsit ügyetlenebb volt a labdás. Most azért nagyon sok minden a sporton kívül is elviszi már a gyerekeket. Én csak a saját 3 gyermekemről tudok beszélni, aki közé is atlétizál. És nem jégkorong, azért, mert jégkorong, röplabda, vitorlázás. És nem, az egyik kislánya mondta, hogy ezt a távolugrás szívesen kipróbálná, de amikor oda kerültünk, hogy akkor lemegyünk a TF pályára, ott egy kölyök atléta csoportba, akkor megkérdezte, hogy mi lesz, és akkor mondtam, mert hogy akkor azonnal távolt fog ugrani. Mondom, biztos, hogy nem fogsz azonnal távolt ugrani 13 évesen, nem? Ja, köszönöm szépen.
1: ebben az egész ügyben mi fáj neked a legjobban?
0: Nem az atlétikáról szólt ez a dolog az utóbbi időszakban. És hogy olyan emberek, akik én azt gondolom, hogy csak köszönhetnének az elmúlt 16 év során a magyar atlétikának, vagy a magyar atlétika vezetésének, azok ezt szétverték 2 év alatt. Lerombolták. Az okokat ők tőlük kell megkérdezni. De ez nem jó, ez nem jó érzés, ez egy személyes kudarc nekem, mert azt gondoltam, hogy talán annyi annyi respektem van, hogy ezeket esetleg másképp, más módon, vagy valamilyen módon meg tudjuk beszélni.
1: Te csinálnál valamit másképp?
0: 2024. szeptemberében biztos, hogy már nem jelöltetném magam.
1: Volt-e a sajtónak szerepe ennek az egész ügynek a kirobbanásában? Az annyi kulisszatitot áruljunk el, hogy amikor lemondtál, akkor én fölhívtalak telefonon, és arra kértelek, hogy gyere be. És azt mondtad nekem, hogy azért nem akarsz bejönni, mert megjelent a Magyar Távirati Irodában a kiadásában egy közlemény, és nem akarod összezavarni a fejeket, ott azt megfogalmaztátok, és most is, akkor is tartod magad ehhez.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy nem akarok nyilván magamnak, de sok pontatlan és valótlan és a félrevezetésre alkalmas állítások jelentek meg. Olyan személyek tollából, akik rámombosabb gondoltam volna, hogy ezt megteszik. Főleg úgy, hogy engem például egyik se kérdezett meg. De mi az igaz ebből, vagy ez hogy zajlott? És ehhez még hozzájött az sajnos, hogy ugye a nevezett három elnökségi tag az folyamatosan szivárogtatott. Tehát olyan belső és egyébként bizalmas információkat is kiadott ezeknek az embereknek, amelyeknek még valószínűleg lehet, hogy lesznek következményei is, de ez majd egy másik történet.
1: Azokkal a szerzőkkel, akiket most említettél a pontatlanság, illetve a valótlanság kapcsán, te beszéltél? Tehát jelezted nekik, hogy nem így volt? Vagy hogy pontatlanok voltak azok, amiket leírtak?
0: Mondtak. Én egy cikk után írtam egy SMS-t az illetőnek, hogy messzire mentél. És ezt el is mondom, ez a cikk, ez az ő honlapján jelent meg, ahol én állok a lelátón a kislányommal és a kislányom édesanyjával, és ott volt egy olyan komment, amit most nem fogok idézni, de a komment előtt felelni fog az egész biztos, és hogyha ha úgy alakul, akkor felelni fog az, aki ezt a cikket írta.
1: Kezelnéd ezt más, hogy érvekkel az elmúlt időszakot?
0: Hát most már nem. Hát most már azt gondolom, hogy ez elment egy olyan irányba, hogy felesleges.
1: Okay. Korábban? Vagy ha visszamehetnénk az időben?
0: Nem mehetünk vissza az időben.
1: Okay. Amikor lemondtál, akkor a szövetség operatív irányítását Deutsch Péterre bíztad.
0: Így van.
1: Deutsch Péter a mai napon bejelentette, hogy szeptember 2-án távozik a Magyar Atlétikai Szövetségtől, és ő azt írja, hogy a sportolókat nem lehet várakoztatni, a versenyek nem állnak meg, a nemzetközi kapcsolatokat működtetni kell, úgyhogy csak ezért vállalta el szeptember 2-áig a tisztúító közgyűlésig az operatív ügyek irányítását, és úgy döntött, hogy bárhogy is alakuljon az őszi tisztúító közgyűlés, az új vezetés hivatalba lépésével távozik a szövetségtől, addig pedig az a dolga, hogy a szervezet továbbra is stabilan, kiszámíthatóan működjön. Említetted a korosztályos világversenyeket, és ne feledjük, hogy még lesz egy Európa-bajnokság is. Mit szólsz az ő távozásához?
0: Nem lep meg. Sajnálom, mert egy olyan embert veszít a magyar atlétika, akinek nagyon nagy szerepe volt a rendszer, tehát annak a rendszernek a felépítésében, amiben ez az atlétika működött az elmúlt 16 esztendőben, ahol ezeket az eredményeket a magyar atlétika elérte. És azt gondolom, hogy ez a jó döntés, és én nem véletlenül bíztam meg őt, hogy az alelnök asszony az utalt arra, hogy itt jogi véleménykülönbségek vannak, hát ez az egyik, nincs semmilyen jogi véleménykülönbség, van, de jogilag ez volt az egyetlen alkalmazható lehetőség, illetve a magam részéről annyit még hozzáteszek, hogy azért kértem meg, mert pontosan tudtam, hogy vele nagyon nehéz dolguk lesz ha csak egy olyan problémát, vagy olyan dolgot akarnak megoldani, vagy keresztül vinni, amit ha most megengedsz, akkor felolvasok, ez a Magyar Bajnoksággal kapcsolatos, a szervezetünknek az alelnöke, szakmai alelnöke fordult a sportigazgatóhoz, hogy egy kalapácsvető fiatal ember a felnőtt OB-t kísérletet teljesen az 20-as világbajnokság kvalifikációs szint elérésére, arra még megvolt a lehetőség vasárnap. Ennek az előzménye az, hogy belefér, ezt elmondom, hogy csütörtökön csináltak egy versenyt, hogy ez a szint ez meglegyen, de hát valószínűleg elkerült a figyelmét a szakmai alelnök úrnak, aki a klubnak a vezetője, a rendező klubnak a vezetője is, hogy ezeket a verseket be kell jelenteni. Itt a teljesen mindegy, hogy milyen eredmény született volna ott a srác részéről, sajnos nem lehetett volna figyelembe venni. Majd aztán tett egy kísérletet, hogy a Magyar Bajnokságon, hangsúlyozom, a Magyar Bajnokságon, míg ugye ez egy felnőtt verseny, és felnőtt szerrel kell versenyezni, a fiatal ember, aki egyébként az U18-as EB-n azt hiszem negyedik lett, tehát jól szerepelt, az hagyd dobjon 6 kilós kalapáccsal. Nonsense. És hogyha ez az út vár a magyar atlétikára, akkor az Isten irgalmazzon neki. És pontosan tudtam, hogy ha Péter ül ott, akkor ez nem tud megvalósulni. Egyszerűen értelmezhetetlen. És akkor, amikor ugye személyes és egyéb indítatásokról beszélek, akkor erről beszélek. Majd mi úgy látjuk jónak, hogy, akkor úgy látjuk jónak, hogy. Tehát ne forduljon elő az, hogy mondjuk van egy 110 gátas verseny a magyar bajnokságon, és mondjuk a 2-es vagy a 3-as pályán 106-os gátak vannak, a 7-es, 8-ason pedig mondjuk 99-esek, mert éppen a korosztályos versenyzőnek meg kell futni a szintet. Vicc az egész.
1: Mit üzensz a kluboknak, illetve az atlétáknak?
0: Hát nézd, a fő üzenet az az, hogy ne legyen személyeskedés, ezt próbálják meg elkerülni. Tehát ha nem az atlétákról, a versenyzőkről, az edzőkről, a klubokról szól a munka, hanem a személyes érdekekről, akkor biztos, hogy nem fognak előrébb lépni. És én azt gondolom, hogy most van egy nagyon jó alap, van egy nagyon jó kiindulási pont, és ezt tovább kell vinni. Az atlétika egyéni sportág, és mindenkinek tudomásul kell venni, leginkább a sportolónak, ne féljenek, egy karrierjük van, és mindig a saját érdekeiket tartsák szem előtt, ez a legfontosabb, és akkor biztos, hogy azok a tervek, azok a célok, azok az álmok, azok nagy részben meg fognak valósulni.
1: Mi a célja a szeptemberi elnökválasztásnak, illetve a tisztségviselő választásnak? Mi a tétje?
0: Jó kérdés. Hogy ez a fajta önkény, amit ez a három ember itt az elmúlt időszakban megpróbált keresztül vinni, ez ne nyerjen. Erre ne legyen lehetőségük. Itt kell egy olyan elnökség, akik azért ezt ellensúlyozzák. Vitázzanak, hogyha vannak szakmai viták, szakmai érvek, akkor természetesen üljenek le és vessék össze, de azt nem javaslom, hogy olyan nagyon-nagyon eltérjenek arról az útról, ahol most van a magyar atlétika. Biztos, hogy lehet egy sokkal simább aszfaltot elé tenni, ezt nem vitatom, hiszen a világ fejlődik, az atlétika fejlődik, de azt gondolom, hogy az egyéni érdekeket nem szabad a sportág érdekei elé helyezni. Erre kell odafigyelni majd a következő elnökségre.
1: Hogyan tovább Gyulai Miklós immáron magánember?
0: Hát most egyelőre pihenés, ugye nyári szünet van. Figyelemmel kísérem a nagyfiamnak a finnországi jégkorong pályafutását, tudom, akkor segítem, bár most már egyre kevésbé kéri ki a véleményemet. A lányaim, ugye ők itthon vannak, ők még azért a serdülőkor küszöbén. Biztos nem lesz könnyű az sem. Dolgozom a médiában, a sporttelevízióban, és aztán már meglátom, hogy megtalál-e valamivel esetleg a magyar sport, vagy a magyar sportélet, de ha nem, akkor az úgy jó.
1: Gyulai Miklós, köszönjük szépen!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Én egy hatalmas nagy hajlát.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornászunk. Köszöntelek, és azt olvastam valahol, hogy a búrháborúk előtt néhány hónappal te nem is tornászként kezdtél, hanem versenytáncosként. És az volna a kérdés, hogy egy ilyen 5-6-7 éves kislány, aki még nem nagyon tudja, hogy mi legyen az élete célja, az hogy viszonyul a rumbához, a csacsacsához, a tangóhoz, meg a rock'n'rollhoz?
3: Köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást. Ez egy olyan kérdés, amit nem hiszem, hogy még feltettek nekem korábban, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezzel kezdünk. Én szerintem egy ilyen kicsi lány még így nem gondolja át így a különböző stílusokat, úgyhogy én egyébként fitnesseztem, úgyhogy ha mondhatjuk, egy picit közelebb is áll a tornához, a talaj részéhez, hiszen ott is csinálunk akrobatikus és gimnasztikus elemeket, úgyhogy nem tudom, hogy melyik stílus volt jelen a leginkább, de azt tudom, hogy az én gyakorlatom az egy country gyakorlat volt egyébként.
2: És mikor találkoztál? Hány évesen? Milyen dátumot írunk, amikor először találkoztál ezekkel a mozgásokkal?
3: Én 5 éves voltam, amikor fitnessezni kezdtem, ott 3 évig voltam, és nagyon-nagyon szerettem, viszont rengeteg versenyt nyertem, és nagyon zavart engem az, hogy csak heti 2-3 edzésünk van, és a hét többi napján pedig szüleim nem nagyon tudtak vele mit csinálni, mert nem nagyon lehetett lelőni otthon, úgyhogy általában őket vagy a bátyámat idegesítettem, és mindenképpen egyértelmű volt, hogy nekem több edzés kell, és akkor anyukám javasolta, hogy próbáljuk ki a szertornát, hiszen ott nehezebb elemeket is lehet tanulni, és olimpiai sporták, tehát valószínűleg a kihívás is nagyobb lesz.
2: Hogy kezdődik egy ilyen tornász pályafutás? Én arra vagyok kíváncsi, hogy a 8 éves kortól az olimpikon létig hogyan lehet eljutni? Tehát valaki bemegy a terembe, életében nem látta még azokat a szereket, amiket ott felszereltek, és hogy ismerkedik meg a cukaharával, a kacsovval és az összes többi olyan elemmel, amit aztán később beépít majd a gyakorlatába?
3: Ez egy nagyon hosszú folyamat. Amikor először beléptem, akkor az motivált engem a legjobban, hogy mindenki ügyesebb volt nálam, és nagyon-nagyon tetszett az, hogy hát ilyeneket én is szeretnék tudni, és velem egyidős kislányok már versenyeznek, szaltóznak, akár dupla szaltóznak is, és elképzelhetetlen volt számomra, hogy én ezt ne tudjam majd megcsinálni, úgyhogy nagyon motivált az, hogy itt tényleg több a kihívás, és itt nagyon sok mindent tudok tanulni, és sokat tudok fejlődni, úgyhogy én mindenképp így mentem neki az egésznek, hogy nagyon szeretem, amit csinálok, és fejlődni szeretnék. És akkor szinte egyből a jelenlegi edzőimhez kerültem, Gondos Arató Orsolyához és Oszti Gézához, és ők ott már láttak bennem valamit, és elkezdtek velem foglalkozni, és nagyon rövid időn belül behoztam a lemaradásomat, hiszen 8 éves kor az már egy picit későnek számít a tornában, már ilyen 4-5 évesen el szokták általában kezdeni, úgyhogy így az alapok kimaradtak nekem, és egy ilyen röpke fél év alatt sikerült a versenyszintet behozni. Aztán utána jöttek a kis apróbb célok, amikor láttam, hogy első versenyben harmadik lettem, de jó, akkor mikor leszek első? Akkor, amikor újra első lett, vagy első lettem először, akkor még egyszer szerettem volna. Akkor utána a külföldi versenyekre kezdtünk járni, akkor a külföldi tornászlányok még ügyesebbek voltak, akkor náluk szerettem volna ügyesebb lenni. És szépen lassan így cseperedtünk, és már ott találtuk magunkat, hogy már lassan ifi korosztályban vagyunk, és ifi olimpia, EOF, mindenféle versenyek készülnek így a szemünk előtt, amiken akár mi is érdekeltek lehetünk, úgyhogy amikor már ezek a komolyabb versenyek jöttek, és először ide szerettem volna kijutni, természetesen akkor már néztem az olimpiát, és néztem a tornát, és láttam azt, hogy itt vannak a világ legjobbjai, és akkor én eldöntöttem ott, amikor a 2012-es olimpia ment, hogy én is ott szeretnék lenni egy nap.
2: Segített neked a fitness múlt?
3: Nagyon sokat, úgy gondolom, hogy nagyon sokat. Tényleg az, hogy mennyire jó közeg volt ott, azt is nagyon szerettem, minden edzésre szerettem járni. Rengeteg sikerélményem volt, mint említettem, és nagyon sok versenyt megnyertem. Nyilván ez annak is köszönhető volt, hogy volt némi tehetségem a sporthoz, de az edzőm is nagyon szeretett, a közösség is jó volt, úgyhogy nagyon-nagyon sok önbizalmat adott, és sok sikerélményt, úgyhogy úgy gondolom, hogy segített.
2: Mondtad, hogy nézted a tornaversenyeket a televízióban, köztük az olimpiát is. Volt olyan, akinek különösen tetszett a mozgása, esetleg kedvenc, vagy példakép lehetett?
3: Igen, nekem a a Géza bácsi adott, még pici voltam edzésen, egy kis kártyát, amin Alia Mustafina volt rajta, egy orosz tornász, többszörös olimpiai bajnok. Én nem tudtam még akkor, hogy ő kicsoda. És nyilván hazavittem, kértem szüleimet, hogy segítsenek utána keresni, hogy ő ki, és megnéztem a gyakorlatait, és ott láttam már, hogy szeretnék egyszer úgy korlátozni, ahogy ő, és nagyon büszke vagyok arra, hogy elmondhatom, hogy nagyon-nagyon közel vagyok hozzá, hogy tényleg olyan erősségű gyakorlatom legyen, mint neki, és az olimpián őt vártam a legjobban, hogy ő mit fog alkotni, és hát meg is nyerte a felemás korlátot.
2: Megvan még ez a Mustafina kártya?
3: Még szép, ott van az érmeim között.
2: És milyen élmény volt találkozni azzal, akit tulajdonképpen addig csak egy ilyen 10 centiszer ösztentis papíron láttál?
3: Ezt nehéz elmondani, amikor első éves felnőtt voltam, és elkezdtünk járni, ott tényleg olyan versenyekre, ahol már tényleg azok vannak, akiket néztem a tévébe, akkor hát az az év az én teljesítményem szempontjából elég rendesen felejthető, ha fogalmazhatok így. Én nem nagyon találtam még a helyemet. Az, hogy lementünk reggelizni, és ott iszom a kis kávémat reggel, és akkor így elmegy mellettem Alia Mustafina, vagy akár Simone Biles. Hát az, hogy nehéz ott, úgy nehéz volt ott hirtelen felfogni, hogy én tényleg ebbe a közegbe vagyok, úgyhogy ez kicsit ráment a teljesítményemre is akkor, hogy túlizgultam a versenyeket. Nem hittem el, hogy tényleg én nekem is itt van a helyem, úgyhogy ezt az évekkel kellett ebbe beleszokni, leküzdeni, önbizalmat szerezni, és úgy gondolom, hogy elég jó eredményeket tudok a hátam mögött.
2: Volt ami, vagy valaki, aki segített abban, hogy megszokt, hogy te tulajdonképpen a világ élvonalához tartozol?
3: Természetesen az edzőim folyamatosan ezen voltak, hogy hozzászoktassanak ezekhez a szituációkhoz, versenyekhez, de úgy gondolom, hogy maga a versenyzés és a rutin az, ami a legtöbbet segített.
2: Az első igazán komoly eredmény talán 2017-re datálható, akkor volt az olimpiai reménységek versenye, és akkor felemás korláton első csapatban pedig második, egyéni összetetben pedig harmadik lettél. Azonnal felvetődik a kérdés, ugye már több alkalommal is kiejtettük a felemás korlát nevét, hogy te tulajdonképpen ennek a szernek vagy a specialistája. Ez hogy alakul ki, hiszen vannak még további szerek is a tornában?
3: Így van, természetesen minden négyszeren dolgozom most is, és minden négyszeren kezdtem is tornázni, de már nagyon-nagyon hamar látni lehetett az, hogy valahogy nekem a felemás korlát az nagyon-nagyon kiemelkedik a másik három szer közül. A másik háromszer sem ment rosszul, de ott valahogy olyan szinten tudtam fejlődni, hogy tényleg fél év alatt, amit az elején mondtam, nem csak a hátrányomat hoztam be, hanem szinte a korosztályomban az egyik legjobb tudtam már lenni itthon. Úgyhogy ott már lehetett látni, hogy meg hát én is éreztem, hogy nagyon szeretek új elemeket tanulni. Nagyon kevés idő kell nekem ahhoz, hogy új elemeket megtanuljak, és utána gyakorlatba beépítsem, és az évek során ez maradt is a kedvencem és a legjobb szerem. De egyébként örülök, hogy kiemelted ezt a 2017-es olimpiai reménységek versenyét, mert nyilván, mivel a korláton értem el mindig a legnagyobb eredményeimet, ezért elég hamar be voltam picit skatujázva egy ilyen korlátos tornásznak, és nagyon sokáig dolgoztam azon, hogy én nagyon örülök annak, hogy a korlát ilyen jól megy, és ott érem el az eredményeket, de én rengeteg munkát fektettem a másik három szerbe is, és úgy gondoltam, hogy ezért az összetetben is érek el eredményeket, és mindig azon voltam, hogy ezt is bebizonyítsam. És pont itt az ORV-n volt talán az első olyan összetett sikerem, hiszen harmadik lettem két angol lány mögött, amikor először tudtam én is magamnak azt mondani, hogy hát itt azért összetettbe is van keresnivaló, nem csak a korláton. Nyilván utána a korláton aranyérem született itt, szóval azért ott is megvolt az elvárt eredmény, de igen, úgy gondolom, hogy azért összetettben is sokszor ott tudok lenni a világ élvonalában.
2: Azt azért mondjuk el, hogy összetettben 24-en tudnak szerepelni a végső fináléban, szerenként pedig csak 80, ami azt jelenti, hogy ha megvan a szám, a csapatban, egy magyar csapatban, akkor az ember egy kicsit csapatjátékossá is válik. Mennyire dob téged föl az, hogy nem csak magadért, hanem a többiekért és az országodért is versenyzel?
3: Nagyon nagy nyomást is tud ez ránk tenni, én úgy gondolom. Természetesen azt látni, hogy akár csapatban is nagyon közel állhatunk a sikerhez, az felemelő érzés, és tényleg a 2023-as világbajnokságot tudom kiemelni, mert ott volt egy olyan csapatunk, hogy szinte mindenki a legeslegjobb formájában volt, és ezt látni, ezt elképesztő volt nekem edzésen is már előtte, meg a csapat teljesítményére, és ott nagyon büszke voltam. De én úgy gondolom, hogy azért egy plusz nyomást helyez, hogy nem csak magamért versenyzek, hanem a lányokért is olyankor. és nyilván a hazámért is, de a hazámért akkor is versenyzek, amikor egyéniben indulok, szóval ott inkább az, hogy tényleg az én megyek föl egyedül a szerre, de végül mégsem csak magamnak érem el azt az eredményt, úgyhogy ez borzasztó nagy nyomást tud rám tenni sokszor, de ugyanakkor nagyon-nagyon tud motiválni is.
2: Ha mérlegre tesszük a teher és a motiváció, akkor a terhet és a motivációt, akkor melyik nyelve billen el jobban a mérlegnek?
3: Én ezt középre tenném teljesen, tehát szerintem ugyanannyit adhat, mint amit elvehet meg. Azért úgy fogalmazok ugye, hogy teher, de azért a teher is tud motiváló lenni, tehát szokták mondani, hogy teher alatt nő a pálma, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nem feltétlen kell ezt két irányba rakni, hogy az egyik egy húzó, vagy egy lehúzó, vagy egy fölhúzó dolog, hanem én szerintem ez így pont középen van, és segíti a teljesítmény mind a kettő oldal.
2: 2020-nál járunk, amikor a Mersinne Európa bajnokságon egy ezüst és egy bronzérmet szereztél. Ez hol helyezkedik el a pályafutásodban, amikor úgy mérlegre teszed, hogy eddig mit értem el, hol indultam el, akkor ez az ezüst és bronz, ez hol szerepel?
3: Ez egy nagyon fontos állomás volt a pályafutásomban. Említettem azt az első éves felnőtt pályafutásomat, ami tényleg nagyon nehézkesen indult el. Ez volt 2019-ben, ehhez képest egy évvel később vagyunk, ugye 2020 év vége, és itt jött életem első felnőtt eredménye ki úgy igazán, és az első Európa-bajnoki érmeimet szereztem itt meg. Ez egy hatalmas mérföldkő volt nekem, és egy hatalmas önbizalmat adott az, hogy lehetett azt látni, hogy tényleg van esély, van éremesély a gyakorlatomban, és az, hogy az a nyomás, ami ott rám helyezedett, az nem összenyomott engem, hanem én azt ott le tudtam küzdeni, és sikeresen tudtam végrehajtani a gyakorlatomat, és meg is lett az eredménye. Úgyhogy nagyon-nagyon nagy önbizalmat adott, és úgy gondolom, hogy akkor voltam 17 éves, ez egy hatalmas löketet adott ott az előttem álló pályafutásomra.
2: Volt egy fordulópont, ahol átbillentél, tehát, hogy nevezhetjük akár ezt a versenyt is, vagy az ezt megelőző időszakot, amikor elhitted magadról, hogy igen, Zója ott lesz.
3: Igen, én innentől kezdve kezdtem el úgy járkálni versenyekre, EB-kre, VB-kre, világkupákra, hogy úgy tekintettem már magamra, hogy itt én helyezést jövök el érni, és nem pedig csak résztvevő szeretnék lenni, hanem szeretném, hogyha igenis a többiek rám néznek, akkor úgy nézzenek rám, mint ahogy én néztem még anno a nagy tornászokra.
2: Volt olyan, hogy valamelyik példaképed oda ment és gratulált neked?
3: Volt, igen, előfordult, felemelő érzés volt, de tényleg már csak az is, hogy olyankor, amikor egy ilyen világdöntőbe kerül be az ember, ott tulajdonképpen velük versenyzek, és ott már ők is úgy néznek rám, hogy teljesen egyenértékűnek tekintenek velük, tehát önmagukkal, és ezt akár az olimpián is el tudom mondani, hogy ott meg az egész faluba ezt éreztem, tehát abszolút felemelő érzés.
2: Egyébként milyen a kapcsolata? Minap jártam a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon, és ott azt láttam, hogy a távolugrók például segítenek tapsoltatni a közönséget, amikor a másik ugrik, pedig vélhetően nagyobbat fog ugrani, mint ő, és lehet, hogy letolja a dobogóról. A tornászok között milyen ez a fajta kapcsolat?
3: Én úgy gondolom, hogy hasonló. Nagyon-nagyon segítőkészek vagyunk egymással, nagyon-nagyon érezzük a támogatást és a szurkolást is. Nyilván vannak különböző sportoló típusok, tehát vannak azok a fajták, akik inkább elvonulnak, inkább csöndbe vannak magukba, vannak azok, akiket motivál az, hogyha látják, hogy áll a verseny. Én egyébként pont egy ilyen vagyok, én nagyon szeretem nézni, hogy előttem hogyan teljesítenek a többiek, és igazából így el...
2: Mondjuk tanulni is lehet azokból.
3: Igen, én is így gondolom, meg tényleg, hogyha azt látom, hogy nagyon sok mindenki nagyon jól teljesít előttem, akkor motivál, hogy na, akkor nekem is ide kell tennem magamat ahhoz, hogy meglegyen az eredmény. Ha meg azt látom, hogy esetleg több barontás, az is tud motiválni, hiszen akkor az van a fejemben, hogy jó, akkor most egy kicsit talán könnyebb helyzetünk van döntőbe kerülni akár, de akkor viszont tényleg oda kell nekünk tenni magunkat, hogy ne abba a skálába legyünk, akik elrontották a gyakorlatot.
2: Székely Zójával beszélgetünk, Európa bajnok ezüst és bronzérmes olimpikon tornász. A kérdés az, hogy van-e olyan külföldi sportoló tornász, akivel napi szinten tartod a kapcsolatot, mert mára azért mondjuk a vezetékes telefon korához képest egy picit megváltoztak ezek a lehetőségek?
3: Igen, nagyon-nagyon sokukkal tartom. Tényleg itt most nagyon sokáig tudnám sorolni a neveket, de olaszokkal, van egy horvát lány, aki kifejezetten közeli barátnőm lett.
2: És miről cseteltek?
3: Általában arról, hogy ki hogy van. Nyilván ez sportolóknál ez mindig nagy kérdés, hogy ki hogy van, egészséges vagy, hogy bírod a felkészülést, meg ilyesmi, de azért én aktív vagyok nagyon a közösségi médiában, úgyhogy bármi történik az életemben, ezt általában meg szoktam osztani, úgyhogy ezeknek kapcsán is szoktam üzeneteket kapni.
2: Erről majd még beszélünk, mert 45.900 követőd van az Instagramon. A Facebook az egy kicsit ilyen boomer világ már, tehát inkább a 45 pluszosok vannak fönn, ott csak 11.
3: Én egyébként előszeretettel használom.
2: Igen, de csak 11.000 követőd van. Sokszor szokták mondani, hogy szegény ezüstérmes, mert hogy nem aranyérmes. Én pedig, ha jól emlékszem, pont Merszin után beszéltem talán Magyar Zoltánnal, a szövetség elnökével, aki azt mondta, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt, és nem egy elvesztett arany. Te ezt hogy ítéled meg?
3: Abszolút így élem meg én is. Én minden egyes helyezést és érmet, amit eddig szereztem, én szinte sose éltem meg kudarcnak. Ez egy nagy kijelentés, de most tényleg nem jut eszembe, amit úgy éltem volna meg, hogy ne örültem volna annak az éremnek, úgyhogy kifejezetten ennél az EB ezüstnél én úgy gondolom, hogy ez egy megnyert ezüstérem volt.
2: A tornában van egyáltalán olyan, hogy elvesztett arany, hiszen pontozásos sportágról beszélünk, és ott a napi formán túl azért a pontozóknak a lelkivilága, a kicsit szubjektivitása, egy kicsit a tovább gondolása, esetleg egy új versenyző belépése a nagyok közé mind-mind befolyásolja a helyezést.
3: Így van. Egyébként ez az egy, amit annyira nem szeretek a sportágamban, hogy egy tényleg egy pontozásos sportágról van szó, és rengeteg évet kellett nekem eltölteni a nemzetközi elitben ahhoz, hogy én is mindig ugyanazokat a pontszámokat kapjam meg, mint amit én esetleg úgy gondolom, hogy ért a gyakorlatom. Sokszor volt olyan, hogy nem feltétlen értettem egyet a pontozással, de ezeket mindig el kellett fogadni, mert van ilyen, főleg ha valaki új a mezőnyben, akkor őt még nem látták sokszor, nem nagyon tudják, mire lehet tőle számítani, de hogyha már sokáig ott vagyunk tényleg az élmezőnyben, akkor azért már a pontozók is emlékeznek a nevünkre.
2: És az igazságérzete hogy viseli el az embernek, hogy tudja, hogy jól megcsinálta, tudja, hogy mennyi betűkkel jelölt elem volt a gyakorlatában, és mégis kevesebb pontot kap, mint gondolta volna.
3: Ez is egy olyan dolog, amit meg kell tanulni, amivel meg kell tanulni együtt élni tornászként, én úgy gondolom, és minden pontozásos sportágbeli sportolónak. Hát az elején nehéz volt, nagyon tényleg nehéz volt feldolgozni egy-egy ilyen esetleges nem egyetértés, de utána rájöttem arra, hogy csak magamnak ártok azzal, hogyha ezzel bosszantom magamat, hiszen nem fogok tudni rajta változtatni. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy visszamegyek a tornaterembe, és még szebb gyakorlatokat csinálok, még jobb kivitellel, és akkor majd még jobb pontszámot fogok kapni.
2: De ne csak az ezüstökről és a bronzokról beszélgessünk, legyen szó a világkupákról is, hiszen akár 22-ben Szombathelyen, akár más helyszínen is aranyérmeket szereztél. A világkupa versenyeknek a rangja a tornászok szemében hol helyezkedik el?
3: Ez nagyon változó, ez világkupánként változik egyébként. Voltam már olyan világkupán, ahol szinte világbajnoki szint volt, tehát elmentem oda, és azt hittem, hogy világbajnokságon vagyok, de volt olyan világkupa is, ahol kevesebb induló volt, és könnyebb volt jó eredményeket elérni, úgyhogy ez abszolút évtől is függ, és világkupától is függ. Általában az olimpia előtti évben többen mennek világkupákra, hiszen az is egy kvalifikációs állomás, de van olyan, amikor egy kicsit valamiért nincs úgy a szezonja, és akkor kevesebben mennek. Én kifejezetten örülök annak, hogy nekem így is, és úgy is sikerült már aranyérmet szereznem.
2: Beszéltünk már Európa-bajnokságról, világkupáról, legyen szó egy picit az olimpiákról is. Melyik volt az első olyan olimpia, ami már úgy él a fejedben, hogy amikor megkezdődött a kvalifikációs időszak, akkor nem zártad ki annak lehetőségét, hogy esetleg kijutsz, ha érthető a kérdés?
3: Igen, persze. Hát, hogyha az életkoromat nézzük, akkor a 2020-as, 21-es olimpia volt az, ami legelőször szóba jöhetett, akkor voltam 17 éves, sőt, nálunk ugye 16 éves kor fölött már felnőtt korosztályban van a tornász, úgyhogy ott már indulhattam.
2: És akkor voltál Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes is.
3: Így van, így van, így van. Viszont ugye az olimpiára megelőző évben tudunk kijutni, tehát nem abban az évben, és mint említettem, az 2019 volt az első éves első felnőtt évem, ami talán a legrosszabb teljesítményű évem is volt egyben, úgyhogy ott igazából már papíron az életkorom megengedte volna, hogy szerepelhessek, vagy akár kijuthassak oda, de úgy gondolom, hogy akkor még nem álltam erre készen, mint fejben és fizikálisan sem. Viszont utána, miután megszereztem ott az Európa bajnoki érmeimet, akkor éreztem először azt, hogy na akkor ennek a következő 4 éves ciklusnak már ha kell, ha nem úgy megyünk neki, hogy itt minden áron olimpiára szeretnék menni.
2: Egy már fiatalon is professzionális sportoló, hogy éli meg azt az időszakot, amikor 19 végétől, 20 elejétől megkezdődik a koronavírus, és gyakorlatilag a versenyek jelentős részét eltörlik, inkluzíve az olimpiát egy évvel későbbre teszik?
3: Ezt nagyon sok sportolótól hallottam, nagyon szomorú történeteket, hogy mennyire rossz időben jött sokaknak, és mennyire rosszul élték meg ezt a sajnálatos eseményt. Én hál' Istennek talán az ellenkező kalapba tartozom. Nekem nagyon jót tett ez a koronavírus, és én szerintem azért is tudtam kijönni ebből a rossz időszakomból, amivel indult a felnőtt karrierem, mert nem volt verseny, nem volt semmiféle presszió. Edzésre jártunk csak, azt is csak limitált időt töltettünk el a tornaterembe, sőt volt, amikor mi sem mehettünk, és akkor otthon kellett, és egy olyan nyugodt légkör volt, hogy tényleg nem presszionált semmi verseny, nem volt teljesítménykényszer semmi, és pont ez a fél év, ami elment ezzel, ez pont arra volt nekem jó, hogy kicsit benőjön a fejem lágya, és az, amikor megtudtuk, hogy évvégén elindulhatunk az Európa-bajnokságon, az egy olyan motivációt adott, hogy nem versenyeztünk lassan egy éve, hogy úgy voltam vele, hogy

0: hibát, mindig először magamba keresem a hibát, hogy én mit csinálhatok rosszul. Hozzá kell tennem az edzőm, Orsi néni, ő olyan, mintha kicsit az én agyam is lenne. Szóval ő igazából bemegyek a tornaterembe, és már az arcomon látja, hogy én nekem aznap milyen hangulatom van, milyen napom van, és már abból tudja ezt, hogy én nekem milyen edzést kell ahhoz, milyen edzéstervet kell ahhoz adni, hogy az edzés jól sikerüljön. Úgyhogy ő tud nekem általában ilyenkor rengeteget segíteni, amikor valami nem úgy megy. És együtt szoktuk megfejteni ezeket az időszakokat, hogy min kéne változtassunk, vagy mi az, ami itt félre csúszik. Úgyhogy úgy gondolom, hogy őt tudnám kiemelni, mint legnagyobb támaszom ebben az időszakban.
1: Nagyon tudatosnak tűnsz, ami felvet egy kérdést, hogy ez genetikailag jött, tehát otthon anyu-apu is ilyen, vagy meg kell ezt tanulni, ezt a fajta tudatos életvezetést?
0: Én szerintem ez genetikai adottságom egyébként. Nyilván formálódott nagyon-nagyon sokat az évek során a személyiségem, és tényleg el kellett érnem egy bizonyos életkort ahhoz, amikor már azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon tudatos lett a gondolkozásom, szóval nem voltam már mindig ilyen tudatos, de úgy gondolom, hogy egyébként alapvetően nagyon szeretem azt, hogy nagyon pozitív a gondolkodásom, nagyon sokat szoktam ellenni a saját fejembe, és örülök, hogy azt tudom mondani, hogy ez egy jó hely. Szóval nem azt élem meg, hogy úristen, már megőrülök, annyit gondolkozok magamban, hanem tök jól áll vagyunk amúgy, és tök sok terveket szoktam így kieszelni a jövőre, úgyhogy ezért is vagyok nagyon ilyen előretekintő.
1: És ez a határidőnapló vezetésben is megnyilvánul? Tehát, hogy oda van írva, hogy kell és 5-kor edzés, 6-kor, utána masszázs, utána nem tudom, mik vannak még, suli, mert ugye majd beszélünk arról, diplomát szereztél nem olyan nagyon régen, aztán megint edzés, hétvégén verseny, tehát, hogy egy ilyen beosztott rendszerint élsz?
0: Erre nagyon örülnék, ha azt tudnám mondani, hogy igen. De sajnos nem. Amilyen rend van a fejemben, amúgy annyira nincsen rend a naptáramban. Tehát, hogy tényleg tudok olyat, hogy egy időpontra beszervezek 2-3 eseményt, és akkor ott előtte jövök rá, hogy ezt hogy gondoltam. De valahogy egyébként mindig utána lehozom, és mindig megjelenek mindenhol, ahol kell, és közben az edzés is megy, és tök jó, és pörgünk, és egyébként szerintem nekem ez a legkomfortosabb élethelyzet, amikor megyek egyről a kettőre, csinálom, és mindig van mit, és tényleg jól megy, pörgünk, úgyhogy ebbe kicsit úgy érzem, hogy fejlődnöm kell, már fejlődtem sokat, de még azért fejlődnöm kell, hogy egy kicsit jobban beosszam az időmet.
1: Mindig mindenhol időben megjelensz, ha beindul az autód.
0: Így van, ezt a mai napra is el lehet mondani.
1: Hogy néz ki egy napod? Amikor nem rehabilitálsz, hanem normál menet van, és mondjuk kvalifikációs versenyre készülsz, mert 2 hét, 4 hét, 6 hét múlva lesz.
0: Igen, ezt most egy kicsit át kellett gondolnom, mert azért tényleg most már egy ideje rehabilitáción vagyok, és most teljesen máshogy nézek ki a napjaim, mint korábban. De egyébként úgy szokott lenni, hogy 9-re megyünk reggel edzésre, 9-től délig tart az első etap, ez a hosszabb edzés, itt tudjuk le általában az edzésnek a nagy részét. Utána szokott lenni déltől 1-ig egy ebédszünet, utána pedig 1-től 2-ig szokott lenni egy erőnléti edzés, heti 2-szer egyébként, ez nem minden nap, ez egy órás, és utána pedig a délutáni edzés körülbelül 3-tól szokott lenni, amíg nem végzünk, ez nagyon rossz esetben ilyen 5 óra, de hogyha minden nagyon jól megy, akkor ilyen 4:30-ra kész szoktunk lenni igazából, és utána pedig hazamegyek, és örülök, hogy túléltem a napot, és pihenek, vacsorázok, ilyesmi.
1: Ha már az otthon szóba került, láttam egy interjút édesanyáddal, aki azt mondta, hogy ők nagyon segítik a te pályafutásodat. Nagyjából nem nagyon szólnak bele, hogy mit csinálsz. Egy dolog nagyon-nagyon-nagyon félő, hogy meg ne sérülj. Ezt nyilatkozta, tehát bármit csinál, meg ne sérüljön.
0: Így van, így van. Igen, ezt, ha jól emlékszem, az olimpia előtt nyilatkozta még, azóta sajnos bejött az, amitől félt, és megtörtént egy sérülés, de igen, ezt abszolút ki kell emelnem, hogy az ő támogatásuk is nagyban hozzásegített az én eredményeimhez. Soha nem erőltettek rám semmit, soha nem mondták meg nekem, hogy mit kell csinálnom. Mindig hagyták azt, hogy én magam döntsem el azt, hogy merre fele vezet az utam, és hogyha úgy döntök, hogy én sportoló szeretnék lenni, akkor ők ahhoz mindenben segítenek, hogy nekem a lehető legkönnyebb legyen az edzéseken.
1: A stúdióban Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes olimpikon tornász, SMS számunk 06 30 50

0: 55-55-605, nem véletlenül szólt Shakira Waka Waka című szerzeménye, mert hogy Zója minden gyakorlata előtt meghallgatja ezt a dalt.
1: Pontosabban minden verseny előtt, de igen, ez kifejezetten az én versenyzeném. Egy kis történetet hozzátehetek, ez úgy indult, hogy még fitnesseztem, 2010 körül járunk, és mentem fitnessedzésre, apukám vitt, és ment a kocsiba, a rádióba ez a zene. És én nekem annyira, de annyira megtetszett, és én ott pánikoltam, hogy ez a zene most itt véget ér, és nem fogom többet hallani, hiszen akkor még nem volt Shazam, hogy itt megkeresem, vagy YouTube-ra beírom, vagy nem tudom, meg hát pici is voltam, és úgy éreztem, hogy ez most itt lemegy, és mondtam apának, hogy valahogy szerezze már meg, és akkor ott mondta, hogy hát nem tudja, hogy meg tudja, meg minden, és elmentem az edzésre, és az szomorú is voltam, hogy milyen jó számot hallottam, de ma nem hallom többet, és nem is tudom mennyi idő múlva apa megszerezte nekem CD-re ezt a számot, és otthon volt a szobámban egy kis magnóm, és egyből beraktam, és akkor az ott rongyosra lett hallgatva, és ez lett a kedvenc zeném. Utána pedig egy kis hagyománnyá vált, hogy minden fitness verseny előtt, és utána később minden torna verseny előtt is meghallgattam ezt a zenét, és úgy éreztem, hogy ez hatalmas nagy motivációt nyújt nekem, és ez a mai napig így van.
0: Mi az, ami ennyire megfogott ebben a dalban? Szerintem... Szabadsága? Vagy a lendülete? A ritmusa?
1: Én emlékszem, én nem tudtam angolul még, amikor ezt először hallottam, úgyhogy először csak a hangulata, az egész hangzása nagyon tetszett. Utána pedig lefordítottam, már nem is tudom kivel, de valahogy meg kellett fejtenem, hogy mit énekel, és akkor az is nagyon motivált, amiről szó volt, ugye ezt a egy foci VB-re írta ezt a számot. Utána pedig később a videóklip is eljutott hozzám, és akkor megnéztem a videóklipet, és itt teljesen összeállt a kép, minden, és azóta pedig tényleg hagyományá vált, hogy ezt meg kell hallgassam versenyek előtt.
0: Csak a versenyek előtt hallgatod, vagy minden napokban is?
1: Inkább a versenyek előtt, mert úgy gondolom, hogyha túl sokat hallgatnám, akkor kicsit elvesztené így a varázsát. Néha azért előjön, akkor, mint például most is nagy rázott a hideg, miközben hallgattam. Néha azért így meg elő-elő fordul, hogy meghallgatom, de igyekszem csak a versenyeknél.
0: Most, hogy már több a lehetőség zenéket meghallgatni, megkeresni, milyen más muzsikákat hallgatsz, szeretsz?
1: Ó, nekem nagyon, nagyon sokféle zene tetszik, nagyon szeretem a francia zenéket, nagyon szeretem a rappet, Drake a kedvenc előadom egyébként, de egyébként a magyar zenéket is előszeretettel hallgatom, úgyhogy mindenféle.
0: De nem csak ez az egyetlen egy dolog, ami rituálé az életedben. Ha jól tudom, akkor van egy kis párna sztori is.
1: Igen, őt Tentinek hívják.
0: Tenti?
1: Tenti, igen. Ő a kis párnám, születésemkor kaptam, és akkor még egy szép, masszív egybe párna volt, hát most már egy kicsit inkább ronyra hasonlít, mint párnára, de én nagyon nehezen alszom nélküle, tényleg nagyon nehezen alszom nélküle, úgyhogy el sem tudok képzelni úgy egy versenyt, vagy egy kis kiruccanás, hogy ezt nem viszem magammal.
0: Hány kilométer lehet Tentiben?
1: Hát ezt nagyon nehéz, nem tudom, ezt nem egy kezemben meg tudom számolni, hányszor aludtam nélküle, de most viccen kívül, úgyhogy hát 23 év.
0: Ha már 23, akkor lépjünk 24-re, mert hogy volt ott egy olimpia, és azt megelőzően volt egy bukaresti verseny, talán még a nevét is tudom, Rom Gym Trophy. Igen. És a Magyar Torna Szövetség úgy döntött, hogy ennek a versenynek az eredménye dönti el, hogy ki indul a párizsi olimpián. És ezután kialakult egy olyan sztori, amit George Simenon, aki annak idején a Megré sorozatot írta, az olyasmi volt, mint a Kalambó, csak fekete-fehér, szóval hogy ő sem nagyon tudott volna ilyen krimi, folytatásos krimit írni. Avassuk már be a hallgatókat, hogy mi minden történt, kezdve ezzel a Rom Gym-mel.
1: Igen, hát az a helyzet, hogy ez a verseny, ez már sok mindennek a következménye volt, szóval... Tényleg ez, sokszor gondolkoztam azon, hogy ebből Netflixes sorozatot lehetne készíteni már, hogy én hogyan is jutottam ki erre az olimpiára, de igen, ki lett jelölve ez a verseny arra, hogy a Kovács Zsófi és köztem dőljön itt el, hogy akkor melyikünk utazik ki az olimpiára, és azt tudni kell előzetesen, hogy Zsófi előtte sérült volt, szóval keresztszalag szakadása volt, és ez volt a visszatérő versenye. Én nekem nem volt, hál' Istennek, sérülésem ezelőtt, és ez egy kétnapos verseny volt, úgyhogy tényleg sokszor beszéltem már erről, és tényleg órákig itt tudnánk ülni, hogyha az egészet elmesélném lebontva, hogy mit hogy éltem meg, és mi hogyan történt, de röviden, tömören az első versenynap nagyon jól sikerült, sikeres gyakorlatot tudtam bemutatni, 14 és fél pontot kaptam rá, mármint 14 és 50 ezred, és itt sajnos a Zsófinak nem sikerült ez a kvalifikáció, és három hiba is csúszott a gyakorlatába, így 9. lett, ugye ez első számú tartalékot jelent. Itt, mivel másnap volt a döntő, sokan már örültek annak, hogy akkor ezek szerint én fogok az olimpiára menni, hiszen Zsófinak nincs lehetősége a döntőbe szerepelni, mert csak tartalék, de már akkor mondtam, hogy azért várjuk ki a végét, mert itt már láttunk mindent az előttünk levő fél évbe.
0: Hát, ha van egy portugál?
1: Igen, és akkor aznap pedig ment a bemelegítés, ott még úgy látszott, hogy minden megy, ahogy amennie kell, és a verseny előtt picivel a portugál lány mondta, hogy ő nincs jól, és betegnek érzi magát, úgyhogy ő visszamondaná ezt a versenyt, és akkor történt meg az a forgatókönyv, hogy a Zsófinak ott hirtelen gyorsan be kellett melegítenie, és akkor realizálta, hogy meg én is nyilván, hogy akkor ő most kapott itt még egy lehetőséget, és ő itt a gyakorlatára 14,2 tized pontot kapott, ha jól emlékszem, úgyhogy másfél tizeddel többet, mint én az előtte levő nap, így a tornaszövetség úgy döntött, hogy őt viszi az olimpiára.
0: Én összetörtem volna ilyen helyzetben. Mit csináltál?
1: Ha teljesen őszinte kell, hogy legyek, akkor már amikor megtudtam a hírt, hogy Zsófi végül be tud kerülni a döntőbe, mert visszalépés van, félreértés ne essék, nem annak nem örültem, hogy a Zsófi kap még egy lehetőséget, de ott nyilván éreztem azt, hogy ez lehetőség is arra, hogy esetleg ne én menjek, úgyhogy már azt ott nagyon nehéz volt feldolgozni, mert tényleg nagyon kevés idő volt már a döntőig, szóval ott nem az volt, hogy volt egy nap ezt megemészteni, felszívni magamat, és akkor oda tenni magamat a döntőbe, hanem nagyon hirtelenért és nehezen tudtam kezelni, be is csúszott egy hiba a döntős gyakorlatomba.
0: Ez a mentális pillanatnyi állapotod miatt történhetett?
1: Én úgy gondolom, hogy emiatt igen, hiszen előtte is lehetett látni, hogy az előtte levő nap meg nagyon szép gyakorlatot tudtam bemutatni magas pontszámmal a végén, úgyhogy szerintem nem fizikálisan volt itt a probléma, és igazából a verseny után nehéz leírni, miket éreztem, nyilván rossz értelemben. Nem nagyon találtam a miértjét, hogy ez tényleg miért történhetett így, és ennyiszer ilyen közel lenni az olimpiai kvótához, és végül nem menni. Ez szerintem nagyon egyedi történet, és nem nagyon tudtam ott hirtelen más sportolót, aki előtt ennyire lebegtették azt az olimpiai kvótát, mint az én szemem előtt az élet. És ott kellett is egy pár nap, amire kicsit összeszedtem magamat.
0: Hogy zajlott az első párbeszéd ezután közted és Zsófi között?
1: Nagyon sokáig nem is volt párbeszéd, pedig egy szobában voltunk ezen a versenyen. Én oda mentem hozzá, és megöleltem. Annyit sem tudtam kinyögni, hogy gratulálok, de ezzel az öleléssel nyilván ezt próbáltam átadni, hogy nagyon fáj, de örülök neked, és megöleltem, és igazából ott ki is mentem a teremből sírni, mert azért nem szerettem volna, hogy ott mindenki előtt lássanak engem összetörni. Utána a szobában elég, hát rossz volt a hangulat, ezt azért el lehet képzelni. Előtte levő nap a Zsófi érezte magát ugyanúgy, mint én másnap, hiszen akkor nagyon úgy tűnt, hogy nem ő fog menni, hanem én. Én nagyon örültem, ő nagyon nem. Utána másnap megfordult teljesen minden, ő örült, én pedig nem. Úgyhogy itt ez egy nagyon-nagyon rossz szituáció volt, és nagyon nem voltam még ilyenbe korábban ő sem, és nem nagyon tudtuk, hogy ezt hogyan fogjuk tudni kezelni, úgyhogy utána inkább arra voltam ráállva nagyon, hogy valahogyan szedjem össze magamat, és valahogy a fejemben lévő vihart, ami keletkezett ezáltal a döntés által, azt helyre rakjam.
0: Ilyenkor mondjuk el a hallgatóknak, hogy az ember úgynevezett tartalék státuszba kerül.
1: Igen.
0: Ami azt jelenti, hogyha bármi történik a csapat bármely tagjával a Párizsi olimpiáig, vagy annak az elején, akkor a tartaléknak készen kell állnia arra, hogy beugorjon. Magyarán el kell járni az edzésekre. Most mindenki gondolja el, hogy ilyen lelki állapotban hogy lehet edzéseken részt venni, és valamilyen szinten magát egy olyan szinten kell tartani, hogyha mégis megtörténik a baj, és valaki megsérül, akkor bármelyik pillanatban be tudjon szállni. Te hogyan jártál le az edzésekre, és egyáltalán mit csináltál azokon az edzéseken?
1: Igen, itt még 3 hét volt az olimpia kiutazásig, és én azt az utasítást kaptam, hogy én amíg fel nem szállnak a gépre, és el nem mennek, addig én nekem be kell mennem, és edzenem kell, mert tartalék vagyok. Utána, miután kirepültek, akkor leállhatok az edzésekkel. Hát ezek életem legrosszabb edzései voltak, és akkor még keveset mondtam, szerintem.
0: De volt érdemi része is, vagy csak bementél, és hát mondjuk hát, úgy fölkapaszkodtál a szerre?
1: Én őszintén állítom, hogy mindent elkövettem, hogy megmozdítsam a testemet, és a testem mindent elkövetett, hogy én ne csináljak semmit. Tehát fizikálisan lent voltam a terembe, és próbáltam érdemi fogásokat csinálni, érdemi mozdulatokat, nem nagyon sok eredménnyel. Tehát úgy gondolom, hogy eleve rettentően veszélyes így tornázni, tényleg eleve nagyon veszélyes sport, nem hogy olyankor, amikor a lelki állapot az ilyen rossz állapotban van, de nyilván ilyen szerep is van, hogy tartalékba kell lenni, élsportolók vagyunk, és úgy voltam vele ott, hogy nekem muszáj valahogy bevinnem magam a terembe, és valamit csinálni, mert jelenleg most ez a feladatom, és ezt kívánja a közös érdek. Úgyhogy...
0: És egyszer csak eljött július 25-e.
1: Igen.
0: És Kovács Zsófia megsérült.
1: Igen. Azt kell tudni, hogy ők itt már kint voltak 5 napja, mert azt hiszem hétfőn utaztak, és pénteken volt a pódium edzés, ahol ő megsérült. 5 napja nem edzettem itt már, mert én nem tudtam azt, hogy kint, ha megsérül valaki, akkor is lehet cserélni. Én végig azt gondoltam, hiszen azt az utasítást kaptam, hogy a kiutazásig legyek készen, hogy utána már nem lehet. Úgyhogy mi leálltunk az edzésekkel ott hétfőn, és igazából csak azon voltam, hogy valahogyan összekaparjam magamat a padlóról, meg a környezetem is csak azon volt, és akkor ott pénteken ugye nagyon késő este volt a pódiumedzés, és csörgött a telefon a megállás nélkül. Mindenki hívogatott. De olyanok, hogy ilyen távolabbi rokonok, közelebbi családtagok, tehát olyanok is, akikkel nem feltétlen beszélek, csak úgy minden nap, és egyébként ez egy, hát nem annyira vicces történet, de pont belém tolattak akkor, és éppen írtam ott a betétlapot, meg ott idegeskedtem, akkor még új volt az autóm, és mondom, hogy még itt hívogat mindenki, nem hiszem el, mi történik. És akkor felvettem az egyik családtagomnak a telefon, és akkor ilyen nagyon-nagyon lelkesen, hogy mész az olimpiára, mi lesz? Úristen, nem tudom, mész, mi van? Mondom, miről van szó? Nem tudom, miről van szó, hiszen én nem tudtam még akkor, hogy mi történt a pódium edzésen, még nem nyitottam meg semmilyen közösségi média felületet, ahol esetleg láthattam volna, és akkor mondták, hogy Zsófi megsérült, és hogy most akkor mi van? Mész? Én megnyugtattam mindenkit, hogy nem fogok menni, mert sajnos megsérült most, és ez tényleg borzasztó helyzet, de én már nincs lehetőség cserére, váltig állítottam, úgyhogy mindenkit megnyugtattam, hogy ne éljék bele magukat, nem fogok tudni már sajnos kiutazni az olimpiára.
0: Holnaptali.
1: Igen, igen. Erre rá lefeküdtünk aludni, és reggel 6-kor csörgött a telefonom, és a főtitkár úr hívott, és akkor megláttam, hogy ő hív, akkor várt le először a víz, hogy ez most azért lehet, mint amire gondolok. És akkor felvettem, és ott tájékoztatott arról, hogy van lehetőség cserére, és hogy másnap reggel akkor a gépem jönne Párizsba.
0: Oké, csak aki olimpiára megy, annak szüksége van felszerelésre, egy erkölcsi bizonyítványra, és egy olyan doping igazolásra, amit elfogadnak majd az olimpián.
1: Igen.
0: Ezekkel te nem rendelkeztél?
1: Nem.
0: 24 órával? 48 órával?
1: Körülbelül, hát úgy körülbelül 24 órával az utazás alatt.
0: Na ezt, hogy lehet megszerezni ezt? Hétvégén?
1: Hát... Ezt emlékszem, hogy ez a napom, ez életem leghosszabb napja volt. Tényleg elárasztottak a telefonhívások. Természetesen ott a klubom, az akkori klubom, a Fradi, nagyon örült annak, hogy én kijutok. Azonnal akartak interjút csinálni. Akkor utána hívott nyilván főtitkár úr, hogy minden, ami kell, még azt intézzük el gyorsan. Akkor hívtak a felszerelés miatt az olimpiai bizottságból, hogy nekem semmi nincsen, és nem raktak nyilván nekem össze csomagot, úgyhogy van olyan pólom, ami XXL-es, tehát hogy tényleg ilyen hirtelen összeválogatott csomagot azt hol adhatják át nekem. És én mondtam mindenkinek, hogy mindent értek, nagyon örülök, de én nekem muszáj elmennem edzésre, mert 5 napja nem edzettem, és előtte 3 hétig, hát bent voltam fizikálisan a teremben, de fejbe valahol egész máshol, úgyhogy itt most nekem csodát kell csinálnom, és valahogy össze kell szednem magamat fizikálisan.
0: És milyen volt az aznapi edzés?
1: Hát az a helyzet, hogy az én edzőim már nyaraltak. Szóval én egyedül mentem edzeni, és nyilván telefonon kértem az instrukciókat. Egyébként ezt hozzá kell tennem, hogy amikor a főtitkára letettem a telefont, ő kérte, hogy hívjam vissza, hogy vállalom-e a versenyt így vagy sem. Én ott nem tudtam eldönteni, hogy sírjak vagy nevessek, mert azt éreztem, hogy egyik kézről az álmom válik éppen valóra. Másik kézről viszont én ilyen felkészületlen versenyre még soha életemben nem voltam, és ráadásul ezt olimpián. Tehát tényleg, amikor mindenki úgy volt vele, hogy na jó van, akkor most már kijutottál, akkor lássuk, mit csinálsz. És őszintén ötletem nem volt, hogy én ott milyen teljesítményt tudok nyújtani, úgyhogy tornában már egy hosszú hétvége is soknak számít, hogyha kihagyunk, nem, hogy ennyi idő. Ráadásul tudtam azt, hogy kiutazok, és kis túlzással azonnal versenyzek, se előtte levő edzés, se pódiumedzés.
0: Elvben lett volna lehetőség egy pódiumedzésre, de valahogy az mégse jött össze.
1: Nem is lett volna lehetőség, hiszen a Zsófi a megszervezett pódiumedzésen sérült meg. Tehát utána én csak másnap utaztam ki, tehát már nem volt lehetőség, már csak a verseny jött. Ennyi. Lemaradtam róla, kész. Azt csinálsz, amit így első blikre tudsz. Tehát én még sose versenyeztem így, se itthon, se külföldön, semmilyen versenyen. Hát én ezt az olimpián próbáltam ki először, hogy ez milyen, és őszintén nagyon féltem, és nem tudtam emiatt rávágni azt, hogy én természetesen elvállalom, mert akkora félelem volt bennem, hogy én ezt hogyan fogom tudni megcsinálni, és ott Géza bácsit fölhívtam, és elmeséltem neki, mi történik éppen, és ő olyan szidást adott nekem, ami nekem nagyon kellett. Leszidott, és kiabálva mondta nekem, hogy hát ő hogyan fordulhat meg a fejembe, hogy én nem vállalom. Azt mondja nekem, hát hogyha csak az ujjamat ráteszem a korlátra, én olimpikon leszek életem végéig. Erről álmodtam. Bármit csinálok, nem veszi el senki. Azonnal vegyem fel a dresszemet, menjek edzeni, és tegyem oda magamat. És letette a telefont. És úgy éreztem, hogy akkor abban a pillanatban átállt a fejem teljesen, és nekem ott erre a telefonhívásra volt igazán szükségem.
0: Láttam egy rövid videót, ott állsz a repülőtéren, és mondod, hogy nagyon morbid, itt vagyok a Ferihegyi repülőtéren, holnap ilyenkor verseny.
1: Így van.
0: És milyen volt leszállni Párizsban, és egyáltalán hogy találtál oda?
1: Igen,
0: mármint a csarnokban.
1: Igen, oda mentem, és arra emlékszem, hogy a vívó lányokkal utaztam ki, ők egyébként, én nagyon hálás vagyok értük a mai napig.
0: Egyébként, 5 nappal később kezdtek.
1: Igen, és velük utaztam ki, és nagyon hálás vagyok Szűcs Lucának, mert felszerelést adott nekem, mert én felszerelés nélkül repültem, tehát sokan hihették, hogy egy civil vagyok igazából, és ő odaadta nekem az olimpiás pulcsiát, hogy legalább felismerhető legyek.
0: Plastron jól lát rajta.
1: Arra nem volt szükség ott még. Úgyhogy kaptam tőlük felszerelés, volt társaságom, nagyon örültem neki, és Milák Kristóf mellett utaztam a gépen, de őszintén nem emlékszek az útból semmire.
0: Nem nyilatkozott neked?
1: Beszélgettünk, de én annyira át voltam szellemülve, és annyira izgultam, hogy tényleg holnap ilyenkor versenyzek, hogy a fejem olyan alfa állapotba került, hogy azon a repülőúton csak a gyakorlatom ment a fejembe. Becsuktam a szemem, és egymás után képzeltem el, hogy én azt sikeresen végrehajtom, és próbáltam fejben edzeni erre a versenyre, hiszen fizikálisan nem sokat tudtam. Úgyhogy az, hogy megérkezünk, hogy milyen a falu elsőre, szinte semmire nem emlékszem, őszintén, csak ilyen pici képek vannak meg, de az első igazán emlékem, ami ott megvan, az a leugrásom után történt. Tehát ott, amikor sikerült, és az a hatalmas egy teher, amit éreztem, leesett rólam, és kijelentkeztem, és ott minden érzelem előjött.
0: Akkor egy gyakorlatodat sem emlékszel, hogy sikerült?
1: Őszintén ott, hogyha így utána kérdezed meg ezt tőlem, akkor én ott csak arra emlékszem, hogy ott a leugrásnál az összes izomcsoport a lábamba bekapcsolt, hogy nehogy itt most elessek az érkezésbe. Ez volt így hirtelen, amire emlékeztem, az, hogy milyen gyakorlatot csináltam, fogalmam nem volt, annyi volt meg, hogy sikeres volt. És sikerült, és nem estem le, és megcsináltam, nem tudom hogy, de megvolt. Utána azonnal kiszaladtam, hívtam az edzőmet, ők élőkben nézték azt, hogy mi történik. Ő is sírt, szüleim is sírtak, én is sírtam, mindenki sírt. Büszkék voltak rám, és ez életem pillanata volt szerintem.
0: Hiszel abban, hogy mindennek valami oka van? És mondjuk így 2 év távlatából mire tanított meg ez az eset, ez a sztori?
1: Én olyannyira hiszek ebbe, hogy van egy tetoválásom is, ami azt mondja, hogy minden okkal történik. Úgyhogy én nagyon sokáig az olimpia előtt próbáltam azt megfejteni, hogy vajon mi az oka annak, hogy én ide nem jutottam most ki, és bíztam abba, hogy valahol az életben ezt majd visszakapom, hogy ez tényleg ennyire közel voltam hozzá, és nem sikerült. És hát nem kellett sokat várnom, csak 1-3 hetet, hogy az élet ezt olyannyira visszaadja nekem, hogy egy ilyen tényleg nagyon egyedi történettel, egy nagyon mély úttal jussak ki az olimpiára, és én őszintén azóta sem tudok egy olyan olimpikon sem mondani, aki ilyen kacifántosan jutott ki, mint én, és végül sikerrel zárult.
0: Ha már a tetoválást említetted, egyrészt tervezel egy másikat is, hogyha jól tudom, majd a másik karodra. A másik úgy pedig, hogy ott van a nyakadban az a nyaklánc, amit
1: Igen. Én
0: úgy tudom, hogy csak edzéseken és versenyeken veszel le, ugye az olimpiai 5 karikát formázza.
1: Így van. Hát már lassan egy hirdető tábla vagyok igazából. A kezemen is van olimpiás tetoválás. Hát ezt én már, az egész családom tele van tetoválásokkal. Én már amikor pici voltam, és eldöntöttem, hogy olimpiára szeretnék menni, akkor én már ott eldöntöttem, hogy én nekem egy olimpiás tetoválás kell majd. Úgyhogy ezt, amint hazajöttünk, szinte megcsináltattam. Van egyébként egy tetoválónk, aki az egész családot tetoválta, amikor kicsik voltak szüleim már akkor, és őtől ezt ajándékba megkaptam, hogy már így várt, hogy akkor ez az ő ajándéka.
0: Párizsban azt mondtad, hogy jó lenne minél később hazamenni. Én gondolom, ezt úgy értetted, hogy annyira jól érezted magad, hogy szerettél volna még maradni abban a társaságban, abban a millióban, abban a hangulatban.
1: Igen, ez így van, és sokan kérdezték utána, hogy hogyan tovább, és most, hogy elértem tényleg a legnagyobb célt, ami életemben idáig ki volt tűzve, tényleg hogyan tovább, és én ebből tudtam kiindulni, hogy nekem annyira jó volt ott kint, és olyan élmény volt, azóta se tudok elfelejteni, és nem sose fogok tudni, hogy én ezt még egyszer át szeretném élni, és szeretnék kijutni még egy olimpiára. Ott fogalmazódott meg először bennem, hogy most bele kóstoltam ebbe, és nem tudtam kint sok időt eltölteni, hiszen 1 héttel később mentem ki, mint kellett volna. Így úgy éreztem, hogy ez nem volt elég.
0: Így jön képbe a másik tetoválás a jobb karodra, mert az már Los Angelesre vonatkozna.
1: Így van.
0: 2025. októberre következik a mi históriánkban Jakarta település, és ott egy olyan sérülés hullám zúdult rád, ami még mind a mai napig is kihat tulajdonképpen. Igen. Ezért is beszéltünk arról fél mondatban, hogy éppen rehabilitálsz. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor az embernek így elszakad valamije, már pedig neked nem is egy helyen szakadtak el a dolgaid, akkor hogy van az, hogy egy edzői utasítás ellenére is megcsinálja azt a leugrást, ami majdnem biztos, hogy még tovább ront a helyzetén? Mert sportoló?
1: Erre a kérdésre a válaszom egy kicsit tágabb lesz, mert itt két dolgot úgy érzem, hogy helyre kell tenni, szóval egyértelműen abból indul minden, hogy sportoló vagyok, és minden áron az eredményre törekszem. Itt Jakartára nagyon kétes gondolataim vannak, hiszen itt értem el az egyik életem egyik legjobb eredményét, azzal, hogy világbajnoki 8. lettem, és 2 döntőbe is sikerült bekerülnöm. Viszont tényleg ilyen rossz és horrorisztikus vége lett az egésznek, ezért nagyon kettősen él bennem ez az egész. Ugye az első sérülésemet itt, azt az összetett döntő napján szereztem meg ugráson, teljesen nyújtott lábra érkeztem meg az ugrásból a szőnyegre, és ott, hát én először ott azt éreztem, hogy nekem így szakadtak a lábaim, úgy túlnyúlt, és nem is tudtam ráállni hirtelen, és elmentünk egy MR vizsgálatra, ahol megnézte az orvosunk a leletet, és azt mondta, hogy a szalagjaim éppek. És nyilván volt ott azért mindenféle sérülés, csontzúzódás, meg minden, meg hát éreztem a fájdalmat, de én nekem az, hogy azt mondta, hogy a szalagjaim épek, az bőven elég volt arra, hogy én eldöntsem, hogy ha én két lábon tudok járni, akkor én el fogok indulni.
0: Igen, de hogyha a szalaggal valami gond van, akkor ez nem csak a leugrásnál probléma, hanem amikor fönn vagy a szeren, és mondjuk csinálsz egy terpeszt, akkor ez kicsit olyan, mintha nem lenne a lábad tértől tulajdonképpen. Igen. Olyan lenne, mint egy bohóc.
1: Igen, aki... ezt éreztem is, amikor terpeszt kézállásba felmentem, hogy itt oldalt kicsit olyan érzés, mintha így le akarnának törni a lábaim. Mivel nagyon-nagyon közel volt a korlátdöntő a sérülésemhez, ezért minden nagyon gyorsan történt. Nyilván ott a stábbal próbáltuk a lábamat bekötni, tényleg a legjobb lehető legjobb formába hozni a versenyre, miután eldöntöttük, hogy akkor végül indulok. És én nekem ott a bemelegítésnél minden egyes inger új volt. Nem tudtam, hogy mit tudok csinálni a lábammal. És én úgy éltem meg ezt a bemelegítést, hogy megnyugtató volt, mert fönt a korláton, ahova kvázi a lábam nem kell, nyilván oda is kell, de hogy súlyt nem teszek rá, mindent meg tudok csinálni. És nyilván éreztem egy fájdalmat, éreztem egy instabilitást, de olyan felspanolt állapotban voltam, hogy nagyon-nagyon motivált az, hogy mindenre képes vagyok abból a világbajnoki döntőtérő gyakorlaton, valamit itt két napja még meg kellett ugye csinálnom, és meg is tudtam csinálni. És ott jöttek azok a kérdések, hogy akkor mi legyen a leugrással. És először én örültem annak is, hogyha valahogyan lemászok onnan. Aztán jött az, hogy le tudtam ugrani sima egyenes ugrással a felső karfára és karfáról, és éreztem azt, hogy a lábaim tartanak. Utána jött a könnyített leugrás, a leszuplé, ami egy egyenes testű szaltó, tényleg nagyon könnyű. Azt is bírták a lábaim. Nyilván nagyon nehéz volt nekem abból megérkezni, hiszen túl könnyű, ez fura így megfogom, azért túl könnyű, és olyan nagy lendületem volt, főleg úgy, hogy én egy cukaharával ugrok amúgy le, ami egy dupla szaltó egész csavarral, tehát a sima szupléhoz képest az egy sokkal nehezebb ugrás, hogy túl nagy lendületem volt mindig, és mindig fenékre ültem belőle, mert nem tudtam egyszerűen visszafogni magamat, és ott először is az én edzőm itt nem volt jelen ezen a világbajnokságon, úgyhogy úgy, mint edzői utasítás, azt csak otthonról kaphattam volna, úgy igazán, sajnos, de ott volt velem a szövetségi kapitány, aki egyébként végig segített mindenbe, és vele konzultáltuk meg, hogy akkor mi legyen. És feltette nekem azt a kérdést, hogy begyakoroltuk már ezt a cukahara leugrást, stabilabban meg tudok amúgy érkezni belőle, mint a szupléba, nem, ne ugorjunk le inkább azzal. És én ott erre azt válaszoltam, hogy én félek tőle. És őszintén én nem az érkezéstől féltem, hanem attól, hogy ez a cukahara, ez zsugorba van, és én a lábhajlítástól féltem, hogy fájni fog, ahogy hirtelen behúzom a lábam a zsugorba. Tehát egyébként a fejemben az meg se fordult, hogy majd ott az érkezésnél most itt el fog szakadni minden, hanem attól féltem, hogy esetleg egy fájdalom közben jön az elengedésnél, és eltévedek a levegőbe, vagy ilyesmi gondolatok voltak bennem, és ezután mondta, hogy jó, rendben, ha félsz tőle, akkor inkább csináljuk a sima szuplét. Ezzel a párbeszéddel mentem ki utána a versenyre, és hát ott sajnos nagyon sok idő telik el a melegítés és a versenygyakorlat között, és ott van az embernek ideje arra, hogy gondolkodjon. És ott végig a gyakorlaton ment a fejembe, hogy mit fogok csinálni, hogy fogok csinálni. Ott már nem is törődtem azzal, hogy a lábammal egyébként milyenféle probléma van. És ott fordult meg a fejemben az első gondolat, hogy itt vagyok egy világbajnoki döntőbe, kiharcoltam ezt a helyet magamnak, ott állnak sorban a tartalékok, és így harapnának, hogy az én helyembe legyenek, és megengedjem magamnak azt, hogy esetleg ne azt a gyakorlatot csináljam, amivel én ide bejutottam, és amivel felkészültem. Itt egy pici gondolat jött így a fejembe, főleg úgy, hogy előtte ugye, amikor megkonzultáltuk azt, hogy mi legyen, akkor még a kapitány fejében is előjött, hogy esetleg nem kéne cukával leugrani, szóval ott egy kicsit így én is elgondolkoztam rajta. És akkor utána felmentünk, bemelegítettünk a könnyített leugrással, a szupléval, stabil volt az érkezés, rendben volt minden, és őszintén vaciláltam egész gyakorlat alatt, hogy most mi legyen itt a végén. És az volt a hátrányom, ami az előnyöm, hogy egy brutál jó gyakorlatot tudtam bemutatni, és ott álltam a végén, azt tudni kell, hogy ilyenkor körülbelül 10 másodpercek vannak nekünk reagálni egy-egy bizonyos szituációra, és megcsináltam az egész támlát, amiből én kötésből indítom a leugrást, és ott úgy voltam vele, hogy ez a gyakorlat túl jó ahhoz, hogy én ezt elrontsam egy semmi leugrással. és akkor ott a sportolójé nem azt mondta, hogy itt most le fogsz ugrani. Úgyhogy ez a döntés ez igazából ott született meg, úgy igazán fönt a korláton. Utána nyilván megérkeztem, éreztem, hogy elszállt a lábam. A bal lábamba sokáig reménykedtem, hogy az nem. A jobb lábam az egyértelmű volt számomra, hogy az ott nagyon fáj. Viszont utána kimentünk, ugye kivittek az orvosi szobába, és én ott egy darab könycseppet nem ejtettem már. Tehát az előtte levő nap, amikor az összetett napon sérültem meg, a sírás nem tudtam abba hagyni, az MRG-be úgy feküdtem, hogy folytak a könnyeim, mert nem akartam elhinni, hogy ez megtörténik. És másnap, amikor meg tényleg elszakadtak a lábaim, akkor viszont érdekes módon tényleg ott ültem, és nem sírtam.
0: Tudod, előttem van a kép, ahogy magenta színű ruhádban ott fekszel a földön.
1: Igen.
0: És az jutott eszembe, hogy ez egy világban, aki 8. hely. Lett volna valaki más, aki azt csinálta volna, hogy fölkapaszkodik a szerre, majd leugrik, és akkor is 8. lesz. Te pedig végigcsináltál egy szuper gyakorlatot, és utána egy nagyon-nagyon veszélyes ugrással fejezted be. Megérte?
1: Meg.
0: Most pedig, most így júliusban is, amikor rehabilitálsz, nem is tudom, mindjárt kiszámolom, 9 hónapja folyamatosan?
1: Nyilván, ez nehéz kérdés amúgy, hogy megérte vagy nem, úgy gondolom összességében, hogy igen. Azért is mondom ezt, mert itt a rehabilitáció alatt én annyit fejlődtem szerintem fejben, és annyi mindent tanultam ettől a sérüléstől, és elsősorban türelmet, hogy ezeket máshogy lehet, hogy nem tudtam volna megtanulni.
0: Összekapcsolhatjuk, hogy minden okkal történik?
1: Így van. Úgy gondolom, hogy igen. Korábban a sérülésemről én mindig nagyon pozitívan nyilatkoztam, mert így is éltem meg, most is így élem meg, nagyon pozitívan éltem meg. Egy pillanatra nem volt az a fejemben, hogy én ne térjek vissza, hogy nekem ne legyen jó a lábam. Pedig eléggé horror diagnózisokat kaptam ott a legelején, de mindent kizártam, és nem foglalkoztam vele, és úgy gondolom, hogy én csináltam jól, mert jelenleg sokkal előrébb haladunk a rehabilitációban, mint amit akkor megjósoltak nekem, és most viszont már foglalkozok viszont azzal, hogy ott mit is jósoltak meg nekem, mert most már viszont egy hatalmas motivációként van ott nekem, hogy én nekem a műtéteim előtt azt mondta a doktor úr a szüleimnek, hogy ne az élsportba való visszatérés legyen a cél, hanem az, hogy tudjak járni rendesen. Ez volt az első...
0: Megnyugtató.
1: Ez volt az első diagnózis. Én ezt ott meghallottam, és egy picit se érdekelt. Az, jó van, na, majd akkor csinálj meg a műtétet, ez majd meglátjuk. Ez volt bennem, egyáltalán nem érdekelt. Most meg, hogy már futok, már szögdelek, már edzek újra, és tényleg rácáfoltam erre a feltételezésre. Most viszont már foglalkozok vele, és most már nagyon motivál az, hogy így indultunk neki ennek az útnak. És már újra korlátozok, és tényleg újra futok, és újra működnek a lábaim, és a normál életben már semmilyen hátrányom nincsen a sérülésből.
0: Mikor lehet a következő versenyed, amin indulsz?
1: Erre pontos dátumot nem tudok még mondani, de az én tervem az, hogy a jövő évi, tehát a 2027-es szezonba térjek vissza először.
0: Érkezett egy SMS, ami ugyanazzal foglalkozik, amit most felolvasok, mert hogy július 1-én Székely Zója profilján a következő poszt jelent meg. Nehéz szívvel, nem önszántamból, de eljött az idő, hogy elköszönjek a Fraditól. Szeretném megköszönni minden szurkolónak azt a szeretetet, biztatást és támogatást, amit az itt töltött idő alatt kaptam. Nehéz pillanatokban is rengeteg erőt adtatok, és soha nem fogom elfelejteni, és a vége pedig küzdeni mindig, feladni soha. A hallgatónk pedig azt kérdezi, szia Zója, nekünk fradistáknak fáj a szívünk miattad, mit lehet tudni, mi lesz veled? Gondolom, hogy ez nem egy nap alatt döntötted el.
1: Az a helyzet, hogy a helyes megfogalmazás az, hogy ezt nem én döntöttem el. Sajnos. Én tényleg azt hittem, hogy én a Fradiban fogom majd egyszer befejezni a tornászpályafutásomat, és hogy az az utolsó klub már, ahova én igazoltam.
0: Ki hozta meg a döntést?
1: Hát az a helyzet, hogy nekem lejárt a szerződésem, és június 30-ával, és én kaptam egy levelet körülbelül 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy a továbbiakban a vezetőség nem kíván velem együtt dolgozni, és nem kívánja meghosszabbítani a körülbelül egy hét múlva lejáró szerződésemet.
0: Mi volt az első reakciód?
1: Amikor ezt megkaptam, akkor kicsit fejbevert a dolog. És ez azért is volt, mert nyilván jelenleg minden a rehabilitációm körül forog, és a rehabilitációmnak jelentős része és érdeme a Fradi gyógytornásza, Gyurka Bori, aki nagyon lelkiismeretesen csinálta végig velem ezt a nagyon nehéz visszatérést, és ezt az utat egész idáig, és nagyon-nagyon megijedtem, hogy mi lesz velem. És az a helyzet, hogy az is mutatja azt, hogy én végig a Fradival terveztem, hogy én egy darab másik klubbal sem konzultáltam, nem beszéltem semmiféle átigazolásról, ezért úgy voltam ott 9 nappal a szerződés lejárta előtt, hogy tényleg mi lesz velem, mert nincs hova menjek, vagyis hát ez így rossz megfogalmazni, de akkor úgy tűnt, hogy nincs hova menjek, mert nem beszéltem senkivel.
0: És ma?
1: Hát publikus, még nem publikus az, hogy hova fogok tovább menni.
0: Aztán de... lehet mondani, hogy több száz egyesület lenne Budapesten, nem. a női tornával foglalkozik.
1: Abszolút nem lehet. Nem lehet ezt mondani, úgyhogy emiatt érintett egyébként a legnehezebben, hogy a rehabilitációmat hogyan fogom így folytatni. Ez ijesztett meg leginkább, úgyhogy hát ezek a sajnálatos történések most nem könnyítik meg a helyzetemet.
0: A döntés tehát megszületett, csak még nem publikus.
1: Így van.
0: Körülbelül mikorra számíthatunk?
1: Hamarosan.
0: Említettük már, hogy 45.900 követőd van az Instán, 11-et Facebookon. Én egy kicsit úgy érzem, elnézve, visszapörgettem, nagyjából 156 posztod van, azokat mind megnéztem egyenként. Van olyan egyébként, ami 56.500 elérést generált, és így az algoritmus a következőt is föltolta 34.000 valamennyire, hogy egy picit a tornáért is, tehát magadért is nyilván csinálod ezt a social media jelenlétet, de úgy érzem, miután sok olyan kép is van, ami tornával kapcsolatos, hogy magáért a sportágért is teszed.
1: Ez így van, az én közösségi média megjelenésem elsősorban így indult, hogy a tornát és a saját tornámat szeretném népszerűsíteni, és későbbiekben fogalmazódott meg bennem az, hogy egyébként, amivel én szeretnék később foglalkozni, az nagyon szorosan kapcsolódik a közösségi médiához. Így úgy érzem mai napig, hogy az egyik segíti kicsit a másikat. Tehát nyilván nagyon szerettem azt, hogy sok elérésem van, és sokan látnak, és ezt úgy látják az emberek elsősorban, hogy én egy olimpikon sportoló vagyok, és nem lenézve az influencereket, mert azért ebbe a világba is belekóstoltam, és nagyon nehéz feladat az övék, tényleg, és sok, nem kapnak sok elismerést, pedig én megadom ezt nekik, mert nem egy egyszerű ág az sem, de én úgy gondolom, hogy azért felértékeli a dolgokat az, hogy elsősorban tényleg egy olimpikon sportoló vagyok, és magát a sportágat tudom reklámozni, ezáltal magamat is, és akkor ez mellett pedig betekintést engedek az én mindennapjaimban, mi történik velem, és én nagyon örülök annak, hogyha ez csak egy valakit is érdekel, vagy esetleg egy valakinek is egy kicsi motiváció az életében.
0: Mondtad, hogy a későbbi terveiddel is szinkronban vannak a megjelenéseid a social médiában. Elmondhatjuk, hogy mik a későbbi terveid, és hogy egyébként meg ahol ülsz, az a szék esetleg a kései jövőben majd milyen szerepet játszhat az életedben?
1: Én ezt lekopogom, most itt úgy legyen. Igen, elmondhatjuk. Én nagyon szeretnék műsorvezető lenni majd egyszer, akár sportműsorokban, hiszen az nagyon önazonos lenne, hogyha azzal indulnék, de nem feltétlen csak a sport iránya érdekel, úgyhogy nagyjából ezek a tervek.
0: Friss diplomásként ülsz itt, ezt is posztoltad egyébként mind a két felületeden, jut eszembe a TikTokra, nem kérdeztem rá, ott milyen elérésed van, mert ott nem vagy még annyira aktív talán,
1: igen,
0: mint az Instán.
1: Ott azt hiszem 29.000 követőm van.
0: Szerkesztő most mondja a fülünkre, hogy 30.000.
1: 30.000? Jó, ez kicsit új. ott is vannak azért követőim, ott oda főleg akkor szoktam ilyen vlogokat kitenni, amikor versenyen vagyunk, és akkor azt jelentősen izgalmasnak találom, hogyha betekintést engedünk kicsit abba, milyenek a mindennapjaink versenyek előtt vagy után, vagy éppen az adott helyszínen, úgyhogy akkor szoktam inkább aktívabb lenni, amikor tényleg megyünk valami versenyre. Igyekszem majd a jövőben ott is többet, de egyelőre még mert egy kicsit azt ott gyakorolnom kell, hogy
0: nem állsz rosszul egyébként, mert a lájkokat is megszámoltuk, 453 ezer lájk van eddig a TikTok csatornádon.
1: Ez jól esik így hallani egyébként, meg ez tényleg, ha csak elképzelek ennyi embert egy terembe, akkor igazából azt fel se lehet fogni, hogy egyébként ez milyen magas szám. Úgyhogy...
0: Mondok még egyet, még egy számot. Van olyan videód, amit 1.500.000-en néztek meg. Jó lenne azért utána nézni ennek
1: igen,
0: a TikTok csatornának egy kicsit.
1: A TikTokot kéne egy kicsit.
0: Lehet, hogy jobban
1: kicsit
0: kéne
1: előbe részesíteni.
0: No, a diplomáról kezdtünk beszélni, ugye, amiről posztoltál. Ez a Testnevelési Egyetemen szerezted ezt a diplomát, hogyha jól tudom. Mi a szakirány?
1: Én szakedzői szakon végeztem, tornaszakedzői szakon. Ez a B-tervem egyébként. Nyilván nagyon-nagyon szeretnék médiába elhelyezkedni később és műsorvezető lenni, ez az A-terv. De azért ez korán sem olyan egyszerű, mint az, hogy holnap akkor én besétálok akár bármelyik tévébe, és azt mondom, hogy én itt dolgozom. Ezt pontosan tudom. Ezért tervezek egy B-tervvel, és nagyon szeretem a tornát, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy edző is szívesen lennék nagyon. Szívesebben a műsorvezetés, de tényleg, hogyha semmi nem alakul úgy, ahogy én azt szeretném a jövőbe az A-tervemmel kapcsolatban, akkor úgy gondoltam, hogy egy edzői diplomával több lehetőségem lesz majd, hogyha esetlegesen a B-terv kerül majd előtérbe.
0: El tudod képzelni, hogy egészen kicsi gyerekeknek tanítanád, hogy hogyan menjenek a gerendán, hogyan csináljanak bármilyen szaltót, vagy cigánykereket, vagy bármit is?
1: Azt gondolom, hogy igen.
0: Nulláról?
1: Igen, azt gondolom, hogy igen. Az edzőm mindig azt mondja, hogy az a jó edző, aki belelát az elemekbe, és megnézek egy mozdulatot, és azt én a fejembe szét tudom bontani, és látom, mi a hiba. Nyilván ez így tényleg, aki látja, mi a hiba, az egy jó edző, de tényleg erre van egy külön réteg, úgy gondolom, akiknek van jó szemük ehhez, így szokott az edzőn fogalmazni, és én úgy gondolom, hogy nekem van egyébként szemem ehhez, és egyébként jó edző tudnék lenni, úgyhogy kiderül majd, hogy merre visz az út.
0: A veszélyes leugrásokkal kapcsolatban mit tudnál tanácsolni a jövendőbeli tanítványaidnak, ha lesznek?
1: Hát, hogyha tényleg erre kényszerülök, és ez az út lesz az enyém, és adja Isten, lesz egy tanítványom, akit ilyen nagy leugrásra meg tudok tanítani, és ilyen nagy versenyekre ki tudom vinni, akkor elsősorban az lesz a célom, hogy tudjak vele utazni, és ott a verseny előtt tudjam neki utasítani azt, hogy ne ugolj le vele.
0: Mi az, amit még sportolóként Székely Zója elérhet, és akkor itt térjünk vissza a jobb karodra, esetleg fölkerülő tetoválásra, és 2028-ra?
1: Ez a legfőbb cél. Nagyon szeretnék még egyszer kijutni az olimpiára. Én úgy gondolom, hogyha ebből a sérülésből, ami velem megtörtént, sikerül visszatérnem legalább olyan szintre, mint ahol én ezt befejeztem, az már önmagában egy óriási nagy siker lesz. Úgyhogy legyen ez az első cél.
0: Mikor kezdődnek a kvalifikációs versenyek Los Angelesre?
1: 2027-es világbajnokságon lesz majd az első olyan mérföldkő, ami majd eldönti azt tényleg, hogy ki az, aki kvótát szerez, és ki az, aki nem. Úgyhogy ezt emelném ki. Utána még egyébként a 2028-as évelei világkupa sorozat is egyébként kvalifikációs világkupa sorozat, úgyhogy onnan is lehet még egyéniben szereken kiutni. Ide majd a tornaszövetség fog tornászt jelölni, hogy ki az, akinek esetleg még nincs kvótája, és látja benne az esélyt erre. Úgyhogy azért még vannak lépcsőfokok, addig még vannak feladatok, és hál' Istennek addig még idő is van.
0: Kikkel vagy versenyben, illetve mennyire lesz komoly harc majd a hazai mezőnyben az olimpiai kvótáért?
1: Nagyon jó korlátosaink vannak, csak Kovács Zsófit kell említenem, ugye, akivel az előző olimpián is már nagyon fejfel mellett voltunk. Ott van Cifra Bettina Lili is, aki nagyon fiatal, ő is ezüstérmes már világbajnokságon, úgyhogy vannak ellenfelek, az biztos.
0: Mikor kezdtek majd el egyrésztről a gyakorlatokon dolgozni, másrészt van olyan terv, hogy a már meglévő, és mondjuk Jakartában olyan jól sikerülő gyakorlatodon, picit módosítva vagy erősítve az elemeken, elkezditek majd tervezni, hogy a kvalifikációs versenyeken milyen gyakorlattal indulsz?
1: Nekünk az én korlátgyakorlatom szerencsésen alakult, mert nálunk 4 évente szokott lenni szabályváltoztatás, és az olimpia utáni szabályváltoztatás az nem változtatott az én gyakorlatom értékén, aminek nagyon örültem, hiszen az azt jelentette, hogy akkor ez a gyakorlatot nem kell újra tanulni egy másikat, és teljesen ütőképes lesz ez most a 4 éves ciklusba is. Úgy gondolom, hogy ezen a szinten, amin már én vagyok, nagyon nehéz új dolgokat tanulni, és itt már inkább az egy-egy tizedek azok, amiket tényleg lehet javítani, de az már nagyon-nagyon a teteje. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a jakartai gyakorlatomban még egy-egy tized, ami benne lehet, hogyha életem legjobb formáját sikerül visszahoznom.
0: Egyet megígérnél nekem, hogy már Los Angelesig nem sérülsz meg?
1: Megígérem.
0: Köszönjük, és reméljük sokszor és minél hamarabb hallgathatott majd a Waka Wakát a versenynapokon. Székely Zója, köszönjük szépen.
1: Köszönöm szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobilon.

0: szépek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: 6 óra után 8 perccel jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk augusztus 1-én élőben, a szombat reggeli kezdőkör 101. adásában megvolt a 100. adás múlt héten, és most itt ütjük a 101-et. Mi történt, hova lett Harsányi Levi? Hát ő eddig itt nem is szokott lenni, Levi maximum telefonon szokott itt lenni, egyébként itt van, tehát a Levi abszolút itt van, nem szokott dolgozni a hét második felében, hát igazából egy 2,5 éve. Ez így van, de Levi van minden hétfőn, kedden és szerdán is, és viszont most itt van Károly Andi, hello Andi,
3: jó ciao, reggelt, hello, sziasztok!
2: Hello. És Patai Gergő, hello Geri, itt maradtál, de örülök
4: neki. Jó reggelt, jó reggelt, aki pedig még itt van természetesen, de hát ezt már hallhatták a kedves hallgatók, Szalai Kristóf, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
4: Ugye, hogy mondtam a Rosán Gyuri, hogy az egész ország megismeri ezt az orgánumot, úgyhogy nem kell külön felkonferálni, de azért most mégis megtettem.
2: Igen, Bredák Józsi a mai hangmérnökünk, hogy egy jó reggelt Józsi neked, és működik a stúdiós kameránk a Nemzeti Sportrádió TV-re rákeresve, így nézni is tudtok minket, nem csak hallgatni. Pörög ugye az nso.hu-n is ott vagyunk, elérhetőek vagyunk, illetve hát nem is tudom már, applikáción keresztül, MediaClick, úgyhogy szokásos rengeteg felületen, és itt a 105.9-en is elérhetőek vagyunk. Hát nem vagyunk szabadságon, itt vagyunk élőben, ugye ez ritka ilyenkor nyáron, de mi itt vagyunk gyakorlatilag szabadság és pihenés nélkül, de mondjuk pont jövő héten én nem leszek. Akkor én kezdem el a szabadságot. Nem tudom, hogy ti, hogy leszünk még, vagy lesztek még szabadságon? Lesz pihenés még a nyáron? Így augusztusban?
3: Hát alapvetően a szombatokat nem érinti. Egy olyan kosár közvetítés lesz majd augusztusban, válogatott mérkőzés, amikor nem tudok jelen lenni, de az sem szabadság miatt, hanem Debrecenben lesz 3-3-as esemény, és ott kell lennem. És bár most is ott vagyok, pont.
2: Hát most nem vagyok ott, azért nem mondja.
3: Igen, de Szolnok azért egy könnyebben megjárható távolság, mint Debrecen.
2: Na, és igen, tehát mi volt Szolnokon a héten? Mert ugye múlt héten úgy beszéltük, hogy még mész vissza, még lesznek események, Gergő meg is látogatott téged Szolnokon.
3: Igen, találkoztunk.
2: Nem szólt, pedig mondtam, hogy szóljon. Nem szólt, ettől függetlenül mi volt a héten, mi történt?
3: Hát hétfőket szerdán az U23-as csapat vett részt a Nations League második 3-as tornasorozatán. Hát nem sikerült annyira jól, ezt bátran állíthatjuk.
2: Az mit jelent?
3: Hát összesítésben utolsó helyen végeztünk a 6 csapatból, ez 6 darab tornából áll ez a sorozat. Két-hármas blokkban rendezik meg, az első 3-as az Ausztriában volt még június közepén, és most volt a második 3-as, és az U21-es csapat, ők meg tegnap kezdték, egy győzelem, egy vereség volt a csoportban, majd ma lesz még egy torna, és holnap, úgyhogy ezt az etapot, ezt vasárnap este fejezzük be, és majd még augusztus végén megyünk Debrecenbe a második 3-as torna csomagra.
2: De tudod, hogy nem a győzelem, nem a részvétel, hanem a fontos.
3: Igen.
4: Jó. Nem hoztam meg a szerencsét Andiéknak, pedig nagyon szerettem volna a szerdai napra. Egyébként a franciák ellen egy jó meccset játszottatok.
3: Nagyon.
4: Azt beszéltük is utána, hogy azért a francia válogatott játék erejét alig ha kell lecsetelni, nem csak a hagyományos kosárlabdában, hanem a 3x3-as szakákban is, és ehhez képest végig pariban volt a női csapatunk velük, és hát nyilván a férfiak is megpróbáltak mindent, kitettek magukért, nagyon jó hangulat volt, tehát tényleg én Debrecenben voltam eddig csak hasonló eseményen, de a szolnoki vetekszik a debreceni hangulattal, telt ház volt, nem tudom, már 17:30-kor megteltek a lelátók, alig lehetett ülőhelyet találni, és annak ellenére, hogy azért a nézőtér nagy része a tűzőnapon, egészen 6-7 óráig, utána pedig a szúnyogok okoztak fejtörést a szurkolóknak, óriási érdeklődés mellett, és ugye végig szólnak a zenék, hideg üdítő, sörperec, minden van, tehát mi kell még, ez erről szól a nyár.
2: Igen. Na hát és a nyár pedig arról szól, hogy iszonyat meleg van most, tehát emlékszel, hogy múlt héten azt beszélt, ó, hát ilyen hideg van, meg ülésfűtésre kellett jönni be dolgozni. Hát ahhoz képest így a hét másik felére megérkezett az a bizonyos hőkupola, ami még itt is marad, szinte még 2 héten keresztül. Nem tudom, ti hogy bírjátok ezt az iszonyat meleget, iszonyat forróságot.
3: Hát én egy kicsit jobban hozzá vagyok edződve, mert mindig mondom, ugye az elmúlt 10 évemet minden nyáron a tűzőnapon állva töltöm, úgyhogy egy picit talán jobban bírom, de azért az, amikor 38 fokban pont szemben kell ülni a lelátón a nappal, de hát...
2: Ott már kezdesz hunyorogni amúgy,
3: igen,
2: nem?
3: Igen, de az oké, okay, hogy én ott ülök, de a lányok meg ebben játszanak. Uh-huh. Úgyhogy azért az elég embert próbáló ebben, a, ebben az időben.
4: Ahogy a Diósgyőriek mondják, a napos oldal volt a tiétek, ahol kijelölték ki az edzői rész. De ami nagyon érdekes volt, és ezt most hadd vessem föl, mert beszélgettünk róla az adás előtt is, hogy ugye Andi, mint edző, ott van a csapattal, de képzeld el, Kristóf, ebben a 3x3-ban van egy olyan szabály, hogy a coachingot, tehát az edzői tanácsokat, utasításokat büntetik technikaival, tehát az edző kívülről nem adhat a meccs közben utasítást a csapatnak. És ez nekem nagyon érdekes, hogy semmilyen más sportágban nem tudok hasonlóról.
2: Ez volt régen, aztán ezt felülírták, tehát most már lehet coachingolni.
4: Hogy ez pontosan hogy néz ki, Andi, a gyakorlatban, és hogy éled meg mondjuk te a mérkőzés közben, hogy meg kell gondolni azt, hogy mit mondasz a lányoknak, mert nyilván szurkolni lehet, de taktikai utasítást adni már nem.
3: Ez nagyon érdekes, mert tegnap pont ránk fújtak egy technikait, a másod, ránk, hát a csapatra. Általában nem, is, nem, is a, nem is az edzőkre, hanem ugye a csapatra fújják, mert a FIBA 3-3-ban az edzők olyanok, mint hogyha nem léteznének. Ugyanakkor ez annyira visszaes, mert az egész szakág, ez az attól kezdett ennyire fejlődni, attól kerülheted, jó, nem csak ettől, de nagyban hozzájárult, hogy bekerült az olimpia programjába, hogy az edzők ebbe elkezdtek beszállni, mert igen, még a 15-ös vagy 14-es moszkvai világbajnokságon úgy voltak ott csapatok, hogy a 4 játékos aztán annyi, max vittek magukkal egy júrót. De most már olyan edzői stábok vannak, kész vagyok ezen, hogy a franciák, ugye itt voltak az U23-as csapattal, a lányoknál volt 4 vagy 5 edző, talán 4 nem feltétlenül edző, de 3 edző, egy masszőr, egy videós.
2: És a Wembanyama ott volt, még a kispad szélén.
3: A Huga egyébként. A Huga vagy a nővér, ezt pont nem tudom, de talán a Huga játszik.
2: Na.
3: Igen. A fiúknál is ugyanilyen stáb, majd csütörtökön reggel, vagy délelőtt a hotel recepcióján, amikor megérkeznek az U21-esek, egy ugyanilyen külön stáb érkezik. Nem ott marad az a 9 ember, hanem egy másik 9.
4: Óriási.
3: Másik 9 jön. Mi meg ugye vagyunk most nagyon újdonság, hogy 5-en vagyunk, 3 edző, és egy fiziós, meg egy masszőr, de ez 2 csapatra van 5 ember. Nem vagyunk 19-an igen. vagy 18-an a kettőre, de már ez is jóval több, mint nálunk, mint eddig bármikor volt. Úgyhogy visszatérve az eredeti kérdésedre, nagyon érdekes, én a FIBA próbálja ezeket a hagyományokat megtartani, a FIBA 3-3, de ugyanakkor az egész szakág nem fejlődött volna ennyit ilyen látványosan, hogyha az edzők ebben nem szállnak be. Alapvetően az büntetik, hogyha a játékos kinéz az edzőre.
2: A játékos kinéz az edzőre.
3: Igen, hogyha a játékvezető észreveszi azt, hogy a játékos szemkontaktust felveszi az edzővel, vagy látványosan odanézés, és látszik rajta az, hogy vette az adást, és azt közli a társaival.
2: De ostoba szabály.
4: Én is ezt mondom, hogy ez annyira természetellenes. Ráadásul az egész idényben ezt szokja meg a játékos, hogy a nagypályán ehhez alkalmazkodik, hogy vár valamit az edzőtől a nehéz helyzetben. Lehet, hogy pont az billenteni át a szekeret. És mégis büntetik, és erre kell még játék közben figyelni, hogy nehogy úgy értelmez a játékvezető, igen, tehát óriási.
3: Igen, és mivel ugye nálunk nagyon sok a teljesen kezdő...
2: A coaching. Nálunk az a magyarok híresen jó coaching van.
3: Sok olyan kezdő van, aki ezekhez a nagyon kötött szabályokhoz, a 3-3 kötött szabályaihoz most kell, hogy alkalmazkodjon először. Kiabálunk be valamit, és még így ki is néz ránk, így bólint kettőt, hogy vette az adást, hát az természetesen észreveszik.
2: Közmester, és így...
3: De azért ez egy idő után fognak tudni alkalmazkodni.
2: Segítsetek, az én argentinjaim ott voltak ezen a rendezvényen?
3: Nem.
2: Argentinának nincs, vagy nem jutott vagy?
3: Az külön a dél-amerikai régióban ja, tartozik. Régióba, nem tudom, tehát, hogy ez úgy földrajzilag.
2: Hogy én dél-amerikában lakos. Igen. Dél-amerikai lakos az argentin, igen. Jó, akkor ez ilyen, mondhatni akkor európai torna volt, tehát itt csak európai válogatottak volt.
3: Most igen, itt nálunk, mi a Europe 2-ben vagyunk, most itt az U21-ben, Europe 3-ban voltunk, az U23-ban, mert azt hiszem 10 különböző régió van a Földön, ahol ezt így megtartják, van Ázsiának 2 ilyen régiója, Afrikának van 2 vagy 3 régiója, Európában 4, nem tudom pontosan, hogy hány van ez.
2: Europe 1, Europe 2, bőrönd és irány a Europe Tour. No de, mit akartam még mondani? Rávett Gergő engem múlt héten, hogy lementünk Tiszakécskére. Lementünk, megnéztük a meccset, Tiszakécske-Szeged találkozott, jó volt. Annyi igazából, hogy az első 10 percben próbáltunk bejutni, tehát a Gergő már bent volt, de kint várt minket a bejáratnál, mi még próbáltunk bejutni, és ezáltal lemaradtunk az első gólról. Tehát a Murphy ott volt megint, tehát ahogy sétáltunk föl a lépcsőn, hogy fölírjunk a lelátóra, abban a pillanatban rezgett a háló, és mondtam a Gergő, meg volt az első gól, és valószínűleg nem is lesz több az egész találkozón. Szerencsénkre még volt egy. És azt megnéztük. De jó volt egyébként, tehát
4: igen,
2: jó program
4: igen.
2: volt.
4: Én rendkívül figyelek erre, meg bosszus tudok lenni, hogyha igen. lemaradok gólról, de ez onnan adódik, hogy képzeljétek el, annak idején a Nagyerdei stadionban úgy döntöttünk a haverokkal, hogy egy egyébként nagyszerű mérkőzésnek a 90. percében el kéne indulni. Nem, hogy a hosszabbítás már nem várjuk meg, mert hogy időben kiérjünk, volt még más programunk, és aztán már ott álltunk a lépcső tetején, még visszanéztünk, és akkor rúgta Zsóri Dániel azt a gólt, ami aztán később Puskás díjat ért, a szólózót, igen. És azóta megfogadtam, hogy ha mérkőzésre megyek, akkor az első perctől az utolsóig ott kell maradni, mert nem lehet, hogy mondjuk adott esetben egy Puskás díjas gólt hagy ki az ember. De egyébként tényleg nagy élmény, úgyhogy csak ezt tudjuk tanácsolni, hogy járjatok ne csak NB1-re, hanem NB2, NB3. Magyar kupa mérkőzések elkezdődnek már a hétvégén, úgyhogy beindul a nagy üzem így augusztusban a labdarúgó bajnokságokban is.
2: Azért emlékszem, amikor Dodi elkezdte behozni a patai tours fogalmát, azért az abszolút, tehát simán lehetne, hogy elindítasz egy ilyet, tehát amilyen szép kis túrát lenyom, csak saját magának a Gergő.
3: Igen.
2: De fantasztikus, hogy mondtam, menjünk kocsival, nem, vonattal, ő 3 órával hamarabb, szeretném ott lenni, 6 átszállás vonat, nem baj, megérkezik, szép, Ceglédi, vasútállomás, nagyon szép az egész épület, levideózza, nézze, Kristóf, milyen gyönyörű, itt vagyok, nagyon jó, elmegyek a Volán busz megállóba, 8 perc séta, tehát szépen megvan tervezve az egész, fölhívom Gergőt, hogy na, mik a részeredmények, hogy ott van-e már, esetleg megérkezett, mi a helyzet. Épp hallom, hogy köszön el a vendéglátóipari egységben pincér hölgytől fizetés után, és miközben távozna, tehát menne, hallom, hogy megy ki, már elköszönt, mondja nekem a telefon, vagy na, még megeszek egy palacsintát. És akkor még vissza a palacsintához, ez nagyjából olyan, nem tudom, 3:30 körül volt, mert mondja Gergő, megeszek egy palacsintát, úgyis 4-kor indul itt a kisvonat, felszállok rá, végigmegyek a Tiszaparton, és akkor utána leszállok majd a sportkomplexumnál. Hihetetlen, mennyire precíz.
4: Igen, egyébként ez onnan adódik, hogyha már egy másik történet, hogyha az ember vidékre megy tudósítani, akkor én próbálom ezeket a lopott időket kihasználni. Tehát, hogy ha lehet, akkor
2: jó
4: tényleg...
2: Jó film.
4: lehet 2 órával, 3 órával hamarabb venni, vagy tovább maradni, és akkor az adott településnek akár mondjuk egy helytörténeti gyűjteményt megnézni, vagy bármilyen kulturális érdekességet. Most itt említetted a palacsintát, de ugye nem csak erről van szó.
3: Mint kulturális érdekesség,
4: hanem például, amikor Nagykörösen átszálltam, akkor ott az Arany Örökség nyomába eredtem. Szóval mindenhol lehet valami olyat találni.
2: Arany János, tehát nem aranyat keresett.
4: Nem. Mindenhol lehet valamit találni, ami érdekes, és ami egy kicsit az embernek az ismeretanyagát bővíti, és sokszor bele is lehet szőni a tudósításba. Igen. Tehát ezt mindig szoktuk mondani, hogy az olvasó meg a hallgató azt szeretné tudni, hogy az adott helyszínen mik történnek, és egy kis betekintést nyerni, szóval az újságírónak valahol ez is felelőssége. ezzel kapcsolatban egy harmadik történet, és akkor tényleg befejezem, mert véges az adásidő, hogy amikor az európai játékokon mentünk tudósítani egy ökölvívó mérkőzést, valahol ott Közép-Lengyelországban, a távirati iroda kollégái mondták, hogy hát menni kell be, kezdődik a mérkőzés, én meg annyit mondtam, hogy még egy 5 perc, hadd menjek, hadd nézzem meg a birkákat az útszélén, és nem értették nyilvánvalóan, hogy mi szükség van arra, hogy én birkákat nézek. Hát úgy kezdődött a tudósítás, hogy a juhok legelésztek a mezőn, miközben a nap ment le szépen, és bent pedig zajlott az ökölvívó mérkőzés. Tehát valahogy megpróbál az ember nyilván átadni, ez a műfaji sajátosságba beletartozik, átadni valamit abból az érzésből, amit ott az adott településen lehet érezni.
2: És ezen felbuzdulva egyébként a héten szintén meglátogattunk egy MB2-es mérkőzést, úgyhogy menjünk, Józsi, integetel kell köszönni, oh, így van, 6:25, jó van, na, drága hallgatók, akkor elmegyünk hírekre, rendre vagyunk itt utasítva, itt van nagyon fegyelem, itt a szombati 101. adásban, de így van ez rendjén. No, hívjuk Danyi Gábor, természetesen 7:40 környékén hívjuk a Gábort, Bánki Dodi is lesz, telefonon lesz Dodi, ugyanis Fradi öreg fiúkkal mennek 9 órakor útra, kelnek Sopron Győr irányába, úgyhogy Dodi emiatt nem lesz személyesen, de telefonon itt lesz. 06 30 55 55 605-ös telefonszám pedig az elérésünk, lehet írni nekünk üzenetet mindenféle témával kapcsolatban. Elmegyünk hírekre, és utána rögtön jövünk is vissza, érdemes velünk maradni.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Teljes kapacitással indulhat újra a Dunamenti erőmű. Elindult a vasúti közlekedés Komló és Dombóvár között, marad a rekkenő hőség. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét a Dunavíz szintjének további apadása miatt, jelentette be a Paksi atomerőmű. Közben a miniszterelnök közölte, az atomerőműben kedden vagy szerdán kezdődhet el a teljes körű üzemszünet. 100 halombattán azonban már ma újraindulhat a kiesett blokk, és teljes kapacitással üzemelhet a Dunamenti erőmű. A Paksi atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvének nyilvánosságra hozatalát várja a Fidesz a kormánytól. Bóka János, az ellenzéki párt parlamenti frakcióvezetője azt írta, Magyar Pétertől várják a választ arra a kérdésre, hogy mit tett a kormány a válság megelőzése érdekében, valamint hogy mire számíthatnak a magyarok a következő hetekben. A KDNP frakcióvezetője szerint a kormány nem készült fel időben a kánikula okozta kritikus helyzetre. Rétvári Bence közösségi oldalán azt írta, választ vár arra, hogy miért pont egy ilyen kritikus időszakban cserélték le az MVM vezetését. A paksi helyzet miatt azonnali intézkedéseket, a hosszú távú energetikai és vízstratégia felülvizsgálatát követeli a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt felszólítja a kormányt arra, hogy egy független műszaki bizottság igazolja azt, mi indokolja mind a 4 paksi blokk egyidejű leállítását. Megjelent az új tanévrendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig 2027. június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet pedig március 25-től április 4-éig tart. Ma újraindul a vasúti személyszállítás Komló és Dombóvár között, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy ez alkalomból a MÁV egész napos rendezvénysorozattal készül. Fellép a Pécsi Vasutas Koncert fúvós zenekar, valamint gyermek és interaktív programokkal is várják az érdeklődőket.
0: Közlekedés.
2: Az M3-as főváros felé vezető oldalán Bak térségében a leálló sáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni a 40-es és a 30-as kilométerek között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, helyenként megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Jó reggelt kívánok, a sporthíreket Környei Bencétől hallják. A labdarúgó NB egy második fordulójának nyitó mérkőzésén a Kisvárda 2-0-ra nyerte a majdnem fél órát emberhátrányban játszó Puskás Akadémia otthonában. A vezetést a 33. percben szerezte meg Supka Attila együttese, Ésik Ákos révén, majd a 61. percben fogyatkozott meg a Felcsúti együttes, Krisztián Herz pedig beállította a 2-0-ás végeredményt büntetőből. Az első kisvárdai gólszerzője, Ésik Ákos értékelt cingerkocka Henriettának.
4: Mindenképp jó volt betalálni ismét. Ezzel meg tudtam mutatni, hogy egy fiatal játékos is oda tud kerülni, gólokkal is akár. Mindenképp örülök ennek, mert egész héten erre készültem én is, és a csapat is.
5: Szöglet után született a gól, erre is készültetek?
4: Persze, volt különféle variációnk, voltak jelek hozzá, azt sikerült betartanunk. Nekem ott kellett maradni a kapus előtt, és sikerült, hál' Istennek, onnan igaz nem fejjel, hanem vállal sikerült érvényesíteni a gólt.
5: Ugye a Kisvárda kiesése miatt sem gyarapodott az NB1-es mérkőzéseid száma egészen máig, és először léptél pályára kezdőként. Mikor tudtad meg, és hogyan készültél rá?
4: Talán 2 nappal a meccs előtt tudtam meg, hogy kezdő leszek. Már bevallom őszintén, volt bennem egy kis druk, egy kis izgulás, de helyén tudtam kezelni. Próbáltam fókuszálni a meccsre, a mérkőzésre. Mindent megtettem, hogy győzzön a csapat, és úgy érzem, a taktikai fegyelmezettség ez fontos volt számunkra.
5: Igen, mert hogy Supka Attila egyébként a honvédelmi mérkőzés hibáinak javítását jelölte meg. Mi sikerült változtatni szerinted?
4: Úgy gondolom, amit egész héten gyakoroltunk, a fegyelmezettség, a kompaktság, az ez a meccsen jól működött, ki tudtuk vinni a pályára, és talán ennek is köszönhetjük, hogy masszívak tudtunk lenni, kompaktak, és nem engedtük, hogy a hazai csapat tudjon érvényesülni.
3: A Puskás Akadémia részéről Kern Martint kérdezte cingerkocka Henrietta. A 20 éves középpályás csalódott volt a mérkőzés után, ám kiemelte, szerinte nagyon jó úton halad az együttes Babó Levente vezetőedző irányításával.
6: Nyilván nehezebb itt állni egy vesztes meccs után. Múlt héten minden úgy sikerült, ahogy elterveztük. Sikerült idegenben győzelmet arattunk. Egy szögletgól és egy 11-es 2 pontrugásból kaptunk gólt. Úgy gondolom, nekünk is megvoltak a helyzeteink, mi is nyerhettünk volna, lehetett volna döntetlen is, csalódottak vagyunk.
5: Igen, mennyire bosszantó ez, hogy pontrugásból jött a gól, meg Brandon felesleges szabálytalansága.
6: Igen, nyilván a pontrugás, amikre készülünk, mindenkinek megvannak az emberei, sajnos nem emlékszem, hogy valaki beleért volna, vagy hogy kinek az embere volt, de nem is lényeges, hiszen csapatként kaptuk a gólt. 1-0 után is próbálkoztunk, ahogy a piros lap után is, úgy gondolom, hogy tényleg megvoltak a helyzeteink, mindent megtettünk azért, hogy szépítsünk, akár egyenlítsünk, most sajnos nem jött össze.
5: Hogyan alakul, formálódik, vagy hol tart ebben a csapat Babó Levente vezetésével?
6: Azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk, hiszen egy nagyon pozitív légkört teremtettek meg a stábbal együtt, aminek örülök, hogy a részese lehetek. Nyilván ez akkor lett volna még pozitív, ha megduplázhattuk volna a pontjaink számát, de jövő héten azon leszünk, hogy újra begyűjtsük a 3 pontot.
3: Ami az OTP Bankliga további programját illeti, ma a Kisvárdával döntetlent játszó Kispest Honvéd a győzelemmel rajtoló MTK-t fogadja a második fordulóban 19 óra 30 perctől. A találkozót élőben követhetik az M4 Sporton. Nagy Ádám hazatért, a 31 éves 88-szoros válogatott középpályás leigazolását tegnap jelentette be a Ferencváros labdarúgó csapata. Nagy Ádám bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. Még 2015-ben mutatkozott be az FTC első csapatában, ahol 41 mérkőzésen játszott, egy bajnoki címhez és egy magyar kupa sikerhez segítette a klubot. A Debrecen pedig Dénes Vilmos szerződtetését jelentette be. Az NB1-be a Zalaegerszeg csapatában robbant be a 21 éves szélső. 37 első osztályú találkozón 6 gólt és 7 gólpasszt jegyzett. 2025-ben szerződtette a belga Kortrijk, amellyel az utóbbi idényben kivívta a feljutást az élvonalba. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a tervek szerint augusztus 14-én dönt arról, hogy 64 csapatosra bővítse a világbajnokság mezőnyét. A FIFA a mostani 48 válogatott helyett már a következő 2030-as VB-n 64 csapat indulását szeretné. 4 év múlva a torna Marokkóban, Spanyolországban és Portugáliában lesz, ám az első 3 mérkőzést Argentínában, Paraguayban és Uruguayban rendezik. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség bejelentette, hogy Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A selejtezőre 2028. májusában kerül sor. Köszönöm a figyelmet!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
7: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggel, drága hallgatók, 3-7 lesz, 3 perc múlva ez a 105.9 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a szombat reggeli kezdők a 101. élő adása Károly Andrával, Patai Gergelyel és Szalai Kristóffal. Hamarosan jövünk vissza, de előtte még egy beszélgetést érdemes meghallgatni, méghozzá Virányi Zsolt lesz, aki kérdez, aki pedig válaszol, az a magyar női ékkorong válogatott csatára, Hiző Réka lesz.
2: Kezdjük azzal, hogy Minnesota, hiszen ott tanulsz, és ott jégkorongozol, és ez most már a második szezonod lesz, de egyáltalán hogy sikerült kipihenni az első évet?
3: Ja, sikerült szerencsére már nyáron elég sokat pihennem, a családdal elmentünk nyaralni július elején, majd most az előző 2 hétben pedig egy már felkészülés volt a felnőtt női válogatottal, szóval már nagyban megy az alapozás, és már készülök, hogy augusztus végén mehetek vissza Minnesotába, és ott a csapattal újra együtt kezdhessük el a szezont.
2: Ez a szezon miben lehet több, mire figyelsz másképp, mert most már akkor nem számít az ugye újoncnak, hivatalosan egész pontosan az elit középiskola neve ott Minnesotában a Shattuck Saint Mary csapatához igazoltál, ugye, és játszottál egy évet már.
3: Igen. Hát biztos nagyon jó lesz visszatérni, úgymond úgy, hogy már nem az első év, és tudom, hogy mi, hogy működik, és biztos vagyok benne, hogy a edzőknek is sok elvárásuk van az idei szezontól. Nagyon szeretnék már ugye az első számú csapatba bekerülni, és nagyon sok esélyem is van rá a megbeszélések alapján, amiket az edzőkkel végeztem. Szóval biztosan egy nagyon jó szezon elé állunk, és nagyon várom már, hogy újra együtt játszassak a lányokkal.
2: Említetted a válogatottat is, hogy volt 2 hét edzőtábor, ez a nyaralás után például mennyire esett jól, és ne felejtsük el, hogy augusztus végén lesz egy németországi szokásos felkészülési torna a felnőtt válogatottal. Mire készültetek, milyen a mostani női felnőtt válogatott?
3: Nagyon jól esett már a nyaralásunk után, már nagyon hiányzott a jég, ezért nagyon jó volt újra jégen lenni Mátyásföldön, és találkozni a lányokkal. Mostani évben nem skill tábor volt, ahogy az előző 3 évben, hanem egy ilyen high performance camp, ami már azt jelenti, hogy már készülünk a Európa kupára áprilisban, de most a legközelebbi esemény az ugye az augusztusi torna lesz Németországban. Már ugye a taktikai elemeket gyakoroltuk, előny, hátrányokat, mindenhova egy kicsit javítottunk, és így jól fejeztük be a felkészülést.
2: Amit említettem, az most mennyire zavaró, hogy csak jövő novemberben lesz a világbajnokság, tehát áttér egy őszi rendezésre a női világbajnokság, akár a divízió 1/A-ban, akár az Elite VB-n, és ti majd ugye onnan próbáltok Milánóból feljutni az Elite VB-re, tehát magyarán áprilisban lesz a szintén említett Európa kupa, ami meg egy új sorozat.
3: Igen, hát mindenképpen megváltozott a szezonunk, így azért az edzők is nagy kihívások elé állnak, hogy mi lenne a legjobb ugye a szempontból, hogy pihenjünk, és hogyan legyen a felkészülésünk. Szerencsére így is lesz ugye egy nagyobb világeseményünk áprilisban, mint az előző években, szóval ez nagyon nem fog megváltozni. A tekintetben természetesen, hogy nem egy VB lesz, hanem egy Európa kupa. Majd novemberben ugye azért is alakították át a rendszert, hogy sokkal több lány részt tudjon venni, ugye, és nem kell elkérniük magukat már a profiligákból. Ezért biztosan nagyon jó lesz, hogy most novemberben lesz. Ugye ugyanúgy majd nyáron lesz a felkészülésünk, sokkal több dolgot kell majd csinálnunk, mert nem lesz annyi időnk, mint tavaly volt, de mindenképpen nagyon várom már, és biztos nagyon jó lesz.
2: Az iskolára és a tengeren túlra egy kicsit átkalandozva, itt a Nemzeti Sportrádióban Hiző Réka Effivel, női jégkorong válogatottunk egyik kiválóságával. Mi az, amit nehezebben tudtál megszokni ott az első évben, tehát a tanulás és az élsport, illetve a versenyzés, az edzések, az hogyan összeegyeztethető ott a tengeren túlon? Mert ha jól emlékszem, azt mondtad korábbi interjúban, hogy azért ott nagyon figyelnek rátok.
3: Igen, hát azt mondanám, hogy számomra az egyik legnehezebb dolog az a nyelv volt. Nem beszéltem olyan jól angolul, ezért az kifejezetten egy probléma volt kint, amikor kiértem, de nagyon pozitívan és nyitottan álltak hozzá a tanáraim is, a csapattársaim is, azért ezt nagyon könnyű volt így úgymond felhozni, és ez ugye a tanulást könnyebbé tette idővel. A sportban pedig úgymond szerintem nagyon könnyen ment minden, szóval nem voltak ilyen kihívások, ahogy mondtam, és tényleg mindenki nagyon nyitott, és sokkal könnyebbé teszik el a beilleszkedést.
2: Hány hónapba telt, mire ez az angol akkor úgy összeállt, pedig te egy vagány fiatal csajszi vagy, tehát azt gondolom, hogy az könnyen megy, de hát ezek szerint a budapesti angol ugye az nagyon más, mint ott kint a tengeren túlon, amit beszélnek.
3: Hát igen, nem is tanultam itt Magyarországon angolt, mert én németes voltam, csak 2 évet, mielőtt kimentem, szóval nem az volt, hogy megértettem mindent, amit mondanak, csak még nem mertem annyit beszélni, mert attól féltem, hogy elrontok dolgokat, de ez, hát emiatt nem kellett aggódnom, mert mindenki meg van ott lepődve, úgymond, hogy valaki beszél egy másik nyelvet ilyen szinten, szóval még úgymond még menőnek is tűnök kint, hogy úristen, hogy mennyi nyelvet beszélek, ami azért itthon pedig úgymond elvárás. Ezért úgymond, hát szerintem egy ilyen 1,5 hónap kellett ahhoz, hogy teljes mértékben már úgy legyek, hogy már nem félek, nincs problémám, mindent meg tudok oldani egyedül. Nem volt olyan hosszú idő.
2: A település neve ugye a Minnesota állambeli Faribault, ahol van ez a Shattuck St. Mary's középiskola és annak a csapata, ahol játszol. Hogy telik egy napod ott?
3: Hát általában reggel van az edzésünk a csapattal, mielőtt még a suli elkezdődne, ezért elég korán kell minden nap kelni. Átsétálok általában mindig a iskolába, vagy az iskolán keresztül a csarnokba, és ott hát ilyen 7-kor kezdődik a csapattal a jegesedzés, annak 8:30 körül van vége. Így, hát igen, az első óránk nincsen emiatt, de a másik órára már beérünk, és ott iskolába vagyunk egészen 4 óráig, és 4 óra után pedig hát mindenki azt csinál úgymond a csapatban, amit szeretne, hogyha saját magad, tehát ha szeretnél mondjuk a lövésedbe fejlődni, akkor elmész lőpadozni, ha szeretnél jégre menni, akkor vannak ilyen szabad jegyek, edzőkkel, ahova fel tudsz menni, és dolgozni az egyes skilleken, amiket szeretnél. Azután pedig a iskolában van vacsora, azt mindenki ott szokott általában együtt a csapattal vacsorázni, utána pedig visszamegyünk mindig a kollégiumba, és hát nem szoktak olyan hosszúk lenni az éjszakák, mert reggel mindig kelni kell korán.
2: Visszatérve a női jégkorong válogatotthoz, az U18-ashoz is, ami januárban a VB-n megpróbál megint bent maradni, most majd Csehországban, Osztravában. Milyen az átmenet? Hogy alakul, mert ugye nagyon sok fiatal tehetség már a felnőtt válogatottba is bekerült, bemutatkoztatok, és bizony-bizony nagyon fiatal még ez a felnőtt válogatott is. Ki tudja, hogy, hát csúnyán mondom, hogy a nagy öregek, de azok, akik már régóta ott vannak, meddig jégkorongoznak, és mekkora a merítés? Hogy érzed?
3: Nagyon jó szerintem a női jégkorongnak az utánpótlása, hogy ez bizonyítja azt is, hogy nagyon sok fiatal már be tudott mutatkozni a felnőtt válogatottba. Most ugye ebben az évben a 2009-es korosztály lesz a legidősebb az U18-as válogatottba, szóval ez egy új élmény nekem is, mert elég ritkán vagyok én a legidősebb. Nagyon szomorú is vagyok, meg boldog is, hogy sajnos ez lesz az utolsó évem az U18-szal, de hát eljött ugye ez az idő is. Nagyon, most is nagyon jó volt ebbe a táborba, ahol voltunk, hogy meg tudtam ismerkedni a még fiatalabbakkal, akikkel mondjuk nem találkoztam még annyit, és majd lehetséges, hogy a csapattársaim lesznek. Abban a szempontból pedig, hogy ennyi fiatal van a felnőtt válogatottban, szerintem ez mindig nagyon jó, mert új nézőpontokat, új játékstílusokat tudnak hozni, és ezáltal ugye úgymond az idősebbek is a felnőttben tudnak tanulni, mi is tudunk tanulni tőlük, amiket ugye ők már képviselnek ebben a felnőtt válogatottban, a tapasztalatot, a tudást, ezért jól működik ez a rendszer, hogy egyre inkább így leszünk jobbak, hogy egymást fejlesztjük.
2: Zárásra azért áruld el nekem, hogy Olaszországban a tengerparton vagy a nyaralás során mi az, ami a legjobban tetszett? Tehát olyan vagy, aki kifekszik a partra, aztán ott pihen, vagy más programokat is keresgéltetek?
3: Mi nagyon egy ilyen városnézős család vagyunk, szóval elég sokat mozgunk a nyaralásaink alatt. Elmentünk például egy biciklitúrára is a hegyekbe, tehát ilyen sportolós nyaralást végzünk, de azért az utolsó 4 napban már egy Gardatónál feküdtünk a parton, ami azért mindig jó, mert általában végig alszom a napokat, mert olyan fáradt vagyok már a nyaralás végére. Szóval biztosan az lenne a legjobb pillanat a nyaralásomnak, hogy amikor végre már olvashatok a parton, meg aludhatok.
1: Hiző Rékát lehetett hallani az elmúlt percekben, a magyar női jégkorong válogatott csatárát, aki pedig kérdezte, az Virányi Zsolt volt. Hamarosan jövünk vissza, most már ne menjenek sehová.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádió.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmat!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuben, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuben, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuben.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Micsoda tánc, itt elindultak a vállak és a csípők Baby Rexának a dalára, a nótájára fel lett hangosítva, bízunk benne, hogy ti is jól szórakoztatok a nótára, hihetetlen zenéink vannak, tehát Shakirától a Dajdá, így a VB után picit nosztalgiázva, aztán ezek is New Religion, így indul ez a szombat reggel. 7 óra 8, drága hallgatók, a pontos idő, itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, augusztus 1-én élőben, itt vagyunk a 159 Nemzeti Sport Rádió stúdiójában, Károly Andival, hello Andi, ciao,
2: jó reggelt, sziasztok.
1: Patai Gerivel, hello Geri, ciao, ciao.
3: Jó reggel, sziasztok, parádés a hangulat így 7 órakor Szalai Kristóf társaságában.
1: Így van, köszönjük szépen. Na, 06-30-55-55-605-ösre pedig lehet nekünk írni folyamatosan. Van Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagunk is, úgyhogy azt is lehet nyerni, hiába nyár, hiába uborka szezon, hiába ugyancsak a labdarúgás van most porondon, de ettől függetlenül lehet nálunk nyerni, hogyha írtok nekünk üzenetet az SMS és telefonszámra, illetve Viberen is lehet nekünk írni. A Nemzeti Sportrádióra kell rá keresni, és akkor ott arra rá klikkelve lehet nekünk írni azon a felületen is, és aki ír, nyerhet, még hozzá mit nyerhetünk, Gergő?
3: Nemzeti Sportrádió ajándékcsomag, ahogy említetted benne, egy törülközővel, egy sapkával, egy nemzeti színű kihúzóval, egy tornazsákkal és egy nagyszerű kulaccsal. Úgyhogy így néz ki az ötös fogat, ami az ajándékokat illeti.
1: Így van, de mi hárman vagyunk itt, de még jó, hogy nem heten, mint az ördögök. Igen, ezt a szót kerested, láttam, csak nem jött hirtelen. Na jó, Nemzeti Sportrádió TV-re pedig rákeresve, ott pedig nézni is lehet minket, nem csak hallgatni, úgyhogy gyakorlatilag minden platformon elérhetőek vagyunk így online is, illetve az FM-en keresztül.
3: Így.
1: Na szóval, öltözködés, ugye? Most ezt beszéltük meg, öltözködés. Azt mondtad, Gergő, beszéljünk erről, nem tudom, hogy magad miatt, miattam, vagy esetleg Andi miatt ihletett meg ez a téma, de akkor át is adom neked a szót, hogy hogy jött nektek témába ez az öltözködés, miről beszéltetek ezzel, hiszen amikor visszaértem a büféből, akkor azt mondtátok, hogy öltözködés valamilyen szinten jöjjön most témába. Hát itt van.
3: Köszönöm szépen, egyébként nagyon messziről jutottam el ideig, mert ugye kosárlabdáról kezdtünk el beszélgetni, és ugye a Minnesota jutott eszembe, és Juhász Dorka visszatérése az elmúlt időszakban. És az, hogy beszélgettünk arról is nyilván, hogy az elmúlt időszakban egyre inkább lehet reménykedni abban, hogy lesznek még játékosaink a WNBA-ben, és mennyire jó az, hogy magyar játékosok megmutatják ott magukat. És az öltözködés pedig úgy jön szóba, hogy egy olyan kultúrája van ott, nem csak a férfi, hanem a női bajnokságban is. Andi erről többet tud nyilván mesélni, hogy a mérkőzés napokra ki kell öltözniük a játékosoknak, és gyakorlatilag ez egy szokás, ez egy hagyomány már, amit nyilván a különböző márkák képviselői is nagyon szeretnek, úgyhogy nem tudom, hogy ez
1: de
3: magyar
1: fronton. Úgy kell képzelni, mint Szoboszlai Dominik, hogy megérkezik telkibe, vagy most ez azért érdekes? Vagy
2: igen.
1: Ez... Igen?
2: Igen, és a női NBA-ben nagyon sokszor előfordul az, hogy amit mi látunk ruha rajtuk, az egy 8 méterre van rajtuk, mert egyébként konditeremben voltak, ott utána ki kell csípni magukat, sétálnak egy 8-10 métert azon a folyosón, és veszik le újra. Úgyhogy már olyan körítés van az egész körül, hogy ilyenkor nekem mindig egy picit az, hogy hol van ebbe a játékos. Hogy mindenkinek azért megvan a saját rutinja, és ahhoz, hogy én megfeleljek minden elvárásnak, a szponzornak, a televíziónak, a mindennek. Ezért... szerintem azért sok olyan dolgot kell megcsinálni, amivel nem feltétlenül értek egyet. Nem is az én tisztem igazából, de az tény, hogy a mérkőzés nap az számomra is ünnepnap volt mindig.
1: Kiöltöztél te is?
2: Hát normálisan felöltöztem, mert ugye alapvetően mindig melegítőbe jártunk edzésre. Hát most az, hogy kosztüm. Otthon beülök a kocsiba, elmegyek kosztüm edzésre... Akkor? Nem, de normálisan felöltöztem, és előttem van, amikor Pécsen a legelső mérkőzésemre mentem be az öltözőbe.
1: Mindenki koktélruhába.
2: Nem, szinte mindenki melegítőbe volt, és én megérkeztem rendesen felöltözve, és így kérdezték, hogy te hova mész? Hát mondom,
1: most jövök.
2: Én ide jöttem, hát meccsnap van, a meccsnap nekem az ünnepnap. És csomóan melegítőben voltak. Nem tudom, nekem ez világéletemben furcsa volt. most ugye hétfőn kezd az ötöt válogatott Székesfehérváron, uh-huh. és nekik is úgy kell megérkezni a legelső edzésre, mint a focistáknak, hogy ki kell öltözni.
1: Úgy kell?
2: Kell. Ez, hogy ki van adva,
1: ki van adva, hogy igen. valamilyen érdekesebb dresszkódot?
2: Hát nem tudom, hogy ez mennyire lesz érdekes, vagy csak egy teljesen normál, mert ugye alapvetően azért ebbe a hőkupolába nem feltétlenül jó dolog szerintem, mert mindenki örülne, ha egy sortba, meg egy trikóba mehetne.
1: Neked mi volt egyébként? Volt bejáratott ünnepi szetted? Ünnepnapra? Tehát meccsnapra? Mert nem március 15. augusztus 20, hanem hogy meccsnapra.
2: Nem, volt, nem.
1: Mindig, amit éreztél?
2: Ha mindig, ami jött, igen, de tényleg ki egy normálisan.
1: Hú. Csinosan, elegánsan, szépen?
2: Igen, igen, igen.
1: De akkor
2: igen.
1: nem ilyen magas sarkú, tehát nem mindig kell elkezdeni.
2: Nem, én alapvetően nem voltam ez a kis kosztümös soha. Szerintem szoknyát se láttak rajtam nagyon az emberek. De tényleg... tényleg normálisan.
1: Volt még olyan csapattárs, aki szintén így komolyan vette a meccsnapi dresszkódot, hogy úgy jelenjen meg, hogy mondjuk le lehessen fényképezni?
2: Hát szerintem csak akkor, hogyha ha mérkőzés után volt valami, hogy uh-huh. ment étterembe valakivel, vagy nem tudom, de most azt mondom neked, hogy a csapat 80%-a az melegítőbe volt.
1: Uh-huh. Általában mindig így volt.
2: Igen.
1: Jó, Gergőként, te mire emlékszel vízilabda fronton? Te sok meccsen voltál kint, ott felöltöznek szépen elegánsan zakóba, öltönyben, mint mondjuk az NBA-ben a kosarasok, vagy az amerikai focisok az NFL-ben, vagy éppen mostanában a labdarúgók, hogy szépen egyen öltözetben, BL meccsre, ami tényleg külön ünnep, bajnoki meccsre, mindenki, amit szeretne, vagy a vízilabdások már úgy szállnak le a buszra, hogy alsógatyába, fürdőgatyába.
3: Hát azért nyilván nem, de ebből a szempontból szerintem a Ferencváros teremtett divatot, és ők nőnáluk érződik az, hogy megadják a módját uh-huh. ennek, és van egy kollekció, és van egy egység. Ilyen, nyilván minden csapatnál van egységes ruházat, de talán náluk ez az elegáns vonal, ez jobban kidomborodott, például a Bajnokok Ligája 4-es döntőjén és a végjátékában. Úgyhogy alapvetően szerintem kifelé sokat elmond egy csapatról, és ilyen szempontból van egyfajta reprezentatív szerepe is. És az meg, hogy minél több bajnokságban mondjuk, amit az amerikai sportokban a férfiaknál működik és bevált, ez ebből a szempontból szerintem presztízs értékben is nagyon jó az, hogyha a női bajnokságokban is ezt átveszik, és tovább viszik ezt a hagyományt, mert ott ennek óriási kultúrája van. Itthon nyilván, meg az európai sportágokban egy kicsit, nagyon sok mindenben más, hogy működünk, és más a beállítottságunk. Ugye pont a labdarúgó világbajnokság kapcsán beszélgettünk erről, hogy ami egyes sportágakban megfelelő, vagy megszokott, az más sportágakban nem, és nyilván itt a kulturális különbségek is megjelennek, de képzeljétek el, nekem is volt ilyen történetem, ami nagyon vicces volt így utólag, hogy amikor a szakmai gyakorlatomat teljesítettem, az első nap úgy mentem be a munkahelyre, ugye nem tudtam, hogy mi a dress code, hogy ott nagyon kicsíptem magam. Tehát ott tényleg ez az öltönyös megoldás.
1: Csokornyakkendő.
3: És hát ugye a főnök úr fogadott, és a készfogás és a bemutatkozás után csak annyit megjegyzett, hogy ide azért nem kell ennyire kiöltözni.
1: Igen, egy picit erős, kezdés egy picit
3: igen,
1: erős.
3: Igen, tehát jól indítottam, utána nyilván a második naptól már fölfogtam, hogy elég bénán mutatok ott így kiöltözve a többiek között, mert hogy ott nincs meg ennek a kultúrája, vagy ez a szokása. Úgyhogy alapvetően szerintem itt is sportága válogatja, meg bajnoksága válogatja, országa válogatja, de minden olyan kezdeményezés jó dolog szerintem, ami így fölemel bajnokságokat, meg fölemel ilyen szempontból csapatokat is, mert igenis kifelé ennek is van szerepe, ennek is van jelentősége.
2: De ez érdekes egyébként, mert csak ha egy egyszerű munkahelyről beszélünk, és most értse az egyszerűt mindenki jól, én ide a rádióba se jövök be melegítőbe.
1: De miért mondod, most abba vagy?
2: Nem, senki tényleg. Ne higgyen neki. Nem tudom, én azt gondolom, hogy az öltözékeddel is megtiszteled a helyet, ahova mész. Nekem annyira nem jön. Egyszer jöttem ide úgy, hogy nem normálisan felöltözve, amikor egyből innen mentem streetballra.
1: Igen, azt nehezen is magyaráztad ki.
2: Igen.
1: Később, igen.
2: Alig akartam beengedni.
1: Na, akkor mondjátok el nekem, hogy férfiaknál hosszú nadrág vagy rövid nadrág? Mert én hosszú nadrágos vagyok, férfiaknál nem láttam még komoly férfi embert mondjuk munkahelyen, tehát vezetőedzőt nem láttam még rövidnadrágba a partvonal mellett, vagy a technikai zónában, vagy a kispadon. Hogy van ez? Van férfinak rövidnadrág, vagy férfi az hosszú nadrág?
2: Tud elegáns lenni egy rövid nadrág adott helyen, mert mondjuk egy tengerparti elegáns étteremben, én azt gondolom, hogy megállja a helyét, de alapvetően hosszú nadrág, igen.
1: Most hőkupola 40 fok, munkahely bent, irodai munka, férfinak hosszú nadrág, vagy rövid nadrág?
3: Én egyetértek Andival ebben, hogy meg veled is akkor, mert végül is te is így vetetted föl.
1: Igen. Most csak egy kérdés, akkor miért vagy rövid nadrágban ma, Gergő? Na miért kérdezem? Emlékeztek Ruben Amorimra? Ruben Amorim neve mit mond nektek valamit? Vagy igazából semmit? Jó. Tehát a Manchester United korábbi vezetőedzéről beszélek, a portugál mester.
3: Most várom az összefüggést, de biztos, hogy meg lesz.
1: Mármint veled, meg Ruben Amorim?
3: Ott nincs, csak a... Ugye Amorimnál, ahogy kérdezted elsősorban, az sportszakmai dolgok jutottak eszembe, de hogy párosítod ezt az öltözködéssel?
1: Emlékszünk-e arra, hogy ő miben volt felöltözve, amikor a Man Unitednak volt a trénere? Ugye Anglia, Manchester időjárási viszonyoknak megfelelően volt felöltözve, emlékeztek arra, hogy miben volt? Pulcsiban, kapucnis pulcsiban, úgynevezett szlengen mondva hoodie-ban volt rendre Ruben Amorim a United vezetőedzőjeként. Menesztették, most a Milán, Ácsi Milánnak a vezetőedzője lett, és a bemutatásán megjelent szépen, úgyhogy mondod, tehát ünnepi felszerelés, nyakkendő, mint ahogy Gergő az munkahelyének az első napján, nyakkendő, kis öltöny, nadrág, cipő, minden, szépen elegánsan. Megkérdezték, hogy miért, hiszen eddig Manchesterben ő mindig kapucnis pulcsiban volt, és mondta, hogy hát az időjárásnak megfelelően öltözik állandóan, de egyébként Milánó ugye a divatnak a fővárosa, szokták azt mondani, úgyhogy mivel ő a divat fővárosában van, úgy érzi, hogy meg kell tisztelnie magát a várost azzal, hogy ő felöltözik szépen a mérkőzésekre, a bajnoki meccsekre, úgyhogy innentől kezdve tőle ezt lehet elvárni ott a partvonal mellett, a technikai zónában, hogy ki fog öltözni, és végig úgy fog megjelenni, mint James Bond a Quantum Csendje című filmben.
2: Maximálisan egyetértek vele.
1: Ugye? Tehát tiszteli ezzel a várost, tiszteli a csapatát, valahol magát is, és valahol divatot teremt ezzel az edzői szakmában, hogy egyébként el lehet várni, hogy így öltözködjenek.
2: Igen, de egyébként, hogyha belegondolsz, vannak, minden sportágnak megvan a dress kódja, mert kézilabda edzőt nem láttál még normálisan felöltözve az oldalvonalon.
1: Ők viszont nincsenek öltönyben, inkben, nyakkendőben.
3: Megérdezzük Tanyi Gábor, majd 7 óra 40-től.
2: Válogatott mérkőzéseken is mindig melegítőbe, vagy valamilyen teljesen egyszerű, még mondjuk a kosárlabda edzők javarésze öltönybe van.
1: Na miért?
2: Nyáron fölvesznek egy galléros pólót, meg egy szövetnadrágot, vagy bármilyen sportosabb nyári nadrágot, de alapvetően öltönybe vannak.
1: De ennek mi az oka? Valaki elkezdte, és senki nem mert letérni az útról?
2: Nem tudom igazából. Szerintem ez egy ilyen kialakult egy iratlan szabály. Aztán az idővel ezek biztos, hogy változnak, és mindenki egy picit változtat rajta, hogyha most Oszakát nézed azért az ő dresszkódjai különböző teniszversenyeken is érdekes, de a mai világban már annyira az újdonság az
1: benne
2: kell,
1: van,
2: igen, és úgy is elfogadják.
1: Na, tetszett az átkötés?
3: Tetszett. Annyira vártam, hogy a kedvenc közhelyemet, hogy ahány ház annyi szokásítust el tudjam lőni, mert tényleg ugye pont erről beszéltek, és ezt pedzegettük, hogy nagyon fontos alkalmazkodni ahhoz a közeghez, ahova érkezel, és ez sokat elárul egy edzőről, vagy jó pontot tud szerezni, mert van olyan, amikor a hangzatos nyilatkozatokkal próbálnak, hogy nagyon tetszik a város, 100 éves történelme van a klubnak, óriási megtiszteltetés, és sokszor magyar csapatokhoz érkező külföldi szakemberektől is lehet azt hallani, hogy utána néztek, feltérképezték, aztán, hogy most ez mennyire igaz, mennyire ásták bele magukat, az jó kérdés, mert nyilván PR szövegként is nagyon jól eladható, de a szavak helyett olykor a tettek beszélnek, és mondjuk egy-egy ilyen gesztus mutatja azt, hogy pontosan tudja az adott edző, hogy hova érkezik, és pontosan tudja azt, hogy mi a norma, mi az etikett, ami kialakult az adott közegben, és próbál hozzá alkalmazkodni.
2: Lehet egyébként csak azért, mert most, hogy erről beszélünk, de így, ha belegondolok, akkor olyan létidegen lenne nekem Milánóban egy ilyen teljesen trottyos szerelésbe.
1: Bőven, susogós, igen, melegítő, igen, nadrágban. Na,
2: de egyébként Dani Gábortól kérdezzük már meg ezt, hogy a kézilabda edzők miért mindig melegítőben.
1: Igen, NHL-es edzők mindig öltöny, mindig NFL-es edzők, viszont mindig ez a nagy, bő, melegítő.
3: Igen, hát ugye a jégkorongban ennek külön kultúrája és szokása, igen, van, tehát ott aztán tényleg, igen, minden mérkőzés napra föl kell öltözni. Játékosoknak is, edzőknek is, igen, országtól függetlenül, tehát ott ennek nagy hagyománya van.
1: Na, ti, hogyha vezetőedzők lennétek, akkor hogy öltöznétek föl? Ti a Ruben Amorim Manchester vonalat képviselnétek, hogy hoodie, kis melegítő, kis kényelmes, vagy a Pep Guardiola vonalat, hogy divatot teremtek, jól nézek, és stílusosan öltözök fel, vagy esetleg a, nem tudom, Antonio Conte vonal, aki azért szeret mindig öltöny, kis nyakkendő megjelenni, úgymond a lehető legelegánsabb módon.
2: Én azt gondolom, hogy én az elegáns verziót...
1: De te a fegyvernek is Zsófi vonal lennél? Tehát az az elegáns, vagy?
2: Igen. Kicsit máshogy, de igen. De amikor például Győrben edzősködtem, Völgyi Péter mellett, akkor a magyar bajnoki az farmer galléros póló volt, az Euroliga mérkőzés, meg majdnem, hogy kosztüm, de azért kosztümöt nem feltétlenül tudok venni magamnak, csak varatni, úgyhogy azt külön kellett megvásárolni, az alsót, felsőt, de alapvetően ing és blazer, igen.
1: Gergőként te mi lennél?
3: Hát azt mondod, diktálni a divatot.
1: Szalmakalap.
3: Nem, hogy diktálni nem tudom, hanem követni sem. Tehát, hogy követem, de ilyen 3-4 éves lemaradással, úgyhogy igazából, de én is inkább az elegánsabb vonalat vinném, szerintem te is, nem?
1: Abszolút.
3: Ahogy így ismerem a stílusod.
1: Én az elegáns vonal és a Guardiola vonal között lennék valahol félúton, tehát nem ott a periféria szélén, hanem ott a Guardiola picit az elegánsabb vonal, ő ugye nagyon szeret öltözködni, tehát mindig a legdivatosabb módon, általában a felesége öltözteti őt, tehát mint az óvodás gyereknek, amikor anyukája kirakja oda
2: a kanapéra. Nem, ő tartja a nadrágot és rakja bele a lábát, nem
1: tehát,
2: így.
1: Nem úgy, csak hogy elvileg ki van neki készítve, hogy mit vegyen föl, és akkor ő azzal öltözködik, azért volt mindig divatos minden egyes City, Barca vagy Bayern meccs, ezt most nem láthatjuk majd sajnos innentől kezdve, szeptembertől kezdve, ami nekem nagy szívfájdalmam, hiszen valahol szerettem őt követni ezen a téren is. No, de megtudtattuk, hogy öltözködnénk mi, hogyha vezetőedzők lennénk, lehetnénk, de mi szerencsére Gergővel nem vagyunk, Andi, te meg már, hát nem vagy még túl ezen a pozíción, de te már valahol belekostoltál ebbe a történetbe is.
2: Igen, de Gergő láthatott, hogy a 3-3 mellett az edzők azok hogy vannak felöltözve.
1: Hogy voltak?
3: Hát vegyes ilyen szempontból, nem? Tehát hogyha most a magyar csapatot nézzük, akkor egységes volt az összkép. Aha. Más válogatottaknál láttunk olyat, hogy ilyen is, olyan is. Alapvetően a sportos vonalat képviselitek.
2: Ez is egy nagyon érdekes téma egyébként, az, hogy egy válogatottnál az összeöltözés az szükséges, vagy nem szükséges.
3: De nálatok nagyon érződik ebben, meg mindenben az egység. Tehát tényleg annyira együtt mozog, és együtt lélegzik az a csapat, hogy szerintem példaértékű minden csapatnak, bármilyen sportágban, ahogy Andiék csinálják. Nagyon jó volt ezt látni.
1: Láttam egyszer egy dél-amerikai meccset egy argentin bajnokin, ahol nem rúgott gólt a vezetőedzőnek a csapata, sőt, azt hiszem a bíró egyszer elnök is intett, ing volt rajta, ugye a dél-amerikai edzők is öltözködnek mindig ingbe, és széttépte magáról, mint az én
2: Hulk.
1: Igen, mint én az argentin egyenlítő gólnál Egyiptom ellen, úgy széttépte magáról, és akkor ő levette az inget, és akkor ott félmesztelül a kispad mellett, hát idegesen, viszonylag vörös fejjel próbálta ki a nem tetszését kifejezni a bíró irányába. Na le, ez volt az öltözős témánk első része, hiszen ahogy mondtátok, Dani Gábort is megkérdezzük. Én már hallom előre, mit fog mondani, hogy Gábor ő nagyon, nagyon melegít és nagyon maszkos, de mindenképpen kérdezzük meg, hiszen érdekes ez az öltözködős téma is. Most elmegyünk hírekre, hírek után pedig rögtön jövünk vissza zene nélkül Dani Gáborral, úgy, hogy maradjatok velünk a folytatásban is.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Tudja fotózni!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá! Van, de nem jött.
3: Vagy, örökség. Hol van? Sehol.
2: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
4: Filmek Jókai Mór regényeiből.
2: Nőr megyek a váróhoz.
4: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
5: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
4: Vasárnap 20 órától az M1-en.
6: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: 2 góllal kikapott otthon a Puskás Akadémia, elindult a vasúti közlekedés Komló és Dombóvár között, marad a rekkenő hőség. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
6: Sporthírek.
7: A labdarúgó NB1 második fordulójának nyitó mérkőzésén a Kisvárda egy szöglet utáni és egy 11-es góllal 2-0-ra nyert a majdnem fél órát emberhátrányban játszó Puskás Akadémia otthonában. A hétvége során 2 fővárosi rangadót is rendeznek. Ma 200. bajnoki meccsét játsza egymás ellen a Kispest Honvéd és az MTK. A legutóbb ezüstérmes Ferencváros pedig holnap a Grupama Arénában a Vasast fogadja. A forduló mérkőzéseit élőben követhetik a Nemzeti Sportrádióban és az M4 Sporton is. A Ferencváros labdarúgó csapata pénteken bejelentette, hogy szerződtette Nagy Ádámot. A 31 éves 88-szoros válogatott játékos bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a tervek szerint augusztus 11-én dönt arról, hogy 64 csapatosra bővítse a világbajnokság mezőnyét. A tervek szerint a mostani 48 válogatott helyett már a következő 2030-as VB-n 64 csapat vehetne részt. A szövetség egy független ügynökséget bízott meg azzal, hogy tesztelje az erre vonatkozó piaci igényt. 4 év múlva a torna Marokkóban, Spanyolországban és Portugáliában lesz. A lengyelországi triatlon Európa-bajnokság tegnapi napján hóborzalán 2 bronzérmet is nyert, egyet a felnőttek között, egyet a saját korosztályában. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség bejelentette, hogy Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A selejtezőre 2028 májusában kerül sor.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Felére csökkentették a Paksi 4-es blokk teljesítményét a Duna vízszintjének további apadása miatt, jelentette be a Paksi atomerőmű. Közben a miniszterelnök közölte, az atomerőműben kedden vagy szerdán kezdődhet el a teljes körű üzemszünet. Százhalombattán azonban már ma újraindulhat a kiesett blokk és teljes kapacitással üzemelhet a Dunamenti erőmű. Az ellenzéki pártok is reagáltak a kritikus helyzetre. A Fidesz azt várja a kormánytól, hozza nyilvánosságra az atomerőmű lekapcsolási forgatókönyvét. A KDNP szerint a kabinet nem készült fel időben a kánikula okozta kihívásokra. A Mi Hazánk felszólította a kormányt, hogy független bizottság igazolja, mi indokolja a paksi leállást. Energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be több nagyváros és nagyfogyasztó is. Győrben és Szegeden lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, Székesfehérváron a stadion és az aréna klímaberendezéseit is. A Magyar Közút a hidak díszkivilágítását kapcsolja le a hétvégére, a Budapest Airport pedig csökkenti a légkondicionálók teljesítményét. A közút és a reptér üzemeltetője is hangsúlyozta, hogy a takarékossági intézkedések nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságot. A következő években 4 gigawattnyi szélerőmű és hálózatfejlesztést tervez a kormány uniós forrásból, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, összességében mintegy 4000 megawatt, vagyis a paksi atomerőmű kapacitásának a dupláját kitevő szélerőmű fejlesztésre készülnek. Az energiabiztonság erősítéséért 2030-ig tervezett hálózatfejlesztéssel lehetővé válik, hogy a megtermelt zöld energiát tárolni és értékesíteni lehessen. Karbantartás miatt ma és holnap nem áll meg a 3-as metró a határútnál Újpest központ felé. A munkálatok idején az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kőbánya-Kispest és a Pöttyös utca, valamint a határút és a Pöttyös utca között. Az ellenkező Kőbányára tartó járatok a megszokott rendben közlekednek.
6: Közlekedés.
7: Az M3-as főváros felé vezető oldalán Bak térségében a leálló sáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni a 40-es és a 30-as kilométer között. az M1-es főváros felé vezető oldalán Tatabánya és az M0-es autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt szakaszosan több kilométeres lassulásra, torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
6: Időjárás.
7: Országszerte napos, száraz idő várható, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
8: És már itt is vagyunk, drága hallgatók, fél nyolc után 8 perccel a 105.9 Nemzeti Sportrádió szombat reggeli kezdőkör 101. élő adásában augusztus 1-én itt vagyunk, úgyhogy jó reggelt kívánunk mindenkinek. Károly Andival, hello Andi, jó reggelt!
9: Sziasztok!
8: És Patai Gerivel, jó reggelt neked is, Gergőke!
10: Jó reggelt, és Szalai Kristóffal!
8: Így van. Na ugye a témánk az öltözködés volt az elmúlt percekben a hírek előtt. Ugye azt beszéltük, hogyha vezető edzők lennénk, akkor ki hogy öltözködne ott az oldalvonal mellett, a technikai zónában, attól függ, hogy milyen sportágról beszélünk. És érdekes gondolatot hozott fel Andi, hogy vannak sportágak, amelyben meg vannak szabva, idézőjelbetéve meg vannak szabva, hogy az edzők hogy öltözködnek. Kosárlabdában ugye azt mondtuk, hogy mindenki szépen öltönybe felöltözve, fociban már embere válogatja, ott van a Lionel Scaloni féle, most az argentin válogatott szövetségkapitány, aki pólóban, melegítőben, és van a Guardiola vonal, vagy éppen a Luis Enrique vonal, akik divatosabban öltözködnek. A jégkorongó edzők pedig mindenki, ugyanúgy, mint a kosarasok, szépen öltöny, nyakkendő, rendesen föl vannak öltözve. Na de viszont kézilabdában hogy öltözködnek az edzők, ezt is mindjárt megtudhatjuk, hiszen itt van velünk a vonalban Danyi Gábor. Hello Gábor, jó reggelt, szia!
11: Jó reggel, szervusztól, üdvözlök mindenkit.
8: Na, még mielőtt rátérnénk az öltözködésre, a szokásos balatoni hát helyzetjelentés, időjárás jelentés nem maradhat el. Hát hihetetlen meleg van, Gábor, itt Pesten, de meg lennék lepve, hogyha Balatonon más lenne a helyzet.
11: Igen, Balatonon is fantasztikus nak nem nevezhető, mert azért ha reggel 29 fok van, azért szerintem nem, az nem ideális. Igen. Jó, egy kicsit a lehűlés, meg a felfrissülés, de biztos, hogy nagyon-nagyon meleg van. Én most ugyan nem Balatonon vagyok, hanem Pécsen, van egy családi rendezvényen vagyunk, és hasonló a helyzet, tehát brutálisan meleg van. Most nyilván az ember berzenkedhet, vagy nem tudom én, nem tetszését fejezheti ki, de hát akkor is ez van, meg kell találni a megfelelő helyzeteket és ennek a megfelelő kezelését, hát ezen vagyunk mi is.
8: De hát ez már gyakorlatilag az a kánikula, amit a Balaton partján sem lehet kibírni, hát a teniszről meg nem is beszélve. Tehát most, ahogy indultunk bedolgozni, hajnal 4 és 5 körül volt az az ideális normális 22 fok, ami ugye elviselhető lenne, nem tudom, tehát ez már tényleg az a sok kategória, nem?
11: Igen, hát el kell menni reggel hajnali 4-kor természetesen. Az igazi fanatikusok azért én láttam már olyanokat, meg találkoztam olyanokkal, akik ilyenkor is teniszeznek, úgyhogy hát valóban nem az ideális, igen, nagyon, nagyon komoly, hát hogy mondjam, ez a hőmérséklet, és nem is a hőmérsékletnek a teteje, mondjuk az is extra, de az, hogy nem megy le, és nem, nincs az a borzongós, fázós időszak, de hát reméljük, hogy azért egy-két héten belül ez azért normalizálódik.
8: Te voltál-e annyira idézőjelbe, tehát őrült, hogy mégis teniszeztél ilyen időben a héten?
11: Igen. Igen, természetesen. Próbál, nyilván ilyenkor az ember azért az időtartamát próbálja lerövidíteni, hogy mondjuk nem 2 órát vagy 2,5 játszik, hanem csak egyet, bár azért előfordult ez is, de tényleg azért az ember próbál az észszerűség határain belül maradni, több-kevesebb sikerrel.
8: Képzeld el, Gábor, én a héten visszatértem a teniszpályára is, a salakos teniszpályára, lementem egy meccsre, és volt egy mérkőzésem, 6-4-6-4-es győzelemmel zárult, hát ebből kitalálhatták a hallgatók, hogy nem veled játszottam, mert akkor nem ez lett volna a végeredmény, hanem sokkal szorosabb 7-6-7-6 tiebreak lett volna. Na mindegy, nem, szóval visszatértem, és igen, tehát elképesztően meleg volt, délután volt, kora este ez a 7 óra, 7-től 8-9-ig nagyon meleg volt, nem tudom, hogy ilyenkor mit ajánlasztod, a jövő héten is fogok menni, mert újra megtetszett az egész a padel mellett, padelezni is voltam, tenisz is volt most a héten, mikor kell menni, ilyenkor hajnalban jobb, reggel jobb, esetleg késő délután, kora este, hogy jobb ilyenkor teniszezni?
11: Én azt hiszem, talán a reggeli időszak annak is minél koraibb, ez a 7 óra, 7:30-as kezdés, mert azért hát mondjuk 6 órakor, vagy tényleg 4 órakor elkezdené teniszt, azt a legelvetemültebbet csinálják, de minél korábban, én azt gondolom, a déltől 4-ig, 5-ig időszak az nem nagyon ajánlott, nyilván az extrémen elviselhetetlen, és akkor talán az esti időszak ugye nagyon sokáig még látható, tehát nagyon későn megy le a nap, és akkor talán még a mondjuk egy 7 órás, 7:30-as kezdés is este jó, de a nap közben azt tényleg nem ajánlott, az most abszurd.
10: De én még keresgélem az államat itt az asztal alatt, mert mondtad, Gábor, hogy lerövidíteni az edzést 2 óráról, másfélről 1 órára, nekem az a hosszú. Tehát... óriási, óriási. Tehát 1 órát azért ebben a nagy melegben is lehet és kell is bírni. Az ember maradjon formában, nem?
11: Ez így van. Az 1 órának is megvan a respektje nyilván, tehát meg akár a bármilyen mozgásnak, de ugye van egy ilyen iratlan szabály, hogy ha lemegyünk teniszezni, az minimum 2 óra legyen. Most nyilván ebben az esetben ez lehet valamivel rövidebb is, de nyilván minden mozgást tisztelni kell, és tiszteletbe is kell tartani.
8: De az 1 óra neked, Gergő, az a max, tehát nem? Igen, inkább a fél óra.
10: Mondom, igen.
8: Inkább a 20 perc, fél óra.
10: Nekem ez a hosszú.
8: Meg is van. És akkor meg is vagyunk az egész hétre, igen, igen, igen. Na jó, hát akkor gyakorlatilag most van az ideális idő teniszezni, ahogy Gábor is mondta, 7-től, 7:30-tól, tehát aki nagyon elvetemült, tecske, akkor az most már teniszezik így szombat reggel, de mondom, azért valahogy még lehet kora este is, tehát amikor mi mentünk, akkor el lehetett játszogatni. Úgyis, úgyhogy Gábor, készülj, mert ősszel egy meccsre visszatérek.
10: Hát inkább ellenen, te készülj.
8: És...
11: Most azonnal elkezdem a felkészülést.
8: Igen. Andi? Mit?
9: Hogy a Gábortól akartuk megkérdezni, és hogy azzal is kezdted a felvezetést, igen, hogy a kézilabda edzők, azok miért mindig melegítőben vannak ott az oldalvonal mentén?
8: Na, nem tenisznél, hanem igen,
9: igen,
8: hanem
9: mérkőzéseknél. Legyen az bajnoki meccs, nemzetközi meccs, válogatott meccs, hogy mindig melegítőben vannak.
11: Igen, azért talán egy-két eltérés van, főleg a spanyol kollégák, a farmer és a pulóver egy nagyon, hát hogy mondjam, ilyen szolid, elegáns és tényleg jól is mutató szedbe szoktak. A spanyolok általában követik a divatot, és talán náluk, de valóban a kézilabdában az elterjedt az, hogy melegítő. Egyébként én, halván a felvezetőtöket, én is amellett vagyok, hogy az öltöny az nem a sportpálya mellé való. Én tiszteletbe tartom, hogy a labdarúgók, a kosaras edzők öltönyt húznak föl, ezzel megtisztelvén magát a mérkőzést, illetve ezt az eseményt. De azért én is amellett vagyok, hogy legyen melegítő. A tisztelet jele az, hogy ápolt, tiszta, normális ruházat legyen. Uh-huh. De szerintem a sportpályára nem az öltöny való.
8: De érdekes. De én pedig abszolút öltönyös vagyok sportpályán. Igen, is.
9: Igen. Ez abból is adódik, hogy azért a mindennapjaitok, jó, persze egy sportoló a mindennapjait melegítőben tölti, de ehhez vagytok hozzászokva, amióta
8: világ,
9: benne
8: világ.
9: Vagytok ebbe a szakákba tegnap előtt.
8: Igen, azóta
9: ehhez vagytok szokva.
11: Igen, ehhez vagyunk szokva, és ez a, hogy mondjam, ez a legkomfortosabb, meg a legjobb viselet egyébként nekem is, a melegítő, nem is tudom, talán talán 4000 darab van a ruhatáramban. Ugye arról nem beszélve, hogy ha az ember például most van egy felkészülési mérkőzés, azt egy öltönybe, egy csarnokba, hát egy 10 perc múlva, hogy mondjam, annak az állaga,
8: Erősen oroszlán szagú lesz.
11: Erősen oroszlán szagú, nem is néz ki jól, hogy ott átvizesedik az egész, tehát praktikai okokból. A látvány igazából az, hogy valaki megizzad egy sportpálya mellett, az teljesen normális, teljesen természetes, ebben nincs probléma, de én nekem tiszteletbe tartva mindenkinek az összeszkedését, a protokollját, én abba a táborba tartozom, aki azt mondja, hogy a melegítő. De nyilván még egyszer abból a tiszta, ápolt, kimosott, úgy karban tartva, az én melegítőim nagyon becsbe vannak, mint az öltönyeim egyébként. Tehát jobban vigyázok rá, jobban tisztelem őket. Az öltöny én szerintem más megjelenési formákra, más eseményekhez jobban passzol, de aki úgy gondolja, hogy nem így van, ahol én tehát nyugodtan tudok aludni, nincs ebben semmi.
9: Előttem van azért a kép, nem egy kép van előttem, amikor Rett Géber László az oldalvonal mentén csatakosra izzadt inkben, már az ink kijöve az öltönynadrágból, a zakó gombócba gyűrve, a hátrahajítva a kispad mögé, azért úgy...
8: És ez egy 20 pontos győzelem.
9: Nem, igen. És a melegítőid között, ugye mondtad, hogy rangsorolva vannak, vagy becsben vannak tartva, hogy van az ünnepi melegítő, és van csak a hétköznapi, vagy azért ez teljesen mindegy?
11: Igen, ahogy mondod, van az ünnepi, elsősorban, ami a például a Tokió olimpián volt a magyar válogatottnak a gála melegítője, az nagyon a szívemhez nőtt, azt nagyon nagy becsben tartom, nem mintha a győri, vagy a pécsi, vagy akár az Éles Józsinál töltött időszakban ott is nagyon, tehát az ottani melegítők azok ilyen tényleg ünnepi napra való viseletek, és akkor vannak a dolgos hétköznapra való melegítők, meg amikben nyilván az ember sportol, de nagyon nagy becsben tartom őket, azokat is, amikben sportolok, mert azok a társaim, és nagyon, nagyon, nagyon vigyázok rájuk. Nem is tudom, hogy valaha is előfordult velem, hogy elhagytam valamimet. Sportolók között azért néha előfordul, hogy a cipőjüket, vagy a melegítő alsójukat, vagy nem tudom én. Ez nálam nem nagyon jellemző, mert nagyon vigyázok rájuk. A tárolásukkal van egy kis probléma, tehát annak egy külön szoba, vagy nem is tudom, garázsrész kellene, de jó az így, hát a tenisz cuccokról meg nem is beszélve, hogy
8: a garzonlakás kell
11: legnagyobb becsben tartva, igen.
8: Elképzelhető egyébként a közeljövőben, hogy valaki felrúgja a szabályokat a kézilabdában, már mint vezetőedző, és megjelenik mondjuk egy férfi kézilabda vagy női kézilabda BL meccsen öltönybe, vagy zakóba, vagy nyakkendőbe. Látsz-e erre relevanciát?
11: Nagyon keveset, tényleg volt egyébként.
8: Volt rá próbálkozás?
11: 15 évvel ezelőtt talán, vagy talán 20 évvel ezelőtt már egybe folynak itt az évek, meg a korok. Ott volt próbálkozás, de nagyon hamar kiment ez a divatból. Ugye arról nem beszélve, hogy ugye azért általában a stábtagok ugyanolyanba öltöznek, és ugyanolyan színűbe, erre protokollok is vannak egyébként, mint a vezetőedző, tehát a másodedző, a fizikoterapeuta, vagy nevezzük gyúrónak, segítőnek. Most azért elképzeljük, hogy egy gyúró öltönybe, vagy akár farmerba és ingbe, vagy egy pulóverbe fut be, és akkor ott úgy látja el a dolgát. Tehát ez egy picit ilyen groteszk ennek a látványa, de még egyszer mondom, aki így gondolja, én tiszteletbe tartom, tehát nincs nekem ebben semmi problémám, nem ezeken dőlnek el a mérkőzések, vagy az adott cserék, vagy taktikák, hogy kinébe van.
9: De azért az egységet az erősíti.
11: Ez így van, pontosan. Az erősíti. Az, hogy a kosárlabdában ennyire elterjedt és ennyire protokolális, én talán azt gondolom inkább az amerikai vakról való példavétel, vagy talán az ő nyomon követésüknek az egyik része, de nincs ebben semmi probléma.
10: És hát miközben itt azért a kézilabdában többnyire íratlan szabályokról és szokásokról beszélünk, azért a másik kedvenc sportágatban, és ha most itt Wimbledonra gondolok, ott gyakorlatilag nagyon szigorú a szabályozás. Megmondom őszintén, nekem azért a kedvenc Grand Slam-em többek között, és nem csak sportszakmai okokból, hanem mert megőrizte ezt a milliójét, ezt a varázsát még 2026-ban is, amikor már mindenhol a hirdetőtáblák, mindenhol, de sokszor nem is ismered fel, hogy éppen melyik városban játszanak, mert annyira hasonlóak lettek mondjuk az ezresek, de Wimbledonnak, mint Grand Slam, megvan az a sajátossága, hogy az ugyanolyan, mint 20 éve, 30 éve. Nem tudom, erről mit gondolsz, vagy így ez a millió mennyire áll közel hozzád, amit ők képviselnek?
11: Nagyon, és most itt mondtál 20-30 évet, én azt gondolom talán 80-100 éve is már,
10: igen,
11: már hasonló protokoll mentén rendezik meg a wimbledoni versenyeket. Igen. Számomra is nagyon-nagyon szimpatikus, hogy ők tartják azt, hogy az All England Club az oda való belépés, az ott levő szabályokat mindenkire vonatkozóan kötelezővé teszik, és félelmetes, hogy az a légkör is, hogy mindenki tartja magát ahhoz. Két év, három évvel ezelőtt volt szerencsém a center pályán megnézni egy mérkőzést,
10: de jó,
11: illetve többet egy napon keresztül, és nagyon, hát hogy mondjam, meghökkentem, azért ismervén nyilván a tenisz, azon belül is a wimbledoni szokásokat, protokollokat a tévén keresztül, de amikor a jegyhez mellékeltek egy olyan protokollt, hogy megmondták az öltözködésre való felhívást, hogy nem azt mondták meg, hogy mibe öltözzünk, hanem hogy mit ne húzzunk föl. Tehát azt kérték, hogy tartózkodjunk a rikító színektől, a nagyon, hogy mondjam, rövid ruháktól, és ez nagyon jó. Ez nagyon-nagyon jó, hogy valahol még vannak ilyen szabályok, és tartják is magukat ehhez az emberek, és akkor tényleg, aki oda megy, az tudja, hogy na, én most Wimbledonban vagyok, és itt ezek a szabályok. Jó lenne, hogyha azért még egy pár hely maradna még a világban, ahol így gondolkodnak, és be is tartanák a szabályokat.
8: Igen. Gábor, ne arra, hogy nem bírok a Gergővel, úgyhogy már el akarja venni tőlem a mikrofont, úgyhogy teszi is fel a kérdés.
10: Ne így neki, de hát nyilván egy kis kézilabdát muszáj csempésztünk az adásba. Gábor, ha mondok két eredményt, 55-2 és 67-4, akkor valószínűleg te is tudod, hogy miről van szó.
8: Szerencsére mert... nem a mi teniszmeccsünkről.
10: Nem, arról nehezen, de az elmúlt napokban...
11: És a 3-3-as
10: Igen, hát ott ugye 21-nél vége, de kézilabdában ezt a szabályt még nem vezették be, hogy lenne gólkorlátozás. Ugye az elmúlt napokban a közösségi médiában szemben jönnek az emberrel a posztok, hogy sokan nehezményezik, vagy véleményesnek tartják, ugye a Fidzsi-szigetek U18-as női válogatottja, hogy mennyire jó ez a rendszer, mennyire jó akár nekik, hogy úgymond a nagy színpadon szerepelhetnek együtt a legjobbakkal, ugye a franciáktól és a horvátoktól kaptak ki, vagy éppen el kéne gondolkozni esetleg egy másik lebonyolítási rendszeren, mert könnyen lehet, hogy egy 55-2-es vereség, még ha tanul is belőle a játékos valamit, egy életre elveszi a kedvét a kézilabdától, szóval te ezt edzői szempontból hogy látod?
11: Hát nekem nagyon, hogy mondjam, markáns a véleményem, ennek semmi értelme. Tehát ennek az, hogy népszerűsítsük a kézilabdát olyan helyeken, ahol sem ismerete, gyökere, lehetősége sincs az embereknek, ebben nem gondolnám, hogy a kézilabdának jót teszünk, és magának a világversenynek sem teszünk jót, hogy ilyen mérkőzések vannak, ahol sportértékről gyakorlatilag nem beszélhetünk. Az idő hossza az a lebonyolítás miatt, a csapatok létszám emelése miatt a nagy csapatoknak, vagy hogy mondjam, akik tudással rendelkeznek, őnekik is kitolódik. A motivációnak még a jelét sem fedezhetjük fel ezeknél a csapatoknál, akik hát gyakorlatilag csak középkezdésre állnak föl. Tehát egyszerűen nem értem ennek a lényegét, hogy hogy mégis miért kell mondjuk a Fidzsi szigeteket. A Fidzsi szigeteken nyilván más lehetőségek vannak, ők induljanak ott, és ne próbáljunk meg mindenhol kézilabdázni, ott, ahol ennek nincs értelme, hanem azokat a helyeket kellene erősíteni, ahol tényleg van rá lehetőség, van rá igény, van esetleg arra mód, hogy valaki elkezdje. Igen. De az, hogy mindig, mindenhol mindent akarunk, annak az lesz a vége, hogy ilyen eredmények vannak. Igen. És ez tényleg senkinek nem jó. Arról nem beszélve, hogy nézhetetlen, és hát gyakorlatilag nincs sportértéke.
8: Igen. Fidzsi-szigetekre rögbizni kell.
10: Pontosan.
8: Rögbi-szigetekre kell menni fidzsizni. Na igen. Gábor, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk veled most is. Jövő héten szombaton is hívunk természetesen, most pedig szép hétvégét neked, szép szombatot, jó?
11: Nektek is minden jót.
8: Szia Gábor, köszi, hello. Dani Gáborral beszélgettünk, a Győri Audi Etókáci korábbi Bajnokok Ligája győztes trénerével, a magyar női kézilabda válogatott korábbi szövetség kapitányával. Mielőtt Gergő pedig megfulladna a nevetéstől, el is megyünk egy hosszabb, rövidebb szünetre, aztán nagyjából 8 óra 40 perc körül jövünk vissza egy újabb bulvár, újabb öltözködős témával.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
12: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
13: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
14: És szerintem zseniális ez a szöveg.
15: Ez überelhetetlen.
12: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
15: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
13: A bal igazán sláger, akkor ez az.
12: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
16: A holnap reménye, Galambos Dániel jegyzete. Félő a magyar futball, annak is a velejét képező Huni akadémiai rendszer máig nem ismerte fel, hogy az utánpótlás egyetlen valós célja, minél több lehetőleg tökéletesen képzett a négy nagy területen, vagyis a technikai, taktikai, erőléti, mentális aspektus tekintve is minőségi futballistát adjon a felnőtt labdarúgásnak. Semmi más. Ehhez képest jellemzően továbbra is az alapján ítélik meg az utánpótlás edzőket, nyere a hétvégén a csapat vagy sem. Ekkörül forognak akadémiai igazgatók, szövetségi sportvezetők gondolatai, pedig nagy ívben tenni kellene arra, győzze szombaton az U12. Egyedül az kellene, hogy foglalkoztassa a szakmai főnököket és trénereket, fejlődik-e a tehetség, ehhez megfelelő környezetet biztosítunk-e, odafigyelünk-e az egyéni képzésére. És hogy nem engedjük el a kezét a reménységnek, aki nyilvánvaló jelét mutatja, annak futballistává válhat, csak éppen később érő, mint a nála egy fejjel nagyobb és 10 kilóval erősebb kortársa. Aki most még lehet, hogy megnyeri az edzőnek a meccset, de 5 év múlva szinte bizonyosan nem sikerül neki, mert láthatóan az akcelerációja az egyetlen erénye. Ez a téves felfogás száműzte kevés hián a pályák környékéről a 12 éves Nagy Ádámot, aki a Wagner testvéreknek, no meg a szívóságának és a benne szerencsére újra csak felbuzgó futball imádatának hála mégsem veszett el, és vált 88-szoros válogatott futballistává. Az persze viszonylag hamar kiderült, akkora klasszis sohasem lesz belőle, mint személyes kedvencéből Andrés Iniesta-ból, iből lett persze, de nyert vele a honi futball egy szuperintelligens, mindig megbízhatóan játszó, szerelni tudó, nagy munkabírású 6-8-ast, akire pláne Filip Rommens kiállítása után történetesen az Európa Liga főtáblára hajtó Ferencvárosnak is nagy szüksége lehet. A 31 esztendős középpályás 10 év olaszországi és angliai tapasztalatot hoz magával, és azt a profizmust, amelyre a nemzetközi porondon példásan szereplő Fradinak is szüksége lehet. Mondjuk azért, hogy ne engedjen el olyan látványosan egy-egy hazai bajnokit, és ugyanazzal az elánnal, győzelmi vágyjal menjen bele a Paks elleni meccsbe, mint a Zentével szembenibe. Ha csak ebben segíteni tud a Gyepen is roppant hasznos Nagy Ádám, már megérte a Fradinak hazacsábítani. Pláne ha ezzel visszahódítja a hazai trónt, és elindulhat újra a legrangosabb és legnagyobb pénzt ígérő kupasorozatban. Ha pedig a középpályás személyes sorsából is tanul, és még többet, elsősorban szaktudást öl bele az utánpótlásába, hívei még talán azt is megérik, hogy nem csak egy magyar mezőny játékos vonul ki Fradi mezben a pályára, elselejtező mérkőzésre.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Elhozta a három pontot Felcsútról a Kisvárda. 10 év után visszatért a Ferencvárosba Nagy Ádám, és bemutatkozott a Barcelona felnőtt csapatában Jakubisvili Áron. Jó reggelt kívánok, Önök a Nemzeti Sportkrónikát hallják, a mikrofonnál Környei Bence.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó NB1 második fordulójának nyitó mérkőzésén a Kisvárda 2-0-ra nyert a majdnem fél órát emberhátrányban játszó Puskás Akadémia otthonában. A vezetést a 33. percben szerezte meg Subka Attila együttese, Ésik Ákos révén, majd a 61. percben fogyatkozott meg a Felcsúti együttes, Krisztián Herz pedig beállította a 2-0-ás végeredményt büntetőből. Az első kisvárdai gól szerzője Ésik Ákos értékelt Zinger Kocka Henriettának.
2: Hát mindenképp jó volt betalálni ismét. Ezzel meg tudtam mutatni, hogy egy fiatal játékos is oda tud kerülni, gólokkal is akár. Mindenképp örülök ennek, mert egész héten erre készültem én is, és a csapat is.
3: Szöglet után született a gól, erre is készültetek?
2: Persze, volt különféle variációnk, voltak jelek hozzá, azt sikerült betartanunk. Nekem ott kellett maradni a kapus előtt, és sikerült hál' Istennek onnan, igaz nem fejjel, hanem vállal sikerült érvényesíteni a gólt.
3: Ugye a Kisvárda kiesése miatt sem gyarapodott az NB1-es mérkőzéseid száma egészen máig, és először léptél pályára kezdőként. Mikor tudtad meg, és hogyan készültél rá?
2: Talán 2 nappal a meccs előtt tudtam meg, hogy kezdő leszek. Már bevallom őszintén, volt bennem egy kis druk, egy kis izgulás, de helyén tudtam kezelni. Próbáltam fókuszálni a meccsre, a mérkőzésre. Mindent megtettem, hogy győzzön a csapat, és úgy érzem, a taktikai fegyelmezettség ez fontos volt számunkra.
3: Igen, mert hogy Subka Attila egyébként a Honvéd elleni mérkőzés hibáinak kijavítását jelölte meg. Mi sikerült változtatni szerinted?
2: Úgy gondolom, amit egész héten gyakoroltunk, a fegyelmezettség, a kompaktság, az ezen a meccsen jól működött, ki tudtuk vinni a pályára, és talán ennek is köszönhetjük, hogy masszívat tudtunk lenni, kompaktak, és nem engedtük, hogy a hazai csapat tudjon érvényesülni.
1: A Puskás Akadémia részéről Kern Martint kérdezte Zinger Kocka Henrietta. A 20 éves középpályás érthetően csalódott volt a mérkőzés után, ám kiemelte, hogy szerinte nagyon jó úton halad az együttes Babó Levente vezetőedző irányításával.
4: Nyilván nehezebb itt állni egy vesztes meccs után. Múlt héten minden úgy sikerült, ahogy elterveztük. Sikerült idegenben győzelmet aratnunk. Egy szögletgól és egy 11-es 2 pontrugásból kaptunk gólt. Úgy gondolom, nekünk is megvoltak a helyzeteink, mi is nyerhettünk volna, lehetett volna döntetlen is, csalódottak vagyunk.
3: Igen, mennyire bosszantó ez, hogy pontrugásból jött a gól, na meg hát Brandon felesleges szabálytalansága.
4: Igen, nyilván a pontrugás, amikre készülünk, mindenkinek megvannak az emberei, sajnos nem emlékszem, hogy valaki beleért volna, vagy hogy kinek az embere volt, de nem is lényeges, hiszen csapatként kaptuk a gólt. 1-0 után is próbálkoztunk, ahogy a piros lap után is. Úgy gondolom, hogy tényleg megvoltak a helyzeteink, mindent megtettünk azért, hogy szépítsünk, akár egyenlítsünk, most sajnos nem jött össze.
3: Hogyan alakul, formáló?

0: kapcsolódik, vagy hol tart ebben a csapat Babó Levente vezetésével?
1: Azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk, hiszen egy nagyon pozitív légkört teremtettek meg a stábbal együtt, aminek örülök, hogy a részese lehetek. Nyilván ez akkor lett volna még pozitív, ha megduplázhattuk volna a pontjaink számát, de jövő héten azon leszünk, hogy újra begyűjtsük a 3 pontot.
2: Ami az OTP Bank Liga további programját illeti, ma a nyitányon döntetlent játszó Kispest Honvéd a győzelemmel rajtoló MTK-t fogadja a második fordulóban 19 óra 30 perctől. A találkozót élőben követhetik az M4 Sporton. Nagy Ádám hazatért a 31 éves 88-szoros válogatott középpályás leigazolását az olasz másodosztályú Spezia együttesétől tegnap jelentette be a Ferencváros labdarúgó csapata. Nagy Ádám bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. Még 2015-ben mutatkozott be a zöldfehérek első csapatában, ahol 41 mérkőzésen játszott, egy bajnoki címhez és egy magyar kupa sikerhez segítette a klubot. A Debrecen pedig Dénes Vilmos szerződtetését jelentette be, az NB1-be a Zalaegerszeg csapatában robbant be a 21 éves szélső, 37 első osztályú találkozón 6 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, 2025-ben szerződtette a belga Kortrijk, amelyel a legutóbbi idényben kivívta a feljutást az élvonalba. 2-11-est is hárított élete első mérkőzésén a Barcelona felnőtt csapatában Jakobisvili áron. A 20 éves kapus a katalánok Birmingham City elleni felkészülési mérkőzésén kapott lehetőséget a 62. percben. A magyar tehetség Wojciech Szczęsnyit váltotta a kapuban, a 2-2-es döntetlen után pedig 11-es párbaj következett, ahol 2 büntetőt is megfogott Jakobisvili áron, aki június elején debütált a magyar felnőtt válogatottban is Finnország ellen. A találkozót végül az angol együttes nyerte meg. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a tervek szerint augusztus 14-én dönt arról, hogy 64 csapatosra bővítse a világbajnokság mezőnyét. A FIFA a mostani 48 válogatott helyett már a következő 2030-as VB-n 64 csapat indulását szeretné. 4 év múlva a torna Marokkóban, Spanyolországban és Portugáliában lesz, ám az első 3 mérkőzést Argentínában, Paraguayban és Uruguayban rendezik.
3: Nemzeti Sportkrónika.
2: A fiatalok lendületet adnak a csapatnak, és egy bátor, felszabadult játékkal kell előrukkolni az Európa-bajnokságon, így várja az augusztusi kontinens tornát Kumpalíz, a magyar női röplabda válogatott centere. Alessandro Chiappini együttese még felcsúton készül, jövő héten viszont már Belgiumban játszik felkészülési mérkőzéseket az augusztus végén kezdődő EB-re hangolva. A kontinens tornán nehéz csoportba került a magyar csapat, hiszen a társházigazda és címvédő törökök mellett a lengyelekkel, a németekkel, a szlovénokkal és a lettekkel találkozik a magyar csapat. Kumpalíz beszélt a felkészülésről és a várakozásairól is Bobák Róbertnek.
4: Úgy gondolom, hogy beépültek a fiatalok is, a kicsikkel nagyon összhangba tudunk dolgozni. Ezt úgy, hogy az első etaphoz képest úgy gondolom, hogy mindent ki tudtunk küszöbölni, és szerintem ők is kamatoztatták azt, hogy kaptak játék lehetőségeket is a meccseken, úgyhogy most úgy gondolom, hogy így még van is tőlük így félni valónk, úgyhogy nagyon jól megy a közös munka.
5: Mi lehet a magyar csapat erőssége? Szokták mondani, nem mi vagyunk a legmagasabbak, legerősebbek. Mi az, amit ki tudunk vinni a pályára, hogy látod?
4: Centerként azt mondom, hogy több centert tudnánk játszani, ezt kapjuk a szövetségi kapitánytól is, mint információt, mert gyors játékon alapul a taktikánk, meg most a edzéseken is sokkal jobban nyomjuk ezt, hogy a szélén is gyors labdákkal játszunk, és még amilyen helyzetekből hozzá tudjuk adni a centerlabdákat, az még segíthet, hogy valami újat tudjunk húzni, meg minden olyan kis plusz labdán van a hangsúly, ami vagy fedezés, vagy plusz egy kivédekezett labda, plusz egy okos megoldás, vagy mínusz egy olyan hiba, ami nem kellett volna, hogy előjöjjön, ilyesmik adódnak össze.
5: Belegondoltál-e már, hogy milyen lesz majd Törökországban, ahol aztán tényleg tombol a röplabdaláz, pályára lépni, akár a házigazdák ellen, akár másik fantasztikus európai csapat ellen? Mennyire gondoltok ebbe bele, mennyire vagytok emiatt esetleg izgatottak?
4: Még úgy gondolom, hogy nagyon nem másztak bele a fejünkbe ezek. Én még nem voltam Isztambulba. A lányok mondták csak, hogy milyen ott játszani, úgy, hogy ha kedvelnek, ha nem, ha a házigazdákkal játszol, ha nem. Úgyhogy biztos, hogy fantasztikus élmény lesz, mert játszottunk úgy, hogy kifütyültek minket Golden Liga meccsen, vagy voltak egyéb ilyen vicces kalandok, ezeket most így felhoztuk és átbeszéltük, de majd talán, hogyha közeledünk a meccsekhez, akkor fog így igazán megütni minket, hogy jó, hoppá, itt is vagyunk, addig meg csak ilyen izgatottság van bennünk.
2: Ez egy kiemelkedően egységes csapat volt most, talán ennek is köszönhető a világbajnoki cím. Ezek a háromszoros világbajnok kardvívó Battai Sugár gondolatai, aki a hongkongi vívó VB-n tagja volt az aranyérmes négyesnek, egyéniben pedig bronzérmes lett. A hazaérkezés után a reptéren Kohári Zsombor kérdezte Battai Sugárt.
6: Nagyon érdekes, hogy tényleg már harmadjára tudtunk csapatban világbajnoki címet szerezni, tulajdonképpen mindig egy kicsit más csapatfelállással. Nagyon stabilak voltunk egész nap, és azt gondolom nagyon tudtunk dominálni, nem voltak különösebb kilengések, mindenkinek voltak kisebb-nagyobb megingásai, de ettől függetlenül nagyon húztuk egymást. Úgyhogy hát ez a többi csapatversenyre is jellemző volt, amiket nyertünk, de azt gondolom, hogy ez kiemelkedően egységes csapat volt most.
7: Te voltál a magyar válogatott befejező embere. Amikor az elődöntőben sétáltál ki az utolsó asszóra franciák ellen, ott még hátrányban voltunk. Ott milyen érzések voltak a fejedben, hogy hogyan lehetne ezt megfordítani?
6: Fejező asszónál azt vettem észre magamon, hogyha nagyon tudok arra fókuszálni, hogy én most a csapatért vívok, magyarokért vívok, magamért vívok, edzőmért vívok, és valahogy így ezt tartom leginkább így szem előtt, hogy ezt így meg tudom csinálni, és hogy egy ilyen csapat szellem van bennem, akkor az egyértelműen nagy erőt tud adni, úgyhogy szerintem így nagyrészt ez volt így a fejemben, és próbáltam mindig csak a következő túlsra fókuszálni, és ledominálni az egyébként nagyon magabiztos francia vívót, úgyhogy nagyon hálás vagyok, és örülök, hogy ezt sikerült megcsinálnom.
7: Sikerült is valóban, a döntőben némileg más helyzetben, ott ugye előnyből vártuk az utolsó asszót, viszont ott már a világbajnoki aranyérem sorsa volt az eldöntendő kérdés. Az az asszó, az hasonló volt, vagy bármiben más volt-e, amikor kisételte?
6: Más volt, egyértelműen más volt, teljesen más volt az egésznek a felépítettsége is. Az elején nagyon rosszul indítottunk, aztán a Luca nagyon jól szállt be, megfordította, és onnantól egy olyan magabiztosságot és dominanciát tettünk át a másik csapat fölött, ami szerintem az utolsó asszóba is jellemző volt rám. Egy pici izgalom azért volt bennem, hogy most az utolsó asszó van, és most én ezt be kell, hogy fejezzem, de ismét próbáltam leszűkíteni a fókuszomat arra, hogy nekem csak egyet tust kell adnom, és sikerült jó ötleteket csinálnom és befejezni az asszút, úgyhogy nagyon, nagyon boldogok voltunk.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Két bronzérmet is szerzett a sprint és váltó triatlon Európa bajnokságon Hóbor Zalán. A mindössze 22 éves magyar versenyző harmadikként zárt a felnőttek mezőnyében. A 750 méter úszás, 20 kilométer kerékpározás és 5 kilométer futásból álló távon. Fiatal korából adódóan az U23-asok között is harmadik lett. A lengyelországi Elblakban zajló kontinens viadalon ma a vegyes váltók következnek, ahol ismét rajthoz áll a júliusi hamburgi világbajnokságon ezüstérmes magyar csapat, a Kropko Márta, Dévai Márk, Szalai Fanni és Léman Csongor összeállítású négyes. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség bejelentette, hogy Magyarország rendezheti a sportág Los Angeles-i olimpia előtti utolsó világkvalifikációs tornáját. A selejtezőre 2028. májusában kerül sor. Kedves hallgatók, Önök a Nemzeti Sport Krónikát hallották itt a Nemzeti Sport Rádióban. Munkatársaim nevében is köszöni a figyelmet Környei Bence. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. Most pedig folytatódik majd a sportreggel, majd jönnek a hírek. Viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, Magyarok!

Hajrá, magyarok! Ami a magyar sportban történik, az nálunk Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon.

Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Két góllal kikapott otthon a Puskás Akadémia. Egyre több cég és település vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Marad a rekkenő hőség. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok.
0: Sporthírek.
2: A labdarúgó NB1 második fordulójának nyitó mérkőzésén a Kisvárda 2-0-ra nyert a majdnem fél órát emberhátrányban játszó Puskás Akadémia otthonában. A vezetést a 33. percben szerezte meg Subka Attila együttese Ésik Ákos révén, majd a 61. percben fogyatkozott meg a Felcsúti együttes, Krisztián Herz pedig beállította a 2-0-ás végeredményt büntetőből. Ami az OTP Bankliga további programját illeti, ma a Kisvártával döntetlent játszó Kispest Honvéd a győzelemmel rajtoló MTK-t fogadja a második fordulóban 19 óra 30 perctől. A találkozót élőben követhetik az M4 Sporton. Nagy Ádám hazatért, a 31 éves 88-szoros válogatott középpályás leigazolását az olasz másodosztályú Spezia együttesétől tegnap jelentette be a Ferencváros labdarúgó csapata. Nagy Ádám bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. Két 11-est is hárított első mérkőzésén a Barcelona felnőtt csapatában Jakob és Villáron. A 20 éves kapus a katalánok Birmingham City elleni felkészülési mérkőzésén kapott lehetőséget a 62. percben. A magyar tehetség a 2-2-es döntetlen után pedig 11-es párbajban két büntetőt is megfogott, ám végül az angolok nyerték a mérkőzést.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: A Duna további apadása miatt felére csökkentették a Paksi atomerőmű 4-es blokkjának teljesítményét, jelentette be a Nukleáris Energetikai Vállalat. Közben a miniszterelnök közölte, kedden vagy szerdán kezdődhet el a teljes körű üzemszünet. Százhalombattán azonban már ma újraindulhat a kiesett blokk, így a Duna menti erőmű ismét teljes kapacitással működhet. A villamos energiaválság helyzet miatt elmarad az országgyűlés jövő heti rendkívüli ülése. A takarékosság érdekében lekapcsolták a parlament díszkivilágítását is. Hallerné Nagy Anikó, a házelnöki feladatokat ellátó alelnök azt is közölte, hogy a kritikus időszakban az országgyűlés napi működésénél is kiemelten figyelnek a takarékos energiafelhasználásra. Energiatakarékossági intézkedéseket jelentett be több nagyváros és nagy fogyasztó is. Győrben és Szegeden lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, Székesfehérváron a stadion és az aréna klímaberendezéseit is. A Magyar Közút a hidak díszkivilágítását kapcsolja le a hétvégére, a Budapest Airport pedig csökkenti a légkondicionálók teljesítményét. A közút és a reptér üzemeltetője is hangsúlyozta, hogy a takarékossági intézkedések nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságot. Ismét orosz rakétatámadások érték észak a Kijevet és környékét. Legkevesebb 9-en meghaltak, 23-an megsebesültek, köztük több gyermek. A becsapódó lövedékek lakóépületeket, üzleteket és autókat is megrongáltak. Sokan a romok alatt rekedtek. Moszkva közlése szerint hadiüzemeket és katonai logisztikai központokat támadtak az ukrán főváros környékén. Tűzütött ki a moszkvai Vasilij Blazhennyi székesegyházban. Az orosz főváros egyik legismertebb épületének első emeletén csaptak fel a lángok, több bútor is megégett. A tüzet rövid idő alatt eloltották, áldozatokról nem tudni. Spanyolországban egyre több településen oldják fel az evakuálást és kijárási tilalmat, miután fokozatosan sikerül megfékezni az erdőtüzeket. Kasztília és León tartományban és a portugál határ mentén fekvő területen már 12 faluba hazatérhettek a lakók. Két településen és környékén ugyanakkor továbbra sem sikerült eloltani a lángokat. A térségben eddig 11 000 hektárt pusztított el a tűz.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Tatabányai és az M0-ás között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt szakaszosan több kilométeres lassulásra, torlódásra kell számítani. Összeütközött két autó az M7-es Letenye felé vezető oldalán Érd térségében. A 21-es kilométernél a belső sávot lezárták, 3 kilométeres a dugó. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Tovább fokozódik a kánikula, országszerte süt a nap, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül, a kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na igen, már itt is vagyunk. Drága hallgatók, 3-9 lesz, 5 perc múlva a 105.9 Nemzeti Sport Rádiót hallgatjátok. FM-en is elérhetőek vagyunk weben, az nso.hu oldalán, mobil alkalmazáson, mediaclick.hu oldalán, úgyhogy rengeteg felületen. Ez pedig itt augusztus 1-én a 101. szombat reggeli kezdőkör élő adása. Természetesen most is, mint mindig, itt van Károly Andi. Hello Andi.
2: Jó reggelt, sziasztok.
1: És Patai Geri, a nagy visszatérőnk.
3: Hello, Geri. Jó reggelt, sziasztok, csibészek. Szalai Kristóf a mikrofon mögött továbbra is. Szerkesztő műsorvezető kollégánk.
1: Igen, és a 06 30 55 55 65-ösre pedig várjuk az üzeneteket, amit írtok nekünk. Így hangzik az egyik, hogy hello, Nemzeti Sportedő, a Rijeka U18-as kosárlabda Magyarország büszkeségeivel. Jenei Feri, köszönjük szépen ezt.
2: Igen,
1: az üzenetet.
2: Veretlenül nyerték a csoportjukat, és ma este 20-30-tól Belgiummal játszanak a négy bejutásért.
1: No csak, akkor...
2: B-csoportos EB-ről beszélünk.
1: B-csoportos U18-es kosárlabda EB. Igen. De jó, tök, erről beszéltünk?
2: Nem. Most vannak nyáron így a kosárlabda, a utánpótlás események. És hát a fiúknak most már célja lenne, vagy lehetne a feljutás az A csoportba. Már nagyon régóta B csoportban szerepel szinte az összes férfi válogatottunk, vagy fiú válogatottunk. Úgyhogy ez egy nagyon nagy, nagyon szép eredmény lenne, hogyha sikerülne.
1: Gratulálunk nekik előre is, illetve a most jelenleg ilyen négy bejutásért pedig előre is szurkolunk, és ott vagyunk, velük vagyunk. Köszönjük szépen az üzenetet, és várjuk még továbbra is a hozzászólásaitokat 06 30 55 55 6 05-ösre. Na, Gergőkém, reggeliztél?
3: Igen. Kicsit kipihentük magunkat, átbeszéltük az első két óra tanulságait. Nagyon jó kis témáink voltak eddig is. Na de mivel megyünk tovább? Mert hogy itt a labdarúgás frontján szeretnénk, azt gondolom, hogy persze, ugye Bánki Józsefet is megszólaltatni majd 9 órától, de biztos vagyok benne, hogy ismerlek, hogy addig is készültél valami érdekes, bulváros, izgalmas témával.
1: Igen, ugyanis hiába egy nyári rádiózás, valami érdekességgel mindig készülni kell.
3: És mindig már lehet találni.
1: És mindig lehet is találni, persze. Igen.
2: Annyit kiigazítanám magamat, hogy tegnap volt a Belgium elleni negyeddöntős találkozó. Igen, már nem tudom ti, hogy vagytok vele, de ahogy a lányom befejezi, ez is nem az.
1: Nocsak. Na már, igen. A nap legjobb pillanatai következett, ez ugye is megvan.
2: Nem ahhoz viszonyítotok ti is, hogy az én lányom hogy fejezi be az iskolát.
1: Nem szoktam.
2: Ahogy az iskola időszaknak vége van, én totálisan elveszítem a napokat a nyáron. Hogy minden napnak megvan az az érzése, hogy milyen nap van. Amikor reggel fölkelsz, akkor vagy a tudat, vagy mert tudod, vagy igen, egyszerűen az érzésed megvan, igen, hogy hétfő, szerda, csütörtök vagy péntek van. Nyáron nekem ez totálisan eltűnik.
1: Hát akkor még úgy a szombatokat megtalálod.
2: Pláne. Igen,
3: az egy biztos igen, pont a naptárban. De egyébként ez a jó bizonyos szempontból a nyárban, hogy igen, nem kell számolgatni, és nem nézi az ember, hogy éppen milyen nap van. Teljesen igazad van egyébként. Én nyilván az egyetemi órákkal, vagy időszakokkal, szemeszterekkel vagyok így, és a vizsgai időszakban érzem magam ezért elveszettnek, mert ott tényleg nem tudja az ember, hogy éppen milyen nap van, csak azt tudja, hogy hány nap van a vizsgáig, és ez számít semmi más.
2: Igen, de szóval, hogy visszatérve a helyreigazítás, az tegnap volt a Belgium elleni negyed döntő, és sajnos 8 ponttal kikaptak a fiúk, és ma az 5-8. Helyére játszanak Horvátországgal.
1: Így is szép.
2: Így is szép, igen.
1: Lehetne szebb is,
2: mert igen, azért most már azért az lenne tényleg szép, hogyha újra a csoportba tudna szerepelni a férfi utánpótlás.
1: Jövő zenéje akkor, ez is.
2: Igen.
1: Mint ahogy majd 9-től Bánki József is, bár az már kicsit a
3: ez egy kicsit közelebbi jövő.
1: Igen, az hamarabb meg fog történni, szerencsére. Na, 2021-ben kinyerte a Puskás díjat, emlékeztek rá. Premier League-ben játszó labdarúgó fehérmezben, tehát nem Real Madrid.
3: És rabonás gólt lőtt?
1: Rabonás gólt lőtt az Arzenálnak, igen.
3: Akkor
1: és Argentin,
3: nekem megvan.
1: Andi, neked is megvan, jó, elégedetten bulintuk. Igen, Erik Lamelláról van szó, a Tottenhamnek az argentin korábbi labdarúgójáról. Nem kell megijedni, nem Argentináról lesz most szó, nem az lesz a téma. De...
3: Kiheverted már a VB döntőt, vagy még mindig
1: nem,
3: ezt?
1: Nem, még mindig a tagadás fázisában vagyok. Még mindig nem. Igen, úgyhogy nem. Nem hevertem még ki. De nem baj. Majd
3: de nem arról lesz most szó, hanem...
1: Így van, nem arról lesz szó, hanem Erik Lamelláról. Ő nem volt ott most a világbajnoki keretben, viszont 2021-ben nyert egy Puskás díjat egyrésztről, másrésztről pedig a 2021-25-ös idényben még az AEK Athénban futballozott, ahol most egyébként Varga Barnabás rengeti mindennapjait. Játszott a Sevillában, tehát ilyen félamatőr klubokban, Tottenham, AS Roma, tehát semmi komoly. Képzeljétek el, Erik Lamela a mexikói Monterrey csapatához szerződött. No, de nem úgy, ahogy ti azt gondolnátok, vagy amit gondolnánk, hanem Erik Lamela nem labdarúgóként, nem játékosként, de még nem is edzőként nem fogja tudni fölvenni az öltönyt, bár öltönyt még előkészíthet például a vezetőedzőnek, hiszen ő lett, angol szlengen mondva, a kit manager, vagyis a felszerelés felelős a mexikói Monterrey csapatában. Tehát amikor ezt olvastam, azt hittem, hogy ez egy ilyen kis áprilisi tréfa, augusztus 1-én 4 hónappal később, de nem. Tehát Erik Lamela korábbi világsztár, mert lehet mondani világsztárnak, aki nyert Európa Ligát a Sevillával, ő a felszerelés menedzsere lett a mexikói Monterrey csapatának. Ehhez mit szóltok?
2: Vajon sok helyre adta be az önéletrajzot?
1: De tényleg, tehát a CV alapján kell jelentkezni az ilyen állásokra, nem?
3: Hát alapvetően igen, de ugye itt teljesen más a helyzet, mert a mexikói bajnokságnak egy egészen sajátos szabályzata van, aminek tulajdonítható ez a kit menedzseri.
1: A felszerelés menedzserek szempontjából? Vagy?
3: Nem, hanem az edzőség szempontjából. Ugye ő neki nagyon sok sérülése volt, a csípőjével volt probléma, ezért vonult vissza tavaly Lamela, és igazából ugye Matias Almeida vezetőedzőt követte, ugye említetted a Sevillát, igen, ahova visszatért, igen, a játékos pályafutása után, de itt nem tud leülni Almeida mellé hivatalosan az edzői stábban a padra, mert hogy a mexikói bajnokságnak van egy olyan szabályzata, mi szerint előbb meg kell szerezni azt a bizonyos pro edzői licenszt, aminek van egy ideje, nyilván van egy folyamata, és amikor ezt teljesíti, utána lehet hivatalosan stábtag. Na de nyilván Almeida szerette volna azt, hogy tartson vele, akivel ez a játékos, ugye Lamela, aki 34 éves, tehát nagyon, igen, fiatal, abszolút, még edzőnek, még játszhatna is, ha hát nincs a sérülés, nem, amit említettél, tehát egészen technikás, kivételes játékos volt, viszont bontogatja már a szárnyait a sérülésből kifolyólag edzői pályán, és ez volt az egyetlen megoldás, gondolom én, hogy így azért tarthat a vezetőedzővel, segítheti a munkáját, de csak informálisan, mert egyszerűen hivatalosan erre nincsen lehetőség a mexikói bajnokság regulái szerint.
2: És a szertár nincs túl messze a kis pattól.
1: Na persze, igen. De igen, tehát ez volt a szakmai része, a magyarázata, a definíciója. Ez ráért volna később a téma legvégén, de így is jó volt egyébként, hogy megpróbáljuk újraindítani az egészet. Tehát képzeljük el azt a szituációt, ahogy Erik Lamela mondjuk eleget tesz a feladatának, és mondjuk tényleg jelentkezik erre a pozícióra, hogy mi alapján, tehát lehet látni így interneten, tehát én is, meg te is, meg mindhárman tudnánk jelentkezni a gyakorlatilag csapathoz, külföldi csapathoz, mint mondjuk valóban felszerelésmenedzser, vagy video analyzer, tehát valahogy meg tudnánk oldani, de Lamela személyében ez hogy nézhetett ki? Tehát fölment az internetre, látta, hogy jó, mert Monterrey, én nem jártam Mexikóba, megnézem, hogy kit menedzser, jelentkezek rá. Hogy kapta meg az állást? Tehát el tud képzelni, hogy egy puskásdíjas Európa Liga győztes játékos, mondjuk a feladat. Mi lehet a feladat ilyenkor, hogy na akkor hajtogass össze azt a mesztre, az hogy néz ki.
2: És akkor, vagy mondjuk amikor látták az e-mailt, hogy tőle jött, és így néztek egymásra az irodába, hogy mi van?
1: Ez ki? Ez ő. És aztán behívták személyesre, és akkor egyből, na azt ott tessék gyorsan betenni a mosógépbe.
3: De egyébként ez jó kérdés, hogy vajon ezeket a feladatokat ugyanúgy ellátja? Tehát
1: na
3: most
1: igen.
3: Nyilván itt beszéltünk arról, hogy ez miért alakult így, kicsit fél tréfásan fölvezettük, de hogy tényleg, ha már ebben a pozícióban van, akkor amellett, hogy belekóstol a szakmába, meg ott mozog a csapatnál, tényleg ő foglalkozik így a felszerelésekkel?
1: Na igen, tehát muszáj lesz neki, mert arra a pozícióra ő az ember, tehát nincs más még egy pozíció, maximum úgy tudnak megoldani.
2: Hát aztán lehet, hogy a legtöbb felszerelés menedzserrel rendelkező klub a világon.
1: Igen.
2: Egyébként meg kell egy, aki tényleg tud hajtogatni.
1: Egyrészt, vagy ha másrészt, hogyha csak egy felszerelés menedzser van egy klubnál, akkor mondjuk a másod edző, aki papíron másod edző, az az igazi kit menedzser, felszerelés menedzser, és Lamela egyébként a másod edző, csak összecserélték így a feladatokat, de hogy a papír alapján el kell látni a feladatát, tehát mosnia kell tudni, hajtogatnia kell tudni.
2: Lehet, hogy a valós felszerelés menedzser ül a padon.
1: Igen.
2: Headsettel.
1: És mondja neki,
2: Lamela a szertárból adja az utasításokat.
1: Igen, és ő pedig vice versa mondja, hogy egyébként azt hogy kell, nézik is videószobában, a VAR technológia be van szerelve az öltözőbe, meg ott nézi, hogy a Lamela hogy indítja el a mos, ezt nem oda kell tenni, az az öblítőnek a része, azt a másik kis vakba kell önteni. Erik, igen, Erik Lamela, igen, tehát nagyszerű, zseniális. Monterrey egyébként azért is, nagyon szép város, nagyon szép a stadionja egyébként a Monterreynek, Ramos, Sergio Ramos is ott futballozott néhány évvel ezelőtt, most is vannak olyan játékos, Sergio Canales, Oliver Torres, akik a spanyol bajnokságban sztárok voltak, simán lehet ezt mondani, hogy sztárok voltak, és most Monterreyben játszanak, de nagyon előttem van, ahogy az előttünk álló szezonban Erik Lamela viszi ki a bemelegítésre, amikor már labdáznak kint a pályán, a többiek viszi a megkülönböztető trikókat, itt a narancssárgát, ti vegyétek föl, ti zöldet vegyetek föl, szépen, valaki mondja neki, hogy hát de mester, ennek van valami szaga. Ez ki van mosva rendesen? És akkor mosztettem le a szállító. Igen, mosztett le a szállító, akkor ez mi? Hát, Erik Lamelát nem abban a pozícióban tudom legfőképp elhelyezni.
3: De óriási alázat kell ehhez szerintem. Tehát ez az emberi tulajdonságairól is elárulja azt, hogy egyrészt ennyire hűséges típus, hogy követi az edzőjét, akitől szeretne tanulni, és függetlenül attól, hogy ott más a szabályozás, nyilván tisztában volt azzal, hogy ott nem tud leülni mellé úgy a padra másodedzőként, és úgy segíteni a munkáját, ahogy mondjuk korábban, de hogy szeretne vele együtt dolgozni, szeretne fejlődni, és nagyon nehéz lehet ezt játékosként tényleg a 30-as éveid elején realizálni, és ahogy mondta, az utolsó években már rengeteg fájdalomcsillapítót szedett, hogy technikailag megvan a tudása, bírja is, de egyszerűen a teste nem engedte azt, hogy folytassa. És akkor most látja azt, hogy a hasonló korú játékosok, mert ugye sokan járnak így is Mexikóba a pályafutásuk végén játszani, tehát ő még, játszani, még, fi, igen, fontos, ő még fiatal ehhez képest, látja azt, hogy a többiek ott játszanak a pályán, ő játszhatna a pályán, lehetne edző is, de nem, egyik sem, hanem egy ilyen pozíciót bevállal addig, amíg képzi magát, hogy aztán hivatalosan is tudjon segíteni. Tehát én nekem ez a hozzáállás, ez nagyon szimpatikus, és nyilván nagyon sajnálom, hogy így ideje korán véget ért a pályafutása, mert tényleg, ha másért nem, az a rabonásgó több is volt egyébként, amit lőtt, és nem tudom, láttátok-e, hogy amikor a Tatenem meg interjú volt, a visszatért hozzájuk, akkor azt írták ki, nem azt, hogy klublegenda, meg hogy több mint 200 mérkőzés, hanem ki volt írva, nem, ki volt írva az inzert, ugye Erik Lamela, és alá, hogy két rabonás gólt szerzett. Ez volt a jellemzése.
2: Szerintem nem állok messze a valóságtól, hogyha azt mondom, hogy szeretnénk mi annyi pénzért zártárosok lenni.
3: Igen. Jó, de ne rontsd el a naív lelkesedésemet, hogy én nem
2: legjobban
3: ezt látom
2: fizetett szertáros.
1: Igen. Az egyébként lehet, hogy ő ezzel a mexikói bajnokságban.
3: Lehet egyébként egy szertárosnak fizetési igény ilyen szempontból? Tehát ő mondhatja azt, hogy hivatalosan erre a pozícióra szerződik, akkor szeretne 10-szer többet kapni, mint a többi klub szertárosa, csak azért, mert ő alá mele?
1: Biztos. Ez érdekes egyébként. Igen, vagy arra van egy fix összeg, amit minden szertáros kap, mert hát, mint egy átlagos munkáján elindulhat a bérfeszültség kérdése ott a felszerelésmenedzser. A
2: fizetési sapkába.
1: A fizetési sapkába belefér Erik Lamelának a pénze, nem mint játékos, hanem mint felszerelésmenedzser. Nem tudom, ezek után milyen, tehát ha mondjuk meg akarja gegeket szeretne innentől kezdve a pályafutásában Lamel, akkor ezután milyen pozícióba tudna még menni, tehát ott Monterreyben, és el lehetne képzelni a kasszába.
2: Szöglet-zászló.
1: Szöglet-zászlónak, vagy ahogy felvonalazza a pályát. És akkor így megy meccs előtt az Európa Liga győztes Erik Lamela, vagy éppen a büfébe árul valami.
3: De fizikailag sincs rossz állapotban, úgyhogy biztonsági őrként mondjuk a vendégszektorban el tudnám képzelni.
1: Igen, a Mexikóban az mondjuk viszonylag merész vállalás a vendégszektorba bemenni biztonsági őrként, igen. Az se rossz. Arra gondoltam még, hogy a hasonló cipőben van Luis Suárez, aki még idősebb is jóval, mint Lamela. Na, Suáreznek már mindkét térdét ötször műtötték, tehát szegényként már alig bír futni, amikor vannak róla videók bemenni megközelítése, igazából az ő térdei már nem nagyon alkalmasak profi sportra, hogy Luis Suárezt el tudnátok-e képzelni például ilyen pozícióban, hogy Messinek viszi a sípcsontvédőjét, vagy a cipőjét esetleg? Tehát ez nem magadnak a ledegradálása valamilyen szinten egyébként, hogy ilyet csinálsz. Még a papíron is, és valóban nem kell a feltétlenül, hogy ellásd a feladatokat, de hogyha meg nem látod el, akkor meg hogy számolsz el a többiekkel, a csapaton belül kollégákkal?
2: Hát ez érdekes, mert...
1: Tehát téged nem tudnának elképzelni most nem tudom, most mondok valamit, csak egy hasonló ütök, tényleg nem azért, a Szexárdnak a női kosárlabda csapatánál nem tudlak Andi elképzelni, mint a videóelemző. Mindent tisztelt a videóelemző, nem tudom elképzelni.
3: Én vitatkoznék veled ebben, mert szerintem, ha ott tudna segíteni Andi, és azt mondanák, hogy van rád szükség, és tudsz segíteni, és tényleg tudsz tenni az adott ügyért, az adott klubért, az adott csapatért, akkor minden igen. további nélkül. Szerintem ez alázat kérdése.
2: Igen, egyrészt, másrészt mire van szüksége az adott csapatnak? Hát most elmondom neked, hogy én 2015 óta vagyok benne a 3-3-ba, én sofőrtől kezdve adminisztratív munkatárson át szertárosig tényleg minden voltam, mert tényleg én vezettem az autót, amikor mentünk ki valahova tornát játszani, én írtam össze összes szerelésigényt, mindent a szövetségnek. Én mentem be a szövetségbe a felszerelésért. Tele volt az autóm, nem láttam ki belőle, mert az egész csapatnak én vittem el, én osztottam ki.
1: Na.
2: Úgyhogy mire van igény?
1: Ennyi. Jó, hát ez viszont korrekt akkor egyébként, tehát akkor ezt lehet csinálni. Lennél Gergőkém egy NB1-es csapatnál felszerelés menedzser, és ha igen, melyiknél?
3: Én bármi. Azt nem tudom, hogy melyiknél, de... De nyilván az ember... Én amikor abbahagytam a sportot, még 16-17 évesen ugye az atlétikát, akkor nyilván akkor a tanulás volt az előtérben, de valahogy éreztem azt, hogy valamilyen formában ennek a közösségnek, ennek a közegnek szeretnék része maradni, és visszaadni azt, amit kaptam a sporttól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bármilyen formában. Teljesen egyetértek Andival.
1: Meddig próbálsz még visszaadni?
3: Ahol van szükség.
1: Amíg nem sikerül?
3: Hát akkor az hosszú lesz, de van még mit ledolgozni a tartozásból, hogyha így nézzük, mert tényleg nagyon sokat köszönhetek a sportnak, meg annak a nevelőközegnek. De hát most nem menjünk el ebbe az irányba, mert hogy hamarosan vendégünk érkezik, ugye, Kristóf?
1: Igen, nagyon jó a felkonferálás is, igen, most elmegyünk picit zenélni, zseniális zenéink vannak ma, külön köszönet érte Józsinak, hogy erre is odafigyel, most pedig szintén fantasztikus nótánk jön, úgyhogy érdemes lesz azt is meghallgatni, aztán pedig 9 óra után néhány perce jövünk vissza, és akkor Bánki József Dodi lesz a telefonos vendégünk, vele fogunk beszélgetni Fradiról, pici szoboszlai csapatkapitányi karszalag Liverpool ügyről, mert azért a tegnapi nap folyamán ott is felröppett egy-két pletyka, hogy Szoboszlai Dominik, Konstantinos Tsimikász, illetve Curtis Jones veszekszik csapatkapitányi karszalagon. A Fradi, a Paks meg a Debrecen pedig szintén zseniálisan helytált, csak úgy, mint a Győr a hétközi nemzetközi kupa fordulóban. Úgyhogy témák lesz bőven Dodival is, a folytatásban is érdemes lesz velünk maradni.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszóra?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Páktáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak! Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
11: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na és már itt is vagyunk, drága hallgatók, két rövid zene után 9 óra után 5 perccel augusztus 1-én folytatódik a 105.9 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdőkör, most már 101. élő adása itt a stúdióban 6 órától 10 óráig, Sárga Fölsőben mellettem, Károly Andi, hello Andi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És velem szemben, hát...
3: Hagyjuk is.
1: Csúcsú, hello,
3: jó reggelt, sziasztok, csibészek, köszöntök én is mindenkit, leginkább Szalai Kristófot itt velem szemben, fekete pólóban, ha már megyünk ezen a vonaton, akkor fejezzük be ezt.
1: Köszi szépen, 06 30 55 55 605, pedig írjatok nekünk folyamatosan üzeneteket, és akkor tudunk ilyen formában beszélgetni, sőt nyerni is lehet nálunk Nemzeti Sportrádiós ajándékcsomagot. Ahogy beszéltük, nincs itt személyesen a stúdióban, ahogy korábban mondtuk, Bánki József Dodi, viszont a telefon túlsó oldalán sikerült őt elérni. Jó reggelt, szia Dodi!
4: Sziasztok, jó reggelt, nagyon vidám a
1: társaság. Hát a szokásos, tudod, csak a szokásos.
4: Igen.
1: Igen. Egy dolog nagyon hiányzik, Dodi, a pogácsád az rendkívül, tehát az Gergővel nem tudtam elég pogácsát etetni lent, hogy tudja valami helyettesíteni a pogit.
4: Majd jövő héten.
1: Mi az oka, hogy nem vagy itt?
4: Megyünk a Fradi öregfiúkkal túrázni, és két fellépésünk is van.
1: Wow.
4: És mind a kettő Győr, Moson, Sopron megyében, az első Sopron mellett Egyházasfalun, délben, és 6 órakor meg megyünk Rába Csécsénybe.
1: Azt a mindenit, tehát akkor dupla program, ez a fesztivál nyelven ez a duplázás, ugye, hogy gyakorlatilag a koncert egymás után, azt lehet mondani.
4: Hát igen, de ez inkább egy küldetés mindannyiunk számára, mert rengeteg fradiszurkoló vár minket már hónapok óta, rengeteg gyermek, viszünk nekik ilyen kisebb-nagyobb ajándékokat, és reményeink szerint gyarapodik a Fradi család,
1: igen.
4: Mert sok srác csatlakozik hozzánk, meg leány.
1: Igen, én ezt a fesztivált hoztam be, de te nem vagy nagy fesztiválos, Dodi, hiába most nyár van, te nem szoktad magadat ott megmutatni.
4: Hát én nem, abból én már kiüregettem rendesen.
1: Viszont volt azért csütörtökön egy fesztivál valamilyen szinten, amin ott voltál, ez pedig a Fradinak a Twente elleni mérkőzése volt. Emlékszel, amikor itt mondtam múlt héten élőben, hogy olyan higgadtan tudtam leülni megnézni az odavágót Hollandiába, és gyakorlatilag ugyanilyen higgadság övezett engem végig a 85 percig, de teljesen higgadtan ült le az ember megnézni, hogy jobb a Fradi, mint a Twente, és tovább is fog jutni, és ez még 10 emberrel is úgy nézett ki, hogy nem az, hogy paliba vannak, még 10 emberrel is jobb a Fradi. Zseniálisan játszott Borbé Balázs csapata, hogy láttad onnan a helyszínről?
4: Úgy, fergeteges hangulat volt, feledhetetlen este. Bevallom, én még mindig a hatása alatt vagyok, mert egyrészt hatalmas szívvel játszott, a legendás Fradi szív megtestesült ebbe a csapatba most, és a hangulat pedig tetőfokára hágott, mert a szurkolók és a csapat nagyon egymásra talált, és nagyon-nagyon jót meccselt Borbé Balázs is. Hát, az első félidőben, még, ahogy te is mondod, még 10 emberrel is jobb volt a Fradi, és elsősorban a középpályán. A két középső védő az első 10 percet leszámítva szenzációsan játszott, és a két szélső hátad is megfogta az emberét, tehát nagyon taktikailag, és a középpályások meg irgalmatlan mennyiséget futottak. Korbu is, Kanikovki is, Roman Samiga pályán volt, és hát Zakariás erre meg nincsenek jelzők, szóval amikor arról beszélünk, hogy a légiósok nem tudják megbecsülni, hol játszanak, ő az ellenpélda, igen. Akkor a szíve van, hogy örökös faditagsághoz jár neki.
1: Mi a különbség leginkább Borbé Balázs és a Robi Kín vezette Fradi között? Én amikor nézem a meccseket, én azt látom tévén keresztül, de akár élőben is, amikor voltam

0: kint Borbély meccsen, ilyen volt, amikor még te is ott volt
1: Vojvodina,
0: a Vojvodina visszavágó, hogy ez a csapat, ez fut, elkezdett futni, előrefele, hátrafele, sprintbe közlekednek a játékosok.
2: Pontosan, ez markáns változás. Sokkal többet fut a csapat, szakmailag nagyon komoly előrelépés van, több taktikai formáció is megvalósul, nagyon-nagyon jól kezeli a játékosokat, fegyelem van az öltözőbe, és hát látszik, hogy nem ebbe a belterjes magyar közegben szocializálódott, hanem a szlovákban, mert ő felvidéki magyar, tehát ott azért nagyon kemény talpon maradni az összefogás, az összetartozás érzés, és ez átjön az ő egyéniségén, habitusán. Nem egy olyan közvetlen barátkozó típus, de nem is baj, mert nem haver kell, hanem edző kell, és taktikailag is nagyon-nagyon komoly húzásai vannak, például a középpályán is, ahogy Horbut Kanikovszit megcserélte, meg ahogy még a Vojvodina ellen az utolsó negyed órában Szevik Ján és Ákolátze beldobásával a szélső játékot is nagyon hatékonyan tudta bevetni. Itt a végén volt egy kis zűrzavar a cserénél, az Ohoré becserélésével, mert már nagyon elfáradt a csapat, de aztán a srácok kisegítették. Nem nagyon értett az Ohoré, hogy mi a feladata, és az bekavart egy kicsit a végén. Meg hát a hollandok is nagyon jó szélsőket küldtek pályára, és záporoztak a beadásokat. A vége az nagyon meleg lett, de nagyon megérdemelt a Fradinak a továbbjutás, és csak ismételni tudom, frenetikus volt a hangulat. Olyan extázisban ünnepelt mindenki, és még a mai napig arról beszél minden tradíciókról, pedig holnap már jön a Vas. És ez nagyon kemény meccs lesz, mert Erős Gábor nagyon jó edző, és biztos vagyok benne, hogy tökéletesen felkészíti a Vasast.
0: Viszont friss hír, még a csütörtöki meccsen is frissebb, hogy tegnap bejelentette a Fradi, hogy 10 év után visszatér Nagy Ádám, a korábbi válogatott középpályás, ugye a Bolognában, a Bristol Cityben, Pízában, legutóbb pedig a Spéciában, Olaszországban légióskodott Nagy Ádám. Mit vársz tőle, mennyire lehet erősítés, vagy csak a magyar szabály miatt érkezik, esetleg a középpályán nemzetközi kupa meccsen is lehet rá számítani, mint erősítés?
2: Ha mindenképpen erősítés lesz, mert ha Navi Keita visszatér, már pedig vissza kell, hogy térjen, mert ő szerintem a minden idők legjobb légiósa az NB1-ben, külföldi játékosok közül.
0: Persze.
2: És őt viszont tehermentesíteni kell védekezésben, elsősorban védekezésben. És hát mivel Maiga nincs, mert sérült, Nagy Ádámra óriási szükség lesz. És ezt a feladatot meg is fogja oldani, és ezzel a repertoár is gazdagabb lesz, tehát ott Roman Skanikovski, Marius Korbu mellett ott lesz akkor meg Navi Keita, meg Nagy Ádám is.
1: És magyar játékosról van szó, ami ugye a múlt héten a Paks elleni bajnokit követően felvetődött, hogy Borbély Balázsnak meg kell találni az egyensúlyt, és ezzel kapcsolatban kérdeznélek, hogy mit lehet abból a meccsből tanulni, illetve hosszú távon hogy nézhet ki ez a Ferencváros párhuzamosan a nemzetközi és a hazai porondon?
2: Hát, már szavaiból is kijött Balázsnak, és szerintem a gyakorlatban is így lesz, hogy 9 helyen nem fog változtatni a nemzetközi kupához képest, de mindenképp változtatni kell, mert a csütörtökön volt a meccs, most vasárnap Vasas, és szerdán jön a Gurnyik Zsávzse. Tehát itt nagyon észnék kell lenni, és itt van nagyon nagy jelentősége a tudományos adatoknak, a háttérelemzésnek, ezek nagyon fontosak, de ezt mi soha nem fogjuk megtudni, de nem is baj. Az egy hablacs, amik mennek így a televízión keresztül ilyen adatok, abból túl sok következtetést nem lehet levonni, viszont az, hogy milyen fizikális, mentális állapotban van a játékosok, az a háttérstáb pontosan tudja, és ebben hatalmas jelentősége van a tudományos adatoknak.
3: Az, hogy fizikálisan milyen állapotban van, szerintem nem mutatja semmi jobban, hogy emberhátrányban focizták a meccs jelentős részét. Igaz, hogy azért a végén, ahogy említetted is, már akadtak azért gondok, de azért ennyi időt emberhátrányban játszani, az elég embert próbáló.
2: Hát gondolod, Andi, milyen erőléte van a csapatnak, milyen fizikális állapota van, hogy a 93. percben Zakariasen egy az egyben megveri az ellenfelét, fizikálisan is, és óriási helyzetbe kerül, aztán a fáradtság miatt azt kihagyja. Az utolsó vérig, az utolsó pillanatig küzdöttek, tehát ez a csapat, ez nagyon keményen le van ezve. Nagyon-nagyon-nagyon komoly, és a mai futballban ez alapvetés, és a Fradinál ez megvan, de nem lehet 11 játékosra, tehát mindenkire szükség lesz. Én nagyon biztos vagyok benne, hogy lesznek változások a Vasas ellen, csak nem 9 helyen. Egyébként pedig, ha már meghallom a hangod, Andit, tudod-e, hogy, és ne haragudjatok, hogy most átváltok egy kicsit, hogy melyik, mint kosárlabdázó, melyik országban a legmagasabbak a játékosok? Mert mi ennyivel tudjuk, mi hallottuk. Kíváncsi vagyok, mit mondod.
3: Melyik országban a legmagasabbak a játékosok? Igen. Most nem tudom, így elsőre valamiért Litvánia ugrott be.
2: Nem, és most tudtuk meg, mert voltunk Fehérváron a Kossár Szövetségnek a központjában, nem. És találkoztunk szakemberekkel, a hollandok.
3: És ezt nem tudtam.
2: Na most csak azért, mert holland csapattal játszott a Fradi, ezért is jutott eszembe, meg sokat is emlegettünk ott Fehérváron téged. De a hollandok, amilyen nagy arccal jöttek, olyan szerényen kullogtak el, pedig képzeljétek el, Henk ten Cate 40 perccel a meccs előtt kiment, ugye ő, Henk ten Cate
1: az már ő korábban volt.
2: Erik ten Hag, aki a meccs előtt is volt, és ugye most ő a Fentének a sportigazgatója, és eljátszott, és ott 40 perccel a kezdés előtt kiment, és a Fente tábort próbálta buzdítani. Persze, meg a játékosok is. Tehát a hollandok nagyon-nagyon bíztak ám abban, hogy megfordítják itt a visszavágot. De a Fradi sokkal taktikusabban és nagyobb ésszel játszott. Nagyon-nagyon. És hát a lelátó, minden egyes tagja együtt lélegzett a csapattal. Nagyon jó volt ezt megélni ott a helyszínen. Nagyon-nagyon klassz este volt.
1: Tehát ha azt kérdezted volna, Dodi, hogy melyik országban a legfanatikusabbak a kosárlabda szurkolók, akkor arra meg talán Görögország lett volna a jó megfejtés. Hiszen ugye nem csak kosárlabdában, hanem labdarúgásban is látjuk, hogy a Panathinaikosz otthonában például sosem könnyű szerepelni. Ennek ellenére a Paks nem jutott tovább, nyilván kár érte, de azt gondolom, hogy nagyon büszke lehet arra a helytállására és arra a 2-2-es döntetlenre, no meg a mutatott játékra, amit a Panathinaikosz otthonában csütörtök este letett az asztalra. Úgyhogy mielőtt még egy kicsit foglalkoznánk a többi továbbjutó magyar csapattal, hadd kezdjük most a Pakssal, mert te elképesztően szimpatikus volt neked. Milyen benyomást tett ez a paksi gárda? Rengeteg fiatal lel egyébként a soraiban.
2: Hadd idézzek meg egy klasszikus tengermély tiszteletem alkot. De engem nem lepett meg. Ugyanis én nagyon jól ismerem Bognár Gyurit, katonatársak voltunk, jó barátok vagyunk, és ismerem Haraszti Zsoltot is. Ez egy rendkívül karakán, tökös társaság és tökös edzővel. Én biztos voltam benne, hogy az egygólos hátrány ellenére is nagyon bátran fognak futballozni Athénban is. És a 85. percig hosszabbításra álltak. Ezt nem sok csapat tudta volna megvalósítani, de ez a Paks, ez ilyen. És milyen a filozófiája, meg a gondolkodása Gyurinak, Bognár Gyurinak? Hosszabbításra állnak a 85. percben, de a hajrára két csapát cserébe, nem az, hogy tartsa, 10-ből 9 edző tartotta volna az eredményt. Nem, ő becserélt két csatát, mert tovább akart jutni, de ebbe is volt ráció, mert tudta, hogy erőben, meg tudásban azért a Pana jobb. És éppen ezért akarta eldönteni még a rendes játékidőben, de a legnagyobb tisztelet és a legnagyobb elismerés a paksiaknak. Fantasztikus, hogy Athénban ezt meg tudták valósítani, de ez hozzátartozik, hogy Haraszti Zsolt és Bognár Gyuri folyamatosan nézi a fiatal játékosokat NB1-be, NB2-be, NB3-ba, és ezeket fölírják, és az év végén összegzik, és nem véletlen, hogy mindig telibe találnak. Az sem véletlen, hogy mindig a Paks adja a gólkirályt szinte minden évben.
0: Hát Pető Milán fogása legalábbis zseniálisnak tűnik egyelőre. A Fradi elleni duplája, illetve most a Panának is betalált, hogy
1: Lubickol a védők között.
2: Még korábban Varga Barni nem az volt, de, vagy Hányan, vagy...
0: Ádám Martin is korábban, persze.
2: Hát a Paks adja a gólki, a legtöbb gólkirályt az elmúlt 15 évben. Ez nincsenek véletlenek.
1: Igen. És ugye a másik két mérkőzés is még döntetlen lett, 0-0 a Loki és 1-1 az Eto találkozója, de gondolom abban egyetértünk, hogy ezek kevésbé voltak szórakoztatóak, látványosak. A továbbjutás mindkét csapatnál megvan, de ugye edzőváltás után van a Debrecen is, az Eto is, és egyelőre, mintha a játék nem állna össze, mi kell ahhoz szerinted, és hogy néz ki az a folyamat, hogy mondjuk ez a két csapat a nemzetközi porondon is tudjon nagyot homorítani, és aztán természetesen a bajnokságban is nagy céljaik lehessenek?
2: Hát elsősorban az öltözőt kell rendetenni, mert nem tűnik nekem úgy, hogy a tavalyi egység meg lenne mondjuk az Etónál. Fizikálisan sem érzem annyira felkészültek őket, tehát ott gyorsan változtatni kell a helyzetem, mert mondjuk kint az első meccsen a luxemburgiak ellen jól játszott a Győr, de a visszavágon az nagyon gyenge volt, és jogos volt a szurkolók kritikája. Ott az öltözőt kell elsősorban rendetenni, de valahol a Lokinál is, mert hát azért az első meccsen a felcsút ellen nagyon fájdalmas vereséget szenvedtek, de ez a továbbjutás ez sokat jelentett. Most viszont egy veszedelmes fellépés következik, veszedelmes időben az Újpest ellen. Úgyhogy kíváncsian várom, de nincs jó helyzetben jelen állás szerint egyik csapat sem.
0: Na, ennyit egyelőre ebből a fajtából, és egy picit evezzünk át nemzetközi vizekre, hiszen ez az én egyik kedvenc témám is lehetne. Gergő már froclizott is nagyjából egy órája, hogy majd amikor Dodival beszélünk, ezt mindenféleképpen be fogom dobni, bedobom. Nem tudom, hallottad-e, Dodi, nem egész két hét múlva, augusztus 14-én a FIFA kongresszusán szavaz majd a világbajnokság 64 csapatosra bővítéséről, és hát tudjuk, hogy a FIFA kongresszusán igazából az kerül majd megrendezésre, hogy el fogják fogadni, hogy 64 csapatosra bővítsék a tornát 2030-ra is már. Akár mit szólsz ehhez? Én nagyon örülök a hírnek, még több csapat, még több mérkőzés, és hát még több ideig lehet nézni majd a VB-t.
2: Hát annak idején a Fradi játszott egy csapat ellen, azt hiszem, svéd csapatot, és az volt a neve, hogy FF Kalmár. Tehát nekem a kalmárok jutnak eszembe, amikor a FIFA-nak ezeket a döntéseit hallom, minden a pénzről szól, és egyre nagyobb az ellenállás a FIFA meg az UEFA között. Az UEFA sokkal jobban szem előtt tartja a futball, a klasszikus futball érdekeit, és nem elsősorban üzleti alapon szervezi a mindennapjait meg a jövőt. Itt nagyon komoly ellentétek lehetnek. Ez a 64 csapatos, ez meg nonsens. Szóval ez egyértelműen a pénz miatt vetődhetett fel. Szakmailag semmi nem indokolja.
1: Semmi. Egyetértek, Dodikám. Teljesen nonsens.
0: Nagyon jó lesz.
1: Nem, nagyon sok. Abból a szempontból oké, igazságosabb nyilván a 64 csapat meg a 32, hogy ott nincs ez a legjobb harmadik, és nem kell matekozni, mint most ennél a 48-nál, de már a 48 is sok volt bizonyos szempontból. Élveztük ezt a VB-t, de nagyon hosszú volt, 40 napig. Tehát a 64 egyszerűen nem, szerintem nem kivitelezhető, de hát ahhoz kell alkalmazkodni, amit a FIFA csinál, meg amit kitalál. Bár egyébként, és akkor itt most hadd hozzak be egy másik témát ezzel kapcsolatban, úgy tűnik, hogy a különböző tagországok most felszólalnak, hiszen azt lehet hallani, vagy lehetett hallani, hogy az égisze, a FIFA égisze alatt álló, vagy alatt zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét szeretnék magántőke bevonásával értékesíteni, és erre egy nagyon erős ellenállás jött most többek között az UEFA tagországai közül is. Ezt hogy értékeled, Dodi? Gondolom, hogy ez abban a narratívában illeszkedik, amit már fölvázoltál, hogy itt bizony a pénz dominál, és nyilván nagyon sokan nem örülnek ennek.
2: Hát nem csak az UEFA-nál, a FIFA Infantinónak a főtanácsadója is lemondott, igen, mert azt mondta, hogy ez már nem a futball érdeke, ez már csak és kizárólag az üzlet. Úgyhogy itt nagyon komoly ellenállás lesz, mert ez már nagyon sok. Ez már annyira tévút, és elviszi a futballt, a klasszikus futballt a biznisz irányába, hogy ez már annak a főtanácsadónak sem teszik, aki egyébként a banki szektorból jött, és pontosan tisztában van az üzleti filozófiával. Meg kell menteni a futballt, és Infantinónak meg fog rendülni a pozíciója, ha ez így fog folytatódni, mert a futball az embereknek az élete része.
3: Hát egy
2: életforma.
3: Kimondjuk ezt a 64-et, ez már alapvetően nagy szám, de ha belegondolsz abba, hogy a föld országainak egy harmada.
2: Hát igen, ez Sparta kiad lesz az VB-ből. Nem lehet mindent, csak a pénze. Persze a legtöbb klub, ezt pontosan tudjuk, hogy már nem klubként, hanem cégként működik. Még nagyjából el is fogadja az ember, csak nem gondol rá, meg hogy a klub címer brand, meg jönnek ezek, tudom, jönnek ezek a modern kifejezések, de akkor is. Ez egy életre szóló lelki szerződés mindenkinél, a klubjával, a válogatottjával. Itt az emberek nagy részét nem érdekli a pénz. Megváltozott a szurkolói kultúra is, a szurkolói hozzáállás, sőt a összetétel is, mert egyre több a nő meg a gyermek, ami nem baj. Viszont a hangulatában már nem a régi futball sok-sok országban. Valahogy vissza kéne hozni annak a szenvedélynek, annak a kultúrának egy részét. De ezekkel az üzleti mahinációkkal még több szenvedélye szurkolót fog elveszíteni a sportág. De én semmiképpen nem szeretem, főleg az egyik legnagyobb ellenzője vagyok a VAR-nak is, az amerikanizálódásnak, mert a futball Európában és Dél-Amerikában az igazi. Ez nem véletlen, hogy ezen a két kontinensen szeretik a legjobban.
0: Na hát erről még azért sokat fogunk majd vitázni, beszélgetni az elmúlt elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Hogy látod, hogy láttad Dodi Szoboszlait, mint liverpooli csapatkapitány? Mennyire volt, milyen érzés volt igazából ezt látni, hogy egy ilyen egyik kedvenc csapatodnak a csapatát egy magyar játékos vezeti ki a pályára, még hogyha preseason, meg felkészülési mérkőzések, de hát akkor is.
2: Hát mindenképpen elismerés, ez egy szakmai elismerés is, de hát nincs van, de nyilván azért, és hát ott volt is egy kis balhé,
0: igen,
2: hogy ugye lecserélték Dominiket, és akkor Tsimikasnak adta oda a szalagot, nem Curtis Jonesnak. Ez egy belső ügy, nyilván ezt le fogják rendezni, de valahol úgy belegondoltam Curtis Jones esetében, hát ő van a legrégebb óta ott a három.
0: Hát meg saját nevelés.
2: Meg saját nevelésű játékos, a szurkolók is imádják, tehát valamilyen szinten megértettem őt.
0: Kinek volt a igaza szerinted a hármójuk közül?
2: Hát az majd eldöntik egymás közt. Én Curtis Jones felháborodását jogosnak éreztem, de viszont Dominik meg nem érdemli meg a kritikát, mert nem is gondolkodott rajta, mert szerintem lecserélés. Körben ezért szóljanak a kispadon, tehát a kispadon kell szólni, hogy a Curtisnek adod, a ne a Tsimikasnak.
0: Főleg úgy, hogy a Tsimikas ugye kölcsönből jött most vissza, aztán földre dobta a karszalagot, úgyhogy lehet, hogy utoljára viselte.
1: Igen, hát igen.
2: Igen.
1: Viszont
2: igen,
1: Dominik igen, mennyire igen. Intelligensen reagálta le ugye a sajtótájékoztatón a mérkőzés után, hogy bizony ezeknek az ügyeknek házon belül kell maradniuk. Tehát, hogy egyáltalán nem kezdődött el sárdobálás, és utána lehetett már látni egy videót, ahol már együtt nevetnek. Szóval szerintem ezt már utólag nagyon-nagyon jól reagálta, és nagyon intelligensen ezt a helyzetet.
2: Maradjuk annyiban, Csücsukám, hogy diplomatikus volt, úgyhogy én még külügyminiszternek is el fogom tudni képzelni majd időben.
1: Igen.
2: Diplomatikus volt, tehát ilyenkor, de nem is szabad. Hálószobatitkok, öltözői titkok, nem kell. Ezt rendezik le egymás közt.
1: Persze.
2: Le is fogják.
0: Persze.
2: Le is fogják, nem lesz ebben gond.
0: Így van. Dodi, utadra engedünk téged, mi még elmegyünk hírezni, aztán a nap legjobb pillanataival zárjuk a mai napot. Nektek jó utat, jó mérkőzéseket, sok Fradigol győzelmet kívánunk innen a stúdióból, és jövő héten pedig várunk téged ide vissza szeretettel a stúdióba, jó?
2: Köszönöm, öröm volt hallani benneteket. Maradjatok ilyen vidámak az országnak, az embereknek, honfitársainknak egészséget, kellemes hétvégét.
0: Köszönjük, Dodi. Bánki Józseffel, Dodival beszélgettünk az elmúlt percekben. Infantinóról, Liverpoolról, Szoboszlairól, természetesen Fradiról, Paksról, Debrecenről, illetve Győrről labdarúgás tekintetében. Most elmegyünk, ahogy mondtam, hírekre, és utána jövünk vissza a nap legjobb pillanataival, mert hát abból is akadt most bőven.
4: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: 2 góllal kikapott otthon a Puskás Akadémia, 80 éves a magyar forint, marad a rekkenő hőség. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
4: A labdarúgó NB1 második fordulójának nyitó mérkőzésén a Kisvárda 2-0-ra nyert a majdnem fél órát emberhátrányban játszó Puskás Akadémia otthonában. A vezetést a 33. percben szerezte meg Subka Attila együttese Ésik Ákos révén, majd a 61. percben fogyatkozott meg a Felcsúti együttes, Krisztián Herz pedig beállította a 2-0-ás végeredményt büntetőből. Ami az OTP Bankliga további programját illeti, ma a Kisvárdával döntetlent játszó Kispest Honvéd a győzelemmel rajtoló MTK-t fogadja a második fordulóban 19 óra 30 perctől. A találkozót élőben követhetik a Nemzeti Sportrádión és az M4 Sporton. Nagy Ádám hazatért, a 31 éves 88-szoros válogatott középpályás leigazolását az olasz másodosztályú Spezia együttesétől tegnap jelentette be a Ferencváros labdarúgó csapata. Nagy Ádám bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. 2-11-est is hárított első mérkőzésén a Barcelona felnőtt csapatában Jakobisvili Áron. A 20 éves kapus a katalánok Birmingham City elleni felkészülési mérkőzésén kapott lehetőséget a 62. percben. A magyar tehetség a 2-2-es döntetlen után pedig 11-es párbajban 2 büntetőt is megfogott, ám végül az angolok nyerték a mérkőzést.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: A Duna további apadása miatt felére csökkentették a Paksi atomerőmű 4-es blokkjának teljesítményét, jelentette be a Nukleáris Energetikai Vállalat. Közben a miniszterelnök közölte, kedden vagy szerdán kezdődhet el a teljes körű üzemszünet. 100 halombattán azonban már ma újraindulhat a kiesett blokk, így a Duna menti erőmű ismét teljes kapacitással működhet. Az Európai Bizottság kész rendkívüli tanácskozást összehívni a Paksi leállás miatt, közölte a testület illetékes szóvivője. Hozzátette, szorosan figyelemmel kísérik az elektromos áramellátásának helyzetét Romániában és Magyarországon, jelenleg azonban nincsenek azonnali energiabiztonsági gondok. Olaszország felfüggesztette a Schengeni egyezményt Spanyolországgal. Az olasz repülőtéri és kikötői határokon is helyreállították a Spanyolországból érkező ellenőrzést, jelentette be az olasz belügyminisztérium. Az intézkedést Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szorgalmazta, miután az észak-afrikai autonóm spanyol városba, Setúába több tízezre jutottak be Marokkó felől. A tömeges átkelésben 57-en haltak meg. Ismét orosz rakétatámadások érték éjszaka Kijevet és környékét. Legkevesebb 9-en meghaltak, 23-an megsérültek, köztük több gyermek. A becsapódó lövedékek lakóépületeket, üzleteket és autókat is megrongáltak. Sokan a romok alatt rekedtek. Moszkva közlése szerint hadi üzemeket és katonai logisztikai központokat támadtak az ukrán főváros környékén. Tűzütött ki a moszkvai Vasilij Blazsennyi székesegyházban. Az orosz főváros egyik legismertebb épületének első emeletén csaptak fel a lángok, több bútor is megégett. A tüzet rövid idő alatt eloldották, áldozatokról nem tudni. 80 évvel ezelőtt, 1946. augusztus 1-én vezették be Magyarországon a forintot. Az új fizetőeszköz a teljesen elértéktelenedett pengőt váltotta fel, véget vetve a II. Világháború után elszabaduló hiperinflációnak. A forint napjainkban szabadon átváltható piaci alapú valutának számít, bankjegyei az évtizedek során többször megújultak. Az évforduló kapcsán ingyenes kiállítással várják az érdeklődőket a pénzmúzeumban.
0: Közlekedés.
4: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt szakaszosan több kilométeres torlódásra, lassulásra kell számítani. Az M7-es Letenye felé vezető oldalán Érd térségében korábban 2 autó ütközött össze, a 21-es kilométernél a torlódás lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Tovább fokozódik a kánikula, országszerte süt a nap, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok. Helyenként megélénkül, a kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na itt vagyunk, drága hallgatók, 3:10 előtt 3 perccel a 105.9 Nemzeti Sportrádió szombat reggeli kezdőkör adásának 101. ugye? 101. Mi jut eszünk be a 101-ről?
2: Kiskutya.
1: Így van, én is ezt akartam mondani, jól van. Na, jó reggelt, Andi, itt van Károly Andi, hello, hello.
3: Jó reggelt, sziasztok, és Boglárka névnap van ma.
1: És köszöntjük
3: minden Boglárkának, boldog névnapot.
1: Boglárkákat, nekem van?
3: Nekem is.
1: Nem is egy, hanem minimum 2. Neked, Gergő?
2: Nem jut eszembe most így hirtelen,
3: volt Bogler,
2: de nem akarok megbántani senkit. Jó reggelt mindenkinek, és utólag is boldog névnapot, még egy 8 napon belül vagyunk, úgyhogy ugye múlt héten Kristóf névnapot, ne felejtsük el, akkor is megemlékeztünk róla, és most is Szalai Kristóf itt velünk a így mikrofon van mögött.
1: Igen, a 06-30-55-55-605-ösre pedig jönnek az üzenetek, befagyott a rendszerünk, nem tudom, hogy azért ma annyi jött, vagy azért, mert itt nem tudom, milyen szerver problémáink vannak, úgyhogy jelenleg újat nem tudok beolvasni, de köszönjük, mert jöttek eddig, csak most már mindegy, hiába ráfrissítik, akkor sem indul el sajnos, de működik egyébként az üzenőfalunk ettől függetlenül. Na, hát mennyi rengeteg jó pillanatunk volt ma egyébként, ugye? Tehát 6 órától kezdve, ahogy elindultunk, onnantól kezdve kocogás, móka, nevetés így a nyári uborka szezonban, ami mind a rádiózást tekintve, mind a sportot tekintve, azért ez az az időszak. Inkább a szeptember, ugye várjuk itt a reggeli rádiósok is várják a szeptembert, az őszt, hogy elinduljon a szezon.
3: Egyébként nem is lehet természetesen nem lehet elkerülni, hogy jöjjön az ősz, de azt, hogy észrevett, sem tudod elkerülni, mert most ha az előző szombathoz képest viszonyítom a ma szombat, vagy mostani szombatot, reggel, amikor 4:30-kor felkeltem, sötét volt. És múlt héten 4:30-kor még olyan világos volt, igen, hogy annyit változik ilyen téren is
1: nagyon. De szinte most már kezd megint sötétedni, ugye reggelente, holott néhány héttel, hónappal ezelőtt pedig arra keltünk, hogy már világos van már 4 óra előtt.
3: Igen, és majd amikor már oda eljutunk, hogy mire én beérek ide.
1: Hát még 8 órakor is ez sötét lesz. Igen, igen. Svédországban ez viszont úgy nézett ki, hogy már délután 2-kor olyan sötét volt, mint az éjszaka.
2: Igen, egyébként ezt beszélgettük is, hogyha ilyen, nem tudom, depresszióra hajlamos alkat lennék, akkor lehet, hogy márciusban már a 100-as papírzsebkendőkkel jártam volna vissza a lakásba, mert tényleg így januártól márciusig nagyon-nagyon hamar sötétedik. Igen. És ezt megtapasztalta az ember, de nem baj, mert legalább motiválva voltam a tanulásra, hiszen ha nem lehet sehova menni, már sötét van, az ember akkor bezárkózik, és mi más csinálna, mint tanulna. Úgyhogy ezek a svédországi kalandok is
1: élmény, hát
2: biztos voltam benne. Biztos
1: van.
2: Voltam benne. De egyébként meg, amit itt említettél ugye a 100. adás után, hogy majd egyre sötétebb lesz most már, és megyünk fölfelé a számokban, de a hangulat az változatlan. Tehát ez ugye a színdaraboknál úgy van, hogy a tetőpont a katarzis, és utána azért kicsit visszaesés, és megvolt a 100. adás, mint tetőpont, de igyekszünk tartani a szintet, és ugyanolyan felszabadult jó hangulatban kezdeni a reggeleket.
1: Igen, ha már 100. adás, még egyszer nagyon szépen köszönjük a tortát, zseniálisan finom volt, tehát olyan hamar elfogyott itt percek alatt az adás után, hogy wow, nagyon jó volt, tényleg hálásan, köszönjük szépen még egyszer. Na jó, ígértük, úgyhogy jön, lesz, sőt, most következik a nap legjobb pillanatai, ezt hallhatják most.
4: Fidzsi-szigetekre rögbizni kell.
2: Pontosan, pontosan.
1: Rögbizni-szigetekre kell menni fidzsizni.
2: De én még keresgélem az államat itt az asztal alatt, mert mondtad, Gábor, hogy lerövidíteni az edzést 2 óráról, másfélről 1 órára, nekem az a hosszú. Tehát...
1: Lennyel Gergő Kim egy NB1-es csapatnál felszerelés menedzser, és ha igen, melyiknél?
2: Én bármi. Azt nem tudom, hogy melyiknél, de...
3: Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de ahogy a lányom befejezi az is, nem az.
1: Na csak. Na már, igen. A nap legjobb pillanatai következett, ez ugye is
3: megvan. Nem ahhoz viszonyítatok ti is, hogy az én lányom hogy fejezi be az iskolát.
1: Sárga fősőben mellettem Károly Andi, hello Andi.
3: Jó reggelt, sziasztok.
1: És velem szemben, hát... Hagyjuk is. Pálapás Ingver, Szatai Csúcsú, Elogeri.
2: Jó reggelt, sziasztok, csibészek, köszöntök én is mindenkit, leginkább Szalai Kristófot itt velem szemben. Elképesztően szimpatikus volt. Neked milyen benyomást tett ez a Paksi gárda? Rengeteg fiatal lel egyébként a soraiban.
5: Hát, hadd idézzek meg egy klasszikus tengermély tiszteletem.
1: Na igen, ezek voltak a nap legjobb pillanatai. Danyi Gáborral beszélgettünk a legelején telefonon, tehát Gáborral voltak az első pillanatok, aztán magunk között nevetgéltünk, vicceskedtünk, aztán végül Bánki Józseffel, Dodival telefonáltunk, ott jött az utolsó megszólalás a nap legjobb pillanatai közül. Jó volt ez a mai is, tehát sokat nevettünk, vicces volt így visszahallgatni, úgyhogy majd jövő héten hosszabb, bízunk benne, hogy ennél is hosszabb legjobb pillanatokkal tudunk jelentkezni. Mit csinálunk még ma? Holva mentek? Merre mentek?
3: Én kérlek szépen ülök vissza az autóba, megyek Szolnokra, hogy odaérjek ebédre a csapathoz.
1: Oda fogsz simán.
3: Úgyhogy ma játszunk Ausztriával és Ukrajnával, holnap pedig Írország és Ukrajna.
1: Hazavárnak téged már Szolnokra, gyakorlatilag annyit voltál ott az elmúlt hetekben.
3: Múlt hét kedd óta.
1: Azért mondom.
3: Ott vagyok, úgyhogy most már lassan két hete.
1: Igen. Gergőkém, te merre mész, merre megyünk?
2: Természetesen labdarúgó bajnokságokat követjük, ugye említetted az NB2-t és a szegedi mérkőzést, de hát az NB1-ben is lesz ma egy Kispest Honvéd MTK találkozó, holnap is lesznek fővárosi találkozók, ugye Újpest-Ferencváros egyaránt itthon játszik, úgyhogy lesz mit nézni Budapesten is, meg az országban is. Igyekszem követni az eseményeket, és ahol tudok, ott leszek.
3: Egyébként így a bajnokság elején annyira érdekes nézni azt, hogy ugye mondjuk az első fordulóban vannak bizonyos eredmények, hogy a MTK ugye az előző fordulóban 3-0-ra nyert, hogy mennyire tudja ezt tartani? Vagy ugye a Fradi kikapott az első fordulóban.
2: Hogy mennyire érdemes messze menő következtetés levonni.
3: Igen,
2: akár, hogy, amire hogy egyébként hajlamosak vagyunk.
3: Igen, jelente bármit az, hogy az első fordulóban milyen eredmény született, vagy hány forduló az, ami már egy reálisabb képet tud nekünk adni egy adott csapatról.
2: Egy olyan mintát, amire már lehet alapozni. Egyébként én nem feltétlenül az eredményt gondolnám, hanem a játékképét, ami itt tényleg az első fordulókban érdemes meg jó megnézni a csapatokat, főleg azért is, mert nagyon sok helyen ugye változott a keret. Jelentősen, ugye például említetted az MTK-t, vagy azzal az Zalaegerszeggel játszott, ahol edzőváltás is volt.
1: Most belemegyünk újabb szakmai
2: elemzésekbe? Ne, csak amit elkezdtünk Andival, igen, hogy tényleg mennyire érdemes messze menő következtetést levonni. Szerintem a játék képéből is mondjuk egy Vasasnál az, a Honvéd is ugye pontszerzéssel kezdett az élvonalban, de mondjuk, hogy a Vasas ezt egy emberhátrányban futballozza a Győr ellen, igen, tudta megtenni, nem is feltétlenül a pontszerzés, hanem maga a teljesítmény az, amit lerakott az asztalra. Ez mondjuk már esetleg azt vetítheti elő, hogy meg tudja állni a helyét az élvonalban is.
3: De ha jól emlékszem, tavaly a szezon elején a Kazincz-Barcika szerepelt.
2: Én is elmondtam arról, hogy akkor majd a Barcika milyen
1: aztán
2: jó lesz.
1: Aztán igazam lett.
2: Aztán ugye ott kivételesen neked lett igazad, a 100-ból az egy eset volt, igen. Azaz. De tényleg.
3: De az Esztergomi női kézilabda csapat, aki tavaly feljutott az A csoportba.
2: Ők meg végigvitték.
3: És ők végigvitték.
2: Igen. Pro-kontra. Láttunk már érvet, ellenérvet. Minden esetre kíváncsian várjuk ezt a fordulót is, és talán így tényleg 3-4 kör után meg majd tisztul a kép.
1: Okay. Na, úgyhogy Szeged BVSC majd délután. Andi, köszi szépen a mait. Puszi, jövő
3: héten
1: én nem leszek, de jövő héten nyomjátok ugyanúgy nélkülem. Talán aztán két hét múlva majd találkozó. Gergő, köszi szépen, király volt a mai is.
2: Köszönjük szépen a figyelmet a hallgatóknak.
1: Így van. Úgyhogy búcsúzik a társműsorvezető Kári Andrea és Patai Gergely, a szerkesztő és műsorvezető Szalai Kristóf nevében. Hamarosan érkezik a folytatásban a Sport délelőtt Szalai Kristóffal. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot, szép hétvégét, viszont hallásra, viszont látásra. Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: A fővárosi rangadók mindig különleges hangulatot ígérnek a magyar bajnokságban. A patinás klubok összecsapása mindig tartogat izgalmakat, ráadásul mindkét félnek szüksége van a pontokra a jó kezdést illetően. Kispest Honvéd, MTK labdarúgó mérkőzés 19 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Szép napot, kedves hallgatók! Ez már a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sport Rádióban. Vatai Gabriella következik, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, Virányi Zsolttal beszélgetett.
6: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk itt a Nemzeti Sport Rádió stúdiójában Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, aki a sportág, főleg női, meg a strandröplabda vonalnak köszönhetően, és azért mondhatom, hogy ez rendszeresen vendége itt a stúdiónak a rádióban. Szia Gabi, kezdjük mondjuk a strandröplabdásokkal, ha már ezt szóba hoztam, hiszen nemrég ért véget. Nagy sikerrel telt házas, tévéközvetítéses, talán egyetlen probléma volt, hogy a Kun Stefánia, Villám Lilla kettős, akik szintén sokat szerepelnek itt az eredmények miatt, illetve a férfiak is, hogy leginkább, hogy Lilláék nem jutottak be Stefivel a legjobb nyolc közé, pedig két győzelem után nagyon közel álltak hozzá. Hogyan értékeled, és egyáltalán a rengeteg nemzetközi sikeres visszajelzés után most hova helyezed ezt a strandröplabda nemzetek kupája városligeti? Hát sót, mert az négy napig kereszt Tűr azt mutatta, hogy erre szükség van, és ez jól mutat. Hát ugye jó volt nézni a televízióban is a képeket.
7: Köszöntöm a hallgatókat. Igen, valóban a Nations Cup Final, aminek most vasárnap lett vége, egy, én azt gondolom, hogy mindenki számára meglepően sikeres rendezvénynek tudható be. Számítottunk rá, hogy nagy lesz az érdeklődés, de hogy az utolsó nap, amikor magyar érdekeltség nem volt, akkor is teltház legyen. Ráadásul úgy, hogy a végén már az időjárás kezdett elfordulni tőlünk, és fújt a szél, elkezdett esni az eső, ott volt, amikor szakadt az eső, és senki meg nem mozdult a helyéről, nehogy elfoglalják a székét. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jelzi azt, hogy a közönség befogadó, a közönségnek van igénye a strandröplabdára, és meg lehet itthon is csinálni egy nagyon szuper eseményt. Sportszakmai szempontból ugye az a nehézsége ennek a lebonyolításnak, hogy itt nem egy páros teljesítményen múlik a továbbmenetel, hanem egy csapat. És
6: tehát két páros, hogy hallgatok és értsék, két páros alkot egy országot, egy csapatot, és
7: van.
6: Igazából, ha az egyik például nem sikeres, a másik sikeres, akkor még csak döntetlenen tartunk, és hát ebbe a csapdába esett a magyar csapat.
7: Így van, és ugye Honti Majoros Kiara az utolsó pillanatban ugrott be egy sérülés okán, és azért ott lehetett látni az összeszokatlanságot, kicsit bizonytalanabbul tudtak együtt mozogni, és hiába sikerült Lilának és Steffinek két bravúros 2-1-es győzelmet aratni, tényleg az egyiknél meccslabdáról fordították meg, és ez egy ilyen igazi közönség hergelő mérkőzés volt, tehát nagyon jó volt a hangulat, de nem tudtunk tovább menni.
6: Négy meccslabdáról 27-25-re nyerték meg, ha jól emlékszem, azt a játszmát, még az első meccsen.
7: Így van, és ugye Sandra Plövel tudni kell, hogy ott 21-ig tart egy szett, tehát ez a szépsége, hogy nem is 25-ig, mint a teremben. Úgyhogy azt lehetett látni, hogy azért a Lilla, Steffi nagyon magabiztosan mozgott ebben a közegben, megjegyezve azt, hogy azért ez a mezőny, ez nekik is egy nagyon erős mezőny volt. Tehát a hölgyeknél tényleg Európa-bajnok, olimpiai érmes, a fiúknál is Beach Pro Tour győztes, olimpiai bronzérmes, EB győztes, tehát mindenféle eredményeket magának tudó sportolók voltak itt. Nagyon kemény volt a mezőny, de én azt gondolom, hogy nagyon felvették a ritmust. De a fiúk meg kifejezetten élvezték, tehát a velük készült interjúkban is lehetett látni, de ahogy a pályára is fölmentek, hogy őket elképesztően felpörgette az, hogy tele van a lelátó. Meglepődtek ők is, hogy ennyien kijöttek, és ennyien szurkoltak, és konkrétan szombaton, amikor délben kicsit csúszással kezdtük a meccset, akkor már nem tudtunk beengedni több embert, mert hogy mindenhol is álltak és szurkoltak nekik. Elképesztően jó volt a hangulat.
6: Megállás viszont nincsen, de még azért egy picit helyezd el, Léci, a hallgatóknak azt is, hogy ha már mondtad, hogy ez a Beach Pro Tour sorozat van, Future sorozat, szóval hogy pontosan talán három sorozaton úgy rémlik itt a strandröplabdában, hogy ez most mennyire volt erős, hát a neveket elmondtad, illetve az országokat, meg az erősségét, de hogy akkor ez melyik a

0: lépés a strandszakág életében, hiszen nem volt még felnőtt Európa bajnokságon magyar strandröplabdázó, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sportág történeti siker, amit szoktunk mondani, és hát ezt a wildcardot, ezt most kellett leadni, ezt még titokban tartjuk,
1: látom,
0: hogy kikapta.
1: Nem szoktál te bizonytalankodni,
0: nem vagyok bizonytalan, én tudom, hát, hogy kikapta, de ezt majd
1: rá, most
0: nem fogom elmondani, de egy-két napon belül ez természetesen mindenki meg fogja tudni, de a lényeg az, hogy nagyon hasznos volt a fiatalok számára. Beszélgettem a sportolókkal, ők is úgy élték meg, hogy ezek kellenek ahhoz, hogy előre tudjanak lépni, fejlődni tudjanak, és hogyha elmennek utána egy Beach Pro Tour elit versenyre, akkor ott már sokkal magabiztosabban fognak kiállni a homokra, hiszen van bennük némi rutin most már a kezükben, lábukban.
1: Azt mondtam, hogy nincs megállás, mert időközben beszélgetésünk pillanatában már Kínában vannak, például Kunstefi, Villám Lilla is, aztán Hajós Artúrék, sőt a Dóci Vereskettős és a fiúknál. Amit mondtál, azt jelenti, hogy egy darab női páros ott lesz az EB-n, a legjobb hány között a felnőtteknél? 32-es, 64-es?
0: Az, úgy emlékszem, hogy 32-es mezőnyben,
1: igen. Én is 32-esre emlékszem, és ez még eddig sosem sikerült.
0: Nem,
1: jó, hát neked nem kell kimondani, akkor majd mondom én, hogy szerintem azért a Kunstefi Villám Lilla kettős komoly eséllyel bír, de itt három pont, nem akarlak kellemetlen helyzetbe hozni, de aki figyelte akárcsak ezt a városligeti eseményt, a korábbi tornákat, az azért ezt úgy össze tudja rakni, ebben olyan nagy meglepetés szerintem, hogy hókuszpók nincs.
0: Hókuszpók nem lesz, igen.
1: Strandröplabdában te, aki ugye liberóként játszottál, ez mindig elmondjuk, a megkülönböztető mezes teremröplabdázó, aki nem kell, hogy magas legyen, tehát akár te, akár én, akár mást, ha szóba hozok. Ez itt a strandröplabdában, ahol csak a homokban ketten vannak, és elképesztően nehéz lehet, hogy fennmaradni, és nem, hogy ott vetődni meg labdamenetekben.
0: Meg felállni a homokból egy elesés hát, után, az elképesztő.
1: És utána még ugye átütni a labdát a blokkoló kéz fölött, szóval itt a termet a homokban az mennyit segít, mennyire előny?
0: A utánpótláskorban azt szoktuk mondani, hogy a terem és a strand az nagyon jól ki tudja egymást egészíteni. A strand az ugye inkább a labdaérintések számában, hiszen ketten vagytok a pályán, de a fizikai alapot is meg tudja adni. Egy idő után már azért lehet mondani, hogy a termes edzők haragszanak, hogyha strandra kijön valaki, mert hogy megváltozik a technika, de az biztos, hogy nagyon jól kiegészíti egymást a sportág. Totál más egyébként, tehát például a kosárérintésben, aki termes, az nem is tud úgy érinteni, ahogy a strandon kell, mert kicsit másképp kell, meg kell fogni a labdát, de a lényeg, hogy amit a strandon
1: az
0: nagyon...
1: Az már szabálytalan a teremben.
0: Így van, az szabálytalan a teremben. Ami a strandon nagyon fontos, hogy a játékosoknak elképesztő a képessége, hogy olvassanak, hogy mi fog történni. És hogyha valaki mondjuk a hétvégén kint volt és figyelt, akkor elképesztően feltűnő, hogy még az ellenfél hozzá sem ért a labdához, a védekező játékos már elmozdult abba az irányba, ami után már odaütötte tényleg a labdát. Tehát olyan taktikai csaták, olyan észjáték kell ehhez az egészhez, hogy ez a legnagyobb különbség a strand és a terem között, hogy azért ez, hogy ketten vannak a pályán,
1: és nem hatan,
0: ez azért ezt nagyon megnehezíti.
1: Az más kérdés, hogy ugye, ha ez nem jön be, akkor aztán semmi esély. Ilyet is látott az ember,
0: van,
1: hogy elindulsz balra, mint egy 11-es sugásnál a kapus.
0: De ez meg az ütőnek az erőssége, hogy ő is olvassa ezt, próbálja figyelni, ugye közben, miközben nézi azt, hogy hova adja a saját társa a labdát, azt is kell, hogy figyelje, hogy a másik oldalon hogy mozognak, hogy mozog a blokk, hogy mozog a védekező játékos. Tehát nagyon komoly térlátás, nagyon komoly koordináció kell ahhoz, hogy ezt ilyen magas szinten lehessen űzni.
1: Ha már magas szint, itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy a Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke a vendégünk. Strandröplabdában mondjuk 2032 Brisbane magyar csapat, ez mennyire reális? Mi a szövetség, mi a te célkitűzésed? Mert ugye a fiúktól és a nőktől is szoktam ezt kérdezni, és azért ők nyilván óvatosak, de optimisták is.
0: A mi célkitűzésünk már 2028-ra kitűzte azt, hogy sikerüljön kiküldenünk oda párost. Természetesen a legjobb az lenne, ha egy férfi, egy női legalább kvalifikálna. De azért a Brisbane az egy óvatosabb és magabiztosabb becslés. Ami nehéz például a férfi szakákban, hogy a top játékosok életkora az elképesztő széles skárán mozog. Tehát a 20 éves játékostól itt például lehetett látni a lett bajnok csapatban, 41 éves volt az egyik tag, tehát az 21 évetől el fel. 21 évig valaki a toppon van, tehát lehet azt mondani, hogy akik a toppon vannak, az egy viszonylag állandó réteg. És oda bekerülni, és ott eredményt elérni, az egy nagy kihívás. Ugye a hölgyeknél azért van egy kicsit könnyebb helyzet,

0: kezdet, mert nagyobb a fluktuáció, hiszen családalapítás miatt azért hamarabb kiesnek a rendszerből, de nagyon-nagyon nagy a verseny, és amit tapasztalunk világszinten, hogy a strandröplabda egyre népszerűbb, rengeteg játékos van, és azért a top elitbe bejutni nagyon nehéz. Nagyon sok versenyre kell ahhoz elutazni, hogy annyi pontszámot tudjon szerezni valaki, hogy az elegendő legyen egy EB kvalifikációhoz, egy VB kvalifikációhoz, és utána egy olimpiához is. Tehát sok a feladat, optimális esetben megvalósítható, úgyhogy mi úgy készülünk, hogy 28, tehát azt tűztük ki elsődleges célnak. Ebben mindkét szövetségi kapitány maximálisan partner nekünk, tehát abban, hogy segítenek összerakni úgy a programot, hogy mi kell ahhoz, hogy oda el tudjunk jutni. És hát aztán meglátjuk, hogyha 28 nem sikerül, akkor megyünk tovább. Ami nekünk pozitívum lehet, hogy egyre több magyarországi strandröplabdázó is van. Egyre népszerűbb a sportág, és most már nem csak a hobbi szinten űzik sokan, mert azt elképesztő mennyiségű sportoló, illetve nem csak sportoló, hanem bárki űzi, de egyre több olyan fiatal van, aki azt mondja, hogy ő strandröplabdázó szeretne lenni, és jönnek, és egyre nagyobb a verseny itthon is szerencsére.
1: Mesélj egy kicsit a szövetségi kapitányokról, mert ők is külföldiek, tehát mindig látjuk Kunstefi és Villám Lilla mellett is ott van a, jól emlékszem, brazil szakember.
0: Így van, a hölgyeknél brazil, a fiúknál pedig olasz szakember segíti a munkát. Ami jó, hogy a világszövetség, az FIVB biztosít lehetőséget arra, hogy mi erre támogatást kérjünk, tehát mindkét szövetségkapitány úgy dolgozik nálunk, hogy az FIVB-től pályáztunk támogatásra, tehát magyar az ő fizetésüket az általuk biztosított pénzből kapjuk. Én szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezése a világszövetségnek.
1: Ezt mert meg se kell kérdeznem, mert mindenki próbálják. Ezt kérdezte volna, hogy honnan van rá pénz.
0: Igen, és ez szerintem egy nagyon jó dolog, hogy próbálják tényleg így fejleszteni a szakágat, hogy a kifejezetten az edzők bérére lehet pályázni. Mindkét szövetségi kapitány ilyen feltételek mellett van itt. Nyilván, mivel egy fiatal sportágról beszélünk idehaza, tehát ezért a strandröplabda ilyen magas versenyszinten nem tud olyan régi múltat felmutatni, ezért a szakemberek létszámában nagyon sokat kell még fejlődni. Itt is ugyanúgy, ahogy a teremben, itt is nagy lépéseket teszünk afelé, hogy legyen egységes edzőképzési rendszer a strand edzőknek is, és éppen ezért fontos, hogy viszont tudunk mihez nyúlni, tehát külföldről lehet behozni olyan know-how-t, olyan tudást, ami aztán a hazai strandröplabdázást is tudja fejleszteni.
1: És akkor azt mondod, hogy a férfiaknál
0: Foszkó, így van.
1: Egy olasz
0: így van.
1: Kapitány van.
0: Jó, és termes és strandos is volt, így van, és a hölgyeknél pedig Leo, pedig brazil.
1: És hát végig kell utazni a világot némi túlzással, mert említettem most már kétszer is, hogy ismét már Kínába kellett menni. Tavasszal is volt ilyen túra, tehát nincs nagyon megállás, de van eredmény, mert akkor csak a strandröplabdájében is ott lesz egy női magyar páros végre, és hát ha valami, akkor ez az első lépcsőfok, hogy olimpiáról is beszélhessünk.
0: Abszolút, az a lengyelországi kontinens viadal nagyon fontos ebből a szempontból. Egyrészt tapasztalatszerzés, azért az Európa-bajnokságon több pontot lehet szerezni, tehát hogyha a lilláékot csípnek el meglepetés eredményt, meglepetés mérkőzést, akkor az mindenképpen egy nagyon-nagyon nagy
1: fegyvertény. Mert hogy az olimpiára majd végül ranglista pontokról
0: így
1: lehet
0: van, kiütni, ranglista pontokról
1: tehát gyűjtögetni kell. Gyűjtögetni kell. A korábban említett 1-2-3, hogy milyen erősségű versenyen, mennyi pontot szerez, és a ranglistán
0: hát ugye az erősséggel határozza meg, hogy mennyi pontot tud valaki gyűjteni, és
1: mint
0: ezért fontos.
1: Mint a teniszben is így nagyjából, hogy egyszerű hasonlatot mondjak. Oké, akkor ennyi strandröplabda után folytassuk Gabi azzal, hogy női röplabda, mert ugye erről mindig sokat szoktunk beszélni. Egyébként eszembe jutott az, hogy pont a női válogatott 28 év szünet után, amikor ott lehetett a 87-es EB után 2025-ben, akarom mondani 15-ben, 2015-ben az mekkora lökés volt, és hogy milyen jó, hogy arról beszélünk, hogy azt is tudjuk, hogy 2028-ban is ott lesz a női válogatott.
0: Így van.
1: Férfinál még ugye várni kell 2001 óta, az egy külön történet, arról azért beszélünk kevesebbet, nem könnyű, ott Nagy Péter ugye a szövetségi kapitányunk, szóval, hogy összehasonlítva, hogy tulajdonképpen a strandröplabdázóknak ez mekkora fontossággal bír, hogy végre egy EB-n ott lehetünk. Hát ha egy EB-n nincs ott a magyar strandröplabdázó, akkor...
0: Akkor hogyan álmodnánk olimpiáról?
1: Nem, akkor így teljesen logikátlan.
0: Így van, a lépcsőfokokat így végig kell haladni és menni. Az Európai Szövetség megváltoztatta ugye a lebonyolítást, és így az az érdekesség, furcsaság állhat elő, hogy már most tudjuk, hogy 28-ban EB résztvevők leszünk, holott a 26-os EB még meg sem történt, mert az ugye most augusztus második felében lesz a
1: már
0: mi csoportunk
1: fontos pontokat
0: Isztambulban.
1: Kell ott is szerezni.
0: Így van.
1: Vagy lehet
0: így
1: és van. Kell a jövő VB miatt. Na, ez hol tart? Most ugye megnéztem én is a ranglistát, most jól állunk ott a 26-27. helyen.
0: 26. helyen vagyunk jelenleg, 32-es a világbajnoki mezőny. Ugye az az érdekessége, és ezt jeleztem is, de ezt a nemzetközi, tehát a többi szövetségi elnök is tudja, hogy az FIVB rendszere olyan szempontból nem jó, vagy még az európai rendszert kell fejleszteni, hogy nekünk például az, hogy bejutottunk az Európa Liga Final Four-ba, négyes döntőbe, és ott kétszer kikaptunk Svédországtól, ez nem jött jókor, hiszen a két vesztes mérkőzés miatt ott pontokat veszítettünk, voltunk a 23. helyen is, de elveszítettük, tehát majdnem amit összeszedegettünk itt a folyamatos küzdelmek alatt, ott visszacsúsztunk,
1: tehát
0: és
1: mennyire
0: elbuktuk.
1: Sokat ért volna az a 3-2-es győzelem?
0: Az a 3-2-es az rengeteget, mert akkor az úgy körülbelül kinullázta volna mondjuk az eredményt, de még mindig jól állunk, ugye itt is számít az, hogy milyen erősségű, akivel játszol, milyen mérkőzést játszol. Sajnos vagy szerencsétlenségünkre nem tudom, elképesztően erős csoportba kerültünk, tehát a világ top 10 csapatából 2,5-3 mondjuk ott lesz, hiszen a törökök hazai pályán véhetően teltház előtt fogunk 12 000 ember előtt játszani a törökök ellen, mert ott a női röplabda a torony magasan a legnépszerűbb sportág, szóval a törököket hazai pályán kéne megszorongatni, a lengyelek is ott vannak a 4.-5. helyen, illetve a német válogatott, aki ott a 10. hely környékén helyezkedik el, egyik sem lesz könnyű, és emellé kaptunk egy olyan szlovén válogatottat, aki most egy 20. nagyon erős feljövő ágban van, és egy lett válogatottat, aki mondjuk mögöttünk van a világranglistán.
1: Ez becsapós. Tehát, egyébként, mert az elmúlt években a lettek ellen pont nem nagyon sikerült nyerni.
0: Igen, ez nagyon becsapós, és hát ugye itt az egymáshoz viszonyított pontszám és ranglista helyezés is számít, tehát ami nekünk a legfájdalmasabb lenne, hogyha a szlovénokkal és a lettekkel nem tudnánk egy jó mérkőzést játszani. Mondhatni így élesen fogalmazva, hogy ez a két mérkőzése lesz a kulcsa annak, hogy tudunk-e kvalifikálni vagy sem. Mert most borítékolhatóan sajnos a törököket nem fogjuk tudni megszorongatni, de mivel rettentően sok pontjuk van, ezért tőlük nem fogunk annyi pontot veszíteni a vereség kapcsán. Na ez a szlovén és a lett mérkőzés kapcsán már nem így lesz, úgyhogy ezért azt a két meccset azt nagyon-nagyon éles. Tehát az gyakorlatilag a döntő, hogy fog alakulni, és az Európa-bajnokságot követően, amikor már minden kontinentális mérkőzést lezárult, tehát a többi kontinensen sincs már semmi, akkor zárják a világranglista, vagy a világbajnokság szereplőinek a rangsorát, a listát, és ezt mi úgy kalkuláltuk, hogy ez az EB után közvetlen, hiszen már nincsen máshol kontinens. Szeptember közepére vélhetően igen, illetve hát ugye azt kell majd figyelni, hiszen nekünk ami éppen ezért jelentős az az, hogy a többi európai csapat hogyan szerepel ezen az Európa bajnokságon, tehát a nagy konkurencia Románia, Spanyolország, Görögország, ahol ezek közül kettő például egy csoportban van, ami akár jó is lehet, hiszen egymástól tudják elvenni a pontokat. Szóval a többieknek az eredményei is számítanak. Most ilyen igazi jó magyaros stílusban fogunk ezen az EB-n szerintem mi követni, vagy fogjuk követni, hogy számolgatunk azt. Tudjuk, hogy a magyar sportban a számolgatás az évek óta nagyon bevett, nem feltétlenül jó, de bevett módszer. Na most sajnos nekünk ahhoz, hogy a világbajnoki szereplést azt be tudjuk biztosítani, nekünk most számolgatni kell.
1: Jó, én azért ehhez hozzáteszem, hogy számolgatni kell, de alapvetően, ahogy te mondtad, tehát ha megverjük akár három vereség ellenére, vagy mellett és után, vagy közben épp a szlovéneket megverjük, az kézzel fogható, abból olyan nagy baj nem lehet. Az más kérdés, hogy valóban a letteket is utána meg kell verni, vagy ha kikapsz 3-2-re Szlovéniától, és van előtte még három vereséged is, tehát nem dől össze a világ, de a letteket minden körülmények között hát meg kell
0: és
1: verni.
0: Ugye, ha
1: és
0: jól
1: ez
0: emlékszem...
1: a férfi jégkorong, ami nagy kedvenc sportágam még, tehát meg kell tanulni azt, hogy egy adott meccsen, ha azt hozod, akkor igenis, te kiosztod a maximumot.
0: Ha jól emlékszem, akkor először fogunk találkozni a lettekkel, és a legutolsó mérkőzés lesz nekünk a csoport mérkőzések között a szlovén. Úgyhogy ha úgymond a kötelezőt tudjuk hozni, na utána jön a mindent eldöntő, nek számunkra döntő mérkőzés. Majd meglátjuk, hogy a lányok ezt a terhet hogy fogják bírni. Érdekessége lesz annak a...
1: Nem kell túl görcsölni szerintem.
0: Nem kell túl görcsölni, de azért mindenki...
1: Ott van Kiepin, egy olasz szövetségkapitány, rutinos, a csapat roppant fiatal, ez jött be az Európa Ligán is, hogy 16-17-18 éves lányok.
0: Abszolút, nagyon jól forgatta a Kiepini mester a csapatot, jókor hozta be a fiatalokat, és a fiatalok elképesztően magabiztosan játszottak, ami utána a saját korosztályukban az U18-as EB-n meg is mutatkozott, hogy gyakorlatilag az a három játékos, aki a felnőtt keretben már idén szerepelt, az megnyert egy bronzérmet.
1: Így van, hiszen itt a Nemzeti Sportrádióban most Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke a vendégünk, és ez a bizonyos U18-as EB egy egészen elképesztő sorozat volt, mert 7 csoportmeccs után még 2 meccs az éremért, és meg lett a franciák legyőzése után, és ott például a legfontosabb meccset náluk, Zsombók Eszter, Zsombók Anna, mert ugye a nevekkel tartozom, még Spampu Gréta.
0: Így van.
1: És ugye ketten Eszter és Anna itt voltak szintén a stúdióban velünk, a Nemzeti Sportrádióban, tehát hogy meg tudták nyerni, sőt, ők azt csinálták, pont egy jó példa, fordított példa, hogy a felnőtt válogatottak, még a nehezebb is, meg más kávéház, nem lehet összehasonlítani, de 3-2-es vereség, úgyhogy 0-2-ről felálltak. Aztán 3-2-es győzelem, aztán egy váratlan németek elleni, vagy nagyon magabiztos 3-0. A bolgárokat mindenképp meg kellett venni. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem volt rajtuk teher.
0: Ami nagyon szerintem ennek az Európa-bajnokságnak a nagyon nagy emléke, élménye. Én szerintem egy játékos életében egy olyan adódik, amikor ilyen helyzetből tud mérkőzést nyerni. Most nem, tehát engedjük el azt, hogy ez egy Európa-bajnokság volt, de azt a bolgárok elleni ominózus mérkőzést, ez a csapat úgy nyerte meg, hogy 2-0-ra vezettek a bolgárok, a harmadik szedben végig vezettek a bolgárok, onnan felálltak a lányok. Egyenlítettek, 2-2 lett, és az ötödik szedben 14-12 volt a bolgár válogatottnak. 14-12-ről megfordítani egy mérkőzést a női röplabdában, az egy olyan teljesítmény, ami szerintem egy sportoló életében egyszer, hogyha adódik, tehát hogyha ők lányok itt abba hagyják, akkor már mondhatni a csúcson hagyják abba, és hozzáteszem büszkén, hogy Zsombók Anna bekerült az EB Dream Teamjébe, ugye, mint center. Legjobb center, Zsombók Eszti lett a legtöbb pontot szerző játékos, tehát igenis büszkék lehetünk magunkra, és a Pampu Gréti pedig a bronzmérkőzésen olyan stabilan hozta, amit hoznia kellett, hogy az ő hármuk teljesítménye gyakorlatilag megkoronázta az elmúlt hónapok, sőt mondhatni az elmúlt évek munkáját.
1: Na akkor kicsit a női lélektanról mesélj, hogy tényleg hogy lehet ezt úgy átültetni, mert ez egy, ahogy mondod, az életük egy meghatározója, ha már nem csinálnak semmit, de hát azért csináljanak még sokat, mert most jön az igazi próbatétel a felnőtteknél, és az Európa Ligában azt láthattuk, amit már mondtam, hogy ez ott is átjött, tehát vagy kis lila, egy picit idősebb. De hogy...
0: A lila se idősebb, mert a 20-at
1: hát nem 18, hanem így van, 20.
0: Bocsánat, akkor...
1: Igen. Tehát ilyenekről beszélünk, hogy nem 16 vagy 17, hanem...
0: Majd ha 16, nem már legyen 20.
1: Már, igen, veteránnak számít a 20 évével. Na, de hogy ő is ott az Európa Ligában, az adott meccsen megcsinálta, amit megkövetelt a haza.
0: Ami ennek a...
1: Mert nem jó, ha csak német Anetre számítunk, ugye ilyeneket láttunk régebben Szakmári Grétánál, hogyha abszolút. Egyoldalas... támadójáték, abból nem nagyon lehet megélni.
0: Én azt gondolom, hogy mind az Európa Liga sorozatnak, mindennek az U18-as EB-nek egy közös konklúziója van, én legalábbis, mint a szövetség elnöke, saját magamban ezt mondtam le. Nagyon-nagyon fontos volt, hogy akár a Lillát emeljük ki, akár a Zsombók lányokat, vagy a Pampu Grétát. Ezek a játékosok a tavalyi szezont végigjátszották a felnőtt bajnokságban,
1: Extraligában.
0: Ugye a Vasasnál a Fiók csapat, mi csak Kisvasasnak hívjuk, a Fiók csapat az Extraligában végignyomta a bajnokságot. Ott a Zsombók tesók, és tényleg a Kis Lilla, Kis Nóri, aki feladóként nagyon jókor szállt be, és mindig ki tudta a csapatot hozni a nehezebb helyzetből. Tehát az a fajta stabilitás, amit ők most itt mutattak, az egyértelműen annak köszönhető, hogy volt lehetőségük játszani. Úgyhogy én mindenféleképpen minden sportvezetőt arra buzdítanék, hogy bátran használjuk a fiatalokat, mert ez meg fog térülni. Ez a magyar röplabdázás szempontjából, de ez minden sportágban így van. Tehát bízni kell bennük, és adni nekik lehetőséget, mert látjuk, most ez a mi esetünkben elképesztően jól kijött mind a felnőtt válogatott, mind az utánpótlás válogatott eredményei kapcsán.
1: Ez egy régi dilemma, tehát a fociban szoktuk ezt hallani, hogy ígéretes tehetség, és már 21 éves, és hát olyan nincsen most, vagy tud, vagy nem tud, tehát hogy be kell dobni. A röplabda, megint elfogultak vagyunk, hát a női röplabdában emlékszem, hogy Fésűs Erzsébet a fehérvári röpisekkel, a lányával, Tála Zsuzsiékkal, kit akartam gyorsan mondani, majdnem a te nevedet mondtam.
0: Vacsi Evelin?
1: Vacsi Evelint akartam mondani. Igen,
0: Fésűs Irén, nem az Erzsébet, ő másik Fésűs volt,
1: Fésűs Irén, bocsánat, köszönöm, hogy javítottál és segítettél. Igen, tehát Fésűs Irénnél is annak idején 10 évvel ezelőtt ez bebizonyosodott, hogy a tinédzser lányokat be kell tenni az NB1-be, mert csak kifizetődik. Tehát nagy veszteség nincs, ha kikapnak, semmi meglepetés nincs benne, ha meg szerzik a tapasztalatot, akkor az később jól jön.
0: Abszolút. A legnagyobb különbség, ugye, ami miatt sok klubvezető fél attól, hogy fiatalok játszanak, az, hogy a nemzetközi és a hazai mezőny közötti különbség. egyértelmű, a Vasasnak szüksége lesz ahhoz rutinos játékosokra, hogy például most a Bajnokok Ligája sorsolást már ismerjük. Fenerbahce, Verovole, Milano két top csapat került az ő csoportukba, vagy ők olyan csoportba kerültek, ahol ez a két top csapat is szerepel.
1: És a francia lovállóval sem egy sétagalop.
0: Így van, tehát azért őket oda nem lehet felküldeni 16-17 éves gyerekeket, mert hát fizikai különbség lesz, van, igen. Így van. De az biztos, hogy ahol ez a fajta nemzetközi nyomás nincsen, ott bátran próbálkozni kell, mert hogyha ha például egy szülő elmegy egy utánpótlás röplabda mérkőzésre, 16 éves gyerekeknél olyan elképesztő izgalmas meccseket lehet látni, hogy tényleg az a szülő, aki előtte nem kötődött semmilyen sportákhoz, úgy jön, hogy hú, hát tök jó, hogy a gyerekem ezt sportolja, mert elképesztően jó a hangulat. Tehát, hogy lehet nagyon izgalmas a mérkőzéseket játszani, mert nagyon fiatalom. És szerintem az fontos, hogy a lehetőséget adjuk meg nekik, tanuljanak. És ami nagyon fontos, hogy azért a mostani generációval már másként kell bánni, tehát arra is meg kell próbálni odafigyelni, hogy ne toljuk túl, ne tegyünk rájuk túl nagy terhet, hogy ne az úgynevezett nagyon népszerű kifejezéssel, a kiégéssel, hogy ne találkozzanak nagyon korán ezek a fiatalok. De azért szerintem, hogyha egy sportolónak van sikerélménye és pozitív visszacsatolásokat is megkapja kellő mennyiségben, akkor az, amit mondjuk fizikailag vagy mentálisan kiégésnek lehet nevezni, azt azért nagyon erősen lehet kompenzálni a másik oldalon.
1: Kijelenthetjük zárásul, hogy akkor a nőktől, a válogatottól, az EB-n, Isztambulban mindenképpen azt várjuk, hogy minimum egy, de inkább két győzelem a csoportban, mert mindenki ezt a jövő évi VB-t számolgatja, és ahhoz tényleg kellenek a pontok.
0: Abszolút, igen.
1: Oké, zárásul akkor azért beszélj egy kicsit, és kérdezlek, a férfi röplabda válogatott hol tart? Örökké ugye, hogy ez a 2001-es Európa-bajnokság az osztravai szóba kerül, ott mi kellene, hogy egy picit még nagyobb reflektorfénybe kerülhessenek, tehát hogy tényleg jöjjenek ugye az eredmények. Most idén a Mevzával egész jól álltunk.
0: Nagyon jól jött a fiúknak ez a Mevza Közép-Európai Ligának ez az új sorozata, hogy ők is tudtak már az Európa Liga előtt 4-5 olyan mérkőzést játszani, ami gyakorlatilag majdnem egy szinten volt az összes válogatott, és azon nevettünk ott a harmadik napon, minden meccs 3-2-es volt, tehát az összes meccs, nem csak a miénk, az összes többi, tehát az mutatta, hogy nagyon egy szinten vannak, jó, még valószínűleg azért, mert a felkészülés elején jártak. Viszont utána, amikor az Európa Ligában összekerültünk már a komoly éles ellenfelekkel, akkor én azt éreztem, hogy a fiúk sokkal magabiztosabban mentek föl a pályára, és igen, volt idén nagy kap, amit senki nem gondolt. Tehát az, hogy mi Portugáliát elverjük, aki, hogyha a világranglistát megnézzük, jóval előrébb van nálunk.
1: Az egy
0: olyan volt, amit nekem is még megjegyeztek a vendégek most itt a Nations Cup-on, amikor külföldi szövetségek elnökei jöttek, hogy hát látjuk, hogy a magyar röplabda az úgy tényleg most már így bontogatja szárnyait, és meglepetés. Igen, a másik a Norvégia, hát tényleg, tehát hogy a csehek ellen ott egy kicsit kijött az, hogy túl sokat gondoltunk, hiszen oké, VB negyedik helyezett csapat ellen játszunk.
1: VB elődöntős ellenfél ellen, hogy mi
0: nagyon nehéz volt játszani, de mondjuk aki látta azt a meccset, az is egy abszolút élvezhető volt. Ott a fiúk egy kicsit jobban túlizgulták, mint kellett volna, de az összes többi meccs, amit lejátszottak, én azt gondolom, és ezt a szövetségkapitány akkor meg is erősítette, hogy elégedett azzal, amit a fiúk mutatnak, és ez a elkaptunk meglepetés csapatot, meg hoztuk azt is, ami kötelező volt. Ezek azok, amik mutatják, hogy fejlődnek a srácok is. Ahogy beszélgettem velük, a 14-es keretből 10-11 játékos külföldön folytatja. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagy lépés.
1: Van érdeklődés iránt,
0: abszolút
1: pedig
0: fiatalok. És bízom benne, hogy az ő helyükre pedig a magyar bajnokságban jönnek fel újabb olyan fiatalok, akikben aztán van potenciál, és ki lehet őket nevelni a következő generációnak, ami még mindig ez a társaság lesz, hiszen itt is ugyanaz, mint a hölgyeknél, nagyon fiatalok.
1: Cél, hogy kijussanak a 2028-as EB-re, ugye?
0: Abszolút, igen, szeretnénk, hogy kijussanak.
1: Ehhez majd akkor, most ugye EB-selejtező nincs, hanem marad az Európa Liga sorozat.
0: A következő Európa Liga sorozat
1: év,
0: sokat számít,
1: így van.
0: A mostani is beszámított. A fiúknál is ugyanúgy van, hogy ha az 1-4-be vagy, akkor automatikusan kijutsz az Európa-bajnokságra,
1: és ahogy a nők tették,
0: így van, de ugye ezt a mindkét év 1-4 az kijut, aki már kim van, az annak a pontszámaival nem foglalkoznak, és utána itt is az európai ranglista alapján lehet menni, tehát minden győztes szetnek, minden győztes meccsnek értéke van és jelentősége. Én azt gondolom, hogy ez a fajta lebonyolítás ez akár nekünk kedvezhet is, de nagyon sokat kell ahhoz dolgozni, hogy összejöjjön, mert a férfi röplabda, a mezőnye az elképesztő erős. Európában. Köszönöm szépen a meghívást. Gabriel
1: Gabriellát, a Magyar Röplandó Szövetség elnökét hallották az elmúlt szűk fél órában. Virányi Zsolt búcsúzik.
2: Az elmúlt percekben Vatai Gabriellát lehetett hallani, aki Virányi Zsolttal beszélgetett.
3: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Itt van, utána jött.
5: Hagyjon, örökség. Hol van? Sehol.
4: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
6: Filmek Jókai Mór regényeiből.
4: Nőr megyek a várokhoz.
6: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
7: A boldogsághoz mindenkinek jussa van.
6: Vasárnap 20 órától az M1-en.
3: Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Korábban kezdődik a Honvéd és az MTK bajnokia. Hamarosan teljesen leáll a paksi atomerőmű, marad a rekkenő hőség. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
3: Sporthírek.
8: 2 órával hamarabb kezdődik a mai Kispest Honvéd MTK bajnoki találkozó. A mai naptól kezdve ugyanis legkésőbb 17 óra 30 perckor kell elkezdeni egy bajnoki mérkőzést, vagy ha ez nem lehetséges, elhalasztják a találkozót. Erről hozott azonnali hatályú intézkedést a Magyar Labdarúgó Szövetség. Az MLS a rendkívüli időjárási helyzetben az energiafelhasználás csökkentéséhez járul hozzá azzal, hogy természetes fényben rendezi meg a találkozókat. Ennek értelmében a mai Kispest Honvéd MTK találkozó kezdési időpontja 17 óra 30 perc. A mérkőzést ettől függetlenül élőben közvetíti a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport. Tegnap a labdarúgó NB1 második fordulójának nyitó mérkőzésén a Kisvárda 2-0-ra nyert a majdnem fél órát ember hátrányban játszó Puskás Akadémia otthonában. A vezetést a 33. percben szerezte meg Subka Attila együttese Ésik Ákos révén, majd a 64. percben fogyatkozott meg a felcsúti együttes, Krisztián Herz pedig beállította a 2-0-ás végeredményt büntetőből. 2-11-est is hárított első mérkőzésén a Barcelona felnőtt csapatában Jakobisvili Áron. A 20 éves kapus a katalánok Birmingham City elleni felkészülési mérkőzésén kapott lehetőséget a 62. percben. A magyar tehetség a 2-2-es döntetlen után pedig 11-es párbajban 2 büntetőt is megfogott, ám végül az angolok nyerték a mérkőzést. 2 halasztás után ma megrendezték a Balaton átúszást, ahol a győztes kevesebb mint 1 óra alatt teljesítette a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot. Nagy Nándor 59 perc 20 másodperccel a leggyorsabb volt, a csaknem 11 ezer nevező közül.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: A Duna további apadása miatt felére csökkentették a paksi atomerőmű 4-es blokkjának teljesítményét, jelentette be a Nukleáris Energetikai Vállalat. Közben a miniszterelnök közölte, kedden vagy szerdán kezdődhet el a teljes körű üzemszünet, Százhalombattán azonban már ma újraindulhat a kiesett blokk, így a Dunamenti erőmű ismét teljes kapacitással működhet. Vízkorlátozás elrendelését kérte 6 Fejérvár megyei település önkormányzatától a szolgáltató. A Fejérvíz ZRT közölte, a hőségriadó időtartamára Tadajon, Mányon, Felcsúton, Etyeken, Vasztépusztán és Alcsútdobozon vezetnének be korlátozásokat, hogy megelőzzék a megnövekedett vízfogyasztás miatt kialakuló ellátási problémákat. Hozzátették, az üzemeltetési területükön jelenleg mindenütt stabil az ivóvízellátás. A klímaberendezés meghibásodása miatt nem fogad új betegeket a Keszthelyi Kórház intenzív osztálya. A jelenleg kezelt pácienseket ideiglenesen másik klimatizált helyiségbe helyezték el. Az ellátásuk folyamatos és biztonságos, közölte az intézmény főigazgatója. Energiatakarékossági okokból lassabban járnak a metrók és a villamosok Budapesten. Néhány perccel megnőhet a menetidő, ugyanis a járművek kevésbé intenzíven gyorsítanak, amivel naponta 15 megawatt energiát lehet megtakarítani. Emellett néhány vonalon a trolik helyett munkanapokon korszerű dízel autóbuszok közlekednek. Megalakult az Országos Közlekedés Szervező és a Magyar Vonatflotta ZRT. Előbbi társaság feladata a közösségi közlekedési hálózat megtervezése és összehangolása, valamint a közszolgáltatások megrendelése, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid beszámolt arról is, hogy a Magyar Vonatflotta ZRT létrehozása lehetővé teszi, hogy még az idén megjelenjenek a HÉV és az Intercity járművek beszerzésére vonatkozó tenderek. Közlekedés. Az M1-es Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt szakaszosan több kilométeres lassulásra, torlódásra kell számítani. Az M7-es Letenye felé vezető oldalán Érd térségében korábban két autó ütközött össze, a 21-es kilométernél a torlódás lassan oszlik fel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra. Időjárás. Tovább fokozódik a kánikula, országszerte süt a nap, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, helyenként megélénkül, a kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Ez továbbra is a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. Éles Péter következik, a riporter pedig Nyágúj Gergely lesz.
3: Velem szemben Éles Péter, az NK Universitas Pécs női kosarlabda csapatának sportszakmai igazgatója. Egy kicsit úgy érzem magam, mintha egy hullámvasodon ülnénk egymás mellett, mert legutóbb, amikor beszélgettünk, volt itt jó is rossz is. Ugye nagyon fent volt a Pécs néhány hónappal ezelőtt, hiszen hosszú évek után ismét bajnok lett a női kosarlabda csapat. Aztán jöttek a szomorú hírek, jött a bizonytalanság, még a csapat léte is ugye kérdésessé vált, és végülis az lett a konklúzió, hogy bajnokként sem indulhat az Euroligában a Pécs, de ugye még a nemzetközi kupára sem futotta. Most mégis egy picit, ugye ha már azt mondtuk, hogy hullámvasút, akkor a lefelé út után mindig jön egy kicsit fölfelé, és most egy picit rá jobb szájízzel ülhetünk itt, hiszen ettől függetlenül az élet nem állt meg, és ami az apropó, hogy gyakorlatilag véglegessé vált a keret. Beszéljünk egy kicsit először erről, kérlek, és akkor menjünk mondjuk kronológiai sorrendben. Kezdjük ott, hogy bajnok lett a Pécs. Kik azok a játékosok, akik elmentek a bajnokcsapattól, kik azok, akik maradtak?
4: Hát sajnos többen mentek el, mint akik maradtak. Igazából ez egy még régebbi történet, ugye a kezdete az ilyen február-március környékén volt, amikor általában már a csapatok beszélgetnek, ajánlatokat tesznek, puhatoloznak játékosokkal. Mi ezt most nem tettük meg, éppen azért, mert vártuk, hogy mi lesz a szezon végén, és ezt nem sportszakmailag gondolom. És igazából nem tudtunk örülni sokat a bajnoki címnek, hiszen ha jól emlékszem, kedden este lettünk bajnokok, és csütörtökön már szembesültünk azzal, hogy itt, most őszinte leszek, nem annyira meglepett minket, hogy ilyen helyzet van, de azért akkor szembesültünk vele, és mindig ugye már számítasz rá, de amikor szembe mondják, akkor az rosszabb, hogy itt egy komoly gondok vannak. Ezt leültünk a játékosokkal, ezeknek elmondtuk, és megkérdeztünk mindenkit, hogy akkor hogy látja a jövőjét, és akkor kiderült az, hogy hát 6 kulcsjátékosunk elmegy, és azóta kiderült, hogy még 2 fiatal is egyetemi tanulmányaik miatt elhagynak bennünket, tehát igazából 8 játékostól búcsúztunk el. És őszinte leszek megint, Zsejkóval is sokat gondolkoztunk azon a maradáson, nem maradáson, de hát azért mind a ketten úgy gondoltuk, hogy azért nem hagyjuk el a viharban lévő hajót, azért nem süllyedő, de viharban lévő hajót a kapitány hagyja el utoljára, tehát Zsejkóval úgy döntöttünk, hogy maradunk, viszont még a döntésünk után is nehezen vettük rá magunkat, hogy úgy mondjam, hogy kezdjünk el csapatot építeni, 2 okból, egyrészt, mert nem volt még biztos a költségvetés, másrészt meg hát valahonnan erőt kellett magunkba is öntsünk, hogy ezt újra kezdjük előről, ugye ez több éves munka, tehát a bajnokság az nem jött úgy magától. Több év munkája volt benne, amit 2 nap alatt eltűnt alólunk, a felépített bázis. Úgyhogy igen, időbe tellett, de aztán összeszedtük magunkat, és mégiscsak van egy csapatunk, és azt gondolom, hogy nem is olyan rossz csapatunk. Nyilván nem beszélünk célkitűzésekről, nem számosítsuk azt, hogy mit szeretnénk jövőre, és nevesítsük meg azért, akik elmentek, és köszönjük az eddigi munkájukat, azok, hogy a Rátkai Eszter Szekszárdra igazolt, a Dulpanka Győrbe igazolt, Tótorsa is Szekszárdra igazolt, Varga Alice pedig külföldön folytatja a pályafutását, Julia Rézingerova ugye sérültől nem tudjuk, mikor fog játszani, de csak januártól lehet majd hadrafogható, Lexi Held ugye elment Amerikába már a bajnoki döntő előtt, és 2 fiatal, Hölgye Petra Budapesten folytatja az egyetemi tanulmányait, és a Vasas játékosa lesz, illetve Grécs Dalma Amerikába fog kosárlabdázni egyetemen.
3: Viszont akkor nézzük a jobb híreket. Nem titkoltan egy egészen új vezérigyenések köré kezdtétek el építeni az idei csapatot?
4: Igen, hát Studer Ágnes, Török Ágnes, Jozepovics Kinga, Nadia Smajbegovic és Olavu Jadenike az 5 úgymond már felnőtt játékosok, akik itt maradtak, felnőtt válogatott játékosaink, akik itt maradtak, különböző válogatottakon az örökök játszanak. Rajtuk kívül a Halmágyi testvérek, Kata és Kitti, illetve Kecsmári Olivia is maradt, tehát azért a jó oldalát nézve, vagy a pohárnak a teli oldalát, teli felét nézve azért nem álltunk annyira rosszul, amikor újra kellett csapatot építeni, de nyilván azért a merítési lehetőségek miatt azért más polcról is kellett játékos néznünk, mint a tavaly előtt, vagy előtt években. De azt gondolom, hogy a lehetőségekhez képest úgy igazoltunk, és igen, vezéregyeniség a 2 Ágnes mellett, azért Kinga most már vezéregyenisége lesz ennek a csapatnak, ugye ő nagy örömünkre itt maradt, és bizalmat szavazott nekünk még egy évre. Az köztudott, hogy ő Amerikában fogja folytatni az egyetemen a pályafutását már jövőre, de még egy évet itt szeretett volna maradni, és nagyon örülünk, hogy maradt is. Úgy látja, hogy a fejlődéséhez még egy év szükséges, és igen, köré építettünk, úgy igazoltunk, hogy például center posztra egy olyan játékos hoztunk, amíg fekszik neki az edzés munkában. Zada Williams személyében egy olyan amerikai játékos jött hozzánk, aki tavaly a csata csapatában játszott, ismerjük, jól ismerjük, és azt gondoljuk, hogy az edzés fenn matchupként nagyon jó partnere lesz a Kingának, illetve a meccseken tudnak együtt játszani a pályán, szóval ezzel egyáltalán nem lesz gond. A másik légiósunk, ugye maradtunk a két légiós felállásnál, az egy 2-3-as poszton bevethető szlovén válogatott, a Tina Cvijanović Olaszországban játszott 3 évet, ő sem a nagyon fiatal játékos kategóriában, tehát tapasztalt játékosként jön ide, most picit változtattunk az eddigi koncepción, a külföldiek azért a legidősebbek lesznek most a csapatban, épp azért a stabilitást adjanak ők is. És ezen kívül igazából 3 fiatal játékos érkezett hozzánk, egy visszatérő Szűcs Luca személyében, akinek nagyon örülünk, hogy visszatért hozzánk egy jó pár év után, hogy játszott ugye a Pinkben, aztán Székesfehérváron, és a saját házunk táján is szét kellett nézni, hogy lássuk, hogy az akadémiából kit tudunk még felhozni, és Csirke Petra és Iklád Jana személyében 2 ugye friss U23-as bajnokot hoztunk fel a felnőtt csapatba, és itt szeretném megjegyezni, hogy a U18-as csapatunkból a 2009-esek közül is vannak olyanok, akik kopogtatnak már az ajtón, vannak válogatottjaink is abban a bajnokság, abban a csapatban. Még egy picit nekik korai, de én azt gondolom, hogy onnan 1-2 játékos minimum azért január táján már a felnőtt csapatnál fog edzeni.
3: És egy picit visszatérve légiósokra, ugye nem titok, mi már beszélgettünk az érkezők lése csapatról 1-2 héttel korábban, és én amikor ugye kicsit utánéztem, és mondtam neked, hogy na hát az elég jókat hallottam, láttam, olvastam az új légiósokról, egy picit félig komolyan, sőt, hát nagyon is komolyan, de egy picit viccesen azért azt mondtad nekem, hogy hát azért olyan nagyon mellé nem szoktunk nyúlni a légiósokkal, meg a szerződtetésekkel, ami egyben azt is alátámasztja, hogy bizony itt a munka nem állt meg, és hát itt egy nagyon-nagyon komoly szakmai munka folyt, és folyik most már évek óta, mind a háttérben, mind pedig Zsejko által a pálya mellett, tehát azért valamilyen szinten adott a biztos háttér szakmailag, hogy ez a csapat ismét sikeres legyen.
4: Hát a legfontosabb az, és azt elnézést, hogy nem is említettem korábban, az egész szakmaiság az úgy, ahogy van, marad. Tehát Zsejko mellett, Zsejko Gyokics mellett, ugye Iványi Dalma, Hengán Hunor, a két másodedző, aki már bizonyítottak az utóbbi 2 évben, és Árnapszakot kondi edző, erőnléti edző is marad nálunk, szóval azt gondolom, hogy a munka minőség az nem fog változni. Nyilván át kell állni a heti egymeccses felkészülési időszakokra, más lesz a terhelés elosztása, percek elosztása, ez egy új helyzet viszonylag Zsejkónak is, meg nekem is, mert azért nagyon rég volt az, hogy nem játszottunk semmilyen európai porondon, de nyilván azt gondolom, ezt meg fogjuk lépni, meglátjuk a többi csapattal, annyira nem is foglalkoztunk, most volt időzőjelben elég bajunk nekünk itt, hogy saját magunkkal foglalkoztunk, nem a többiekkel, de én biztos vagyok, mi ahányszor leülök a Zsejkóval, mi egymás közben bajnokok akarunk lenni, tehát nem fogunk egyik meccsen se úgy felmenni a pályára, hogy ezt nem akarjuk megnyerni, és ugyanúgy Katlannál szeretnénk tenni a Laubert, hogy itt nehéz legyen nyerni, és amire ez elég lesz, de most egy olyan szezon jön, ahol az egyéni fejlődések, a tényleg a fiataloknak a fejlődése az előtérbe fog helyeződni, és akinek kisebb-nagyobb problémája volt, és tud elágni, és már 2 éve szenved sok sérüléssel, neki is jól fog ez jönni, hogy azért kevesebb meccs, több idő jut saját maga, mert azt gondolom, hogy bár ő nem volt a VB-selejtező keretben, de azért ő még nem mondta el az utolsó szavát a magyar kosárlabdában.
3: És ugye augusztus 17-én kezdődik majd a felkészülés a játékosokkal, ahogy beszéltük, és ahogy mondtad már, azért a háttérben a munka az már zajlik, illetve volt ugye post-season, amikor a játékosok még az előző szezon után már edzettek. Augusztus 17, viszont akkor sem teljes csapattal kezditek a felkészülés, hiszen ettől függetlenül ugye örömteli, hogy 3 magyar és 2 külföldi válogatott is hiányozni fog, tehát 5-en eleve nem lesznek itt abból a 12-13-ban, amivel kezdenétek a szezont. Ez mennyire lesz nehéz így?
4: Biztos, hogy nehéz lesz, és főleg úgy, hogy az idén elég korán kezdődik a bajnokság, ugye szeptember utolsó hétvégén, ami a VB utáni második szombat. Tehát igazából ugye pihenést kell adni valamennyit a VB-n szereplőknek, meg hát például Kinga, ha bejut a VB keretbe, akkor ő kvázi július 1-től végig dolgozza a nyarat, tehát neki egy 7-10 nap mindenképp kell majd ott pihenésre a VB után. Igazából örülünk neki, és reméljük, hogy mindenki a VB-n lesz, tehát a 2 Ágnes és Kinga, akik a bőkeretben benne vannak. Nadia Smeljovic a szerb válogatottal van, ők nekik nem lesz VB szereplés, de összetartásuk van, illetve Olavo Jadenik, ő már nigériai válogatott, de nem fog a VB-n szerepelni, mert egy kisebb műtéten esett át itt májusban. Ő nem fog még visszatérni szeptemberben, tehát itt lesz velünk az elején, de nem fog még edzeni velünk. A többi 7-8 játékos az itt lesz, egy-két hétig velük fogunk dolgozni, majd csatlakozik a két külföldi. Amúgy onnan is majd a Tina el fog menni a 3-3-as Európa bajnokságra, ami a VB utolsó hétvégén lesz, tehát szeptember 12-14. Úgyhogy elég érdekes felkészülés lesz, de azt gondolom, hogy mivel heti egy meccs van, azért mindig rá fogunk tudni készülni a következő ellenfélre és mérkőzésre.
3: Nagyon sok kérdés van a fejemben, de ugye említettük most már Josipovics Kingát többször is, ugye, és csak hogy tiszta legyen azért, mert az U18-as Európa bajnokságon is szerepel, illetve majd remélhetőleg a VB keretben is ott lesz, és hát tényleg köré épülhet egy olyan csapat az idén, amely említetted, hogy igenis megint csak a bajnoki címért szeretne majd küzdeni, viszont érezhet és látható, hogy azért Magyarországon is az erőviszonyok egy picit átalakultak, átalakulnak, hiszen nem mehetünk ezt szólni amellett, hogy nagyon-nagyon sok magyar játékos, egyre több magyar játékos külföldre igazolt. Ugye Pécsről is, Sopronból, Diósból, tehát nagyon sokan most már próbálkoznak külföldön. Összefüggésben lehet az ezzel, hogy valamilyen szinten a magyar női kosárlabda nem igazán működik piaci alapon, és egyre nehezebb úgymond megteremteni azokat a feltételeket, amiket akár még évekkel ezelőtt is, hiszen beszélünk majd a WNBA hétvégéről is, ahol tényleg rengeteg légiós ott volt, és ugye Amerikában most már nagyon jó fizetésekkel csábítják a külföldieket, ergo a top légiósok elmennek Amerikába, tehát idézőjelben az európai légiósok is, vagy az európai országok bajnokság is egy kicsit felhigulnak, és hát Magyarországon is akárcsak a ti példátok, akárcsak a Sopron példa néhány évvel ezelőtt, hát bizony, hogy belefutnak a csapatok abba, ne is beszéljünk a Győr pénzügyi nehézségéről, hogy ha nem is azt mondja, hogy túlvállalják magukat a csapatok, de egész egyszerűen, hát meg kell húzni a nadrágszíjat.
4: Biztos vagyok benne, hogy ezért távozzok csak játékos külföldön, mert tényleg az idén 5-6 kulcs szereplője a válogatottnak külföldön fog játszani ősztől. Biztos összefüggés van a magyar helyzet. Ugye régebben azért jöttek vissza, mert Magyarországon jól voltak megfizetve, jó helyzetben volt a női kosárlabda, stb. Stb. Mint az egész magyar sport. Most pici változások vannak, amúgy nem tudjuk még, hogy milyen irányba, tehát egyáltalán biztos, hogy rosszabb lesz a sportfinanszírozás, csak másképp, máshogy fog az alakulni. Egyelőre most egy évig mindenki várni fog, hogy mi lesz, hogy lesz, merre alakul, merre indul el. Én azt gondolom, hogy most egy pici generációváltás is lesz majd a VB után a felnőtt keretbe, felnőtt válogatottba, hiszen az utóbbi években az utánpótlás Európa bajnokságon nem értük el azokat a top eredményeket, mint előtte, viszont egyénileg játékosokat adtunk, nem csak mi, a mi akadémia, hanem a többi csapat is a magyar top, vagy Európa top kosárlabdájának. Tehát picit érdekes és összetett a helyzet, tehát nem csak az NBA meg az Európai Bajnokságot, hanem az egyetemi bajnokságban ott van a legnagyobb pénz. Tehát ott most csak Maronka Zsombor esetét, ha mondjuk ki a Hamburgba alá volt írva a szerződése, profi szerződése 2 évre, majd 3 nap múlva bejelentették, hogy St. John's New York a egyetemi bajnokságban a következő állomás, ahol játszani fog. Szóval egy teljesen komplex új helyzet van, amire fel kell készülni. A FIBA is próbál ezzel valahogy felvenni valamilyen harcot, tehát esélytelen az NCAA-ben lévő NIL, az a Name Image Likeness pénzekkel, tehát a fiú mezőnyben 17-18 éves szerb játékosok 7-8 milliós dolláros szerződésekkel mennek ki pár évre, tehát olyan pénzekről beszélünk, amiket nem tudja Európában senki kigazdálkodni. Új helyzet, meglátjuk, hogy mi lesz. Mi most így elsőre ránéztem, azért nem foglalkoztunk a többi kerettel, de mind, hogy jöttek a hírek, azért a híreket mindig olvassuk. Én most ilyen, azt gondolom, hogy ilyen 6., 7., 6 csapat van biztos, amelyik legalább olyan jó, mint mi. Tehát ezt majd be kell bizonyítani a pályán, hogy ennek hogy lesz majd a tényleg végleges erőviszonya. De az biztos, hogy kiegyensúlyozott lesz a bajnokság, az biztos, hogy a Sopronnak a magyar magja, azért minden tisztelet azoknak, akik oda mentek, mert tényleg nagyon jó játékosokat igazoltak, de egy Brooksot pótolni azért nagyon nehéz, például csak egy nevet mondjak, Pap Claudia, Böröndi Vivien, akik azért kulcsjátékosok voltak éveken keresztül Sopronban, Diós Györbe csak a Lelik Rékát említem, meg a külföldiek, akik elmentek, az is egy nagy érvágás lesz számukra. Miklós Pelinda, Bagbogi, Takács Bogi, tehát a Miskolcon is azért voltak távozók, nem kevesen. Úgyhogy érdekes bajnokság lesz, és azt gondolom, hogy nem vagyunk mi esélyesek, de feltett kézzel se fogunk senki ellen kiállni.
3: És egy picit majd Amerikáról is beszélünk majd, hiszen ahogy említettük, előző hétvégén volt a 30. jubileumi WNBA évfordulós, egyébként 10. All-Star Weekend. Ott voltál meghívott vendégként, de egy picit akkor, ha már a magyar játékosok külföldre igazásról beszélünk, ez mennyire tesz jót majd a magyar válogatottnak? És tudom, ez most még korai kérdés, hiszen előttünk majd egy világbajnokság Berlinben a kora ősszel. egyáltalán mire számíthatunk itt, hiszen ugye említetted, hogy az utóbbi években nem feltétlenül jöttek úgy az eredmények, lemaradtunk egy Európa-bajnokságról, viszont előtte volt egy nagyon jó Európa-bajnoki szereplés, egy csaknem és egy mai napig fájó, épp hogy ki nem vívott olimpiai szereplés, tehát azért én úgy gondolom, hogy a magyar női kosárlabda válogatott igenis ott van Európa élvonalába, mire lehet ez elég a VB-n?
4: Szerintem a csoportkör túl fogjuk élni, és tovább fogunk jutni, utána már azért nem tudni, hogy mi lesz. Most egy nagyon jó csapat állt össze, tényleg egy nagyon jó válogatott, akik évek óta együtt játszanak, ez egy jó keret, jó brigád. Én remélem, hogy jó eredményt fognak elérni a jövőben, meg hát ugye változások lesznek valószínű ott is, a stáb, meg stb. Ezeket a fiatal játékosokat még be kell építeni egy új csapatba. Itt az edzőnek a felelőssége nagyon nagy lesz, hiszen nagyon sok játékos lesz külföldön, akár Amerikában, akár Európai Bajnokságban. Nehezebb lesz őket figyelemmel követni. Viszont itt meg elő kell majd az jön, ami például a labdarúgásban már évek óta van, és nem véletlenül néhány idegen nyelven szelektornak hívják a válogatott szövetségi kapitányt, hogy az lesz a dolga a magyar szövetségi kapitánynak is, hogy az adott pillanatban a legjobban teljesítő játékosokat szelektálja, úgymond, a válogatottba, és felkészítse őket az adott világversenyre, ami adott esetben FIBA ablakoknál ilyen 3-4 nap felkészülésből áll csak. Tehát nagyon nagy szerepe lesz annak, hogy az edzőnek, szövetségi kapitánynak nem új taktikákat, vagy új dolgokat, hanem aki azokra építeni, azoknak az erősségekre, amiket a játékosok hoznak a külföldi bajnokságokból, azt összerakni, mint szelektor egy-egy normális csapatba, és biztos vagyok benne, hogy még éveken keresztül jó eredményeket tudunk elérni, hiszen van merítési lehetőség, ezt jól kell kihasználni, és hát igen, követni a nemzetközi trendeket, elmenni, megnézni ezeket a játékosokat, beszélni az edzőikkel, jobban kontaktba lenni, mint ahogy én hallom, hogy eddig volt, és úgy a lehető legjobb taktikát kidolgozni annak érdekében, hogy a legtöbbet tudjanak hozni azok a játékosok, akik amúgy jó helyen fognak játszani, és jó edzés munkával.
3: És ugye még mindig Éles Péterrel beszélgetünk, az NK Universitas Pécs női kosárlabda bajnok csapatának sportszakmai igazgatójával, aki hát nagyon kevesek egyikeként, és egy picit ugrunk most a világbajnokságról Amerikába, hiszen ha valahonnan kellene és jó példát tudunk venni, akkor az tényleg Amerika, a kosárlabdázás krémje. Ugye előző hétvégén volt a jubilomi 30. évfordulós WNBA szezonnak a 10. All-Star hétvégéje, amin te is ott voltál meghívott vendégként, hiszen ugye nem titok, Éles Péter neve. Azt hiszem, hogy a külföldi és a világ kosárlabdázásában sokszor jogban csend Magyarországon, de milyen volt maga az élmény?
4: Nagyon nagy élmény volt, és ilyenkor ezek az All-Star Weekendek, ezek ugye nem csak a meccsből állnak, hanem különböző összejövetelek, megbeszélések, partik, versenyek vannak körülötte, és ilyenkor mindenki, tehát a játékosok, a játékos szakszervezet, az edzők, az egyetemi edzők, mindenkinek vannak meghívottjai, és nagyon sokan gyűlünk össze így a világ minden tájáról, nagyrészt ismerjük egymást, és nagyon jókat tudunk beszélgetni, nagyon jó eszmecseréket tudunk folytatni, nagyon jó körülmények között azért ez az NWNB megadja annak a tiszteletét, hogy külföldi vendégeket fogad, és azért jól bánnak velünk, hogy úgy mondjam. Hát nagyon jó megbeszélések voltak, nagyon-nagyon sokat tanul az ember, mert például ez az NIL kérdés az egyetemi bajnokságban, ez egy olyan összetett dolog, és annyira sok minden jogi háttere van, ugye minden államban más jogszabály van, minden egyetemnek a más jogszabálya szerint. Hát és ezt követni kell, ezt a trendet, tehát ebből nagyon sokat tudtam tanulni. A WNBA csapatoknak a szervezeti körülmények, hát azok ég és föld a miénkhez képest, de azt kell követni, tehát mindig azt mondjuk, hogy a cél az, hogy Barcelona legyünk, és ha nem az leszünk, akkor is leszünk egy magyar top csapat, picit fociba gondolkozva, fotballba, labdarúgásba, de nagyon-nagyon jó. Én nagyon örülök, hogy ott lehettem, megtiszteltetés volt ott lenni, és azt gondolom, hogy sokat tudtam ott tanulni, és azt kamatoztatni tudom Magyarországon is.
3: Egyébként biztos, hogy akárhányszor jönnek külföldi vendégek az akadémiára, de Pécsre, ugye akár Európából, akár a tengerentúról is, különböző WNBA-s hétvégékre, vagy edzés lehetőségekre, vagy az minden évben megrendezett kongresszusokra és konferenciákra, azért mindenki gyakorlatilag aki először érkezik, tátott szájjal járja közben körbe a Pécsi Akadémiát és a lehetőséget. Tehát akkor mi az, amit igazából haza tudunk, vagy haza kellene hozni Amerikából, hiszen látható, hogy Amerikában ugye ezt a WNBA hétvégét is több mint 20 000 látták élőben Chicagóban, többen, mint a férfi NBA-s All-Star hétvégét. Világszerte több mint 300 millióan követték a televízióban, tehát úgy tűnik, hogy Amerikában profi szinten a női kosárlabda igenis eladható, valahogy Magyarországon mégis úgy tűnik, hogy szenved az egész sportág. Tehát a helyi körülmények talán tényleg azt mondjuk, hogy akár világszinten is kiemelkedőek, mégis úgy valami hiányzik, de mi?
4: Hát elsősorban egy olyan marketing stratégia, amit mind klub nem is nagyon tudjuk mi egyedül ezt végigvinni, itt a szövetséggel, a sportirányítással együtt kellene, tehát a kosárlabda azért a világ második legnépszerűbb sportága. Míg Magyarországon szerintem a negyedik, és azt mondom, hogy talán nem hibázok, de azt gondolom, hogy a labdarúgás, a kézilabda és a vízilabda azért előttünk jár, főleg a női kosárlabdáról, ha beszélünk, bár most nem megsértve senki, de szerintem magasabb szinten van a magyar női kosárlabda, mint a férfi, de még egyszer elnézést kérek, ha valakit ezzel megsértek. A marketing trendeket kell követni, tehát ott olyan szinten van ennek marketinge, és sajnos nem is mindig pozitív. Tehát engem nagyon sokszor meglepnek, mert nézem az Instagramon, nézem a TikTokon, nézem ezeket a megjelenéseket, és hát sajnos nem mindig a sport témájú dolgok vannak előtérben, hanem mindenféle konfliktusok, stb. Ami nem mondom, hogy ez az irány, mert Isten ments, hogy erről kell nekünk is szólni, hogy kik itt szidott össze meccsen, vagy kiről mondtak rosszat, és akkor ebből nemzeti ügy lett, de valamilyen szinten az embereknek tudni kell, és hallani kell a kosárlabdáról. A nemzeti sporton ahhoz, hogy eljuss a kosárlabda, azért többször kell entert nyomni, hogy eljuss egy kosárlabda címhez, egy kosárlabda cikkhez. TV-ben alig-alig látsz kosárlabdát, nem látod az Euroligát, nem látod a női Euroligát, nagyon ritkán vannak meccsek, amik a magyar csapatok játszanak. De remélem, hogy a VB-t látni fogjuk, azért gondolom, hogy azt azért látni fogjuk, az EB-ket látni szoktuk, de ahol magyar csapatok vannak, azokat látjuk. Külföldi kosárlabdát nem látunk Magyarországon. Még például akár Szerbiában, és nem mondom Amerikában, hogy a gyerek az utcán leáll, megállítod, és el tudja neked mondani a szabálykönyvet. Szerbiában 6 éves gyerek a pálya szélén ugrál, és reklamál a játékvezetőnek, hogy mit fújtak, miközben Magyarországon a 10x éves saját játékosainknak is úgy kell megtanítani, hogy ki volt Diana Taurasi, ki most Jonquel Jones, ugye az MVP-je az országjainak, mert egyszerűen nem hallottak róla, nincs, hol lássák, és aki nem annyira fanatikus, hogy ezt követi saját maga, azért Magyarországon nincs honnan tudják a gyerekek. És ezt kell megváltoztatni, hogy valamilyen szinten olyan kultúrát építeni, hogy a gyerekek, a fiatalok nézzenek, lássanak, halljanak kosárlabdát.
3: Egy biztos itt Pécsen, ha más nem, akkor Iványi Dalmas személy, hogy az első WNBA-s játékosunk, vagy akár a többi oda kiutó aktuálisan a Juhász Dorkáról azért elég sokan hallanak. Talán Rátka Jeszti révén és majd Josepovics Kinga is a WNBA-ben találhatják magukat. Talán ők mindenképpen egy jó hírnökei lehetnek a magyar kosárlabdázásnak. Egy biztos, nagyon hosszan tudnánk még erről beszélgetni, de valószínűleg ez egyetlen út az, hogy mindenki összefog és egy kicsit tényleg pluszba hozzátesz valamit, és tényleg minél többen kijönnek a meccsekre, minél többet láthatják tévében, minél többet hallhatják rádióban. Éles Péter, nagyon szépen köszönöm, és hát mi más kívánhatnék, legyen igazad, jusson tovább a magyar női válogatott a világbajnokságon a csoportjából, és hát megint csak kívánom azt, hogy legyetek a pécsiekkel ott a bajnoki címért folytatott harcban, mert akkor megint egy színvonalas jó bajnokságot láthatunk. Köszönöm szépen, és további sok sikert!
4: Én is köszönöm szépen!
2: Nyágói Gergelyt lehetett hallani, aki Éles Péterrel beszélgetett az NK a Pécs női kosárlabda csapatával kapcsolatban. A sportdélőt folytatódik még hozzá Dósa Dániellel, vívunkkal, Szegő Tibor kérdezte őt.
5: A mikrofonnál Szegő Tibor. A stúdióban Dósa Dániel, kétszeres világbajnoki bronzérmes tőröző, köszöntelek és gratulálok, Hongkongban szerezted ezt a bronzérmet, ami immáron a második, és még egy jelentősége lehetett ennek, hogy a küldöttségnek ez volt az első érme. Ez mit szokott jelenteni a csapat többi tagja számára?
6: Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen. Az első érem, hát őszintén szólva az én tapasztalatom az, amikor látom, hogy egy csapattársam az első versenynapon, vagy pedig egy előttünk lévő versenynapon érmet nyer, az rám mindig motiváló hatással van, és így nagyon remélem azt, hogy a csapat, vagy a küldöttség többi tagjára igazából ez egy motiváló hatást tudott kiváltani.

0: ott teljesen biztos voltam abban, hogy, érem el akarok hazamenni erről a világbajnokságról, ugye a tavalyról, és igen, ott végül sikerült is összehozni csapaton, szóval hogy az biztos, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagy motivációt adott, hogy, a Szemi érmet nyert, és nagyon meg akartuk csinálni csapaton is ezt az érmet, és az összejött.
1: Akkor ugye egy nagyon hosszú sorozat szakadt meg, egy intervallum, ugye Kamuti Jenő 1973-ban szerzett utoljára világbajnoki bronzérmet, és ezt adtátok át a múltnak, ennek a hosszú intervallumnak a bevégzettével. Mi lehet az oka annak, hogy 73 és 2025 között nem volt világbajnoki bronzérem?
0: Hát az igazság, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye én életben sem voltam még ennek az időintervallumnak egy nagyon nagy részénél. Én arról tudok nyilatkozni, arról az időszakról, amikor én ugye elkezdtem a felnőtt karrieremet, hogy onnantól kezdve mi változott, vagy az évek alatt hogyan változott az egész szakágunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6-7-8 évben rengeteg tehetség tudott akár már kadett junior szinten eredményeket elérni, és utána ezeket a tehetségeket sikerült az egyesületeknek megtartania, illetve a szövetségnek megtartania. Ugye nagyon sok olyan versenyzőnk volt, akik tényleg ügyesek voltak, jó edzőpartnerek is lettek volna, és még nemzetközi szinten is volt bennük abszolút potenciál, csak túl korán abba hagyták, nem voltak motiváltak. Az elmúlt időszakban pedig pont ez változott, hogy sokan vagyunk, és sok erős törvívó van jelenleg Magyarországon. Keretedzésre is, hogyha lemegyek, úgyhogy tényleg ott vagyok a világranglista elején, és nem csak én, hanem személy is ott van a világranglista elején, úgy, hogyha nem figyelünk oda egy edzésen, akkor nagyon sok olyan csapattársunk van, még akár junior szinten is, vagy junior korosztályból is, akik meg tudnak verni minket edzésen, és én azt gondolom, hogy ennek a színvonalnak a növekedése vezetett ahhoz, hogy igazából most az elmúlt két világbajnokságon három érmet is tudtunk nyerni, két egyénit, egy csapatot. Ez szerintem szinte példátlan férfi törben.
1: 2013-ban ugye Budapesten rendezték a kadett kontinens viadalt talán, ott volt az első pont, amikor feltűntél, és hogyha jól emlékszem, bronzérmet szereztél.
0: Így van.
1: Akkor Belisza és Andorral beszélgettem, és ő azt mondta nekem, hogy te leszel az, aki, ha más nem jön, akkor a hátán fogja vinni a magyar tőr szakágat.
0: Hát igen, ez nagyon hízelgő. Jött más áll az égnek, szóval, hogy ki kellett várni, ugyanis volt tényleg egy olyan időszak volt a karrierem során egy jó pár év, amikor nagyon egyedül éreztem magamat, mert a jelenlegi csapattársaim még ugye fiatalak voltak, és még nem tudtak odaérni a felnőtt mezőnyben, és a kortársaim azok meg nem feltétlenül vették annyira, nem vették annyira komolyan, vagy külföldre mentek egyetemre, vagy elkezdtek egy komolyabb egyetemet, és így igazából így kikoptak, vagy nem tudtak annyi időt belefektetni a vívásba, hogy nemzetközileg is eredményesek legyenek. Igen, azok nem voltak egyszerű évek. Ott tényleg arról volt szó, hogy csak és kizárólag az egyénire tudtam koncentrálni, és a csapat az meg arra volt jó, hogy lehetőleg több asszót vívjam, és így gyakorlatilag edzek az egyéni versenyekre, de már egy jó pár évvel ezelőtt, ugye, amikor a Szemi feltűnt, amikor megnyert az első világkupa érmét, ez nem is tudom, amikor volt, 2021-2022-ben talán, nem emlékszem pontosan, akkor ott kezdődött egy teljesen új időszámítás, hiszen akkor éreztem először azt, hogy basszus, nem vagyok egyedül, és hogyha már két jó, erős vívó van a csapatban, az már majdnem csapat, és a harmadik meg tényleg tudhat hozni egy olyan szintet, ami elég ahhoz, hogy a másik kettő megnyerje igazából, és ott kezdtünk el tényleg azon morfondírozni, hogy fú, basszus, ebben nagyon sok potenciál van.
1: A te pályafutásod azért elég sok törzőt érintett, mert hogyha visszanézzük az Inchberger Mészáros Balog csapatot például, hogyha vissza tudsz erre emlékezni.
0: Persze.
1: Aztán Mátyás Mészáros Német. Aztán a Szabadosok, aztán szintén némettel, aztán Inchberger Samu, Mészáros, szintén német. Tehát Szabados, Szabados, Mátyás. Tehát, hogy

0: gyakorlatilag te, akik számítanak a törben, mindegyikkel vívtál egy csapatban. Tehát tulajdonképpen te vagy most a magyar törvívás történelme.
1: Igen, talán a jelenkori történelme. Hát én is ugye legfiatalabbként kezdtem egyszer ebben a felnőtt válogatottban, még junior 3-asként vagy 2-esként kerültem be először a csapatba, és valóban olyan emberekkel vívtam, akik ma már edzők, vagy magas szintű klubvezetők, szakosztályvezetők, válogatott edzők, szóval igen, valóban elég sok mindenkivel találkoztam fiatal koromban a Páston, és valóban elég sok ideje benne vagyok már ebben a rendszerben. Igazából nagyon jó érzés látni azt a, vagy megélni, inkább azt mondanám, végigkövetni személyesen azt a folyamatot, ahogy eljutottunk odáig, hogy világbajnoki éremről, illetve bajnoki csapatéremről tudunk beszélni, onnan, hogy még tisztán emlékszem arra is, amikor felnőtt csapatba kerültem, és akkor még a 16-ba jutásért küzdöttünk állandóan, és ez számomra egy nagyon nagy büszkeség, hogy én akkor is ott voltam, amikor még küzdöttünk a 16-ért, és nagyon gyakran még be se tudtunk jutni a 16-ba, és most meg világbajnoki, illetve európa-bajnoki dobogóra tudtunk már állni a csapattársaimmal. Ez egy elképesztően nagy, elképesztően jó érzés számomra, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a fejlődést, ezt végig tudtuk csinálni.
0: Említhetjük mérföldkőként ezt a világbajnoki bronzérmet, ezt a hongkongi dobogót?
1: Említhetjük, hiszen ez az első egyéni európa-bajnoki vagy világbajnoki érmem, szóval mindenképpen egy mérföldkő a pályafutásomban, aminek rettenetesen örülök, és nagyon sokat dolgoztam érte, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokszor jutottam el már egy EB vagy egy VB, egyéni EB-VB éremnek a kapujába, és rendre rosszul alakultak azok a helyzetek, nagyon kicsiken múlott az, hogy érmes lehessek, és igen, most büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, és hogy most már egyéni világbajnok érmesnek is mondhatom magamat.
0: A Tőröző Dósa Dániellel beszélgetünk, és ha már szóba hoztuk Belicai Sándort, akkor mindenképpen hozzuk szóba Szirmai Benedeket, mert hogyha jól számolom, akkor nagyjából 10-11. Éve dolgoztok együtt. Hogyha jól emlékszem, akkor 16 környékén fejezted be a közös munkát Belicai Sándorral, és utána valamikor kezdtetek Benedekkel, nem?
1: Volt egy ilyen átfedés a kettő között, amikor hivatalosan lezárult amikor hivatalosan átkerültem a Sanyi bácsitól Benedekhez, de igazából valójában már korábban elkezdtünk a Benedekkel dolgozni, ugye Sanyi bácsi nem igazán tudott velem versenyekre utazni, korától fogva, és ezért Benedek volt az, aki már nagyon sok junior világkupára is elkísért, és így már hát igazából volt egy ilyen átfedése között a két időszak között, de nagyjából valójában igen, stimmelhetnek ezek a dátumok.
0: Milyen a kapcsolatotok? Mert beszéltem olyan versenyzővel, aki az edzőjével több időt tölt, mint a szerelmével, jegyesével. Te ezt hova tudod elhelyezni ezt az időmennyiséget, amit Szirmai Benedekkel töltesz?
1: Hát az időmennyiség az sok, de hát pláne most ez a júliusi hónap, amikor tényleg 6 napot voltunk itthon, és a maradék 25 napot azt meg ugye külföldön töltöttük, ugye először Olaszországban edzőtáboron, utána meg a világbajnokságon, Hongkongban. Hát ebben a hónapra lehet azt mondani, hogy több időt töltök vele, mint a feleségemmel, de hála az égnek azért a szezonnak a többi részében ez azért nem így van. Benedekkel nagyon jó kapcsolatunk van, én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez a klasszikus értelembe vett edző tanítvány viszony az általában egy ilyen aláfelé rendeltséget foglal magába. Mi ebből ki tudtunk egy kicsit törni, és sokkal inkább partnerként tekintünk egymásra. Mind a ketten kölcsönösen tiszteljük egymást. Az utolsó szó mindig az övé, de eljutottunk tényleg arra szintre már több évvel ezelőtt, hogy nagyon érdekli a véleményem dolgokról, és hogyha valamiről például én azt állítom, hogy nekem ez így jobb lesz, és még akkor is, hogyha nem feltétlenül ért vele egyet, akkor is elfogadja azt, hogy én így látom, de mindenben vétójoga van, és tiszteletben tartom azt, hogy ő az edzőm, és ez a rendszer így nagyon-nagyon jól tud működni vele, aminek meg is van az eredménye.
0: Akkor tekintsük át a hongkongi világbajnokságot, ugye a 32 közé egy Katari Hovajda nevű vívóval kezdtél. Azért ragadnék le egy picit ennél, mert az, hogy Katari tőröző van a világbajnokságon, az mióta jellemző?
1: Katariak már nagyon régóta vannak. Hát igazából rengeteg nemzet van. A férfi tör, most a világbajnokságon a harmadik legnagyobb mezőny volt, hogyha megnézzük a nevezettek számát, átlagosan a világkupa versenyeken, illetve a Grand Prix versenyeken, akkor a férfi tör a második legnagyobb mezőny a férfi párbajtőr után. Rengeteg olyan nemzet van jelen, rendesen a világkupa szezonban is, szóval nem arról van szó, hogy a katariak azok most csak feltűntek, egy világbajnokságra utaztak és szerencsét próbáltak, hanem ők kőkeményen lenyomják az egész világkupa szezont, mind a 8 versenyt.
0: Mondjuk anyagi gondjaik nem nagyon vannak.
1: Anyagi gondjaik nincsenek, azért a sportban nagyon sokat fektetnek ott, hogyha jól tudom. Egy portugál edzőt igazoltattak, már nagyon rég oda dolgozik együtt a csapattal, és nekik is ez egy történelmi jelentőségű világbajnokság volt, hiszen ez volt az első olyan alkalom, hogy Katari Vívó 64-be jutott felnőtt világbajnokságon. Csak egy sajnos utána velem kellett.
0: Hát igen, 32-ben már nem jutott, 15-4-re nyertél. A következő ellenfeled volt az a Borodacsov, aki ugye orosz, és volt egy időszak, amikor az oroszok nem indulhattak a nemzetközi versenyeken. Ők hogy tudtak úgy készülni, hogy meg tudják tartani azt a szintet, amire az ukrán háború előtt már képesek voltak?
1: Nem tudom, hogy ők erre hogyan tudtak készülni. Viszont nálunk egészen korán elkezdtek már visszajönni, szóval már 2023-ban a Párizsi olimpiai kvalifikációs ciklusban is volt olyan verseny, például Kairóra emlékszem, amikor már 4 orosz is elindult, szóval, hogy férfi törben nagyon korán visszajöttek igazából az oroszok. Igen, volt egy kihagyásuk, de ha jól tudom, akkor nagyon sok ilyen hazai versenyt rendeztek nekik, nagyon komoly pénzdíjakkal, hogy motiválják a sportolóikat arra, hogy ne hagyják ott a vívást, hogy ne menjenek el valahova máshova. Szóval nem annyira volt érezhető az, hogy ők, nálunk nem volt érezhető annyira, hogy olyan nagyon sokat hagytak volna ki. Ugye idén a világbajnokságon egy másik orosz volt igazából a világranglista egyes is. Szóval, hogy nálunk már bőven visszajöttek a csapat világranglistán is, már azt hiszem ötösek, szóval nálunk nagyon gyorsan vissza tudtak jönni igazából, és már évek óta úgy versenyzünk, hogy az oroszok ott vannak az összes versenyen, és a FIA is igyekszik úgy rendezni a versenyeket, hogy ne olyan helyszínen legyenek, ahol az oroszokat nem engedik be. Most például az Európa-bajnokságot is azért kellett áthelyezni Franciaországba, azt hiszem Észtországba, nem tudom pontosan, hogy jöhessenek az oroszok, mert az észtek nem engedték volna be az orosz versenyzőket, és ezért utolsó pillanatban válták el a franciák az Európai Bajnokságnak a megrendezését. Visszatérve az asszóra, hát ez egy nagyon kemény asszó volt, én tisztában voltam azzal, hogy nekem gyakorlatilag ez lesz a nap legkeményebb asszója. Ugye az oroszokkal csapaton már nagyon sokszor összekerültünk, és rendre sajnos nem jöttünk ki jól ezekből az asszókból, és én sem tudtam olyan szinten teljesíteni ellenük, amennyire azt elvártam volna magamtól, és volt bennem mindig egy ilyen érzés, hogy de egyszer egyéniben, egy 15-ösben akarok velük összekerülni, amikor van helyem vívni, amikor van helyem taktikázni, gondolkozni, ráérezni, és nem pedig egy 5-ösben, amikor pikpak vége van gyakorlatilag mindennek, és hát úgy is mentem bele az asszóba, hogy volt egy taktikám, tisztában voltam azon, amit szerettem volna csinálni, és ez működött egy darabig, de nagyon képzett versenyzőről van szó, szóval, hogy most az Európa-bajnokságon harmadik lett például, ami egy nagyon jó eredmény, és ő is nagyon elő van a világranglistán, és tisztában voltam azzal, hogy ez nem fogja könnyen adni magát. Nagyon izgalmas az szó volt, az elején vezettem, aztán feljött 7-7-nél, utána megint vezettem 11-nél, utána megint feljött 11-11-re, és utána sikerült befejeznem 15-11-re, szóval 11-11 után adtam 4 tust zsinórban, ami szerintem arról adtam a bizonyságot, hogy mentálisan nagyon erős voltam ezen a versenyen, és 4 különböző akcióval gyakorlatilag meg tudtam ott oldani ezt az asszót. elképesztően örültem ennek a sikernek, már nagyon régóta szerettem volna összekerülni egy orosz versenyzővel 15 túsban, és pont ezért volt nagyon jó érzés, hogy sikerült is megoldanom.
0: Csak zárójel, 15 tus egyéniben van, csapatban van 5 tus, mert ugye ott ötönként váltják egymást a sportolók. Azt mondtad utána, hogy nagyon jól ment ellene, dacára annak, hogy szorosra sikeredett, de egy kicsit én úgy éreztem, hogy itt vetted föl azt a tempót, ami aztán végig is vitt ezen a versenyen.
1: Így van, az első asszomban amúgy egyáltalán nem éreztem jól magamat, szóval ahogy említetted a Kateri ellenfél ellen, hát ott nem gondoltam volna, hogy
0: Az mindig nagyon nehéz az első, nem?
1: Hát inkább ilyen rozsdás érzés volt, amikor így szenvedtem a páston, és igazából utána Benedek meg is nyugtatott, mert mondta, hogy ne várjak el magamtól csodát, még nyilván nem tudtam azon a szinten vívni ellene, mint amilyen szinten egy világbajnokságon vívni szeretnék, hiszen nem adott rá okot, hogy olyan szinten vívjak, szóval hogy nyugodjak meg, a kívülről azt látta, hogy minden legnagyobb rendben van, és csak foglalkozzak a következő asszommal, nem kell izgulni azon, hogy ez most nem volt olyan színvonalú, az ellenfél volt az oka, és hogyha az ellenfél akar velem vívni, már pedig a második ellenfél, ugye már az orosz volt, akkor biztos, hogy menni fog ez nekem jobban is, és ez hála azért neki így is lett.
0: Hát igen, ilyen az ember, amikor maximalista.
1: Igen.
0: Jött a következő ellenfélőt, úgy hívták, hogy Choi, ami kevésbé érdekes, ami sokkal érdekesebb, hogy hongkongi volt, és itt fel is feltődik mindjárt egy kérdés, hogy mennyi néző volt.
1: Rengeteg. Én a párizsi olimpiához tudnám hasonlítani azt a néző mennyiséget, amennyi kijött erre a versenynapra. Ugye Hongkongban a törvívás magasan a legnépszerűbb fegyvernem. Ugye, hát ez egyértelmű is, hiszen van egy kétszeres egyéni olimpiai bajnokuk, ugye a Cheung, illetve a Choi, akivel én most vívtam a nyolcadik jutásért, pedig tavaly nyert Ázsia bajnokságot is, és világbajnokságot is egyszerre. Szóval ő is egy végtelenül eredményes és nagyon erős vívó. És hát ugye nagyon népszerűek is ezek a sportolók, és elvileg sold out volt az a hatalmas expo terem, ahol ugye megrendezték a világbajnokságot, mint férfitör egyéni, mint pedig a férfitör csapat napján.
0: Kb. Mennyien fértek be?
1: Hát ebben nem vagyok annyira jó. Ezt nem tudom, megmondani. Hát az biztos, hogy több ezren, de nem...
0: És lehet, hogy nem neked drukkoltak?
1: Biztos, de nagyon érdekes volt, mert egy csomó magyar számolt be arról, hogy hongkongiak, helyiek nekem drukkoltak, amit nem is igazán értettem, de tényleg sztoriztak utána, hogy kézzed ideültek mellénk hongkongi gyerekek, és mondták, hogy go, Dani, go, és én nem is igazán értettem a helyzetet, hogy de hát ők ilyen nemzeti hősök gyakorlatilag ezek a törvívók Hongkongban, és mi vette rá vajon ezeket a gyerekeket, illetve embereket, hogy nekem drukkoljanak. De hát a többség az természetesen a hazai ellenfelet bíztatta, és a hazai ellenfél tusainak örült. Ez engem annyira nem zavart.
0: Szóval... Kérdésem is van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tudod kizárni asszó közben a körülményeket? Mondjuk azt, hogy több ezren az ellenfelednek drukkolnak, vagy fordított esetben mondjuk egy budapesti versenyen neked drukkolnak.
1: Engem jobban feszélyezne az, hogyha nekem drukkolnának, őszintén szólva. Én több olyan verseny szituáció is volt már, amikor nagyon sokan drukkoltak ellenem, és ezeket rendre meg tudtam oldani. Én tisztában vagyok azzal, hogy milyen súly az, hogyha hazai közönség előtt vívunk, vagy egy tényleg nagyon követett sporteseményen vívunk, ugye az olimpián is ez volt, rengeteg néző volt, ugyanott nem feltétlen nekem drukkoltak a helyszínen lévő emberek, vagy akár a 2019-es pesti világbajnokság, amikor viszont tényleg tömve volt a bokcsarnok, és mindenki nekem drukkolt.
0: Azt terhet rak rád?
1: Régebben igen, most már nem hiszem. Nagyon sokat fejlődtem mentálisan, és azt gondolom, hogy most már igazából élvezem is azt, hogyha drukkolnak nekem, és élvezem azt, hogy egy kicsit tudok, hát most ez így csúnyán fog hangzni, de szerepelni a páston.
0: Csaj, tehát Pipa 15-13-ra megverted őt. Igen. Mennyire volt ez, a 15-13 ez nem mutat nagyon sima a szót, de mennyire volt ez belülről egyszerű vagy bonyolult?
1: Hát igen, hát sokkal simább volt ez a szó, mint amennyire ez a 15-13-as eredmény mutatja. Ugye alapvetően én az elmúlt 3-4 évben többször összekerültem vele világkupa versenyeken, vagy Grand Prix versenyeken, és rendre megvertem. Szóval, hogy az elmúlt három évben vittünk ötször, és mind az ötször én nyertem. Azóta nem vívtunk, amit a világbajnok, meg Ázsia bajnok lett egyéniben, azóta nem vívtunk, és biztos voltam abban, hogy nagyon sokat fejlődött ő is az elmúlt időszakban, és hogy nem lesz ez annyira egyszerű, de igazából az első pár túsba vezetett még, ha jól tudom, 3-1-re, ha jól emlékszem, és utána feljöttem, átvettem a vezetést, és 14-7-re is vezettem. Szóval nem, szóval pontosan tudtam, hogy mit kell csinálnom, és éreztem az elejétől kezdve, hogy egy kicsit tartott is tőlem, és ennek fényébe tudtam igazából alakítani a taktikámat.
0: Igen, de szerzett 6 tust zsinórban.
1: Hát az egy ilyen, az nagyon pekes volt, mert igazából 14 hét volt az állás, kaptam 2 tust, az benne van, kaptam 2 tust zsinórban. Utána, hát én adtam egy tust, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa szituáció volt, ami igazából nem így konvencionálisan vagy szakmai szemmel nem kellett volna, hogy furcsa legyen. Mindenki azt gondolta, hogy tust adtam. Egy teljesen egyértelmű videón is visszanézve, és teljesen egyértelmű találat történt. De valamiért az amerikai zsűri az azt gondolta, hogy ezt most el nem fogja megadni. Ez azért is nagyon furcsa, mert amint vége volt az asszónak, ugye végül nyertem 15-13-ra, rohant oda a lengyel zsűri az edzőmhöz, hogy bocsi, nehogy azt lengyel volt a videó zsűri. És ugye amikor kikértem a videót, akkor ugye az amerikai és a lengyel zsűri, azok megbeszélték ezt az akciót. És a lengyel videó zsűri elmondása alapján az amerikai az azt hallotta, hogy 2 pengérintkezés volt. Visszanézték a videón, és a videón ez teljesen látszódott, hogy csak 1 pengérintkezés van, ő támadott, én kivédtem, és megszúrtam.
0: Szóval ezzel egyébként visszavetted a támadás jogát is.
1: Így van, ugye a pengérintkezéssel én visszavettem a támadás jogát is, szóval gyakorlatilag kivédtem, és visszaszúrtam, és akkor nekem kell adni a túst a konvenció alapján. És a lengyel zsűri mondta az amerikainak, hogy de látod a videón, hogy itt 1 pengérintkezés van, és az amerikaira azt válaszolta, hogy igen, de ő 2 hallott. És
0: mi az erősebb, amit lát, vagy amit hall?
1: Hát én nem tudom, hogy szóval, hogy ez tényleg egy nagyon egyértelmű akció volt, de valószínűleg kicsit nyomta az amerikai zsűrinek a vállát az, hogy a közönség kedvencnek zsűrizik, és hogyha már egyszer megadott egy találatot valahogy, akkor azt már nagyon kellemetlen lenne visszavonni ott. Ezzel amúgy én tisztában voltam, hogy valószínűleg valami ilyesmi történni fog. Én azt gondoltam amúgy, hogy többet fognak neki zsűrizni. Hozzá kell tenni, hogy az amerikai zsűri végig nagyon korrekt volt, ez volt az egyetlen hibája, és még a pikantéria sztorinak az az, hogy megkérdezte a lengyel zsűri az amerikait, amikor ugye ezt a videózást nézték, hogy jó, de hogyha most ezt megadod, és a csaj feljön, és nagy Isten nyerj, akkor mit fogsz csinálni? Mert akkor gyakorlatilag rajtad ment el az asszó. És mondta az, amikor nem fog megtörténni, nem fog feljönni. És akkor amikor 14-13 volt már az állás, akkor mondta Benedek az edzőm, hogy teljesen elsápadt az amerikai zsűri, hogy Jézus, hogy Úristen, mit csináltam. De én végig higgadt tudtam maradni, még akkor is, amikor ugye 14-10 után még kaptam 3 tus zsinórba. Tudtam, hogy igazából egy jó kézről lábra vett tempóra kell várnom, és hogyha ott meg tudom csinálni az előre kigondolt akciómat, akkor jó lesz, és ez így történt igazából, meg tudtam mondani a helyzetet, és még akkor is, hogyha látszólag zsinórba kaptam ott 6 tust, se az volt, hogy ilyen teljesen fogalmatlan voltam, és lefagytam volna, hanem egyszerűen egy a világon is a 2-es aktuális világbajnokkal vívtam, aki igen, elképzelhető, hogy tud adni zsinórban 6 tust, sőt, még többet is, de nem zökkentem ki, figyeltem és koncentráltam arra, hogy mi lesz a következő akció, és 14-13-nál sikerült beadnom a győztes tust.
0: Jött a negyeddöntő és a brazil toldó. Itt is, hogyha csak az eredményt nézzük, 15-10, az egy bővebb győzelem, tehát egy magabiztosabbnak tűnő győzelem, de mindig más a pástan.
1: Igen, ott ugye az történt, hogy alapvetően egy nagyon erős ágam volt, szóval rajta volt egy csapatolimpiai bajnok Japán, rajta volt a világranglista 5-ös kétszeres olimpiai bronzérmes Itkin Amerikából. Szóval nagyon-nagyon sok rajta volt még a kvalifikációs ranglistát megnyerő egyiptomi Hamza, és akkor a Csoly, én, ez nagyon sokan voltunk azon az ágon, akik tényleg nagyon jó, nagyon erős vívók voltak, és ennek az ágnak a másik oldalán hát ilyen kikapott az összes jó. És így egy ilyen az első asszóban kikapott a Hamza is, az egyiptomi is, illetve az amerikai is kikapott, és hát mi ott ennek az ágnak a felső részén ugye végverekedtük, a Borodecsevvel, a Csolyjal ezt az egészet, és akkor ők lent meg ott kikaptak el az első asszóban is, és így igazából a toldó, aki amúgy nem egy gyenge vívó, hiszen a 2016-os olimpián ő 8-ba volt, és amúgy meg Olaszországban élt több mint 10 éven keresztül, és a legerősebb törvívókkal edzett nap, mint nap, szóval, hogy egyáltalán nem szabad lebecsülni őt. Ő jutott be a 8-ba, és így mi találkoztunk egymással igazából a 4-be jutásért. Próbáltam kizárni azt, hogy itt most mi a helyzet, hogy ez nekem most egy világbajnoki éremért megy, a világbajnoki éremért megy, és hogy ez mekkora szansz. Próbáltam ezeket a dolgokat kizárni, hogy most hú, nála sokkal jobb vagyok, meg szóval nem gondoltam semmi ilyesmire. Igyekeztem úgy hozzáállni ez a szóhoz, hogy gyakorlatilag ez lehetne a 64 között is ez az asszó, és úgy is vívok, mint hogyha ez a 64 között lenne, szóval egyszerűen, higgadtan, nem sietettem a dolgokat, mint hogyha még nem melegedtem volna be. De hát ez nem igazán jött össze. Szóval ez volt a taktika, ehhez képest meg túlbonyolítottam, siettem, rohantam össze-vissza, és nem voltam túlságosan fegyelmezett, és ekkor volt nagyon-nagyon szükségem a Benedekre, az edzőmre, aki viszont hát elég karakán módon minden egyes fegyelmezetlenségem után hát üvöltött velem, hogy ezt azért nem gondolom komolyan, szóval, hogy nem ezt beszéltük meg. És hogy ilyennél lényegesen egyszerűbben, és lényegesen türelmesebben kéne csinálni a dolgokat. És hát addig-addig mondta, amíg hát nem jött, hogy 8-5-re vezetett a brazil ellenfelem, szóval az asszó első felét megnyerte, és onnan, hát ott jött át igazából Benedeknek már, szegénynek már a hangja elment a végére, annyit mondta nekem a magáé, de teljesen jogosan akkor jött át igazából az üzenete, és ott leültem a fenekemre, és egy jelentősen visszafogottabb és fegyelmezettebb stílusban folytattam az asszót, aminek meg is lett az eredménye, hiszen utána már csak 2 tust kaptam összesen, szóval ott egy 10-2-t sikerült összehozni, ugye 5-8-ról. És igazából 2-szer mellé szúrtam, és úgy kaptam még 2 tust, szóval, de hogyha a Benedek ott nem áll bele ennyire határozottan abba, hogy nekem most itt már pedig átnyomja rajtam, hogy ezt most is sokkal egyszerűbben csináljam, akkor simán benne van a pakliban, hogy túl reagálom ezt a helyzetet, és nem tudok megküzdeni ez a helyzetet, és ott kikapok, és megint elvérzek a világbajnoki érem előtt. Szóval nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt ott tényleg ennyire lelkét is kikiabálva átnyomta rajtam, hogy nyugodjak le egy picit.
0: De nem buktál el. Elődöntőt vívtál a hongkongi világbajnokságon. Azzal a, nem tudom, jól mondom a nevét, mert olyan furcsán rengeteg mással hangzó van egymás után,
1: segítség,
0: mint a Zmrzlina nevű fajlásnál. Szóval a cseh.
1: Csupenics.
0: Csupenics, oké. Okay. Őről tudni kell, hogy hát azért elég komolyan a világ élvonalába tartozik, ha jól tudom.
1: Nagyon.
0: És hát az, hogy kemény ellenfél, az egy nagyon enyhe kifejezés.
1: Igen, olimpiai bronzérmes, európa-bajnoki érmes, világbajnoki érmes, és már világbajnok is. Hát igen, az egész világkupa szezonja az szinte hihetetlen volt, hiszen ha jól emlékszem, akkor 8-ból 5 versenyem, vagy 8-ból 6 verseny is akár érmes volt, szóval, hogy tényleg ilyen brutális teljesítmény nyújtott ebben a szezonban. Ismerjük, nagyon sokszor jön mostanában Magyarországra edzeni hozzánk, ami nekünk nagyon pozitív, hiszen egy nagyon erős edzőpartnerrel tudunk készülni, de ez ugye adja magát, hogy ezáltal ismerjük is az ő stílusát. És ugye tavaly Szemi megvert őt a világbajnokságon a 8-a ütásért, és én is abszolút úgy gondoltam, hogy én nagyon-nagyon pariba vagyok vele.
0: Zárójel, Szemi egyenlő Szemes Gergő.
1: Igen, Szemi az Szemes Gergő csapattársam, így van. És És hát úgy is mentem oda, hogy ez meg lesz, hogy én ezt most meg akarom csinálni, és meg nyilván úgy mentem oda. Az elején jól is alakult igazából az asszó, még vezettem is, ha jól tudom, 5-2-re is, illetve még talán 8-6-ra is, vagy még talán 8-6-ra is vezettem, bár nem emlékszem pontosan, viszont sajnos utána nagyon, szóval teljesen elvesztettem a ritmusomat, teljesen elvesztettem a távolságérzetemet, a pontosságomat, és ő meg pont akkor kapcsolt rá, és ezzel gyakorlatilag pillanatok alatt be tudta fejezni az asszót, úgyhogy...
0: 9 tus szerzett zsinórba.
1: 9 tus szerzett zsinórba, és tényleg végtelenül pofátlanul, nagyon taktikusan, szóval nem igazán tudok mentségeket találni, hiszen nagyon-nagyon keményen megvert abban az utolsó részében az asszónak, és tényleg le a kalappal előtte, és ebből biztosan nagyon sokat tanulhatok én is, mert ez egy nagyon komoly teljesítmény volt, amit lehetett ugye az asztalra. Utána a döntőben is ugye vitte tovább ezt a formát, a világbajnoki döntőben ez a srác 13-0-ra vezetett az olimpiai ezüstérmes olasz Macchi ellen. Szóval, hogy az, amit ő aznap művelt, az tényleg elismerésre méltó.
0: Majd nyert 15-2-re.
1: Igen.
0: És ezzel bronzérmes lett Dósa Dániel, és Bockó Gábor szövetségkapitány is olyasmit mondott, mint amit én a beszélgetésünk elején, hogy Dósa Dani évek óta cipeli a hátán a magyar férfi törvívást, megjárta a hadak útját, megérdemelte nagyon ezt az érmet. Személyes kedvencem, ha mondhatok ilyet kapitányként.
1: Köszönöm szépen a Bocáknak. Igen.
0: A magyar férfi tőrcsapat a hongkongi világbajnokságon is szerepelt. Ez csak azért mondom így, mert ugye az elején beszélgettünk arról, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt annyi tőröző férfi, hogy egy csapatot össze lehessen állítani.
1: De mindig elindultunk a világbajnokságon.
0: Hát igen, de a sikerektől azért messze.
1: A sikerektől messze, de ott mindig ott voltunk. Igen.
0: És Algériát verte a csapat 45-16-ért. Mindenképpen mondjuk el, hogy rajtad kívül Mihály Andor, Szemes Gergő és Tóth Gergely szerepelt még ebben a csapatban.
1: Így van, a tavalyi bronzérmes kvartettel indultunk idén is.
0: Mert ugye tavaly Szemes Gergő szerzett bronzérmet Tbilisziben a világbajnokságon, és a csapat is bronzérmet van, szerzett, és miután te idén szereztél bronzérmet, így tudsz kétszeres világbajnoki bronzérmes
1: így
0: lenni.
1: Van, így van.
0: Szóval, hogy a 16 közé 45-16 Algéria ellen, ami szintén a külső szemlélő számára egyszerű történet, mert jóval több tust szerzett a magyar csapat, mint az algériai együttes. Őnekik milyen a stílusuk? Mi az, amire nagyon figyelni kell náluk?
1: Hát igazából ők kontravívók, és arra várnak, hogy hibázzunk. Nagyon sok ilyen csapat van, akik igazából csak abból élnek, hogy hibázik az ellenfél, és nem próbálják kihasználni. Szóval ők nem olyan szintű vívók, hogy ebből a négyesből bárkit egy szóval meg tudjanak verni. Nyilván, hogyha ötször mellé szúrunk, vagy ötször nem találjuk el, akkor meg fog tudni szúrni, de azért olyan szinten vagyunk már, hogy egyik asszó sem jelentett igazából kihívást egyik csapattársamnak, illetve nekem sem. Ez igazából tudtuk, hogy egy bemelegítő asszó lesz, amit lassan, de biztosan végig kell csinálni, nem kell rohangászni, le kell ülni a fenekünkre, és egyszerűen meg kell őket verni igazából. Ez így is lett. Az első két asszóban volt talán egy pici ilyen még kora reggeli, nem is volt annyira korán amúgy, ilyen kis reggeli lassúság, de ott is már igazából vezettünk több mint 5 tussal két asszó alatt, szóval utána meg aztán tényleg mindenki hozta az asszóit. Addig is mindenki hozta az asszóit, szóval ezt nem is igazán kell túl ragozni ezt az asszót.
0: De szükség is volt a bemelegítésre, mert a lengyelek következtek ezután, és ők pedig egészen más kategória.
1: A lengyel csapat az egészen más kategória, ugye ők jutottak ki az európai zónából a 2024-es olimpiára. Egy nagyon, nagyon profi csapat, rengeteget edzenek, nagyon jó körülmények között tudnak készülni. Ugye a lengyel sport az tényleg nagyon magas szinten van, és ez ugye meg is látszik rajtuk is, szóval támogatva vannak, jó életpályát tudnak befutni igazából válogatott sportolóként, és tényleg egy nagyon profi csapat, akik amúgy eredményesek is, szóval, hogy például a csapatban van a Andrei Zsatkovszki, aki most a legutolsó Grand Prix versenyen ezüstérmes lett Sánkhájban, illetve utána az Európai Bajnokságon is ezüstérmes lett. Szintén csapattagja Rajszki, aki 43 évesen is olyan fizikuma van, és olyan, olyan elképesztően fegyelmezetten tud vívni csapaton, hogy mindig borsot tör az orrunk alá, és ugye fiatalok is vannak nagyon erősek náluk. Szóval ez egy nagyon erős csapat, akikkel többször vívtunk már a szezon során. Rendre mi nyertünk, most az Európai Bajnokságon is megvertük őket, akkor ugyan más felállásban voltak, de tudtuk azt, hogy egy intelligens csapat, akik tudnak vívni, felkészültek ránk, ugye az Európai Bajnokság előtt, illetve a világbajnokság előtt is közös edzőtáborban voltunk velük, szóval, hogy nagyon könnyedén borsot tudnak törni az orrunk alá, és nem is volt egy egyszerű asszó, ugye 45-40 lett a vége, és voltak olyan pillanatok, amikor még vezettek is, illetve voltak olyan pillanatok, amikor nagyon közel voltunk az EGA-hoz. Egy nagyon-nagyon erős és kemény asszóba sikerült bejutnunk a 8-ba, és büszke vagyok a csapatra, hiszen volt egy cserénk a 7. asszó, amikor a Mihály Andor jött be, és pont ennek a nagyon rutinos Rajszkinak osztott ki egy 5-1-et, azt hiszem, de hogy ilyen 5 különböző tussal, ilyen csodálatos volt nézni, tényleg nagyon jó volt nézni, amit csinált, és egy nagyon kemény tét helyzetben, nagyon fegyelmezetten, nagyon kreatívan tudott helytállni, és én azt gondolom, hogy az a 7. asszó volt a sorsdöntő, ami után már igazából ugye már én jöttem, utána a 8. asszóban, illetve a Szemi a fejező asszóban, és azt, hogy az Andor ott azt az 5-1-et kiosztotta egy ilyen rutinos versenyzőnek, az volt a kulcs pillanata ennek a csapat asszónak.
0: Következett a negyed döntő, és megint a házigazdákról kell, hogy kicsit beszéljünk, mert a hongkongiakkal vívtatok a négy közé jutásért, és beszéltünk már itt az előző részben a közönségről, hogy sold out, tehát hogy teljes telt ház volt, minden egy elkelt abban az Expo csarnokban, ahol rendezték a világbajnokságot. Na, itt milyen hangzavar volt?
1: Hát a hangzavart, szóval nagyon intelligens közönség a hongkongi közönség, és nagyon hozzáért a közönség, szóval ők nem úgy működnek, hogy amint világít a lámpa, egyből kiabálnak, hanem megvárják azt, hogy a zsűri megadja, akkor örülnek, amikor behúzták a találatot, nincsen fújolás, nincsen, és ez egy nagyon intelligens közönség, és tényleg élmény volt előttük vívni. Itt talán már nem volt telt ház, mert ugye ez hétköznap volt már, és ugye a munkamorál Kínában azért, illetve Hongkongban elég kemény, és erre már nem jöttek ilyen, de erre is rengeteg, szóval tényleg nem vagyunk hozzászokva az, hogy ilyen közönség előtt vívunk, ilyen mennyiségű ember előtt vívunk. Nagyon drukkoltak a sajátjaiknak, és igen, de egy nagyon hozzáértő közönség volt, szóval semmi fújolás, vagy korán tapsolás, vagy semmi ilyesmi nem volt ez a szó során, szóval tudtunk végig az asztóra koncentrálni.
0: Viszont a hongkongiak jobbak voltak.
1: Igen, ezt sajnos ki kell jelenteni. A hongkongi ez tényleg egy nagyon erős csapat, szóval kétszeres egyéni olimpiai bajnok, Cheunga, világbajnok és Ázsia bajnok Choi a második helyen, illetve az idén amúgy 17 éves és kadett világbajnokságot nyerő, hirtelen nem jut eszébe a nevem a srácnak, valamilyen Harris, ők álltak fel ellenünk, és tényleg nagyon, nagyon felkészültek voltak, ugye rám, meg a személyre szerintem kifejezetten sokat készültek, meg velünk ugye sokat is vívtak egyéniben is, meg már a csapaton is, és egy nagyon, hát nem igazán találtuk az ellenszert ellenük, Andor vívott, megint csak őt tudnám kiemelni, hogy ő vívott egy nagyon, nagyon jót, illetve ő tartott minket asszóban, amennyire asszóban voltunk tartva, ez ellen a rettenetesen erős csapat ellen, és igen, sajnos ezt most nem tudtuk megugrani. Sajnos valójában azt kell, hogy mondjam, annyi önkritikával azért kell itt ebben a helyzetben élnem, és önszintének kell lennem magamhoz, hogy valójában én azt gondolom, hogy itt nekem kellett volna jelentősen többet nyújtanom a csapat versenyen, nem csak ebben az egy asszóban, Hongkong ellen, hanem az egész nap folyamán. nem tudtam azt a szintet hozni, amit elvártam volna magamtól, és sajnos nem vagyok benne biztos, hogyha jobban vívtam volna, akkor ez elég lett volna Hongkong ellen. Végül ez is érmesek lettek, és egy túlsa kaptak ki az olaszoktól a döntőben, szóval rettenetesen jó formában voltak, és felkészültek voltak, és összeszedettek voltak. Nem vagyok benne biztos, hogy jobban alakult volna, vagy nyertünk volna, de abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy sokkal szorosabb asszó lett volna, és hogy teljesen más helyzeteket kellett volna megoldani a páson, hogy én többet hozzá tudok tenni ez a csapat teljesítményhez.
0: Dósa Dániellel beszélgetünk, aki már kétszeres világbajnoki bronzérmes, és a csapattal nem jutott be a legjobb négy közé. Az ilyen pillanatok mentális helyzetére lennék kíváncsi, hogy amikor az ember ott áll a kapujában az éremszerzésnek, az éremszerzés lehetőségének, nem jut a legjobb négy közé, és az derül ki, hogy az 5.-8. helyért kell vívni. Ilyenkor mi átszódik le a sportoló, illetve a csapat, illetve az edző fejében?
1: Hát azért teljesen őszintén szólva, a világbajnokságon 5-8 között vívni olyan történelemmel, vagy ilyen háttérrel, mint ami a férfi tör csapatnak van, az nem egy olyan tragikus helyzet. Szóval pont az Andorral beszéltük a nap végén, hogy ő mennyire rosszul érzi magát, hogy csak hetedikek lettünk, és akkor így ránéztem, hogy Andor, én nekem ez volt a, nem is tudom, 8. vagy 9. világbajnokságom, és ez volt az első olyan alkalom, amikor így 8-ban voltunk, mert ugye tavaly jutottunk be először a 8-ba világbajnokságon, viszont akkor úgy egyből érmesek lettünk, és hogy én az elmúlt 7-8 világbajnokságomon én sose jutottam 8-ba csapattal. Szóval, hogy ez nem egy olyan rossz eredmény. Arról nem is beszélve, hogy ugye a kvalifikációt, mindig a kvalifikáció körül forog, az olimpiai kvalifikáció körül forog minden, amikor a csapatvívásról van szó. És ott ugye a helyzet az, hogy az első négy az automatikusan kijut, és utána a kontinensenként van egy-egy hely. És igen, az a legjobb, hogyha a világbajnokságon érmesek vagyunk, és a világbajnokságon nagyon jól vagyunk, hiszen ez rengeteg pont a világranglistán, de hogyha 5. vagyunk, és az első 4 az ugye majd 4-ben van a világranglistán is, akkor egy 5., akár 6. helyen is, hogyha legjobb európaiak vagyunk, ki tudunk jutni. És ezzel nem azt mondom, hogy nem az éremszerzés a cél, mert az mindig az, sportolók vagyunk, vívók vagyunk, ami egy rettenetesen erős sport, és itt tényleg minden az
0: érmek körül. Magyarország egyik legeredményesebb sportága.
1: Így van, szóval itt tényleg érmet kell nyerni, de hogy az sem tragikus, hogyha mi az 5-8 között vívunk, és az 5-8 között tudunk asszókat nyerni, vagy nyerünk asszókat.
0: Különös tekintettel arra, hogyha olyan csapattal vívtak az 5-8 között, aki ugyanúgy azért az európai kvótáért harcol, mint ti.
1: Így van.
0: Márpedig itt ugye az oroszokkal vívtatok.
1: Igen, hát kikaptunk, és nem is volt sajnos egy szoros asszó. Tegyük hozzá, az én személyes véleményem az, hogy az orosz csapatnak amúgy top 4-ben van a helye. Világranglista 2-es, illetve a testvére ugye a másik srác, akivel ugye vívtam egyéniben is, meg mellette a másik két ember is, aki csapatban van, bika erősek, szóval az egy nagyon erős csapat, ezt le kell szögezni. Ez nem azt jelenti, hogy jobbak, mint mi, hiszen ennél gyakorlatilag csak szorosabbakat vívtunk velük világkupákon, illetve Európa-bajnokságokon, mindig szorosabbat vívtunk velük. Itt is sajnos nekem kellett volna szerintem többet hozzátennem ez a csapat teljesítménye, az ugyanúgy a Hongkong ellen is, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Igen, szóval hogy én azt gondolom, hogy ennek a csapat, hogy ez a csapat amúgy előbb vagy utóbb, hogyha lemegy egy szezon, akkor kvalifikáció lett, akkor ők valószínűleg be fognak jönni a 4. helyre, Japán ki fog csúszni majd az 5. helyre, és utána nekünk a franciákat meg kell előznünk, és gyakorlatilag 6. kell lennünk, és úgy kell bemennünk a kvalifikációba, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag kvalifikáló helyről indíthatjuk majd a kvalifikációs szezont, ami egy nagyon, hát nem kényelmes, de ideális pozíció, hiszen megtartani egy helyet az valószínűleg az egyszerűbb, mint előzgetni még a kvalifikációs időszak során, és így amúgy minden esélyünk megvan arra, hogy kvótát szerezzünk majd ugye a 2028-as olimpiára.
0: 7. lett tehát a csapat úgy, hogy a 7. helyért a mérkőzést Egyiptommal nem kellett levívni, mert hogy az egyiptomi csapat nem állt ki.
1: Hát ezt már nagyon sokszor játszották ellenünk. Nem szeretnek velünk vívni, meg tudom érteni őket, én sem szeretnék magunk ellen vívni. Nekik teljesen máshol, más ez a szint, amit meg kell ugrani, ugye az afrikai zónából kvalifikálni, ők már azzal is nagyon elégedettek voltak, hogy 8-ba sikerült jutni a csapatuknak. Ha nem jutottak volna 8-ba, akkor is jó helyen lennének, akkor is kijutnának az olimpiára, szóval hogy nekik nagyon máshol van az a szint, amit meg kell ugrani, és ők miután megugrották, illetve túl is teljesítették azt, amit ők szeretni, hogy szerettek volna elérni, akkor ők onnantól már nem veszik annyira komolyan, és ők inkább nem álltak ki egy... Hát nem tudom, hogy mi lett volna a vége, valószínűleg nyertünk volna, így is, úgy is. Ennyire azért bőven bízok a csapatomban, illetve magamban is.
0: Ezután a csapatverseny után azt mondtad, hogy elképesztő őszintesség van ebben a csapatban, itt semmi sincs a szőnyeg alá söpörve.
1: Igen, ezt a tavalyi világbajnoki bronzérünk után mondtam, így van.
0: Uh-huh. Ami azt jelentheti, hogy a következő időszak, ugye, hát nem egész 2 év van hátra a Los Angeles-i olimpiáig, hozhat ezzel a csapategységgel olyan eredményeket, amelyek kapcsán talán optimistán nézhetünk a jövőbe.
1: Én ennél jelentősen határozottabb lennék ebben a témában, és az a tapasztalatom, hogy merni kell kimondani a céljainkat, merni kell hangosan felvállalni azt, hogy mit szeretnénk elérni, és én kimerem mondani, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy ezzel a csapattal kijussunk a 2028-as olimpiára. Ez egy nagyon jó csapat, tényleg nagyon jól tudunk együtt működni, szeretjük egymást, jól dolgozunk együtt, és én azt gondolom, hogy ha ezzel a csapattal nem, akkor nem lesz már olyan csapat, amivel meg fogjuk ezt tudni oldani, és szinte biztos vagyok abban, hogy ezt nekünk meg kell tudni csinálni ebben a ciklusban. Mindenki nagyon koncentrált, mindenki nagyon oda teszi magát, folyamatosan fejlődnek a srácok. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy fiatal csapat, szóval 24 talán ilyen idősek a csapattársai, most bocsánat, nem tudom pontosan, de nem olyan jó.
0: Te vagy a rangidős.
1: Én vagyok a rangidős, de egy 23-24 évesek, és ők is évről évre rengeteget fejlődnek, ugye Szemi már ott van a világ, Szemes Gergő már ott van a világ elején, és az Andor is most az Európa-bajnokságon megverte az egyesként, vagy akkor azt hiszem a világlista a 2-es vagy 3-as helyen álló olasz Bianchit a 8-asra, ami egy hihetetlen eredmény. A Tóth Gergő világbajnok olasztól kapott ki szintén a 8-asért 2 tussal. Szóval, hogy nagyon ügyesek a srácok, Szemi világbajnoki érmes, és szóval, hogy és folyamatosan fejlődnek. Edzésre edzésre, hétről hétre oda tesszük magunkat, és tényleg egyre jobbak vagyunk, és ez a fejlődés kell ahhoz, hogy ezt a kvalifikációs időszakot sikeresen tudjuk venni, ezt az akadályt majd, és teljesen biztos vagyok abban, hogy ez a csapat ez meg fogja tudni oldani ezt a feladatot.
0: A távirati irodának ma elemezte a szövetség, illetve annak vezetője a szerepléseteket, így szól, 7-én zárt a Dósa Szemes Tóth Mihály férfi tör 4-es, és ezzel ugyan nem tudta megismételni tavaly bravúros teljesítményét, amely bronzérmet nyert, ugyanakkor az, hogy az első 8-ban fejezte be a versenyét, semmiképpen nem nevezhető kudarcnak, sőt, azt jelzi, hogy a válogatott stabilizálta a helyét a bő élcsoportban.
1: Ezzel nem tudom, ki írta, de teljesen egyetértek vele. Nem írhatott volna ennél objektívebben igazából a teljesítményünkről, teljesen egyetértek, és ez így van.
0: 11. helyen állsz a világranglistán, ezt ma reggel néztem meg, hogyha valaki ma délelőtt nem előzött meg, akkor még mindig ott állsz, ami mire lehet elég? Ugye beszéltünk arról, hogy miként lehet csapatként kvalifikálni az olimpiára, miként lehet egyéniben.
1: Én erről beszélni sem akarok. Tényleg, én erről beszélni sem szeretnék, én nekem nem az egyéni kvalifikáció a célom. Az biztos, annyiban fontos az egyéni világranglista, hogyha kiítunk csapattal, akkor hát akkor jó, hogyha nem 32-es, 3-as, 4-es, vagy 20-valanyas helyen vagyunk rangsorolva a versenyen, az egyéni versenyen, hanem igenis elő vagyunk rangsorolva, illetve amiatt is nagyon fontos, mert ugye a világkupa versenyek azok ilyen 3 napos formátuma vannak megterendezve, péntek, szombat, vasárnap általában, és hogyha nem vagyunk tizenadban a világban is, akkor le kell vinni egy pénteki napot, le kell vinni egy szombati napot, és akkor utána vasárnap jön a csapatverseny, ami a kvalifikáció szempontjából a legrelevánsabb nap, és egyáltalán nem mindegy az, hogy az ember egy napos verseny után áll ott vasárnap, vagy egy kétnapos verseny után áll ott vasárnap a csapatversenyen, ugye mondhatni a kvalifikációs időszakban a legfontosabb napon. Ilyen szempontból releváns az egyéni világranglista valóban, de én nem szeretném, hogy a kvalifikáció szempontjából az egyéni világranglista legyen releváns, mert akkor az azt jelenti, hogy csapattal nem állnak jól a dolgaink, és nekem a kvalifikációs időszakban teljes mértékben a csapat teljesítményen lesz a hangsúly, nem egyéniben szeretnék kijutni. Nyilván az olimpián szeretnék egyéniben is és csapatban is jól szerepelni, amihez fontos a világranglista helyezés, de a kvalifikáció szempontjából nem tartom az előbb elmondottak alapján annyira relevánsnak.
0: Dósa Dániellel beszélgetünk, és hogyha valaki megpróbál az interneten hosszabb Dósa Dániel interjúkat keresni, az szedje össze magát, mert nem nagyon van. Miért nem nyilatkozol? Ezek az ilyen flashek, hogy megtettünk mindent, sikerült, nem sikerült, ezek megvannak ilyen 1 perc, és, tehát 0-30 és 1-10 között, de nem nagyon szoktál hosszabb interjúkat adni, ez ilyen introvertált személyiségre utal, vagy nem keresnek az újságíró?
1: Hát egyáltalán nem vagyok introvertált. Régebben volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen bizonytalanságom, hogy tudok-e jól beszélni, vagy nem beszélek annyira jól interjúkban. Szerintem a külső visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy elég jól sikerül összeszedem a gondolataimat. Az az igazság, hogy megint csak azt tudom mondani, mint egy pár gondolattal ezelőtt elmondtam, hogy a magyar vívás az olyan egy hihetetlenül erős sportág, hogy az, hogy az ember releváns legyen benne, ahhoz nagyon komoly eredményeket kell elérni. Én teljesen megértem az újságírókat, hogy eljönnek egy sajtóedzésre, vagy egy sajtónyilvános eseményre, egy Európa-bajnokság, világbajnokság, vagy olimpia előtt, akkor a Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással, férfi párbajtőrőzőkkel,
0: vagy Muhari Eszterrel,
1: háromszoros világbajnok női karcsapattal szeretnének beszélni. Hát olyan eredmény dömping van ebben a sportban, hogy ez valami hihetetlen, és nagyon-nagyon büszke vagyok erre a sportágra. Nem tudom hibáztatni őket, hogy nem a most már kétszeres világbajnoki bronzérmes Dósa Dániellel szeretnének interjút csinálni. Nagyon szívesen nyilatkozom mindenkinek, mindig a szolgálat, hogy ott vagyok.
0: És miért nem hallgatod vissza a saját interjúidat?
1: Hát ez egy jó kérdés. Ezen majd változtatunk.
0: Mennyire vagy jelen a közösségi médiában?
1: Ez már megint egy jó kérdés. Jelen vagyok, igyekszem odafigyelni rá. Ugye tudom, hogy a mai világban a sportoló értékét, azt ugye elsősorban nyilván az eredményesség az, ami meghatározza, de nagyon sok olyan visszajelzést kaptam már, hogy ugyan rettenetesen szimpatikus ember vagyok nagyon sok szponzornak, de hogy igen, social médián egy kicsit jobban kéne bemutatnom magamat, hiszen nagyon jó sztorim van, nagyon tudnak azonosulni vele az emberek, hogyha valakinek négy szem közt elmesélem, akkor mindenki, Jézusom, nagyon menő, tök jó, nagyon ügyes vagy, nagyon büszke lesz magadra. De ezt valahogy jobban át kéne tudnom adni az embereknek. Nem egy annyira egyszerűen, ugye nagyon, hát hogy mondjam, biztos mindenkinek megvan az a határa, mennyit szeret kirakni magáról a nyilvánosság elé. Nekem ez a határ eléggé szűk, de igyekszem a social media jelenlétet is építgetni.
0: Nincs valaki a környezetedben, az egészen szűk környezetedben, aki tudna segíteni ebben a témában?
1: De van, hát hogy ne lenne a feleségem is, amúgy ezzel foglalkozik részben, szóval hogy persze ő nagyon profi benne, hogy ezeket meg csinálni, tudnánk egy kicsit jobban csinálni. Én azt gondolom, hogy ez jönni fog, ahogy egyre eredményesebb leszek, úgy egyre több jó, releváns anyag fog készülni, akár mint ez az interjú, amiket ki lehet rakni, amiket az emberek meghallgatnak, és egyre több és több embert kezd majd érdekelni az én sportolói karrierem, és ez szépen majd így magától épülgetni fog. Természetesen nekem is van benne ebben munkám, igyekszem folyamatosan jelentést adni gyakorlatilag ezeken a felületeken, a versenyekről, az eredményekről, arról, hogy mi a helyzet, hogy állunk, a sikerekről nyilván mindig beszámolok, igyekszem a kudarcokról is, hogy azért ne legyen annyira egyoldalú ez a kommunikáció, és őszinte legyek a helyzetekkel kapcsolatban, és igen, ez jó meglátás, és többször megkaptam már ezt a kritikát, még hogyha nem is kritikaként fogalmaztad meg, de erre valóban jobb oda kell figyelnem, és remélem, hogy tényleg így magától, ahogy az eredmények jönnek, úgy majd ez a jelenlét is komolyodni fog.
0: Hogy kapcsolsz ki? Mondjuk Punani Masszív koncert?
1: Igen, nagyon szeretem őket. Többek közt, de a magyar zenét is ugye nagyon sok előadó van, akiket imádok, szóval, hogy akár úgy is. Egy nagy szerelmem a vitorlázás. Nagyon-nagyon szeretek vitorlázni. Nem a sport.
0: Most lett vége a kék szalagnak.
1: Igen, tudom, de nem követtem, mert ugye kint voltunk, ugye Hongkongban is, és hát ugye a versennyel foglalkoztam. De inkább ez a hobbi vitorlázás, szóval nem a sportvitorlázás, hanem tényleg ez a menjünk ki a vízre, húzzuk fel a vitorlát, kicsit pörgessük meg a hajót, és utána meg hallgassunk zenét, ugráljunk, strandoljunk. Azt nagyon szeretek, illetve igazából otthon lenni, jelen lenni a feleségemmel, illetve a kiskutyánkkal, az is nekem nagy kikapcsolódás, illetve ami nem újdonság már, de ami nagyon sok nehéz helyzettel segített már megküzdeni, illetve nagyon ki tud kapcsolni, az a futás. A futás az egy ilyen, hát nem újabb, már több éve futok, de hogy az még ilyen furcsa lehet, hogy futással pihenek, de ugye nekem a vívás ugye meg egy nagyon mentálisan nagyon megterelő sport, és ezért nekem inkább olyan pihenési formák tetszenek, amik ugyan fizikálisan lehet, hogy megerőltetőek, de olyan szinten elvonják a figyelmemet, hogy ne tudjak a víváson gondolkozni. És ugye a futás is ilyen, a vitorlázás is ilyen, ott folyamatosan figyelni kell, és akkor igazából így nekem az a pihenés, amikor nem tudok a víváson gondolkozni, és a víváson morfondírozni, hanem teljesen le tudom kötni a figyelmemet.
0: Dósa Dániel, köszönjük szépen!
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Dósa Dániellel az elmúlt órában Szegő Tibor beszélgetett. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szalai Kristóf. Hamarosan érkezik a folytatásban a Sporthely című műsorral Nyágúj Gergely. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Mindenkinek kellemes rádiózást, viszonthallásra, viszontlátásra.
3: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
4: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
5: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
7: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
8: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
9: És szerintem zseniális ez a szöveg.
10: Ez überelhetetlen.
7: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
10: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
8: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
7: Csináljuk a fesztivált, az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor a Dunán. Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket a Sporthely mai kiadásában, Nyágúj Gergely vagyok. Ezúttal egy újabb különleges, mégis gyakorlatilag mindenki számára elérhető, ám valódi kihívást jelentő időtöltésre invitálom Önöket. Ez pedig nem más, mint a sziklamászás, de ne tessék megijedni, túraútvonalaink tényleg mindenkit szeretettel várnak, különösen ez a speciális típus, jelesül a Via Ferrata. Bemutatom Önöknek ennek az extrém sportnak és a hozzátartozó túrázásnak, hegymászásnak az alapjait és bevezető szintjét, méghozzá egy egészen lenyűgöző helyen, a Megyerhegyi tengerszemnél. De hogy mit is jelent pontosan maga az olasz eredetű kifejezés, és milyen lehetőségek állnak az érdeklődők rendelkezésére, abban elsőként segít nekünk Szabó Dénes, felszíni túravezető, barlangász és barlangi mentő, Via Ferrata oktató.
1: A Via Ferrata ugye az azt jelenti, hogy a sziklafalba kampókat befúrnak, és oda egy ilyen drót szállat bevezetnek, és így

0: aki meg úgy gondolja, hogy neki azért el kell a segítség, vagy jobban érzi magát, hogyha van mellette olyan, aki ez jobban ért, akkor lehet helyszínen bérelni felszerelést is, illetve túravezetés is, aki végigvezeti ezen az úton, segít neki.
1: Ugye a tengerszem nem az egyetlen pálya, vagy nem az egyetlen helyszín, és még ha ez a helyszínünk ma tényleg abszolút impozáns, és talán az ország egyik legszebb, vagy legkülönlegesebb helyszíne is, de azért manapság most Magyarországon egyre több ilyen pálya, vagy egyre több ilyen helyszín van, de azért nem volt ez mindig így, és ugye nagyon sokáig, aki ennek a hobbinak, vagy ennek az extrém sportnak akart hódolni, annak külföldre kellett mennie. Mióta van ez jelen Magyarországon?
0: Igen, hát vagy egy ilyen bő 10 éve kezdtek Magyarországon kialakítani ilyen pályákat. Hát előtte ugye Ausztriában, illetve Olaszországban volt jellemző Magyarországról, amikor kimentek ugye az emberek turistáskodni, onnan is származik maga a Via Ferrata jelentése is, meg az egész kialakítása, úgyhogy ki kellett utazni külföldre, és ott tudta az ember elsajátítani, vagy tudta kipróbálni magát. Viszont ugye azt tudni kell, hogy ott ugye akár több száz, több ezer méter sziklafalak vannak, és nyilván ez valamérten erőllét, illetve sokszor nem is csak a sziklafalnak a megmászása, ami nehéz, hanem ugye ott ugye oda kell jutni, és vissza is kell jutni az autóhoz. Magyarországon itt jóval egyszerűbb, mert itt szinte legtöbb helyen oda lehet állni az autóval a falhoz, vagy közelébe, vagy egy pár kilométer gyalogással elérhető a fal.
1: És ugye említettük most már többször is azt, hogy ahhoz, hogy biztonságosan mászhasson valaki. Nyilván itt azért a hegymászás, a sziklamászás az alapja ennek a sportnak, vagy ennek a tevékenységnek, és a természetesen, mint minden ilyen extrém sportnak mondható időtöltés vagy elfoglaltság, azért magában tartogatja azokat a veszélyeket, amik azt hiszem, hogy valójában csak akkor állnak fent, hogy az ember ész nélkül és nem a szabályokat betartva űzi ezt a sportot.
0: Így van, tehát itt nagyon fontos, hogy a megfelelő biztonsági felszerelést viselje az ember. Ez ugye a Via Ferratánál a beülő, ugye van egy speciális kantár, ami ugye fölszakadós kantárnak hívjuk, ami el tudja nyerni az energiát, hogyha az ember leesik, egy sisak, illetve egy kesztyű, ami védi a kezünket. Nyilván menet közben akasztani kell magát folyamatosan, hogy biztosítani kell magát, hogy mindig ki legyen kötve. Ugye ez nagyon fontos ennél a sportnál, hogy az ember mindig minden szituációban ki legyen kötve, hogyha bármikor megcsúszik, vagy a fejére esik valami, vagy bármi probléma van, akkor ne essen le, vagy ha leesik, akkor nyilván a felszerelés csillapítsa az esést.
1: Említetted, hogy eleinte Magyarországon létrejött egy-két ilyen pálya, aztán azért az elmúlt 10 évben egyre több ilyen van. A teljesség igénye nélkül nagyjából hol, hány pályán teheti meg mindezt, aki érdeklődik?
0: Igen, elég sok helyen van. Ugye Zemplénben van ugye Megyerhegyi tengerszem, a Bükkbe van egy magánpálya, ami viszonylag különleges ilyen szempontból a magánfinanszírozás, ez a Hámori, van Felső-Tárkányba, Demjénben ott van két pálya, ott most nyílt tavasszal a második pályarész, Tatabányán van, és a Bakonyban van Cseszneken, Móron és a Cuha patak völgyébe. Ja, és Tatán van még egy kisebb pályát, ezek a pályák, amik vannak. Ami még lényeges, hogy minden üzemeltetési területen, ahol Via Ferrata van, ott van egy ilyen üzemeltetési szabályzat, amit az ott mászó elfogad. Ebben rengeteg pont benne van, amire figyelni kell, hogy mennyi távolságot kell hagyni a másik ember között, de ami leglényegesebb, hogy viseljük a megfelelő biztonsági felszereléseket, és azokat megfelelően használjuk. Ugye a másik fontos dolog az, hogy figyelni kell ugye az időjárás, ebből is több baleset szokott lenni, ugye, hogy rossz időjárás körülmények között, esőben, viharban ott nem mászunk, illetve hogyha ennek az ellenkezője, hogyha ugye nagyon meleg van, akkor szintén nem tudunk mászni. Ugye ezek az eszközök ugye fémből vannak a falba, tehát itt ugye égési sérüléseket lehet szenvedni, hogyha állandóan odasüt a nap, ezek akár ilyen 50 fokra is fel tudnak hevülni, de ezt ilyenkor az üzemeltető általában szokta jelezni, hogy nem mászható a fal a meleg miatt.
2: Minden egyéb, meg annyi fontos információ és segítség a viaferrata.info.hu oldalon. Nekünk ezúttal egyébként szerencsénk van, kellemes nyários időjárás és egy segítőkész csapat vár minket mai állomásunkon, melyet Budapestről bő 2,5 órás autózással érünk el, irány Sárospatak és a Megyerhegyi tengerszem.

0: ez itt még mindig a sporthely, és most már megérkeztünk a helyszínünkre, itt vagyunk a Megyerhegyi tengerszemnél, illetve egészen pontosan most már nagyon közel, de ez itt, ha mondhatjuk azt stílszerűen, hogy ez az alaptábor, ugye a Ciroka pihenőben vagyunk, és a lehető legjobb kezekben vagyunk, leszünk, és velem szemben most már mai házigazdánk.
1: Kobák Szabolcs, turisztikai igazgató vagyok annál a cégnél, amelyik ezt a helyszínt üzemelteti.
0: És akkor a helyszín, hát hozzuk ide egy kicsit a hallgatókat virtuálisan, hiszen ugye az a cél, mindig is az a cél, hogy minél több ember ilyen egészséges életmódot jöjjön ki olyan helyekre, mint például ez az impozáns, mondhatjuk azt, hogy sziklamászó központ, vagy turisztikai központ, de nagyon sok mindent lehet itt csinálni, ugye többek között ugye túrázni.

0: majd felmegyünk mindjárt, ott lehet majd sziklát mászni. Via ferratázni, ugye ez az nagyon szép olasz eredetű szó, ugye a vasalt utat jelenti egészen pontosan, amiről már beszéltünk, illetve fogunk is még, de ha jól tudom, akkor a cégetek nem csak ezzel foglalkozik, azért itt a környéken nagyon-nagyon sok aktív időtöltést kínáltok az ide látogatóknak.
1: Így van, a Patakva Kft., ahol dolgozunk, egy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő cég. A Végardó fürdő nyilván a legtöbb bevételt hozó szegmens ennek a cégnek. Van egy vízibázisunk, kajakokat, kenukat lehet bérbe venni, szappokat, sárkányhajóink vannak, 3 darab, 11 fős biciklikölcsönzőnk, ahol elektromos kerékpártól kezdve a mountain bike-ok, mindennel tudunk szolgálni, és természetesen a legnagyobb attrakciónk az itt a Megyerhegyi tengerszem, amitől most 900 méterre vagyunk, a Cilóka pihenőparkban. Ez az utolsó pont, ahova még gépjárművel el tud jönni a turista, és innentől egy kényelmes 20-25 perces erdei sétával éri el a tengerszemet.
0: Mert azért egy icipicit ugye tegyük tisztába, hogy hol is vagyunk a térképen. Ugye hát egészen közel a szlovák határhoz, egészen fent észak-kelet Magyarországon, és ugye az ide vezető útunk, ahogy jöttünk végig Tokaj mellett, és ugye a Tisza egészen közel van, a Bodrog sincs messze, tehát itt nagyon-nagyon sok lehetőség. Viszont, ha már a tengerszemet említettük, azért van itt egy nem kis történet és történelem, hogy hogyan is alakult ki ez az egész, erről esetleg tudunk-e mondani valamit a hallgatóknak.
1: 5 évszázadon keresztül folyt malomkőbányászat, tehát amit most látnak a turisták, az egy 500 évvel ezelőtt egy érintetlen hegy volt, tehát ez természetesen egy természeti csoda, de nem természeti csodaként szoktunk emlegetni, hanem inkább ipari műemlék és a természeti csoda vegyese ez. 5 évszázadon keresztül, mint ahogy mondtam, folyt itt malomkőbányászat, csak kézi erővel, tehát semmilyen robbantásos dolog itt nem volt, ezért is alkalmas egyébként most Via Ferrata pályának. Egész Európába vitték innen a malomköveket, kiváló minőségű malomkő volt, világkiállításon is járt. Az 1900-as évek elején fejeződött be itt a bányászat, mert akkor már a gőzmalmokban nem volt alkalmas ez a fajta malomkő.
0: És ugye maga a tengerszem gyakorlatilag egy bányató, ugye ez egy kifolyástalan tó, tehát gyakorlatilag csak a csapadékvíz, ami benne felhalmozódik, éppen ezért ugye fürdeni sem lehet benne, és majd ha felmegyünk, látjuk, hogy egészen szó szerint a tó felett a sziklafalon fogunk mi is majd mászni, és hát remélhetőleg a hallgatók is ugye kedvet kapnak, és ugye azért arról se feledkezzünk meg, hogy említetted azt, hogy ez egy gyakorlatilag egy ipari létesítmény, hát mondhatjuk azt, hogy a természet, mint mindenhol átvette ezután a hatalmat, és rendbe tette azt hiszem azokat a dolgokat, amiket az emberi kéz, ha nem is megpróbált elrontani, de amiből belenyúlt.
1: Ez pontosan így van, ahogy mondod, természet visszavette a hatalmat. 6 éve, amikor kiépült ez a pálya, azóta be tudjuk mutatni mégiscsak a régi bányászat szemszögéből is a helyet. Egyébként ott hagyott malomkövek is vannak a pályán, tehát egy igazán különleges élmény az, aki bemászik velünk a Via Ferrata pályán.
0: És egyébként tökéletes volt az ív vagy a kanyar, amit vettél, hiszen ez is a cél, hogyha valaki esetleg mozogni és sportolni és kikapcsolni jön, akkor azért a múlttal is szembesülhet, hiszen van itt egy nagyon szép múzeum is, ami ugye bemutatja éppen a bányászatot, meg ugye említetted a malomköveket is, illetve hogyha már arról beszéltünk, hogy itt vagyunk az alaptáborban, a Cilóka pihenőn, azért itt egy nagyon jól kialakított pihenő várja az ide látogatókat, hiszen nagyon fontos, hogyha valaki egy ilyen helyre egész napra megérkezik, akkor azért mosdóval, illemhelyel, büfével, étellel, itallal, tehát egy olyan kiszolgáló egységgel várjátok őket, hogy tényleg teljesíthetik a napjukat.
1: Igen, a turisták nagy része nem olyan körültekintő, tehát azt hiszi, hogy autóval el tud jutni arra a helyszínre, amire indult. Itt 900 méter vár még rájuk, ilyenkor meg szoktak lepődni, ilyenkor nagyon jó dolog, hogy tudnak még vizet venni, üdítőt venni, egy kis csokit, amivel egy kis energiához jutnak.
0: És ugye, ha jól láttam, akkor 100 méteres szintkülönbséget kell ezen a 900 méteren leküzni, tehát azért ez egy jó pofa túra, mindenféleképpen az a cél, hogy egy kicsit az ember megmozgassa magát.
1: Ha valaki felrátázni jön, ez tökéletes bemelegítés, majdnem 150 méter a szintemelkedés, tehát mire felér, addigra már nem kell különben melegíteni a mászás előtt.
0: Viszont nekünk megadatik majd az a luxus, amit egyébként az ide látogatók is kihasználhatnak, ugye viszont egészen a tengerszemig fel lehet menni kis autókkal is.
1: Nem teljesen a tengerszem, még egy 150 méter előtte megállunk, hogy ne zavarjuk a gyalogos turistákat, mert egy más útvonalon közlekednek a kvadjaink, de igen, 4 személyes kvadjaink vannak, amivel azokat a turistákat, akik esetleg nem annyira szeretnek sétálni, vagy mozgásszervi panasszal élnek, esetleg a koruk miatt már nem tudnak ennyit sétálni, vagy szintkülönbséget megtenni, azokat mi felszállítjuk és leszállítjuk.
0: Na hát akkor menjünk mi is, hogy elhagyjuk a Cilókát, induljunk is neki a hegynek.

0: Meg is érkeztünk kalandos túra végén, kis autóval, illetve hát ezzel a quaddal, lehet, hogy lefelé majd inkább a gyaloglást választjuk, de egy meglepetés vendég is itt van, hiszen ez itt még mindig a sporthely, és a tengerszem fölött éppen könyöklünk a párkányon, alattunk a tó, körbe a sziklák, és hát egy nem várt vendég, aki mindenféleképpen talán a legtöbbet tudja a magyarországi Via Ferrata rendszerekről, vagy sportról, hiszen ugye ez egy sziklamászás, vagy hogy nekem az előbb említetted, és ugye Kovács Tamással velem szemben, ez gyakorlatilag átmenet a kalandpark és a hegymászás között.
1: Igen, gyakorlatilag a Nemzetközi Hegymász Szövetség is úgy tartja számon a Via Ferratát, hogy ez a bevezetés a hegymászás felé, gyakorlatilag az átmenet a magashegyi túrázás meg a sziklamászás között. Itt ugye bár az a lényeg, hogy a Via Ferrata mászás során végig olyan úton megyünk, ahol egy valamilyen biztosító drótkötél van beépítve, és ott a kötél biztos mozgunk a sziklákon. Különböző nehézség, nyilván A és B nehézségi fokozatban inkább a magashegyi túrázáshoz van közelebb, azért magasabb fokozaton, főleg a DE vagy akár az F fokozatnál már közelebb áll a sziklamászáshoz maga a mozgásforma.
0: Azért is jó, hogy itt vagy, hiszen ha valaki erről a konkrét pályáról tud bármit is mondani, akkor az te vagy, hiszen te tervezted ezt a pályát.
1: Igen, mi honosítottuk meg ezt a sportot Magyarországon, míg a 2000-es évek elején kezdtünk el sziklamászótakat építeni Cseszneken, és ott merült fel először az ötlet, hogy próbálkozunk meg ezzel, hogy építünk Via Ferratát, és akkor ott még az volt a cél, hogy akkor a hegymászók tudnak hol gyakorolni, mielőtt kimennek az Alpokba, és miután átadtuk az első pályákat 2013 augusztus, mi is meglepődtünk, hogy milyen hatalmas volt az érdeklődés. Az első teljes évben, 14-ben gyakorlatilag körülbelül annyi ember jött oda a kőmosó szurdokba mászni, mint amennyien a várat tekintették meg, és akkor ezen felbuzdulva további pályázatokat nyújtottunk be, illetve részt vettünk tatabányai turisztikai fejlesztésben, és akkor így tudtuk megépíteni a tatabányai pályáknak az első ütemét, illetve a Cuhavölgybe is az első ütemét az ottani Via Ferratáknak.
0: Viszont ugye most a Zemplén hegységben vagyunk, és alattunk a tengerszem, és tényleg az egyik talán legimpozánsabb magyarországi helyszín, vagy hogy néz ki a többi, vagy ez mennyire áll közel a szívedhez, hogy mennyire különleges ez a tengerszem feletti Via Ferrata?
1: A tengerszem az mindig is a szívünk csücske volt. Gyakorlatilag idén lesz szerintem 10 éve ősszel, hogy mi először itt megjelentünk. Teljesen véletlenül egy ilyen késő őszi délutáni nap idevetődtünk, kettesbe körülnéztünk, és találkoztunk itt két úriemberrel, akivel beszédbe legyettünk, és kiderült, hogy ők egyikük legalábbis a Sárospatakon a turisztikáért felelős menedzser, és mondta, hogy van a városnak egy turisztikai projektje, ami attrakciófejlesztés, csak még az attrakciót keresik hozzá. Itt azon gondolkodtak, hogy itt esetleg kalandparkot létesítsenek, és akkor én mondtam, hogy hát ez a helyszín kiválóan alkalmas lenne mondjuk Via Ferrata építés vagy sziklamászótak építésére, de hát a Nemzeti Park úgyse fogja engedélyezni, mert ugye akkor ez még fokozottan védett terület volt. Szerintem ez a védettség ez azóta is fönnáll. És aztán ennyibe maradtunk, és utána másfél évvel keresett az úriember, akit Erdős Tamásnak hívnak, hogy hát sikerült megszerezni a természetvédelmi engedélyt, és akkor tovább lehet menni az attrakció fejlesztésbe, és így kezdődött el gyakorlatilag az egész tengerszemi projekt.
0: És azért nagyon fontos, hogy ezt említetted, és ugye azt is hangsúlyozzuk ki, hogy tényleg arra ösztökeljük a hallgatókat, hogy mozogjanak, hogy túrázzanak, hogy éljenek együtt a természettel, hiszen ugye nagyon fontos, valóban egy természetvédelmi helyen vagyunk, és fontos kiemelni, vagy fontos hangsúlyozni, hogy ez a Via Ferrata pálya egyáltalán nem árt a természetnek, tehát tényleg egyfajta nevelési célzattal is arra ösztökéli az embereket, hogy igenis becsüljék, tiszteljék a természetet, és próbáljanak meg együtt élni vele.
1: Igen, ez nagyon fontos szempont, tehát az összes Via Ferrata vagy sziklamászó fejlesztésnél mindig az első lépés az, hogy kikérjük egy biológus vagy természetvédőnek a szakvéleményét, hogy egyáltalán azon a területen mennyire okozna problémát, hogyha ilyen utak épülnének. Volt olyan helyszínünk egyébként Bicskétől nem messze, amit jónak találtunk, de aztán lebeszéltek róla, mert olyan sok védett növény volt, hogy nem lehetett volna megfelelő pályát kialakítani, tehát arról lemondtunk. Itt nyilván ez nem volt szempont, de nagyon fontos az, hogyha vannak ilyen lehetőség, és azért Magyarországon korlátozottak ezek a lehetőségek. Tehát, hogyha van olyan lehetőség, ahol tudunk ilyen sziklamászó vagy Via Ferrata utakat építeni, akkor most már úgy gondolom, hogy érdemes ezt kihasználni, mert azt látjuk, hogy rengetegen másznak. Tehát a mi tevékenységünk elsősorban Tatabánya és a Bakony környéke, de az ottani pályákon már több mint 250 ezeren másztak az első átadás óta, és szerintem ez egy jelentős szám, most már lassan tömegsportnak nevezhető maga ez a Via felrátázás is.
0: Kovács Tamásról beszélgetünk, és egy biztos, a cél az, akár Tatabányán, akár az országban, több helyen, bárhol, akár itt a Zemplénben, ha esetleg valaki most ennek az adásnak a kapcsán kapna kedvet, akkor hol informálódjon, hol keressen bármilyen fogóckodót, hiszen ugye azért az országon ezt több helyen is megteheti.
1: Hát nekünk van egy oldalunk, a vasaltudat.hu, ahol lehet korlátozott infót találni a megyeregyi tengerszemről, és nyilván elsősorban azok a helyszínek vannak, amiket mi üzemeltetünk, de tényleg fontos, és örülök annak, hogy találkoztunk, mert én még mindig azt érzem, hogy nagyon kevés is ember ismeri Magyarországon, tehát ha csak Ausztriával hasonlítjuk össze, ott egy több milliós bázisa van ennek a sportnak, meg a magashegyi sportoknak, és itt is van még benne potenciál annak a nagyszámnak az ellenére, amit az én mondtam. Tehát sokkal több embert lehetne elérni, lehetne még több ilyen helyszínt nyitni, és minél több ember számára érdemes elvinni ezt a mozgásformát, és ez nem feltétlenül csak azért jó, mert mondjuk a fiatalokat kimozdítja a telefon vagy a laptop mellől, de hogy nagyon jó terápiás eszköz. Tehát, hogy mi enyhén fogyatékos fiatalokkal is szoktunk mászni, autistákkal, rendszeresen visszatérnek hozzánk gyógyult rákbetegek, vakokkal is szoktunk időnként mászni. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy olyan ember számára, akinek egyébként más mozgás nem biztos, hogy szimpatikus vagy elérhető, ez egy olyan plusz faktort, izgalmi faktort jelent, ami arra ösztönzi, hogy ő kezdjen el mozogni. Tehát fontos tényleg az, hogy ez a Megyeregyed nekünk a szívünk csücske, mindig szívesen járunk ide, és szeretnénk azt, hogy ha minél több helyen lenne lehetőség ilyen típusú mászásra, testmozgásra.
0: Ez itt még mindig a sporthely, és még mindig a tengerszem feletti Via Ferrata pálya. Most már mellett ülünk, és velem szemben Kövesi Tamara, túravezető, és hatalmasan mosoly az arcodon. Hát megmászhattad a lányomat a gyerekpályán. Milyen élmény volt, vagy milyen élmény ez neked, hiszen látszik rajtad, hogy neked a munkád, az a hobbid, az életed.
2: Ez így van, ezt nagyon jól mondod. Igazából emberekkel foglalkozni azt egyébként is nagyon szép dolog, és azt látni, hogy sokan ugye a saját komfortzónájukon kívül is kipróbálhatják ezt a dolgot, és ezt sokszor úgy tudom jellemezni, hogy ez a type 2 fun, tehát ez a kettes típusú élmény, hogy közben lehet, hogy egy kicsit kellemetlen, kicsit küszködök, birkózok önmagammal, a helyzettel élvezem is, de a végén azt látni, hogy ez a büszkeség az arcukon, és hogy igen, megcsináltam, tehát így utólagosan szerintem mindenkinek egy nagyon-nagyon jó élmény, és olyan, amit bárkinek ajánlanának, aki hasonló érdeklődésű.
0: És ugye ez egyébként a műsorunk célja, tehát az a cél, hogy minél több embernek, és tényleg legyen az gyerek, legyen az felnőtt, legyen az idős, legyen az nagyisten bármilyen sérüléssel, vagy fogyatékkal élő, vagy aki még esetleg azt is gondol, hogy ez nem neki való, igenis próbálja ki és jöjjön el, hiszen tényleg itt egy fantasztikus környezetben fantasztikus élményt adtok, és tényleg ide gyakorlatilag bárki eljöhet, mert megtalálja kedvére valót.
2: Ez nagyon jól mondod, sőt nemrég a közelmúltban volt egy olyan eset, hogy egy gyengén látó férfival volt lehetőségem, és ő is mászott, és ez nekem is egy extra élmény, a nap fénypontja lehet, amikor megcsináljuk, és szinte mondhatni közösen, közös erő feszítésekkel, tökéletesen kivitelezte, és minden utasításomat követve, nem is éreztük, hogy bármi más olyan akadály lett volna, attól függetlenül, hogy ő egy picit gyengébben látott, tehát nagyon jó élmény volt.
0: És ugye azért ezt megint csak fontos kiemelni, hogy nyilván ennek a sportnak is megvannak a maga veszélyei, de amennyiben az ember betartja az utasításokat, és tényleg használja a karabinert, és úgy teszi a dolgát, vagy a szépen el van neki mondva, akkor azért nyilván ez minimalizálható, és ahogy mondtad is, talán saját félelmét, vagy saját fizikai teljesítőképességét tudja leküzdeni.
2: Így van, tehát túravezetésben azért is fontos, hogy amikor először másznak, vagy ha már nem is először, de ott vagyunk velük, és esetleg tudjuk ezekre figyelmeztetni őket, hogy figyelj a karabineredre, nincs teljesen becsatolva, esetleg így fogj, vagy így kapaszkodj, és akkor utána aznap már kicsit magabiztosabban tudnak önállóan is mászni utakat, Via Ferrata utakat.
0: És egyébként, aki nem feltétlenül Via Ferratát szeretne mászni, azért túrázni is feljött ide a tengerszem köré, ráadásul nem mindennapi élővilággal találkozhat, hiszen tényleg egy gyönyörű szép természeti környezetben vagyunk, alattunk az itt-ott 6 méter mély tengerszem, nyilván szépen körbe biztosítva korláttal, de tényleg itt, ha már csak túrázni is jönnek fel ide az emberek, mindenféleképpen megéri, mivel is találkozhatnak itt az esetleges látogatók?
2: Rengeteg hüllővel, madarakkal, tehát többféle siklóval, vízisikló, réssikló, kockássikló, gyíkok közül is a fürgegyík, a zöldgyík, és többek között most tavasszal szerencsénk volt arra, hogy itt költött az uhu, nagyon ismert faj. A Via Ferrat a Sziklájn, vagyis a malomkőbány, az egykori malomkőbány a Sziklájn. Akkor ugye vissza is kellett szedjünk egy pár utat. Persze, amikor a fészkét, hogy teljességgel ne zavarjuk a baglyocskát, viszont ő már egy fiúka volt, ő már kirepült, és most is innen figyel minket, mindig rejtőzködve van, amikor látjuk is, van, amikor megmutatja magát, még nem hagyta el a helyet, de már önállóan talán lassan tud majd táplálékot is szerezni, úgyhogy ő a kis térfigyelő kameránk most itt a Megyerhegyi tengerszemen. Mindenki csak bátorítani tudnék, hogy jöjjön el, ne gondolkodjon kétszer, mi itt vagyunk, segítünk, nagyon szívesen tesszük, ahogy mondtad te is, ez a hobbink, ezt a szenvedéllyel csináljuk, és bármilyen kérdésre is válaszolunk és segítünk. Úgyhogy gyertek nyugodtan, és biztatok mindenkit, hogy egy nagyon jó élmény lesz a végén.

Egy hely, ahol a történelem, a természet és az önmagát legyőző emberi teljesítmények találkoznak. Ez a Megyerhegyi Tengerszem és a Via Ferrata. Tényleg jöjjenek el, hiszen érdemes kilátogatni. Remélem, kedvet kaptak egy kis mozgáshoz. Minden további információ megtalálható a tengerszeminfo.hu, a vasaltutak.hu és a viaferratainfo.hu oldalakon.

Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben Sárospatakra, a Megyerhegyi tengerszem szikláin húzódó Via Ferrata utakhoz látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!

0: A szerkesztő műsorvezető Nyágui Gergely és a Sporthely búcsúzik, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen következnek a hírek.
1: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Korábban kezdődik a Honvéd és az MTK bajnokia. Akár már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű, tovább melegszik az idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
1: Sporthírek.
12: Két órával hamarabb kezdődik a mai Kispest Honvéd MTK bajnoki találkozó. A mai naptól kezdve ugyanis legkésőbb 17 óra 30 perckor kell elkezdeni egy bajnoki mérkőzést, vagy ha ez nem lehetséges, elhalasztják a találkozót. Erről hozott azonnali hatályú intézkedést a Magyar Labdarúgó Szövetség. Az MLS a rendkívüli időjárási helyzetben az energiafelhasználás csökkentéséhez járul hozzá azzal, hogy természetes fényben rendezi meg a találkozókat. Ennek értelmében a mai Kispest Honvéd MTK találkozó kezdési időpontja 17 óra 30 perc. A mérkőzést ettől függetlenül élőben közvetíti a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport. Tegnap a labdarúgó NB1 második fordulójának nyitó mérkőzésén a Kisvárda 2-0-ra nyert a majdnem fél órát ember hátrányban játszó Puskás Akadémia otthonában. A vezetést a 33. percben szerezte meg Subka Attila együttese és Sik Ákos révén, majd a 61. percben fogyatkozott meg a felcsúti együttes, Christian Hertz pedig beállította a 2-0-ás végeredményt büntetőből. Két 11-est is hárított első mérkőzésén a Barcelona felnőtt csapatában, Jakobis Villáron. A 20 éves kapus a katalánok Birmingham City elleni felkészülési mérkőzésén kapott lehetőséget a 62. percben. A magyar tehetség a 2-2-es döntetlen után pedig 11-es párbajban két büntetőt is megfogott, ám végül az angolok nyerték a mérkőzést. Két halasztás után ma megrendezték a Balatonátúszást, ahol a győztes kevesebb mint egy óra alatt teljesítette a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot. Nagy Nándor 59 perc 20 másodperccel a leggyorsabb volt a csaknem 11 ezer nevező közül.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: Akár már a hétvégén teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a kormány önkéntes korlátozásra kéri a nagyfogyasztókat, amennyiben további intézkedésekre lenne szükség. A Mavir kötelező fogyasztás csökkenést rendelhet el, és meghatározott ipari szereplőket ideiglenesen akár le is kapcsolhatnak a hálózatról. A lakosság energiaellátását csak végső esetben korlátoznák. Otthoni munkavégzést rendel el a kormány a jövő hét első három napjára az államigazgatásban. A döntés minden olyan munkakörre vonatkozik, ahol a munkahelytől távol is megoldható a folyamatos feladatellátás. A piaci vállalatokat és munkáltatókat arra kérik, hogy ők is vezessenek be hasonló intézkedéseket, valamint lehetőleg minimumra csökkentsék az irodaépületek energiafelhasználását. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében hétfőtől korlátozzák a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csaknem 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Zacskós vízzel és speciális járművekkel segíti a lakosság ivóvízellátását a Honvédség a Hőségben. Pénteken a fővárosban a Bikás Park metróállomáson és a Szent Kristóf szakrendelőnél osztottak védőitalt, ma pedig Kapolcsra, a Művészetek Völgye Fesztiválra és Szentendrére is több ezer tasak vizet juttattak el. A Dunaparti városban, valamint a szomszédos Leány falun és Tahitót falun vízszállító járművekkel töltik a tározókat.
1: Közlekedés.
12: Az erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es Budapest felé vezető oldala Tata és Biatorbágy között több helyen is. Személyautóval továbbra is használják a kamionok elől elzárt átterelt sávot. Erős a hétvégi forgalom az M7-es Letenye felé vezető oldalán, az M0-es csomópontja és Martonvásár között szakaszos torlódás alakult ki. A 7-es főút felé is sokan kerülnek, így aki teheti, az használja az M6-os autópályát Ráckeresztúrig. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
12: Tovább fokozódik a kánikula, országszerte süt a nap, legfeljebb az északnyugati határ mentén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, helyenként megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Délután 36-39, késő este 23-31 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Egy ideig nem lesznek villanyfényes meccsek a labdarúgó NB1-ben és a másodosztályban sem. Elhozta a három pontot Felcsútról a Kisvárda, és bemutatkozott a Barcelona felnőtt csapatában Jákobisvili Áron. Jó napot kívánok! Önök a Nemzeti Sport Krónikát hallják, a mikrofonnál Környei Bence.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Két órával hamarabb kezdődik a mai Kispest Honvéd MTK bajnoki találkozó. A mai naptól kezdve ugyanis legkésőbb 17 óra 30 perckor kell kezdeni egy bajnoki mérkőzést, vagy ha ez nem lehetséges, akkor elhalasztják a találkozót. Erről hozott azonnali hatályú intézkedést a Magyar Labdarúgó Szövetség. Az MLS a rendkívüli időjárási helyzetben az energiafelhasználás csökkentéséhez járul hozzá azzal, hogy természetes fényben rendezi meg a találkozókat, ezért a mai Kispest Honvéd MTK találkozó kezdési időpontja 17 óra 30 perc. A találkozót ettől függetlenül élőben közvetíti az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is. Ez az intézkedés érinti a többi bajnokit is a másodosztályban. Vasárnap az Újpest DVSC találkozó kezdőrugása az első osztályban 15 óra 30 perckor lesz, és az M4 Sporton láthatják élőben. 17 óra 30 perckor kezdődik az FTC és a Vasas összecsapása, szintén vasárnap ezt a találkozót az M4 Sport, míg az ugyancsak délután 17:30-kor kezdődő Eto FC Nyíregyháza Spartacus mérkőzést az M4 Sport Plus közvetíti élőben. Hétfőn pedig szintén 17 óra 30 perctől lesz látható a ZTE Paks mérkőzés az M4 Sporton, valamennyi találkozót itt a Nemzeti Sport Rádióban is élőben követhetnek majd. A labdarúgó NB1 második fordulójának nyitó mérkőzésén még tegnap a Kisvárda 2-0-ra nyert a majdnem fél órát emberhátrányban játszó Puskás Akadémia otthonában. A vezetést a 33. percben szerezte meg Subka Attila együttese Ésik Ákos révén, majd a 61. percben fogyatkozott meg a Felcsúti együttes, Christian Herz pedig beállította a 2-0-ás végeredményt büntetőből. Az első kisvárdai gól szerzője Ésik Ákos értékelt Zinger Kocka Henriettának.
2: Hát mindenképp jó volt betalálni ismét. Ezzel meg tudtam mutatni, hogy egy fiatal játékos is oda tud kerülni, gólokkal is akár. Mindenképp örülök ennek, mert egész héten erre készültem én is, és a csapat is.
3: Szöglet után született a gól, erre is készültetek?
2: Persze, volt különféle variációnk, voltak jelek hozzá, azt sikerült betartanunk. Nekem ott kellett maradni a kapus előtt, és sikerült hál' Istennek onnan, igaz nem fejjel, hanem vállal sikerült érvényesíteni a gólt.
3: Ugye a Kisvárda kiesése miatt sem gyarapodott az NB1-es mérkőzéseid száma egészen máig, és először léptél pályára kezdőként. Mikor tudtad meg, és hogyan készültél rá?
2: Talán két nappal a meccs előtt tudtam meg, hogy kezdő leszek. Már bevallom őszintén, volt bennem egy kis druk, egy kis izgulás, de helyén tudtam kezelni. Próbáltam fókuszálni a meccsre, a mérkőzésre. Mindent megtettem, hogy győzzön a csapat, és úgy érzem, a taktikai fegyelmezettség ez fontos volt számunkra.
3: Igen, mert hogy Subka Attila egyébként a Honvéd elleni mérkőzés hibáinak kijavítását jelölte meg. Mi sikerült változtatni szerinted?
2: Úgy gondolom, amit egész héten gyakoroltunk, a fegyelmezettség, a kompaktság, az ez a meccsen jól működött, ki tudtuk vinni a pályára, és talán ennek is köszönhetjük, hogy masszívat tudtunk lenni, kompaktak, és nem engedtük, hogy a hazai csapat tudjon érvényesülni.
1: A Puskás Akadémia részéről Kern Martint kérdezte Zinger Kocka Henrietta. A 20 éves középpályás érthető módon csalódott volt a mérkőzés után, ám kiemelte, szerinte nagyon jó úton halad az együttes, Babó Levente vezetőedző irányításával. Kern Martint hallják.
4: Nyilván nehezebb hitelni egy vesztes meccs után. Múlt héten minden úgy sikerült, ahogy elterveztük. Sikerült idegenben győzelmet aratnunk. Egy szögletgól és egy 11-es két pontrugásból kaptunk gólt. Úgy gondolom, nekünk is megvoltak a helyzeteink, mi is nyerhettünk volna, lehetett volna döntetlen is, csalódottak vagyunk.
3: Igen, mennyire bosszantó ez, hogy pont pontrugásból jött a gól, na, mert Brandon felesleges szabálytalansága.
4: Igen, nyilván a pontrugás, amikre készülünk, mindenkinek megvannak az emberei, sajnos nem emlékszem, hogy valaki beleért volna, vagy hogy kinek az embere volt, de nem is lényeges, hiszen csapatként kaptuk a gólt. 1-0 után is próbálkoztunk, ahogy a piros lap után is, úgy gondolom, hogy tényleg megvoltak a helyzeteink, mindent megtettünk azért, hogy szépítsünk, akár egyenlítsünk, most sajnos nem jött össze.
3: Hogyan alakul, formálódik, vagy hol tart ebben a csapat Babó Levente vezetésével?
4: Azt gondolom, hogy nagyon jó úton járunk, hiszen egy nagyon pozitív légkört teremtettek meg a stábbal együtt, aminek örülök, hogy a részese lehetek. Nyilván ez akkor lett volna még pozitív, ha megduplázhattuk volna a pontjaink számát, de jövő héten azon leszünk, hogy újra begyűjtsük a 3 pontot.
1: Nagy Ádám hazatért, a 31 éves 88-szoros válogatott középpályás leigazolását az olasz másodosztályú Spezia együttesétől tegnap jelentette be a Ferencváros labdarúgó csapata. Nagy Ádám bő 10 év légióskodás után lesz ismét az FTC játékosa. Még 2015-ben mutatkozott be a zöldfehérek első csapatában, ahol 41 mérkőzésen játszott, egy bajnoki címhez és egy magyar kupa sikerhez segítette a klubot. A Debrecen pedig Dénes Vilmos szerződtetését jelentette be, az NB1-be a Zalaegerszeg csapatában robbant be a 21 éves szélső, 37 első osztályú találkozón 6 gólt és 7 gólpasszt jegyzett, 2025-ben szerződtette a belga Kortrijk, amelyel a legutóbbi idényben kivívta a feljutást az élvonalba. 2-11-est is hárított élete első mérkőzésén a Barcelona felnőtt csapatában Jakobis Viliáron, a 20 éves kapus a katalánok Birmingham City elleni felkészülési mérkőzésén kapott lehetőséget a 62. percben. A magyar tehetség a lengyel Wojciech Szczęsnyit váltotta a kapuban, a 2-2-es döntetlen után pedig 11-es párbaj következett, ahol 2 büntetőt is megfogott Jakobis Viliáron, aki június elején debütált a magyar felnőtt válogatottban is Finnország ellen. A találkozót végül az angol együttes nyerte meg. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség a tervek szerint augusztus 14-én dönt arról, hogy 64 csapatosra bővítse a világbajnokság mezőnyét. A FIFA a mostani 48 válogatott helyett már a következő 2030-as VB-n 64 csapat indulását szeretné. 4 év múlva a torna Marokkóban, Spanyolországban és Portugáliában lesz, ám az első 3 mérkőzést Argentínában, Paraguayban és Uruguayban rendezik.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A fiatal játékosok lendületet adnak a csapatnak, és egy bátor, felszabadult játékkal kell előrukkolni az Európa-bajnokságon. Így várja az augusztusi kontinens tornát Kump Aliza magyar női röplabda válogatott centere. Alessandro Chiappini együttese még felcsúton készül, jövő héten viszont már Belgiumban játszik felkészülési mérkőzéseket az augusztus végén kezdődő EB-re hangolva. A kontinens tornán nehéz csoportba került a magyar csapat, hiszen a társházi gazda és címvédő törökök mellett a lengyelekkel, a németekkel, a szlovénokkal és a lettekkel találkozik. Kump Aliz beszélt a felkészülésről és a várakozásairól Bobák Robertnek.
5: Úgy gondolom, hogy beépültek a fiatalok is, a kicsikkel nagyon összhangba tudunk dolgozni. Ezt úgy, hogy az első etaphoz képest úgy gondolom, hogy mindent ki tudtunk küszöbölni, és szerintem ők is kamatoztatták azt, hogy kaptak játék lehetőségeket is a meccseken, úgyhogy most úgy gondolom, hogy így még van is tőlük így félni valónk, úgyhogy nagyon jól megy a közös munka.
6: Mi lehet a magyar csapat erőssége? Szokták mondani, nem mi vagyunk a legmagasabbak, legerősebbek. Mi az, amit ki tudunk vinni a pályára, hogy látod?
5: Centerként azt mondom, hogy több center tudnánk játszani, ezt kapjuk a szövetségi kapitánytól is, mint információt, mert gyors játékon alapul a taktikánk, meg most a edzéseken is sokkal jobban nyomjuk ezt, hogy a szél is gyors labdákkal játszunk, és még amilyen helyzetekből hozzá tudjuk adni a center labdákat, az még segíthet, hogy valami újat tudjunk húzni, meg minden olyan kis plusz labdán van a hangsúly, ami vagy fedezés, vagy plusz egy kivédekezett labda, plusz egy okos megoldás, vagy mínusz egy olyan hiba, ami nem kellett volna, hogy előjöjjön, ilyesmik adódnak össze.
6: Belegondoltál-e már, hogy milyen lesz majd Törökországban, ahol aztán tényleg tombola, röplabdaláz, pályára lépni, akár házigazdák ellen, akár másik fantasztikus európai csapat ellen. Mennyire gondoltak ebbe bele, mennyire vagytok emiatt esetleg izgatottak?
5: Még úgy gondolom, hogy nagyon nem másztak bele a fejünkbe ezek. Én még nem voltam Isztambulba. A lányok mondták csak, hogy milyen ott játszani, úgy, hogy ha kedvelnek, ha nem, ha a házigazdákkal játszol, ha nem. Úgyhogy biztos, hogy fantasztikus élmény lesz, mert játszottunk úgy, hogy kifütyültek minket Golden Liga meccsen, vagy voltak egyéb ilyen vicces kalandok, ezeket most így felhoztuk és átbeszéltük, de majd talán, hogyha közeledünk a meccsekhez, akkor fog így igazán megütni minket, hogy jó, hoppá, itt is vagyunk, addig meg csak ilyen izgatottság van bennünk.
1: Szalai Anna, a magyar válogatott liberója is elmondta várakozásait az EB-vel kapcsolatban, valamint arról is beszélt, hogy tudatosan készültek arra, hogy Tóth Fruzsina sérülés miatt nem tarthat majd a csapattal a tornára. Szalai Annát hallják.
7: Fejben már készülünk, hiszen ez a célunk, ebbe a szakaszba teljes erőnkkel erre készülünk. Ez a mindennapjaink része, edzéseken is azért próbálunk már az ottani csapatokra készülni, akik ellen játszani fogunk. Szeretnénk majd kihozni magunkból a maximumot. Nincs könnyű dolgunk, ez egyértelmű, igen, nem úgy jött ki a sorsolás, ahogy szerettük volna. Maximumot kell nyújtanunk, nincs lehetőségünk hibázni, de tényleg szeretnénk megmutatni, hogy nem véletlenül jutottunk ki az EB-re. Várható volt, hogy nem biztos, hogy itt tud lenni, nyilván készültünk erre is, arra is. Sok a fiatal, de nagyon motiváltak és nagyon lelkesek, úgyhogy bízom a legjobbakban. Hát azért örülnénk egy-egy győzelemmel, és szeretnénk meg szorongatni az ottani olimpiai, VNL és stb. Bajnokokat, úgyhogy az a cél, hogy mindenképpen nagyon jó meccseket játszunk.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Két bronzérmet is szerzett a sprint és váltó triatlon Európa-bajnokságon Hóbor Zalán. A mindössze 22 éves magyar versenyző harmadikként zárt a felnőttek mezőnyében. A 750 méter úszás, 20 kilométer kerékpározás és 5 kilométer futásból álló távon. Fiatal korából adódóan az U23-asok között is harmadik lett. A lengyelországi Elblackban zajló kontinens viadalon ma a vegyes váltók következnek, ahol ismét rajthoz áll a júliusi hamburgi világbajnokságon ezüstérmes magyar csapat, a Kropko Márta, Dévai Márk, Szalai Fanni és Léman Csongor összeállítású négyes. Két halasztás után ma megrendezték a Balaton átúszást, ahol a győztes kevesebb mint egy óra alatt teljesítette a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot. Nagy Nándor 59 perc 20 másodperccel a leggyorsabb volt, a csaknem 11 ezer nevező közül. Kedves hallgatók, önök a Nemzeti Sport Krónikát hallották itt a Nemzeti Sport Rádióban, a munkatársaim nevében is köszöni a figyelmet Környei Bence. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon, 13 órától a sportolók slágerlistája következik Gergely Istvánnal és vendégével. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: de nem ezért van, hogy hozzád megyek.
1: Úgy akarja szervezetem! Soha többé nem vagy senki nekem! Baby, baby, felmegyek hozzád!

0: I'm a fireball.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában, velem Gergely István, és a mai vendégem egy karatéka, mondhatnám azt, hogy egy nagyon-nagyon innovatív pályára rálépő karatéka, és nagyon nagyra értékelem azokat a sportolókat, nem is mondanom, hogy volt sportolókat, a sportolókat, akik a saját sportágukban különböző innovációs módszerekkel próbálnak egyrészt segíteni magának a sportágnak, másrészt adott esetben egy új sportágat is kialakíthatnak. Tehát a mai vendégem Eskovács Ádám. Szia, Ádám!
3: Szia!
2: Örülök,
3: hogy itt lehetek.
2: Ja, bocsánat, elfejtettem mondani, hogy világbajnoki ezüstérmes és világjátékok győztes vagy, ami nem kis dolog a ti sportágatokban, és ezeknek a beszélgetéseknek is köszönhetően tudtam meg azt, hogy a karate ide az egyik legnépszerűbb sportág, és óriási tömegeket mozgat meg. Én nem tudtam, hozzáteszem, gyerekkoromban csak azt tudtam, hogy a küzdősport akkor karate, és azt hiszem, hogy mindenki így indítja a gyerek és a küzdősportos pályafutását, hogy egy kung fu film után megnéz, és akkor egyből azt hiszem, hogy tud karatézni. De az első kérdés, hogy vagy?
3: Köszönöm szépen, nagyon jól, főleg, hogy ilyen szépen felvezettél engem, ez nagyon jól esik. Jól vagyok, köszönöm szépen, kicsit fáradtan, mert ilyen félig jetlag időeltolódásban vagyok benne, most már lassan 2 hete, ami nem kéne, hogy legyen, de egyébként sok minden történik így, mint privát, mint szakmai életemben, úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen izgalmas időszakon kívül, belül, meg

0: most.
1: De megérdemli, úgyhogy örülök, hogy
0: abszolút, abszolút. És lejártál hozzánk erőnléti edzésekre. És arra emlékszem, hogy Gyuri téged úgy mutatott be, hogy nagyon-nagyon gyors vagy, iszonyatosan kitartó vagy, nagyon céltudatos vagy. Mondtuk, hogy jó, hát karatés, hát ez ilyen szemikontakt sport, hát ennél meg kontaktabb sport a vízilabda is. És valóban lejött, és elképesztő az a munka, amit ott végeztél. És ugye hát van azért némi magasság meg súlykülönbség közöttünk. Igen, és nekem az a tapasztalatom, hogy a lényegesen alacsonyabb emberek azért némi frusztráltsággal élnek, amikor ilyen magasak közé beszednek, te viszont nagyon élted ott az egészet, és ez nekem nagyon szimpatikus volt. De a személyiséged is ilyen nagyon nyitott, nagyon közvetlen, nagyon ismerkedős, és hát ilyen nagyon-nagyon pozitív kisugárzással léptél már be oda közénk, nagyon sokáig jártál is, aztán még néhány szor találkoztunk, és úgy egy picit eltűntél. De vissza a pályafutásodra, ugye VB ezüst. Ott akkor, ha jól emlékszem, még beszélgettünk arról, hogy az a VB arra még nagyon kéne, de ugye azért a ti sportágatokban is megvolt annak a lehetősége, hogy olimpiai sportág volt is. Ha jól tudom, akkor teljes mértékben nincs is kizárva, de a karate maga egy ilyen kis hintában van, hogy olimpiai sportág, nem olimpiai sportág, hát ez valószínű az a rendező országtól függ éppen. Hogy értékeled a saját pusztán karate és pályafutásodat, hogyha így sok évre visszamenőleg kéne jellemezned?
1: Én azt gondolom, hogy egy kerek történetet alakítottam ki így a karate és pályafutásomból. Én 9 évesen kezdtem, még 89-ben karatézni, nem azzal a motivációval, hogy szeretnék világbajnok lenni, hanem inkább az volt, hogy szeretném magamat megvédeni az utcán, hogyha egy ilyen helyzetre kerül a sor, illetve ahogy te is mondtad, a filmek akkor azért így a 80-as években nagy hatással voltak ránk gyerekekre, az ilyen Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme filmek, és én is ezen gyerekek között voltam, illetve volt egy-két behatás, ami nem feltétlenül volt pozitív, és meg akartam tudni védeni magam, illetve hát lehetett egy ilyen kis insecurity nekem, hogy azt gondoltam, hogy nekem erre a tudásra szükségem van, illetve talán ez már miután elkezdtem karatézni, elkezdtem vonzódni a felé, a japán kultúra felé, nem a japán kultúra felé így teljességében, de az, amit így a karatén keresztül láttam, így a tisztelet, a hierarchia, a lojalitás, a kitartás, illetve egy csomó olyan pozitív dolog, ami számomra nagyon pozitív volt, és azt gondoltam, hogy szeretnék ennek a kultúrának itt ilyen hazai szinten részesévé válni, és aztán ahogy elég hamar kiderült, hogy van tehetségem a sporthoz, azt gondoltam, hogy én nekem egy versenyzővé kell váljak, mert már az elején is talán ez egy olyan, hogy mondjam, komfortzónán kívüli élmény volt maga a versenyzés, hogy valami oknál fogva én azt gondoltam, hogy nekem minél több ilyen helyzetbe kell részt vegyek ahhoz, hogy aztán komfortosan érezzem magam komfortzónán kívül is, hogyha ennek így van értelme. És nyilván ez a része, ez egy pici szelete volt az egésznek, mert mellette jó társaságban voltam, ami szerintem így a sport szempontból talán az egyik legfontosabb. Folyamatosan azt éreztem, hogy haverokkal vagyok, hogy olyan pozitív visszajelzéseket kapok az edzőimtől is, ami miatt nekem érdemes ezt tovább folytatnom, illetve a karaténak van ez a sajátossága, hogy övszínek vannak, amik miatt a motivációt az úgy mindig benne tartja az emberbe, hogyha fehér öves, akkor szeretne pár csíkot kapni, aztán sárga öves lenni, és így tovább. És ez egészen sokáig elmegy, mert körülbelül annól nekem 10 év kellett ahhoz, vagy talán még több, hogy eljussak a fekete övig, és ez úgy mindig az ember előtt lebeg, bár nem ez az egyetlen, hanem onnantól kezdve, hogy sikeres versenyzővé váltam, akkor már inkább fontosabb volt számomra, hogy egy-egy nagy világversenyen először részt tudjak venni, aztán pedig érmet szerezzek. Tehát így egy szónak is száz a vége, rengeteg olyan motiváló faktor volt számomra, amiben tartott így a sportba, és aztán egymás után jöttek az eredmények. 2009-ben junior világbajnok lettem, ami annó az még az U21 juniornak számított, utána pedig, és az első magyarként értem el, ami így a világszövetséget illeti, az, amelyik az olimpiát képviseli a karatét, utána 2004-ben viszonylag fiatalon világbajnoki döntős voltam, akkor még nem volt olimpia közelében sem a sportág, tehát 2008-ban újra döntőztem, ott is ezüstérmes lettem, ahol mindenki szerint és szerintem is aranyérmet kellett volna nyerjek, de volt egy Hawaiion élő amerikai ellenfelem, akinek mindkét szülője japán volt, és ez a világbajnokság Tokióban történt, úgyhogy a bírói panelben volt egy japán bíró, tehát ott azt nagyon

0: nehéz lehetett volna megnyerni minimális vagy nem létező politikai, sportpolitikai háttérrel. És egyébként ez ki is jött 2009-ben, ugye rögtön ezután, a VB után, amikor megnyertem a világjátékokat. Tehát, hogy az volt az az időszak, amikor azt mondhatni, hogy a pályafutásomnak így a csúcsán voltam. És aztán 2010-ben még bronzérmes voltam a VB-n, de akkor már éreztem, hogy kezdek el fáradni, vagy akár a kiégés szót is úgy említhetjük, abból a szempontból, hogy akkor már 15 plusz éve voltam a válogatottban, és minden egyes EB-n, VB-n részt vettem korosztályos és felnőttben is, és magától, a sportáktól, az edzésből nem égtem ki, de az állandó versenyzésből úgy abban megteltem, és akkor egyébként váltottam egy másik küzdősportra, a brazil jiu-jitsu-ra 2011-be, ami pedig meghozta újra azt a lendületet, hogy újra élveztem sportolni és edzeni, és amikor a nagyon messzi menve ugye a kérdésettől, hogy mit gondolok a pályafutásomról, 2013-ban még visszatértem, mert Budapesten volt először az Európa-bajnokság, ahol bronzérmes lettem, és akkor ott tettem le a kesztyűt, és vonultam vissza, és telt ház előtt, hazai közönség előtt, ugyan bronzérem volt, de azt gondolom, hogy ez volt a realitás, és ezért úgy érzem, hogy teljes a pályafutásom. Sokszor meg szokták kérdezni tőlem, hogy olimpián nem voltál, ez milyen érzés, hogy esetleg, amikor benne voltam a sportban, akkor ez nekem nagyon fájt, hogy nem kerültem ki az olimpiára, de most így 10 plusz évvel később visszanézve nem igazán van hiányérzetem, mert azt gondolom, hogy abban a helyzetben, amikor ott voltunk, akkor maximálisan beletettünk mindent, és a legtöbbet ki is hoztuk belőle.
1: A küzdősportolók általában nagyon céltudatosak, de te neked van-e valamiféle nyugodtság is benned, ami sugárzik rólad? Mindig ilyen voltál, ilyen nyugodt? Mert egy küzdősportos, van egy ilyen olyan kisugárzása, hogy ha jó vagy, akkor alapvetően már az ellenfelet az elején megfogod, még mielőtt fellépni a küzdelemhez, hogy azért úgy érezteted, hogy én nagyon-nagyon jó vagyok, hogy minden küzdősportoló ilyen, tehát ilyen nyugodt, higgadt, mindig ilyen voltál te is, vagy hát rád ez jellemző volt mindig, tehát egy nyugodt küzdő volt te?
0: Én egy megfontolt küzdő voltam mindig, de ez is jöhetett inkább gyengeségből, mint erősségből.
1: Na, ez mit jelent?
0: Hát szerintem ez azt jelenti, hogy én alapvetően egy picit túl gondolkodó vagyok, tehát hogy mindent 8-szor átgondolok, minden szenáriót a fejembe átpróbálok gondolni, ami szerintem sportban nem hasznos, főleg akkor, hogy az ember beleteszi a kellő munkát, illetve megvannak a képességei arra, hogy azt, amit begyakorol, azt aztán versenyszituációba is kihozza. És én ezzel sokat szenvedtem, most ezt nem sajnáltatom magamat, hanem csak az, hogy szerintem sokkal jobb eredményeket is tudtam volna még ennél is elérni akkor, hogyha kevesebbet agyalok azon, hogy mi lesz, ha kikapok. Sokat féltem attól, hogy kikapok, ahelyett, hogy arra fókuszáltam volna, hogy én fogok nyerni. De amikor sikerült, akkor nyertem is. Tehát, hogy innen is tudom, és most így 44 évesen azért sokkal inkább bevallok magamnak olyan dolgokat, amit 20 évvel ezelőtt nem mondtam volna ki, mint például azt, hogy én is, meg nagyon sok küzdősporttársammal beszélgetve, és nagyon sokan úgy állunk oda, hogy be vagyunk szarva, hogy mi lesz a meccsen, illetve sokszor nem csak, tehát hogy annyira kiszámíthatatlan a sport is önmagában, de a küzdősport azért talán még egyre veszélyesebb is, nem tudod, hogy kiütnek, leütnek, rúgsz egyet, és beletörik a lábad, vagy hogy, tehát hogy annyira kiszámíthatatlan azok után, hogy mindent próbáltál, mindent kipipálni, és a felkészülésbe úgy belerakni mindent, hogy minimalizált azokat a dolgokat, amik váratlanok lehetnek. Azért voltam egy megfontolt versenyző, mert én egy kontrabunyós voltam, tehát inkább próbáltam kihúzni a másiknak a támadását, és abból támadni, mint az, hogy rögtön az elejétől én legyalulom az ellenfelet, és ez is inkább az olyan versenyzőkre jellemző, akik egy picit többet gondolkoznak, és nem az első percben próbálják megnyerni a mérkőzést. Úgyhogy talán ez is a megfontoltság, vagy szerintem a küzdősport az ad egy olyan magabiztosságot a mindennapokba, amit nagyon sok másik sport nem feltétlenül, mert ugye a sportoknak a nagy része is arra lett kitalálva, hogy háború van, és le kell győzni a másikat, de azért igazán a küzdősportok azok, ahol ez tényleg megtörténik. Tehát én nagyon szoktam szórakozni azon, amikor egy kosárlabda mérkőzésen vagy foci meccsen így egymásnak feszül két sportoló, és akkor ott megy a face-off.
1: A kakaskodás.
0: Kakaskodás meg a trash talk, és igazából, ha belegondolsz a küzdősportban, ez mindig csak a felvezetőnek a része, ott tényleg bunyó van a végén, és kiderül, hogy ki az, aki jobb. És szerintem ez, illetve az edzéseken való sok megalázottság, tehát az, hogy folyamatosan alárendelt szerepbe kerülhetsz a küzdősportban, az edzésben is. Ezután, amikor kijössz a terembe, ad egy olyan magabiztosságot, hogy nem feltétlenül mozgatnak meg olyan dolgok, amit tudod, hogy nem veszélyes. Tehát, hogy egy picit vissza is lehet menni még az ős időkre, amikor meg tudod különböztetni az, hogy mi az, ami probléma lehet, és mi az, ami nem. És mondjuk én, amikor bementem hozzátok vízilabdásokhoz, lehet, hogy sokkal nagyobbak voltatok, de tudtam, hogy nem vagytok számomra veszélyesek. Nem azért, mert nem üttetek nagyot, hanem azért, mert jó fejek voltatok.
1: Eskovács Ádám, világban a kérdőstémes karatéka a vendégem. Érdekes, amit mondtál, és valóban nekem inkább azokban a labdajátékokban, amikor a nagy darab fickók, vagy akár a labdarúgók is, vagy a kerékpárosok is mondjuk egymásnak idézőbe esnek, nyilván annak is megvan az a fajta, hát nem szabályrendszere, de a korlátja, hogy meddig mehetnek, ahogy ne tiltsák el őket. Ez nagyon furcsa, és inkább ilyen szekundér szégyenérzetet okoz, hogy ott nem is ezt kéne csinálni.
0: Igen.
1: Bár én nem határolódok el teljes mértékben a küzdősportoknak a lényegétől, nem amatőr szinten, de hobbi szinten űzöm is a küzdősportok egy néhányát, de vízilabdában meg tudtuk élni azt a győzelmi sikert, amit amúgy egy kiütéses győzelemmel érsz el te, vagy bárki más a saját sportágában, tehát nagyon-nagyon más a kettő, de valóban más érzést is tud okozni, és ad egy fajta félelemérzetet, és nem csak egy, talán inkább egy picit az elején az emberben benne van inkább a félelemérzet, mint a győzelem iránti vágy, hogy a félelemérzeted azután, vagy az annak érdekében, hogy nehogy kiüssenek, nehogy megsérülj, az elején egy picit nagyobb, mint az, hogy győzzél. Aztán, amikor már érzed, hogy megy a küzdelem, akkor már inkább talán így átalakul, hogy most már azért jól ne nyerni, hogy most Igen. már annyira nem tartok ettől az egésztől. Ez a kettő, ez nagyon más. Nagyon röviden, hol tart most szerinted a magyar karate? Tudom, hogy ilyen 100 000 fölötti taglétszámmal bír, ami óriási szám, és szerintem a top sportágak közé tartozik ilyen tekintetben Magyarországon, mégis keveset hallani róla. És tudom, hogy neked ez egy nagyon-nagyon fontos téma, hiszen az MTK-ban voltál, mint szakosztályvezető, hogy elnök, és ott is felépítettél egy nagyon szép karate szakágat, vagy szakosztályt, úgyhogy nagyon-nagyon sokat tettél, nem csak mint aktív sportoló a sportágért, hanem utána felépítetted az MTK-ban a karate szakágat, vagy szakosztályt.
0: Igen, hát mi alapítottuk meg az MTK-n belül a karate szakosztályat még 2008-9 körül. 4-5-en voltunk versenyzők, akkor még nem volt szakosztály, és amikor én visszavonultam, akkor integráltunk be csapatokat lényegében, akik most már az ország legjobb versenyzői, és most már zsinórban, nem tudom, azóta is mindig ők nyerik a magyar bajnokságot.
1: Háspataki Gábor is ott.
0: Háspataki Gábor is, akkor nem tudom, lehetett 14 éves, tehát abszolút részt vettünk abba, hogy ő aztán olimpiai érmet tudott nyerni. Magyar karate helyzete, illetve még visszatérve arra, hogy az egyik legtöbb, vagy legnépszerűbb sportág abból a szempontból, hogy hány gyerek űzi, illetve majd, hogy nem ilyen tömegsportá alakult ebből a szempontból, de mégis egy ilyen olyan fura pozícióban van, hogy sokan nem tudják hova tenni, hogy ez most egy profi vagy amatőr, tök mindegy, tehát hogy egy komoly sport, vagy pedig ez egy harcművészet, vagy pedig ezek gyerekeknek van, vagy nem gyerekeknek, mert sok szerintem a zaj a karate körül, és ezért egy átlag ember nem tudja, meg nem is akarja kiszűrni azt, hogy most hol van az igazság. És ezzel én is küzdöttem annó 20 évvel ezelőtt, amikor versenyeztem, és nagyon nehezen vettem azt, hogy minden hétvégén volt egy vidéki világbajnokság, ahol indult 3 ember, és akkor ő világbajnok volt, és én nekem csak 3. sikerült lennem a felnőtt világbajnokságon, ahol mondjuk 150 ország indult. De amikor hazaértem, akkor azt mondta valaki mondjuk egy újságnál, hogy hát múlt héten volt egy világbajnokság, ahol volt 8 magyar aranyérem, és akkor mi a különbség? És onnantól kezdve, hogy elkezd magyarázkodni kell, hogy ez nem az, ez meg az egyrészt szerintem lejjebb vesz a te eredményedből is, mert te magyarázkodsz, hogy az nem olyan jó, vagy ez nem ilyen olyan. Úgyhogy ahelyett, hogy most állandóan magyarázkodtunk volna, elkezdtük építeni mind az MTK-ba, és aztán ugye felsorakoztak az egyéb klubok, a Fradi, a Honvéd, ahol ugyanúgy elindult az a karate munka, mint az MTK-ba, és azt gondolom, hogy eljutottunk odáig, hogy közösen olimpiai érem volt, hogy folyamatosan van olyan utánpótlás, akik nemzetközi szinten meg tudják állni a helyüket, de sajnos még továbbra is a karate küzd olyan anyagi forrásbeli hiányokkal, illetve szerintem megítélésben is hiányokkal, ahol nehezen veszi föl a versenyt más régebbi olimpiai sportágokkal Magyarországon. És egyébként ez nem magyar betegség, hanem azért külföldön is így van. Mi sokat próbáltunk ezért tenni, sokan még most is ezt csinálják. Én egy picit elmentem abba az irányba, hogy inkább a profi karatéra fókuszáltam közel 7 éven keresztül egy amerikai ligának az építésével.
1: Ezt majd megérinteni fogjuk.
0: Igen, tehát hogy ott is az volt, hogy sok mindenbe a fájdalmaimat próbáltam kompenzálni azzal, hogy akkor csináljuk meg azt, amit amikor én versenyeztem, akkor nem kaphattunk meg.
1: Ugye a karaténak az a lényeg, hogy szemikontakt sport, hogy bemutatod, majdnem beviszed az ütést, de nem szabad bevinni az ütést, mert az pont ugyan rossz, mint hogyha nem is találnád el, vagy még
0: talán rosszabb is. Hát el kell találni, de nem lehet kiütni. Nem lehet a másiknak a nyerési esélyeit minimalizálni, vagy rontani.
1: Én mikor láttam karate versenyeket, akkor nekem nagyon nehezen volt értelmezhető, hogy melyik a talált, és melyik nem. Tehát, hogy egyszerűen láttam már ilyen olyan sportágokat, és azt gondolom, hogy viszonylag a reakcióidőm is, vagy legalábbis a szememé, vagy a felfogó képességem is egy átlagos szintet megüti, de nagyon nehezen tudtam eldönteni, hogy ez most találat volt, vagy nem talált, és hogyha talált, akkor pontosan mit talált. És itt nagyon ki vannak szolgáltatva a versenyzők szerintem ilyen szempontból a bíróknak, igen. És amit mondtál, ugye a világban neki döntőt, hogy simán el lehet képzelni, tehát ez abszolút sajnos valós dolog lehet, vagy egy valós esemény lehet, hogy van egy pici részlehajlás, amit nem lehet eldönteni, hogy igazából
0: igen.
1: Ez
0: igen, ez nem is csak feltétlen részlehajlás, hanem csak simán, onnantól kezdve, hogy emberek döntenek ilyen jellegű dolgokról abban a momentumban, amikor ezer dolog történik, akkor vannak simán hibák is, meg van szubjektív, tehát van, aki így látja, van, aki úgy látja, még akkor is, amikor nem lehetne szubjektív, mert van egy szabályrendszer, és a szerint kell csinálni, de...
1: De a karate, ettől karate, tehát a ti sportágatok, ha fókontak lenne, akkor már az lenne, amiről majd néhány szóban még mi fogunk beszélni.
0: Hát nem, szerintem a karate az nem ez. A sport karate, ami irányba elment azért, hogy esetleg olimpiai sportág legyen, azért, hogy versenyeket lehessen rendezni úgy, hogy amatőr szinten, hogy sok-sok gyerek ezt tudja csinálni, ahhoz kellett ez az irány, ami aztán ugye világszerte népszerű lett.
1: Ez a szemikontakt.
0: Ez a szemikontakt, igen, vagy no contact, szemikontakt, különböző helyeken különböző nevekkel illetik. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó dolog egyrészt, de a karate nem erre lett kitalálva. Tehát, hogy a karate arra lett kitalálva, igenis, hogy van egy ilyen mondás, hogy karate ni shenten ashi, hogy a karatéka soha nem kezdeményez, tehát, hogy lényegében meg tud magad védeni, de amikor kell, akkor vissza tudjál támadni, és abszolút önvédelemre volt kifejlesztve, de ugyanúgy, mint minden más, és én ennek abszolút örülök, meg nyilván ezért is csináltam. Ebből lett egy sport, amiből versenysport lett, ahol az ellenfél legyőzése a cél, viszont nagyon nehéz helyzetbe teszik azt a sok százezer vagy millió karatést, akinek az a fontos egy versenyen, hogy a másikat eltalál, de ha a másikat eltalálod, akkor pedig intenek. És szoktam ilyenkor a focis példát hozni, hogy az a feladat, hogy gólt rúgjál, de ha gólt rúgsz, akkor megintenek, vagy leléptetnek. Tehát ez nem egy jó dolog. És a küzdősportok, harcművészetek is, akkor is, hogyha versenyzésre vannak kitalálva, akkor nem azt mondom, hogy ne legyen olyan, ami no contact, meg semi-contact, mert a gyerekemet én is szívesebben küldeném el egy olyan versenyre, de az igazsághoz közelebb áll az, amikor ez kontakt van, mégis kontrollált körülmények között, amit értek úgy, hogy van egy kesztyű, esetleg kicsi, nagy, mindegy, vannak orvosok, vannak bírók, akik kontrollált helyzet között tartják ezt, de viszont a no kontaktnál, semi-kontaktnál azt gondolom, hogy az a nagy probléma mindazok mellett, amit már említettünk, hogy egy olyan hamis magabiztosságot ad, ami nem valós. És itt gondolok arra, hogy azt gondolod, hogy nagyon nagy bunyós vagy, de közben nem feltétlen vagy bunyós, aki egy utcai helyzetben ugyanúgy meg tudná állni a helyét, mert lehet, hogy megvertél 100 embert amatőr karate versenyen, de jön mondjuk egy boxoló, aki meg pontosan tudja, hogy kell kiütni a másikat, akkor lehet, hogy esélyed sincsen. És ez nem feltétlenül mondom, egy csomó, rengeteg pozitív dolog van abban, hogy vannak karate versenyek, és sok gyerek tudott fejlődni, de vannak negatív oldala is.
2: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Eskovács Ádám, világbajnoki ezüstérmes karatéka vendégem. Két kérdésem van. Az egyik meg visszakanyarodik magához a karatéhoz és az egész életformához, amire tanít, hogy azokban a jellemzően küzdő sportokban, ami távol-keletről jön, és van egy olyan életforma, amit te felveszel, vagy fel kell vegye annak érdekében, hogy hát lényegben átszellemüljél a sportág adta feltételrendszernek, vagy annak megfelelően te átszem, és olyan emberré válj, úgy viselkedje a hétköznapokban is, nem csak az edzéseken, hogy ezt mennyire lehet itt Közép-Európában adaptálni, tehát hogy valóban ugyanazokat az értékeket képviselj, nem csak próbálja képviselni, és valóban ugyanolyanokkal tudnák válni itt a karatét, vagy a küzdősportot űző emberek, mint amúgy azt az ős hazájában teszik az emberek akár évezredek óta? Tehát ezt fel tudjuk itt venni?
2: Igen, jó kérdés nagyon. Szerintem igen. És ebben nagyon jól segít egy ilyen keretrendszer, mint amit mondjuk a karate ad, vagy akár a judo, tehát a Japánból érkező harcművészetek. Nekem az a tapasztalatom, nem csak Magyarországon, hanem világszerte, hogy igen. Mert belépsz a dozsóba, az edzőterembe, és ott olyan szabályok vannak, amik a dozson kívül nem feltétlenül léteznek, és ezek tényleg onnan erednek. És valamiért vannak rossz gyerekek, rossz viselkedésű gyerekek, akik megváltoznak. Vannak olyan felnőttek, akik nagyon sokszor hallasz ilyet, hogy ha ő nem kezdett volna küzdősportozni, vagy küzdősportolni, vagy karatézni, akkor valószínűleg bűnöző lett volna. Tehát, hogy kirángatja azokat a jellemeket olyan negatív mintákból, amiből sokszor más nem tud kirángatni, és az ennek köszönhető, hogy igenis egy olyan szigor van néha, egy pozitív szigorról beszélek, ami, tehát hogy nem terrorizmus van, hanem szigor, ahol be kell tartani a szabályokat, mert hogyha nem tartod be a szabályokat, akkor először esetleg figyelmeztetés van, utána büntetés van, utána pedig eltanácsolás van, de általában nem jut el idáig az eset, de mindezek alatt közben állandóan megpróbál tatások vannak fizikai edzésen keresztül. Tehát
1: mondjuk próbára teszed a saját testedet, mentális erődet.
2: Igen, lelkedet. És tolod ki azt a határaidat azzal, hogy amikor a legfáradtabb vagy, akkor kell még 10 fekvőtámaszt csinálni, amikor én azért szoktam furán nézni a nem küzdő sportokra, és itt egyáltalán nincsen, tehát hogy nem, félre ne értsd, nem negatív, pozitív, nem azt mondom, hogy az nem jó, ez meg jó, hanem csak azt a példát szoktam hozni, hogy amikor a legfáradtabb vagy bármilyen sportban, legyen az foci, futás, vízilabda, az már borzasztó, amikor besavasodsz, amikor már szédülsz, és akkor ebben a helyzetben képzeld azt, hogy valaki meg akar verni. Tehát, hogy nem elég csak arra figyelned, hogy saját magad már nem bírod kezelni ezeket az érzéseket, vagy ezeket a dolgokat, ami történik a testeddel, meg a lelkeddel, meg a szellemeddel, de ezek mellett még valaki ütni, meg rúgni próbál téged, ahol az lehet, hogy az egyik olyan, hogy utána a következő az, hogy így felébredsz, hogy most mi történt.
1: Igen.
2: Tehát, hogy, és amikor ezt meg például te is boxolsz, és ott, amikor elfáradsz, és látod, hogy még ütni kell, hogy még egy kicsit föl kell tenned a kezed, hogy védekezzél, akkor úgy látod, hogy ez egy egészen más jellegű teher, és mondom, nem rosszabb vagy jobb, hanem olyan, hogyha az ember ezt nem próbálja ki, akkor ezt nem ismeri meg. És akkor a karate, meg ezek a tényleg, ami Japánból érkeztek így, ez a hozzáállás, ez szerintem abszolút áthelyezhető, és talán még itt a Közép-Európa, Kelet-Európában még inkább, mert azért mi is egy elég olyan társadalomból jövünk, ami ehhez nem...
1: Hát tehát, hogy sokszor erőalapúnak tűnik.
2: Erőalapú, igen, meg ez az orosz vonal, főleg, hogyha itt azért nem
1: Balkán.
2: Balkán, orosz, tehát hogy itt vagyunk a közepén annak, én most Amerikában élek, most már harmadik éve, a gyerekeim ott járnak brazil jitsuzni, járnak hokizni, tehát ott is vannak ilyen dolgok, és azt látom, hogy azért itt sokkal feszesebbek Magyarországon, illetve a környékbéli dolgok, és sokkal a gyerekek is sokkal inkább, nem tudom, hogy mi a jó szó, fegyelmezhetőek, vagy értik az, hogy itt fegyelmezetnek kell lenni, mert hogyha nem az vagy, akkor nem fogsz elérni semmit.
1: Mármint a teremben, ha mit látsz, vagy?
2: Teremben is, meg úgy általánosság, az iskolában is, tehát hogy mindenhol az, hogy itt fegyelmezettek az emberek, én azt látom abba a két kis buborékban, amiben mondjuk Magyarországon éltem meg, amiben most kint.
1: Tehát ez a fajta értékmentés megvalósul, amit maga a sportág képvisel.
2: Szerintem igen.
1: innen indultál el, és említetted, hogy a karaténak vannak bizonyos hátrányai, és vannak előnyei. Az előnyeit most nagyjából át is beszéltük, ez van egy olyan fajta értékmentés, amivel nevezzük úgy, hogy embert faragnak a gyerekekből, és egy egészséges értékrendszer alapján válnak olyan közösségi tagokká, akik alkotnak, vagy építenek, vagy támogatnak. Ez nagyon tök jó, és amit említettél a küzdősport és a sima sport között, hogy valóban egy picit visszakanyarodom még erre, hogy milyen érdekes, hogy amikor tényleg azt hiszi egy monoton sportágot, űző sportoló, úszásfutást, tehát ahol nincs kontakt lényegében, hogy már halálán van, és azt hiszi, hogy már több nincs benne, hogy milyen érdekes, ha még akkor is te tudod, én részben tudom, a küzdősportosok tudják, hogy még mindig van benned. Tehát akkor még mindig azon túl tudsz lépni, és valahol óriási örömet okoz az neked, amikor átléped a saját határodat. És nagyon sokszor beszélgetünk arról, hogy saját határaink döntögetése, meg átlépése, de nagyon-nagyon ritka az a pillanat, én saját nevembe tudok csak nyilatkozni. Nagyon ritka pillanat az, amikor vagy nagyon kevés adatik meg az életben, amikor tényleg megteszed ezt. Mert azt érzed, és akkor iszonyatosan boldog tudsz lenni, hogy az sikerült, és teljesen mindegy, hogy mi a végeredménye, nyersz, veszítesz, de azt tudtad, hogy egy jó edzésnek fogod fel, vagy így nem is úgy veregeted meg a válladat, hogy óriási lesz utána az arcod, és hogy úristen, mekkora sztár vagyok, hanem érzésben, hogy ad valóban egy olyan önbizalmat, hogy na itt vagyok én, hogy megérkeztem, hogy megtapasztalom a saját magam határát, hogy meg tudtam érinteni, és túl tudtam azon lépni, hogy hopp, nem is tudtam, hogy erre képes vagyok. És ezt meg tudja adni a küzdősport, amikor tényleg félelemből az utolsókat is akár kiveszed magadból, hogy védekezzél, vagy nyerjél, és meg tudsz gondolkozni. Tehát apróságok vannak ott, nincsenek nagy világ megváltodók, tényleg apróságokra kell gondolni. És ez egy nagyon-nagyon fontos pillanat szerintem minden ember életében, ami nem marad a tornateremben, vagy a küzdőteremben, azt viszed magaddal mindenhova, minden napjaidban, a nevelésbe, a párkapcsolatba, a munkába, a közlekedésbe, mindenbe. De ugye említetted azt, hogy a karaténak vannak előnyei és hátrányai. Hátrányaként említetted, és majd ez döntően befolyásolja a jövődet, azután, hogy abba hagytad az aktív sportpályafutásodat, hogy ez a semmi vagy a no contact, hogy valójában, ha megütik, akkor kifekszik. Kb. Ennek kéne legyen szerinted a küzdősportoknak? Tehát, hogy ha ütik, az látszódjon, érezhető legyen a néző számára is, mert hogy valahol minden sportág azon túl, hogy én jelen formáló célra én űzöm, azért nem baj, hogyha vannak nézők is, és nagyjából minden sportág ebbe az irányba próbál tendálni. Tehát mindenki ebbe az irányba hozzá, bárki bármit mond. Ja, vannak olyan sportágok, amit kimész a parkba, és csak egy ilyen rekreációs jelleggel űzöl saját magad és a társaid kezdtelésére, de azért a sportág a 99,9%-a, akár az olimpiai, nem olimpiai sportágok is, a biznisz irányába mennek el. És ott az emberek azt szeretik, fáj, nem fáj kimondani a küzdősportok tekintetében, hogyha van fájdalom, van olyan fajta küzdelem, hogy egy igazi küzdelem van benne. Az se baj, hogyha folyik a vér, az se baj, hogyha kiütik a másikat, sajnálják, de azt is tudják tisztelni, akit kiütöttek, hogy ez az, ami hiányzott neked a karatéból akkor, amikor említetted, hogy esetleg vannak kevésbé jó oldalai is? Vagy hiányosságai?
2: Ez is, igen. Tehát, hogy ez egy elég komplex kérdés, hogy így csak azt mondjam, hogy csak ez, vagy csak az, de talán nem a fájdalom a jó szó, de sok olyan dolog volt, ami rossz érzés volt megélni, mert azt gondoltam, hogy ennél jobbak vagyunk mi karatésok. És például az egyik ilyen volt az, hogy ahogy te is mondtad, hogy bementem oda az edzésre hozzátok, és hát a karatét egy picit úgy lesajnáltátok, mert no contact, meg semi contact, közben én tudtam belül, hogy ez nem így van. De viszont nem igazán volt meg az a platform, ahol ezt bizonyítani tudtuk volna, mert most nyilván nem mentem be oda hozzátok, azt ütögettem le az embereket egymás után, ennek sok értelme nem lett volna, nem is biztos, hogy sikerült volna, de hogy engem nagyon zavart az, hogy itt vagyunk mi, a világ legjobb sportolói közé tartozunk, tudom, mert együtt edzettem veletek, birkózókkal, boxolókkal, vívókkal, tehát hogy ennek az adatnak a megvolt számomra, ez az tudatában voltam, igen, és mégis egy lesajnált sportág, pénzt nem kerestünk, nem voltunk népszerűek, tehát hogy olyan dolgok, amit én azt gondoltam, hogy nem a járnak, az nem egy jó szó, hanem hogyha más megillet, akkor minket is meg kéne, hogy illet.
1: Nem azért a munkáért, nem baj, hogyha közel azonos az elismerés.
2: Igen, igen, igen, és ez nem volt, és ezért gondoltam, hogy ez több okból fakad. Az egyik az, hogy igenis az a típusú karate, amit akár az olimpiai karate, meg amilyen irányba elment a versenysport, az nem reprezentálja jól laikusok számára ez nem annyira izgalmas. Azért, amit te is említettél, nem érteni a szabályrendszert, igazából nem. Aki nyer, nem tud miért nyert, van olyan, hogy az, akit megütöttek háromszor, az nyer, mert hogy ugye intik azt, aki megütött. Tehát, hogy ez abszolút nem jó, és amiben nagy igazad van, hogy azért azok az üzletek működnek, mint biznisz, amire az emberek kíváncsiak. Ilyen nagyon, ennyire egyszerű. Tehát, hogy ezt ugye angolul mondják, hogy product market fit, tehát hogy ha belegondolsz az amatőr küzdősportok, és ez igaz a judóra, a birkózásra, a karatéra is, hogy ha a saját lábukon kéne álljanak világszerte, akkor ezek nem tudnának saját lábon állni, és ez is például zavaró volt mindig, hogy mi elmentünk egy versenyre, nekünk kellett azért fizetni, hogy részt vehessünk a versenyen. Közben azt láttuk, hogy vannak olyan küzdősportok, ahol komoly pénzeket fizetnek a versenyzőknek már csak azért is, hogy elinduljanak ezen a versenyen, de szerintem a rendszernek nem érdeke az amatőr világban, hogy ezen nagyon változtasson, mert így is működik. Legyen az mondjuk állami támogatás, legyen az, hogy valaki versenyeket szervez, és ő az, aki pénzt csinál ebből. Tehát mondjuk van 1000 versenyző, mindenki befizeti a versenynevezési díját, meg még egyéb reklám, szponzorok, innen-onnan tud a versenyszervező profitálni, és neki ez nagyon jó. Miközben normálisan, vagy hát nem a normális, hanem ez a jó szó, de üzleti szempontból nézve nem egy embernek kéne, hogy ez feltétlen csak üzlet legyen, hanem mindenki, aki ebben a rendszerben részt vesz. Hogyan? Mondjuk úgy, hogy jegyeket adsz el, mert az emberek kíváncsiak arra a termékre, amit te árulsz, esetleg médiadíleket csinálsz, szponzorációk, és még most sorolhatnám azt, hogy ez az üzlet, ez hogy működik, de szerintem ez nem volt meg. Sem a karatéban, meg sok más amatőr sportágban nincs is meg, és megint ez nem egy negatív kritika, hanem szerintem csak simán tényállás, és ez sokszor van ez a téma, hogy olimpiai sportok, nem olimpiai sportok, miért kell olimpia, igazából van egy csomó olyan sportág az olimpián, ami nem állná meg a helyét sehol, és pontosan ezért kell, mert tök jó, hogy ez még van, mert kell, hogy legyen, meg rengeteg gyerek űzi, tehát szerintem ez jó. Az a nem jó, hogyha nincs a másik oldalon semmi, hanem csak ez van. És a karatéban például ez volt, hogy nem volt egy profi liga, nem volt más olyan lehetőség a versenyzők számára, hogy ne kelljen MMA-zni, profi boxolni, vagy kickboxolni elmenni, úgy, hogy az egy teljesen másik sportág. Tehát csak azért, mert ütnek, meg rúgnak abban is, az nem azt jelenti, hogy akkor az ugyanaz, hanem egészen más szabályrendszer, és ez volt egy olyan fájdalom számomra, amiért nem csak én, de hát többen is tenni akartunk, és aztán tettünk is.
1: Esko Ács Ádám, világbajnok ezüstérmes karatéka, és most már behozom az innovátort is. Uh-huh. Viszont innen tovább léptél, és olvasgattam különböző cikkeket veled kapcsolatban, ahol hosszabbakat, rövidebbeket, sőt, ugye ránéztem az Instagram oldaladra, 117 ezer követőd van, elképesztő, tehát, hogy ez azért ez nem kis dolog, és azért árulkodó, és valószínűleg ez azután változott meg ennyire, amikor váltottál, tehát profilt váltottál, és a karatéból kezdtél, vagy kezdtetek egy, hát a te szájízet szerint alakítani egy másik sportágat, ami teljesen más dimenzióba emelte a sportág képviselőit, de majd ezzel kapcsolatban is lesz egy kérdésem, de nem akarok ennyi kérdést feltenni. Mm-hmm. Tehát, hogy innovátorként avasd már be minket, kérlek, hogy tényleg ez a filmes, hollywoodi-szerű első lépések, ezek tényleg csak a filmekben történhetnek meg, így legalábbis, amit én olvastam ezzel kapcsolatban, hogy ilyen amúgy nincs, csak ha megírják, de hogy mégis van.
2: Igen. Egyrészt, ahogy ezt említettem, hogy pár seb, kialakult seb miatt gondoltam azt, hogy itt tenni kell, lehet ezt innovációnak, vagy inkább inspirációnak nevezni, mert azért, tehát hogy én nem találtam ki semmi olyat, ami úgy korábban nem volt.
1: Mondjuk ezt tehát lehet innováció, de hogyha te nem léped meg, akkor nagyjából nem történnek meg ezek a dolgok.
2: Én szeretek, és szerintem az őszinte, hogyha itt soha nem egyedül csináltam semmit, hanem mindig volt 2-3 olyan ember, vagy egy kis csapat, amivel részt vettem, és ezt együtt találtunk ki dolgokat. Lehet, hogyha az a másik 2 ember nincs, akkor ez soha nem történik meg, de nekik viszont az, hogy én ebbe a csoportba megérkeztem, akkor se értünk volna el odáig. Tehát, hogy...
1: Nem kell kisebbíteni a saját érdemélet, ez a lényeg.
2: Jó. Visszatérve az egész, tehát az egész úgy indult, hogy karate pályafutásnak a versenyzőinek vége volt, és mindig is engem nagyon érdekelt a biznisz, és Azt láttam, hogy van egy UFC nevű szervezet Amerikába, amit én nekem nem volt közel a szívemhez, mert túl brutálisnak gondoltam, túl véresnek, főleg onnan, ahonnan én érkeztem. De azt láttam, hogy a óriás szponzorok Amerikában és több százezreket, milliókat érdekel ez az egész. Tehát, hogy valami van ebbe a dologba, ami túlmutat azon, hogy most ez véres, nem véres.
1: Bocsánat, még itt is volt még annak idején még a K1.
2: Igen. K1 alapból Japánban volt óriási, és aztán próbálták ugye Európába is ezt behozni, Romániába volt az egyik központ.
1: De ez is nagyon népszerű.
2: Nagyon népszerű volt. Egyébként nekem ugye a full contact küzdősportok az étvágyamat a K1 hozta meg, amikor az Eurosporton ment a K1 Japánból közvetítették.
1: Annak is vége lett valahogy,
2: igen.
1: Nem?
2: Tehát igen, hát ott is volt egy csomó minden, de ott ők nagyon, eleve a japán piac teljesen más, mint minden más. Tehát akár Amerika, akár a világ többi része. Viszont ugye ez a televízió csatornán keresztül az egész világ, és mi itt Európában is láthattuk, és ugye amitől nagyon érdekes volt, hogy az egy picit ilyen freak show volt, tehát hogy ilyen olyan arcokat láttál, és olyan karaktereket, amik már majdhogy nem meghazudtolták a pankrációt, hogy nem hitted el, hogy ekkora emberek léteznek Hollandiából, és aztán ott van a japán versenyző, a holland, az amerikai,
1: orosz.
2: És oroszok voltak, igen, fehér oroszok, igen. Tehát olyan nevek voltak, mindenki tudta a neveiket, és például abszolút aranykora volt ez a kickboxnak, és ők próbálták ezt Amerikába átvinni, és nem sikerült. Tehát, hogy és akkor ugyanekkor indult el az MMA Amerikába, nem csak a UFC kapcsán, hanem az is Japánba indult a Pride alapján, és az amerikaiak ugyanúgy, mint mindent, hogyha üzletről van szó, úgy, főleg, hogyha szórakoztatóiparról, meg tudták fogni, hogy így 30 év után a világ egyik legnagyobb sportbiznisze, és nekem ez nagyon tetszett. És amikor visszavonultam, akkor elkezdtem rendezvényeket szervezni, illetve akkor volt az MTK-ban is, hogy csináltuk a karatét, de mellette én már saját üzleteimen keresztül így elindultam ebbe a UFC meg küzdősport irányba, és akkor elkezdtem, akkor behoztuk, ugye, vagy a sporttelevízió behozta a UFC közvetítési jogokat, amiben azért úgy volt némi szerepem, akkor ott én voltam kommentátor, meg szakértő, több UFC rendezvényen is voltam világszerte, és akkor egy picit úgy kinyílt a szemem, hogy én valami ilyesmit szeretnék csinálni, de a karatéban. Mert ugye, hogyha belegondolunk, a karate a világ egyik legnépszerűbb sportja, abban a szempontból, hogy hányan csinálják, és ez 2016 körül volt, amikor a UFC-t, mint céget eladták 4 milliárd dollárért egy új tulajdonosnak, és 2016 volt az éve annak, hogy a karate bekerült a tokiói olimpiára. És akkor volt két amerikai befektető, akik megtaláltak engem, és azt mondták, hogy itt van, mi látjuk, hogy ez történik a világban, a karatét még senki nem fogta meg úgy, mint egy brandet, és senki nem csinált egy profiligát belőle, társulnál-e velünk, hogy téged hozunk, mint a sport oldaláról, hogy aztán szabályrendszert építsél, hogy versenyzőket szerződtessünk, és hogy egy igazi üzletet építsünk a karate köré. És akkor ez volt 2017-ben, és akkor ott kezdtem el velük dolgozni, és 7 éven keresztül voltam ennek a ligának az elnöke.
1: És ide jöttek olyan versenyzők, akik amúgy addig karatéztak.
2: Igen, hát
1: vagy mindenféle fajta.
2: Nem, az elején abszolút az volt, hogy úgy alakítottuk ki a szabályrendszert, hogy ugye beszéltünk problémákról a karatéban, az egyik például az, hogy 600 féle stílus van, 600 féle szabályrendszer van, és nincsen egy olyan, ami mondjuk mindegyiket összefogja, mert pontosan itt van, hogy ez mesterségesen is tartva van, hogy az egyik az ilyen, no contact, full contact, ilyen olyan, amolyan, de nem volt egy olyan hely, ahol mindenki számára valamilyen kompromisszummal megfelelő lett volna, és full contact. Mert ugye azt láttuk, hogyha ezt üzleti alapon szeretnénk csinálni, amit a piac értékel és kíváncsi rá, akkor ez csak full contact lehet, mert akárhogy is nézzük az embereket, a vér meg a K.O. érdekli, de leginkább a K.O. Meg az egyértelmű szabályrendszer. Tehát nekünk az volt a három dolog, hogy legyen olyan könnyen értelmezhető a szabályrendszer, amennyire ez csak lehet. A másik az volt, hogy próbáljuk meg, hogy mindenféle karate szabályrendszerből az átváltás az nagyon könnyű legyen, és a harmadik az, hogy olyan szórakoztató legyen, amennyire csak lehet.
1: Mi az, amit hozzátettetek még ehhez? Tehát látványban mi az, ami még kellett hozzá, hogy tényleg működőképes legyen, és ettől üzlet legyen, mert küzdősport, ahol folyik a vér, ahol ütnek, rúgnak, kicsit leegyszerűsítve, olyan azért van.
2: Igen.
1: Mi az, amit hozzátettetek, amit úgy gondoltatok, hogy üzleti alapon hozzá kell tenni, ami még eddig nem volt?
2: A két társam, akikkel elkezdtük ezt az egészet, még 2017-ben ők Wall Streetről érkeztek, semmi közük nem volt a küzdősporthoz, ők egy üzleti lehetőséget láttak, vagy egy piaci részt ebben az egészben. És
1: ők azok, akik eladták a UFC-t.
2: Nem. Ők neki közük nem volt ahhoz, hanem ők csak látták, hogy a UFC-t eladták, és a karate meg olimpiai sportág lett. És akkor ez volt az ötletnek az indítója, hogy akkor csináljanak valami hasonlót, és így ők értek fel engem, hogy ezt vezessem nekik, vagy számukra. És ami nagyon érdekes volt, hogy mivel ők a sportágon kívülállók voltak, de nem csak a sportágon, hanem úgy a küzdősporton kívülállók voltak, ők azt nézték, hogy lehetünk különbözőek azoktól, mint akik már a piacon vannak. Tehát nem akartunk egy ilyen, én ezt szeretem UFC Juniornak, vagy ilyen copy-paste-nek hívni, mert nagyon sokan ezt csinálják, látják, hogy mi az, ami a UFC-nek működik, megcsinálják ugyanazt, csak más színű logóval, meg mit tudom, nem három betű van, hanem négy, stb. Mi pedig nem ezt akartuk, hanem valamit, ami más. És akkor először az volt a nagy ötlet, hogy különböző ilyen exotikus helyszíneken csináljuk meg ezeket a rendezvényeket, nem nagy stadionokban, nem arénákban, ahol nem tudom, 10 plusz ezer embert le kell ültetni, ami rengeteg marketing költséggel jár, hanem próbáljuk meg ezeket inkább ilyen Forma 1 pedok szintre csinálni, hogy van egy küzdőtér, és mint amit a filmekben látsz, egy Bloodsportban, hogy a ring körül állnak azok, akik esetleg fogadnak, tehát hogy az egészet próbáltuk egy picit így filmesíteni, és ezt el is kezdtük, és sok millió dollárt elköltöttünk erre, és el is buktunk, amíg nem utána jött Covid, és azt gondoltuk, hogy valamit kell változtatni, mert ez a business model, ez nem működik. És akkor az egyik társunk kitalálta, hogy csináljunk ilyen zöld hátteres felvételeket, mert most, hogy Covid van, ugye nem nagyon tudunk csinálni eleve publikus rendezvényeket, és ekkor volt az, hogy elkezdtünk itt Magyarországon az Origo Film Stúdióba csinálni live-to-tape rendezvényeket, ami azt jelenti, hogy felvételről csináltuk őket, ami tök nehéz volt nekünk, eleve azért is nehéz volt, mert hogy külföldre idehozni versenyzőket Covid alatt, föl és az elején volt, és azt, hogy lehozol küzdősport rendezvényeket úgy, hogy embargó van, senki nem beszélhet róla semmi, social médiában nem lehet róla posztolni, és közben voltak arcok, akik idejöttek, aztán jó nagy, nem tudom, törött orral mentek haza, és vajon mi történt velük. Na mindegy, de ezt elkezdtük csinálni, ami hozott egy olyan áttörés, hogy látszott, hogy az a gyártási dolgot még senki nem látott küzdősportban, mint amit mi csináltunk. Tehát, hogy eleve olyan volt, mintha egy filmet nézni, egyszer voltunk Okinaván, aztán a jövőből jöttünk.
1: Ez a Greenboxnak köszönhetően, mert abban betétek fel az egészet.
2: Igen. És akkor voltunk a Eurosporton, Amerikában a CBS Sportson, elindultunk, és akkor kezdődött az, hogy már több milliós social media követőbázisunk volt világszerte, és mindig az volt a nagy fájdalmunk, hogy ezt így sokáig nem tudjuk csinálni, nem csak azért, mert drága, hanem azért sem, mert nem élő, és hát a sportnak élőnek kell lennie. És akkor döntöttünk úgy, hogy már a technika olyan szinten van, hogy majdnem ugyanezt tudjuk megcsinálni élőben, és akkor kezdtünk el Amerikában, 2022-ben Orlandóban a Universal Park mögött van egy ilyen stúdió, illetve több stúdió, és ott kezdtünk el rendezvényeket csinálni már élőben, és egyébként a stábnak a fele az magyar volt, mert ugye itthon csináltuk ezeket a zöld hátteres rendezvényeket, és annyira jó csapat állt össze, hogy aztán a felét azt vittük is tovább. És akkor így ez a Karate Combat nevű szervezet, amiről beszélünk, úgy került be nagyjából a küzdősport köztudatba, hogy ezek valami más csinálnak, de mégis ugyanúgy kiütések a szabályrendszer. Tehát, hogy volt valami olyan, hogy végre itt van valaki, aki nem csak a UFC-t próbálja másolni, hanem valami újat hoz, de mégsem úgy, hogy azok a sok millió ember, akik a UFC-t meg a profi boxot élvezik, azoknak ez ne lenne izgalmas.
0: Ez a Sportolók Sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Eskovács Ádám, világbajnok ezüstérmes karatéka a vendégem. Mi lett ennek a vége? 7 év után mondtad, hogy ezt befejezted.
2: Nem teljesen, hanem a partnereim egy másik irányba szerettek volna elmenni, és lényegében elköszöntünk egymástól, mert miről itt az elején beszéltünk, hogy nekem van egy kicsit ilyen konzervatívabb stílusom, ami a karatéból is hoztam szerintem, és ők el akartak menni inkább a pankráció irányába, és azt szerették volna, hogy egy olyan arca meg vezetője lenne a ligának, aki olyan dolgokat csinál, amihez én nem adtam a nevem.
1: Ez megtörtént?
2: Ez megtörtént, igen. Tehát, hogy lényegében ők vagy elváltak az útjaink 2023 végén, és akkor hoztak valakit, aki egy ilyen, hát inkább ilyen félbohóc influencer vonal, tehát hogy addigra mi már magát a rendszereket felépítettük, tehát hogy a liga már ment magától, hanem is magától, de megvoltak az emberek hozzá, viszont arcnak szerettek volna egy olyat, aki hogyha kell, akkor állandóan össze a mérlegeléseken olyanokat csinál, hogy a versenyzők összeverekedjenek, mert akkor így lesz virális az, amit csinálunk még mielőtt a rendezvény van. És ennek van értelme van, mert a profi küzdősport az a hype-ról szól, tehát a felvezetés, most nézz egy ilyen Mike Tyson, Jake Paul rendezvényt, amit sokan lesajnálnak, de mégis elvileg 60 millió ember azért bekapcsolódott és nézett belőle valamit, azért, mert a felvezető szinte fontosabb, mint maga a mérkőzés, és ők azt gondolták, hogy én itt elértem egy ilyen tetőt abba, hogy ők megpróbálnának valami mást. Ami most úgy tűnik, hogy így 2,5 év, vagy nem, most 2 év rá, másfél évre rá nem igazán valósult meg, amit ők gondoltak. Rengeteg pénzt elégettek azóta is, és elég komoly gazdasági problémába vannak. De azért nem bántom őket, hogy megpróbálták, mert ez ilyen. Tehát, hogy valami szerintük nem működik, vagy lehet, hogy ne jobb, akkor gyorsan váltani kell. Ez az, ami Amerikában nagyon működik. Az, ahogy mondjuk csinálták, az nekem nem tetszett, meg ott nem maradtunk barátok, hogy szépen fogalmazza.
1: De szerinted akkor felépítettetek egy új irányt? Tehát az új irány, abszolút, amit kitaláltatok, az elkezdett működgetni, és akkor tovább lehetett volna ezt még fejleszteni, és mondjuk a UFC-től, meg más hasonló sportágaktól és eseményektől ti külön váltatott, hogy nem azonosítottak velük, és külön identitás lett ez a sportág, vagy külön irány lett.
2: Igen, hát egy újabb oszlopos tagja lett a full contact küzdősportoknak, és nehéz azért ide betörni, és rengeteg munka, meg a legtöbbeknek nem is sikerül. Én most részt vettem egy másik projektbe azóta.
1: Erről is beszélünk, majd az a következő.
2: Igen, de azt gondolom, hogy a Karate Combat mellett még van a pusztakezes harc, ez a Bare Knuckle Fighting Championship, akinek szintén sikerült a UFC
1: ezek
2: mellett.
1: Azok, bocsánat, akik ilyen random helyszíneken kezdenek.
2: Nem.
1: Mert van ilyen is, és a te oldaladon is van az Instagram oldalon, én is szoktam ezeket nézni. Aha. Én imádom ezeket a bunyókat nézni, amikor így tényleg ilyen pusztakezes kinn a, nem tudom, a mezőn.
2: Bárhol.
1: Aztán
2: bárhol,
1: így ilyen szalmával körül bálázott helyen, és ott körülállják az emberek, ilyen nagyon pici helyeken csinálják meg, vagy egy műfős focipályára akár, és itt random emberek, látod, hogy azért képzettek, alulképzettek, túlképzette, mindenféle fajta van, és nem tudom, mi alapján csoportosítják őket, és rakják
2: a találnak az utcán
1: körülbelül. Nagyon komoly, ez még a régen volt a Kimbo, vagy
2: Kimbo Slice, igen. A Backyard Fights.
1: Igen, hogy ezek még annak a hozadék, vagy a mutációi ezek a sportágak.
2: Hát az a YouTube-nak volt a hozadéka, ami tök érdekes ebből az egészből, és innen egy picit egyébként most nem akarom elvinni az egész, vagy nem akarok el

0: barátom is vele, mindenki imádta, sajnos már nem él, de egy olyan karakter volt, amivel, és a YouTube betörésével egy olyan platformot adtak neki, meg ennek, hogy hirtelen a senkiből egy szuperszárrá vált.
1: Abszolút, ez egész világ ismerte. Én azon gondolkoztam ilyenkor, hogy szoktam gondolkozni ezeken, hogy ezt amúgy szabad? Tehát fölveszek egy utcai bunyót, és én láthatom? Tehát vagy...
0: hát Amerikában nem tudod megcsinálni, illetve ott is megtudod, van egy Street Beefs nevű szervezet, aki egyébként sok-sok millió követővel rendelkezik, és ő nekik ez a szög, amit ők visznek, hogy ilyen kézzel fabrikált ketrecbe beraknak egy két teljesen különböző formát. Én nem tudom, hogy az amatőr szabályrendszerben sokkal lazábbak a szabályok, illetve ugye azért mind államról államra különböző. Szabályai? Na vannak, mert az is ott MMA.
1: Tehát, de ez a kesztyű.
0: A pusztakezesnél, hát ott is vannak szabályok, mert van, amikor például...
1: De szabad csinálni? Tehát, hogy így...
0: Amerikában lehet.
1: Fölvenni, lehet. És akkor így, én ezt így streamelem, csak úgy.
0: Tehát, hogy Amerikában nehezebb, de ott is van a pusztakezes, ez a bare knuckle fighting, ami most iszonyat népszerű. Az rendesen szerintem az államoknak, az amerikai államoknak a 80%-ában már legális. De az, hogy te most holnapot szervezel egyet valamelyik autóparkolóba, szerintem az azért necces. Nem mondjuk Oroszországban simán, igen, franciáknál ezek működnek, de sokszor az van, hogy azért amire oda jönnek a rendőrök, addigra már vége van, tehát hogy ők megpróbálják. Azért most van egy ilyen Új-Zélandban az egyik híres UFC fighter, a Dan Hangman Hookernek most lesz a harmadik ilyen rendezvény, és múltkor csinált egy posztot, ahogy mondta, hogy hát keresünk most valami garázs, vagy parkolót, vagy raktárépületet, mert az előző kettőben már kijöttek a rendőrök, és most kell valami harmadik, tehát azért valószínűleg ott sem nézik ezt jó szemmel. Egyébként ezzel én sem értek egyet, mert az például, hogy a UFC-be 35 éve nem volt haláleset, az annak köszönhető, hogy azért nagyon-nagyon feszes szabály van arra, hogy mérkőzés előtti orvosi vizsgálatok, mérkőzés közben és után állandóan monitorozzák a versenyzőket, és hogyha valakinek egy pici esély is van arra, hogy valami nem stimmel, azonnal a kórházba szállítják. Mi, amikor rendezvényeket csináltunk, akkor minden egyes ilyen atletikai bizottság, akik ugye regulálják ezeket a rendezvényeket, körülbelül 100 oldal arról szól, azokra a szabályokra, amiket be kell tartani, mentőknek ott kell lenni, ki jöhet, mi jöhet, nagyon komoly orvosi ellenőrzés van, nem csak a rendezvény előtt, de különböző agyi MRI, vagy MRI, és ilyenek kellenek ahhoz, hogy valaki elindulhasson egy profi rendezvényen.
1: Hát meg a bírónak mennyire képben kell ott lenni, hogy időben tudjon lépni.
0: Igen.
1: Hogy igen. Ott nagyobb baj ne legyen, mert ha ő engedi, akkor lényegében óriási problémákat lehet okozni. És akkor 7 év után a Karate Combatnak vége, utána kezdődött ez a Dirty Boxing?
0: Igen.
1: Ami most is tart?
0: Nekem nem. De tehát maga a szervezet az igen, de én az elindításába vettem részt, tehát most már a Karate Combat után...
1: Mi a különbség a kettő között?
0: Hát a kettő között sok különbség van, szabályrendszer főleg, tehát a Dirty Boxingban csak ütni lehet, nincsen rugás, nincsen földrevitte.
1: Miért ez a neve? Miért Dirty Boxing?
0: Akartunk valami olyasmit csinálni, hogy ne csak egy brandet építsünk, mert először voltak olyan nevek, hogy Platinum Fight League, mert ugye Mike Perry az egyik alapító tag, aki egy régi UFC-s, aztán pusztakezes, az egyik legnépszerűbb pusztakezes harcos Amerikában, ő az egyik üzlettársunk, és az ő nevével akartuk ezt az egészet vinni, aztán rájöttünk, hogy inkább el kell döntsük, hogy egy brandet akarunk építeni, és akkor lehetett volna nem UFC, hanem AFC, vagy akármi, vagy pedig teremtünk egy új sportágat. És én mindig ebbe az irányba szeretek menni, mert szerintem egy sportágat teremteni, vagy kreálni, az sokkal hosszabb távú dolog, mint az, hogy most csinálsz egy brandet, ami most még van, aztán nincsen. És azért a Karate Combattal is ezt sikerült elérni, illetve ezek a pusztakezes szervezetek is sikerült az, hogy egy ilyen új, úgynevezett nis sportágat csinálnak, és akkor az volt, hogy jó, mi lesz a szabályrendszer? Csak ütés van, de lehessen könyökös is. Aztán mi az, ami problémás ebben a pusztakezes bunyóban? Leginkább az, hogy ha valaki meg van ütve, akkor odajön a bíró, és felállítja ugyanúgy, mint az ökölvívásban. Ami most már rengetegszer lehet hallani, és bizonyított tény, hogy mondjuk az ökölvívásban az, hogy valaki már meg van ütve, és esetleg agyrázkódása van, és utána van egy 10

0: számolás, és felállnak, és újra megvan ütve, sokkal, de sokkal egészségtelenebb és káros, mint amikor valaki megvan ütve, és akkor kap még kettőt esetleg a földön, ahol ugye ott van a bíró, és azonnal megállítja, hogyha úgy gondolja, hogy vége a mérkőzésnek. Tehát ezért is van az sajnos, hogy ahogy említettem, mondjuk a UFC-ben 30 év alatt nem volt halálozás, viszont profi ökölvívásban elég sokat hallunk róla, ha nem is mindennapos, de minden évben van jó pár olyan ökölvívó, aki sajnos meghal, mert egy meccsen ezekkel a nagyobb párnákkal kapnak több száz ütést, miközben a kicsi kesztyűk, ezek a 4 unciás kesztyűk, ezek, hogyha 2-3 úgy betalál, akkor az ember lemegy, és akkor ott van lehetőség ezt befejezni. És akkor mi akartunk csinálni egy ilyen hibrid szabályrendszert, ami egy picit ökölvívás, kicsit MMA, azért meg kicsi kesztyű, de mégis nagyon könnyű, hogy más sportágakból jöjjenek az emberek, mert végül is nincs rugás, nem kell attól félni, hogy valaki szétrugja a combodat, nincs térdes ahhoz, ami szintén sokak számára félelmetes lehet, nem kedvez a birkózóknak, akik oda mennek, és egy két lábas földrevitellel lényegében megölik a mérkőzést.
1: Hát azért már nagyon sokszor csak arról szól, hogy testre, lábra és már földharc, ami annyira nem látványos.
0: Nem olyan látványos, nem olyan izgalmas. Nyilván a UFC egy olyan marketing gépezet, hogy ott a brandet is nézed, nem csak magát a rendezvényt, vagy nem csak magát a bunyókat, de olyat akartunk csinálni, ami a legizgalmasabb ebből a szempontból. És akkor így jutottunk el odáig, hogy akkor a rugást azt felejtsük el, csak ütés van, viszont a könyökös az pedig lehessen, mert az ugye az MMA-ban is van. És akkor ugye az volt a problémánk, hogy ezt engedélyeztetni kellett először Amerikában, és akkor Floridában engedélyeztettem ezt a szabályrendszert, de azért nem volt nehéz, mert semmi olyan nincs benne, ami már másba ne létezne. És akkor ezt megcsináltuk, ezt tavaly májusban indítottuk el, és novemberben volt az első pilot rendezvényünk, ahol megnéztük, hogy ez a szabályrendszer hogy működik. Csináltunk egy olyan ringet, ami más, mint amit általában box rendezvényeken lehet, fából van az egész, fa és bőr ötvözete. Egy picit próbáltunk itt is filmes hatást behozni, hogyha ezt megnézel, akkor úgy érez, mintha egy ilyen Fight Club filmet néznél. Láttam egy Guy Ritchie filmet, vagy volt ez a sorozat.
1: Ezt akartam mondani amúgy, hogy nekem ez a dirty boxing, ez a blöffre hagy az egy picit.
0: Igen,
1: és...
0: nem véletlen, igen.
1: Igen?
0: Igen, igen. Tehát ott nem is a bluff is, csak a bluff az például pusztakezes, és ott nincz ringot, semmi nincs.
1: Igen,
0: ott a pajtával.
1: Nekem nagyon tetszik. Igen.
0: De ez általában ez úgy néz ki, ha kapok egy ilyen megbízás, és itt is ez volt, tehát ez egy projekt alapú meló volt, hogy leülünk, és akkor átbeszéljük, hogy mit akarunk úgy megvalósítani. És akkor itt ez volt, hogy nekem az a jelenet nagyon tetszett a Bluffből, illetve most a Gentleman nevű sorozatban volt talán az első vagy a második részben egy ilyen underground ökölvívó box rendezvény, ahol ami nem volt hivatalos, ugye senki nem tudott róla, és csak az ilyen nagyon gazdag emberek mehettek oda fogadni, és elvileg világbajnok boxolók voltak ott, de ez is titok volt, mert ő nekik, hogyha kikaptak, arról nem lehetett tudni, mert hát akkor az óriás problémát jelentene a karrierjükbe. És akkor ez volt egy kicsit inspiráció, és akkor megnéztük azt, és akkor volt egy kreatív igazgató, akivel együtt dolgoztam, vagy akit behoztam a csapatba, és akkor próbáltunk, itt is azt mondom, hogy nem lekopizni valamit, hanem inspirálódni. És akkor azt csináltunk asztalokat a ring mellé, amin kis lámpák voltak, hasonló az egész fényeket úgy állítottuk be, hogy ezt a hatást érjük el, és akkor ez is nagyon berobbantott úgy, hogy nem árultunk jegyeket rá, nem volt livestream, vagy hát sehol nem közvetítettük, hanem csak social médián pörgettük ki. Volt a főmérkőzésen, ami nagyon fontos, egy olyan név volt, akit mindenki ismer, még a UFC-ből, és kb. Egyik napról a másikra úgy betörtünk a közvéleménybe, hogy utána azért már csak elrontani lehet az, hogy mi a következő lépés.
1: Az jól sikerült.
0: Az jól sikerült, igen.
1: Eskovács Ádám világbajnoki ezüstérmes karateka vendégem. Említetted, hogy a filmben ez ilyen nagyon szuper titkos volt. Gyerekkorom óta gondolkozok azon, hogy vajon vannak ilyenek, amúgy ilyen szuper titkos vannak események, amit meg kell rendezni, nem meg kell rendezni, megrendezésre kerülni, de tényleg csak egy szűk körben, és valahol ez valamiért megéri, hogy ezek így maradnak. Akkor vannak ilyenek?
0: Vannak, szerintem igen. Igen, vannak.
1: Nem kell mondanod, hogy hol, mert hogy...
0: Nem, hogy titkos, igen.
1: Tehát, hogy ez az
0: első szabály, hogy nem beszélsz róla. Igen.
1: Igen, mert hogy a filmekben ez igen. Így van, és így mondtad, hogy azt próbáltátok lemásolni, de hogy akkor vannak ilyenek. De akkor
0: de mondjuk mi ebben is egy ilyen hibrid voltunk, mert azért, tehát, hogy azt nem kockáztattuk meg, hogy ezt úgy csináljuk, hogy ne tudódjon ki, hanem ezt úgy csináltuk, hogy előtte engedélyeztettük, akkor, tehát hogy mindent úgy csináltunk, mintha ez egy nagy világbajnoki rendezvény lenne, tehát hogy ott az állami sportvezetőség, vagy ez a State Commission, mindenki tudott róla, és ők hozták a bírókat, tehát hogy ott azért nehéz ilyet csinálni, meg hát ez is olyan, hogy a mai világban ezek a dolgok kitudódnak, tehát hogy ettől függetlenül szerintem vannak ilyen underground bunyók, ami ugyanolyan, mint az ilyen underground játéktermek, amiről nem tudsz, póker termek, és akkor van olyan, ami bunyó. Most manapság már annyira népszerű a bunyó, hogy ugye mindenféle influencer is ezt próbálja csinálni, nem csak a legnagyobb nevek, de ugye itthon is ugye a Starbucks is nagyobbat megy, mint
1: nagyon sok másik műsor.
0: Igen, mint másik műsor, azért, mert kíváncsiak erre az emberek. Szerintem ez, és ez nem is fog eltűnni, nem fogja átvenni a valós sportnak, meg a komoly, még a szórakoztató iparban is a legnagyobbaknak a fényét, hanem így egy ilyen oldalsávon menni fog, és annak a pár promóternek, aki ilyet csinál, az viszont nagyon jól tud vele járni.
1: És most viszont itthon vagy, és említetted, hogy amúgy meg Amerikában élsz. Hogyan telnek most a napjaid? Mit csinálsz most? Említetted, hogy ennek a projektnek most így vége. Mi történik most Eskovács Ádámmal?
0: Hát dolgozom azon, hogy ezt amit így majd, hogy nem alkalmazottként csináltam, azért nyilván partner voltam ezekben a projektekben, de hogy mind üzlet csináljuk. Tehát, hogy
1: kint Amerikában?
0: Kint Amerikában, igen. Igen, hát azt látom azért így az elmúlt 3 év alapján, hogy ez a szakma, ez ott működik, illetve nekem azért, ha ezt itthonról csinálom, azért az hátrányt okoz abból a szempontból, hogy nem vagyok annyira reakcióképes, tehát mit tudom én, hogyha van egy rendezvény Las Vegasba, akkor aznap oda tudok repülni, amikor ugyanabban az időzónában vannak telefonhívások, akkor azért az számít, hogy te mondjuk Floridából beszélsz, nem pedig Európából. Úgyhogy azt gondolom, hogy amennyiben, és hát ez így van, ebben a szakmában akarok maradni, akkor ott kell lenni, és ott van erre igény, a piac az sokkal nagyobb, és most ezen dolgozom. Tehát ez tanácsadás a ligáknak, tanácsadás sportolóknak is, és különböző ajánlatokkal készülök, tehát van most egy e-book, amit kihoztunk, amit mondjuk $27 adok, amiben abba segítünk, hogy sportolók hogy tudnak szponzort szerezni, mert rengeteg emberrel találkoztam az elmúlt 20-30 évvel küzdősporton belül, és azért úgy kirajzolódnak azok a problémák, amiket lehet, hogy meg lehetne oldani, és akkor most ezen dolgozunk.
1: Ez Európában nem működne? Most nem okvetlen Magyarországra gondolok. De itt is azért Lengyelországban van alapja a küzdősportnak, azért Németországban megint csak. Itt a Balkánon, szerb, horvát, itt is azért nem áll távol az emberektől a test a test elleni küzdelem, tehát itt Európában nem lenne.
0: De biztos, hogy itt is működik. Tehát,
1: Hollandia.
0: Itt is vannak, van rengeteg példa, hogy Lengyelországban, szlovákoknál, cseheknél is vannak olyan MMA szervezetek, van az Oktagon nevű, van a KSW, amik óriásiak, tehát és stadionokat tudnak megtelíteni. Nem, abszolút működik. Az, amit én csinálok, ez, hát hogy mondjam, egyrészt, hogyha elkérhetsz mondjuk $20,000 valamiért Amerikába, és itt Európában meg 4-et, akkor lehet, hogy nem kell sokáig magyaráznom, hogy miért inkább ott csinálom. Tehát, hogy alapvetően azért én, nekem van egy nagy passzióm ez iránt, de azért a pénzszerzés az egy nagy része nekem annak, hogy én ezt üzleti alapon csinálom, és szeretnék minél több pénzt keresni vele. Mindig is célom volt az, hogy először a karatéval keressek pénzt, mindenki azt mondta, hogy ez soha nem fog nekem sikerülni, beleértve a szüleimet is, és mindig próbáltam voltak, akik azt mondták, nem leszek világbajnok soha, bizonyítottam, hogy az lettem, akkor ezzel nem fogok pénzt keresni, kis lépésekkel, de megalapítottuk az MTK-t, és profi irányba mentünk el, és most manapság ennek a farvizén már sok ember, sok kis karatés is tud pénzt szerezni, csináltunk más dolgokat. Most ennek a két nagy cégnek voltam a vezetője, ahol már olyan számokkal tudtam dolgozni, hát a Karate Combatban 30-40 millió dollárokról beszélünk, 20 millió dolláros fundraisingről, meg ilyenekről, amit itt Európában nem létezik. Tehát, hogy az egésznek a skálája az olyan Amerikában, amit itt még köszönő viszonyban sincsen, és ez sem nem leminősítés, hanem ezek tények, és Amerikában a szórakoztatóiparban annyi pénz van, hogy ha valaki megteheti, hogy kimpró, néha nehezebb, de hogyha ott áttörsz azért egyes akadályokat, akkor viszont a határa csillagoség.
2: Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Love right now, I'm fading fast, not gonna last.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Milán Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milán Kristóf, még kell egy kicsi, Milán Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Aranyérmes a magyar vegyes váltó a triatlon sprint EB-n. Akár már a hétvégén leállhat a paksi atomerőmű. Fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Aranyérmet nyert a magyar vegyesváltó Kropkó Márta, Dévai Márk, Szalai Fanni, Léman Csongor összeállításban Lengyelországban a triatlonosok sprint távú Európa bajnokságán. Két órával hamarabb kezdődik a mai Kispest Honvéd MTK bajnoki találkozó. Mától legkésőbb 17 óra 30 perckor el kell kezdeni a bajnoki mérkőzéseket. Ha ez nem lehetséges, el kell halasztani a találkozót. Erről hozott azonnali hatályú intézkedést a Magyar Labdarúgó Szövetség. Az MLS az energiafelhasználás csökkentéséhez járul hozzá azzal, hogy természetes fényben rendezi meg a találkozókat. A Kispest Honvéd MTK találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Két 11-est is hárított első mérkőzésén a Barcelona felnőtt csapatában, Jakobis Viliáron. A 20 éves kapus a katalánok Birmingham City elleni felkészülési mérkőzésén kapott lehetőséget a 62. percben. A magyar tehetség a 2-2-es döntetlen után 11-es párbajban két büntetőt is megfogott, de végül az angolok nyerték a mérkőzést. Két halasztás után ma megrendezték a Balaton átúszást, ahol a győztes kevesebb mint egy óra alatt teljesítette a Rév Fülöp és Balatonboglár közötti 5,2 kilométeres távot. 59 perc 20 másodperccel Nagy Nándor volt a leggyorsabb, a csaknem 11.000 nevező közül.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Már a hétvégén teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az éjfélkor életbe lépett kormányrendelet értelmében először önkéntes korlátozást kérnek a nagy fogyasztóktól. Amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, a magyar villamosenergiaipari átviteli rendszer irányító kötelező fogyasztás csökkentést rendelhet el. Életbe lépett a jelentős rendszer zavar esetére kidolgozott protokoll. A társaság a Mavir közölte, hogy a folyamatos ellátás biztosítása érdekében megtették a szükséges intézkedéseket. A társaság arra kéri a fogyasztókat, hogy 17 és 22 óra között a minimumra csökkentsék az energiafogyasztást. Budapest ivóvízellátása stabil. Korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. Megtiltják a sportpályák ivóvízzel történő öntözését a stadionokban a rendkívüli hőség miatt, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a közösségi oldalán azt írta, mostantól tilos az ivóvíz használata fűlocsolásra, felületek mosására, valamint a látványelemek működtetésére a sportlétesítményekben. Élőhelyvédelmi beavatkozásokat végeznek mától a Velencei tónál. Elsőként a Dinnyés térségében található Névtelen tisztás és Kis Mihály tisztás között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok összesen 10 helyszínt érintenek. A cél az összekötő csatornák és átjárók mélyítése, a felhalmozódott iszap eltávolítása, valamint a vízmozgás helyreállítása. Bő egy hét múlva kezdődik az idei sziget. Jövő vasárnap a Bródi Dalok napjával indít az egyhetes fesztivál. A másnapi programot azoknak dedikálják, akik a kezdetektől kijártak bulizni a hajógyári szigetre. A fét lesz a Morcsiba, és Goran Bregovics zenekara idézi meg a régi sziget élményt, valamint visszatér a táncdal fesztivál sátor hangulat is.
0: Közlekedés.
4: Korábban egy műszaki hibás kamion állt meg a külső sávban az M1-es Hegyesalom felé vezető oldalán Szárligetnél. A 48-as kilométernél 2 kilométeres a torlódás. Dolgoznak az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, Kecskemét elkerülő szakaszán. A 72-es kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás 2 kilométer. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Tovább fokozódik a hőség. Ma legfeljebb az észak-nyugati határ mentén, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A Balaton 25, a Velencei-tó 28, a Tisza-tó 27 fokos. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Eskovács Ádám világban a kedves témes karatéka vendégem. Hol látja magát Eskovács Ádám 5-10 év múlva? Mi a terv?
2: A terv az, hogy a saját feltételeim alapján csináljam azt, amit szeretek.
1: Azaz?
2: Hát az, amit most csinálok, azt szeretném egy olyan szintre eljuttatni, hogy különböző olyan termékeket építsek, találjak ki innovatíve, amik önjáróak, és már folyamatos bevételt generálnak, miközben komoly értéket építenek. És most nyilván csak a profi dolgokról beszélek. Nyilván van családom, gyerekeim, feleségem, tehát hogy van, ott is más tervek vannak, meg az, hogy mi most kiköltöztünk Amerikába, az egyéb kihívásokat jelent, de azt szeretném, hogy kicsit úgy mindenkitől függetlenül, hogy nyilván az embernek lehetnek ügyfelei, meg az üzletben mindig vannak partnerek, meg ilyenek, de hogy szabadon egyre több olyan dologgal álljak elő, amik akár passzív vagy aktív jövedelmet építenek, és olyan üzleti irányba viszik a dolgokat, hogy akár generációs vagyonra is szert tegyünk.
1: Az aktív karatétól eltávolodtál, vagy még valamilyen formában része az életednek? Vagy a sport?
2: A sport az abszolút. Tehát egy héten próbálok négyszer-ötször tréningezni, ahogy azt említettem, 2011-ben kezdtem el brazil jiu-jitsuzni, amit mai napig űzök, ott feketeöves lettem, heti kettőt minimum csinálok kint Amerikában is, de most, hogy itthon vagyok itt is, mellette kétszer erőléti edzés, vagy súlyzózok, meg futok. Tehát, hogy nem csak, hogy nem hagytam abba, hanem ugyanúgy a mindennapom része, ez kell nekem mind a fizikai, mind a mentális higiéniámhoz, de maga a karate az már így nem része az életemnek. Úgy szerintem örökké az életem része lesz, hogy így bennem van, de a karatéba, hogy egy bizonyos szinten legyél, ahhoz nagyon sokat kell edzeni, hogyha pedig egy csak hobbiként szeretné az ember csinálni, akkor viszont nehéz találni olyan partnert, vagy olyan edzőtermet, ahol hasonszörű emberek csinálják, és ezért mondjuk a brazil jiu-jitsu számomra egy nagyon jó váltás volt, mert ott meg abszolút megtalálom ezt.
1: Az oktatás az uncsi?
2: Igen. De mindig is az volt, és szerintem vannak benne sokkal jobb emberek, mint én, akik erre full fókuszálva tudnak összpontosítani. Nekem az úgy lehet, hogy önzőség, mert egyébként úgy van bennem olyan, hogy szeretem átadni azt a tudást, amit én megszereztem, vagy nem is átadni, hanem így megosztani, de azt, hogy 6-8 éves gyerekeket tanítsak egyenesen ütni, vagy egy karfeszítésre, ez valahogy úgy nem vonzott. Az sem igazán, hogy felnőtt embereket, inkább mindig az üzleti része érdekel. Tehát az inkább az, hogy menedzselek versenyzőket, vagy segítek nekik ezen a vonalon, azt gondolom, hogy azzal több értéket tudok adni, mint az, hogy ütni, rugni tanítsak bárkit is.
1: De így azért nagyon kerek. Tehát, hogy azért tudod, hogy kell ezt a sportágat űzni, mint versenyző, mint szakosztályigazgató, mint sportvezető, mint üzleti szférában most már erőteljesen jelenlévő. Tehát egy elég komplex csomagot tudnál adni a karatésoknak, akik mondjuk egyelőre még az a céljuk, hogy tanuljanak meg egyenesen ütni, vagy egyenesen rugni, vagy kart feszíteni. Így jó lenne a kép, de nyilván teljesen más a kettő, meg rengeteg időt veszel, teljesen más kell hozzá, mint akár menedzserkedni, vagy az üzleti életben támogatni, vagy eladni magát a terméket, vagy terméket és szolgáltatást kitalálni, és azt megpróbálni értékesíteni a piacon. Család hogy bírja a kintlétet?
2: Jó, hát az első két év az nehezebb volt. De azért nem, tehát hogy mi eleve egy jó helyzetbe mentünk ki, mert tehát a munka miatt mentem oda ki, akkor ugye a rendezvényeket csináltuk, nem csak a semmire, hogy most akkor próbáljunk itt szerencsét, de hát ugye új iskola, a kislányomnak nem volt jó az első éve a baziskolába, úgyhogy átkerült egy másikba, de a második már nagyon jó volt. A feleségemnek az első két év az inkább ilyen elfogadás volt, hogy most itt vagyunk, de majd úgyis megyünk haza, mert amikor kimentünk, akkor az volt, hogy egy évre jövünk. Aztán egy év után kitaláljuk, hogy akarunk-e még maradni. Aztán eltelt az egy év, és akkor az volt, hogy hát még csak most jöttünk, tehát most nem mehetünk haza. Akkor eltelt a második év, és akkor jött a dirty boxing, tehát hogy úgy mindig volt valami, ami egy olyan jel volt, hogy most maradunk, és most ezt csináljuk, és akkor most vagyunk, most lesz harmadik éve szeptemberbe, mostanra van az, hogy a feleségem például már megtalálta ott a kis társaságát, és nagyon jól érzi magát a gyerekeimnek 2 év, vagy 2,5 év után, szerintem most már komoly harc lenne, ha azt mondanám, hogy most megyünk haza.
1: És mennyi idősek?
2: 11 és 14. A kicsik, van még egy nagyobb 22, meg egy 25 éves. Úgyhogy gyerekből van. De a kicsiket már nehéz lesz visszarángatni, ha éppen úgy döntünk, már most is. Imádják a kintlétet. Nekem pedig hát kettős érzés, mert itthon is szeretünk lenni. Itthon van a család, meg a barátok, meg a gyökerek. Szó szerint is, meg átvitt értelembe is néha, de
1: az kint is lesz, igen, kint is van.
2: Kint rengeteg ilyen van kint is, de amit látok kint, hogyha olyan nagy a piac, meg a verseny, hogy egy olyan hozzáállással, mint ami nekem van, ezt szokták mondani, hogy nekem találták ki, mert olyan baráti kört építek ki már most is, akik tényleg jó barátok, és nem azt mondom, nyilván közel sem olyanok, mint akiket 40 éve ismerek, és együtt jártunk akár karatézni, vagy iskolába, de vannak már olyan jó barátok, akik most, hogy itthon vagyunk, jönnek majd ide látogatni, és kint is heti szinten találkozunk, és nagyon inspirálóak számomra, mert olyan birodalmat építettek ott kint, amihez én még köszönő viszonyban se vagyok, viszont akár a sportpályafutásom miatt, vagy amit ezekkel a szervezetekkel építettem, úgy bele tudok integrálódni ezekbe a beszélgetésekbe, meg emberek közé, és rengeteget tudok fejlődni. És ahol visszatérve arra, amit mondta, hogy most érzem azt, hogy ugye sokáig voltam versenyző, utána vállalkozó, meg szakosztályvezető, utána pedig ligaelnök, és ez egy olyan mix lehet, amit, hogyha most így 44 évesen fogok, és így összerakok, és segítek másoknak, vagy pedig beszélek erről tartalomgyártáson keresztül, akkor ez egy olyan mix, amit azért kevesen tudnak így elmondani magukról, vagy aki pedig el tudna, az pedig valahol főállásba dolgozik, és mondjuk egy budapesti klubnak az elnöke.
1: Több is van ilyen.
2: Igen. És én is szeretnék majd ezzel kapcsolatosan kérdezni.
1: Jó, az lehet, hogy egy másik műsor lesz.
2: A műsoron kívül.
1: Viszont még annyit hadd kérdezzek meg, hogy nagyon-nagyon jól hangzik, és nekem is szerencsém volt több helyen külföldön, több országban játszani. Hogy jellemeznéd ezt, mert aki hallgat téged, és aki hallgatta az egész sztoridat, tényleg egy ilyen filmes, nagyon könnyű útnak tűnik, hogy elkezd sportolni, tök jó megy a sport, egyszer csak nyersz ezt, azt, amaszt, aztán egyszer csak szakosztályt építesz, hát akkor kicsit vállalkozunk, akkor elkezdesz vállalkozni, majd utána hát hova mész? Hát nem, itt a Balkán felé tolódsz el, Montenegro, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, majd vagy Ausztria, vagy nem tudom, hanem Amerikába, és ott Amerikában megcsinálod a szerencsét, tehát hogy úgy hangzik, hogy nagyon könnyen és lazán mesélsz erről. Hogy jellemeznéd az eddigi utadat, hogy ha valaki hallgatja ezt, és valamilyen irányban is inspirálnod kéne, hogy ne az a fals információ jöjjön át nekik, hogy ez csak így ilyen csettintéssel történt meg, hogy ne akkor kapják az emberek a pofont, amikor bele akarnak ebbe állni, vagy elhiszik, hogy ez lehetséges, de ne is ijedjenek meg attól, hogy ez lehetetlen. Tehát a saját utadat így, ha az eddigi utadat, mert most nagyon úgy tűnik, hogy a helyeden vagy, tehát érzésre meg, amiket mondasz, ilyen nagyon úgy tűnik, hogy úgy megvagy. És valahogy ideig kéne eljutni a mindenkinek, hogy ezt érzi.
2: Erre azt mondanám, hogy nagyon, nagyon nem vagyok a helyemen, és sose voltam, és pont ez talán az, ami miatt az lehet, hogy mindig is éhes voltam azért, hogy a helyemen legyek, és van ez a mondás, hogy az út számít, nem a végcél, tudod? Tehát, hogy én most is azt érzem, hogy egy csomó bizonytalanság van körülöttem, és nem csak érzem, hanem tudom is, hogy van. De így, hogy kizumolunk, és most egy ilyen órás beszélgetésben a sikerekről beszélünk, másik 10-20 órákat lehetne arról beszélni, hogy mennyi kudarc volt ahhoz, hogy ideig elérjünk, és talán az, hogy és ez is a sportból van, hogy tehát a feladás az nem opció. És az, hogy kicsibe gondolkozunk számomra, az nem opció, mert nem csak lehet, hanem kell is nagyba gondolkodni, és a siker az egyáltalán nem garantált, de hogyha az ember nem próbálja meg, akkor nem tudja, illetve az, hogy nem csak a megpróbálás, a megpróbálás szerintem kevés. Nagyon fontos, tehát az első lépés meg kell tenni, de utána a másodikat is. Viszont mindegyik lépést elsőként kezeled, akkor el fogsz jutni valahova. És nekem is ez volt, hogy rengeteg szerencsém volt, jó családba születtem, engedték a szüleim, hogy az álmaimat megvalósítsam, ez kell hozzá, de nyilván én is kellettem hozzá. Szerintem a következetesség és a kitartás az, ami a meghatározó itt. Tehát, hogy említettük a jitsut, heti kétszer elmegyek jitsuzni, ha nem akarok, akkor is. A feleségemmel együtt vagyok nagyon sok éve, de 16 éve házasok vagyunk, mert kitartóan együtt vagyunk. Akkor is, amikor jók a dolgok, akkor is, amikor nehézségek vannak.
1: Fontos, és ez alap.
2: Igen, és most is, tehát az, hogy beszéltünk róla a karate konvatról, nem úgy jöttem el, hogy én el akartam jönni. Mert nehéz volt, mert volt két olyan társam, akit már nem bírtam. De ők megmondták, hogy holnaptól nem itt dolgozol. Tehát, hogy úgy, hogy építettem valamit 6,5 éven keresztül, kiköltöztem a családommal Amerikába, mindent magam mögött hagyva, és akkor ott álltam, hogy nincs munkám, vagy nincsen meg az a havi bevételem, ami eddig megvolt, és Amerikába élek, ahol 5-szer annyit kell költeni, mint mondjuk Magyarországon, ahol volt egy kényelmes életünk. De ott sem az volt, hogy jó, akkor most sírdogálunk, tehát hogy valahogy ez a sírdogálásra van, tehát hogy kell, hogy mindenkinek van, de menni kell tovább előre, mert nincs más opció. És a sportban is mindig ez hozta, hogy ha kikaptam, sokkal többet tanultam belőle, mindig szerencsém volt abból a szempontból, hogy azelőtt kaptam ki, hogy elmentem a VB-re. És akkor ott kikaptam az első körben a VB előtti rendezvényen, és akkor azt mondtam, hogy hát ez így nem lehet. És akkor összeszedtem magam, és a VB-n kijött a csúcsforma. És itt is ezt érzem a mindennapokban, hogy vannak nehéz napok, vannak kihívások, akár anyagilag, akár szakmailag, akár a családba, betegségek, és olyan dolgok, ami tényleg nagyon nehéz, de menni kell előre, mert azért, amíg van bennünk levegő, és tudunk lélegezni, addig mennék, és nekem ez segített mindig, és az, hogy azért mindig bíztam benne, hogy a dolgok jól alakulnak majd, és hogy minden hullámokban van, tudod, tehát, hogy van, amikor sokáig rossz, aztán mindig jó lesz. Aztán sokáig jó, hát akkor el kell fogadni, hogy utána vannak rossz periódusok is, és szerintem ami még nagyon fontos, így az én életemben, hogy proaktív voltam. Tehát, hogy nem vártam meg azt, amíg majd valaki jelentkezik. Aztán mégis az lett a szerencsém, hogy valaki jelentkezett, hogy nem akarok egy ilyen ligát építeni velük. De az oda vezető út, az pedig az volt, hogy én proaktív voltam, és megtettem olyan lépéseket, hogy aztán az a telefonhívás megérkezzen. Most is egy ilyen váltásba vagyok, hogy olyan lépéseket teszek, ami minden nap úgy tűnik, hogy hát ez fölöslegesen csinálom, ez itt van most, tartalmat gyártok, és itt mesztelenül állok a világ előtt, és hülyeséget beszélek online, de hosszú távon ez működni fog, és hiszek benne, és kötök magammal egy olyan szerződést, hogy ne gondolkozzak ezen, csak csináljam. És szerintem ez nekem ez segített eddig.
1: Nagyon sok minden megyet értek veled. Rengeteg olyan dolgot mondtam, amit így saját magamon is felismertem. Nagyon sok olyat csináltam, hogy nem értette, hogy miért, csak éreztem magam a motivációt, ezt meg kell csinálni. Sokan kérdeztek, hogy ez minek, meg hogy ez most mit keresel ebből, igazából semmit, csak jól esik megcsinálni, meg kell csinálnom, és aztán végül rájöttem, végül, mert még nincs vége a sztorinak nagy valószínűséggel, de hogy később rájöttem, hogy az ahhoz kellett, hogy most ott legyek, és úgy gondolkozok, és azt teljesen, és abból már kaptam annyi tapasztalatot, hogy itt már el tudjak indulni. Még említettél pár nagyon érdekes dolgot, hogy azt mondta, hogy a karate arra ösztönöz, vagy hát azt tanítja, hogy védekezne támadj, viszont mégis proaktív vagy. Ugye azt is mondtad, hogy a VB-k előtt kaptál ki, hogy aztán a VB-n jól tudjál szerepelni, akkor most jön a VB-d? Mert hogy volt, amit csalódásként éltél meg a közelmúltba, akkor viszont azt, ha azt vesszük, hogy az egy nem okvetlen a saját hibádból, de kudarcnak veszed, akkor viszont lehet, hogy most jön a VB, ami jól kell szerepelni, és amin amúgy általában akkor jól is szoktál szerepelni.
2: Igen. Két dolgot mondanék ehhez. Az egyik az, hogy mit, hogy élünk meg, az egy dolog. Az még nem feltétlen az igazság, tudod. Tehát az, hogy én csalódásnak éltem meg valamit, ami számomra kudarc volt, lehet, hogy az aztán a legnagyobb előnyé válik, és ez meg egy másik dolog, hogy muszáj kizúmolni. Tehát az, hogy az, amit néha annak érzünk, hogy világbajnokság, és a legfontosabb dolog, az nem az, hanem az csak mondjuk egy fejezet a könyvből, ami egy hosszú könyv, amit az ember ír az életéből. De az biztos, hogy azért hasonló korúak vagyunk, hogy most vagyunk egy olyan korszakban, amikor már bölcsebbek vagyunk, és elég sok mindent megéltünk, és innentől kezdve azért úgy egy csomó minden ismétlődik. És szerintem ez sokat számít. Az, hogy most mi nem jön, az sokban másoktól is függ, de közben nekünk kell mindent megtenni azért, hogy a dolgok úgy összeálljanak, és egy picit nekem, ami mindig segít, hogy szeretek ilyen sztoikusan gondolkozni. Szeretem ezeket a könyveket, szeretek úgy lenni vele, hogy vannak dolgok, amit mi kontrollálunk, és van, amit nem. És próbáljunk meg minél többet abból, amit mi kontrollálunk, azt úgy csinálni, amivel mi elégedettek vagyunk, és szembe tudunk nézni a tükörbe, és azt mondjuk, hogy igen, megtettem mindent, felkeltem, és ugyanúgy lesznek rossz napok, ugyanúgy lesz az, hogy ma nem történt semmi, ez fölösleges volt, ez nem jó, most ez nagyon nehéz, de mi az, amit mi kontrollálunk, mi az, amit nem, és amit meg mi kontrollálunk, ott pedig adjuk bele apait, anyait.
1: Ezt kívánom neked, és Kovács Ádám, a jövőben is. Maradj ilyen energikus, innovatív, tervező, de közben napi sikereknek örülni tudó ember, és hát én azt tudom mondani, nagyon büszke vagyok rá, hogy ismerhetlek, és most már tényleg 2 évtizede, ha ez is hullámzó, ennél nagyon keveset hallani rólad, de most, hogy így tudtunk egy jót beszélgetni, és felkészülettem belőled, azért én azt mondom, hogy gratulálok neked ahhoz, amiket elértél, és nagyon sok sikert kívánok neked a jövőben továbbra is.
2: Köszönöm szépen, és hát ez nagyon, nagyon jól esik nekem valakitől, akiről én ugyanígy gondolkozom, és mindig is felnéztem rád az eredményeidre, és egy nagyon melegséggel töltött el az, hogy mi azért, ha nem is vagyunk nagyon szoros kapcsolatban, de hogy mindig barátként tekintettem rád, meg szerintem te is rám úgy, hogy mégis így távol voltunk. És ezért is, amikor mondtad, hogy beszélgessünk egyet, ez nekem tök sokat számít, mert olyan nagy zaj van a világban, és mindenki mond mindenkiről mindent, de csak kevés van, ami számít. És mondjuk nekem a te véleményed számít, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Nagyon köszönöm, megtisztelő. Köszönöm szépen, Ádám.
2: Én is köszönöm.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: fuvarbár.
1: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Itt van, utána nem jött.
4: Vagy örökség. Hol van? Sehol.
3: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
5: Filmek Jókai Mór regényeiből.
3: Nőr megyek a várokhoz.
5: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
6: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
5: Vasárnap 20 órától az M1-en.
7: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nemzeti Sport Rádió.
7: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szabó Bence, a hangmérnök pedig Egréder István. Nézzük, hogy mit kínálunk a mai napra. Vendégünk lesz itt az első órában. Már itt van velünk Waltner Robert, korábbi válogatott labdarúgó és edző. Aztán emlékezünk Franco Baresire, aki sajnos elhunyt a minap. Nemzeti sportkronika után pedig 17 óra 30 perctől közvetítjük majd a Kispest Honvéd MTK NB1-es mérkőzést. Még egyszer hangsúlyozom, hogy 17 óra 30 perctől, hiszen két órával korábban kezdődik a mérkőzés, mint korábban az ki volt írva, éppen az energia pazarlás elkerülése véget, ugye, és a többi mérkőzésnek is változott az időpontja a holnapi napra, de ami a lényeg, ami minket érint, hogy a Kispest Honvéd MTK mérkőzés ma 17:30 kezdődik, Regős László Pál közvetíti majd. Ez röviden a kínálatunk, és akkor köszöntöm a stúdióban Waltner Robertet, akivel majd nagyon sokat beszélgetünk futballról, de kezdjük azzal, hogy úgy látom az arcodon, hogy elég jól le vagy barnulva. Ma is tartottál edzést ebben a hőségben?
9: Én is köszöntök szeretettel mindenkit. Igen, volt reggel is egy edzés, de amúgy is nekem olyan a bőröm, hogy ha kimegyek a napra, akkor én rajtam hamar meglátszik. Amúgy napallergiám van, úgyhogy én próbálok mindig a tehetem akkor a hűvösebb részre menni, de a pályán erre nincs lehetőség, úgyhogy elég meleg volt a mai napon is, pedig reggel 9-kor kezdtünk.
8: Kerestem a minap, hogy hol edzősködsz, most úgy lemaradtam egy kicsit a pályafutásodról, NB1-ben tudtam, hogy nem, NB2-ben sem találtalak, NB3-ban szintén nem, de aztán, ahogy beszéltünk telefonon, elárultad, hogy most felnőtt csapatnál nem jutott neked kispad.
9: Igen, hát teljesen kiszámíthatatlan egy edzőnek ilyen szempontból az élete, mert nekem volt olyan az edzői pályafutásomban, hogy az egyik csapattól kedden távoztam, és utána vasárnap már megegyeztem a másik csapattal, az Alegerszeggel. Most november óta nem volt csapatom, és megmondom őszintén, dolgozni akarok, és lett egy olyan lehetőség, hogy a fiam Kaposvárra játszik az utánpótlásba, az U14-be, és nekem ez egy motiváció volt, hogy ezt a korosztályt elvállaljam a fiam miatt. Nyilván nem csak a fiamnak akarok segíteni, hanem az egész korosztálynak, a gyerekeknek segíteni szeretnék, de nekem, mint edző, ez egy nagyon jó kihívás, hogy a fiammal napi szinten együtt dolgozhatok.
8: Értem én ezt, hogy ez nagyon jó dolog, de hát azért már tettél le annyit itt edzőként is a magyar labdarúgásban, hogy az ember azt gondolná, hogy jut neked egy kispad.
9: Igen, remélem, hogy majd előbb vagy utóbb megtalál egy lehetőség, de addig is én nem otthon szeretnék ülni és várni, hanem dolgozni szeretnék, és hogyha megtalál egy lehetőség, akkor majd az ember elgondolkozik azon, hogy belevág-e a munkába, vagy nem. Én bízok benne, hogy majd előbb-utóbb megtalál, addig meg szeretnék minél jobban elfoglalni magam, és kihasználni ezt az időt munkával, és a gyerekeknek segíteni.
8: Gondolom, így jutott időd arra is, hogy nézd a világbajnokságot, és nem lennék meglepve, ha örültél volna annak, hogy az argentin válogatott lett a világbajnok, hiszen azért a pályafutásod során ott is megfordultál.
9: Igen, én az argentinoknak szurkoltam, sajnáltam is, hogy nem sikerült nekik újra világbajnoknak lenni, bár én azt gondolom, hogy végignézve az összes argentin meccset én megnéztem, nagyon nagy dolog volt ez is, hogy döntött tudtak újra játszani, mert azért nagyon sok jó csapat volt, és élmény volt őket látni, azokat a meccseket, ahogy a döntőbe eljutottak. A döntő az nem úgy sikerült, ahogy mindenki várta, vagy hogy ők saját maguk elvárták volna saját maguktól. Jobbak voltak a spanyolok, de azért azt hozzá kell tenni, hogy aki nem focizott, az nem tudja, hogy milyen lehet például Messinek 39 évesen regenerálódni, 4 naponta meccset játszani, úgy, hogy ebbe volt, ha jól emlékszem, 2 hosszabbítás, ahol ő végig játszott azokat a mérkőzéseket, tehát ez már egy óriási csoda, hogy 39 évesen egy ilyen sorozatterhelést egészen a döntőig ezt így saját magát tudta regenerálni. Nyilván a végén nem volt annyira friss már, de 39 évesen még én sem tudom megmondani, mert én csak 37 éves koromig játszottam, de azt tudom, hogy amikor játszottam 37 évesen, és szombaton lejátszottam egy meccset, akkor körülbelül olyan szerdára voltam olyan állapotban, hogy egy kicsit így frissnek éreztem magam. Na most a Messi meg nemzetközi meccset, egy világbajnokságon 4 naponta meccset játszani, tehát aki azt mondja, hogy csak azért játszik a Messi, mert hogy mekkora tehetség és mekkora zseni, a szervezetét föl kell készíteni erre a sorozatterhelésre, tehát nem csak a Ronaldo edz keményen, és nem csak a Ronaldo profi, hanem a Messi is az, csak nyilván a Ronaldónál ezt jobban előtérbe helyezik, tehát a Messinél nem csak ez a zsenialitás van, hanem kőkemény munka is van mellette.
8: Bár sokak szerint most jobb formában volt, mint 4 éve, talán annak is köszönhetően, hogy most nincs olyan terhelésnek kitéve, hogy Amerikában játszott, és mondjuk nem egy spanyol bajnokságban.
9: Igen, erről lehetne többet beszélni, erről talán ő saját maga tudna elmondani legjobban az álláspontját, a véleményét. Nagyon nagyszerűen játszott, tehát élmény volt nézni, hogy hozzáért a labdához. Nem volt véletlen az, hogy az ő gólbasszával nyertek többször, akár az angolok ellen a 2 megmozdulása, de nem is tudom melyik meccsen volt egy beindulása a védelem mögé a 16-oson belül, ahol bal külsővel úgy vette át a labdát, hogy nem vesztett ütemet, és a következő lépésnél meg felrúgta a rövidbe, tehát hogy én szerintem az egész világbajnokságon, ha talán 2 vagy 3 játékos meg tudta volna ezt csinálni, tehát óriási zseni, és én bátran kimerem így jelent.

0: sem volt, amikor rálépett az ellenfélnek a Achilleszére, vádliára, ami elég csúnya volt, de ahogy én néztem, azt az esetet nem volt szándékos, meg ami messzire amúgy se jellemző az ilyen szabálytalanságok.
1: Magyarországon emlékezhetünk rá, hogy kiállították Vancák Vilmosról.
0: Igen, de amúgy nem jellemző rá az ilyesmi.
1: Mondjuk az első válogatott meccse volt.
0: Én mindig azt mondom, mint játékosként is azt mondtam, meg edzőként is, hogy igazságosnak kell lenni, hogy mindenkire ugyanaz a szabály vonatkozzon, de tényleg sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a Messi esetében, ha én lettem volna a játékvezető, én ugyanígy döntöttem volna, mint az a játékvezető, és szerintem, hogyha a másik 9 játékvezető vezette volna azt a mérkőzést, mindegyik ugyanígy döntött volna. Ő az egyik legnagyobb zseni ebbe a labdarúgásba, és nem csak ebbe a korszakba, tehát össze lehet hasonlítani a Pelével is, meg a Maradonával is, szerintem mindegyiknél jobb, a statisztikája is mutatja meg, tényleg ők is zsenik voltak, a legnagyobbak voltak, de szerintem Messi az csak egy van, és ez saját magának kivívta, hogy egy ilyen esetben, amikor szabálytalankozik, más elbírálás van nála, mint egy másik játékosnál, tehát egy nem is tudom, hogy olyan nevezem tiszteletnek, vagy az egész pályafutás, amit elért, hogy...
1: Mondta játékvezetőnek, nem tisztelsz engem.
0: Volt ilyen is. Igen, de hogyan mondjam, ez tényleg ő megteheti, szóval, hogy én is teljesen másképp nézek ő rá így játékosként, tehát ő van a teniszben a Federer, a kosárlabdában ott van a Michael Jordan, mindenki mondja, hogy a LeBron James, hogy statisztikában, de hogy az összes régi, mert nagyon sok klasszis volt a Larry Bird-től elkezdve a kosárlabdában, és mindig azt mondja, hogy a Jordan, nem a LeBron James. Itt meg most pont ebben a generációban Messi, tehát nem a régi, hogy most már az argentinok is elismerik a Messit, hogy a nagy része most már a nagy százaléka azt mondja, hogy Messit előrébb helyezik a Maradonánál is.
1: Nekem van egy ismerősöm, aki egy hölgy, aki Argentinában született, és utána tanult meg magyarul, amikor Magyarországra került fiatalon, de élt utána többet Argentinában, és azt mondta neki, csak egy valami hiányzik, most jelenleg nem ott él, az argentin futballmeccseknek a hangulata. Ezek ennyire speciálisak?
0: Ezt mindig tőlem megkérdezik, és tényleg, tehát, hogy ez csak azt tudja, nem adja vissza a televízió egyáltalán. Tehát most a világbajnokságon is lehetett hallani, hogy szurkolnak az argentinok, egyik csapat se tud még csak hasonlóan se, de nem adja vissza a televízió azt a szurkolást. Tehát ott tényleg, hogy aki teheti és akar egy igazán hangulatos futballmérkőzést, az menjen ki, ha teheti, utazzon ki Argentinába, mert soha az életében nem fog látni sehol hasonlót, és egy életre szóló élmény lesz neki. Én voltam több mérkőzésen, válogatott mérkőzéseken, bajnokok ligája mérkőzésen, nemzetközi mérkőzésen voltam Olaszországban, tehát tényleg Németországban, Bayern München meccsen nagyon sok helyen voltam, és láttam mérkőzést, tehát meg se közelítik az argentin bajnoki mérkőzésnek a hangulatás, és nem a Boca Juniorsra kell gondolni, vagy a River Plate-re, hanem egy másik csapatnál ugyanolyan, vagy hasonló hangulat van, tehát én talán úgy tudnám jellemezni, hogy van ez a szurkolótábor, és mint hogyha lenne egy koncert, és egy színházi előadás, és egybe a három, mert tényleg ott elkezdődik a mérkőzés, de ott a szurkolók már előtte egy órával, másfél órával már hangulatot csinálnak, és szinte félig tele van a stadion, 3/4 tele van a stadion, és fél órával a meccs kezdése előtt meg telt ház van, és amikor vége van a mérkőzésnek...
1: És ez nem 20 ezer néző.
0: Igen, 60 ezer néző mondjuk, attól függ, hogy mi a befogadó képesség, és amikor vége van a mérkőzésnek, nem egyből távoznak, vagy nem, még van hátra 5 perc a meccsből, és akkor elkezdenek hazafelé indulni, hogy előbb kiérjenek a stadionból. A meccs után is még ott maradnak, és énekelnek. Tehát és rendezzenek
1: van akkor, ha veszít a csapat?
0: Hát igen, akkor azt nem nagyon boldogok, de én azt vettem észre, amikor kint voltam, hogy ott azért nem az van, hogy éles kritikát fogalmaznak meg a szurkolók, hanem akkor is a csapat mellett vannak. Tehát ők akkor is szeretik a csapatukat, hogyha egy rossz teljesítményt nyújtanak, bár hozzáteszem, hogy az argentin játékosoknak olyan a mentalitása, hogy

0: nem lehet olyat mondani egy mérkőzés után, hogy ne adtak volna bele mindent, vagy rossz volt a mentalitásuk, mert mindegyiknek nagyon jó a mentalitása, egyénileg és csapatszinten is. Esetleg az egyik rosszabb napot fogott ki, vagy játékbeli különbség, minőségbeli különbség van a két csapat között, és nem lehet mindig nyerni, de hát nyilván a vereséget is méltóképpen el kell viselni.
1: Nyilván azért beszéltünk sokat ugye Argentináról, mert te is játszottál ott, voltál ott, de a spanyolok nyerték a világbajnokságot. Az ő játékukat milyennek tartottad? Hát mint edző.
0: Igen, hát nekem tetszik a spanyolok, pont hát a fiam az óriási spanyol szurkoló, és Barcelona szurkoló is, és mondtam, hogy fiam, hogyha nézzük együtt a döntőt, akkor nem szólhatsz, meg ne idegesíts fel apádat. De örültem a kisgyerek, hogy láttam, hogy örül. Egyébként szomorú voltam, mert szeretem Argentinát, de a Messit az kimondottan. De tényleg egyszerűen itt taktikailag ez a labdabirtoklásra alapuló játék a spanyoloknak, annyira fölé nőttek az argentinoknak, hogy valamikor szinte a félpályán nem tudtak kijönni. És
1: de ezt a franciákkal is megcsinálták.
0: Igen, igen, tehát ez mutatja azt a minőséget, és ez szerintem ez vissza lehet menni az utánpótlásig, hogy nevelik ki ezeket a játékosokat. És szerintem, hogyha most ebből a csapatból most kivennének 6 játékos, és 6 másikat hívnának meg, szerintem nem nagyon változna a minőség, mert ugyanúgy ezt a játékot tudnák játszani a spanyolok. Ami nekem tetszett a döntőbe, az a utolsó 5-6 perc, amikor megpróbáltak az argentinok mindent egy lapra feltéve, hogy talán megszerezzék az X-et, amire volt is két nagy lehetőségük. Én szerintem egy kicsit bátrabban kellett volna játszaniuk, bár ott van egy remek szövetségkapitány, hogy könnyű innét véleményt formálni, de ott lenni és akkor egy döntést hozni, nyomja a felelősség a vállát, egy egész országért harcolnak, nyilván a legjobbat akarta az országának, saját magának, a csapatának, így döntött, mérlegelt, egyszerűen valamikor el kell fogadni azt, és el kell ismerni, hogy a másik csapat jobb volt.
1: Összességében ez a 48 csapatos világbajnokság, ez hogy tetszett neked?
0: Az elején megmondom őszintén, nekem annyira nem. Aztán utána egyre jobban. Tehát, hogy meglepetést tudtak okozni egy pár kis csapat, bár volt valamelyik, amelyik nem tudott fölérni ez a szinthez, de nagyon sok meglepetés volt, ami tényleg...
1: Például az argentinok jelen, hogy az Öltfoki szigetek, hogy milyen remekül játszott.
0: Igen, tehát hát tényleg izgalmas, vagy nem gondoltam volna. Én gondoltam, hogy jó, akkor remélem, hogy a Messi majd rúg egy mesterhármast, és akkor még növeli az előnyét az örökös góllövő listán. Tehát tényleg voltak olyan meglepetések, és ezek a kisebb csapatok, hogy nem számít rá az ember, hogy minőségben is olyan futballt tudnak, hogy bemutatni, hogy már nemzetközi szinten szinte nem lehet tutira menni egyik válogatott ellen se, mert akkor fog jönni a hideg zuhany, és erre már múltban is volt példa, de ahogy haladunk az idővel, most már egyre jobban azt veszem észre, hogy a csapatok között csökken a különbség, tehát, hogy nehéz már megverni bármilyen csapatot. Tehát egy jó csapatnak is maximálisan föl kell készülni bármilyen válogatott ellen, mert ha egy kicsit kienged, akkor már meglepetést okozhat a másik.
1: Emlékszem rá, hogy beszélgettünk itt a Nemzeti Sportkörben kollégákkal, és sokan azt gondolták, hogy majd például a spanyolok a Curaçao válogatottja ellen megdönthetik akár a magyar csúcsot is, mert hogy ugye 10-1-el mi tartjuk még mindig Salvador ellen 1982 óta, aztán lett egy nagy hatalmas döntetlen mondjuk egy ilyen mérkőzésen, tehát ezek biztos, hogy érdekes dolgok voltak, és 48 csapattal ment eddig a VB, mondom, hogy eddig, mert hogy augusztus 14-én most állítólag szavaz a FIFA arról, hogy felemelik a létszámot 64-re. Lehet ezt még bővíteni?
0: Nem tudom, hát most nyilván minden embernek megvan a saját maga elképzelése erről, meg a véleménye, meg nyilván vannak érdekek is, hogy most itt vagyunk például mi magyarok, mi is azt szeretnénk, hogy jussunk már ki a világbajnokságra, és újra látni a magyar csapatot. A magyar csapat egyébként bizonyos válogatottaknál erősebb, és mégse tudott így kikerülni a világbajnokságra. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy hogy jót tenne a magyar focinak, hogyha megemelnék, mert akkor valószínű, hogy kijutnánk, és akkor lehet, hogy ha jó teljesítmény nyújtanánk, hogy meglepetést csinálnánk, akár tovább jutnánk a csoportból, vagy tényleg egy jó teljesítmény nyújtanának a játékosok, több játékos kikerülne mondjuk külföldre, nevesebb csapatokhoz, és akkor ezáltal a magyar foci jobban ott lenne szem előtt. Ilyen szempontból azt mondom, hogy jó lenne. Minőség szempontjából azért tényleg régebben a legjobb csapatok voltak ott, és szinte majdnem mindegyik meccs ilyen nagyon izgalmas kiki meccs volt. Így a 64-nél az eleje azért nem lesznek ilyenek, tehát ott azért valószínű, hogy aki játszik ilyen fogadásokat, sokat el fog találni, mert nem nagyon lesz meglepetés.
1: Igen, de hát valószínűleg nem európai csapatok jutnak még lehetőséghez, hanem a világ több tájáról inkább jutnak még be csapatok a 64-be, tehát nem biztos, hogy ez nekünk segít.
0: Hát ha nekünk nem segít, akkor viszont azt gondolom, hogy nem sok értelme van. Még így, ahogy volt, azt mondom, hogy ez még úgy belefér, de ha még több ilyen gyengébb minőségű válogatott, nem hiszem, hogy a szurkolók is erre a mérkőzésre lennének kíváncsiak, bár ők is megkapják a lehetőséget, de azt gondolom, hogy nem így kéne megkapni a lehetőséget. Biztos, hogy megvan ennek a marketingje, meg a, hogy miért akarja ezt a FIFA, de azt gondolom, hogy ami most volt, ennél tovább már nem kéne menni.
1: Ha már a FIFA-t emlegetjük, akkor nem mehetünk el szó nélkül két dolog mellett. Az egyik, hogy azért a VB első négy csapatából három európai volt, tehát nem történt meg az a nagyon nagy áttörés, mert Argentina, hogy bejutott a négybe, nyilván ez nem meglepetés, hiszen világbajnoki címvédőként érkezett. Illetve a másik, hogy most elterjedt a napokban, hogy a FIFA szeretné a marketing jogokat értékesíteni, kiadni egy külső cégnek, hogy még több pénz áramoljon be a labdarúgásba a világbajnokságon keresztül. Ehhez mit szólsz?
0: Én is olvastam, hogy nem tudom, hogy ebből mi fog lenni, de most egyébként pont most három csapat ugye európai volt, de azért a brazil válogatott például az nem úgy szerepelt, hogy az ember elvárná tőlük. Ráadásul még a stílusuk is megváltozott, ami jellemző volt a brazilokra. Ez is változott, de lehet, hogy a következő világbajnokságon ez az arány meg fog fordulni. A németek is biztos, hogy össze fogják magukat kapni. Szerintem egy...
1: Az olaszok meg ott se voltak.
0: Igen, tehát, de már háromszor. Szóval egy olasz válogatott, hogy elképzelhetetlen volt régebben, hogy ne lássuk az olaszokat a világbajnokságon. Meg jó is volt nézni a meccseket, amikor az olaszok játszottak. Nem tudom, megmondom őszintén, nem is szeretnék ebbe így véleményt formálni, hogy a FIFA így kiadja ezeket a jókat, és nem is tudom, hogy mi lesz, mert így van a másik tábor, ami ellenzi.
1: Hát most állítólag ma kijött egy közlemény, hogy lehet, hogy egy kicsit visszakoznak, mert nagyon nagy volt az ellenállás ebben az irányban. Nem a 64 csapatra, hanem a kereskedelmi jogok.
0: Igen. Nem tudom, hogy nyilván vannak az érdekek, de én úgy érzem, ez, hogy én túl pici vagyok, hogy ebbe ilyenbe belemenjek és véleményt formáljak, meg nem is az én asztalom ez, úgyhogy nem is szeretnék ebbe véleményt formálni.
1: Hát valahogy úgy lenne jó a VB, ha már mi is ott lennénk, az viszont biztos, hogy megegyezhetünk.
0: Akkor azt mondom, hogy legyen 64, hogyha minket, magyarokat ez segít, mert én is nagyon szívesen szurkolnék a magyar csapatnak. Meg az egész ország azt gondolom, hogy ki van erre éhezve, hogy a magyarok megint ott legyenek a világbajnokságon, bár azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődött a válogatott, és az egész magyar foci fejlődött, hogy talán még most se lehet azt kijelenteni, hogy nekünk teljesen realitása az, hogy mi kijussunk akár az EB-re is, szóval még most is azt mondom, hogy nekünk ez a bravúr kategória, hogyha kijutunk akár egy EB-re, vagy akár egy VB-re.
1: Azért a te idődben, amikor te voltál a válogatottnál, akkor nem volt ilyen nagy szeretet a közönség és a csapat között. Miért? Azért, mert nem voltak olyan jók az eredmények?
0: Teljesen más volt. Össze se lehet hasonlítani, és én is voltam egy párszor válogatott, de erre nagyon meg tudja adni a választ például a Gerazoli, vagy a Juhászoli, aki ilyen százszoros válogatottak, és akik voltak már a mostani féle, hogy milyen rendszerbe készül egy válogatott telkibe, és milyen volt mondjuk x évvel ezelőtt mondjuk, amikor mi Dunaversenyba készültünk, vagy nem tudom, például Tatán, vagy helyett teljesen más voltak a körülmények, szóval az egész fejlődött, talán amikor elkezdődött ez a fejlődés, ha jól emlékszem, a Mateusznál kezdődtek-e bizonyos dolgok, amit behozott Mateusz, ő neki az teljesen természetes volt, itthon a magyaroknak meg luxus volt, amit ő elvárt, hogy hogyan kezeljék a válogatott, vagy milyen lehetőségeket kapjanak meg. Én azt gondolom, hogy ahogy így ment a fejlődés, ez azért kihatott a minőségre is, amit meglátunk a pályán. Meg lehet nézni a Puskás stadiont régebben, hogy nézett ki a Népstadion, meg most hogy néz ki, és még régebben voltak, hogy a Fradi pályán voltak válogatott meccsek, és volt 5000 néző, és én rendre ott vagyok a Puskásba, teltház előtt, itt az összes mérkőzés, fantasztikus hangulat, és még így, hogy nem is sikerült kijutnunk, sajnos ott voltam, vagyis nem, az nem sajnos, hogy ott voltam az írek elleni meccsen, mert a családom ott volt, két gyerekemmel folyamatosan szurkoltunk, és amikor Varga Barni berúgta a második gólt, ahogy láttam a fiamon, hogy örült, tehát hihetetlen öröm volt bennem is, és amikor nem sikerült, és kikaptunk, akkor körülbelül 3 órába telt a mérkőzés után, amire meg tudtam úgy nyugodni, mert én is nagyon-nagyon csalódott voltam. Tehát, hogy ez a fejlődés, amit akarok mondani, hogy ez óriási, hogy ezt el tudtuk érni, azt, hogy a magyar válogatott, ha pályára lép, az rendre telt ház előtt lép pályára. Tehát, hogy bizonyos fejlődést lehet így is mérni, úgy is mérni, játékminőségben, egyébként játékminőségben is fejlődött, de a mostani játékosoknak sokkal jobban megvannak adva a feltételek, mint a mi időnkben, ami feltételek voltak.
1: Te amikor így kint vagy a gyerekekkel a meccsen, akkor hogy szurkolsz, mint szurkoló, mint édesapa, vagy azért edző vagy ott is, a szemed az inkább edzői?
0: Hát én inkább edzőként nézem az ilyen mérkőzést, de hogyha rápillantok a fiamra, akkor egyből apa leszek. De edzőként nézem a mérkőzést, és akkor, amikor a fiammal szoktam beszélgetni, akkor próbálom neki úgy, mint apuka elmondani, de szakmai szemmel, amit látok, hogyha kérdez valamit, de lekopogom, értelmes kisfiam van, úgyhogy elég jól megérti ezeket a dolgokat.
1: Neki könnyű vagy nehéz az élete melletted? Mert azért sokan mondják, hogy futballista gyereke, azért mindig kapja, hogy mit hogy kell csinálni, mennyire szólsz bele a játékába, az életében, és nyilván edzője vagy, tehát más a helyzet egy picit, de korábban például.
0: Én egyáltalán nem. Tehát, hogy én, mint edző, a fiamnak soha nem adtam olyan tanácsokat, hogy mit csináljon a pályán, hogy így vegye át a labdát, vagy így induljon be, és ilyeneket nem. Ha ő kért valamit tőlem otthon, hogy apa, ezt hogy csináljam, akkor megmutattam neki, hogy tartsa a lábát egy kapura lövésnél, vagy egy passznál, hogyan kell a lábát tartani, de maga a játékába én nem szóltam bele. Én mindig azt mondtam neki otthon, amikor elmegy edzésre, vagy mérkőzése, hogy fiam, adjál bele mindent, te fussd a legtöbbet, ne add fel soha, legyél bátor, cselezzé, lőjél bátran kapura. Ezeket mondtam neki, és soha ilyen szakmai tanácsokat nem adtam neki. Hála Istennek a kisgyerek ezeket így megfogadja. Én igazából azt szeretném, hogy a mentalitása nagyon jó legyen. Egy példa is van erre, amikor hazajött és mondta, hogy a 13, a 14 és a 15 egybe volt, hogy volt egy ilyen teszt, futóteszt, ahol inga teszt volt, elég kemény, és mondtam, hogy jó fiam, majd mindig, amikor hallod a sipot, akkor fordulnod kell, és akkor egy idő után azt fogod érezni, hogy már nehezebben jön a levegő, már savasodik a lábad, akkor össze kell szorítanod a fogodat, és nem feladni, és ameddig bírod, futnod kell, és ne adjad föl. És akkor hazajött, kérdeztem, fiam, mi volt? Apa, megnyertem.
1: Ilyen volt apuka is, ilyen? Szeretett futni?
0: Azt nem mondanám, hogy annyira szerettem, de amikor kellett, akkor versenyeztem, és nem csak a társaimmal, hanem saját magammal is. Tehát akkor próbáltam magamból kihozni a maximumot, és preszt is csináltam belőle, első akartam lenni. Tehát a futásoknál én ott voltam az elején mindig. Szeretni nem szerettem, viszont amikor ki volt adva, hogy munka van, azt profin megcsináltam, és mindig első akartam lenni.
1: Tehát akkor ezek szerint a fiad is csatár.
0: Igen, csatár eddig azt játszott, próbálgatták középpályán is, de azt mondják, hogy hasonlít a játék az enyémre. A mentalitása az biztos, hogy nagyon, mert tényleg csíp, harap, letámad, sokat fut, beindul, szerel.
1: Akkor tényleg, ezt is lehet örökölni.
0: Igen, hát remélem, hogy ha kívánhatok valamit, akkor azt kívánom, hogy a fiam sokkal sikeresebb legyen nálam.
1: Hát reméljük, hogy így lesz, mi pedig folytatjuk majd hamarosan a hírek után, mert most itt a Nemzeti Sportrádióban híreket mondunk, és utána pedig majd beszélünk egy kicsit most már a te edzői pályádról is, a karrieredről, amivel kezdtük ezt a műsort, ugye, hogy most az U14-es csapat edzője vagy Kaposváron, nem sokára folytatjuk Waltner Roberttel.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
4: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
5: És szerintem zseniális ez a szöveg.
6: Ez überelhetetlen.
3: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
6: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
3: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Európa bajnok a magyar triatlon vegyesváltó. Holnap újraindulhat a Dunamenti erőmű meghibásodott egysége. Fokozódik a hőség. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
7: 2 órával hamarabb kezdődik a mai Kispest Honvéd MTK bajnoki találkozó. A Magyar Labdarúgó Szövetség a rendkívüli időjárási helyzetben az energiafelhasználás csökkentéséhez járul hozzá azzal, hogy természetes fényben rendezi meg a találkozókat az élvonalban. A Kispest MTK összecsapás 17 óra 30 perckor kezdődik. A Nemzeti Sportrádió a mérkőzést élőben közvetíti. 3 másodosztályú mérkőzés elmarad ma a labdarúgó Markentil Bank Ligában. A DVTK Szent Lőrinc, a Mezőkövesd Ajka, illetve a Szeged BVSC találkozók esetében a vendégcsapatok utazási problémákra hivatkozva nem egyeztek bele a módosított kezdési időpontokba. 6 góllal 35-29-re győzött a magyar női ifjúsági kézilabda válogatott Svédország ellen. A romániai Európa-bajnokság E csoportját így megnyerte Kun Attila szövetségi edzőcsapata. Európa bajnok a Kropkó Márta, Szalai Fanni, Dévai Márk, Léman Csongor összeállítású magyar triatlon vegyesváltó. A lengyelországi sprintversenyen 300 méter úszásból, 8 kilométer kerékpározásból és 1,6 kilométer futásból álló viadalon 20 váltó indult. A magyarok eddigi legjobb szereplése a tavalyi EB bronz volt.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Már a hétvégén teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízárása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az éjfélkor életbe lépett kormányrendelet értelmében először önkéntes korlátozást kérnek a nagyfogyasztóktól, amennyiben további intézkedésekre lenne szükség, a MAVIR kötelező fogyasztás csökkenést rendelhet el. Várhatóan csak holnap indulhat újra a Dunamenti erőmű meghibásodott egysége. Erről is a miniszterelnök számolt be. Magyar Péter azt mondta, a javítás folyamatban van, a szükséges alkatrészek megérkeztek, és a jelenlegi állás szerint holnaptól termelhet újra a gázturbinás blokk 100 halombattán. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését, és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, a vállalatok döntő többségének konkrét tervei vannak a fogyasztás átütemezésére. Az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi terhelést vesznek le a hálózatról. Energiatakarékossági okokból lassabban járnak a metrók és a villamosok Budapesten, így naponta 15 megawatt energiát lehet megtakarítani. Emellett néhány vonalon a trolik helyett munkanapokon dízelautóbuszok közlekednek, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely egy másik bejegyzésében azt írta, Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség. Megköszönte a katonák, rendvédelmi dolgozók és az egészségügyi szakemberek extrém hőségben végzett szolgálatát a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forshoffer Ágnes emellett köszönetet mondott minden magyarnak, aki együttműködik az energia- és víztakarékossági intézkedések betartásában. Az uniós tagállamok belügyminisztereinek rendkívüli videókonferenciáját kezdeményezte a spanyol miniszterelnök a spanyol fennhatóság alatt álló észak-afrikai Ceuta városában történt tömeges hatásértések miatt. Pedro Sánchez úgy fogalmazott, a többség támogatását fejezte ki és segítséget ajánlott, mások azonban Spanyolország schengeni övezetből való ideiglenes kizárását követelik. Ceutánál az elmúlt napokban több ezer bevándorló próbált illegálisan bejutni Marokkóból az Európai Unió területére.
2: Közlekedés.
7: Erős a hétvégi forgalom a gyors forgalmi utakon, az M1-es Budapest felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között több helyen torlódik a külső sáv. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
7: Tovább fokozódik a hőség. Ma legfeljebb az észak-nyugati határ mentén, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha záporzivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
1: 15 óra 36 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig a stúdióban Waltner Robert, akivel sokat beszélgettünk a világbajnokságról, meg a világfutballról, de térjünk egy kicsit vissza Magyarországra. Ugye azt tudjuk, hogy az U14-es csapatnál vagy jelenleg Kaposváron. Igazándiból, ha valaki rólad gondolkodik, akkor nem biztos, hogy Kaposvár ugrik be először a nevedről, hanem inkább Zalaegerszeg. Melyik a korábbi, melyik a nagyobb szerelem?
0: Hát mind a kettő. Kaposváron születtem, és még 12 évesen az volt az álmom, hogy egyszer a Rákócziba játszhassak, ami sikerült is, aztán nagyon hamar elkerültem, mert a videótól megvásárolt, másfél évet játszottam csak a felnőtt csapatba, és akkor így elindult az NB1-es karrierem. De Zalaegerszegen azért 3 időszakot voltam, és hogyha oda veszem még az edzői karriert, akkor az a negyedik volt, sőt, edzőként kétszer is voltam, mert amikor elkezdtem az edzősködést, akkor először az utánpótlásban dolgoztam egy évet, U19-es csapatnál, mint pályaedző, aztán utána már felnőttbe mentem az Zalaegerszegre, úgyhogy összesen 5 különböző időszakban voltam Zalaegerszegen. Én is kötődök Zalaegerszeghez nagyon, a feleségem is zalaegerszegi. Nekem Zalaegerszeg az teljesen más, teljesen másképp fogadnak az emberek, és itt nem a szurkolókra gondolok, hanem az emberekre, akik a városban élnek. Nagyon szeretnek engem, és én is szeretem őket, és ezt érzem, ezt a szeretetet, hogyha én sétálok az utcán, akkor valamikor 50 méterenként megállítanak, hogy Robikám, hogy vagy, stb. Mindig kérdeznek, és természetesen ez egy jó érzés. Én próbáltam ott mindig a maximumot adni, nem mint hogyha máshol nem ezt tettem volna, mert máshol is próbáltam, de Zalaegerszegen az összes időszakomban nagyon-nagyon jó ment a játék, így sikerült a legtöbb gólt rúgnom ott ezen az örökös góllövő listán. Ezt most is erre büszke vagyok, hogy ezt vezetem,
1: És Sós István rekordját döntötted meg, 69 gólnál tartott ő.
0: Igen, és ezt ki is tűzte magam annak idején célnak, hogy ezt megdöntsem. Sikerült gólkirálynak lennem, magyar bajnoknak lennem, megválasztottak évjátékosának, ebbe a csapatba sikerült egyszer 5 gólt rúgnom, és 10-es osztályzatot kapni, ami ritka. Voltam az év megyei sportolója az összes sporták közül, tehát, hogy így, és ez mind az a legerszegi időszakomhoz köthető, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon sikeres időszak volt mindegyik, és az edzői időszak is sikeres volt, mert igaz, én fölmondtam szezon közben, de akkor per pillanat, amikor én elhatároztam, akkor negyedik helyen állt a csapat, úgyhogy nagyon sikeresek voltunk.
1: De akkor miért mondtál fel?
0: Hát ezt megtartom én inkább magamnak, hogy miért határoztam így, akkor megvolt rá az okom. Így már, hogy eltelt egy bizonyos idő, lehet, hogy most már másképp döntettem volna, vagy másképp döntenék, de akkor abban a helyzetben akkor azt gondoltam, hogy az a legjobb megoldás.
1: Ennek ellenére azért úgy tűnik, hogy nem kibékíthetetlen ellentét alakult ki a klub meg közted, mert ha lehet hinni a pletykáknak, akkor volt szó arról, hogy visszatérsz mostanában Zalaegerszegre.
0: Igen, én nem hallottam róla, de azért vannak ezek a pletykák, hogy lehet, hogy volt róla szó, de hogy velem nem tárgyalt senki, az biztos, és nem hallottam, most hallottam először ezt az információt. Nagyon remélem, hogy egyszer még lehetek az Zalaegerszegnek, a felnőtt csapatának a vezetőedzője. Ha jól emlékszem, Gele Imre bácsinak is ez kétszer megadatott, és jó lenne, hogy nekem is egyszer már sikerült, és hogy még egyszer. És jó lenne, hogyha ha sikerül, akkor ami hasonló sikeres időszak lenne, mint az első. Ez az Zalaegerszeg, ez tényleg én szerintem, ameddig én élek, és remélem, hogy nem rövid életű leszek, hanem hogy minél tovább sikerül így a családommal közösen ezt élvezni az életet, hogy bízom benne, hogy Zalaegerszeg még össze fog velem kapcsolódni így a jövőbe, de hogy örökre a szívemben marad, az biztos.
1: Melyikre látsz nagyobb esélyt, hogy Zalaegerszegen kapsz hamarabb munkát, vagy hogy Kaposváron, már úgy értem a felnőtt csapat?
0: Hát ezek nem tőlem, hogy mi az esély, nem tudom, megmondom őszintén, nem is akarok így találgatni.
1: De most arról sem volt szó, hogy Kaposvár?
0: De volt róla szó, de megmondom őszintén, az első olyan tárgyalás volt a kaposvári, ahol nem éreztem azt, hogy engem akarnak, mint edző. Úgyhogy nem véletlenül nem engem választottak.
1: Pedig hát azért ott te sokat tettél az asztalra edzőként is.
0: Hát most valaki ezt mondja, de vannak bizonyos emberek, akik lehet, hogy nem így gondolják, vagy lehet, hogy más szempontok szerint döntenek egy edző kiválasztásánál, úgyhogy ezeket tiszteletbe kell tartani.
1: De hogy is volt ez a kaposvári történeted edzőként?
0: Hát én annak idején igazából lehet azt mondani, a feleségem döntötte annó el, hogy merre vigyen a sors, mert...
1: Nem ismersz mást mondani, mert azért azt elárulom a hallgatóknak, hogy itt hallgatjak mind a beszélgetést a szerkesztőségben.
0: Én őszinte ember vagyok, úgyhogy én mindig az igazat mondom. Zalaegerszegen dolgoztam pályaedzőként az U19-es csapatnál, és ezzel egy időben kijártam Ausztriába, mint játékos edző, egy alacsonyabb osztályú csapatnál, ahol játszottam is, de én voltam az edző, és ezt a kettőt egyszerre csináltam. És a családom az maradt Kaposváron, én Zalaegerszegen értem egyedül, és hétvégén találkoztunk. És vége volt az első évnek, és akkor mondtam a feleségemnek, hogy figyelj, ez így nem lesz jó, hogy külön vagyunk, hogy döntsük el, hogy akkor most hol telepedünk le, hogy vagy Zalaegerszegen, vagy Kaposváron. És akkor a feleségem mondta, hogy neki kialakult az élete ott Kaposváron, barátnők, barátok, gyerekek már, óvoda, stb. És mondta, hogy ő szeretne Kaposváron maradni. Anyukám ott élt. Nyilván a feleségemnek a szülei azok meg Zalaegerszegen éltek, tehát, hogy de a feleségem döntötte, hogy akkor legyen Kaposvár, jó. És akkor ott elkezdtem dolgozni az U19-es csapatnál. Az első év az nagyon nagyszerű volt, mert bajnokságot nyertünk a csapattal, és rengeteg játékos utána fölvittem a felnőtt csapathoz, abból a korosztályból, meg még az egyen fiatalabb korosztályból is, sőt, még aki most játszik Szederkény, őt már 15 évesen fölvittem, vagy az Orsos Tomikát, az 16 évesen már fölvittem a felnőttbe, és hát a U19-es bajnokság megnyerése után, akkor kineveztek a NB3-as csapatnak a vezetőedzőjének, és ott is megnyertük a bajnokságot, feljutottunk az NB2-be, kaptam egy új szerződést, és igazából ott az NB2-be úgy a bajnokság elején minket mondtak az egyik kiesőnek, ugye az elemzések szerint, úgy lebecsültek.
1: Érdekes, tavaly az ETR-rel mondták ezt, és aztán milyen jó teljesítmény.
0: Igen, igen. Amikor ott voltam, egyébként nálam is ezt mondták, szóval nem tudom, hogy valamikor nem mindig jön be ez az esélylatolgatás, de akkor Kaposvár az lebecsülték így az NB2-be, sőt a tulajdonos, az akkori tulajdonos mondta, hogy Robi, én annyira örülnék, hogy ez a csapat, hogyha elérni a 10. helyezettet, az nekem felérne egy bajnoki címmel, és akkor ebből lett egy feljutás. Az Etem mögött másodikként jutottunk föl, megelőzve olyan csapatokat, mint a Gyirmot, a Vasas, a Győr, tehát, hogy voltak jó csapatok, egy nagyszerű társaság jött össze, keményen dolgoztunk, mindenki alázatos volt, megpróbáltam én is, ami lehetett ugye, a munka részén tanulni, és mindent beleadni a munkába, és ugyanezt elvárni a játékosoktól, de az ott dolgozó emberektől, tényleg a lehetőségeinkhez mérten nagyon profin dolgoztunk, és a saját maga területén mindenki hozzátette a saját munkáját, és ebből lett az NB1. Nyilván az NB1-be, tehát az esélyét se kaptuk meg annak, hogy ott hogy benn maradjunk, mert a költségvetésünk az ugyanannyi volt, mint az NB2-be, és a második legkevesebb költségvetés is több, mint a duplája volt, mint ami nekünk volt, tehát igazából...
1: Nem is volt esélyetek ott ezzel.
0: Hát most ezt nem is tudom, hogy hogyan tudjam hasonlítani, de most... Egy 125 köbcentis motorra próbáltunk versenyezni az 500 köbcentis motor ellen, tehát hogy szinte egy lehetetlen küldetés volt, ez volt az igazság. Sok játékos, ha jól emlékszem, az NB1-es keretben például 6 játékos volt, aki a megye 1-be játszott, mégis följutott az NB3, NB2, NB1, és amúgy se voltak olyan, tehát mi nem tudtunk ilyen nagy neveket igazolni, nem volt sok pénz, úgyhogy sajnos az borítékolható volt, hogy nem sikerül, bár én akkor ebben nem hittem, tehát én abba hittem edzőként, hogy majd valamilyen csoda folytán, mert a felkerülés is egy csoda volt. A Leicester City-vel például osztam a bajnokság elején a játékosoknak, és sikerült, de azért a csodák vannak, de nem minden évben azért ilyen csodák ritkán vannak. Szégyenkezni valunk nem volt. Most néztem a Kazincz Barcikának a teljesítményét, és a sajtó is elég jókat írt róluk, hogy szerepeltek, és akkor összehasonlítottam az akkori Kaposvárnak a statisztikájával így eredménybe, és nem volt nagy különbség a két csapat között, bár rólunk azért elég sok negatív vélemény volt akkor, viszont a játékos állományban, a Kazincz Barcikánál például nagyon sok NB1-es rutinnal lévő játékost igazoltak, a Mesák, az Ikoba, a Ferenci, a Berec, és még lehetne sorolni azért könyves, tehát NB1-et megjárt tapasztalt játékosok, és nekik se sikerült, de nekik sincsen szégyenkezni valójuk, mert a többi csapathoz képest az ő keretük is gyengébb volt, és ezért nem sikerült nekik a bennmaradás.
1: És neked ez mit ért ez a kiesés? Mi lett veled?
0: A Kaposvár után?
1: Tehát ott véget ért akkor?
0: Még elkezdtük az NB2-be, és az első hét fordulót, hogy lehet azt mondani, nagy része elment, sok játékos kicserélődött, össze kellett érni az új csapatnak. Első hét fordulóban játszottunk 5 döntetlent, és 2 vereség volt, és engem akkor menesztettek. Megmondom őszintén, akkor nem is volt bennem ilyen, hogy ilyen rossz érzés, hanem szinte ilyen megkönnyebbülés volt. Nagyon elfáradtam, nagyon sokat dolgoztam, és tényleg jó esett akkor a pihenés, és még arra jó volt, hogy igazából előtte csak siker volt, mert akár az U19-es csapatnál bajnokságnyerés, az NB3-as bajnokságnyerés, az NB2 feljutás, második hely, ez csak siker volt, és az első kudarc az NB1-es kiesés volt, de végig gondoltam az egészet, sokkal többet tanultam abból az egy évből, mint az előtte lévő háromból, az egy év kudarcból, mert ott lehetett látni a játékosok is a sikertelenségtől, hogy változtak bizonyos emberek, akár a taktikán keresztül, hogy lehetett készülni a csapatok ellen, rengeteget lehetett a kudarcból is tanulni, úgyhogy azt gondolom, hogy az nagy hasznomra volt az utána lévő edzői szakmámra így kivetítve, hogy amit abból tanultam.
1: Persze a Kaposvár azóta, most már jó néhány év az NB3-ban szerepel, tehát nincs közel ahhoz a szinthez, ami ott voltatok.
0: Hát igazából én, amikor engem elküldtek abban az évben, ők ki is estek. Hozzáteszem, nyilván itt a vezető dönti el, hogy ő, a vezetők is jót akartak, hogy talán egy edzőváltással majd a csapat jó lesz. Én bennem már nem bíztak akkor annyira, mert hogyha bíztak volna, akkor nem cseréltek volna le, meg amúgy is sok időt voltam, tehát lehet, hogy ráfért a csapatra is egy frissítés, de például abban az 5x-be és két vereségbe a 70. percig, hogyha nézzük az eredményt, akkor elsők lettünk volna a tabellán. De az utolsó 20 percre x-re hoztuk a meccseket, vagy kikaptunk. Ez azt eredményezte, hogy ott voltunk a tabellának az alján, ezekkel az x-ekkel, mert nem sikerült győzni, és ezért kellett mennem. De ez valahogy a sors ezt így akarta akkor. Lehet aztán, hogyha én maradok, nem tudom, hogy mi lett volna. Én azt gondolom, hogy nem estünk volna ki, de az biztos, hogy nem tudtam volna azt az évet már ugyanazzal a energiával végigcsinálni, mert eleve nem volt nekem Kaposváron olyan stábom, mint például Zalaegerszegen volt, vagy akár Pakson, amilyen stábom volt. Ott a munkának a nagy részét azt én csináltam meg. Nem volt videóelemző, nagyon sok olyan munkát, ahol máshol ki lehetett adni, és ami megkönnyítette az én feladatomat, az Kaposváron azt mindent egyedül csináltam. Úgyhogy amikor én jártam akár a B, vagy az A, vagy a ProLicenses képzés, és volt a tankönyv. Emlékszem, amikor a B-licenszre jártam, és elolvastam, volt az egyik oldalon, hogy a kiégés, és annak a jelei. És amikor legelőször elolvastam azt, ha jól emlékszem, akkor az A-licensznek a felvételién volt, akkor mondtam, hogy ez milyen hülyeség, hát ez nálam egyik se. És emlékszem, hogy amikor a ProLicenszre jártam, és elolvastam megint, mert benn volt a könyvbe, sajnos észrevettem, hogy mindegyik jellemző volt akkor rám, amit akkor elolvastam. Tehát, hogy egy idő után egyszerűen az ember fölördi ez az egész, ez a sok munka. Nyilván én egy olyan ember vagyok, egy maximalista, tehát, hogy én soha nem, az egyik hiba is ez, azt gondolom, hogy hibám ez, hogy nem tudok elégedett lenni. Tehát, hogy mindig jobb, meg jobbat kihozni a játékos, amikor játékos voltam, akkor is mindig a jobbra törekedtem, így meg edzőként mindig ki akarom egy magamból is hozni, meg minden egyes játékosból is a legjobbat, és hát ez sok munkával jár, és egy idő után ez a munka, és nyilván azért mindenki tudja, azért ilyen NB1 és NB2-es szinten ott van a nyomás, a stressz, ott van a sajtó, a szurkolótábor, stb. Tulajdonosok, sportigazgatók, jó, ki kell jönni mindenkivel, megtalálni a közös hangot, hogy mindenki egy irányba menjen, és azért ez sok energiát elvisz, és ilyenkor valamikor kell a pihenés. Bizonyos esetekben, amikor akár a Kaposvárnál, amikor menesztettek, nem azt mondom, hogy örültem neki, mert nyilván szomorú voltam, de nem bánkodtam annyira.
1: Említetted már Paksot. Az ottani időszakod, azt hogy értékeled?
0: Jobbra számítottam, mint amilyen volt, de nem volt rossz. Tehát igazából, amikor eljöttem, akkor 6. helyen volt a csapat, és pont egy olyan mérkőzésen voltunk a Debrecen ellen, kikaptunk 2-1-re, úgyhogy még a 92. percig mi vezettünk, és ha azt a meccset megnyertük volna például, akkor 3 pontra lett volna a 3. hely. Így meg 6. lettünk, hogy kikaptunk. Tehát, hogy valamikor egy-egy meccsek az eredménye azért a tabellán így mozoghatsz. Ami nekem problémám volt Pakson, az egyik az, hogy hát a legnehezebb időszakban mentem az Bognár Gyuri után átvenni egy csapatot. A Gyuri nagyon népszerű volt, jó is szerepelt a csapattal, és most is jó szerepel, tehát őt szerették a szurkolók is, tehát bármelyik edzőnek nehéz lett volna a Gyuri után ugyanolyan népszerűnek lenni, ráadásul amit ő alkalmazott játékot, ő sikeres volt avval a filozófiával, avval a játékstílussal, amit játszott a csapattal. Én megpróbáltam egy másikat játszatni, amivel én sikeres voltam Kaposváron, sikeres voltam Zalaegerszegen, és próbáltam egy négyvédős rendszert az én filozófiám szerint, az én stílusom szerint játszatni a csapattal, ami nekik új volt, és egyre jobban csinálták már, de nyilván ez idő kellett volna, hogy teljesen átvegyék a három, mert teljesen más azért a háromvédős rendszerbe játszani taktikailag, mint egy négyvédős rendszerbe. Nekem azért más volt bizonyos dolgokban az elképzelésem, úgyhogy amit bánok, hogy rossz időszakba kerültem, azt gondolom Paksra, pedig nagyon szerettem volna egyszer a Paksnak az edzője lenni, ez sikerült is, de jobb eredményt szerettem volna enni elérni. A másik meg ott volt a Böde Daninak az esete, ami igazából...
1: Erre rákérdeztem volna.
0: Igen, gondoltam, mert mindig megkérdezik, hogy de ennek sokkal nagyobb feneket kerítettek a sajtóba, nagy visszhangja volt, és nem is úgy jött le a sajtóba, hogy ez valójában volt ez az egész, mert sokszor ezt hozták le, hogy én elküldtem a Danit, ami nem volt igaz, mert nem küldtem el a Danit, soha nem tettem volna ilyet. A Daninak a saját döntése volt, hogy lemegy az NB3-as csapatba, nem akart velem együtt dolgozni, azért, mert kétszer nem cseréltem be. Tehát igazából ez volt a bűnöm. Egyébként a klub érdeke volt, vagy a klub érdeke miatt nem cseréltem be a Danit. Akkor én egy centerre játszottam, 4-2-3-1-es felállási formában, és ez a Varga Barni volt a center, aki meg tudjuk, hogy milyen pályafutása volt a Barni, akkor is egy nagyon jó csatár volt. Hozzáteszem, a Dani is egy nagyon-nagyon jó csatár, előtte is, meg utána is bizonyította, de két olyan meccs volt Újpestelen, ami nagyon meleg volt, mert 3-0-ra vezettünk, és behoztam fiatalokat, hogy menjenek a fiatal percek. Az Újpest talált egy gólt, és jött rá a második, belelkesedtek 3-2-n, és nem cseréltem csatárt, hanem hagytam a Barnit, mert a Barni többet tud futni a védekezésben, mint a Dani, nem cseréltem be. Nyilván ez a Daninak rosszul esett, megnyertük a mérkőzést, a következő mérkőzés meg egy Kisvárda elleni meccs volt, ami 3-1-re vezetett már a Kisvárda, és lehetett tudni, hogy elment az a mérkőzés, hogy valószínű, hogy elment, és ott megint nem cseréltem be a Danit, hanem bevittem inkább fiatal játékos, hogy vigye a fiatal percet, hogy ez legyen meg, mert azt mindenképpen teljesíteni kell, mert a klubnak az pénzt hoz, és én tudom, hogy milyen egy játékosnak, nyilván a Daninak az egóját is ez nem esett jó neki, hogy nem cseréltem be, a Dani ezt úgy vette, hogy én szórakozok vele, pedig tiszteltem úgy, mint idősebb játékos. Még.
1: Megbeszéltétek ezt a dolgot esetleg azóta?
0: Nem. Nem is találkoztam azóta Danival. Tehát én nem haragudtam a Danira, soha elismertem mindig a képességeit, és játszattam is volna, de azt gondolom, hogy a Daninak is azért türelmesebbnek kellett volna lennie, tehát azért, mert kétszer nem cserélem be, nem kellett volna, azt gondolom, így viselkednie, de most nyilván nagy egójú játékos, sok mindent elért ő is a magyar fociba, úgyhogy én is voltam hasonló helyzetben, bár én nem így reagáltam le, de minden ember más, szóval én nem haragszok rá, de az biztos, hogy ez például befolyásolta az én paksi jövőmet.
1: Volt még egy sikeres időszakod, ugye a Zalaegerszeget említettük meg, a Kaposvárt ilyen szempontból, Szentlőrincen is.
0: Igen, Szentlőrincen egy kimondottan nagyon-nagyon jó év volt, ami sok ember számára nagyon nagy meglepetés volt. Igazából ott is ugyanaz volt a helyzet, mint a Kaposvára, hogy elkönyvelték a Szentlőrincet, mint feljutó az egyik kiesőnek. Ez egy nagyon kis csapat, hát szinte egy falu, egy kis város, a körülmények is nagyon szerények, tehát nincs egy új klubház, bár van egy jó minőségű pálya, de szerény körülmények vannak, azért mi is konténerbe öltöztünk, tehát, de nekem ez nem okozott problémát, tehát hogy én amikor oda mentem, ott 16 új játékost igazoltak, abból talán 5 érkezett úgy, hogy 2 héttel a bajnokság kezdete előtt, és ebből kellett egy csapatot faragni, ami sikerült is, és jól szerepeltünk. Tavaszra meg már tudtunk egy olyan játékot is bemutatni, ami nem csak eredményes volt, hanem látványos is, tehát ha jól emlékszem, tavasszal csak 2 vereségünk volt, az egyik a Kisvárda ellen, talán a 2 vereségünk volt, a többi az vagy győztünk, vagy döntetlen volt, például a hazai pályán megvertük a Vasast is.
1: Okoztatik is ezzel neki nehézséget. Hát most, és hát még titeket titkos esélyesként tartottak, hogy feljuttok.
0: Igen, mert igazából vezettünk a Kazincbarcika ellen is 2-0-ra, és sajnos mind a két jobb hátvéden megsérült, és be kellett cserélni egy középpályást, aki behibázott a jobb hátvéd pozícióban, az életében még nem játszott jobb hátvédet, és X lett a mérkőzés, pedig 2-0-ra még nekünk volt 2 olyan helyzetünk, hogy kapusra szembe voltunk, és már a Kazincbarcikaiakon is látszott, hogy érezték, hogy ez a meccs már elment, és 2-2 lett. Azért azt hozzáteszem, hogy nem volt reális az, hogy minket ott emlegessenek, hogy mi is feljutók lehetünk, de meg volt rá a lehetőségünk, mert a Kazincbarcikától 6 ponta lett kevesebbünk, mint a Kazincbarcikának, és volt több olyan 11-es, akár a Kozár Mislen ellen, ahol ha berúgjuk, akkor megnyertük volna a mérkőzést, vagy a Soroksár ellen, ahol a 93. percben a Nagy Ricsi kiadta a 11-est, és maradt az 1-1. Ezek a kis 2 pontok, ha jönnek, akkor megint egy újabb csoda lett volna, de azt gondolom, hogy így is egy történelmi eredményt ért el a csapat, mert 5. helyen végzett, ugyanannyi pontja lett, mint a 4. helyezetnek, csak annyi, hogy nekik több győzelmű volt, és ez számít, nekünk több vereség volt, de ez is egy történelmi eredmény volt, és egy nagyszerű évet csináltunk, és ami még nagyon jó volt, hogy a játékosok annyira jól érezték magukat a közösségben, annyira szívesen jöttek edzésre, hogy például egy Port Patrik, aki azért több klubnál is megfordult Magyarországon, és ezt több játékos is mondta, nem csak a Patrik, hogy ennyire jó közösségbe, ilyen jó hangulatba és csapategységbe még soha egy csapatánál nem volt.
1: De aztán a második év az nem sikerült ilyen jó.
0: Nem. Nyilván az már egy másik csapat volt, elment 10 játékos, igazoltak helyettük újakat, más minőségű játékosok voltak, amúgy is az átlag életkorban az első évi csapat is egy fiatal csapat volt, a második évi csapat meg a legfiatalabb csapat volt az MB2-be, és sajnos minőségbe is nem tudták megközelíteni azt, ami az első évben volt a játékosoknál. Ez mutatta a Szent Lőrincnek az egész évi teljesítményét, hogy egy gyengébb kerettel kellett dolgozni. Sajnos nekem nem tudom hány forduló után, november elején, nekem megköszönték a munkát, és más folytatta.
1: És azóta nincs most új csapat.
0: Őnek is megköszönték a munkáját, aztán igazából a végén egy óriási bravúrral csoda folytán sikerült nekik a bennmaradás, de igazából megmondom őszintén, nem foglalkozok azóta a Szent Lőrincen, mert igazából nekem ott befejeződött akkor a pályafutásom, ahogy eljöttem.
1: És akkor nem hiányzik most a kispada felnőtt csapatnál valahol?
0: De hiányzott a munka, tehát azt hozzáteszem, hogy én nem akartam otthon ülni és unatkozni, eljártam mérkőzésekre, megnéztem a mérkőzéseket a televízióban, valamikor személyesen mentem el, de engem ez nem elégített ki, tehát én nem akartam dolgozni, és ezért is vállaltam el ezt a munkát, hogy addig is dolgozzak, aztán én hiszek Istenbe, és remélem, hogy majd ő eldönti, hogy mikor lesz az az idő, amikor nekem megint lesz lehetőségem vagy NB1-be, vagy NB2-be, vagy akár NB3-ba dolgozni, majd megtalál egy új lehetőség. Ha nem, akkor megpróbálom, hogy minél jobban, ugyanúgy vezetem egyébként ezeket a kisgyerekeket, ugyanazzal a lelkesedéssel és alázattal, mint hogyha egy NB1-es csapatot vezetnék, úgyhogy profinálok ez a munkához is, ennek is megvan a saját maga szépsége, tehát az, hogy a kisgyerekek, hogy ebbe a két hétbe lehet látni, hogy mennyit fejlődtek, és ahogy csillog a szemük, hogy ott van például a Vukán Nikolicsnak a kisfia, ő 2 éve fiatalabb enni a korosztálynál, de nagyon tehetséges, és 11 éves, és annyira ügyes a kisgyerek, és amikor csinál a dolgokat, most például rugott edzésen egy gólt, és oda szaladtam hozzá, és fölemeltem a levegőbe, mert annyira örültem neki, hogy láttam, hogy ő is örült, tehát, hogy ebbe az utánpótlásnak is megvan a saját maga szépsége. Nyilván valaki nem tudja elképzelni magát, hogy dolgozzon. Én meg nagyon szeretem a fiatal játékosokat, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy én szívesen dolgozok felük, de, és nem utoljára, de nem utolsó sorban, hát a fiam az meg a fiam, tehát, hogy így én viszem edzésre, én hozom edzésre, bár hozzáteszem, hogy ezt otthon én ezt elmagyaráztam mind anyukának, meg a fiamnak is, hogy és ebben profi vagyok, hogy az edzés előtt az apukája vagyok, meg az edzés után az apukája vagyok, de az edzésen az edzője vagyok. És ebbe a 2 hétben is ez látszik, a gyerek intelligens, ezt ő tudomásul vette, én meg profinak tartom magam, és ezt nagyon jól tudom kezelni.
1: Hát köszönöm szépen, hogy befáradta a stúdióban, és kívánom, hogy ilyen lelkesedéssel tud végezni a munkádat, és hát remélhetőleg majd még azért beszélgetünk arról is, hogy milyen jó eredményeket érte el mondjuk egy NB1-es csapat kispadján.
0: Legyen úgy, ámen. Én köszönöm.
1: Köszönjük szépen, Waltner Róbert volt mai vendégünk.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban.
1: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és emlékezünk még pedig az elhunyt kiváló olasz válogatott játékosra, Franco Baresire, aki volt világbajnok, világbajnoki ezüstérmes és világbajnoki bronzérmes, valamint háromszor volt BL győztes klubcsapatával. Cserjés Bendegúzs összeállítása következik.

0: Franco Baresi a Milán és az olasz labdarúgás legendás alakja. Világbajnoki, arany, ezüst és bronzérmes, háromszoros BL győztes, hatszoros olasz bajnok. Francescino Baresi 1960. május 8-án született a lombardiai Travajatóban. Tehetségére hamar felfigyeltek, és még gyerekként Milánóba ment próbajátékra, ahol először az Internél próbálkozott, mert bátyja is ott nevelkedett. Az Internél elküldték a kis Frankót, majd az AC Milánhoz ment, ahol több próbálkozás után végre leigazolták őt. A csapatban hamar megkapta a Pisisin becenevet, ami abban a régióban valami olyasmit jelent, hogy kisrác. Baresi a fiatal korára és az akadémián töltött időszakára így emlékszik.
1: Emlékszem, hogy korán Milán szurkoló voltam. Emlékszem a színekre is még 10 éves koromból. A Milánellóba 14 évesen kerültem, olyan volt, mintha a paradicsomba lépett.

0: lépnék be. A Milán ezután olyan volt nekem, mint egy horgony. Elvesztettem az anyám és apám is tinédzserként, és a Milán befogadott. Ez számomra a mindent jelentette. A váltás nehéz volt, el kellett hagynom a szülővárosom Travaiátót, hogy egy nagyvárosba menjek. Nehéz idők voltak, és a változást megéreztem. Egy ilyen helyzetben muszáj mentálisan erősnek lenni.
1: Franco Baresi aztán a felnőttek között 18 évesen kapott lehetőséget. 1978. április 23-án mutatkozott be a Hellas Verona elleni bajnokin. Ezen kívül még kétszer lépett pályára abban az idényben az olasz kupában. A tehetséges játékos aztán berobbant. Az 1978-79-es idényben a legtöbb tétmérkőzést végigjátszotta, bemutatkozott az UEFA kupában és mindössze 19 évesen a Milán stabil játékosaként olasz bajnok lett. Nagy szerepe volt a Milán 10. scudettójának megszerzésében, ám ezután fájó pont érkezett Baresi pályafutásában, hiszen csapatát száműzték a Serie B-be az 1980-as Totornéró botrányt követően. Ennek ellenére a legendás játékos kitartott csapata mellett, és 1981-ben bajnokként jutott vissza az első osztályba. A következő évben az olasz válogatottba is bekerült, és ott volt az 1982-es spanyolországi világbajnokságon. Olaszország megnyerte a világeseményt, Baresi viszont egy percet sem játszott, egyik mérkőzésen sem. Ő így élte meg a VB győzelmet.
0: 22 éves voltam, és annak ellenére, hogy egy percet sem játszottam, egy fontos és meghatározó élménye volt a pályafutásomnak. Egy intenzív tapasztalat volt nekem, ami tetszett. Igazi bajnokokkal voltam körülvéve, akik minden tekintetben legendák voltak. Mondhatom, hogy hőseimként tekintettem rájuk. Néztem az előző argentinai VB-t, aztán 1982-ben kezet foghattam az ott lévők közül pár játékossal. Skirea, Gentile, Cabrini, Tardelli, Conti, Antonioni és Graziani. Csodás csapat volt, a pályán is és azon kívül is hatalmas karakterek voltak.
1: 1982-ben egyébként Baresi Magyarországon is járt, hiszen a közép-európai kupában a Milán a haladással játszott, és 1-0-ra legyőzte a szombathelyieket. Viszont erre az évre a hatalmas VB-élmény mellé jutott egy törés is, a Milán visszaesett a Serie B-be, de Baresi másodszor is csapatával tartott a másodosztályba, ahol mindössze 23 évesen hordhatta a csapatkapitányi karszalagot, az idény végén pedig a Milán ismét feljutott az első osztályba, ahol folyamatosan felfelé ívelt az út. A csapat újjászületett, és 1988-ban ismét megszerezte a bajnoki címet Baresi vezérletével. Ezután jött egy újabb mérföldkő.
2: Megdöntő 1989.

0: 80-as évek eleje az AC Milan számára a klub legsötétebb időszaka volt. Ekkortájt két alkalommal is a másodosztályban szerepelt az együttes. Azonban 1986-ban érkezett tulajdonosként Silvio Berlusconi, későbbi olasz miniszterelnök, aki rengeteg pénzt fektetett a klubba, ami egy új aranykor kezdetét jelentette. A Milan vezető edzője pedig Arrigo Sacchi lett, akivel az 1988-as bajnoki cím után a Bekben is menetelt a csapat. Az elődöntő első meccsén a Real Madriddal 1-1-es döntetlent játszott a Rossoneri, majd a visszavágón a Santiago Bernabeu stadionban 5-0-ra kiütötte a spanyol csapatot. Így következhetett a döntő, a fényéből már valamennyit veszített Román Steaua Bukarest ellen, amely az elődöntőben a Galatasarayt 5-1-es összesítéssel búcsúztatta. A finálét Barcelonában rendezték 1989. május 24-én. Hallgassuk meg a találkozó olasz nyelvű összefoglalóját.
1: Reano, palla fuori ancora per Colombo, sinistro di Colombo, respinge il portiere, Popescu, Micia, Gullit, gol! Va ottimamente Tassotti, ecco il suo traversone, Van Basten, gol! Gol di Van Basten, stupenda! Cross, Gullit, destro, gol! Gol, stupendo gol di Rod Gullit!
2: Franco Baresinek pályafutása a legnagyobb élményét jelentette ez az 1989-es győzelem.
3: Amiért mindig is a leghálásabb voltam, az az 1989-es Bek győzelem. 82 ezer Milán szurkoló volt ott. Akkor szerencsések voltunk, mert a Steauától nem jöttek a szurkolók. Hihetetlen időszak volt. Egy évvel korábban megnyertük a Scudettót, aztán jött az Európa Kupa, aztán az Interkontinentális Kupa, majd a Superkupa, és mindet megnyertük. Lenyűgöző. Berlusconi érkezésével rengeteget változott a klub. Emlékszem, amikor azt mondta, hogy mi leszünk a világ legjobb csapata, mindenki kicsit szkeptikus volt. De pár éven belül mindenkit legyőztünk egy nagyszerű futballal.
2: A sikersorozat nem állt meg, hiszen a Milán 1990-ben címvédőként ismét a magasba emelte a trófeát.
0: Bek döntő 1990. Az előző év magabiztos sikere után ennek az idénynek is esélyesként vágott neki az AC Milan, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ennek a korszaknak az egyik meghatározó klubjává vált. Az olasz együttes keretét továbbra is világsztárok alkották, a holland aranyhármas Marco van Basten, Ruud Gullit és Frank Rijkaard mellett olyan klasszisok szerepeltek, mint Franco Baresi vagy Paolo Maldini. A vezetőedző Arrigo Sacchi. A döntőig vezető úton a Milán magabiztosan menetelt. A Real Madridot, a McKellent és a Bayern Münchent is búcsúztatta. A fináléban a Benfica volt az ellenfél. Következhetett a döntő, amelyet a bécsi Prater Stadionban rendeztek, több mint 57 ezer néző előtt. Az időpont 1990. május 23. Hallgassuk meg a mérkőzés olasz nyelvű összefoglalóját.
4: 20 minuti della ripresa. No.
1: Rijkaard! Rijkaard! Rijkaard! Cintino lo aspetta! Gol del Milan, festa, gloria, il Benfica aveva atteso.
0: A finálét tehát az AC Milan nyerte, amely viszonylag szoros volt, a győztes gólt Frank Rijkaard szerezte a 68. percben. Így az olasz csapat 1-0-ra nyert és megvédte a címét, sőt, egyben negyedik sikerét aratta a sorozatban, amellyel az örök rangsor második helyére lépett fel az 5 győzelemmel rendelkező Real Madrid mögé.
2: Ebben az évben Baresi a hazai rendezésű VB-n is szerepelt, ahol bronzérmet szerzett és bekerült a VB legjobb 11-jébe. A játékos sikersorozata folytatódott Milánóban. 1991-ben Scudetto győzelem, 92-ben, 93-ban és 94-ben szintén, sőt, ebben az évben Baresi harmadszor is magas beemelhette a BL trófeát.
0: BL döntő 1994. Erről a Bajnokok Ligája döntőről nyugodtan mondhatjuk utólag, hogy az európai klubfutball egyik legemlékezetesebb fináléja. A két résztvevő az AC Milan és az FC Barcelona volt. Ez már csak azért is érdekes, hiszen az ezt megelőző idényben a döntőbe jutott a Milán, azonban abban az évben a Marseille jobbnak bizonyult. Az olaszok vezetőedzője az 1993-94-es idényre is Fabio Capello maradt. Azonban a holland aranyhármas korszaka végleg lezárult, mivel Van Basten visszavonulása után nyáron távozott Gullit és Rijkaard is. De a rossonéri keretében továbbra is kiváló futballisták voltak. Albertini, Maldini, Donadoni, Savicevic, vagy éppen a világbajnok Massaro. A milánói vörösfeketék kiválóan teljesítettek, ugyanis a sorozat döntőjéig vezető 11 meccsük alatt mindössze 2 gólt kaptak, és 16-ot lőttek. Felülmúlták az Anderlechtet, a Portót és az elődöntőben a Monacót is. A döntőt az athéni Olimpiai stadionban rendezték 1994. május 18-án. Előzetesen pedig annyit fontos elmondani, hogy a finálé esélyesének sokan a Barcelonát tartották. Hallgassuk meg a találkozó olasz nyelvű összefoglalóját.
1: Lunga il pallone, tira, Massaro, gol del Milan con Massaro, Barcellona, Donadoni, Donadoni in penetrazione, fuori Massaro, gol del Milan, strepitosa azione, e Savicevic gli ruba la palla, e poi segna un gol incredibile, Albertini, Desai, solo, gol, e sono 4, e sono 4 della Coppa dei Campioni.
0: A mérkőzés tehát sokak várakozásával ellentétben egyoldalúvá vált. A Milán már az első félidőben 2 gólos előnybe került Massaro találataival. Majd a második játékrészben Dajan Savicevic és Marcel Desailly is betalált. Az olasz csapat végül 4-0-ra győzött, ami a BL döntők történetének egyik legnagyobb különbségű sikere lett.
2: Intenzív év Barézi számára a bajnoki cím, BL győzelem és VB szereplés. Utóbbi az Egyesült Államokban, ahol Olaszország a döntőig menetelt és Brazília volt a végső ellenfél. Érdekesség, hogy a finálét Poul Sándor vezette. A mérkőzés 120 perce gól nélkül telt, aztán a 11-es párbajban az első brazil próbálkozás Márcio Santos rémén kimaradt, az olaszoknál Franco Barézi csapatkapitány lőtte az első 11-est.
5: So Franco Barézi takes the first kick. He was off with Pratt just a moment ago. He's been out injured for most of this tournament. Oh! He's over the top! You see what I mean? How does he live that down now? If it turns to be a man who's had an absolutely illustrious career in the game. That might be the worst penalty I've ever seen in my life.
2: Barézi fölé rúgta, az olasz csapatkapitány rögtön a földre borult csalódottságában. Az már köztudott, hogy ugyanebben a párbajban Brazília nem hibázott többet, majd az olaszok részéről Barézi és Massaro hibája után Roberto Baggio elrontott 11-esével a brazilok nyertek. Olaszország ezüstérmes lett. Barézi visszaemlékezése a For Fortuna-nak.
3: Kicsit fáradt voltam. Amikor én következtem, azt gondoltam, hogy be fogom lőni. Egy ilyen helyzetben a kapu egy arasznyinak tűnik, miközben a kapus egy óriásnak. Tafarel állt bent, és először balra akartam rúgni. Aztán az utolsó másodpercben meggondoltam magam, és amikor változtatsz, általában rosszul sül el. Óriási csalódás volt, mert ez volt az utolsó lehetőségem VB-t nyerni, és kikaptunk 11-es párbajban. Ha van egy győztes, mindig van egy vesztes is, de így is fáj. A sors így akarta. Ezek szerint Brazília jobban megérdemelte, mint mi.
2: Barézi a nagy csalódás után 2 évvel újabb nagy sikert ért el, hiszen 1996-ban ismét bajnok lett a Milánnal. Az újabb Scudetto után a csapat sikeredzője Fabio Capello, aki egyébként csapattársa is volt régebben Barézinek, elhagyta a Milánt, a csapat pedig Oscar Tabarez majd Arrigo Sacchi vezetésével jelentősen leromlott, ráadásul az idény végén Franco Barézi 36 évesen visszavonult. A teljes pályafutását a Milánban töltötte, a neve teljesen egybefort a csapatéval, 716 mérkőzésen lépett pályára.
3: Nehéz volt visszavonulni, de az utolsó idényben sérülésekkel bajlottam, és nem tudtam megfelelően edzeni, és éred bennem a visszavonulás gondolata. Aztán 27 év futball után eljött az idő. Mindig is volt egy meghatározó tisztelet közöttem és a Milán között, jóban és rosszban is. A gondolataim mindig a csapatot és a klubot szolgálták, de mindent vissza is adott a Milán nekem. Szerencsés vagyok, hogy a megfelelő emberekkel találkoztam megfelelő időben.

Barézi 15 éven keresztül hordta a csapatkapitányi karszalagot. Tagja volt a világ valaha volt egyik legjobb védelmének Maldinivel, Costa Curtával, Tassottival és Gallival. Visszavonulását követően a Milán visszavonultatta 6-os messzámot Barézi tiszteletére. A Milán legendája a játékos pályafutásának utolsó éveiben már edzőként is helytállt a klub akadémiáján. Első komoly megbízatását 2002-ben kapta, amikor a Fulham technikai igazgatója lett, majd nem sokkal utána kinevezték a Milán Primavera U20-as csapat vezetőedzőjének. 2008-tól a Milánnál a klub nagykövetként és nemzetközi képviselőként dolgozott. Barézi 2025. augusztusában tüdőműtéten esett át, mely során egy csomót operáltak ki belőle. A legenda tavaly novemberben visszatért a munkába, de állapota visszaesett és az utóbbi hetekben folyamatosan romlott. 2026. július 31-én Rozzanóban Franco Barézi 66 esztendősen elhunyt. Hivatalos honlapján így búcsúzott tőle a Milán. Borzasztóan nehéz bejelenteni olyas valaki elvesztését, aki megtestesítette az AC Milan szívét és lelkét. A klub minden tagjának és szurkolójának méltóképp kell tisztelegni az emléke előtt. Erősnek kell lennünk, minden energiánkat mozgósítanunk kell ezekben a szomorú időkben. Összeállításunkat Barézi mondatával zárjuk, aki az egyik interjúját zárta hasonlóképp. Pisiniként indultam, végül Kaiser Franz lettem.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
12: Korábban kezdődik a Honvéd és az MTK bajnokia. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a Nemzeti Színház. Fokozódik a hőség, a jövő héten sem várható jelentős enyhülés. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
12: Két órával hamarabb kezdődik a mai Kispest Honvéd MTK bajnoki találkozó. A Magyar Labdarúgó Szövetség a rendkívüli időjárási helyzetben az energiafelhasználás csökkentéséhez járul hozzá azzal, hogy természetes fényben rendezi meg a találkozókat az élvonalban. A Kispest MTK összecsapás 17 óra 30 perckor kezdődik. A Nemzeti Sportrádió a mérkőzést élőben közvetíti. Három másodosztályú mérkőzés elmarad ma a labdarúgó Merkantil Bankligában. A DVTK Szent Lőrinc, a Mezőkövesd Ajka, illetve a Szeged BVSC találkozók esetében a vendégcsapatok utazási problémákra hivatkozva nem egyeztek bele a módosított kezdési időpontokba. 6 góllal 35-29-re győzött a magyar női ifjúsági kézilabda válogatott Svédország ellen. A romániai Európa-bajnokság E csoportját így megnyerte Kun Attila szövetségi edzőcsapata. Európa-bajnok a Kropkó Márta, Szalai Fanni, Dévai Márk, Léman Csongor összeállítású magyar triatlon vegyesváltó. A lengyelországi sprintversenyen 300 méter úszásból, 8 km kerékpározásból és 1,6 km futásból álló viadalon 20 váltó indult. A magyarok eddigi legjobb szereplése a tavalyi EB bronz volt.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
12: Akár már a hétvégén leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebook oldalán. Magyar Péter a Védelmi Tanács tegnap esti üléséről beszámolva hangsúlyozta, az ország valamennyi rendelkezésre álló kisegítő erőműve működik és készenlétben áll. Várhatóan csak holnap indulhat újra a Dunamenti erőmű meghívásodott egysége. Erről is a miniszterelnök számolt be. Magyar Péter azt mondta, a javítás folyamatban van, a szükséges alkatrészek megérkeztek, és a jelenlegi állás szerint holnaptól termelhet újra a gázturbinás blokk 100 halombattán. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi terhelést vesznek le a hálózatról. Korlátozzák hétfőtől a vasúti teherszállítást. A legkritikusabb időszakban délután 5 és este 10 óra között nem közlekedhetnek majd a tehervonatok. Kivételt kizárólag a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, az alapellátást biztosító, például az erőművek ellátását szolgáló szerelvények jelentenek. Energiatakarékossági intézkedéseket vezet be a Nemzeti Színház. Lekapcsolják az épület és a kert díszvilágítását. Csökkentik a park öntözőrendszerének működési idejét, emellett nem töltik vissza a színház körüli tóvizét, amelyet a nyári karbantartási munkálatok részeként engedtek le. Reagáltak az ellenzéki pártok a kialakult helyzetre. Bóka János, a Fidesz parlamenti frakció vezetője, Magyarország energiaszuverenitásának végéről írt. Szerinte még az előző kormányok felelősségüknek érezték, hogy a magyar emberek energiaellátását biztosítsák, addig a Tisza kormány ezt külföldi szereplőktől teszi függővé. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője szerint az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormánynak kell vállalnia a felelősséget. Több strand is meghosszabbította nyitvatartási idejét a hőség miatt. Keddig, egy órával később, este 8 órakor zár a budapesti Palatinusz és a római strandfürdő. Tovább tart nyitva, a helyieknek pedig kedvezményes belépőt kínál több megyei jogú város strandja is. Debrecenben, Székesfehérváron, Pécsen és Szolnokon is este 8 óráig várják a látogatókat az önkormányzati fürdők.
0: Közlekedés.
12: Erős a hétvégi forgalom a gyorsforgalmi utakon. Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Tata és Biatorbágy között több helyen torlódik a külső sáv. Az M7-es Budapest felé vezető oldalán Érd közelében lassul a forgalom. A 16-os kilométernél 2 kilométer hosszú a kocsisor. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
12: Tovább fokozódik a hőség. Ma legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor-zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs és labdarúgással folytatjuk. Ugye kupacsapataink a héten szerepeltek, és a Debrecennek például sikerült tovább jutnia. A hazai 1-0-ás győzelmet követően Jerevánban 0-0-ra végzett, így a már a következő körben meg is kapta ellenfelét. Most hallgassuk meg, hogy hogyan vélekedik a továbbjutásról Dombi Tibor, a csapat pályaedzője. Sikerült a továbbjutás a Debrecen gárdájának, gratulálok Tibi!
2: Köszönjük szépen, hát a továbbjutáson kívül nem sok minden volt a mérkőzésben, de ez volt a lényeg, hogy tovább mentünk.
1: Igen, sokan féltették a csapatotokat attól, hogy egy 1-0-ás siker nagyon soványka lesz, és hát már azon a meccsen is azért voltak a Jerevánnak is lehetőségei. Most aztán igazán sok helyzetet a Debrecentől tényleg nem is tudtunk feljegyezni. Így láttad a padról is?
2: Valóban így volt, sőt, meg is szerezhették van a vezetést a másik félidőben többször is, vagy ők hibáztak, vagy a kapusunk védett nagyon jól. Aztán utána nyilván ilyenkor szokott lenni a kontrából, meg nekünk volt még vagy két-három olyan helyzetünk, amivel lezárhattuk volna az egész sorozatot, de jó volt az így, mert mégis is kiúztuk 0-0-ra, és így tovább jutottunk. Valóban úgy volt, hogy az első mérkőzésen is voltak a Jerevánnak helyzetei, de akkor szerintem az 1-0-ás siker az reális volt. És így, hogy a végén voltak helyzeteink, szerintem a második mérkőzés eredménye is reális, tehát az döntetlen szerintem úgy rászolgáltunk a végén azzal a 2-3 litterünkkel.
1: Ez volt a meccs terv is, hogy ilyen 0-0 körüli eredmény, és ha tudtok, rúgtok egy gólt, de lehetőleg ne kapjatok?
2: Nem. Ez az volt a meccs terv, amit ilyenkor minden edző szokott mondani meg mindenki, hogy az, ne úgy kezdjük a mérkőzést, hogy vezetünk 1-0-ra, támadnunk kell, és muszáj gólt rúgni, mert nem rúgunk gólt, akkor nem fogunk tovább jutni. Na most ebből nem lett semmi, mert nem rúgtunk gólt, de tovább jutottunk, és valóban a mérkőzésen inkább arra ügyeltünk mindig, hogy ne kapjunk gólt, és abból esetleg helyzeteket sikerüljön valahogy helyzetet vagy gólt sikerüljön szerezni, de ez nem sikerült, de amúgy így, tehát teljesen elégedettek voltunk. Tehát van egy meccsterv, aztán a végeredmény is az a lényeg.
1: Kicsit azért is féltették a szurkolók, meg a szimpatizánsok a Debrecent, mert hogy a hétvégén a Puskás ellen hát nem nyújtottatok egy acélos teljesítményt.
2: Így van, nem csak, hogy nem játszottunk, hanem simán ki is kaptunk 2-0-ra, és valóban van mi dolgozni. Azt azért ne felejtsük el, hogy nagyon sokan eltávoztak nyáron, és hát nyilván a vezetőség próbálta pótolni ezeket a játékosokat, de azért két válogatott játékos nem olyan egyszerű pótolni, magyar válogatott játékos, akik ráadásul nálunk lettek válogatottak, úgyhogy plusz még elmentek, vagy öten azt hiszem, akik kezdő csapatban is nagyon sokszor voltak, úgyhogy ezeket a játékosokat nem egyszerű pótolni. Hát gondolom a vezetők is azon vannak még, vagy még lehet, hogy várható két játékos, meg hát a többi az edzőkön múlik, meg a játékos, hogy ebből a kezdőből mit tudunk kihozni. Hát egyébként lesznek olyan sikerek, mint a tavalyi évben, mert az előző évben meg átértük a minden rossz dolgát a futballnak, nagyon szerencsétlenek voltunk, minden helyzetből rosszul jöttünk ki, aztán éppen az utolsó működésen jön a bennmaradás, de hát nyilván erre nem is akarunk gondolni, csak mikor így rosszul kezd a csapat, akkor azért akik már rutinok szobbak, hogy már régen a csapatnál vannak, azoknak megfordul a fejükből, hogy a névet még akarunk.
1: Ugye itt a kollégák közül is többen mondták az elmúlt idén során, hogy a Debrecen tulajdonképpen egy kicsit felül teljesített, talán nem volt várható tőle ez a jó szereplés a bajnokságban. Te is így gondolod?
2: Hát inkább az ősszel gondolok. Az ősszel volt, ami... Tehát most nagyon sokat beszéltünk az előző szezonról, amikor éppen az utolsó meccsen is körülben a bemaradás bebiztosítottunk, és akkor tényleg nem jött össze semmi. És a következő évben viszont abból nagyon sokat visszakaptunk. Nagyon sok olyan szituációból jöttünk ki, ami előző évben nem úgy sikerült, és hát ne felejtsük el, hogy volt egy Valgárink, aki szinte a lehetetlen labdákat is megfogta, úgyhogy nagyon jó volt a kapuban ő, úgyhogy nagyon sok pontot hozott nekünk, és tényleg nagyon jó is játszottunk össze. Aztán az a tavaszi szezon már nem volt olyan sikeres, de valóban nyilván örültünk, meg boldog volt a csapat, de azért helyén kezeltük mi ezt a sikert, úgyhogy remélem, hogy azért nem csak a szerencse volt az a tavalyi év, hanem azért tényleg voltak nagyon jó mérkőzéseink is, és remélem, hogy az idén is összeszedjük magunkat.
1: Ha azt nézzük, hogy a Puskás ellen azért eléggé szétzilálták a védelmeteket, mert ott azért több gólt is szerezhetett volna az első fél időben a Puskás Akadémia, most viszont nagyon masszívak voltatok. Mitől ez a nagy változás?
2: Nyilván a játékosok sem ugyanazok voltak, hisz nekünk most valahol, meg szerintem minden magyar csapatnak, akik nem vagyunk hozzászokva ez a szerda-szombathoz, az egyik meccsre jobban kell valahogy koncentrálni, hát nyilván ez a nemzetközi mérkőzés, és akkor, hogyha lehetne úgy nevezni, hogy kezdő 11, az abból nagyon sokan hiányoztak a Puskás ellen, és nagyon nehéz ezt egyébként úgy összerakni, hogy jó legyen, mert vagy beragadsz, hogyha nincs két egyforma csapatod, mondjuk, mint a Ferencvárosnak évek óta, hogy szinte mindegy volt, hogy két álltanak ki, két 11-et is ki tudott állítani egymás utáni napon, tehát a Ferencváros is akkor is jók voltak, úgyhogy nekünk nincs ilyen keretünk, meg szerintem más magyar csapatoknak sem, de hogyha tényleg a nemzetközi kupára akarunk koncentrálni, akkor viszont az van, hogy a hazai mérkőzéseken vagy nem vagyunk meg hozzászokva, és akkor mit tudom, két-három mérkőzést egy héten is játszani kell, vannak olyan játékosok, vagy olyanok fognak játszani, akik mit tudom, hogy előtte nem sokat játszottak, tehát ezt be kell vállalni, hogy valamelyiknek föl kell, hanem is feláldozni, de valamelyiket fontosabbnak kell tartani, és szerintem azért minden magyar csapat azon van, hogy a nemzetközi kupában a legjobb összeállításra küldje fel a csapatát.
1: Én azért emlékszem rá, hogy amikor te is játszottál, azért voltak kalandos útjai a Debrecennek olyan országokban, olyan pályákon, olyan helyeken, ahol hát nem mindennapi körülmények várták Jerevánban. Volt ezzel probléma?
2: Ez szerintem most már egyre kevesebb hely mutatja el magáról, hogy ilyen nem európai körülmények vannak. Teljesen rendben volt. A Nemzeti Stadionban játszottunk, normál szállodában voltunk, nagyon jó volt a pálya is, úgyhogy szerint kultúrát volt minden. Úgyhogy erre most már szerintem nemzetközi kupán nem nagyon lehet ráfogni, hogy mondjuk nem olyanok voltak a körülmények. Teljesen rendben volt. Úgyhogy
1: hát akkor nem volt olyan, mint amikor még te is játszottál, hogy például Fehér Oroszországban az egér szaladgált ott a folyosón.
2: Ja, hát nagyon sok ilyen sztorit sokat előjön. Nyilván a mostani játékosoknak ezekben nem mesélek, mert olyan, amikor nagyapáink meséltek a régi időkről, aztán egyik szövünkön be, másikon ki. Nyilván gyerekfejjel, ezt nem úgy hallgatta az ember, de mikor összejön ez a korosztály, akkor nyilván előjönnek ezek a régi dolgok, hogy mik voltak a régi időkben, hogy azért tényleg minden szépségével és csúnyaságával azért még mi tudunk rajta most is nevetni, hogy milyen körülmények, nem csak egyébként akár még kelet-európai országban, még nálunk is.
1: Ugye említetted, hogy sok változás van nálatok a játékos keretben, de nem csak ott, hanem a kispadon is. Az állandóságot te jelented, úgyhogy van rálátásod. Nagyon mást kell játszani most a csapatnak, mint tavaly?
2: Igen, hát tavaly inkább a játékosokra bízták egyébként magát a játékot. Navarro nem akart nagyon különösebben beleszólni, hogy mind megszerkeszteni minden métert, hogy ki merre fusson. Ez egyébként nekem is új dolog volt, meg a játékosoknak is, de mint a példa mutattam, jó volt, hisz mindig az eredmény mondja meg, hogy milyenek azok az edzések, vagy milyen azok az edzők, úgyhogy az eredmény az jó volt. Valóban az ilyen rövid passzos játék volt, meg teljesen más volt, mint amit most kér a Gert. Ő azt kérje a magas pressingben, hisz ami ennek a pont ellentétje, tehát nem azt a játékos futball, hanem az, hogy letámadjuk az ellenfelet már a saját 16-osán belül, ehhez viszont nagyon sok erő kell, és hát még most itt is kijönnek egyébként olyan dolgok, hogy nagyon sok edzőmeccsen is, meg nagyon sok meccsen is mindig 5-6 ember is görcsön, mert azért tényleg az edzések is mások, sokkal intenzívebbek, sajnos a sérülések is lejöttek, és izomhúzódások mindig előjönnek, most például a Hoffmann sérült meg mérkőzés előttként Örményországból, aki kezdő lett volna most, úgyhogy vannak ilyen hátrázató körülmények, de ez fölösleges is mondani, mert csak ilyen magyarázkodás, de valóban teljesen más, és itt látszik is egyébként a játékosok izomzatán is, hogy nem ehhez voltak hozzászokva, de hát ehhez kell alkalmazkodni, és mindenhez lehet egyébként alkalmazkodni.
1: Mondtad, hogy még várható, hogy lesz igazolás, a legfrissebb hír talán az, hogy Dénes Vilmos érkezik hozzátok, meg tudod ezt erősíteni?
2: Hát, hogyha még nem biztos, akkor inkább nem erősítenem, de én is hallottam, hogy jön hozzánk. Úgyhogy én örülök minden játékosnak, sőt minden jó játékos, inkább úgy mondanám. Úgyhogy ő meg az, úgyhogy legalábbis én szeretettel minden jó játékos, úgyhogy bízom benne, hogy hozzánk fog érkezni.
1: Ugye, amikor még te is játszottál, rengeteg volt a debreceni játékos, vagy az ott nevelődött játékos, vagy a környékbeli. Hát most egyre többen itt most már nem is Dzsudzsák Balázsról beszélnek, mint szintén élő legendáról, hanem Cibla Flóriánról, aki ugye gólt rúgott a Jereván ellen az első mérkőzésen. Te is látod benne a potenciált, hogy mondjuk a ti nyomdokkaitokba lépjen?
2: Hát abszolút, én minden fiatalban látom, tök jó egyébként, hogy itt behozták, most már én is azt mondom, hogy nagyon jó volt ez a magyar szabály, mert most már muszáj volt több türelmet adni a gyerekeknek, mert tényleg az volt, hogy 2-3 mérkőzés után, ahogy bekerültek, ha nem mutattak olyan teljesítményt, akkor kikerültek a csapatból, és most muszáj, hogy több türelmet adjon, nem csak a Davis, mindenki, és ez tök jó volt a fiataloknak, és én ezt csak üdvözölni tudom, ezt a próbálkozást, hogy a helyi játékosok bekerüljenek így a mi csapatunkba is, úgyhogy szerintem a közönség is jobban örül annak, hogyha helyiek vannak, azokat egy picit jobban lehet mindig szeretni. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez jó úton leszünk ezen, és mi is ezt fogjuk csinálni, és az lenne az igazi ettől, hogy a tényleg 11 debreceni játékos játszom a csapatot, én bízom benne, hisz ha nem is 11, de volt már olyan, hogy 9-10 felnevelés játékos volt a csapatunkban.
1: Vannak még ott a második vonalban, vagy akár a keretben ilyen fiatalok?
2: Még a Floritól fiatalabb is van, a Cibla Floritól fiatalabb is. A Patai is most játszott nemzetközi meccset, mert szerintem azt mondom, ez volt az első mérkőzés, vagy a második, sőt a Sajn Balázs is játszott, úgyhogy fiatalok vannak, jó fiatalok is, tényleg az van, hogy türelemmel kell lenni velük, mert tényleg van, mikor nagyon jól játszanak, és utána egy-két meccsen pedig egy kicsit hullámzó teljesítményük, és ilyenkor azért könnyű kikerülni, de szerencsére azért, ha más, nem a magyar szabály miatt ott maradnak, és akkor utána jön elő újra ezek a jó teljesítmények, és hát szerintem Bárány Dodónál, vagy mondjuk a Szűcs Tominál is ez volt, hogy voltak nekik is olyan mérkőzések, amikor nem voltak a legjobbak, de játszottak mindig, és ezután már oda jutottak, hogy nem csak a csapat legjobb lettek, hanem válogatott játékosok is lettek, és hát azóta már elmentek jobb bajnokságba is, mint a magyar, úgyhogy ez lenne célja, szerintem ez minden csapatnak, meg nem csak a magyar csapatoknak is, minden olyan országnak, ahol nem a csúcsfutball van.
1: Ha már a csúcsot említetted, itt a kollégákkal arról beszélgettünk, hogy egyelőre még nincs meg az igazi csúcsemberetek, mint Bárány Donát volt. Most nagyon fölértékelődött a mi szemünkben is az ő szerepköre, mert ott még talán vannak hiányosságaitok. Nem tudom, te hogy látod?
2: Igen, hát a Bádoni jött hozzánk a Franciaországba, hát őnek sokni kellett, nem csak a magyar légköt, hanem az NBA egyet is nagyon jó játékos, de akkor is csak harmadosztályból érkezett, úgyhogy az egy kicsit...
1: Volt már egy ilyen játékos Debrecenben.
2: Igen, így volt. Ő is francia volt, igen.
1: Koulibaly.
2: Igen, Koulibaly, aki szerintem minden Debrecennek jó emléke van. Úgyhogy reméljük, hogy hasonló lesz az ő teljesítménye is. Úgyhogy majd látjuk, hogy mi lesz, plusz a Szentő Jákos is, ő is előre tócsatárként érkezett ide, úgyhogy a potenciál megvan aztán, hogy milyen lesz Bárány Dodó pótolni, az azért nem egyszerű dolog, hiszen nem csak azzal tűnti, hogy gólogat rúgott, meg öltött, hanem tényleg a hozzáállásával, azért ő mikor ugye elindult, akkor a csapat utána ment, mondjuk egy ilyen letámadásnál, vagy az ő szép játék azért nem csak a szurkolókat, hanem a többi játékos kis magával ragadta.
1: Azt is tudjuk már, hogy a következő körben, a harmadik selejtező körben Kopenhága Köbenhavn gárdájával fogtok megmérkőzni, és hazai pályán kezdtek. Nehezebb falat lesz?
2: Hát sokkal. Tehát tök mindegy lett volna, hogy az ukránokat kapjuk, vagy a dánokat, teljesen más szint, mint az örmény, és hát nem lesz igazam, de más szint egyébként, mint mi is vagyunk sajnos. Úgyhogy én bízom benne azért, hogy volt már csomószor, amikor meglepetést tudtunk okozni jobb csapat ellen, úgyhogy abba bízom, de ha a realitást nézzük, akkor egyértelműen dán csapat a favorit kettőnk közül.
1: Nem sok időtök marad a pihenésre, jön a bajnoki mérkőzés is, említetted ugye, hogy nem vagytok ehhez hozzászokva, akkor most egy kicsit föl kell áldozni egyenlőre a bajnokságot a nemzetközi szereplés oltárán?
2: Hát azért teljesen nem szabad, mert ha beragad a csapat, azt hiszem jó, mert mondom, átéltük már egy pár éve, akkor beragadtunk, úgyhogy az sem szabad. Nagyon nehéz az egyensúlyt megtalálni, hogy tényleg ne csak azok játszanak, akik kevesebb lehetőséget kaptak előtte, mert akkor nem lesz vezér köztük. Tehát, hogy ha meg olyan játékos játszol, aki folyamatosan játszik, és mit tudom, benne van 290, egy hét alatt 290 perc a lábába, és úgy várjuk tőle a csodát, akkor az megint el fog maradni, úgyhogy nagyon nehéz így sakkozni a játékosokkal, plusz azért vannak sérülések is ilyenkor, úgyhogy ez már csak holnap fog kiderülni, hogy hogy fogunk elvenni egyetlen a keret, és hát most jöttünk haza hajnalba jöttünk haza, és holnap meg már megyünk Újpestre, úgyhogy idő nincs, de egyébként meg hozzá lehetne ehhez szokni, tehát mindig azt szoktam mondani, hogy mire tényleg hozzászokik az ember, meg mondja, hogy milyen jó ez a szerda-szombat ritmus, nincs edzés, csak mindig meccseket játszunk, addig a másvános megint csak hétvégi bajnokig maradnak, de az lenne az igazi helyzet, ez már megszokás lenne.
1: Ugye említetted te is, hogy Újpesttel fogtok még pedig Újpesten játszani, hát az Újpest kikapott Nyíregyházán, ti kikaptatok a Puskástól, úgyhogy égetően szüksége van mind a két csapatnak a pontokra. Idegenben most itt tudtatok egy 0-0-t játszani, az Újpestet, ha összehasonlítjuk a Jerevánnal, mi a különbség?
2: Hát fogalmam nincs egyébként, nem tudom, mert tényleg az Újpest is nagyon tudom hova tenni, sőt még saját magunkat sem tudom magunkat hova tenni, pontosan, hogy hol járunk. Úgyhogy nem lesz egyszerű. Hát igen, az Újpestnél már nem csak egy év, hanem már egy évek óta mindig többet várnak tőlük, úgyhogy nem lesz egyszerű, mert biztos, hogy be lesznek tüzelve a mérkőzésre, hisz az első mérkőzésen kikaptak itt Nyíregyházán, úgyhogy az biztos, hogy föl lesznek tüzelve, és hát remélem, hogy azért bennünk is marad még annyi, ugye erre már egy túlra után, hogy azért oda tudjuk magunkat tenni, mert nem lesz egyszerű, és ahogy mondtad, tényleg szükségem van mind a két csapatnak a három pontról, úgyhogy nagyon fontos lesz nekünk is, és sajnos mondjuk Újpesten nem mindig szoktunk nyerni, de azért voltak már olyanok, amikor jó eredményeket értek, és én ebben bízom, hogy most ez lesz.
1: Tibi, van már olyan a csapatból, aki le tud téged futni?
2: Attól függ, milyen a tempó, vagy milyen az a távolság.
1: Rövid azért távol.
2: Rövid távon már sajnos van, de hosszú távon még jó vagyok.
1: Köszönjük szépen, sok sikert kívánunk a csapatnak, tehát majd a Köbenhávon ellen a jövő héten, és most a hétvégén pedig az Újpest ellen lép pályára. Debrecen Dombi Tibort hallottuk, korábbi válogatott labdarúgót, a Debrecen jelenlegi pályaedzőjét. Köszönjük szépen, Tibi.
2: Én is köszönöm.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és ahogy már a műsor elején elmondtam, ma 17 óra 30 perckor kezdődik a Kispest Honvéd MTK mérkőzés, tehát a korábban kiírtnál két órával korábban, mert az MLS is lépett abban az ügyben, hogy spórolás, energiatakarékosság céljából jó néhány mérkőzés kezdési időpontját megváltoztatta, így került két órával korábbra a Kispest Honvéd MTK mérkőzés. De mielőtt még erről beszélgetnénk, Bene Ferenccel, aki itt van velünk a stúdióban, beszéljünk egy kicsit a tegnapi meccsről, a Puskás Akadémia Kisvárda találkozóról. Ugye Regős László Pállal közvetítettem én azt a mérkőzést, majd ő lesz egyébként a Honvéd MTK mérkőzés kommentátora. Feri, te voltál a szakkommentátor, tehát láttuk a meccset, tudjuk, hogy mi történt. Az a kisvárdai győzelem megérdemelt volt?
3: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. A mérkőzés teljes elemzésében, hogyha azt veszük, hogy az első perc az utolsóig mi történt a pályán, akkor természetesen megérdemelt volt. Ugyanakkor azért azt se szabad elfelejteni, hogy volt egy nagyon-nagyon komoly fordulópontja a mérkőzésnek, vagy inkább kettő, de inkább ez a kettő összefügg. Tehát gyakorlatilag az első fél időben azért az komoly kritika a hazaiakra nézve, hogy nem volt kapura tartó lövésük. Viszont Babó Levente véleményem szerint nagyon jól átszervezte a csapatát a második fél időre, és ennek szemmel látható eredménye volt a pályán az első 10-15 perc folyamán, amikor dacára annak, hogy 1-0-ás Kisvárda vezetéssel fordultak, jobb volt a Puskás Akadémia gólhelyzetei voltak, és különösen egy Lukács védők mögé pörgetett labdájából Duarte gólhelyzete, amennyiben bemegy, akkor az egy lélektani fordulópont lehetett volna, és nagy mértékben ez Babó Levente cseréjének köszönhető volt, viszont egy kontratámadás után egy keresztlabdát, hát úgy azt kell, hogy mondjam, Brandon, a Puskás Akadémia bal hátvédje igen jelentősen elnézett, rosszul helyezkedett, későn reagált rá, utána még tetézte is hibáját azzal, hogy a 16-oson belül egyértelmű gólhelyzetben lerántotta az ellenfél támadóját. Ez a létező legrosszabb forgatókönyv lehetett a Puskás Akadémia számára, hiszen 11-es és kiállítás, a 11-est értékesítette Herc, így 2-0 plusz emberelőny a Kisvárdának, onnantól kezdve remekül lehozta a mérkőzést a vendégcsapat, átálltak magas letámadásba, nem engedték kibontakozni a Puskást, tehát így zanzásítva összefoglalva azt mondom, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon jól gazdálkodott a Puskás hibáival a Kisvárda.
2: Na még ezt a piros lapot magyarázd el, légy szíves, tegnap is megtetted már az adásban, ugye sárga lapot karapott először Brandon, aztán a játékvezető megnézte, mi azt gondoltuk először, hogy azt nézik, hogy jogos-e a 11-es, úgy ott nem látja az ember annyira a pályán, és ezzel szemben egy piros lap jött.
3: Igen, nagyon összetett volt a szituáció, hiszen egyrésztről el kellett dönteni, hogy maga a szabálytalanság ténye megvalósult-e, tehát nem rájátszott az esetre a támadó, vagy esetleg műesést követett el, illetve azt is meg kellett vizsgálni, hogy a szabálytalanság kezdete, mivel két sprintelő játékosról volt szó, nem a 16-oson kívül indult-e. Ezt is meg kellett nézni, utána viszont amennyiben egyértelműsítette a dolgokat Antal Péter játékvezető, ott abban hibázott, hogy mivel egyértelmű gólhelyzet volt, ezért a dacára annak, hogy a 16-oson belül szituációknál, még ha üres kapura vezeti a csatár, akkor is, ha a labdára irányul a szerelési szándék, bár lábat talál, akkor is csak sárga lappal büntetendő, de mivel a lerántásnál nem lehet mondani, hogy nem volt szándéka a szabálytalanság a védőnek, így szándékos szabálytalanságnál egyértelmű gólhelyzet esetén él a dupla büntetés, tehát 11-es és kiállítás a jogos ítélet, a VAR vizsgálat ezt igazolta, és Antal Péter korrigálta hibáját, úgyhogy igazságos döntés született. Taktikai szempontból viszont nagyon nagyot hibázott Brandon, duplán, sőt triplán.
2: Na hát akkor nem tudom, mi lesz a mai mérkőzésen, lesz-e piros lap, hány gól lesz, ezt még senki nem tudja, de azt már megtudhatjuk Regős László Páltól, hogy milyen összeállításba lép ma pályára a Kispest Honvéd, illetve az MTK együttese. Már is kapcsolunk a helyszínre. Szia, Laci!
4: Szia, Balázs, köszöntöm a hallgatókat! 38 fok van Kispesten, a Bozsik Arénában, úgyhogy már ez megnehezíti a két csapat dolgát, na, persze a szurkolók dolgát is, itt a legtöbben még árnyékba húzódnak, a lelátó napos részeire még csak néhány bátor merész szurkoló ült ki, tehát hogy ők majd meggondolják magukat itt a következőkben, mert hogy az előrejelzés szerint a következő két órában nem fog csökkenni a hőmérséklet, úgyhogy ilyen rekkenő hőségben játsszák le ezt a mérkőzést. A kispestiek kezdőcsapatában Mauricio Jakobacsi egyetlen egy helyen változtatott a múlt héten Kisvárdán 1-1-es döntetlent játszott csapatban. Kálai helyére Paujevic került be jobb hátvéd pozícióba. Tújvel a kapuban, Paujevic így a jobb hátvéd, mellette ott van még Baki és Boldor, valamint Hangya a védelemben. Somogyi Ádám és Csontos a középpályán, előttük ott van Somogyi Tamás, a két szélen Zújgéber és Szamosi, elől pedig Alic, a Honvéd középcsatára. A vendégeknél Pinezics Máté pedig egyetlen helyen sem változtatott az Zalaegerszeg ellen győztes csapathoz képest. Ugye 3-0-ra nyert az MTK az ET ellen, ugyanezzel a kezdő 11-el álltak fel akkor is. Demjén a kapuban, Varjó, Beriás Filip, Radics és Kovács Patrik a védelemben, Kata, Zeljkovic és Hinora a középpályán, elől pedig Jurek, Kerezsi és László. Kerezsi egyébként játszott azon a mérkőzésen, amikor legutóbb itt a Bozsik Arénában NB1-es találkozót rendeztek, még 2023 májusában a Mezőkövesd nyert 3-2-re. Kerezsi a Honvéd játékosaként gólt is szerzett itt a Bozsik Arénában, most MTK Mezben fog pályára lépni, hiszen 3 év után ismét NB1-es mérkőzést játszanak a Bozsik Arénában. Kezdés 17:30, addig a szó a stúdiói.
2: Köszönjük szépen Regős László Pálnak. Hát itt megismertük az összeállítást, azért van egy-két érdekesség benne. Csak ha Honvédot nézzük, hogy például a kapuban egy 42 éves kapusa van a Honvédnak, Tomas Tuivel személyében. Úgy tudom, hogy hoztak már légiós kapust, de Tuivel élvezi egyelőre a szakvezetés bizalmát.
3: Igen, ha már Tomasról beszélünk, egy rendkívül jó személyiség, tehát ő már sokadik szezonját úgy kezdi, hogy segíteni fogja az első számú kapus, segíteni fogja a fiatalokat, és azért mondom, hogy nagyon jó személyiség, mert ellenfélként jól ismerem, másrésztről pedig, amikor találkoztunk mindig, akár amikor egy klubban dolgoztunk, igaz én az utánpótlás vezetői pozícióban, akkor is nagyon jó volt vele beszélgetni, jól látja a futballt, és tényleg önzetlenül tudja segíteni mind a fiatalabb, hát most már idősebb kollégái nem nagyon vannak, de úgy értem, hogy a fiatalokat, hogy az ifi csapatból fölkerülő játékosokat, illetve a mellette lévő első számú kapust, az nagyon-nagyon fontos egy rendszerben, egy csapatnál, hogy olyan kapusok legyenek, akik úgy vetélytársai egymásnak, hogy ugyanakkor segítik is egymást. Tuivel tényleg az a típus, aki ha a kispadról tud segíteni a csapatnak, akkor azzal segít, edzésmunkája kifogástalan, életvitele kifogástalan, és bizony van olyan komoly rutinja és tapasztalata, és jó állapotban van, hogy bármikor, ha kezdőként kell rá számítani, akkor igenis lehet rá számítani, és lehet vele számolni. Szóval én nem látok itt különösebben nagy problémát. Egyébként a Honvéd összeállításával kapcsolatban azért nagyon jó vegyest alkotnak a komoly tapasztalattal rendelkező már-már idősödő játékosok, gondolok itt mondjuk Paujevicre, vagy akár Hangyára, azokkal a fiatalokkal, illetve hát nyilván Tuivel, ahogy beszéltük, és azokkal a fiatalokkal, akik mondjuk az NB2-ben fedezték őket inkább fel, mondjuk Szamosi, vagy Somogyi, vagy akár Csontos. Egyébként Csontossal kapcsolatban az NB2-es szezon egyik legjobbja volt a Honvéd belső védője, aki érdekes módon Kisvárdán is, és úgy látom, hogy ma is védekező középpályást fog játszani. Ugye Boldor érkeztével, aki szintén egy rutinos játékos. Szóval a Honvéd úgy látom, hogy egy rutinos védőnégyessel rendelkezik, és egy nagyon-nagyon rutintalan középpályás sorral, szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire tudják megállítani az MTK-t. Azt az MTK-t, amelyik ugye a győztes csapatán ne változtas elvet folytatja, és ugyanazzal a kezdővel játszik, mint az első fordulóban, a sikerre megvívott találkozón, ugye az Zalaegerszeget verték 3-0-ra, és nagyon-nagyon simán, és nagyon jól futballozott az MTK. Most a mai mérkőzésnek az egyik kérdése számomra, hogy ott a Zalaegerszeg volt nagyon visszafogott, vagy az MTK volt ennyire jó és ennyire jó csapatjátékot nyújtó, hiszen hát gyakorlatilag Kerezsi ugye center pozícióban nagyon gólerős volt, Hinora a középpálya motorja volt, Kata jól szervezte hátulról a csapatot, és különösen Kovács és Varjó a két szélsővédő. Érdekes, hogy szélsővédőt emelek ki, de egyrészt a mai futballban nyilván már sokkal nagyobb szerepük van, mint hogy a vonal mellett futkározni, hanem sokszor ők szervezik a játékot. Hát Varjó és Kovács esetében nem feltétlenül szervezik a játékot, de Varjó nagyon sokszor Kerezsi mellett is felbukka, majd, hogy nem második ékként. Ez egy taktikai variáció az MTK-nál, illetve Kovács pedig sokszor úgy jön ki a labdakihozatal, hogy ő indítja elsősorban a mélységi vonalba beinduló játékosokat. Az MTK első góljának például ő indította Hinorát, aki adta a gólpassz Kerezsinek.
2: Ugye említetted, Paul,

0: nagyon kevés NB1-es rutinnal. Ez nyilván azért jelenthet egyfajta pluszt is, hiszen ebben a meleg harmadfokú hőségriadóval megáldott időjárásban azért a fiatal játékosok azért bírnak menni. Szóval nagyon komoly táborra rendelkezik a Honvéd, biztos vagyok benne, hogy a relatív rossz idő, bár szurkolói szempontból talán annyira nem is rossz idő ellenére, azért itt komoly szurkolás is lesz. Szerintem, hogyha a Honvéd ha megfelelő gazdaságos futballt nyújt, tehát nem futják szét magukat a fiatalok, de ugyanakkor az MTK-hoz képest magasabb futómennyiséget tesznek fel a pályára, és ezt megtöltik tartalommal, és az általam még nem ismert Adi Alics, a bosnyák támadó jó napot fog ki, akkor azért meglepetést okozhat a Honvéd, de én azt mondom, hogy az MTK azért egy rutinosabb és stabilabb csapatjátékot nyújtó együttes, a Honvédnak még azért szoknia kell az NB1-es légkört.
1: Nem tudom, a Honvéd keretét mennyire ítéled meg erősnek vagy kevésbé erősnek. De ugye vannak benne fiatalok, meg azért jutalmas játékosok, ez a kényszer, vagy pedig ilyen bátor edző, Jakobacsi Mauricio?
0: Hát nézd, de meg kell nézni, hogy mi a mérkőzés terve a Honvédnak, mert azért el tudom képzelni, hogy főleg az időjárásra való tekintettel azért lehoznak egy nagyon sokat futó fiatal középpályával egy olyan 60-70 percet, és a kispadra nézek azért Gyújtsó Ádám, Medgyes Zoltán, Kántor Kevin, akár Pinte Patrik, szóval vannak olyan játékosai a Honvédnak, akik egyrészt képesek mérkőzést eldönteni, másrészt látványosan jó szélső támadókkal rendelkeznek, tehát hogyha úgy gondolkozik a svájci edző, hogy a második fél idő derekán behozza a rutinosabb játékosait, addig mondjuk egy kiki mérkőzés alakul ki, és egy döntetlen körül eredmény, akkor ez lehet egy jó mérkőzés stratégia.
1: Pinezics Máté viszont többek között kispadra ültette Bognár Istvánt, vagy éppen Jakub Plisseket, vagy Komáromi Györgyöt, az új szerzeményt. Tehát azért a padról is tud ő is behozni embereket.
0: Így van, és ez így is történt az Alegerszeg ellen is, bár azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen logikus döntés, hogy nem változtatott a kezdőcsapaton, és azért van ez a mondás, hogy a győztes csapaton ne változtass, azért ezt jócskán meg lehet cáfolni, hiszen azért ez nem úgy megy, hogyha mondjuk nyert a csapat, akkor a következő héten nem is kell edzened, vagy nem kell bizonyítanod. Én úgy gondolom, hogy hétfőtől mindig egy új hét kezdődik, és be kell bizonyítani a játékosoknak a tetrekészségüket és a képességüket. De ez az MTK nagyon-nagyon jól működött, és jól működtek a játékkapcsolatok a játékosok között, de azt kell, hogy mondjam, hogy a padról is jól szálltak be a labdarúgók, hiszen Komáromi is jól szállt be, Bognár is jól szállt be, és hát nem utolsó sorban Klaus Milán is, aki gólt is szerzett. Szóval most nagyon sok olyan játékosa van az MTK-nak, aki megfelelő önbizalommal rendelkezik, még a kispadról beszállva is lehet változtatni. Tehát amennyiben döntetlen körül lesz az állás, vagy nem működik valamelyik edzőnek az elképzelése, akkor bizony jócskán bele tud nyúlni a kispadról is.
1: Meghatározhatja a taktikát most ez a 38 fok, amit említett Egős László is. Tehát mondjuk nem olyan magas lesz a pressing, hogy nehogy a játékosok hamar kitikkodjanak.
0: Egyértelműen meghatározhatja, tehát az időjárási viszonyokat, pályaviszonyokat mindig figyelembe kell venni, pontosan ezért is rendkívül komplex a labdarúgás. Egy ilyen hőhullámban vagy hőkupolában, amiben most részünk van, 38-39 fok van, egészen elképesztő. Tehát ilyenkor az a csapat tud érvényesülni, amelyik gazdaságosan futballozik, a labdát futtatja, és ez nem azt jelenti, hogy most itt álló futballra kell számítani, hanem inkább rövid, gyors megindulásokra, sok fürge játékosra számítok, és sok olyan mikromozgás lesz, ami ilyen rövid sprinteket, megindulásokat, irányváltoztat, sokat jelent, amivel meg tudod téveszteni az ellenfeled, de csak annyit szabad futni, amennyit megkövetel az adott játékszituáció, amelyik csapat mondjuk, és ez nincs megtiltva azért a magas letámadás, de ha nem szerzel belőle a labdát, vagy olyan fontos pozíciókba elveszíted a labdát, és mondjuk egy kontrát el kell hárítani, és amiatt sokat kell visszafele futni, az bizony kiégetheti a csapatot, illetve nagyon kell vigyázni a csapatrészek arányos terhelésére. Tehát itt nem működik, hogy egy középpályást mondjuk szélességi forgatásokat alkalmaz az ellenfél, és mondjuk a középpályásaidat kiégeted azáltal, hogy oldalvonat oldalvonalig kell futni. Mondom, nekem nagyon gyanús ez a Honvéd összeállítás, hogy a fiatalok kezdenek, és a rutinos játékosok a padról fognak beszállni. Lehet, hogy pont az időjárás az alapja ennek a kezdőnek.
1: lehet, hogy a spanyol világbajnok csapat taktikája érvényesülne most jól, mert ugye sokat van náluk a labda, rengeteget passzolnak, és akkor az ellenfél csak mindig fut a labda után, attól lehet igazán fáradni.
0: Hát igen, amelyik együttes most a spanyol válogatott szintjén tud futballozni, az biztos, hogy nyerni.
1: Ezt tuti, ebben megegyezhetünk, és majd meglátjuk, hogy mi lesz 17 óra 30 perckor kezdődik tehát a mérkőzés, de előtte még

0: nálunk jön majd a Nemzeti Sportkronika, előtte zenélünk egyet, Sportkronika, utána pedig már is jön a mérkőzés közvetítése.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
2: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Nemzeti Sportkrónika.
3: Jó napot kívánok, Katona László vagyok. Két órával hamarabb kezdődik a mai Kispest Honvéd MTK bajnoki találkozó. A Magyar Labdarúgó Szövetség a rendkívüli időjárási helyzetben az energiafelhasználás csökkentéséhez járul hozzá azzal, hogy természetes fényben rendezi meg a találkozókat az élvonalban. A Kispest MTK összecsapás hamarosan 17 óra 30 perckor kezdődik, a Nemzeti Sportrádió a mérkőzést élőben közvetíti. Zúj Géber Ákos, a kispestiek játékosa nyilatkozik, aki 2023 és 2025 között az MTK labdarúgója is volt.
4: Fontos bármelyik meccs, mint ez. Talán már nem különítek ennek egy ilyen hú de nagy szót, hogy most az MTK ellen kell játszani. Ugyanúgy fog játszani, vagy még jobban, mint mondjuk a múlt héten, vagy ha bármelyik másik ellenféllel kéne játszani. Úgyhogy igazából minden meccs számomra ugyanaz, hogy nem... Gondolom, hogy sokkal különösebb meccs lenne számomra az, hogy most egy MTK lejátszott. Jól kezdték a szezon, de úgy gondolom, hogy azért ebből még túl sok következtetést nem lehet levonni, hiszen még csak az első meccs volt. Én úgy gondolom, hogy ha a saját játékunkat játsszuk, megyünk előre, támadunk, együtt védekezünk, akkor szerintem meg tudjuk tenni ezt a mérkőzést, és meg is fogjuk. Jó focit játszanak, azért nem rugdossák el annyira a labdát, próbálnak mindenhonnan passzolni, építik a támadásaikat. Én úgy gondolom, hogy ha megzavarjuk őket, és keményen, agresszívan letámadjuk őket, akkor azért bajba tudnak kerülni, és akkor ez nekünk jó lehet.
3: Távozhat a Győrtől Vitális Milán. Az Eto csapatkapitánya ugyanis összekülönbözött Efrain Juárez vezetőedzővel. Vitális a Bissen elleni konferencialiga visszavágó félidejében lecserélte a mexikói mester, majd a Vippáhojban ült le a válogatott középpályás a kispad helyett. Sajtóhírek szerint a Varga Barnabást foglalkoztató AEK Athén lehet a labdarúgó új állomás helye. Három másodosztályú mérkőzés elmarad ma a labdarúgó Merkantil Bank ligában. A DVTK Szent Lőrinc, a Mezőkövesd Ajka, illetve a Szeged BVSC találkozók esetében a vendégcsapatok utazási problémákra hivatkozva nem egyeztek bele a módosított kezdési időpontokba. Ma így három találkozót rendeznek 17 óra 30 perctől. Gyirmót Kozár Misleny, Kazincz Barcika Videóton és Kecskemét Tisza Kécske. Az Európai Labdarúgó Szövetség bizalmi szavazás útján készül eltávolítani posztjáról a Nemzetközi Szövetség elnökét, ha Gianni Infantino nem hajlandó önként lemondani, írta a londoni The Telegraph. A lap szerint adott esetben mind az 55 UEFA tagország Infantino távozása mellett fog voksolni, azzal együtt is, hogy a FIFA elnök időközben a tiltakozási hullám hatására úgy döntött, felhagy azzal a tervével, hogy magánbefektetőknek adja el a világbajnokságok kereskedelmi jogainak egy részét. Az 56 éves Infantinót 2016. februárjában rendkívüli kongresszuson választották meg a FIFA elnökévé. Sepp Blatter svájci elnököt követte, aki a szervezeten belüli számos korrupciós botrány miatt lemondott. 2019-ben és 23-ban Infantinót ellenszavazat nélkül választották újra. A kanadai hatóságok közel 21 ezer olyan szurkolónak utasították el a vízumkérelmét, aki a 2026-os labdarúgó világbajnokság vancouveri és torontói meccseire szeretett volna bejutni az észak-amerikai országba. A tömeges vízummegtagadások leginkább a gánai, kolumbiai és mexikói drukkereket érintették, derült ki a kanadai bevándorlási menekültügyi és állampolgársági hivatal összegzéséből. A jégkorong Erste Liga előző idényében döntős Korona Brassó megszerezte a címvédő Gyergyótól a finn Matthias Haranent, a DVTK jeges medvék pedig bejelentette Tóth Péter visszatérését. A 21 éves játékos a miskolci utánpótlásban edződött, majd a 2023-24-es szezonban Észak-Amerikába igazolt, ahol két junior ligában szerepelt. Tóth még nem játszott a felnőtt korosztályban, ez lesz az első Erste Liga idénye. 6 góllal 35-29-re győzött a magyar női ifjúsági kézilabda válogatott Svédország ellen. A romániai Európa-bajnokság E csoportját így megnyerte Kun Attila szövetségi edző csapata. Európa-bajnok a Kropkó Márta, Szalai Fanni, Dévai Márk, Léman Csongor összeállítású magyar triatlon vegyesváltó. A lengyelországi sprintversenyen 300 méter úszásból, 8 km kerékpározásból és 1,6 km futásból álló viadalon 20 váltó indult. A magyarok az eddigi legjobb szereplése a tavalyi EB bronz volt. A férfiaknál Nagy Nándor, a nőknél Békési Eszter nyerte a 44. Balaton átúszást. Az Isabel Torp, Ranhaul Tomblin brit kettős győzött a szinkronúszók vegyes páros szabad programjában a Párizsi Vizes Európa Bajnokság mai verseny napján. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 17 óra 29 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs és Bene Ferenccel. Már sokat beszélgettünk a találkozóról, a Honvéd MTK mérkőzésre, amely hamarosan kezdődik. Feri, csak egy mondatra, ki nyer ma?
3: Hát ilyen, sose tudok előre válaszolni, mert akkor nagyon meg tudnék belőle gazdagodni, de ugyanakkor nagyon kíváncsi leszek a mérkőzésre, mert a Honvéd lendületessége, úgy, ahogy beszéltük, és fiatalos középpályája fog összecsapni a, furcsa ezt kimondani, de már-már rutinosnak számító MTK-val. Nem, nyilván eredmény nem tudok tippelni, de én egy változatos mérkőzésre számítok, és hát ha nem is sok gólosra, de mind a két csapattól számítok gólra.
2: Azért ne feledjük, hogy a Honvéd is például tudott ugye egy X-et csinálni Kisvárdán, az ellen a Kisvárdán, amely most tegnap nyert a Puskás ellen.
3: Igen, de ezekre nem szabad foglalkozni, minden mérkőzés más, a Honvéd akár ki is kaphatott volna, szóval ez nem olyan egyszerű történet, hogy a két mérkőzést összehasonlítsuk, viszont volt olyan mentális ereje, hogy a végén tudott egyenlíteni. Ugyanakkor tovább is azt mondom, hogy inkább az MTK-ra leszek kíváncsi, mert ha azt a csapatjátékot tudja nyújtani, amit az első mérkőzésén, akkor itt még azt is el tudom képzelni, hogy a Honvéd pályán idegenben nyerni tudjon. És pontosan, hogyha azt veszük, hogy a fiatalos lendület és az MTK-nak a formája, akkor meg könnyen kijöhet ebből egy mondjuk egy 1-1 vagy 2-2-es mérkőzés, inkább egy döntetlen körüli eredményre számítok.
2: Az MTK-nál viszont tavaly láttuk azért, hogy volt olyan, amikor jó meccs után jött egy rosszabb. Gondolom, ezt szeretnék kiküszöbölni.
3: Az MTK-nál az elmúlt években az volt a probléma, hogy vagy azt csinálta, hogy hazai pályán volt nagyon erős és idegenbe kevésbé, vagy hozott 4, akár 5 mérkőzéses győzelmi sorozatokat, de ugyanakkor belekerült komoly vereségspirálokba, és ezért nem tudott oda kerülni a dobogó környékére.
2: Bene Ferenc természetesen itt lesz velünk végig a találkozón, a szó pedig mostantól Regős László Pálé.
4: Köszönöm szépen, és köszöntök minden kedves hallgatót. A 200. NB1-es mérkőzése lesz a Kispestnek és az MTK-nak, ez a mai, amelyet 2026 nyarán játszanak. 3 év után rendeznek újra NB1-es mérkőzést itt a Bozsik Arénában. 3 évvel ezelőtt a kiesés elkerülésért küzdő Honvéd 3-2-es vereséget szenvedett a Mezőkövesd ellen, majd az utolsó fordulóban a felcsútiaktól is kikapott a Páncsó Arénában, így búcsúzni kényszerült az NB1-től. Most viszont 3 év NB2-es tagság után visszatértek az első osztályba. Kisvárdán egy 1-1-es döntetlennel mutatkoztak be, hogy aztán ma hazai pályán is ismét szerepelhessen a legmagasabb, a magyar futball legmagasabb szintjén a kispesti csapat. Az ellen az MTK ellen, amelyel tehát eddig 199-szer találkoztak az élvonalban. Az egymás elleni mérleg az MTK felé billen, 90-et nyert ebből az eddigi 199-ből az MTK, még 63-at a kispestiek, a többi pedig értelemszerűen döntetlennel végződött. Az MTK győzelemmel kezdte az idei szezont, az a Zalaegerszeg ellen 3-0-ra nyertek a kékfehérek, és most, hogy tegnap a Puskás Akadémia 2 gólt is kapott a Kisvárdától, így már csak az MTK mondhatja el magáról, hogy az idei szezonban még nem kapott gólt. Nyilván ez egyelőre egy meccset jelent, ez az idei szezon. A mérkőzés elkezdődött, csupa fehérben a Honvéd, és csupa kékben az MTK. A Honvéd kapujában Tújvel, Paujevic, Baki, Boldor és Hangya a védelemben, Somogyi, Csontos, Somogyi Ádám, Csontos és Somogyi Tamás a középpályán, a két szélen Zújgéber és Szamosi, elő pedig Alics, még az MTK-nál Demién a kapus, Varjú, Beriásvili, Radics és Kovács Patrik alkotják a védelmet, előttük ott van Kata és Zeljkovics, valamint Hinora, Jurek és László a két szélső, a középcsatár pedig Keresi Zalán volt Honvéd játékos az MTK csapatában. A labda pedig a vendégeknél, Kovács Patrik teszi föl oda a támadósorba Hinorának, Hinora aztán visszaadja a védelembe, erőszakosan letámadnak a kispestiek, olyannyira erőszakosan, hogy Kata kap is egy nagyot, mégpedig Somogyi Tamástól, és kap egy szabadrúgást ezzel az MTK saját tér feléről. Kovács Patrik fogja elvégezni, visszafele gurítja Radicsnak, Radics pedig már teszi tovább Beriásvilinek. 38 fok van, itt a stúdióban is volt szó arról, hogy ez mennyire nehezítheti meg a játékosok dolgát. Nyilvánvalóan lesz ivószünet is, de azért olyan hatalmas tempóra talán nem lehet számítani ma a Bozsik Arénában. Ugye eredetileg 7:30-kor kezdődött volna a mérkőzés, az energia spórolás miatt 17:30-ra hozták előre. Ez talán a nézőszámon is meglátszik, mert teltház azért közel sincsen, sőt félház sincs itt a Bozsik arénában, és aki csak teheti, próbál árnyékba húzódni. A labda az MTK-nál, saját tér felén járatják a labdát. A vendégek Katánál van most éppen, aki kiíveli a bal szélen előre húzódó Kovácsnak. Kovács jól is veszi át, két honvéd játékossal szemben, Zúj Géber zárt vissza Kovácsra, Kovács pedig megjátsza Lászlót. László visszaadja a védelembe Radicsnak. Radics senkitől sem zavartatva tudja átvenni, és már megjátsza Zsajkovicsot, aki pedig hazaadja a labdát egészen Demjén Patrikig. Egyelőre az MTK birtokolja többet a labdát. A honvéd nem is tudja hosszabb ideig megtartani. Demjén kiíveli a bal oldalra Kovácsnak. Kovács Patrik az, aki most visszafele játsza megint csak. Előrefele játékban egyelőre az MTK sem mutat olyan sok minden, de nyilván a harmadik perc telt még csak le. Van ideje a két csapatnak, hogy ezen az eddigieken változtassanak. Kata a középpályán a labdával visszaadja a védelembe Berjásvilinek. Berjásvili gondolkozik egy picit, most szép lassan megtámadja őt Somogyi Tamás. Végül Katát választja Berjásvili. A labda pedig már ott van Jureknél, a jobb szélről húzódik be a szélső, és íveli át a bal oldalra Kovácsnak. Ez nem volt pontos, Paujevics engedi ki ott a túloldalom, és ezzel akkor jöhet majd bedobással a honvéd csapata. Paujevics kezében a labda, rutinos jobb hátvéd dobja fölfelé Zúj Gébernek, aki meg is csúsztatja, de ez nem jutott el Alicsig, eljutott viszont Zejkovicsig, aki megint csak hazaadja Demjénnek. Ismét az MTK-nál a labda a negyedik percben, egyelőre 0-0 a Kispest és az MTK mérkőzése. A labdarúgó OTP Bankliga második fordulójában, annak is a második mérkőzésén. Demjén megint csak Berjásvilinek passzolja oda a labdát. Berjásvili kiteszi a jobb oldalra Varjúnak, aki még a saját térfelén indul el befelé, de most a kiugró Lászlót próbálja a játékba hozni. László és Paujevics birkózik. Paujevics erősebbnek bizonyul, de aztán nem tudja megjátszani a labdát, csak tisztázni. Úgyhogy jöhet bedobással most az MTK csapata a Kispesti térfél közepéről, de hát egyből hazafele, visszafele hajítja Kovács Patrik a védelembe. Mégpedig Radicsnak, aki Katához passzolja, úgyhogy meg se próbálta Kovács azt, hogy esetleg elől valamelyik támadót hozza játékba a bedobással. Eladja a labdát Berjásvili, ezzel indulhat a Kispest. Alics lép ki, már a 16-os vonalán Alics, Edis lövi, mellé megy. Az ötödik percben az első kapura lövést a vendégek eresztik meg, egy középpályán megszerzett labda után Alicshoz került, aki a bal összekötő helyéről, 16 méterről megpróbálta bevenni a vendégek kapuját, de a ballábas lövése elkerülte Demjén kapuját. Maradt át a 0-0, 5 perc telt el a mérkőzésből, a kirúgás követően Demjénnél van a labda saját 16-osának vonalán. Nem támadja őt meg Alics, Demjén vár egy picit, aztán Berjásvili ezt passzolja oda, Berjásvili Katának játsza, Kata pedig ki a jobb oldalra Varjúnak. Varjút megtámadja ott hangja, roppant erőszakosan, kell is a segítség Varjúnak, Berjásvili érkezett végül, és ő vágta előre a labdát, de ez így kiment a 16-oson, illetve az oldalvonalon kívülre. Ledobásra jöhet most a honvéd együttese, hangja kér egy labdát a labdaszedőktől, ő fogja elvégezni majd a kispestiek bedobását, már az MTK térfeléről lophat hangja. Le is dobja Somogyi Ádámnak, neki visszajátsza a védelembe Bakinak. Na most akkor a kispestiek is megmutathatják, hogy hogyan járatják a labdát. Paujevics, aztán megint Baki, azért az MTK játékosai nagyobb lendülettel próbálnak labdát szerezni. Zúj Géber keresztbe teszi, de ez pontatlan, Jurek azonban nem tudja átvenni, és a honvédosok számára szerencsésen pattan a labdát, aztán Zúj Géber megint eladja, hogy aztán megint visszapattanjon hozzá, de most László veszi el Zúj Gébertől. László eltolja Baki mellett, és a bal oldal felé viszi a labdát, Zúj Géber odapiszkál, és László Krisztián lábát találta el, úgyhogy szabadrugással jön az MTK csapata, a kispesti térfél közepéről, bal oldalról, középre lehet ezt ívelni, és szép lassan sétál felé a két közép hátvéd, Berjásvili, valamint Radics is, úgyhogy itt nyilván arra kell számítani, hogy majd középre ívelik a labdát az MTK játékosai, illetve csak az egyikük természetesen, vagy Hinora, vagy pedig Jurek fogja elvégezni ezt a szabadrúgást. Két tagú a kispesti sorfal, Tújvel két játékost kért oda, aztán végül Hinora elsétál a labdától, és hagyja Jureknek, hogy elvégezze ezt a szabadrúgást. Hinora pedig a bal oldalon próbál előrébb húzódni, figyelnek rá a sorfalból, az egyik játékos arrébb húzódik, a hogy Hinolára ügyeljen. Jön Jurek szabadrúgása a 16-oson belülre, megcsúsztatják a kispestiek, ki is megy a pályán kívülre. Boldor volt az, aki ugye idén nyáron érkezett a Honvéd csapatába, aki a szögletre tisztázott. A szögletet pedig Hinola fogja elvégezni a jobb oldalról. A 8. percben a mérkőzés első sarokrúgása következik. A kispesti tábor felé támad most az MTK csapata, úgyhogy ott folyik a játék. A kispesti kemény mag előtt jön Hinora szöglete, ezt is kifejlik a honvédosok, mégpedig Alics volt az, az előrevágott labdával pedig Zújgéber indulhat, Varjú lép rá vissza, Zújgéber meg se próbál egymaga akcióba lendülni, viszont így elveszíti a labdát, és ezzel támadhat az MTK, ide hosszantolta meg Hinora, jön is Boldor keresztezni, és el is veszi tőle a labdát. Aztán az előrevágott ívelése az pontatlan, Zeljkovics veheti át, aki Varjúnak játsza, Varjú Ákason rúgja Beriásvili, de szerencsére Alics nem számított arra, hogy ott labdát lehetne lopni, úgyhogy marad az MTK-nál. 9. perc kezdődik meg, 0-0 az MTK és a Kispest találkozója, a kispestiek pályaválasztásával a Bozsik arénában. Egyelőre egy Alics lövés az, amit igazán fel lehetett jegyezni. Most viszont csúsztatott elő Keresi, de Hinora nem számított arra, hogy jön majd a labda Keresi mögé. Nem is indult el, így Tuivel a Honvéd kapusa gyűjti be végül a labdát a 16-oson belül. Tuivel baljára passzolja Boldornak, egy picit pontatlan. Boldornak szaporáznia kell, hogy elérje. Hinora mellől, aztán Éveli fölfelé, mégpedig Somogyi Tamásnak, aki át is tudja venni, de Beriásvili arrébb piszkálja Somogyitól. A labda így már Zeljkovicshoz kerül a középpályán, ő pedig a balhátvédnek Kovács Patriknak passzolja. Kovács egy indítással Lászlót hozná a játékba, ez sem pontos, és megint csak Tuivelnél köt ki a labda. Ezek az indítások, ezek egyelőre nem jönnek be egyik oldalon sem. Tuivel még gondolkozik, egy picit irányítja a csapattársakat, ki hova helyezkedjen. Hát roppant rutinos kapus Tomás Tuivel, erről is esett szó ugye a stúdióban a mérkőzés előtt. Az ő rutinja sokat érhet a Kispestnek itt az NB1-ben. Somogyi Ádám nagyon szépen fordul le Jurekről és belepöcköl. Alics felé jön az indítás, jön a kapujából Demjén és kivágja az oldalvonalon túlra, föl a lelátó felső során is túlra. Úgyhogy onnan kell majd visszahozni a labdát valahogy a labdaszedőknek. Közben egy másikkal indul a kispesti támadás. Csontosról pattan ki végül, úgyhogy dobhat az MTK. A mérkőzés 10. percében, amikor is a Kispest és az MTK találkozója továbbra is gól nélküli döntetlen. A jobb oldalról Varjú fogja elégezni a bedobást. Most számolj csak vissza a játékvezető Katona Balázs, mert hogy Varjú csak most emelte magasba, vagy most fogta meg a labdát, de mire nullához ért, már el is dobta a bedobást Varjú. Aztán földre kerül Kata, és jöhet egy szabadrúgással az MTK. 10 perc eltelt, egyelőre nincsen gól. Alics lövése volt ugye az 5. percben, ami mellé ment, ezen kívül különösebb esemény nem történt. Bene Ferenc, az első 10 percet hogyan értékeled a stúdióból?
5: Egyelőre a Honvéd játéka rám jobb benyomást keltett, vagy tett, mint az MTK-i, hiszen egy nagyon-nagyon szervezett, magas letámadással próbálják az MTK-nak a könnyed labdakihozatalát meggátolni, és ez egy nagyon-nagyon érdekes, egyben nagyon logikus lépés, hiszen az MTK játékára jellemző nem feltétlenül minden esetben rövid passzokkal, de azért passzos kombinációkkal igyekeznek kihozni a labdát, és ezt, hogyha az ellenfél megpróbálja megakadályozni már az MTK 16-osánál, azért az egy bátor és egyben logikus megoldás lehet, hiszen amennyiben folyamatos nyomást helyezel az MTK játékosaira, és elsődlegesen erőlteted a testkontaktot, és nem engeded, hogy stabilan felpasszolják a középpályára, pláne nem a támadók felé a labdát, abban az esetben az egyik legfontosabb méregfogát ki lehet húzni az MTK-nak, és nagyon sok labdát szerez a Honvéd az MTK tér felé.
4: Most is ez történt, de Somogyi Tamás rosszul játszotta meg, aztán harcosan visszaszerzi, és hangja adhatja be a bal oldalról. Van érkező, hosszú fölé lövi Zújgéber. A 12. percben járunk, amikor, hát ahogy ezt Bene Ferenc ecsetelte, Honvéd labdaszerzés történt az MTK tér felén, és végül hangja bal oldali beadására érkezett Zújgéber a jobb oldalról. Kis bújt a védője mögül, és jobban próbálta kapura tenni, azonban nem találta el Demjén kapuját, de megint csak figyelmeztető jel lehet az MTK-nak, hogy koncentráltabban kell a saját térfélen is járatni a labdát. És Somogyi Tamás lehet dicsérni, aki bár először eladta a labdát, aztán végül nagyon harcosan szerezte vissza, és ezzel indulhatott ott Hangya a bal oldalon. Ami egyébként Somogyi Tamást illeti, a Honvéd középpályását, 2009-es születésű, most augusztusban lesz csak 17 éves a kispestiek játékosa. A Kisvárda elleni meccsen mutatkozott be az NB1-ben, akkor is a kezdőben kapott helyet, és most is, és egyébként itt a mérkőzés előtt díjazták őt, mint az előző szezon legjobb utánpótláskorú játékosát, a Puskás Alapítvány Puskás díját átvehette Somogyi Tamás. Bedobásra jöhet most az MTK jobb oldalról, Varjú fogja elvégezni, behajítaná a 16-oson belülre, de ott van Somogyi Ádám, aki elcsípi onnan Zeljkovics elől, aztán kicsit szerencsétlenkedik Hangya, de végül csak megszerzi és próbálja előrevágni, Hinora belelép, kipattan a lelátóra megint csak a labda, úgyhogy Hangya végezhet el bedobást, mert hogy Hinoráról ment ki a játékszer. Hangya fölfelé néz és fölfelé hajítja a labdát, oda Alics felé, Beriásvili és Alics küzdelméből előbb jött ki győztesen, aztán pedig Csontosról ment ki a labda, úgyhogy jöhet megint az MTK egy bedobással, most ott a felezőtől nagyjából, de már a Honvéd térfelén. Kata tovább is tudja tenni Varjú bedobását, és már a bal oldalon jár az MTK akciója, László a 16-os sarkánál visszaadja Kovácsnak, Kovács ott húzogatja egy picit Zújgéberrel szemben, aztán megjátsza a középpályán Zeljkovicsot, újra Katánál a labda, Zeljkovicshoz passzolja Kata, aztán visszakapja a csapatkapitány Kovács Patrik végül, keresztbe íveli Beriásvilinek, hát Kovács Patrik egyelőre inkább hátrafele támad, hogyha lehet így fogalmazni, mert hogy előrefele nem nagyon volt még jó megoldása az MTK bal hátvédjének. Labdát is szerez a Kispest, Somogyi Ádám a középpályán, visszahúzódik saját térfelére, és onnan játsza ki a jobb szélre Paujevicnek. Paujevic visszaadja Bakinak, aki ugye korábbi MTK játékos, ő teszi keresztbe Boldorhoz a labdát, és most szép lassan a Honvéd játékosai indulnak fölfelé, Hangya kapja a bal oldalon, előtte indulna Szamosi, Hangya inkább visszafele játsza, és Csontos kapja végül, aki most behúzódott Baki és Boldor közé. Csontos kiadja Bakinak, Baki pedig már Paujevicshez játsza. Paujevics a jobb szélen egészen az oldalvonalnál vezetheti rá Lászlóra, megtalálja Zújgébert. Zújgébert befelé tolja és indítaná be a 16-oson belülre. Ott a helyzet, gól! Vezet a Kispest a 15. percben. Zújgéber remekül játszotta meg a hosszún érkező csapattársát, Szamosit, aki eddig nem nagyon volt játékban még a mai mérkőzésen, most viszont kibújt az őrzője mögül. Talán itt az MTK védők is hibásak voltak, akik, vagy aki mögül ott Szamosi kibújt és helyzetbe került, és közvetlen közelről az ötösön belülről megszerzi a vezetőgólt Szamosi Ádám, a kispestieknek egyébként a csapatkapitánya a mai mérkőzésen. És újra NB1-es gól a Bozsik Arénában 3 évet követően, Szamosi Ádám talál be tehát az MTK kapujába, első kapott gólja az MTK-nak ez az idei szezonban. Bene Ferenc, milyen volt ez a gól?
5: Egyrészt teljesen megérdemelten vezet a Honvéd, másrésztről a jobboldali támadó elindult befelé, ugye Zújgéber személyében, és a jobb összekötő helyéről ballal gyakorlatilag az MTK két védője, elsősorban Varjú és Beriásvili közötti területbe bepörgette a labdát, és a baloldali támadó Szamosi került gólhelyzetbe. Az az érdekesebben, hogy egyrészt nagyon szép átlós mélységi indítás volt a lehető legjobb ütemben, de ilyenkor azért kell leszűkíteni a belső védő és a jobb hátvéd közötti területet, nevezetesen most Varjú bal keze felé való területet kellett volna levédekeznie, hogy ne is jusson el a támadóig a labda, hiszen egy lendületből érkező balszélső támadót mostani állás szerint ugye Szamosit nem lehet futógyorsasággal fölvenni ilyenkor, mert mire megfordul a védő, addigra már helyzeti előnyben van a szélső. Egész egyszerűen Varjú nem vette komolyan, ő neki a bal lába vagy bal keze felé kellett volna kettőt lépnie és lelesni úgymond, vagy meggátolni a passz, hogy eljusson Szamosiig. Ő pedig kísérgette a labdát, valószínűleg abban bízott, hogy ki tudja fedezni az alapvonalon túlra, és akkor kirúgás következik. Hát Szamosi sokkal szemfülesebb volt, és ugye az ötös sarkától a rövid felsőbe, ahogy kell, pontosan ilyen közeli gólhelyzeténknél a rövid felső sarkot vette célba. Nagyon-nagyon szép gól volt, mint az ütemét tekintve, mind a taktikai oldala szempontjából. Az MTK nagyon-nagyon langyosan és lassan futballozik, egyáltalán nem csillogtatja azokat az MTK stílusbeli erényeket, amit az első fordulóban láttunk, a Honvéd pedig nagyon pattogósan, agresszívan, és bizony a magas letámadással meglepvén az MTK-t futballozik.
4: Szamosinak ez az első gólja a labdarúgó NB1-ben. 19 éves játékosról van szó, és az ő góljával vezet át a Kispest. Most már a mérkőzés 17. percében 1-0-ra az MTK ellen. De milyennél van a labda? Az MTK kapusa gyűjti be az előrefele guruló játékszert, hogy aztán átadja Radicsnak. Radics pedig szép lassan cipeli azt fölfelé, oda a Kispest tér felének az irányába. Zeljkovics kapja aztán, hogy továbbadja Beriásvilinek. Beriásvili egészen ki a jobb szélre Jurekhez. Jurek jól játsza meg Varjót. Varjó viszont nem tud előre fele haladni a nagy szorításban. Így inkább befelé játsz az Zeljkovicsnak. Aztán megint Radics a labdával, átkerül Kovács Patrikig. Az indítása nem jó. Indult volna ott előtte László, de Kovács ballábáról, bal belsőjéről tovább csúszott a labda. Kicsúszott egészen az MTK kispadjára, úgyhogy Pavlovics végezhet el bedobást. Pavlovics kezében a labda, fent Alics várná tőle, és Alics felé is jön, mellel visszatenni Zújgébernek. Kicsit pontatlan volt, begyűjti így Somogyi Tamás, aki megkapja most ő Pavlovicstől. Zújgéber ismét a labdával, László elveszi tőle, hatalmasat harcolott Zeljkovics három honvéd játékos között, de végül róla ment ki a labda, úgyhogy jöhet bedobással a honvéd együttese. Megint csak Pavlovics fogja elvégezni, és megint csak fölfelé dobja. Most azonban Beriásvili el tudja takarítani onnan a sűrűjéből. Keresi meg is csúsztatja, de Hinora ezúttal sem ér oda. Kata veheti át merre a középkörben. Somogyi Ádám azonban elveszi tőle, és most már kín van a labda a bal szélen, a kispestiek bal oldalán. Hangya Szilveszter pedig indítja a gólszerzőt, Szamosit. Szamosi azonban nem éri el a labdát, mert hogy Beriásvili előnyösebb helyzetben volt, és egy kispesti labdaszerzés, de már szabálytalan volt Hangya. Az MTK 16-osán belül borította föl Varjót, aki megkapta Demjénytől. Ez is kockázatos passz volt egyébként, és ez megint csak a saját térfélen történt MTK részről. Úgyhogy erre továbbra is figyelnie kéne a vendég együttesnek. Demjén végzi el a szabadrúgást, Radics kapja, aztán már Beriásvilinél van a labda. Indul a mélységben Hinora, Beriásvili észre is veszi, de inkább Keresit indítja, aki a jobb szélre húzódott ki, és el is csípi még ott a szöglet zászlónál a labdát. Keresi szemben van most a Bakival, aki kihúzódott a bal hátvéd pozícióba, elég érdekes helyen. Keresi le is rázza magáról, és elindul befelé a 16-os sarkánál jár. Ballal éveli át, Tuivel fogja meg a beívelt labdát, maga biztosan ölelte magához a kispesti kapus. Nem volt igazán veszélyes Keresi beadása, bár a harcosságát az mindenképpen dicsérni lehet az MTK támadójának. Tuivel előre íveli a labdát Alics felé, aki most Radicssal birkózik. Radics el tudja fejelni, Kovács pedig megjátsza Beriásvilit a lecsorgó után. Beriásvili íveli előre Jureknek, Jurekkel szemben Hangya előnyösebb helyzetben, ki is engedi a labdát a kispestiek balhátvédje. Bedobással jöhet most a honvéd, a mérkőzésből kereken 20 perc telt el, amikor a Kispest Szamosi góljával 1-0-ra vezet az MTK ellen. És a bal oldalon ismét indul a honvéd akciója, Somogyi kerül a földre, ott Somogyi és Szamosi próbálták megbontani az MTK védelmét, és Somogyi itt csak szabálytalanul tudta megállítani a vendégegyüttes. Szabadrúgáshoz jut így a honvéd. Csontos fogja ezt elvégezni az alapvonaltól olyan 30-32 méterre, de egészen kint az oldalvonalnál. Csontos ezt beívelheti középre. Érkeznek is Bakiék előre a 16-os vonalára. A sípjába fúj Katona Balázs játékvezető, Csontos pedig íveli. Egy, de borzasztóan hosszú volt ez. Kapu fölött is elszállt. Kirúgással jöhet így az MTK. Csontos nagyon elszámolta, nem hiszem, hogy ezt ő kapura akarta lőni, de hát kapura lőzésnek sem volt, finoman szólva sem jó. MTK kirúgás, elvégzi Radics, lepasszolja Demjénnek, Demjén pedig saját 16-osán belül dajkálgatja, dédelgeti a labdát egyelőre, megtámadja őt most Szamosi, Demjén ballal éveli előre, pontatlanul, de László még bent tartja, csak aztán végül Csontoshoz kerül. Somogyi Tamás teszi tovább, Zújgéber harcol nagyot, de Kovács Patrik kerül ki győztesen a párharcból, aztán viszont elveszik Kovácstól, Alics volt az, és ezen indult akár a honvéd, Alics lerántása miatt, viszont majd, hogy Alicsot rántották le a vendégek, szabadrúgáshoz jut megint csak a Kispest, szinte ugyanonnan, mármint az alapvonaltól való távolsága szinte ugyanannyi, csak most a jobb oldalról, a jobb oldali alapvonaltól ívelheti középre Csontos, ugye ő ballábas játékos, úgyhogy innen befelé tekeredhet majd a labda akár a kapu felé, a kapu irányába. Persze kapura lőni minden sem érdemes, azt hiszem Csontos Dominiknak. A 16-os vonalán húzza meg a védelmi vonalat az MTK, vagy talán egy méterrel feljebb, amikor Csontos íveli át a hosszú oldalra, és ez már jobb, érkezik is a középre fejet abda, egy fejes fölé megy! A 23. percben Boldorhoz érkezett a középre fejelt labda, ő pedig 6-7 méterről fejelhetett, centikkel ment fölé, a bal főső fölé Boldor fejese. Veszélyeztet a Kispest továbbra is, és hát az MTK előtt pedig hiába vannak labda birtoklási fölény. Helyzet még nem adódott itt a mérkőzés első fél idejének első felében. Demjén előreíveli a labdát, Kata birkózik Hangyával, Hangya arrébb pöcköli, mármint a labdát, és ezt így Somogyi gyűjti be. Somogyi Tamás pedig kiteszi a bal oldalra, ahol Hangya már nem tudja bent tartani. Dobhat az MTK csapata. Varjú kezében van a labda, viszont földön egy MTK játékos a kispesti térfél közepén. Cserét mutat Tújvel, hiszen ő is ott van a fekvő MTK játékosnál. Azt nézem, hogy ki lehet az, aki ott földre kerül. Talán Hinora, akit ápolni kell a mérkőzés 24. percében, mert Kerezsi talpon van, ott van elő László is, és talán Jurek is, de ez hamarosan kiderül. Amíg áll a játék, addig pedig hát az ivószünetet is elrendeli a játékvezető itt a mérkőzés 24. percében, úgyhogy mi pedig kapcsolhatunk Bene Ferenchez azzal a gondolattal, hogy reméljük, hogy Hinora Kristóffal minden rendben van.
3: Először is csatlakozom, nagyon remélem, hogy Hinora Kristóffal minden rendben van. Összefejelhettek, nem tudom, hogy mi történt, vagy mi a gyors diagnózis. Viszont a két csapat taktikai oldaláról már beszéltünk többet, és most az első 23 és fél perc tapasztalata alapján azt kell, hogy mondjam, hogy a Honvéd sokkal, de sokkal koncentráltabb, sokkal élesebb, sokkal párharcerősebb, és sokkal dinamikusabb, gyorsabb futballt nyújt. Úgy szoktuk mondani, hogy jobban rajta van a mérkőzésen. Az MTK-nál nagyon-nagyon komoly gondok vannak már a labdakihozatalok kialakításával is, tehát gyakorlatilag nem jutnak át az MTK-sok a Honvéd térfelére. Ami pedig hosszú indítás történik, azt meg nagyon-nagyon könnyedén rendezi a Honvéd védekezése, különösen ugye Baki és Boldor személyében nagyon magas, jól fejelő játékosok vannak. Tehát nem hiszem, hogy az MTK-nak a magas labdák vagy a hosszú indítások lenne az iránya, különösen hogy megnézzük Keresit center pozícióban, ő inkább a mozgékonyságával, illetve a kombinációs készségével és a gyorsaságával tud előnyt teremteni. Szóval nagyon-nagyon rossz felfogásban látom egyelőre az MTK-t. Mi lehet a megoldás? Hát először is vagy az lesz, hogy középpályán bele kell nyúlni a Pinezics Máténak, és frissítenie kell a csapatot, akár szélsők behozatalával, akár középpások behozatalával. A másik pedig, hogy nagyon kíváncsi leszek, hogy a Honvéd meddig fogja bírni ezt a magas letámadásra és tényleg agresszív labdaszerzési törekvésekre épülő játékát. Bár nagyon érdekes, és egy picit kontrasztos, amit említek, hogy annak ellenére, hogy magas letámadást játszik a Honvéd, és védekezésben próbál magasan labdát szerezni, és nagy energiabefektetéssel jár, de ha meggondoljuk, és az MTK nem tudja kihozni a labdát, ha jobban belegondolunk, akkor ez valójában egy gazdaságosabb játékfelfogás, hiszen amennyiben nem kell visszafutni a saját térfélre, hanem a labdaszerzések vagy labdavesztések után azonnal, rögtön abban a zónában visszaszerzik a labdát, akkor nem kell 20-30, akár 40 métereket hátrafelé futni a saját kapuja felé a honvédosoknak. Tehát egyelőre a magas letámadás hozza a gazdaságos játékot profán módon, de ehhez kell az MTK is, azzal, hogy nem tudják kihozni a labdát. Hát Katának, Zsajkovicsnak nagyon fel kell javulnia, annak ellenére, hogy Zsajkovics visszalépeget a két belső védő közé, három játékossal hozzák ki a labdát. Ebben az esetben viszont a beharangozóban, illetve a mérkőzésre való felkészítésben én nagyon megdicsértem Varjút és Kovács Patrikot. Hát most nagyon nem működik a játékuk, tehát a két szélsővédő pozícióban is jócskán jobb teljesítményre van szüksége az MTK-nak.
4: Ami jó hír, hogy Hinora saját lábán sétált le a pályáról, bár le kellett kísérni, de úgy tűnik, hogy komolyabb probléma nincsen. A helyére pedig érkezett az MTK egyik új szerzeménye, Komáromi György, aki már a múlt héten az Alaegerszeg ellen is bemutatkozott, vagy hát akkor mutatkozott be az MTK csapatában, egy gólpasszal egyébként. Most pedig ő jött be ide a balszélre, és Hinora helyét, ott középen az eddig balszélső László vette át. Az MTK-nál a labda, László kapja meg már a kispesti térfélen, és rágyorsít, vezeti rá Boldorra, aztán visszafordul, de szépen tartja meg. Ott Somogyi és Szamosi mellett is, aztán a hátratett labdája már picit pontatlan Katának. Egy jó 20 métert kell futnia a csapat kapitánynak, hogy át tudja venni, be tudja gyűjteni a labdát. És most is ő van a labdával, mégpedig Szamosi szorításában. Kata kénytelen hátra tenni Beriásülinek, Beriásüli pedig hazaadja Demjénnek. Demjén éveli ki Varjúhoz a labdát, Varjú kicsit céltalanul rúgja talán előre, de Keresi bele tud fejelni, visszafejeli Lászlónak, László pedig fejjel játszana tovább Jurekhez. Jurek nem éri el, mert hogy Boldor jól helyezkedett, és Hangyát játszotta most már meg. Hangya felpasszolja támadósorba, Alics a földre kerül, nincs szabálytalanság, így a labda az MTK-é, Kata már a kezdőkörben, Kata a félpályánál egészen pontosan, a jobb oldalon indul előtte Varjú. Varjú most egyelőre szabadon, Szamosi ér ki rá, de mire odaér a Honvéd csapatkapitánya, már Katának passzolja Varjú, akitől vissza is kapja. A labda pedig ezúttal már Radicsnál. A Honvéd visszazár a saját tér felére, Radics, Zejkovics, aztán megint Radics, és megint Zejkovics a labdával, de ez a labdajáratás is picit céltalannak tűnik. Komáromi engedi át, aztán Keresinek, Keresi mellett ott volt viszont Baki, akiről kivágódott a labda, dobhat az MTK a kispesti térfélről, a saját kispadja elől végezheti el Kovács a bedobást. Katát játsza meg a bedobásból, aztán tőle visszakapja, és hátrafele passzolja megint csak Radicsnak. Hát Kovács azt hiszem, hogy Radicsot játszotta meg eddig a legtöbbször a mai mérkőzés folyamán. A labda közben már a túloldalon Jureknél, de ő is saját térfelén még. Az ellenfél térfelén, a kispest térfelén nem nagyon van játékban az MTK. Ez a keresztlabda nagyon hosszú Kovácsnak. Kimegy a labda az oldalon túlra. Dobhat így a kispest. Pajovics kezében van a labda. Előtte ott van Zújgéber. Bent középen Somogyi kéri, és legelőle a középcsatár Alics is, végül hozzájön a bedobás, de tőle elpattan, Zújgéber gyűjti, aztán be a lecsorgót, a tovább tett labdája, viszont kimegy az oldalvonalon túlra, így most az MTK végezhet el a bedobást, Radics majd, hogy nem elvégzi a közép hátvéd létére, végül Kovács Patrik kapja, és ő fogja előrehajítani, Komáromi felé jön, de ez Komáromi feje fölött két méterrel elszáll, bedobásból sem volt most pontos Kovács Patrik, aki aztán visszafejeli a labdát, de ez is Zújgéberé, aki a kispest játékosa. Most labdát szerez Beriásvili, de nem számított erre ott elő egyik csapattárs sem, úgyhogy Pajovics visszaszedte a kispestiek számára. Tuivelnek adja haza, Tuivel előreíveli, ezt elfejeli Radics, most Zejkovicsnál a labda, már a Honvéd tér felén, a bal oldalra húzódik ki az MTK középpályása, és azt hiszem, hogy visszafele fog passzolni. Nem, most két ember között nagyon szépen hozza ki, és remekül indítja Komáromit. Komáromi érkezik, Baki óriási lendülettel, és a labdát találja el ebből a becsúszásból. Aztán Komáromi feltapadtan, és harcosan visszaszerzi. Katához játszik. Kata három ember között nagyon szépen tolja meg. Kata még egyet tovább, elesik a 16-oson belül. Nincs 11-es, mutatja Katona Balázs, reklamálnak egy kicsit az MTK-sok. Katának talán az esés fájt igazán, mert minthogyha egy kispesti játékosnak ütközött volna esés közben. A labda Demjénnél, az MTK kapusánál, míg a túloldalon Tuivel ellenőrzi gyorsan, hogy minden rendben van a Katával. Katona Balázs pedig csak most fúj a sípjába. Kata a fejét fogja, úgy fekszik ott a 16-oson belül. Tuivel is vizsgálja, az MTK orvosai már rajtra készen ott az oldalvonalnál, és Katona Balázs most ír oda, hogy megnézze az MTK csapatkapitányát. Én pedig Bene Ferencet kérdezem, hogy mi történt, mert ahogy ott kihozta Kata három ember közül, az nagyszerű volt. Utána volt-e szabálytalanság, vagy milyen fájhat Katának?
6: Igen, egészen pontosan az történt, hogy Kata Mihály a baloldali 16-osnál befelé cselezett, és Pajovics érkezett, teste leesodorta, viszont elvesztette ezáltal Kata az egyensúlyát, és összeütközött csontossal fejjel. Tehát nem csontos fejébe, hanem csontos testébe ütközött bele, de azáltal, hogy Pajovics teste leesodorta és kibillentette, így lendületből gyakorlatilag fejjel neki szaladt csontosnak, ebből adódóan talán egy picit megszédülhetett, de úgy gondolom nem lesz vele probléma.
4: Most már talpon van Kata Mihály, de még vizsgálják ott az orvosi stáb tagjai. Hát sosem kellemes, hogyha az ember beüti a fejét, de talán 38 fokban ez még inkább nehéz lehet Katának, hogy ezek után visszataláljon önmagához. Minden esetre kap egy kis jeget, talán a tarkójára is, tarkóját is hűsítheti vele, meg a homlokát is, miközben reklamál egyébként a negyedik játékvezetőnél Kata Mihály, Káprály Mihálynál. De le kell sétálni a pályáról, mert hogy ápolás történt, és csak azután térhet majd vissza, hogyha a játékvezető engedélyt ad. Labdaejtéssel folytatódik a mérkőzés, a 33. perc kezdődik, amikor Demjénhez kerül vissza, Radics gurította haza a kapusnak a labdát. Demjén pedig nem siet sehova, várakozik még egy picit. És most passzolja csak oda Beriásvilinek. Beriásvili megtámadja őt Szamosi, Beriásvili Radicsot játssza meg, Radics visszaadja Demjénnek, Demjén pedig most ívelik a jobb oldalra Jurek irányába, hangja előnyösebb helyzetben és elfejeli a labdát, Csontos pedig felborítja ott a középpályán. László szabadrugáshoz jut a kispesti csapat, Kata pedig még nem térhet vissza a pályára. Nem tudom, hogy meddig vár Katona Balázs, hogy visszaengedje az MTK csapat kapitányát. Minden esetre most átmenetileg emberelőnyben a Honvéd, és támad a Honvéd. Paujevic a jobb szélen picit lelassul, Komáromi zárt vissza oda Paujevichez. Kicsit birkóznak, aztán Paujevic jön ki ebből győztesen. Csontosnál a labda most, Csontos kiíveli a bal oldalra, mégpedig Hangyának. Kata már nagyon jönne vissza, most engedi csak vissza Káprály Mihály. Nem tudom, mire kellett ennyit várni, de közben támadásban a Honvéd. Szamosi révén ott a bal oldalon, Szamosi a 16-os sarkánál cselezget, de nem tudja egyelőre beadni, visszaadja Boldornak. Szamosit viszont már felborított a Jurek, szabadrúgást kap a Honvéd, és sárgalapot kap az MTK szélsője. A mérkőzés első sárgalapját a 34. percben osztja ki Katona Balázs játékvezető. Jurek Gábor vágta föl ott a bal oldalon, Honvéd szempontból bal oldalon az ellenfelét, Szamosit. Veszélyes helyzetből jöhet tehát a Honvéd szabadrúgása, 16-os sarkától nagyjából 8-10 méterről. Megint csak jönnek előre természetesen Boldorék, ott van Baki, és ott van Alics is a hosszú oldalon. Egy szabadrúgás után volt már egy Boldor fejes, úgyhogy figyelnie kell az MTK védőinek, sőt a teljes csapatnak, hiszen minden MTK játékos ott van a 16-os környékén. Egy tagú a sorfal, mindenki más bent figyel a fehérmezes honvéd játékosokra, na meg a játékvezetőre, hogy mikor fúj a sípjába, ez megtörtént. Csontos íveli be középre, tovább pattan a labda, Demjén elöklözi, elsodorja még onnan Somogyi, de aztán felvágják középen az MTK játékosát, és szabadrúg keresít, és szabadrúgáshoz jut így az MTK saját térfelének közepéről. Keresi még a földön, szerintem most nincs komoly probléma, fel is segíti őt Zajkovic, és akkor jöhet majd az MTK szabadrúgása. 35. percben járunk, a 15. percben szerezte meg a vezetést a Kispest, méghozzá Szamosi góljával, és azóta őrzi egy gólos előnyét az MTK ellen a Honvéd együttese. Most Varjú íveli föl, Jurek meg tudja csúsztatni, és Keresi talán el is éri, tovább pattan Komáromihoz, Komáromi tovább adja Keresinek, ott a helyzet, Keresi ellövi, mellé megy! De mekkora helyzet maradt most ki, 3-1-ben vitték az MTK-sok az egyetlen Honvéd játékosra, mezőnyjátékosra, aki ott maradt, talán Boldor volt az. Komáromi még megjátszott a Keresit, aki talán rosszul vette át, és így maga alól kellett ellőni a labdát. Minden esetre pocsékul találta el Keresi, így nincsen MTK egyenlítés, de az ilyen helyzeteket azt hiszem jobban meg kell becsülni. Bene Ferenc.
6: Egészen elképesztő szituáció volt. Az egyik belső védő Honvédnek kiszaladt, a másik elvesztette a párharcot, és 3-1 elleni játékhelyzet alakult ki a 16-osnál, és ezt az MTK nem tudta kihasználni. Egy kicsit röviden kapta a labdát Keresi, de gyakorlatilag 16-17 méterről pontosan szemben Tújvellel, ráadásul bal lábán volt a labda, és a jobb alsó sarok mellé tekert. 3-1 elleni játékhelyzet, egészen ritka ez a labdarúgásban, hogy a 16-os környékén előforduljon, és nem tudott élni ezzel az MTK.
4: Ráadásul nem is egy kontratámadás végén a felszakadozott Kispest ellen, hanem egyszerűen így alakult ott az esések, kelések miatt. Minden esetre az első MTK kapura lövést felírhattuk, még hogyha nem is találta, elkeresi az ellenfél kapuját. Komáromi teszi most előre a bal oldalon, Kovács felé, Kovács előbb Baki vágja ki a lelátóra, dobhat az MTK a kispesti térfél közepéről, ha kapnak majd labdát, egyelőre nincsen sehol sem, ott helyezkedő labdaszedőnél nincs labda végül, szurkolóknak kell visszadobniuk oda, hogy elvégezhesse a bedobást Kovács Patrik. Komáromi Sakiri előtte, bent középen Zeljkovic, hogy Kata is, de ott van László is, László felé jön, egy picit túlszalad a labdán, itt tisztázni tudnak a honvédosok, de csak átmenetileg Zeljkovic már tovább is pörgeti, erre nem számított László, hogy csontos ívelheti ki a 16-oson belülről, hangja sarkazni próbál, de ez borzasztó megoldás, Kata ugratja ki Jureket, ez is hosszú, hát hangja aztán széttárja a karját, pedig azt hiszem, hogy itt ő volt inkább a hibás, Hüncsen Csontos, aki a 16-oson belülről még megpróbálta pontosan megjátszani hangját, még ha nem is volt kellemes labda, ott a 16-os előterében nem biztos, hogy sarokkal kell próbálkozni megjátszani egy labdát. Minden esetre megúszta a honvéd, és most megint náluk van a labda, éppen hangjánál a bal oldalon, egyelőre még a saját tér felén a kispesti támadás. 38. perc, visszakapja a labdát Tuivel, a kispestiek kapusa, aki felnéz, hogy előre lehetne esetleg ívelni Alics irányába, de inkább Boldorhoz játsza, aki szép lassan sétál fel a támadással. Hangya, szép a tovább tett labda Szamosinak, Szamosi vissza Hangyához, eddig jó az összjáték, most viszont már Varjú közbelép, és ezzel esetleg egy MTK-s ellentámadás is kialakulhat. A keresztlabda szörnyű Komáromi felé, kimegy egészen Pinezics Mátéig, az MTK vezetőedzőjéig, dobhat így a kispest csapata, Paujevic fogja majd elvégezni. Paujevic a felezőtől dobja föl Zújgébernek, aki elveszíti a labdát Kovács és Komáromi szorításában, aztán visszaszerzi Zújgéber, jön a labda Alics felé, Alics birkózik egy picit Radiccsal, és meg is tartja a labdát a bosnyák támadó, Zújgéber most már, Zújgéber üres a bal oldal, egy remek ütemű becsúszás Beriásvilitől, átmenetileg a veszély elmúlt az MTK 16-osának az előterében, de a labda marad a honvédnál, Csontos keresztbe játsza Bakinak, Baki egy

meg Jureket, a Honvéd játékosai, ezt nem tudom, nyilván itt a 38 fokos hőséget azt mindig fel lehet hozni mentségként, de egészen furcsa volt, ahogy Jurek átvette az a Honvéd térfelének közepén, és elindulhatott előrefelé, anélkül, hogy bármelyik kispest játékos megpróbálta volna ezt megakadályozni. A lövése azonban nem volt pontos, Tuivel maga biztosan fogta meg a labdát. Ez az indítás nem jó Boldortól, nem tudja átvenni Alics, így átkerül a labda megint csak a vendégekhez, a vendégek kapusához, Demienhez, aki már fel is passzolta. Most éppen Beriásvilinél a labda, saját térfelének közepéről íveli előre üres területbe, de ez megint csak nagyon hosszú Kerezsinek, az a tudja fedezni a labdát Baki, így Tuivelhez kerül végül. A 40. perc legvégén járunk, az első félidő rendes játék idejéből még 5 perc van hátra, amikor 1-0-ra vezet a Honvéd az MTK ellen. Tuivel pedig vár türelmesen, játékban a labda, úgyhogy ez nem számít időhúzásnak. Boldornak passzolja végül, aki csontost játsza meg, most Baki a labdával, majd Somogyi Ádám, ő pedig remekül találja meg Zújgébert, most csak ki Zújgéberre, Radics Rastán könnyűszerrel elveszi a szélsőtől, Kovács Patriknak adja oda, ő pedig rárúgja, visszarúgja Zújgéberre, onnan kipattan, dobhat az MTK, Kovács felfelé hajítja Komáromi felé, Komáromi tovább pörgeti, de borzasztó messze helyezkedett tőle Kerezsi, így esélyesen volt labdát szerezni Baki mellett, megint csak a kispestiekhez került, tehát Boldornál van, aki kiíveli a bal oldalra Hangyának, Hangya Jurek mellett megpróbálja elvinni, de Jurekről kipattan a labda, dobhat így a kispest, Hangya hátrafele hajítja Boldornak, Boldor megint csak Somogyi Ádámot játsza meg, aki csontos, csontos pedig Bakit, türelmesen játszik a Honvéd, és hát talán próbálnak ők is gazdaságosan futballozni ebben a hőségben. Paujevic felé jön az indítás, Paujevic elesik Kovács Patrik mellett, nem mint az asszisztens, nem sípol a játékvezető, úgyhogy jöhet az MTK Zejkovicsnál. Zejkovics szorult helyzetben, de fel tudja játszani Lászlónak, aki Katához passzolja, Kata előre vágja, ezt megint elfajelik a honvédosok, de László harcosan próbálja csontos mellett visszaszerezni, és ez sikerül is neki, Zejkovics pedig már kiteszi Komárominak. Most Kerezsi a labdával. Kerezsi a bal oldalon viheti előre, picit lelassít, Boldor mellett aztán meghúzza, egy ember van középen, kérdés, hogy megtalálja őt a beadással, jön a labda, és éppen Jurek elől fejeli el a labdát Szamosi, aztán Kata fejeli vissza a 16-oson belőle, ezt is elfejelik a honvédosok, Zejkovics lő mellé. Nem volt rossz Kerezsi beadása, csak éppen a visszazáró Szamosi el tudta fejelni Jurek elől, aztán pedig a másodszorra Somogyi Ádám által kifejelt labdát Zejkovics lőtt el kapásból, de az ő lövése pedig egy jó 3 méterrel elkerülte a kaput. Most azonban itt az elmúlt percekben már próbálkoznak kapura lövésekkel a vendégek is. Ugye volt egy Kerezsi lövés, az volt a legnagyobb helyzet, amikor 3-1-ben támadhatták az egyszem honvéd védőt az MTK-sok, Kerezsi viszont mellé lőtt, aztán Jureknek is volt egy lövés, ami középre jött, itt újvel védeni tudott, és akkor most ez az Ejkovics lövés ment mellé, de ez is mutatja, hogy azért próbálkozik az MTK az egyenlítésért. Most viszont a Honvéd támad, csontosnál a labda a középpályán, Somogyi, a másik Somogyinak passzolja tovább, Ádám passzolt a Tamásnak, Somogyi Tamás pedig íveli középre, a hosszú oldalon most nincs érkező, de mind gyűjtheti be a labdát a 16-osnál, 16-oson belül, és most már fel is veszi a labdát az MTK kapusa, hogy aztán kidobja Jureknek, aki mélyen visszahúzódik saját térfelére, Varjú indul el előtte, Varjú Szamosival harcol, végül Hangya érkezik, és nevető harmadikként elviszi a labdát, hogy aztán Boldornak passzolja vissza. Már a 44. percben járunk, 1-0-ra vezet a Kispest az MTK ellen, Boldor vágja előre a labdát Alics felé, Alics mellől Beriásvili elfejeli, nagy a harc most középen, végül a honvédosok hozzák el, és megint Alics az, aki vissza tudja tenni Somogyi Tamásnak, most már Somogyi Ádám a labdával, egy lövés, óriási gól! A 44. percben Somogyi Ádám 22 méterről, középről az MTK kapujának jobb oldalába bombázza a labdát. Sűrű volt a mezőny ott a középpályán, a honvédosok ki tudták hozni a sűrűjéből, Szamosi és Somogyi Tamás segítségével, meg ott volt Alics is, akiről végül talán nem szándékosan, hanem picit, mint a véletlenül pattant volna Somogyi Tamás az a labda, ő viszont remekül készítette vissza névrokonának, Somogyi Ádámnak, ő pedig bebombázta 23 méterről, nem hiszem, hogy nagyon komolyan vették őt,
az MTK védői nem is léptek ki rá.

0: Ő pedig gondolt egyet, és megpróbálta. Testvérének pontosabban, nem csak névrokonának adta a gólpaszt így Somogyi Tamás. Az első félidő utolsó perceiben megvan a második kispesti gól Somogyi Ádám részéről. Bene Ferencé a szó.
1: Igen, először is ugye a mérkőzés előtt beszéltünk arról, hogy fiatal a Honvéd középpályája, és talán a mozgékonyság, a fiatalos lendület segíthet. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy Signor Jakobacsinak jár egy nagyon komoly gratuláció, hiszen rendkívül jól futballoznak a Honvéd középpályásai, teljesen árnyék önmagának az MTK, és nem azt látom, nyilván dinamika sincs az MTK-ban, meg nagyon-nagyon spórolós a játék, és ne fogjunk már mindent a hőkupolára, meg a nagy melegre, mert itt egyetlen sprintet nem látok az MTK játékosaitól. A Honvéd pedig nagyon agresszívan, nagyon dinamikusan és komoly energiabefektetéssel, ám de gazdaságos futballal elfolytja az MTK játékát, és most pedig, hát Somogyinak a gólja az tényleg parádés volt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy labdaszerzések tekintetében is, mélységi, szélességi passzok tekintetében is, játékkapcsolatok tekintetében is, minden, a játék minden elemében jobb egyelőre a Honvéd. Egyetlen egy fordulópont lehetett volna a találkozón, azt a bizonyos 3-1 elleni játékhelyzetet egész egyszerűen NB1-es szinten le kell tudni játszani gólig. Ott hibázott az MTK, még ebből a meccsből is visszajöhettek volna, de úgy vélem, hogy teljesen megérdemelt a hazai 2-0-ás vezetése.
0: De ezt talán nem ennyire alacsonyabb szinten is le kell játszani gólig. Azt hiszem ezt a 3-1 elleni helyzetet. 5 perc a hosszabbítás az első félidő végén. Ez pedig el is kezdődött már, hiszen itt a gólt követően letelt a rendes játékidő. Már ami az első félidőt illeti. MTK szabadrúgás a felezőnél. Keresi visszagorítja mégpedig a Radicsnak. Radics megjátsz az Ejkovicsot. Zajkovics Komáromihoz passzolja. Komáromi kipöcköli a bal oldalra Kovács Patriknak, aki most be tudja ívelni. Van is lövés, luftot rúg Jurek. Aztán az ismétlés, szép itt az MTK. Jurek elsőre ballal nem találta el a labdát. Aztán végül a visszakerülő, talán Lászlóról pattant vissza hozzá a labda. 15 méterről fordulásból jobbal a jobb alsóba lövi. Úgyhogy viszonylag gyorsan jön az MTK szépítő gólja. És akkor ez most, hogy mondjam, fordulópont nem is, de azt mindenképp jelentheti az MTK számára, hogy semmiképp sem lehet feladni a reményt itt második fél időre, mert ott megvan a szépítés Jurek góljával, mi pedig megint kapcsolunk Bene Ferenchez.
1: Nagyon jól látod, László, hiszen ez azért lélektanilag egy nagyon komoly fordulópont lehet. Azt szokták mondani, és a statisztikák meg a tapasztalat is ezt mutatja, hogy gól után mindkét csapat egy picit kienged, és ez jellemző arra a csapatra is, amelyik szerezte a gólt, és ennek a tipikus példáját láthatjuk, gyakorlatilag a beadás Jurek egyszer elvétette, luftot rugott, utána a lepaton labdára sem reagáltak, és azért ez két olyan komoly fizikális paraméterekkel rendelkező belső védővel szemben, mint Baki és Boldor, ez egy nagyon nagy probléma, tehát a Honvéd most akár ezzel a kapott góllal visszahozhatja az MTK-t a mérkőzésbe.
0: Most viszont támad a Honvéd, végül Beriásvili elcsípi a labdát Szamosi elől, így megszerzik a vendégek. Aztán visszaszerzi megint a kispest, Alics volt erőszakos. Alics a bal oldalról hozza befelé, a 16-oson belül cselezget Varjóval szemben. Alics még ellövi és kivédi Demjén, aztán a lepattanó labda pedig fölé megy. Ott volt megint a lehetőség a kispestiek előtt, Szamosi volt az, aki belelépett egy tisztázásba, és az ő lábáról pattant az MTK kapuja fölé a labda, úgyhogy marad a 2-1, akkor amikor 3 perc, talán már 4 is eltelt a jelzett 5 perces hosszabbításból, picit felélénkült itt az első félidő végére a mérkőzés. Reméljük, hogy ez a lendület ez megmarad majd a második játék részre is. Demjén elvégzi a kirúgást, Baki visszafejeli, Kata gyűjti be a középpályán, és íveli előre. Földre kerül Keresi. Szabálytalanság viszont nem történt, a labda átkerült Tuivelhez. Tuivel pedig saját 16-osán belül megint csak türelmesen húzogatja ide-oda a labdát. Megvárja, míg megtámadja őt László, és csak most emeli föl a kispesti kapus, hogy aztán megint csak legurítsa maga elé, és a földről ívelje előre, még pedig Alics felé. Alics és Radics fejpárbaját utóbbi nyeri, a labda viszont marad a kispesnél. Somogyi Ádám felíveli Zújgébernek, visszafejelt labda Somogyi Tamásnak, ő lövi, Katáról levágódik, visszakerül Csontoshoz, Csontos pedig a bal oldalra teszi Hangyának. Van még talán egy kis idő a félidőből, amikor előreíveli a labdát Boldor, és a jobb oldalon Alics tartja benn ott az oldalvonalnál. Kovács Patrik viszont harcias, és elveszi a labdát Alicstól, aki aztán lerántja Kovácsot. Szabadrúgáshoz jut az MTK csapata saját tér feléről. Kovács fogja elvégezni, hátrébb rendeli Zújgébert a játékvezető. Kovács a szabadrúgást is befelé passzolja közép hátrébnek, beíveli egészen konkrétan Beriásvilinek, és Beriásvili vágja aztán előre Komáromi felé. Komáromi futversenyt Paujevicsel, Paujevics elrúgja a labdát Komáromi elől, meg is tudja csúsztatni ez Zújgéber, aztán Zajkovics becsúszva teszi vissza Beriásvilinek, végül Kata éveli ki a jobb oldalra Varjuhoz, de Varju még csak a felezőnél, úgyhogy ebből gyors MTK támadás már nem lesz. Kata a kezdőkörben a labdával, most éveli ki a bal oldalra Kovács Patriknak, Kovács fejjel tudja visszajátszani, mert egy picit magasan jött a labda, a visszafejelt labdát viszont előre vágja Paujevics. Az előre vágott labdával indulna Somogyi, viszont Alicsel szemben már történt egy szabálytalanság, ezt pedig észrevette Katona Balázs, és visszafújta az MTK-s középhátvéd Radics fajtját. Szabadrúgáshoz jut így a Honvéd csapata, de azt hiszem erre már nem lesz idő. Így is van, Katona Balázs véget vett az első játékrésznek. Egy fél idő után tehát Kispest MTK 2-1. A vezetést a 15. percben szerezte meg Szamosi, majd a 44. percben Somogyi Ádám megduplázta a kispestiek előnyét, de viszonylag váratlanul szépített még a hosszabbításon az MTK, úgyhogy egy gólos kispesti vezetéssel jön a szünet, és jön a stúdió.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Gól!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, magyarok!
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Gulácsi Péter nélkül edzőtáborozik a Leipzig. Újra üzemel a Dunamenti erőmű. Fokozódik a hőség, a jövő héten sem várható jelentős enyhülés. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
4: Távozhat a Győrtől Vitális Milán. Az Eto csapatkapitánya ugyanis összekülönbözött Efraín Juárez vezetőedzővel. Vitálist a Bissan elleni konferencia liga visszavágó félidejében lecserélte a mexikói mester, majd a VIP páholyban ült le a válogatott középpályás a kispad helyett. Sajtóhírek szerint a Varga Barnabást foglalkoztató AEK Katyn lehet a labdarúgó új állomás helye. Az Európai Labdarúgó Szövetség bizalmi szavazás útján készül eltávolítani posztjáról a Nemzetközi Szövetség elnökét, ha Gianni Infantino nem hajlandó önként lemondani. Írta a londoni The Telegraph. A lap szerint adott esetben mind az 55 UEFA tagország Infantino távozása mellett fog voksolni, azzal együtt is, hogy a FIFA elnök időközben a tiltakozási hullám hatására úgy döntött fel, hogy azzal a tervével, hogy magánbefektetőknek adja el a világbajnokságok kereskedelmi jogainak egy részét. Gulácsi Péter nem utazik el az RB Leipzig labdarúgó csapatával az ausztriai felkészülési edzőtáborba. A lipcseiek megerősítették, hogy a korábbi válogatott kapus jelenleg tárgyalásokat folytat egy másik klubbal, ezért nem lesz ott az edzőtáborban. A 36 esztendős Gulácsit, aki eddig 11 évet töltött Lipcsében, a spanyol Villarreallal hozták hírbe. A jégkorong Erste Liga előző idényében döntős koronabrassó megszerezte a címvédő Gyergyótól a finn Matthias Haranent, a DVTK Jegesmedvék pedig bejelentette Tóth Péter visszatérését. A 21 éves játékos a miskolci utánpótlásban edződött, még nem játszott felnőtt korosztályban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. Magyar Péter továbbra is az áram és víz felhasználás visszafogását kéri, különösen a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Emellett kéri, hogy a következő napokban lehetőség szerint mindenki tartózkodjon a locsolástól, az autómosástól, a medencék feltöltésétől. Bejegyzésében a kormányfő közös feladatnak és felelősségnek nevezte a zavartalan energia és vízszolgáltatás fenntartását, és megköszönte, hogy Magyarország összefogott a bajban. Budapest ivóvízellátása stabil, korlátozás elrendelésére jelenleg nincs szükség, közölte a főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony Gergely is azt kérte a fővárosiaktól, hogy a következő napokban takarékoskodjanak az ivóvízzel. Érezhetően csökkent a vízfogyasztás Szentendrén, ezen belül is Pismány városrészben az önkéntes víztakarékosságra felszólító felhívás nyomán, közölte Gajdos László, élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy továbbra is érvényben marad a harmadfokú vízhasználati korlátozás. A Fidesz és a KDNP egyaránt úgy gondolja, hogy az energiaellátásban kialakult helyzetért a kormányt terheli felelősség. Az ellenzéki pártok parlamenti frakcióvezetői szerint megfelelő felkészüléssel elkerülhető lett volna a jelenlegi energiakrízis. Magyar Péter miniszterelnök is aláírta 21 Európai Uniós állam és kormányfővel együtt a spanyol miniszterelnök migrációs politikáját bíráló levelet, közölte a magyar külügyminiszter. Orbán Anita a közösségi oldalán azt írta, az aláírók úgy vélik, hogy a spanyol kormány intézkedései gyengítik az EU külső határainak védelmét. Közepes erejű földrengés rázta meg tegnap este a dél-olaszországi Nápoly környékét. A 4,7-es erősségű földmozgás epicentruma a Felegrei mezőkön, Európa egyik legnagyobb aktív vulkanikus területén volt. A rengést érezni lehetett az alig 10 kilométerre fekvő Nápolyban, valamint a közeli Ischia és Procida szigetén is. 21 ember megsérült.
0: közlekedés.
4: Az M3-as Vásáros Namény felé vezető oldalán egy személyautó korlátnak hajtott a Mohos pihenőhely közelében. A 243-as kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Tovább fokozódik a hőség. Ma a legfeljebb az északnyugati határ mentén, holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 18 óra 33 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs. Még tart a szünet a Budapest Honvéd MTK mérkőzésen, ahol 2-1-re a hazai gárda vezet az NB1 második fordulójában. Mi pedig most megtudhatjuk, hogy mit olvashatunk majd holnap a Nemzeti Sportban. Itt van velünk a napi szerkesztő Szűcs Miklós. Szia Miki!
3: Szia Balázs! Természetesen az általad említett mérkőzésről, a Honvéd MTK találkozóról is részletesen beszámolunk a holnapi lapszámunkban, de azért ennél sokkal többet is tudok kínálni. Például az Eto csapatánál történt egy kőbe kibontását. Talán sokan hallották már, hogy a luxemburgi Vissza elleni konferencia selejtező visszavágóját követően, ez csütörtökön volt ez a mérkőzés, Efrain Juárez, az Eto edzője és Vitális Milán, a csapat válogatott játékosok között kiabálásig fajuló vita alakult ki információi szerint az öltözőben, mire a szakvezető közölte a játékossal, hogy többet nem játszhat a csapatban. Aki tudomásunk szerint, mármint a játékos tudomásunk szerint egyébként az AEK csapatához tarthat, tehát könnyen lehet, hogy Vitális Varga Barnabás csapattársa lesz. Erről bővebben, részletesebben olvashatnak a holnapi Nemzeti Sportban, és persze természetesen a holnapi NB1-es mérkőzésekre is hangolunk, hiszen például érdekes lesz a Ferencváros-Vasas összecsapás, de az Újpest Debrecen is izgalmas találkozónak ígérkezik, arról nem beszélve, hogy a történtek után mi lesz az Eto Nyíregyháza összecsapáson. Futball még, hiszen egy nagyon érdekes írással jelentkezik Borbola Bence kollégánk, aki Csató Lászlóval, a Corvinus Egyetem oktatójával beszélgetett, egy érdekes témát feldolgozva, hogy a matematikai számítási modellek alapján például mennyire volt a 48 csapatos VB igazságos vagy igazságtalan, melyik lenne ilyen szempontból jobb, a 48 vagy a 64 csapatos világbajnokság, illetve például arról is, hogy az Európának járó helyek elosztása megfelelő volt-e, vagy mennyire lenne a reális, amit az európai futball a jelenlegi ereje alapján kiérdemelne egy 48 vagy akár egy 64 csapatos világbajnokságon. Azt gondolom, hogy ez egy izgalmas olvasmány lesz, egy kicsit más megközelítés egy érdekes és izgalmas témának. Folytatnám vízilabdával, Varga Zsolttal beszélgetett Celeszky Róbert férfi válogatottunk szövetségi kapitánya, a világkupa döntőben szerzett második hely után többek között arról beszélt, hogy a finalista tapasztalata már megvan az együttesnek, és a jövő évi hazai világbajnokságon sem lesz egyszerű eljutni a döntőig a hazai pálya ellenére, mint az elmúlt időszakban volt. Szerdei Zoltán kollégánk a triatlon Európa bajnokságról tudósított, mégpedig nagyon-nagyon jó hírrel, hiszen a Mixváltónk Európa bajnoki aranyérmet szerzett, a helyszíni beszámoló mellett a fő szereplők nyilatkozatai, értékelések is olvashatóak majd a holnapi Nemzeti Sportba, miként egy izgalmas interjút ajánlandék a végére. Jesper Jensen, a Ferencváros női kézilabda csapatának edzőjét szólaltatta meg Papp Bálint. A szakvezető többek között a Győrhöz való viszonyuláshoz, a Bajnokok Ligája jövő évi reményekhez, illetve a reményekről, illetve arról is beszélt, hogy mi lehet a legjobb és a legerősebb oldala ebbe a következő idényben a zöld-fehér együttesnek, szóval mindenről a holnapi Nemzeti Sportban olvashatnak.
2: Szűcs Miklósnak köszönjük szépen, tehát erről olvashatnak majd holnap a Nemzeti Sportban. Bene Ferenc pedig itt van velünk a stúdióban. Még nem kezdődik a második félidő, így van időnk arról beszélni. De találkozó előtt voltak kérdéseid, Feri, meg nem tudom, kaptál-e rá válaszokat a Honvédot illetően például. Ezek fiatal játékosok, hogy tetszenek neked?
4: Nagyon markáns és egyértelmű választ kaptam, hiszen nagyon-nagyon érdekes, hogy a Honvéd középpályás sorra nem csupán azért lett felhasználva Jakobacsi által, hogy gyakorlatilag fárassza az MTK-t, hanem nagyon-nagyon komoly és domináns játékot nyújtanak. Le a kalappal a két Somogyi előtt, le a kalappal a baloldalról játszó Szamosi Ádám előtt, és ugye Csontos is rendkívül jól és hasznosan szűri az MTK akcióit. Eddig egyértelműsítette a Honvéd, hogy jobb állapotban vannak a játékosai, nem, hogy még a 2-1-es eredmény, a mostani állás az valószínűleg egy jó kiinduló pont az MTK-nak, de inkább rájuk nézve hízelgő, mert akár több góllal is vezethetne a Honvéd. Biztos vagyok benne, hogy nagyon komoly változtatásokra lesz szükség elsősorban középpályán az MTK részéről, hiszen gyakorlatilag alig jártak az ellenfél tér felé.
2: Bene Ferencnek köszönjük szépen, természetesen itt leszünk végig a második félidőben, de hamarosan kezdődik is már ez a második játékrész. Kapcsolunk a helyszínre Regős László Pálhoz.
1: Jön is a változás a középpályán, ami az MTK-t illeti, sőt a védelemben is. A középpályán a változás az annyiból áll, hogy László Krisztián helyére érkezik tízessel Bognár István. A középcsatár keresi mögé irányítani. A védelemben pedig Varjut cseréli le Pinezics Máté, a jobb hátvédet, és az ő helyére érkezik a litván légiós Vilius Ármálasz az MTK csapatába. Hát igen, Varjúról is említette még az első fél idő során a Ferenc, meg Kovács Patrikról, hogy ők sem tesznek hozzá annyit, mint amit akár múlt héten. És nyilván ezt Pinezics Máté is észrevette a jelek szerint. A Honvédnál nincsen csere, ugyanaz a 11 játékos a pályán, mint aki elhagyta az első félidő lefújásakor azt. Pici csúszással kezdődik a második félidő, ez egy jó 20 perces szünet volt nagyjából a két játékrész között. És akkor most a Honvéd elindította a labdát a második félidőben is a 45 perces útjára. A labda visszakerül a közép hátvédekhez, Boldorhoz. Megpróbálták azonnal lerohanni az MTK-sokat a kispestiek, de ez nem sikerült, úgyhogy végül hátratették biztonságba. Csontos kapja, és kihúzódik bal hátvéd pozícióba, bejátsza Boldornak, aztán Csontos már kocog is be a középpályára Somogyi Ádám mellé, a túloldalon pedig Paujevic indítaná Zújgébert. Ez borzasztóan hosszú volt, de még gond nélkül ölelte magához a labdát. Egyébként Zújgéber is játszott ugye az MTK-ban, úgyhogy ő is volt csapata ellen játszik, hogy ezt elmondtam Bakiról, a túloldalon pedig ugye Kerezsiről. Jöhet az MTK, jobb oldalon Jurek kapja, ejiteliben rúgja az asszisztens Boldor, aztán elnézést kért tőle másodszor is, a hátát találta el Georgiu Teodorosznak, az MTK pedig már el is végezte a bedobást, de eddig tartott a támadásuk, mert hogy Hangya elvette a labdát Ármálasztól, aztán Boldor előreívelte, Boldor pedig ennél a játék megszakításnál is elnézést kér az asszisztenstől. Három a magyar igazság. Ármálasz végezhet el bedobást. Ott van szemtől szemben vele Szamosi nagyjából egy fél méterre. Nem nagyon akarja engedni Ármálaszt bedobni. Bognár kapja, Bognár tovább pörgeti, de ez így Boldoré. Boldor előre vágja, visszakerül a labda az MTK-hoz. Ármálasz kapja a felezőnél. Jobb oldalon elindul az oldalvonal a párhuzamosan, bejátszaná középre, Hangyában elakad, de Kata visszaszerzi, elveszi Csontostól, és a bal oldalon Komáromit hozza játékba. Komáromit tol egyet rajta, aztán el is lövé fölé megy. A 47. percben Komáromit próbálkozott a bal összekötő helyéről bal lábbal, de az ő lövése sem volt pontos. Nagyjából onnan lőtte egyébként az első félidő első helyzetét Alics, a Honvéd csatára, és ez is szinte pontosan ugyanoda érkezett a rövid főső mellé fölé. A lényeg, hogy újabb gól nem született. 2-1-re vezet továbbra is a Kispest az MTK ellen. A labda pedig a Honvédnál. Somogyi íveli előre. Szamosit keresni. Ármálasz elfejeli Szamosi elől. Végül Radics az, aki haza tudja bólintani Demjén kezébe a labdát. Demjén pedig már ki is gurítja Radicsnak. Radics Zejkovicshoz passzol. Fennmaradott Szamosi, Somogyi Tamás és Alics is, hogy zavarják az MTK-sokat, és ez sikerül is, mert hogy Ármálasz nem tudja bent tartani, rá pedig érkezett Hangya, és ő szorította tulajdonképpen Ármálasz kijebb, és végül ő végezheti el így a bedobást. Csontosnak dobja oda Hangya, Csontos forgulódik egy picit Katával szemben, aztán az MTK térfeléről hazaadja egészen hátra Tújvelig. Tújvel mutatja Boldornak és Bakinak, hogy húzzák szét. a két oldalra, végül Boldorhoz passzolja oda, Boldor pedig íveli föl Alics felé. Beriásvili el tudja fejelni Alics elől, Armalaszt azonban megelőzi Hangya, és ezzel Hangya indulhat, Hangya már a 16-oson belül, be is teszi középre, gól! Fulgéber betalál volt csapata ellen a 49. percben, de már le sem volt ezek szerint, akkor Hangya itt a bal oldalon, amikor Alics indította, mert utána megharcolt ugyan a labdaért Hangya, és ő visszafele passzolta már Zújgébernek, úgyhogy ő nem lehetetlesen. Feri, Bene Ferenc, kérlek erősíts meg, hogy valóban itt Alics indításánál Hangya volt az, aki lesen tartózkodott.
4: Így van, tökéletes a megállapításod. Alics bizony későn passzolta Hangyának a labdát. Ugyanakkor a befejezés Hangya és Zújgéber részéről az pedig egy tökéletes befejezés volt, de az tény, hogy Alics későn adta lendületbe lévő Hangya elé a paszt, így lesen állt már Hangya.
1: Le is zárult a vizsgálat. Folytatódhat a mérkőzés Demjén szabadrúgásával, amit Komáromi csúsztat meg. Bognár elől azonban Baki el tudja emelni a labdát, aztán csak visszakerül az MTK-hoz. Kovács Patriknál van most, ő játsza be a középpályára Katának. Kata a kezdőkörben a saját tér felé még a labdával megjátsza Radicsot. Radics felpasszolja Bognárnak, Bognár pedig Komáromit játsza meg. Komáromi most légüres térben, ott a Honvéd tér felé, most támadják csak meg, el is pattant őr a labda, aztán nem tudja estében tovább tenni, Paujevicről viszont Zeljkovicshoz pattan, úgyhogy marad az MTK-nál. Zeljkovics visszaadja Radicsnak, aztán Komáromi, majd Zeljkovics megint a labdával, Kovács egy érintővel hozzák ki az MTK-sok, Komáromi pedig remekül indítja Keresit, Keresi az alapfonaltól visszasarkazza, Zeljkovics meg is tudja tartani, de már le sem volt Keresi ezek szerint, úgyhogy jöhet szabadrúgással az MTK csapata a mérkőzés 50. percében, amikor is 2-1-re vezet továbbra is a Kispest. A labdarúgó OTP-ben a második fordulójában, annak is a második mérkőzésén. Ugye a Kispest egy ponttal, még az MTK 3 ponttal állt az első fordulót követően. Ezzel a mérkőzéssel, hogyha a Honvéd nyer, akkor értelemszerűen az MTK-t megelőzni, de hát ilyen számolgatásokkal azért nagyon csinyán kell még benni, hiszen rendben, már augusztus van, de azért mégiscsak a második fordulót írjuk, úgyhogy odébb van még az. Bár nyilvánvalóan minden pont számít már az első fordulókban is. Jöhet az MTK, Kata gyorsít rá ott középen. Boldor szereli őt, és ezzel Zújgéber indulhat. Zújgéber már tovább is teszi Somogyi Tamásnak. Somogyi Kata mellett elesik, Kata szabálytalan volt. Ezért akár egy lapot is kaphatna Kata, de nem kerül elő most Katona Balázs zsebéből a sárga lap. Ugye az első félidőben egyszer mutatta fel, akkor Jurek Gábornak, az MTK szélsőjének. Most csak a szabadrúgást ítéli meg a mérkőzés játékvezetője. Ez pedig Csontos fogja elvégezni. Nem biztos, hogy feléveli. Inkább laposan passzolja oda Somogyinak. Somogyi Tamástól vissza is kapja Csontos. Aztán hátra passzolja Boldorhoz. Boldor pedig ütemmenetrendszerűen Bakit játsza meg. Baki kiadja a jobb oldalra Paujevicsnek. Paujevics gyorsít rá ott a jobb szélen. Kovács Patrikra vezetheti rá. Paujevics indít. Ez hosszú volt, vagy mondjuk úgy, hogy nem számított rá Alics, úgyhogy ki tudja fedezni Radics a labdát, és ezzel Demjén már jöhet is a kirúgással, de végül Radics végzi el a kirúgást, ő passzolja oda Demjénnek, aki a 11-es pont környékéről ívelheti előre, de egyelőre nem íveli előre, inkább kipasszolja jobbra Beriásvilinek. Beriásvili kicsit szorult helyzetben, a felpasszolt labdáját Baki füleli le, és ezzel indulhat az MTK, a Honvéd Hangya a bal oldalon. Sarokkal teszi tovább Szamosi, Somogyi Tamás most nagyszerűen szereli Kata, és ezzel most az MTK jöhet egy ellentámadással. Kata picit lelassulott Baki mellett, de jön Árbánász, és elviszi a labdát kettőjük mellől, megjátsza középen Bognár, üres a bal oldal, Bognár röviden teszi Komárominak, érkezik Paujevics, és előre vágja a labdát, amelyet aztán Radics gyűjt be, és ő passzolja Kovácsnak. Kovács visszaadja Radicshoz, visszazár a Honvéd csapata, de azért itt az iminti helyzet is megmutatta, hogy a Honvéd nem ülhet rá erre az eredményre, mert hogy vannak azért az MTK játékában is egy-egy veszélyes megmozdulás. Egy középletett labda, Bognár tovább teszi, keresi, gól! És nem volt les. Egyenlít az MTK az 53. percben. Keresi 2023 májusa után a következő Bozsik Arénában rendezett NB1-es meccsen is betalál. Ennek viszont nem örülnek a kispestiek, és látványosan nem örül ennek Keresi is. Magasba teszi a két kezét, tulajdonképpen elnézést kér korábbi csapatától, szurkolóitól. A középretett labdát Kerezsi közelről pofozza be a kispesti kapuba. Tuivel még talán bele is tudott érni, viszont védeni nem. Úgyhogy az 53. percben egyenlít az MTK. Megérdemelt, Bene Ferenc?
4: Minden esetre nagyon érdekes volt, hogy ugye az MTK egy keresztlabda után a bal oldalon megbontotta a honvéd védekezését, de ennek ellenére a 16-oson belül 7 honvéd játékos volt, és ugye Kovács Patrikot a mérkős előtt kiemeltem, aztán elmarasztaltam az első félidő játéka alapján, de most ő volt, ő jelentett kult szerepet ebben a gólban, hiszen az ő beadása találta meg Bodnár Istvánt, és Bodnár István egyelőre mellőzve volt az MTK részéről, de most Pinezis Máté elővette, amikor ég a ház és baj van, és zseniális gólpaszt adott Kerezsinek, akinek gyakorlatilag a 5-6 méterre csak be kellett kotorin Bodnár által adott labdát.
1: Most pedig már támad a honvéd, és jön is egy lövés, ez levágódik az MTK játékosairól, és kipattan az alapfalalon túlra. Jöhet egy honvéd szöglet a mérkőzés 55. percében, amikor újra döntetlen az állás. Ugye a 44. percben szerezte Somogyi Ádám a második kispesti gólt, az a 2-0-ra vezetett a honvéd csapata, és eltelt azóta. Hát hivatalosan 10 játékperc, de ugye volt 5 perc hosszabbítás is, tehát negyed órát futballoztak azóta, és már egyenlít is az MTK. Csontos pedig most elvégezhet egy szögletet bal oldalról. Minden MTK játékos a 16-oson belül, ennek ellenére honvéd fejes, mellé megy. Hiába ugrott magasra. Dejan Boldor nem talált fel jól a labdát a fejével. Az 55. percben kirúgás jöhet. Ezt megint csak Radic fogja elvégezni, és ő passzolja oda Demjénnek. Demjén a 5-ösön belül, aztán onnan kicsit kijebb sétál, de hát nagyon türelmes. Most 2-2-nél már még türelmesebb Demjén, mint amennyire eddig volt. Most íveli csak előre, aki visszafejeli. Zújgéber mellett Kovács tudja tovább sodorni, de hát elsodorta Zújgébert is, úgyhogy szabadrúgáshoz jut most a honvéd. Kovácsot pedig figyelmeztetnie kell most a játékvezetőnek, Katona Balázsnak. És jöhet egy csere a honvéd oldaláról. Paujevic helyére érkezik 72-essel Kállai a kispestiekhez. Most tehát ugyanaz a 11 játékos lesz a pályán, aki a kisvárdai mérkőzést elkezdte kispesti részről. Paujevic lesétál a túloldalon, Kállai ezen az oldalon, itt a kispadok között átfut egészen oda a jobb hátvéd pozícióba, és akkor jöhet a szabadrúgás majd. 2891 néző van itt a Bozsik arénában, a hőség ellenére. Nem rossz létszám, azt hiszem. Somogyi végzi el a szabadrúgást, hazapasszolja Tuivelnek, Tuivel előre éveli, de ez Kata visszafejeli a honvéd tér felére. Bognár, ő pedig kénytelen hátrapasszolni megint csak. Most ott Kovács Patrik csinál egy testcselt, és átteszi Beriásvilihez. Beriásvili szép csellel elviszi Szamosi mellett, megjátsza Jureket, Jurek visszaadja Ármálásznak. Ármálász felpasszolna Jurekhez, de Hangya megelőzi a szélsőt, és ezzel jöhet a honvéd. Az indítás viszont hosszú volt Szamositól. Alics indult volna a bal oldalról befelé, de érkezett Demjén a kapujából, és jócskán megelőzte a bosnyák támadót. Így jöhet megint az MTK. Bognárhoz pattan saját tér felén a labda, de az átvétellel már átjut az MTK oldalára, és indítja Komáromit. Komárom üresen a bal szélen, egyedül középen keresi, Baki fejeli el Komáromi beadását, aztán Csontos bólintja tovább, hogy aztán végül Somogyi Tamás próbálja megjátszani Alicsot. Alics és Radics birkózik megint csak, Radics el tudja rúgni Alics elől, így jöhet bedobással a honvér. Alics nem végzi el gyorsan, pedig ott indult volna Somogyi Tamás a védők között, végül azonban Alics hagyja, hogy érkezzen Kállai, az imént csereként beálló játékos, és ő végezze el a bedobást. Az 58. percben járunk, honvéd MTK 2-2, két gólos hátrányból állt fel az MTK együttese. Most viszont Jurek elveszíti saját térfelének közepén, kikerül a labda a bal oldalra Hangyához, Hangya beadása érkezik középre, elfejli Radics, a túloldalon viszont Zújgéber, a honvéd szélsője még begyűjti, támadásban még így a hazaiak. Zújgéber farkas szemet néz Kovácssal, megpróbálja kibillenteni az egyensúlyából, aztán visszaadja Somogyi Ádámnak. Somogyi indítja Kálait, Kálai is belép a támadásba, Komáromi kíséri őt, és Komáromi becsúszva tudja menteni a csapatát attól, hogy érkezzen Kálai beadás, aztán rövid a felszabadítás, Boldor gondol egyet, és ellövi 22 méterről, de ez sem volt igazán jó lövés. Jó néhány méterrel mellé ment Boldor próbálkozása. Megint jöhet egy kirúgás, egy MTK kirúgás. Oda is passzolja már Radics Demjénhez, a megszokott figura az MTK csapatától. Már ami a kirúgást illeti, Demjén 16-oson belülről íveli föl Jurek felé, de ez is hosszú volt. Mindenki feje fölött elszállt a labda. Dobhat így a Honvéd együttese. Adja. Visszadobja Boldornak. Boldor pedig hátra gurítja egészen Tuivelnek. Tuivel Bakit játssza meg, Baki Kálait. Hátulról építkezhet most a Honvéd együttese. Szépen lassan. A mérkőzés tempója vagy irama az továbbra sem a legmagasabb. Baki most kiteszi a jobb oldalra, és indul Kálai. Talán most van egy ritmusváltás a Honvéd játékában, támadásában. Egy szabadrúgás minden esetre kiharcolnak a kispestiek, mert az új Géber került a földre Radics mellett. A jobb oldalról végezhetnek el szabadrúgást a kispestiek. Csontos sétál is már ki, hogy elvégezze a szabadrúgást. Kálai súg neki valamit. Talán ötletet, tippet ad, hogy hogyan rúgja be Csontos középre ezt a szabadot. Aztán Kálai végül a kipattanóra helyezkedik Somogyi Tamással egyetemben, míg a többiek érkeznek középre a 16-oson belőre. Csontos szabadrúgása a 60. percben a 16-os sarkától. 3-4 méterre a jobb oldalról jöhet a ballábas beadás, hogyha engedélyt ad rá Katona Balázs. Ez meg is történik, jön Csontos lövése élesen, ki kell boxolni a Demjénnek a kapu torkából, és aztán a túloldalon pedig kiengedik a kispestiek. Jöhet egy MTK jöhet egy kispesti szöglet, bocsánat, mert hogy Elics engedte ki, és ide milyenről ment ki a labda. Csontos átkocog a jobb oldalról a bal sarokba, onnan végezheti majd el a sarokrúgást. Nincsen kis szöglet, Somogyi Tamás el is kocog onnan. Középen pedig az 5-ös és a 11-es pont között óriási a népsűrűség, óriási a tömörülés. Csontos egyelőre nem végzi el a sarokrúgást, csak most fut neki, és most laposan teszi be a második hullámba. Luftot rúgott Zújgéber, nem volt rossz elképzelés, de hangja begyűjti még, és a 16-os sarkánál tovább is teszi, ilyen egy beadás, Beriásvili fejeri el az 5-ösről, aztán Komárom is csúsztatja tovább. Az ő csúsztatása már nem MTK játékos talál meg, hanem Somogyi Tamás. Somogyi indítása viszont hosszú Csontosnak, kimegy a labda az oldalvonalon túlra. Dobhat majd az MTK, Armalas fogja ezt elvégezni, ezt a bedobást, de ott maradnak a kispestiek a bedobó játékos közelében, hogy ne tudják kihozni a labdát könnyen a vendégek. Armalas fölfelé néz Jurek irányába, Jurek mellő hangja visszafejeli, és ezt Somogyi Ádám tovább is tudja tenni, aztán Beriásvili húzza ki a 16-oson belülről, de ott már történt egy szabálytalanság, szabadrúgást kap az MTK. 62. percben járunk, Honvéd MTK 2-2, Zeljkovics labdája pedig elakad a kispestiekben. Somogyi Ádám ezt megint előheti akár, el is lövi, mellé megy. Somogyi próbálkozott ismét, az idősebbik Somogyi, szögletet szeretnének a kispestiek, és szögletet ítél végül a játékvezető. Ezek szerint belevetődött az egyik MTK játékos Somogyi próbálkozásának útjába, Somogyi lövésének útjába, és akkor jöhet megint Csontos szöglete. Most már a 62. percben, akkor megint ugyanaz a felállás, minden MTK játékos a 16-oson belül, de jönnek szép számmal a fehérmezes kispestiek is, hogy érkezzenek majd Csontos beadására. 62. perc tehát, Csontos neki fut és ballal íveli át a hosszú oldalra, nem rossz kapásra jön, Alics nem találja el, átveszi viszont Somogyi, ő beíveli, így estelibe találja a fejét, talán Kerezsinek, Kerezsi a földre kerül. Nem lehet kellemes, ahogy nem lehetett ez kellemes az első fél időben sem. Akkor ugye Katának volt hasonló eset, csak ő egy játékossal ütközött. Most már Kerezsi viszont talpon, szerencsére ezúttal sincsen nagy probléma. Úgyhogy jöhet majd a Honvéd bedobása. Ezt el is végzik a kispestiek. Kerezsi még picit fogja a fejét, de közben már fel kell kocognia oda a támadósorba, ahonnan hozza előre a Honvéd. Csontos ívelését kifejeli Kovács Patrik a hosszú oldalon, az alapvonalon túlra. Jöhet egy újabb kispesti szöglet. Most a kispestiek diktálják a tempót, az iramot, és ők próbálnak még itt talán az ivószünet előtt egy gólt szerezni, hogy az ivószünetre vezetéssel mehessenek. Nagyjából egy ilyen 3-4-5 perc múlva jöhet majd a frissítőszünet, most viszont jön csontos szöglet a jobb oldalról, ott csorog még a labda, egy lövés Demjén vér, és aztán kihúzzák az MTK-sok. Baki fogja a fejét, ő adott le egy életerős kísérletet a 11-es pont környékéről, az előrevágott labdával pedig már Komáromi íramodik meg a bal oldalon. Ketten is jönnek a hosszú, Komáromi át is íveli, egy picit hosszú, de bent tarthatja még Jurek, benn is tartja az MTK szélsője, és visszaadja aztán Katának. Most beszorul a Honvéd, Kata bejátsz az Ejkovicsnak, a Honvéd térfelének közepéről adja ki a bal oldalra Kovácsnak, Kovács íveli be, ez a beadás pontatlan, Hangya fejeli ki a túloldalon Szamosinak, Szamosi pedig előre vágja. Alics és Beriásvili küzd most a labdáért. Alics tovább próbálta fejjel stukkolni, de végül kiment az oldalvonalon túlra, úgyhogy jöhet majd bedobással az MTK, és jöhet egy cserével az MTK. A mérkőzés 64. percében Jurek Gábort hozza le Pinezics Máté, és érkezik a helyére 9-es számmal Klaus Milán, aki az első fordulóban eredményes volt a Zalaegerszeg ellen, ugye ő is most érkezett az MTK csapatába ebben az évben. A Zalaegerszeg ellen csereként állt be, és csereként szerzett gólt, ugye az övé volt a harmadik találat Keresi duplája mellett. Ármalász bedobása Zuy Géber találja meg, aki az ellenfél csapatában játszik. Minden esetre visszakerül aztán az MTK-hoz. Kata, Bognár. Bognár kiteszi üres területbe a bal oldalra. A felező és az oldalvonal találkozásánál be is gyűjti a labdát az MTK csapata. Most ott van Zejkovicsnál. Zejkovics továbbadja Keresinek, aki kihúzódott a balszélre, és Klaus érkezett föl centerbe. Még most Komáromi a jobb szélső az MTK-nál, megkapja a labdát Bognár középen, indítaná a kilépő Keresit, de lefülelik a passzát a kispestiek, és ezzel pedig már indult a Honvéd ellentámadása. Hangyaira mondna meg a bal oldalon, picit lelassul Komáromi mellett, de még megtartja a labdát Hangya, Somogyi Tamástól elpattan, Ármalász hazaadja Demjénnek, Demjén pedig előre vágja Klaus felé, Klaus befejeli középre, ott középen Bognár nem tudja átvenni Somogyi mellett, Somogyi Ádám elfejeli, de csak Zejkovicsig jut, így marad az MTK-nál. Keresi megpróbálja egy csellel megverni Kállait, ez sikerül is, aztán Kállai felvágja, ezért sárga lapot fog kapni a Honvéd játékosa. Hát Kállai lassabb volt, mint Keresi, ezt kimondhatjuk, de azt hiszem, hogy nem volt semmi szándékosság ebben, összeakadt a lábuk innen a távolból, én így éreztem. A szabálytalanság ténye az egyértelmű volt, úgyhogy a szabadrúgás, és azt hiszem a sárga lap is teljesen jogos, amit Katona Balázs megítélt. Kispest MTK 2-2 a 66. percben, és vendég szabadrúgás következik. Bognár István készíti le a labdát a bal oldalról. Hogyha hosszában nézzük, akkor a kispesti térfél közepéről jöhet majd Bognár beadása. És vannak is érkező emberek ott kékmezben. Radics, Ármalász, Beriásvili, Klaus, illetve Zejkovics is robbanni fognak oda 16-oson belülre Bognár beadására. Jön is a labda Zejkovics felé, végül egy kispestiről megy ki. Szöglettel folytatódik a találkozó, mert hogy a labda kipattant a visszahúzódó Alicsról, Bognár pedig kocoghat át a jobb sarokba a balszélről, hogy a szabadrúgás után a szögletet is középre kanyarítsa. Maradnak fönt természetesen az MTK játékosai, akik a levegőben veszélyesek lehetnek. Bognár pedig most helyezi le a labdát oda a szöglet zászló mellé, és akkor jöhet majd a 67. percben Bognár István jobb oldali szöglete, amikor majd erre engedélyt ad a játékvezető, mert hogy ott középen Zejkovics és Baki akaszkodott össze, közöttük kell gyorsan rendet tenni, most úgy tűnik, hogy szent a béke a játékosok között, és akkor most jöhet majd Bognár István szöglete már a 68. percben. Így Bognár nekifut, és íveli be a labdát középre, nem is rosszul, van fejes, mellé megy. Klaus volt az, aki az ötösen érkezett, teljesen üresen, de nem találta el jól a labdát fejjel, úgyhogy amikor jön az ivószünet, már pedig jön az ivószünet a 68. percben. Kispest MTK 2-2, mi pedig kapcsolunk megint csak Bene Ferenchez, bízva abban, hogy vannak észrevételei, meglátásai.
4: Igen, kétségtelenül így van. Először kezdjük a Honvéddal. Annak ellenére, hogy egyenlített az MTK, és ez egyfajta sokként kellett, hogy érintje a hazaiakat, tudtak újult erővel megújulni, és újra nyomás alá helyezni az MTK-t. Legújabban nagyon sok a keresztlabda, nagyon sok a mélységi átadás, sokkal direktebben futballozik a Honvéd, viszont érezni lehet, hogy a fiatal középpályások kezdenek elfáradni, tehát oda mindenféleképpen bele kell nyúlnia a vezetőedzőnek. Az MTK-val kapcsolatban pedig Pinez Ismáté már pontosabban negyedszerre szervezi át az előlévő három játékost, és beleértve itt most a tízes pozíciót, tehát gyakorlatilag azt a fajta támadó rombuszt vagy gyémántot, amelyiket megálmodta, azt már négyszer szervezte át, és hát ebből is látszik, hogy elégedetlen effektív a támadó játékukkal, annak ellenére, hogy azért két gólt tudtak szerezni, de most ugye a legújabb megoldás szerint Klaus jött be center pozícióba, és nagyon helyesen említetted, hogy Jurek helyett ugye Keresi most kihúzódott a bal oldalra. Tehát ez azért hordozhat magával egyrészt negatívumot, hogy nehéz megszokniuk a pályán lévőknek ezt a fajta felállást, de ugyanakkor, hogyha tehát semmelyik játékos nem rakta új pozícióba, tehát akár egyik pillanatra másikra is működőképes lehet, viszont a Honvéd védelmével kapcsolatban mindig folyamatosan új és új arcokkal találkoznak szembe a védők, tehát ez okozhat mondjuk zavart a Honvéd védekezésében is, úgyhogy mindkét edző, én úgy gondolom, mert ahogy látom, most következnek cserék a Honvédnál is, azért keveri a kártyákat, és nagyon jól együtt élnek a mérkőzéssel.
1: Bizony cserél a Kispest, Maurizio Jakobacsi lehozza a két szélsőjét, Zui Gébert, valamint az első gól szerzőjét Szamosit, érkezett Pinte, és érkezett Meggyes a kispesti csapatba, és kispesti kirúgással folytatódik a mérkőzés az ivószünet után a 70. percben, amikor is 2-2-es döntetlenre áll a találkozó. Boldor passzolja el a kirúgást Tuivennek, akit azonnal támadnak az MTK-sok, végül ki tudja hozni a Honvéd, és Boldor már fel is passzolja, de ez a passz nem találja meg Meggyest, labdát szerez az MTK. Armalász passza levágódik Alicsról, de aztán Armalász meg tovább tudja tenni, Bognár és Komáromi összeütköznek, de marad Bognárnál, jön a beadás, oda csúszik Klaus elé, Klaus elesik, fektében teszi tovább, lesz a lövés, nincsen lövés. Szerelnek a kispestiek, és Somogyi Ádám rúgja el a 16-oson belülről. Hát ezt most megúszta a Kispest, vagy talán túlbonyolította picit ott Keresi, mert Klaus estében nagyon szépen tette tovább, de ezek szerint Keresi nem érezte igazán komoly lövőhelyzetnek, és még tolni akart egyet rajta, így viszont szerelték őt. Most kipattan a labda Klausról, Kálai bombázta rá, Kálai dobhat így a saját 11-es pontjának magasságából a kispesti jobb hátvéd. 71. percben Kállai fölfelé hajítja a labdát Alics felé, de Radics fejeli vissza a sűrűjébe, Klaus mellel átveszi, lefordulna Kállairól, Kállai arrébb pöcködi a labdát, de ez így marad az MTK-nál, Keresi aztán fennakad az ellenfelén, és ő volt szabálytalan a jelek szerint, mert hogy Katona Balázs kifelé ítéli a szabadrúgást, Keresi picit akadékoskodik ezen, ő nem érezte szabálytalannak magát, minden esetre a földre kerül Baki Ákos, a Honvéd középhátvédje, vele ütközött Keresi, ott a 16-os sarkánál, onnan jöhet szabadrúgással így a Honvéd együttese. Tuivel kezében a labda, mutatja Boldornak, hogy menjenek csak feljebb, ő ezt most fel fogja rúgni oda Alics irányába, maradjon a labda, vagy menjen át a labda az MTK térfelére, minél messzebb van Tuivel kapujától, annál jobb. Tuivel már íveli is fel a labdát, végül inkább Pinte felé. Pinte nem tud csúsztatni, így Kovács Patrik gyűjti be a szögletzászónál, és vágja előre aztán, sőt, vágja ki a labdát az oldalon túlra. Nem ez volt a célja, lecsúszott a lábáról a labda. A bedobást Kállai már el is végzi, és Somogyin keresztül Boldorhoz kerül. Boldor a saját tér felén, másik közép hátvédnek Bakinak passzol, ő játszaná fel a támadó sorba, de elpattan a labda honvédesektől, és ezzel indulhatna Komáromi. Nagy lendülettel érkezett Pinte, és szerelte Komáromit. Jöhet így megint csak a Honvéd. Hangya kapja a bal oldalon. Hangya, az indítása nem jó, mert Pinte földre kerül. Reklamálnak is a kispestiek, de nem ítél a játékvezető szabadrúgást. Beriasili pedig már előre is rúgta az előre vágott labdát. Csontos gyűjti be, így megint csak a kispest jöhet. Somogyi Ádám kapja a középpályán, a kezdőkörben. Visszaadja Csontosnak, Csontos viszont nem tudja átvenni, szerencsére ott van Hangya mögötte, és így ő bent tartja, aztán szép az összjáték Csontos és Hangya között, Hangya már bejátszaná középre, ott birkózik egy picit Meggyes, de tőle elveszi a labdát Zeljkovics, Klaushoz kerül, Klaus keresi, aztán már Bognár, és ezzel jöhet az MTK-t ellentámadása, Bognár vezeti keresztbe, az indítása nem jó, a visszazáró Kállaiban elakad, így nem jut el Kerezsig, Bognár passza, Kállai pedig már fel is játsza, ott a felezőnél nincsen szabálytalanság, földre kerül egy kék és egy fehérmezes is, mindkét oldalról nagy a fügyszó, támadásban viszont az MTK, Klaus kipöckölik balra, vagy előle pöckölték ki pontosabban a kispestiek, mert az MTK jöhet majd bedobással, és Klaus meg is kapja a labdát a 16-os vonalán, Klaus Boldor mellett eltolja, egy lövés fölé megy. Arra vártak a honvédosok, hogy ott talán Kerezsi még a cipőjét kötötte, viszont gyorsan elvégezték a bedobást a vendégek, és így Klaus megkapta ott a 16-os vonalán, de kiszorított helyzetből tudott csak lőni. Így pedig nem találta el végül Tuivel kapuját. A 74. percben járunk. MTK Kispest, illetve Kispest MTK továbbra is 2-2. 2-0-ás hátrányból állt fel a kékfehér együttes. A kirúgást követően Hangya fejeli tovább, és kapja vissza a labdát Meggyestől. Komárom érkezik, és felvágja Hangyát. Jelzi is Komárom, hogy tudja, hogy szabálytalan volt. Kap is egy sárga lapot ezért. Nem vitatkozik egy pillanatra sem az MTK szélsője. Valóban eltalálta Hangya lábát, hátulról csúszott ráadásul. Jogos ez a sárga lap is. Szabadrúgáshoz jut, így a Kispest, de ez is még a felezőhöz van közel, nem a 16-oshoz. Úgyhogy ezt sem fogja csontos felívelni vélhetően. Mellette ott van Hangya, előtte ott van Meggyes, de hát hátul a középhátvédek is kérik, és rajtuk nem helyezkedik egy MTK játékos sem, úgyhogy ez a biztos megoldás Hangyától. Baki, Somogyi Ádám csontos, aztán megint Baki a labdával. Most Boldor kapja. Boldorral szemben van Komáromi, a bal oldalon Hangya. Hangya bejátsz a középre, Somogyi Tamás tovább pöszkölni, de ez most már így a kékmezeseké, mert hogy Kata hozza el a sűrűjéből, Komáromi jól játsza oda Klausznak, és indul Komáromi a jobb szélen. A hosszon pedig Kerezsi érkezik. Komáromi át is tenné, ki tudja piszkálni a 16-oson belülről Baki a labdát, Komáromi beadása nem volt igazán jó az előre vágott labdával, pedig Alics kiharcol egy szabadrúgást, megpróbált lefordulni Zeljkovicsról. Zeljkovics a jelek szerint megráncigálta picit a honvéd támadóját, így a felezőtől a honvéd jöhet szabadrúgással. Ezeket a rögzített szituációkat azért elég lassan végzik el a csapatok. Nyilván ilyenkor is fújnak egyet a nagy melegben, hiszen bár a pálya most már szinte teljesen árnyékban van, az első fél időben az egyik felét még sütötte a nap, de azért még mindig 36 fok van a Bozsik arénában. Somogyi Ádám indul a jobb szélen, feljátsza Alicsnak, Alicstól tovább pattan, Meggyes gyűjti be, aztán csontos teszi ki a bal oldalra Hangyának, ő át tudja venni, és bejátsza a Meggyesnek a 16-os vonalán, Meggyes balról betolja a középre, egy lövés mellé kanyarodik. Meggyes a csereként beállt szélső próbálkozott, de nem volt igazán pontos a lövése. Minden esetre megint csak azt lehet mondani, hogy éredezik talán a honvéd, és itt bár az MTK-nak is voltak lehetőségei, ugye Klaus révén, vagy épp az imént Komáromi beadása, azért ez a mérkőzés a hátrevő negyed órában talán még mindkét irányba eldőlhet, remélem megerősít ebben Bene Ferenc is.
4: Tökéletesen egyetértek, olyannyira, hogy mindkét edző úgy cserélt, hogy gyakorlatilag támadókat cserélt be, és pont olyan pozíciókba, ugye az MTK-t már említettem, hogy negyedik átszervezése a támadó hármasnak, a honvédnál pedig a legnagyobb erőssége a honvédnak a két szélső játéka, úgyhogy ott fölfrissített a csapatát Jakob bácsi, tehát nagyon-nagyon érdekes a hátralévő, hát hogy hosszabbítással együtt durván 20 perc, mert mindkét csapat egyértelműen

kicsi a rakás ott a 16-os sarkánál, de szabálytalanság nem történt, és elhozza a labdát az MTK. Kata kapja, Kata visszaadja Ármálásznak, aki felpasszolja Klauszhoz. Klausz komáromi előle elpiszkálja Baki, de marad az MTK-nál, és hiába csúszik be Somogyi, Zeljkovics elhozza onnan, és már a bal szélen helyezkedő Kerezsihez passzolja. Jön előre most az MTK, Kerezsi mellett érkezik Kovács, meg is kapja a labdát a bal hátvér, és ívelnébe középre, Kállairól azonban levágódik a labda, és kipattan az oldalvonalon túlra. Jöhet így bedobással az MTK csapata. Kovács kezében a labda, Bognárnak dobja, Bognár visszaadja azonnal egyből Kovácsnak, nagyszerű összjátékot Kerezsivel, Bognár a bal szélen, továbbadja megint Kovácsnak, Kovács lövi középre, állj az oldalhálót találja el. Inkább lövés volt ez, mint beadás. Én azt vártam, hogy ott a középen helyezkedő Klauszt, vagy éppen Komáromit akarja majd megjátszani a bal hátvédő, viszont kapura lőtte. Ez nem volt igazán jó megoldás. És újabb cserék kispesti részről, lejön Boldor, és lejön Alics is, érkezik a két játékos helyére, 99-essel Pekár István, és érkezik még 71-essel Kántor Kevin is a Honvéd csapatába, egy támadó és egy védő, tehát a lecserélt játékosok között a Honvédban, és úgy tűnik, hogy akkor Csontos visszalép középhátvédnek, és Pekár a középpályán foglal helyet Somogyi mellett. Csontos végzi el a kirúgást, visszakapja a labdát Tuiveltől, és már íveli előre Kántor felé, Beriásvili elfejeli Kántor mellől, így a labda az MTK-nál, Zeljkovics beemelni a védelem mögé, Csontos azonban el tudja fejelni, Hangyához kerül így a labda, aki Somogyi Tamásnak passzolja. Somogyi Ádámtól jön már az indítás végül Meggyes felé, tisztáznak az MTK-sok végül, de milyen kezébe kerül a labda, aki azonnal hajítja előre Katának. Kata a saját tér felén teszi tovább Bognárhoz, aki tovább sarkaz az Ejkovicsnak, a visszalépő Kántor labdát szerez, és a bal oldalon pedig már Hangyat hozza játékba. Hangya Meggyeshez továbbítja, Meggyes indítása nem jó, Beriásvili fedezheti haza a kapusának Demjénnek, Demjén pedig már megjátsza megint csak Katát. Most egy picit megint lelassult a tempó a mérkőzésen, vagy olyan csapongóvá vált a játék, egyik-másik oldalon is próbálkoznak, de lehet, hogy itt az utolsó tartalékokat, az utolsó energiakészleteket már a ráadásra hagyják meg, mert hogy lassan kezdődik az utolsó 10 perc a mérkőzésen, a rendes játékidőben, a 80. percben MTK, Kispest MTK 2-2, a labda pedig a vendégeknél. Katánál egészen pontosan, aki saját térfelének közepén hozza felfelé a labdát, most passzolja föl a visszalépő Klausznak, Klausztól visszakapja Kata, aztán próbál lefordulni Somogyiról, Kata ott a kezdőkörben továbbadja Bognárnak, Bognár estében megjátsza a bal oldalon Kerezsit, Kerezsi pedig vissza Bognárnak. Bognár egy mélységi indítás, ez nem volt jó Komárominak. Kimegy a labda az alapvonalon túlra, Tuivel kocog elérte, és ő fogja majd elvégezni a kirúgást a jelek szerint, aztán mégiscsak hagyja Csontosnak. Csontos pedig várhatóan Tuivelhez passzol, így is van. Tuivel vissza Csontosnak, 16-oson belül, Csontos kiíveli a jobb oldalra, ahol most Baki helyezkedik, hiszen Kállai már teljesen felhúzódott az MTK tér felére. Baki visszaadja Somogyi Ádámnak, aki Csontost játsza meg. Csontos visszaadja Somogyinak, még a saját tér felén a kispestiek. Pekár mutatja ott középen, hogy tegye csak ki Somogyi valamelyik szélre, és ezt most meg is teszi, Hangyához íveli ki a bal oldalra. Hangya tenné tovább Meggyeshez, Meggyesen lök egy aprócskát Beriásvili, ez pont elég arra, hogy Meggyes elveszítse az egyensúlyát, és bár fejjel még meg tudta tolni a labdát, Beriásvili kifedezte előle, úgyhogy kirúgással jöhet most az MTK csapata. A mérkőzés 82. percben, és cserél is az MTK csapata, Kerezsi jön le a pályáról a 82. percben, és érkezik a helyére 7-es számmal Zsóri Dániel az MTK csapatába. Előrefele cserél tehát megint csak az MTK együttese, tehát még mindig úgy van vele Pinezics Máté, hogy jó lenne megnyerni ezt a mérkőzést. És hát egy újabb Puskás díjas a pályán. Persze nem ugyanazt a Puskás díjat nyerte meg Zsóri Dániel, mint amit itt a mérkőzés előtt Somogyi Tamásnak osztottak ki, hiszen Zsóri Dániel annak idején az év legszebb

0: gólját szerezte az egész világon, és a FIFA Puskás díját nyerte el, még debreceniként a Ferencváros elleni ollózós góljával. A 83. percben Hangya végezhet el bedobást, Csontosnak dobja vissza, Csontos hazaadja Tuivelnek, Tuivelt támadja meg Zsóri. Tuivel így előre is íveli, Kovács elfejeli, aztán ott Bognár és Kállai párharcából Kállai jön ki győztesen, így jöhet a Honvéd a jobb oldalon. Kállai még átívelni a túloldalra, baloldalra, Meggyeshez, Meggyes át tudja venni Komáromi mellett, és kipasszolja Hangyának a balszélre, Hangya továbbadja megint Meggyesnek, jó az összjáték, jön a beadás Hangyától, ez már nem jó, Kata fülelte le, de Kata felszabadítása vagy passza pontatlan, Somogyi Tamás továbbadja, ez is egy jó passznak tűnt, de végül Komáromi el tudja piszkálni ott a 16-os sarkánál, és Zsóri indulna ezzel, Zsórit azonban szereli Csontos, dobhat az MTK a felezőtől, a jobb oldalról, Komáromi és Ármálasz is érkezik, gyanítom inkább utóbbi fogja elvégezni a bedobást, de nem, Komáromi veszi föl a labdát, Zeljkovics kéri középen, Komáromi azonban inkább fölfelé, óriási dob Komáromi, és Klaus meg is találja, Klaus a földre kerül, nem történt szabálytalanság a játékvezető szerint, aztán Klaus visszaszerzi és visszateszi Katának, Kata Zeljkovicshoz passzol, Bognár most már, a bal oldalon pedig indul Kovács Patrik, jön a lapos beadás, Kállai tisztázott szögletre. A 84. percben sarokrúgással jöhet tehát az MTK, és Bognár sétál ki oda a baloldali szögletzászlóhoz, hogy elvégezze, beívelje ezt a szögletet, mert hogy ezt vélhetően be fogja ívelni. Jönnek is előre Ármálaszék, elől marad egy honvéd játékos, Meggyes, így valakinek vissza kell zárnia. Kovács Patrik őrzi Meggyest, és még vissza kocog, ott Kata Mihály is, az MTK csapatkapitánya. Bognár pedig ívelebbi a szögletet a hosszú oldalra, kicsúsztatják a kispestiek. Hangya volt az, aki ezt megtette, és ott az oldalvonal előtt még bent tartja Kálai, aztán ütközik ott Zsórival, Zsóri a földre kerül, de Zsóriról ment ki a labda, és szabálytalanságot nem láttak a játékvezetők, úgyhogy dobhat most a Honvéd együttese. A 85. percben Hangya kezében a labda, a saját 16-osának magasságából végezheti el ezt a bedobást. A Honvéd bal hátvédje, akire a csapatkapitányi karszalag is rákerült, miután Szamosit lecserélte, Mauricio Jakobacsi, Hangya feldobja Kántor felé, Beriásvili elfejeli onnan, és ez így Zeljkovics éle. Zeljkovics indítaná a megiramodó Kovácsot, lefüleli a labdát viszont Pinte, és indítja Kálait. Kálai a jobb hátvéd, pedig tovább teszi Kántornak. Kántor eltolja a kapus mellett, 11-es kap a Honvéd. A 85. percben Demjén felborítja a Honvéd támadóját, Kálai remekül tette oda Kántornak, ő pedig előbb ért oda Demjénnél is, és előbb ért oda Beriásvilinél is, Demjén pedig elhúzta a lábát a jelek szerint. Katona Balázs nem hezitált sokat, nyilván ellenőrzi majd a videóbíró is ezt az iménti esetet, de én addig kikérem Bene Ferenc véleményét, mi is történt itt ennek a kontratámadásnak a végén.
1: Először is az indítás nem tűnt lesnek, másrésztről nagyon nagyot hibázott Demjén Patrik, hiszen a fellépő Kálaival egyértelműen ment Beriásvili, tehát a támadó párharcban volt, és a védő folyamatosan szorította kifelé, és az egyetlen esélye volt Kálainak, hogy Demjén Patrik elüti, ütemtelenül jött ki a kapus, amennyiben bennmaradt Demjén, Beriásvili kiterelte volna gyakorlatilag a gólhelyzetből Kálait, úgyhogy egy nagyon komoly hiba volt, pont egy olyan periódusában mérkőzésnek, amikor az MTK közelebb állt a győzelemhez.
0: A labda mögött pedig Csontos, egyelőre zajlik a varvizsgálat, de már felálltak a játékosok, és minden készen áll arra, hogy elvégezzék a 11-est, és úgy tűnik, hogy helyben hagyják. Így is van, lezárult a vizsgálat. 11-eshez jut a Honvéd, Csontos néz farkas szemet Demjénnel. A játékvezető a sípjába fúj, Csontos nekifut, és a bal alsóba lő. Csontos Dominik révén a 87. percben megszerzi a vezetést a Honvéd, azok után, hogy 2-0-ról egyenlített az MTK. Most 2-2 után ismét egy kis pesti gólt láthat a Bozsik Aréna közönsége, és közben egy kis lögdösődés ott a 16-os vonalán. Összeszólalkozik egymással Radics és Baki, két középhátvéd, az MTK és a Honvéd középhátvédje. Minden esetre Csontos magabiztosan értékesíti a 11-est, ahogy azt tette általában az NB2-ben is. Ugye a szezon egyik legjobbja volt Kispest részéről a tavalyi szezonban. Csontos, aki ezúttal is, most már az NB1-ben is gólt szerez a Kispest csapatában. A 88. perc kezdődik meg, 3-2-re vezet a Kispest. Feri, mit gondolsz, az MTK-ban lehet még annyi, hogy még egyet újítson és újra egyenlítsen?
1: Hát továbbra is azt mondom, hogy dacára annak, hogy 3 perc van hátra a rendes játékidőből, izgalmas mérkőzés vár még ránk, hiszen jócskán várható hosszabbítás is. Hát annyit tudok mondani, hogy a Honvéd elképesztő csapategységről és mentális erőről tett tanúbizonyságot ismét, ahogy Kisvárdán is. Az MTK-nál pedig fenn vannak a gólszerző típusú játékosok, tehát gól, gólpassz van a pályán statisztikailag, és most nyomni fognak, az biztos.
0: Zajkovicsnál a labda, Bognárnak passzolja, Bognár remekül ugratja ki, Klaus balról beteszi, ott a helyzet, és Zsóri nem találja el jól. Tújvel öleli magához a labdát. Azonnal ott volt megint a MTK helyzet, ahogy a második kispesti gól után szinte rögtön jött az egyenlítés, most is egy szép kombinatív támadással helyzetbe került a vendégegyüttes, Zsóri lövése viszont borzasztóan gyengére sikerült, Tújvel nagyon magabiztosan fogta meg. Tújvel előre is vágja, ez így Demjénhez kerül, aki pedig már íveli a jobb szélre. Komáromi csúsztatja tovább, csontos előnyösebb helyzetben, mint Zsóri, haza is tudja adni Tújvelnek a labdát, a harmadik kispesti gól szerzője. Tújvel ívelni előre, a jobb oldalra, ott Kálai és Pinte egymást zavarják, egyik se szólt a másiknak. Talán Kálainak kellett volna, hiszen Pinte őt nem láthatta, ezzel viszont jöhet előre az MTK. Ha csak Somogyi Ádám nem emeli el a labdát Kovács elől, már pedig ezt megteszi, aztán előre vágja, végül Zajkovicshoz kerül, maradt tehát a vendégeknél. Bognár kihúzódik a bal szélre, indítaná Zsórit, Zsórihoz el is jut a labda, de rosszul veszi át, Kálai rúg bele egy hatalmasat, amerre lát arra, ez pedig így Beriásfüli gyűjtheti be. Öten is ott vannak a 16-os vonalán az MTK játékosai közül, Beriásfüli mégsem íveli fel, inkább tovább teszi Radicsnak, Radics megjátsz az Ejkovicsot, beszorul a Kispest itt a hajrában, de hát ők most már lehet, hogy erre készülnek itt a hátralévő időben, mert hogy 3-2-re vezet a Kispest az MTK ellen, és már a 90. perc kezdődött meg. Klaus teszi tovább Bognárnak, a kispesti térfél közepén jár az MTK támadása. Kántor remekül avatkozik közbe, Somogyi Tamás azonban hosszan indítja a bal oldalon Meggyes, ez itt Demjéné. Demjén pedig már játssza is fel a labdát Radicsnak. Kata, aztán Bognár most már. Azonnal visszarendeződik a kispesti csapat, most tulajdonképpen 6 védővel a Honvéd. A keresztlabda viszont megtalálja így is Kovácsot. Kovács Patrik rávezetheti Kálaira. Kovács a ballába felé cselez, Kálai remek ütemű becsúszással szereli, bent tartani azonban nem tudja a labdát. Jöhet így bedobással majd az MTK csapata a kispesti 16-os magasságából, akkor amikor már csak másodpercek vannak hátra a rendes játékidőből, és Káprály Mihály játékvezető hamarosan felmutatja, hogy mennyi lesz a hosszabbítás a mérkőzés végén, mennyi ideje van még az MTK-nak. 4 perc, ennyi áll a tábláján Káprálynak, ez a 4 perc pedig az MTK labda tartásával kezdődik. Demjénhez kerül haza a bedobást követően a labda, Demjén saját térfelének közepén egyébként, és onnan éveli előre, mégpedig Klaus felé. Klaus tud is csúsztatni, a csúsztatásra viszont a Pekár ér oda, Pekár kiemelni a sűrűjéből, de ez így Komáromihoz kerül, marad az MTK-nál. Klaus megtolja Pekár mellett, aztán elesik Klaus is, elesik mellette Meggyes is, Klaus volt szabálytalan a játékvezető szerint, kifelé ítéli a szabadrugást Katona Balázs, jöhet így a Honvéd csapata saját 16-osától egy jó 10 méterre a szabadrugással, vagy 15-re, Tújvel fogja majd elvégezni, kisétál a kapus teljesen oda a térfél közepére, hogy majd elvégezze a szabadrugást most már a 92. percben. Tújvel még mindig nem végzi el, pedig a játékvezető már jelt adott, hogy megtegye ezt, most íveli csak előre, akkorát rúg bele, amakorát csak tud. Ez pedig egy Radics fejeli vissza a sűrűjébe. Komáromi tovább bólintja, ezt Csontos fejeli vissza aztán a mezőnybe. Kata, Radics előre vágja, Baki fejjel ér bele, de erre egy Komárom is tartolhat. Hangya két kézzel ellökte Komáromit. Teljesen egyértelmű volt a szabálytalanság a Honvéd bal hátvédjétől. Jöhet szabadrúgással az MTK, és ez is egy veszélyes helyzet, egy veszélyes szög, mert a jobb oldalról ezt be lehet kanyarítani oda a 16-oson belülre. Bognár kapja meg a labdát a labdaszedőktől. Katona Balázs játékvezető kiméri a 9 métert Meggyesnek, az egy személyes sorfalnak, és jön előre minden MTK játékos. Még Kovács Patrik is ott van a Honvéd térfelének közepén, ha esetleg kipattanóra ekelyként kellene érkezni. Bognár szabadrúgása tehát a 92. perc végén, 2 perc van még hátra a jelzett 4 perces hosszabbításból. 3-2-re vezet a Kispest. Bognár labdája jön középre, tovább csúszik a fejeken a labda, nem tudnak felszabadítani a kispestiek. Zajkovics visszabólintja Kovácsnak. Kovács átveszi, és azonnal éveli vissza a 16-oson belőre. Beriás Vili befejeli középre, elfejelik a kispestiek, de ott van még a 16-oson belül. Klaus visszakészíteni lövésre, Komáromi csúszik oda, kifelé ítél a játékvezető, nem kapja meg a második sárga lapot Komáromi. Azt hiszem egy pillanatra megijedt, mert most is azonnal mutatta Katona Balázsnak, hogy ő tudja, hogy szabálytalan volt, de legyen elég a szabad rúgás, sárga lapot nem szeretne még egyet. Minden esetre megint felszabadul a Honvéd kapuja, legalábbis átmenetileg. A játékvezető megsürgeti Tuivert, hogy végezze gyorsabban a szabad rúgást. Tuiver pedig most készíti le, helyezi le a labdát ott a 16-os előterében. Egy perc van még hátra a mérkőzésből, a jelzett 4 percből, amikor Tuivel előre éveli Radicsnak. Radics pedig kifejeli, illetve hát Radics ugye MTK játékos, ő fejelte ki oda jobb oldalra. Ez viszont itt Somogyi Ádámé, aki betenné középre, ez levágódik Radicsról, Somogyi másodszorra is beteszi, egy ólózás Kantortól fölé megy, Armalász még átesik rajta, de így még a kirúgást elvégezheti Demjén, és felrúghatja, és akkor talán egyszer még odaérhet az MTK csapata a Honvéd kapuja elé. Demjén helyezi le a labdát az ötösre, mindenki kocog, fut föl oda a felezőn túrra, Demjén pedig rúgja előre a labdát Komárom irányába. Komáromi Pekár mellett tovább is tudja tenni. Zsóri is tovább teszi Zajkovics sarokkal. Klaus elesik a 16-os vonalán, és mi lesz az ítélet? Szabad rúgás. A zsebébe nyúl a játékvezető, akkor ez egy piros lap. Baki Ákost kiállítja a játékvezető. A 94. percben megfogyatkozik a Kispest. Az ítélet pedig szabad rúgás, a 16-oson kívül kezdődött még ott Baki és Klaus csatája. Hát Zajkovics nagyszerű labdát adott, még hogyha picit talán minden mindegy alapon is piszkált bele sarokkal a tovább tett labdába, viszont ez így egy jó kiugratásnak bizonyult Klaus irányába, aki pedig egy piros lapot mindenképpen kiharcolt. Kérdés, hogy a szabadrúgással mit kezd az MTK csapata. Bognár és Komáromi a labda mögött 17 méterre a Honvéd kapujától. A labda a jobb összekötő helyéről jöhet majd a szabadrúgás. Tuivel 4-5-6 tagú sorfalat kér, de a 6 játékos közül az egyik lefekszik a sorfal mögé, miközben Baki Ákos dühöngve hagyja el a pályát, és vonul be az öltözőbe, vagy hát az öltöző folyosóig egyelőre. Lehet, hogy még megnézi, mi lesz a szabadrúgásból a 95. percben most már. Lehet, hogy már a 96. perc kezdődik el, sőt biztos, mire jöhet majd a szabadrúgás. Bognár megigazítja még a labdát, így most lehet, hogy nem pont ugyanott van, mint amikor Tuivel felállította a sorfalat. Jön a Fücsó a kispestiektől. A kérdés, hogy Komáromi vagy Bognár lövi el a szabadrúgást. 96. perc, jön a sípszó, jön Bognár lövése, és Tuivel véd, bepattan! Tuivel bevédi! Egyenlít az MTK a 96. percben. Bognár lövése középre jött. Tuivel meg akarta fogni talán, de nagyon rosszul ért bele, és így a kapu bal oldalába pattant. Hát itt a slusszpoén. Bene Ferenc, tiéd a szó.
1: Nagyon érdekes dolgokat produkál a futball. Elképesztő jó mérkőzés volt és fordulatos. Tuivel szegény negatív hős lett. Én nagyon-nagyon csodálkozom, hogy 42 évesen ezt a megoldást választotta. Ha ezt paskolja fölé, vagy öklözi ki a mezőnybe, soha nem gól. Meg akarta fogni a labdát és becsúszott a keze között. Hát óriási kapushiba, és főleg a döntés, maga a védésnek a döntésmechanizmusa nagyon furcsa számomra.
0: 6 gólos döntetlen a Bozsik arénában, véget ért a mérkőzés. Kispest MTK 3-3. A kispestiek kezdték jobban a találkozót, bár a mezőnyfölény az MTK-nál volt, viszont helyzetekig csak a hazaiak jutottak. Álics 16-osról leadott lövése fölé ment, aztán hangya beadására érkezett Zuy Géber a hosszú oldalról, de ő sem találta el az MTK kapuját. A 15. percben viszont Zuy Géber remekül szolgálta ki a balszélről berobbanó Szamosit, aki az ötösön belülről a jobb felsőbe lőtte a vezető gólját a kispestieknek. A 22. percben ismét kispesti helyzet következett, egy szabadrúgás követően Boldor fejelt fölé. a 36. percben lehetett felírni az első MTK lehetőséget. 3-1-ben vezethették egy védőre az MTK-sok. Keresi 16-ról erősebbik lábával lőtt, de borzasztóan talált el a labdát, ami a jobb alsó mellett hagyta el a játékteret. Aztán az első félidő végén gyors gólváltás következett. Előbb a 44. percben Somogyi Ádám 22 méterről az MTK kapujának jobb oldalába bombázott, megduplázva ezzel a honvéd előnyét. Majd szinte semmiből jött az MTK válasza, egy baloldali beadást Jurek elsőre nem találta el, majd visszapattant hozzá a labda, és végül felfordulatból jobbal a jobb alsóba lőtt. Ezzel szépített az MTK, majd az 53. percben már a második félidőben egyenlítettek is. Bognár szolgálta ki remekül Keresit, ő pedig közvetlen közelről szerezte meg volt csapata ellen a második MTK gólt. Ezt követően mindkét csapatban benne volt, hogy megnyerje a mérkőzést, és ennek megfelelően támadókat cseréltek be a vezetőedzők is. Kérdés volt azonban, hogy melyik együttesnek sikerül megszerezni a gólt, amely akár így a játék képe alapján győztes gól is lehetett volna. Ez a 85. percben a Honvédnak sikerült, amikor is Demjén, az MTK kapusa felvágta a 16-oson belül Kántort, 11-es tételt a játékvezető, ez pedig a 87. percben Csontos a bal alsó belőtt, és úgy tűnt, hogy ezzel akár a győzelmet is megszerezheti a Honvéd, amely a hátralévő időre teljesen beszorult, próbálta őrizni az egygólos vezetést, és amikor már úgy tűnt, hogy mindennek vége, akkor Zejkovic sarokkal ugratta ki Klauszt a 16-os vonalán, Baki felvágta, az ítélet egy piros lap és egy szabadrugás, amelyet 17 méterről Bognár István végzett el, jobbal erősen középre lőtte a labdát, túlvel úgy tűnt, hogy védeni tudja, viszont a rutinos kapus kezéről végül a Honvéd kapujába pattant a labda, így a mérkőzés utolsó pillanatában egyenlített az MTK, Kispest MTK 3-3. Dany Zoltán hangmérnök kollégám nevében is köszönöm a figyelmüket, a szó a stúdiói.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zene és önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Gulácsi Péter nélkül edzőtáborozik a Leipzig. Lekapcsolhatják az ipari nagyfogyasztókat az áramellátásról. Fokozódik a hőség, a jövő héten sem várható jelentős enyhülés. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
2: Sporthírek.
4: Távozhat a Győrtől Vitális Milán. Az Eto csapatkapitánya ugyanis összekülönbözött Efrain Juárez vezetőedzővel. Vitálist a Bissen elleni konferencialiga visszavágó félidejében lecserélte a mexikói mester, majd a válogatott középpályás a VIP páholyban ült le a kispad helyett. Sajtóhírek szerint a Varga Barnabást foglalkoztató Al Katin lehet a labdarúgó új állomás helye. Gulácsi Péter nem utazik el az RB Leipzig labdarúgó csapatával az ausztriai felkészülési edzőtáborba. A lipcseiek megerősítették, hogy a korábbi válogatott kapus jelenleg tárgyalásokat folytat egy másik klubbal, ezért nem lesz ott az edzőtáborban. A 36 esztendős Gulácsit, aki eddig 11 évet töltött Lipcsében, a spanyol Villarreallal hozták hírbe. A 35 éves Danny Welbeck a Chelseahez igazolt. Az angol támadó a Brightontól érkezik a londoniakhoz. 2 éves szerződést írt alá. Ruf Nagy Dórával erősítette meg keretét a női kosárlabda NB1-ben 7. szekszárd. A tolnaiak korábban a válogatott Rátkai Eszter és Tó Torsolya, továbbá a kubai Naomi Vargas Hardy érkezését jelentették be.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel Százhalombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része vállalta, hogy átszervezi a termelését, és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, hogy az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi terhelést vesznek le a hálózatról. Közben életbe lépett az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Korlátozzák hétfőtől a vasúti teherszállítást. A legkritikusabb időszakban, délután 5 és este 10 óra között nem közlekedhetnek majd a tehervonatok. Kivételt kizárólag a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlen, az alapellátást biztosító szerelvények jelentenek. Országszerte energiatakarékossági intézkedéseket jelentettek be az önkormányzatok. Budapesten számos intézkedéssel spórolnak az energiával, a közösségi közlekedéstől, a díszkivilágításon át az otthoni munkavégzés elrendelésén keresztül, egészen a fürdők szaunáinak kikapcsolásáig. Hévízen és Keszthelyen leállították a szökőkutak működését, lekapcsolták a díszkivilágításokat, illetve a hivatali klímahasználatot is csökkentik. Idéglenesen lekapcsolják Szolnok díszkivilágítását is, és nem üzemeltetik a köztéri szökőkutakat sem. Miskolcon a jövő hét elején szünetel az ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban, ahol hétfőtől szerdáig otthoni munkavégzést rendeltek el. Holnaptól kikapcsolják a világörökségi Hollókővára és a Hollószobor éjszakai kivilágítását, és beszüntetik a harangjáték működését is. Több mint 80 tonna búzát ajánlottak fel a kárpátaljai gazdák a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program keretében. A gyűjtés kedvezményezettje idén is a Nagydobronyi Gyermekotthon, ahol 170 nehéz sorsú gyereket nevelnek.
2: Közlekedés.
4: Egy műszaki hibás mikrobusz foglalja el a külső sávot az M1-esen, Szárliget és Tatabánya között, Hegyeshalom felé. Az 50-es kilométernél 2 kilométeres a torlódás. Két személyautó ütközött össze az M4-es Kisújszállás felé vezető oldalán, az Abony nyugat csomópont előtt. A 80-as kilométernél a belső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Tovább fokozódik a hőség. Holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néha zápor, zivatar. Többfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
6: 19 óra 39 perc, a mikrofonnál Balogh Balázs, itt van velünk még Bene Ferenc állandó szakértőnk. Hát egy izgalmas mérkőzés volt, volt itt minden. 6 gól, ahogy szokták mondani, Zizi Bambi körhinta, potyagól, kiállítás, 11-es, Feri, milyen volt ez a meccs?
1: Nagyon jó volt a találkozó, és ugye a beharangozóban említettem, hogy döntetlent várok, de semmiféleképpen sem 0-0-át, viszont arra se számítok, hogy sok gólos lesz. Én 1-1 és 2-2 körüli eredményben számoltam. Ez a 3-3 engem is meglep. Nyilván közel jártunk a 2-2-höz is. A végén azt kell, hogy mondjam, hogy hát egyrésztről két olyan edző tette izgalmassá mérkőzést, amely mindkettő meg akarta nyerni a találkozót, és ennek érdekében cserélt. Másrésztről két, hát a mérkőzés végére talán fejben elfáradó kapus hozta ezt a 3-3-at, hiszen Demjén Patrik rendkívül rosszul és elvi hibás döntésként mozdult ki a kapujából Kállai által kiharcolt 11-esnél, hiszen egy hosszú indítás volt, ami a baloldali 16-os sarkánál volt, és nagyon picit volt csak 16-oson belül a labda, és Beriásvili gyakorlatilag mélységi futást, ahogy a nagykönyvben megvan írva, felvette Kállai révén, és folyamatosan terelte ki a honvéd csatárát, és egyszer csak megjelent Demjén, aki kettőjük közé odalépett, és a Kállai által megtolt labda után elütötte a csatárt. Teljesen indokolatlan volt a kapus kijövetele. Itt pedig, hát én nagyon sajnálom Thomas Tuivelt, hiszen nagyon-nagyon látványos, amikor a hosszabbításban a 96. percben egy szabadrugás gyakorlatilag a kezeit között megy be, és ezzel elúszik a három pontja a csapatnak, akkor nagyon-nagyon látványosan, egyértelműen, hát kvázi bűnbakként kiáltják ki a kapust. de egyrészt ő tettő annyit a csapatért, tettő annyit a Kispest Honvédért, hogy szerintem nagyon-nagyon helyesen a szurkolók is éltették a végén, és nem szabad egy emberre kihelyezni sosem, sem a vereséget, sem a győzelmet. Másrésztről azt kell, hogy mondjam, hogy azért volt ennek előzménye is, hiszen egészen elképesztő, gyakorlatilag gólpassz történt itt sarokkal az MTK részéről, és hát itt ki kell emelnem azért Baki védekezési helyezkedési hibáját is, hiszen Zsori elé tudott kerülni, és utána a falt által lett ez a bizonyos szabadrugás, amiből a gól született, és hát Baki a kiállítás sorsára is jutott, szóval nagyon-nagyon érdekes, hogy arról beszéltünk mindvégig, hogy hőségriadó van, és nem lesz irama a mérkőzésnek, nem lesz látványos találkozó, és kifejezetten egy jó ritmusú, jó irammal látható, és nagyon-nagyon jó mérkőzést láthattunk.
6: Emlékszel, arról beszéltünk még a második félidő előtt, hogy Bognár Istvánnak vajon lesz helye most az MTK-ban, hát alaposan megváltoztatta a játékképét.
1: Pontosan így van, az ő beállásával egyrésztről egy nagyon-nagyon nem működő MTK-ba szállt be, és Pinaz Ismáté többször is átszerezte csapatát, ugye ne felejtsük el, hogy Hinora Kristóf kényszerű cseréje a sérülése által nem működött a csapat, és akkor a szünetben bejött Bognár István, és egy nagyon-nagyon jó csere jött be általa, hiszen azt se felejtsük el, hogy ha kizárólag abban gondolkodunk, hogy Bognár István mit tett hozzá ehhez a mérkőjéshez, hát nyilvánvalóan az utolsó gólja szabadrugásból, ami született, az egyértelmű, hogy az ő érdeme, de előtte azért ő adta a gólpaszt is Kerezsinek, tehát elévülhetetlen érdeme van az MTK 3 góljában.
6: Hát egyelőre úgy állunk most a második fordulóban két mérkőzés után, hogy a hazai csapatok nem tudtak nyerni. Ugye Puskás Akadémia Kisvárda 0-2, Kispest MTK 3-3. Holnap folytatásban először 15 óra 30-kor Újpest Debrecen. Ott meg lesz ebben a fordulóban az első hazai győzelem, és az Újpestnek is az első győzelme?
1: Igen, itt érdekes, ugye azért az Újpesten hazai pályán mindig van az a fajta felfokozott várakozás, felfokozott nyomás, hogy hazai pályán elvárja a közönség a nem csak a győzelmet, hanem a látványos, intenzív, dinamikus játékot. Ugye ezt harangozták be az első fordulóban Nyíregyházán is, amiből semmi nem valósult meg. Most ez az Újpest malmára hajthatja az a vizet, hogy a Debrecen nemzetközi kupasorozatban van, és azért Örményországban menni nemzetközi kupamérkőzés játszani, az nem egy kellemes feladat. Ráadásul holnapra is nagyon nagy meleg várható. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy a debreceni csapat most is a rotáció elvét alkalmazza, vagy egyfajta ilyen félmegoldás, hibrid megoldásként azért jó pár játékos játszani fog a Pjunik Jereván elleni csapatból. Kíváncsi leszek, ez egy nagyon-nagyon nehéz szakmai feladat, hogy egy ilyen dupla mérkőzés közé beékül, illetve dupla mérkőzés után az Újpesten játszanak, nagyon komoly, hosszú repülőút után van a csapat, fárasztó mérkőzés után, és azért Újpesten kell pályára lépni előre láthatóan 38-39 fokban.
6: De az a csapat, amelyik kikap, azért elég nehéz helyzetben indítja a bajnokságot két vereséggel.
1: Igen, ez sosem kellemes, és úgy szokták mondani, hogy ez, ha egy győzelmi sorozata rajtol a bajnokságban, akkor az elrepít, hát effektíve tavaszig, ami azért kicsit túlzás. Nagyon-nagyon sok mérkőzés van hátra, tehát én úgy gondolom, hogy abból a mérkőzésből sem kell hosszú távú következtetést levonni, de azért nyilván amennyiben mondjuk az Újpest egy ponttal indulna két mérkőzésből, az komoly probléma lenne, de hát nyilván nincs ez másképp debreceni oldalról sem, hiszen amennyiben a Debrecen vereséget szenved Újpesten, ami továbbra is hangsúlyozom, hogy nem egy egyszerű megoldandó szakmai probléma, hogy a játékosok frissek legyenek, hogy úgy rotálják a csapatot, hogy az működőképes legyen. Ugyanakkor, és nyilván amennyiben a Debrecen vereséggel távozna Újpestről, akkor két forduló után nulla ponttal, azért az nem tekinthető semmiféleképpen jó rajtnak.
6: Aztán fél hatkor két mérkőzés lesz, Ferencváros Vasas, Eto FC Nyíregyháza, hát a Fradi kikapott elég csúnyán Pakson. A Vasas viszont 10 emberrel bravúr döntetlent csinált az Eto ellen. Az Eto meg ugye nem is tudott 10 ember ellen nyerni, utána igaz a nemzetközi kupában sem, a Nyíregyháza viszont bravúrosan fordított az Újpest ellen, ha az első fordulót nézzük.
1: Ez pontosan így van. A Ferencváros azért nagyon bizalommal várhatja a találkozót, és biztos vagyok benne, hogy Borbély Balázs nem fog 9-et változtatni a kezdőn, mint ahogy a paksi mérkőzés előtt tette. Egyértelműen bebizonyosodott, hogy kell rotálni, és működik a rotáció, de az arányokra kell nagyon-nagyon odafigyelni. A Ferencvárosnál biztos vagyok benne, hogy van 20-25 olyan labdarúgó, aki az NB1-es szimbol alatt megüti, viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy ha túl sokat változtat egy edző, akkor az a idézőjelbe téve B csapat, amit Magyar Bajnokságban alkalmaz Borbé Balázs, az nem egy összeszokott társaságot, nincsenek meg a játék kapcsolatok, ott azért a csapatrészek között problémák lehetnek, különösen a védekezésben, ahol átmenetek voltak problémásak, a Paks nagyon-nagyon könnyedén kontrasztolta meg a Ferencvárost. Ezen véleményem szerint változtatnia kell Borbé Balázsnak. A Vasas pedig játszhat egy felszabadult mérkőzés, hiszen jól kezdték a bajnokságot, annak ellenére egy döntetlent harcoltak ki, de a mérkős kétharmadat emberhátrányba hozták le, és nagyon-nagyon komoly csapategység van a Vasasnál. Ha ezt fent tudják tartani, akkor nem lesznek kiesési gondjai.
6: Az Eto? Ott vannak problémák.
1: Igen, ha nagyon jó a kontraszt, a Vasast összehasonlítva Győri Etóval, ott pont az a probléma, hogy a játékos állomány nagy része együtt maradt, ennek ellenére nem működik ez a mostani Győri Eto, és nem a játékosok lettek gyengébbek, nem a játékkapcsolatok lettek rosszabbak, hiszen gyakorlatilag játékrendszer szempontjából is egyelőbb Bembuáli kiesése lehet nagy érvágás az Etónál. Meggyőződésem, hogy valami probléma van öltözön belül, szerintem az új vezetőedzőt nem fogadta el a társaság, nincsenek meg azok a baráti játékkapcsolatok, az a kémia nincs meg sem az edző és a csapat között, sem pedig a csapattársak között. Nem húz egy irányba ez a Győri Eto úgy, mint tavaly. A Nyíregyháza pedig ezzel szemben Bódog Tamással nagyon-nagyon egy hullámhosszon van, nagyon-nagyon jól nyúlt be az Újpest elleni mérkőzésbe Bódog Tamás, tényleg kézben tartja a csapatot, nagyon jól megismerte a játékosait, és úgy gondolom, hogy jól is meccsel, jókat húz, jókat cserél, és ami meggyőződésem a Nyíregyházat repítheti a középmezőnyig, az a fajta óriási energiabefektetés, amit a mérkőzésekből ki tudnak hozni. Nagyon jó csapategység van a Nyíregyházánál, és bizony az NB1 egyik legmagasabb csapataként nem csak nagy bedobások és oldalszabadrugások, hanem szögletek által is nagyon veszélyesek, de hát ezeket hát a szögletekig el kell jutni, úgymond, tehát hiába vagyok én egy jó szögletrugó, vagy egy veszélyes csapat szögletből, ha nem jutok el odáig, de ez a Nyíregyháza képes arra, hogy ugye a Győri Eto pályáján idegenbe is, ha nem is teljes mérkőzésen, de a mérkőzés bizonyos szakaszaiban dominálni tudjon.
6: Bene Ferencnek köszönjük szépen, természetesen holnap bőven foglalkozunk és közvetítjük is majd ezeket a mérkőzéseket. Most térjünk vissza egy kicsit még a Honvéd mérkőzésére az MTK ellen. Ugye az utolsó pillanatban 3-3-ra hozta a mérkőzést az MTK, mégpedig Bognár István szabadrugás góljával, aki nyilatkozott a találkozó után.
7: Egészen sokáig ünnepi hangulatban voltak itt a hazaiak, de hát aztán a legutolsó lehetőséggel elnémítottad őket. Ugye sok időd azért nem volt átgondolni, hogy mi is legyen, mert nyilván a kapus reakciójára nem készülhettél. Mi volt ott a terved?
8: Abszolút ez, hogy középre dugom is beejt, viccet félté, de nyilván kuktam már jobb szabadrugást, nyilván szerencse volt. Kaput kell találni, nyilván ez ilyenkor nagy igazság, de most szerencsénk volt ezzel. Nyilván örülök, hogy sikerült betalálnom, ugyanolyan értéke van, mint hogyha a pipát kirúgtam volna, úgyhogy nyilván nem fogok keseregni. Mezőnyben azért sok feladatom van még, úgy érzem, hogy sok volt a kimaradás, úgyhogy bízom benne, hogy napról napra tudok épülni. Nyilván így most örülünk az egypontnak, játékképe is talán inkább a döntetlen volt reális, azért szerettünk volna nyilván nyerni. Így nyilván azt mondják, elvittünk egy pontot azért így utolsó másodpercben.
7: Igen, azért elnézést ne kérje amiatt, hogy nem sorokra ment ez a szabadrugás. Ugye 0-2-ről is vissza kellett jönni, meg itt a legvégén is. Ez mit árul el erről a csapatról, hogy a legvégéig kitartott?
8: Igen, tavasszal is sok ilyen meccsünk volt egyébként, amikor 0-2-ről vissza tudtunk jönni döntetlenre. Hát most már az a pont kéne, amikor győzelemre is vissza tudunk majd jönni. De igen, hát ez a tavaszt, ha megnézzük, illetve most ezt a mérkőzést, akkor tényleg ilyen sok ilyen mérkőzésünk van. Persze most lehetne a közhelyekkel jönni, hogy nem kéne egy-két gólos hátrányba kerülni, de hát ilyen a futball, ez benne van. Úgyhogy nyilván a csapat tartása azért, hogy sokszor vissza tudunk jönni ilyen szituációban.
7: Az MTK volt az egyetlen olyan csapat, aki ilyen szoros kezdésre kényszerült, hogy 5 nap alatt 2 bajnokit játszottatok. Mennyire sikerült jó rajtot elkapni, hogy érzed most?
8: Hát nyilván 4 pont az jó rajtnak számít. Annak ellenére, hogy nyilván van hiányérzetünk, de abszolút, hogyha kell választani, nyilván ez egy jó rajt, hiszen 4 ponttal kezdtünk 2 meccsen. És jön jövő héten egy hazai mérkőzés, úgyhogy ha azt be tudnánk húzni, akkor nyilván nem lesz egyszerű dolgunk. akkor igazából az tényleg egy jó rajt lesz akkor így összességében.
7: Még csak annyit, hogy mondtad, hogy úgy érzed, idő kell még, hogy utolért magad. Mit satszolnál, mennyi időre lenne szükség?
8: Egy-két nap. Nem, hát meccsről meccsre, inkább napról napra, edzésről edzésre haladok. Mivel az, hogy a tavalyi formámat elérjem, azért egy pár mérkőzésre mindenképp szükségem lesz, de ezen vagyok, ezen dolgozom, úgyhogy meglátjuk.
6: Bognár Istvánt hallottuk, tehát aki gólpasszt adott, valamint az egyenlítést érő harmadik találatot szerezte, igaz, kellett hozzá Tuivel kapus segítsége is. A Honvédból viszont a fiatal Somogyi Ádám nagyszerű bombagolt lőtt, most hallgassuk meg őt.
7: Ha mondjuk egy perccel hamarabb véget ér a találkozó, szerintem egészen más hangulatban értékelnél, ugye 3-3 a legvége, milyen gondolatok vannak így most benned?
9: Hát természetesen hazai pályán nyerni szeretnénk, ez az első, úgyhogy így nagyon fájdalmas az utolsó percben két pontot elveszteni. De azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk a teljesítményünkkel, hiszen elég jó meccset játszottunk, és sikerült 3 gólt szereznünk, úgyhogy így értékelném a mérkőzést.
7: Ugye a Honvéd kezdett pörgősebben, koncentráltabban az első fél időben egyértelműen, viszont te mit tapasztaltál akár a pár harcukban, hogy mennyivel aktívabb MTK-t láthattunk a második fél időben?
9: Azt gondolom, az első félidőben és a második félidőben is egyébként jól játszottak, tehát egy jó csapat ellen játszottunk, jó mérkőzés volt, jó játékosok ellen, úgyhogy a páracok mind az első, mind a második félidőben azért kemények és intenzívek voltak.
7: Kispesti szempontból mivel volt ez egy jobb meccs mondjuk, mint a múlt heti, több helyzetet sikerült ugyanis kihasználni?
9: Így van, több helyzetet sikerült, több gólt is szereztünk, azért ez nagyon fontos. Nyilván ezek a 3 bekapott gól, azon javítani kell, de azt gondolom, ebből lehet építkezni a következő mérkőzésekre.
7: Az első NB1-es gólod eléggé emlékezetesre sikerült. Ugye nyilván még szurkolók, nézők ismerkednek a neveddel, de ez mennyire jellemző rád, hogy ilyen helyzetben elvállalod?
9: Egyre jellemzőbb, és ennek nagyon örülök, próbálok minél többször lövőhelyzetbe kerülni, és ezt el is találni, sokat gyakorlom a lövéseket, úgyhogy még szeretnék ilyen gólokat szerezni az idén hátra lövő részében.
7: Még annyit árulj el, hogy gólörömmel nem készültél, vagy kellett egy kis idő, hogy valamit kitalálj, hogy volt ez?
9: Nem vagyok a gólörömöknek az erőssége, tehát az annyira nem, de hát kitalálok valamit.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és labdarúgással folytatjuk a Körkapcsolást. Répási László magyar bajnok volt 1994-ben a Vác együttesével, 93-ban pedig 16 góllal gólkirály a magyar bajnokságban, majd 4 év múlva már maláj bajnokságban szerzett gólkirályi címet. A válogatottban is bemutatkozhatott, mindössze egyszer lépett pályára, még Puskás Ferenc szövetségi kapitánysága idején. Hallgassák meg a 60 éves játékossal készült beszélgetésünket.
2: Hát most ugye nem látnak itt téged a hallgatók, de azért elmondhatom, hogy ha találkoznának veled, szerintem fölismernének a régi futballbarátok, mert sokat azért nem változtál. Talán a bajuszod az egy kicsit kisebb.
3: Igen, ez tényes való. Sokat nem változtam, bár hogyha pont a gyerekeknek múlt héten mondtam munkahelyemen kint, hogy tippeljetek, hogy mennyi kiló vagyok most. Férfi létemre nincs ezzel gond, hogy elmondjam, ugye 95 vagyok most, és 77-tel játszottam annó, és ilyenkor nagyon sokszor rám szólnak, hogy Laci bácsi csont és bőr volt. Mondtam, hogy nem, hanem akkor nyilván sajnos több volt rajtam az izom. Most már több a háj, sajnos, tehát átalakul az ember, de nyilván belsőleg igazság szerint sokat nem változtam, tehát minden maradt ugyanaz, ami volt.
2: Azért, ha megkérdeznék a szurkolókat, hogy Répási Laci, akkor azt mondanák, hogy Ferencváros. Valahogy így maradtál meg az emberek emlékezetében.
3: Igen, igen, nagyon sokszor volt az, amikor már Vácon játszottam, és Vácon rúgtam a gólokat, hogy nagyon sokszor összetalálkoztam emberekkel Pesten, és kérdezték, hogy miért nem jövök vissza a Fradiba, miért nem megyek vissza. Igazság szerint ott nőttem föl, tehát azt az úgynevezett szamár létrát, hogy serdülő egytől, ugye ifi 3, ifi 2, ifi 1-et végig jártam, és tulajdonképpen 17 és fél éves voltam, amikor profi szerződést kaptam a Fradinak az első csapatába. Én is azt hittem, mindenki azt hitte akkor, hogy majd én a Fradiba fogok eredményt elérni, de sajnos nem úgy jöttek össze a dolgok, volt benne katonaság, egyéb ilyen okok miatt mentem el tulajdonképpen utána Vácra, és tulajdonképpen Vácon értem el azt az eredményt, amit a Fradiba is elérhettem volna.
2: De hát azért ott is volt egy pár jó éved a felnőtt csapatnál is.
3: Volt, igen, hát tulajdonképpen 17 éves koromtól, tehát 89-ben, ugye 86-ba kezdtem el a Fradiba meccseket játszani, csak akkor volt ugye egy olyan szabály, hogy katonaság másfél év, és a másfél évnél úgy volt, hogy aki az első három hónap alatt játszott NB1-es meccset, akkor tulajdonképpen a saját csapatába tölthette ugye a katona időt, viszont a másik szempont pedig az volt, hogyha a bevonulás számította, nem játszottál 10 meccset, akkor valami katonacsapatba kellett elmenned. Ez meg is történt, és akkor tulajdonképpen a Honvéd Osztyapenko esélyből mentem le Vácra 89 nyarán Csank János hívására.
2: Mennyi hiányzott ahhoz, hogy ott tud maradni a fradinások, hogy ne kelljen elmenned katonának máshova?
3: Szerintem akkor sok. Szerintem akkor sok.
2: Kik voltak ott a vetétársak? Nehéz volt bekerülni?
3: Mármint
2: a Fradiban.
3: Fradiba? Nem, hanem tulajdonképpen nekem kiesett másfél év. Katonaság alatt ugye ott akkor nem játszottam. Ugye akkor mi sokan, tulajdonképpen hatan mentünk föl az ifi csapatból, a Vince Gézával, akik egyébként akkor egy nagyon jó döntés volt most már utólag belátva, mert mindenki, aki akkor fölment, komoly NB1-es szintű játékos lett. Csak ugye akkor nem nagyon jól jött össze az az arány, hogy hány idősebb játékos és hány fiatal játékos játszik egyszerre, és akkor tulajdonképpen a Zsivócki Gyuszival mi ketten voltunk azok, akiknek akkora Fradiból idézőjelesen menniük kellett, és nyilván akkor mi úgy döntöttünk mind a ketten, hogy jobban járunk akkor, hogy elértük azt a kort, ahol most már nekünk játszani kell, tehát az nem jó, hogyha csak csereként a padon ülünk, ezért tulajdonképpen egy pici kényszerből, meg ugye döntés helyzetből is ugye választottam én a Vácot, és ezért mentem el igazság szerint Vácra.
2: Akkor volt az az időszak a Fradinál, amikor ott még a kiesés szele is meglengette a Ferencváros?
3: Igen, igen, pont úgy volt, hogy a Vince Géza leváltásánál az MTK pályán játszottunk, kikaptunk, és a meccs után visszamentünk ugye a Fradi pályára, és akkor ott szóltak nekem, hogy valószínű, hogy úgy lesz, hogy a Vince Géza megy el, új edző lesz, és akkor igazság szerint a Fradi rám sem tart igényt, akkor kerültem el a Ganzmávag MB2-es csapatába, Kisteleki Istvánhoz, ahonnan aztán utána egyik napról a másikra, nyilván egy fél év után, egy csütörtöki napon kerültem vissza a Fradinak az első csapatába, és tulajdonképpen az utolsó kettős rangadókon tudtam játszani.
2: Na, már ezt a kettős rangadót szóba hoztad, gondolom ez egy örök élmény marad.
3: Hát igen, azért más volt akkor. Nyilván nem volt a tévé miatt sem ilyen sok nemzetközi meccs, amiket az emberek meg tudtak nézni. Többen mentek ki a stadionokba. Ott nekem konkrétan tudom, hogy az utolsó, ugye mindig a Fradi játszott a második meccset. És hogy az utolsó kettős rangadón a Honvéd ellen játszottunk, és 40 ezer ember volt kint, tehát akkor nyilván más volt így a nézők szempontjából egy foci meccs.
2: Pedig akkor nem is ment olyan jó a csapatnak?
3: Hát akkor nem, ennek ellenére ugye sokan voltak kint. Amikor én már a kettős rangadóra visszakerültem, akkor már jobbak voltak, már mind a Fradi első csapata, akkor igazság szerint, ha jól emlékszem, akkor Szabadi Laci meg a Fischer Pali voltak ugye a két támadó, és mert nekik valami sérülés gondjuk volt, és ezért hívtak engem vissza egyik napról a másikra, egy Vanzmávak focitorna után, ahol a Fradi ellen játszottunk, elég jól ment a játék, és egy csütörtöki napon pont készültünk a Szeged ellen a Vanzmávakkal, és a csütörtöki napon a Havasi Misi megjelent kint a pályán, és szólt, hogy ne menjek ki edzeni, mert szombaton az Újpest ellen kell meccset játszanom. Néztem nagy szemekkel, de hát nyilván örültem.
2: Fradi Újpest, az úgy megvan a zsigereidben?
3: Meg, persze, hát az nyilván. Most szerintem megint kezd kialakulni, mert azért most már egyre jobb meccseket játszik. Nyilván a Fradi, én azt gondolom, hogy most extra ugye a külföldi játékosokkal. Jobb lenne, hogyha magyar játékosokkal tudnák elérni ezt az eredményt, de hát nyilván azt mondom, hogy haladni kell a korral. Valahol megérti az ember, hogy nemzetközi porondon kellenek a külföldiek. Itt ez egy megint egy másik kérdés, egy újabb beszélgetés lehetne, hogy most hány külföldi, mi lenne a magyar focinak jó, mi lenne az akadémiáknak jó, szabályozzuk-e azt, hány külföldi lehet egyszerre fönn a pályán, de ezek már megint olyan döntések, amikhez nyilván fönt döntik majd el, hogy mi is lenne a jó magyar futballnak.
2: Amikor a Fradiba visszakerültél, gondolom, ez egy kicsit elégtétel volt, aztán, hogy el kellett menned, az szomorú volt az a helyzet?
3: Őszintén megmondom, hogy persze, nyilván ez tény és való, hogy nem volt egy jó hír, de ott azon a három meccsen az Újpesten játszottam az első meccset, utána az Illés Szombathelyen játszottunk, és utána pedig a Honvéd volt a második kettős rangadó, tehát két darab kettős rangadót játszottam, és utána volt, hogy sérülésért volt egy térdsérülésem, aztán utána megint úgy alakultak ugye a versenyidőszakok, meg a csapatok, meg stb., ami miatt nekem ugye klubot kellett ott váltanom.
2: De hát az utókor az már bebizonyította, hogy jól döntöttél, jó helyre mentél.
3: Igen, igen, nagyon-nagyon jó helyre mentem, és én azt gondolom, hogy pont az volt abban a csapatban a jó, hogy sok olyan játékos volt, aki vagy a nevelő egyesületében, vagy az első NB1-es klubjában nem tudta meg elmutatni, hogy mit is tud. Akkor ott mi nagyon összejöttünk, nagyon egymásra talált az első év gondjai után az edző és a csapat és a klub, és ebből jött ki tulajdonképpen az az öt sikerév, ami azóta is tulajdonképpen, és remélem, hogy nem az utolsó volt a Váci foci történetében ez az öt nagyon szép év.
2: Bár most azért a Váci foci nincs könnyű helyzetben, hiszen most éppen a Pest megyei bajnokságban játszanak, mert ugye még az NB3-tól is vissza kellett lépniük, de hát a ti időszakotokra emlékeznek sokan, az egy ilyen munkás csapat volt, nem? Tehát nem sztárok voltak, hanem jól
3: nagyon
2: mentetek.
3: Nagyon furcsa, mert nagyon sokszor mindig mindenkitől azt hallom, mostani edző kollégáktól, akikkel ugye egymás ellen játszottunk annó, hogy bezzeg, igen, a rögzített játékhelyzetekből nyertünk mi nagyon sok meccset, és mi mindig azon beszélgettünk, hogy öltözőbe bent, hogy addig jó, míg mindenki azt gondolja, hogy mi csak abból nyerünk. Én azt gondolom, hogy akkor az a játékrendszer, amit mi a Csang csapattal játszottunk, ez a 4-4-2, vagy két szélsőék, vagy két belsőék, én azt gondolom, hogy akkor az nagyon jó működött, és ennek a játék filozófiának, most már mondhatjuk azt, ennek a játék filozófiának és ezt játszani tudó játékosokat keresett mindig a mester minden csapatba, és mindig úgy illesztett be egy-egy embert, akik erre alapként is, meg az edzés munka után is beilleszkedtek, és jól tudtak játszani ebben a rendszerben.
2: Ugye a játék, a labdajátékok legszebb része a gólszerzés, ebből bőven kivetted a részedet, és hogyha az embernek megy a gólszerzés, akkor előbb-utóbb fölfigyelnek rá mondjuk a válogatottnál is.
3: Igen, válogatottnál is sajnos csak egyszeres válogatottnak mondhatom magam, viszont én azt gondolom, hogy kevés ember mondhatja el, hogy az az egyszeres mérkőzésen pont az a Puskás öcsi bácsi hívott meg, aki mondhatjuk azt, hogy a magyar futball, sőt a világ futballjának szerintem az egyik legnagyobb alakja volt. Nekem ott a válogatott összetartásokon is én, amiket ott láttam tőle labdával, pedig mondhatjuk azt, hogy már nem mindegy versenysportoló, tehát nem úgy nézett ki, de akkor is labdával extra dolgokat tudott. És egy nagyon nagy megtiszteltetés volt tulajdonképpen számomra, hogy ő, amikor visszajött, és ugye egyszeres válogatott szövetségi kapitányként én voltam az, aki a második fél időbe beállhattam. Sajnos az a mérkőzés nagyon rosszul sült el számomra, mert az ötödik percbe föllökött egy svéd belső védő, és a vállamba szakadtak el szalagok.
2: De végigjátszottad a meccset?
3: Cserélni akartak, én mondtam, hogy én le nem megyek. Tehát az első meccsemen én 3 perc után biztos, hogy el nem megyek le a pályáról. Végigjátszottam, aztán utána 2 hétig lábadoztam, de az volt az egyetlen meccsem sajnos csak a válogatottban. Utána még egyszer benn voltam Verebes mesternél, a Ruszkik ellen játszottunk. Sajnos megint egy olyan szempontból rossz mérkőzésen, hogy Zsiborás Gabival történt az az eset pont azon a meccsen. Szóval ez nagyon rossz emlék, akkor nem álltam be, de akkor is ott voltam.
2: Igen, pedig hát azért akkor neked jól ment a góllövés, ennyien voltak a posztodon?
3: Igen, igen, nagyon sokan voltak akkor, nagyon sok olyan játékos volt, aki nyilván minden edzőnek, én azt gondolom, hogy akkor is, meg most is van egy filozófiája, egy játékstílusa, játékos profilja, amiben hisz. Én akkor abba ugyanúgy nem illettem bele, mint a Bicskei féle 86-os EB-t nyert, ifi EB-t nyert.
2: 84-es.
3: 84-es, bocsánat. Igen, ugyanabba a csapatba ott voltam, de mégse játszottam.
2: Ez úgy látom azért, hogy fájdalmas emlék neked, hogy ott nem játszhattál, mert hát ugye nyilván EB-t nyert a csapat.
3: Hát ez megint egy olyan sztori, amire én azt gondolom, hogyha valakinek ezt elmondom, én az iskolát akkor fejeztem be, és az utolsó 2 évben, mikor már ugye a Fradihoz nekem élő profi szerződésem volt, őszintén megmondom, most már lehet, iskolában nem jártam. Akkor mentem csak be, hogyha a pedagógusok felhívtak, hogy valami osztályzat kellene azért, mert így nem lesznek meg azok a számadatok, ami azért kell ahhoz, hogy minimum 1-2-est kapjak, és az érettségi pont akkor volt, amikor ugye az EB. És szüleim akkor azt mondták, hogy ha viszont az érettségi nem vagyok ott, akkor a pótérettségire tudok csak elmenni, de hát ugye a pótérettséginek meg nincsen pótérettségi. Tehát, hogy a pótérettségén valami miatt nem megyek át, és nyilván, hogyha az ember iskolába nem jár, akkor kevés esély van, hogy akkor megoldod úgy. Nyilván tudjuk nagyon jól a mai világban is, meg akkor is úgy működött, hogy azért volt olyan pedagógus, aki segített. Ezért akkor én nem mehettem ki arra EB-re. Rossz emlék, fájó emlék, de együtt kell ezzel a tudattal élni.
2: Eljutottunk már ugye a sikereid helyszínére, Vácra, hogy ott abban a csapatban játszottál, hogy onnan kaptál lehetőséget a válogatottban is egyszer, de ott pehed volt, mert hogy meg is sérültél, úgyhogy sérülten játszottad végig azt az egy fél időt Puskás Ferenc idejében, de ugye nem jöttél le a pályáról. Mindig ilyen kemény gyerek voltál?
3: Igen. Volt 92-93, amikor megnyertem ezt a gólkirályi címet, utána volt egy olyan időszakom, hogy 93 ősszel szintén megint nagyon jól ment, és első helyen voltam, de sajnos az utolsó meccsen ért egy olyan sérülés, egy olyan térsérülés, ami után a sportkórházban a Berkes doktor azt mondta, hogy ha járni fogok tudni majd, feleségemnek mondta el, műtét előtt, hogyha járni fogok tudni, majd az csoda lesz. Na most ehhez képest 2010-ben hagytam abba ugye a profi futballt. Én voltam az egyik olyan ember, akivel utána Berkes doktor nagyon sokszor konferenciákon az én térdemet mutogatta, hogy versenysportot lehet-e űzni elülső keresztszalag szakadás után, keresztszalag nélkül, és működött, mert mondom 2010-ig azért játszottam, és még utána volt azért egy pár elég szép évem külföldön is, meg Magyarországon is még.
2: De akkor jött a lehetőség is arra esetleg, hogy külföldre menj?
3: Volt olyan lehetőségem, igen, 90-91-ben Vácon, az volt az első ilyen nagy, amikor utólag tudtam meg László Attilától, hogy a Grasshoppers meg akart venni 190 ezer svájci frannal, állítólag ott voltak kint a pályán, de akkor 220 ezer svájci frank volt az áram. Sajnos nem tudtam akkor, mert biztos, hogy bevállaltam volna, hogy a különbözetet én kifizettem volna a klubnak, és azért azt gondolom, hogy 24 évesen egy svájci akkor első osztályba kijutni. Ugye nekünk akkor az volt még a cél magyar játékosként, hogy külföldre menjünk, hogy ott bizonyíthassunk, nyilván ugye a siker miatt is.

0: nélkül, és tulajdonképpen porc felszín nélkül a térdemben játszottam az MTK-ban, a Csepelben, 95-ben, Portugáliában egy évet, ami nagyon-nagyon szép időszak volt, és aztán utána, amikor az ember azt gondolja már, hogy már lefelé megy, és már a profi pályafutás nem, utána nem jön össze, utána 97-ben ki tudtam menni másfél évre Malajziába, ahol szintén megint nagyon sikeres lettem, hogyha most azt nézzük a góllövés tekintetében, és tulajdonképpen voltak sikersztorik
1: is
0: benne. Igen, ott annyi volt, ott azért nagyon extra volt igazság szerint, a kintiek elmondása szerint, de őszintén megmondom az én szerintem is, hogy ott ugye úgy van, hogy naptári évben van a bajnokság, tehát 97. január 1-től 97. december 31-ig, és én nyáron mentem ki, júliusban az akkori brazil csatárfiú 8 góllal vezette az ottani góllövő listát, és én kimentem, és ott az első meccs után azt mondtam, vagyis az első, mármint edzőmeccs után azt mondtam, hogy én igen, meg akarom nyerni ezt a címet. Aztán végül 14 meccsen 19 góllal, a másik srácunk még 14 meccsen 18 góllal, tehát tulajdonképpen meg tudtam nyerni fél év alatt azt, amit ő tulajdonképpen egy év alatt nem ért el. Nagyon nagy szenzáció volt részemről is a klub történetében is, az első olyan játékosuk voltam, aki elérte ezt a címet. Aztán utána sajnos a 98 év végén el kellett jönni, mert a gazdasági válság miatt a külföldi játékosokat hazaküldték, és sajnos mi is benne voltunk ebbe.
1: Te még azért abban az időszakban futballoztál, amikor Magyarországon is volt gazdasági válság a futballban.
0: Igen. Igen, igen volt. Szerintem én azt gondolom, hogy nyilván az, ami most van, valahol mondhatjuk azt, hogy jaj, de jó lett volna, hogyha mi annyit keresünk, de akkor joggal visszakérdezhetnénk saját magunktól, ha őszinték vagyunk, a nálunk klasszisokkal jobbak. Albert Flóriánék, Szűcs, szegény Kardos Józsiék, stb. Akkor őnekik mennyit kellett volna, hogy keressenek. Én azt gondolom, hogy ezzel együtt kell, hogy éljünk. Mi akkor játszottunk annyi pénzért, a mostaniak most játszanak ennyi pénzért. Nyilván az lenne a jó, szerintem nekem is, meg a magyar futballnak is, ha több magyar játékos lehetne a pályákon.
1: Igen, erről még tudunk beszélni, de azért még térjünk egy picit oda-vissza, hogy azért ott a Váczalti nagy csodát tettetek, mert hogy bajnokok lettetek, ennek kulcsfigurája volt nyilván minden játékos, na meg ugye Csank János is?
0: Persze, egyértelműleg. Nagyon kemény ember volt, nagyon kemény edzéseken vettünk részt, nagyon sokat futottunk, de az első év után, ahol az utolsó meccsen az otthon hazai pályán az MTK ellen játszottunk, ahol azon a meccsen dőlt el, ha nyerünk, akkor bent maradunk, és az MTK nem lesz bajnok, ha az Újpest otthon a Megyeri úton nyer. Várhidi Peti volt akkor, azt hiszem, a edzőjük. Mi nyertünk, az aranyérmek, amiket lehoztak Vácra, azokat át kellett hozni Újpestre, mert az Újpest megnyert, és ez az első év után, amikor tulajdonképpen a játékosok is megértették, hogy oké, a sok munkának, mert sokszor mondtuk azt, hogy úristen, ezt nem lehet, ennyit nem lehet, nem lehet, végig csináltuk, nem haltunk bele, és nyilván azért nem mellékes az, hogy a következő években, majdnem minden évben, ha jól emlékszem, 4 éven keresztül mindig kupa döntőt játszottunk, 2-szer másodikok voltunk, 1-szer negyedikek voltunk, tehát a munkának volt eredménye is. Azt gondolom, hogy ez akkor nagyon fontos volt, hogy az edző is, a játékosok is megértsék azt, hogy igen, akkor azt a munkát nekünk el kell végezni ahhoz, hogy elérjük azt, ami tulajdonképpen a célunk lenne, és működött is, mert azért nem arról volt szó, hogy egy év volt, ami nagyon jó volt, hanem volt 4 nagyon jó évünk.
1: Igen, de hát azért először a Vácot ugye nem vették olyan komolyan, mint vidéki kis csapat. Talán egy picit most a Kecskeméthez hasonlítanám, nem biztos, hogy jó a hasonlat, de hát azért ők is így jöttek a idézőjelben semmibe, egy picit ti is a semmiből jöttetek, hát mondtad, hogy majdnem kiestetek.
0: Igen, szerintem összehasonlíthatjuk, ugyanarról beszélünk, mivel ez egy csapatsportág, nyilván kellenek a játékosoknak az egyéni képességei. Nyilván ez ugye meghatározza, amikor leigazolsz egy játékos, gondolom én, hogy az edző nyilván vagy posztokra igazol, vagy játékrendszerre, stb. Minden edzőnek más a gondolkodása. De hogyha ez az egész csapatszinten nem működik, és a játékosok nem úgy állnak akár egymáshoz az edzésen,

0: meccseken, hogy én azért vagyok, hogy én gólt rúgjak, a társam azért, azért játszik védőt, hogy ő kivédekezze, és feltétel nélkül alázattal, és ebben a sportban szerintem, sőt, minden sportban nagyon fontos ez, alázattal tudomásul veszük mindenkinek a jó, illetve rossz tulajdonságait, ha mi tudunk együtt működni, akkor lehet, hogy akár gyengébb képességű játékosok is, bár ha utólag végignéznénk azt a vácot, akik ott akkor vácon játszottak, és megnéznénk a következő 5-6-8-10 évüket, hogy milyen karriert futottak be, akkor beszélhetünk szerintem nyugodtan arról, hogy igenis ők, mindenki jó játékos volt. Most, hogy a klubjában miért nem kapta meg? Azért, mert volt nála jobb, vagy azért, mert az edzőnek az elgondolásában nem fért bele? Ez szerintem egy olyan téma, amit nincs értelme feszegetni. Akkor ott az a gárda egy-két ember cserélésével évente, 4 éven keresztül hozta azt, amivel én azt gondolom, hogy nagyon nagy eredményt értünk ott el.
1: Azért így a bajnokcsapatot el tudod még sorolni, hogy hogy álltatok fel?
0: Persze, nyilván pont összefutottam most Zombori Andrissal, és sztorizgattunk. Sok olyan játékos volt, akik mondom így kiegészítő játékosként beállogattak, de hát az egyértelmű volt, hogy középpályán ugye a Víg, Peti és Simon Anti, belső védőként a Tibi, Puglics Gabi kint ugye? A szélen, Hán Árpi, Szalai Attila, Nyilaseleg, Zombori, Romanek, sajnos már meghalt, Füle Anti, én, Oroszki Peti, vagy Orosz Feri, vagy Dzúrják Csöpi, tehát ez volt tulajdonképpen a mag, és akkor ehhez jöttek mindig azok a föltörekvő fiatal játékosok, akik beépültek ezek a játékosok közé. Koszta Janit persze nyilván nem hagyhatom ki, mert ő volt tulajdonképpen az egésznek ennek a kulcsa, mert én is azt vallanám, ha most edző lennék, ha jó csapatot akarsz, akkor védjél egy nagyon jó kapust, és az szerintem működött.
1: De hát edző vagy most?
0: Nem futballedző, erőléti edző vagyok, mert futballedzőként kezdtem, most is megvan az UEFA A licenszem, tehát edző is lehetnék, de mindig is sokkal jobban érdekeltek ezek a fizikai paraméterek. Valószínű, hogy azért, mert amikor Portugáliába játszottam kint, és a Lipcsei Peti pont kint volt ugye a Portonál, ez 95-ben, én ott már azt láttam, hogy polárórával, polárpulzusmérővel edzett az FC Porto, és én azt gondolom, hogy a mai versenysportolók felkészítésénél ez nagyon fontos, hogy mérőeszközökkel készítsük fel őket azokra igénybevételekre, amik kellenek nekik a minőségi sporthoz, és ez valahogy nekem jobban tetszett. Ez az a része, amit őszintén nem mondhatok el. A másik részét azt pedig inkább nem mondom el, hogy miért lettem.
1: De miért valami edző. Különleges oka van?
0: Igen. Nagyon, én azt gondolom, hogy a mostani edzők előtt, utánpótlás edzők előtt le a kalappal. Amikor neveltetés is benne van, ugye a családi háttér, szülők tudnak a gyerekkel törődni, mennyit sportolnak a gyerekek, van-e testnevelés óra, tudnak-e enni, inni edzések előtt, stb. Edzés időn kívül csinálnak-e más testmozgást, vagy csak azt hiszik, akár a szülők, vagy esetleg a gyerekek, hogy napi másfél óra edzéssel versenysportolóvá lehet válni, akkor nagyon nehéz egy vezetőedzőnek most tulajdonképpen kinevelni olyan játékosokat. Hála Istennek vannak, és Magyarországon is lennének, én azt gondolom, külföldön is vannak most olyan játékosok nyilván, akik most mondhatjuk azt, hogy Szoboszlai már milyen régóta kint van, Sallai, stb. Tehát sok olyan játékosunk van azért, aki megállja kint a helyét. Nyilván jobb lenne, hogyha több lenne, de ehhez viszont nagyon fontos lenne, hogy a szülőket megfelelően tájékoztassuk minden olyan dologról, hogy mi az, amiről tulajdonképpen a versenysport szól, azokkal a dolgokkal együtt, hogy mondhatjuk azt, hogy az egészség ott ér véget, ahol a versenysport kezdődik, stb. Rengeteg olyan dolog kellene, ami szerintem a mai fiataloknak hiányzik ahhoz, hogy komoly versenysportolókká válhassanak labdarúgásban.
1: Még egy rövid kérdés, ha magadat nézed, a gólszerzési képességeidet, akkor elértél mindent, amit elérhettél?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, pont valamelyik nap ugye nyilván a média miatt, social médiák miatt ugye az ember bent vagyok ilyen fradi csoportokba is, és ott az ember látja, hogy valaki pultkor pont megosztott egy csapatképet, ahol Ebedli Zolival, Pogány Lacival, Takács Laciékkal, stb. Együtt vagyok egy képen, cikkeket, hogy lesz a répából rás című sztorik után, hogy mennyit futhattam volna be, vagy milyen pályafutást érhettem volna el, ez nyilván megint egy olyan kérdés, mint szerintem a világbéke. Filozófálgathatunk róla, de szerintem soha nem teljesül be, mert most már, hogy másképp csinálnék-e valamit, biztos, biztos, hogy másképp csinálnék, hogyan ilyen tehetségem lenne, mint amilyen volt, hogy mit értem el. Én azt gondolom, hogy boldog ember vagyok, elértem igazság szerint azt a magyar futballban, én azt gondolom, amit lehetett, igaz, hogy válogatott. Egyszer gólkirály, egyszer bajnok, egyszer, de egyszer, viccesen mondva, majd azért a gyerekeim csak azt mondják most is egyszer, kétszer, háromszor, százszor, hogy azért büszkék rám, és szerintem ez a legfontosabb. Az meg, hogy mit érettem volna el, nem foglalkozom ezzel. Elértem ezt, szerintem szép eredmények voltak, és mindig azt szoktam mondani, hogy ez a sport azért szép, mert van egy olyan közmondásom, ami szerintem eléggé jó ráimlik erre a sportra, hogy boldogok, akik nézik, de csak a kiválasztottak értik. És én azt gondolom, hogy jelen pillanatban is, mivel abból élhetek még mindig, amit szeretek, tehát 17 éves korom óta mondhatom azt, hogy 40 éve azt csinálom, amit szeretek, ez szerintem ez a legnagyobb kincs. Ennél több szerintem nyilván egészség mellett nem hiszem, hogy kell.
1: Kedves hallgatók, Répási Lászlóval, a Váccal bajnoki címet szerző, magyar, valamint malajziai gólkirállyal beszélgettem az elmúlt csaknem fél órában.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Döntetlen a fővárosi rangadón. Újra üzemel a Dunamenti erőmű 100 halombattán. Fokozódik a hőség. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Gólgazdag 3-3-as döntetlent játszott a Kispest és az MTK a labdarúgójában a második fordulójának mai mérkőzésén. Az MTK az utolsó pillanatokban egyenlített Bognár István szabadrúgás góljával, a kispesti Baki Ákost pedig kiállította a játékvezető. A másodosztályban Gyirmót Kozár Mislány 2-1, Kazinc Barcika Videóton 3-1 és Kecskemét Tisza Kécske 1-1. A Gyirmót két sikerrel 6 szerzett ponttal vezeti a Merkantil Bank ligát. Ruf Nagy Dórával erősítette meg keretét a női kosárlabda NB1-ben 7. helyen végzett Szekszárd. A tolnaiak korábban a válogatott Rátkai Eszter és Tóth Orsolya, továbbá a kubai Nahomis Vargas Hardy érkezését jelentették be.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: A gyors javításnak köszönhetően 3 nap után újra üzemel 100 halombattán a Dunamenti erőmű, jelentette be Facebook oldalán a miniszterelnök. Kiemelte, hogy ez 360 megawatt plusz kapacitást jelent. A kormány által megkeresett vállalatok jelentős része átszervezi a termelését és csökkenti az esti csúcsidőszak energiaigényét, közölte a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Kapitány István azt írta, az eddigi vállalások mintegy 240 megawattnyi terhelést vesznek le a hálózatról. Közben életbe lépett az a kormányrendelet, amely lehetővé teszi, hogy az ipari nagyfogyasztókat lekapcsolhassák az áramellátásról, amennyiben nem hajtják végre az elvárt fogyasztás csökkentést. Korlátozzák hétfőtől a vasúti teherszállítást. Délután 5 és este 10 óra között nem közlekedhetnek majd a tehervonatok, kivételt kizárólag az alapellátást biztosító szerelvények jelentenek. A bölcsődék és óvodák zárvatartását ajánlják a hőség miatt, mivel a legtöbb intézményben nem megoldott a hűtés, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán. Az intézményvezetőktől azt kérték, egyeztessenek a dolgozó szülőkkel a lehetőségről.
0: Közlekedés.
1: Két személyautó ütközött össze az M4-es Késújszállás felé vezető oldalán az Abony nyugat csomópont előtt. A 80-as kilométernél a belső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Tovább fokozódik a hőség. Holnap az északi és a dunántúli középhegységben alakulhat ki néhol zápor, zivatar. Hajnalban 17-22, holnap napközben 34-40 fok valószínű. A jövő héten sem várható jelentős enyhülés.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Kedves hallgatók, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és birkózzással folytatjuk a körkapcsolás műsorát.
4: Ez a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
5: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiolfül 33. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk a Magyar Birkózók Szövetségének elnöke, Lőrinc Tamás, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke, Deák Zsigmond is. Sziasztok, köszöntelek titeket a stúdióban.
6: Szia, köszönjük a meghívást.
7: Köszönjük.
5: Másodszor vagy itt a Karfiolfül magazinban, az első vendég is te voltál, és most a 33. is. Péntek óta, két hete péntek óta az idei Polyák Imre Varga János Kozma István emlékverseny második felét már az Magyar Birkózók Szövetsége elnökeként követted, és akkor javultak is a magyar csapat eredményei. Ugye végül egy arany, egy ezüst és 4 bronzéremmel zárt a magyar válogatott. Ebben már benne van a te kezed is?
6: Mennyi minden változott az előző beszélgetésünk óta, igen, gyorsan változnak a dolgok. Hát erős lenne ezt kifejezni, ha bár én azért jeleztem a hozzám közel álló szövetségkapitányoknak, hogy innentől már nem csak azokért a dolgokért küzdötök, amik nagyon fontosak, hanem már innentől kezdve értem is, úgyhogy egy picit még tettem a vállukra. De hát hál' Istennek kikerekedett a végére, hiszen 6 éremmel zártuk ezt az irgalmatlanul erős ranking versenyt, ahol olimpiai bajnokok, olimpiai érmesek, világbajnokok vettek részt, és hát mondhatom, hogy nem igazán egyik szakák se ide hegyezte ki a csúcsformát, hanem tényleg kőkemény felkészülésből jöttek a kötött fogásúak, ugye Amerikában magaslaton edzőtáboroztak, szóval ez tényleg csak egy ilyen megálló volt itt az idei világbajnokság és az U23-as világbajnokság előtt. Hát ehhez képest láttunk azért nagyon szép dolgokat, nagyon pozitív eredményeket, nagyon stabil birkózásokat, úgyhogy nagyon-nagyon elégedett voltam a csapattal.
7: Egy kicsit modellesztés akkor ez a verseny végül is, mert ugye mondott, hogy több ember indulhat egy nemzettől, tehát most nyilván most arról beszélgetünk, hogy oroszok, irániak, mit tudom én, japánok, akárkik, tehát akik eszeveszett jók, azoknak valószínűleg eszeveszett jó két versenyzőjük is van. Sajnos. Van egy csúcsoport, ahol nekünk is, de nyilván van, ahol esetleg egy se, de az biztos, hogy mondjuk egy ilyen ranking, az egy ilyen gyakorlatilag kvalifikációs versenyt is, hát hogy mondjam, leképez, modellez, igen.
5: Beszélünk majd még a jövőről, de picit kanyarodjunk vissza az elnök választási folyamatra. Mennyire számítottál arra, hogy ennyire komoly támogatásod lesz elnök jelöltként, és aztán az elnök választáson is?
6: Hát nehéz kérdés. Igazából amióta ugye abbahagytam az élsportot, azóta az akadémia szakmai igazgatójaként dolgozok, így azért kapcsolatban vagyok nagyon sok egyesülettel. Ugye tavaly csináltunk egy nagy országjárást is, pont azért, hogy egy kicsit a szülőkhöz is közelebb vigyük azt a programot és azt a gondolkodásmódot, amit mi az akadémián képviselünk, úgyhogy azért volt egy képem az egyesületekről, de nyilván egy nagyon pozitív visszajelzés volt számomra, hogy tényleg egy emberként mögém álltak, és látták, vagy látják bennem azt, hogy alkalmas vagyok arra a feladatra, hogy képviseljem a magyar birkózást az egyik legmagasabb szinten. Ez egy nagyon pozitív visszacsatolás nekem, és emellett egy nagy felelősség is, tehát ezt a feladatot úgy kell ellátni, hogy nem igazán van arra lehetőség, hogy hibázzunk, vagy rossz döntéseket hozzunk, vagy nem megfelelő szinten képviseljük az érdekeinket, már csak azért sem, mert, mint ahogy az előbb mondtam, 2 évvel az olimpia előtt felgyorsulnak az események, és nagyon fontos az, hogy az egyesületeknek a stabilitása is meglegyen, továbbá a válogatottnak is minden lehetőséget meg tudjunk ahhoz adni, hogy a lehető legtöbb kvalifikációt és a legjobb csapattal tudjunk kimenni Los Angelesbe.
5: Az egyetlen volt, hogy indulsz a posztert?
6: Elég gyorsan zajlottak ott is az események. Nyilván ezt, ahogy korábban nyilatkoztam is, azért az ambícióim között szerepelt ez majd egyszer. Aztán az élet úgy hozta, hogy az egyszer ez most jött el. Így természetesen voltak előtte egyeztetések, de úgy gondoltam, hogy ha az élet így hozta, akkor nekem ezt meg kell lépnem magamért is, és a magyar birkózásért is, hiszen azért ez az egység, ami mögöttem áll, ez azért nagyban annak is köszönhető, hogy az elmúlt években egy olyan rend volt a magyar birkózásban, ami egy olyan működés volt, ami az egyesületek felé is nagyon pozitív volt, a versenyzőknek is megvoltak azok a lehetőségek, hogy fejlődjenek, és hát az elmúlt 5 évben az akadémia mellett azért beleláttam a magyar birkózás munkájába, több szakmai program elindításánál ott voltam, részt vettem benne, szóval láttam belülről, hogy az a csapat, akikkel én is a továbbiakban kívánok dolgozni, hogy mennyi mindent tett a magyar birkózásért az elmúlt években, hogy ott tényleg szinte minden ott dolgozó embernek ez az élete, vagy évtizedek óta van ott, vagy a birkózásból jött, vagy egy olyan fiatal, aki tele ambícióval akarja jobbá tenni ezt a sportágat, úgyhogy ez nagyban az ő érdemük is, ez az egység, ami beállt mögém.
5: Mivel telnek most a napok? Átadás, átvétel?
6: Így van, abszolút megkezdtem felvenni a fonalat, ami azért nem nulláról indul, hál' Istennek, de azért vannak olyan területek, amik számomra is újak, úgyhogy szépen folyamatosan elkezdem átlátni azt a rendszert, amiben a magyar birkózás van, és amivel együtt dolgozik. Nyilván azért vannak kérdések a jövővel kapcsolatban, de én pozitívan látom. Nyilván nekünk tennünk kell, ami a mi feladatunk, a versenyzőknek tenni kell, ami az ő feladatuk, és mutatni azt, hogy nálunk egy erős rendszer van, egy egységes birkózó család, és tovább vinni azt az eredményességet, ami az előző éveket képviselte.
5: Említetted, hogy volt elnöki ambíciót korábban, de picit gyorsan történt itt az egész változás. Mennyire voltak konkrét vízióid már korábban az elnökségeddel kapcsolatban, és hogy állsz most ehhez, mi az, amit megtartanál a jelenlegi működésből, és folytatnál, és van esetleg olyan, amin változtatnál?
6: Hát, ahogy mondtam, korábban voltak olyan, vagy meg vannak is olyan szakmai programok, amikben én is részt vettem itt, ha egyet szeretnék kiemelni, vagy kiemelnék, akkor azok az edzői programok, amiket nagyon hasznosnak látok. Továbbá az a támogatási rendszer, hogy közel 50%-ot továbbadunk az egyesületeknek, amiknek 40%-a edzői programokon és béreken keresztül történik, és 60%-a műhelytámogatás. Nyilván ez a tervem a jövőben is, hiszen ennek van egy olyan komoly kritériumrendszere, ami azt hivatott megvalósítani, hogy a lehető legjobb legyen ezeknek az összegeknek a felhasználása. Ezt az egyesületek is már értik és tesznek is érte, hiszen nem csak a számok terén kell hozniuk az elvárásokat, hanem a minőségbe is kell előre lépnünk. Nyilván ezeket a kritériumrendszereket lehet még a közeljövőből finomítani, de szerintem egy nagyon jó rendszer alakult ki. Továbbá beszéltem itt korábban, vagy talán nyilatkoztam is róla, hogy gondolkoztunk regionális központok létrehozásán, ami még így az akadémiai éveim alatt fogalmazódott meg bennem, látva azokat a gyerekeket, akik becsatlakoznak 14 éves kortól az akadémiai programjába. Én úgy gondolom, és ez szerintem elvárás is tőlünk, hogy ezt a központosított rendszert ezt tovább vigyük, mind utánpótlás, mind felnőtt szinten, hiszen így tudjuk a legtöbbet kihozni a versenyzőinkből, így tudjuk a legtöbb szakmai támogatást megadni, meg talán így tudjuk a legjobban benne tartani őket a birkózásba, de talán ezzel a regionális központ megalakításával egy kicsit még mélyebbre le tudnánk nyúlni itt az U15-ös korosztály alá is, ahol egy kicsit talán arra ösztönöznénk az egyesületeket, hogy egy kicsit jobban összedolgozzanak, talán többször találkozzanak ezek a versenyzők éves szinten. Ez még abszolút egy nagyon nyers dolog a fejembe, de nagyon elszánt vagyok, hogy ezt kidolgozzuk, hiszen ebben látok sok potenciált, ez nagyon sok sportágban eredményesen működik. Nyilván ezeket is meg kell vizsgálnunk, szeretnék egyeztetni azokkal a szövetségekkel, ahol már kialakult rendszerek vannak, és hát ennek fényében szeretném, ha mi is be tudnánk indítani a sajátunkat.
5: Ha már szóba került a KIMBA, mi lesz az akadémiával, amelynek eddig szakmai igazgatója voltál?
6: Igen, hát ugye most, hogy elnöknek választottak, így összeférhetetlenség miatt nem tudok az akadémián tovább maradni, viszont ameddig nem látjuk a jövő évet, vagy az esetleges változásokat, addig társadalmi munkába segíteném az ottani folyamatokat is, ahogy viszont kialakul az, hogy milyen formában fog tovább működni, mert én abban nagyon bízok, és nagyon remélem, hogy ez a rendszer tovább fog menni, hiszen ez az egyik fő bástyája a magyar birkózásnak, ez az utánpótlás központ, ami nem egy egyesületként, hanem egy képző központként működik, amire több helyről és dicséretet kaptunk, hogy így életbe tudjuk tartani a vidéki műhelyeket. hogy nem eligazoljuk a versenyzőket, hanem plusz lehetőségeket, plusz szakmai képzést nyújtva nekik, neveljük őket azért, hogy aztán az eredményeket, a dicsőséget a nevelőegyesületbe, a szülővárosába vigye, és mellette ugye a magyar birkózásnak. Én úgy gondolom, hogy egy olyan sportágban, ahol nem több 10 000 vagy akár 100 000 versenyzővel rendelkezünk, ezt nagyon nehéz máshogy menedzselni, és én úgy gondolom, hogy ez a legjobb módja ennek. De nyilván hozhat a jövő változásokat, ahogy ezt látni fogjuk, és látjuk a jövő év irányokat, úgy fogjuk a megfelelő embert kiválasztani erre a pozícióra. Addig viszont ugyanaz a lendülettel dolgozunk tovább. Ugye most közel 20 új versenyző fog szeptembertől csatlakozni az akadémiára. Ott a legfontosabb lesz az ő mindennapjaik elindítása, beintegrálása, és hát a többieknek, akik ugye ott vannak, és most az utánpótlás világversenyekre készülnek a magyar válogatottakkal, azoknak pedig a továbbfejlesztése a fő cél.
5: Hogy tekintesz vissza egyébként a Kimben eltöltött évekre? Hiányozni fog az ottani munka?
6: Hát én nagyon szerettem minden egyes percét, úgyhogy a szemem mindenképpen rajtuk lesz a továbbiakban, és biztos, hogy sűrűn meg fogok ott fordulni, hiszen én úgy gondolom, hogy az elmúlt 5 év, amit ott felépítettünk közösen a szakmai stábbal, a vezetőséggel, az mindenképpen példaértékű. Ez azért eredményekben is megmutatkozik, de talán fontosabb az elhivatottság, amit minden ott dolgozó ember megértett, és ami szerint végzi ott a mindennapjait, az tényleg egy olyan környezet, ami abszolút inspirálja az embert. Én nagyon sokat tanultam abban az elmúlt 5 évben. Hál' Istennek nagyon jó mentoraim is voltak ezen a téren, de nagyon sokat tanultam saját magamról is. Ott váltam igazán sportvezetővé. Láttam az edzőknek a mindennapjait, a nehézségeit. Ugye a gyerekeknél viszont azt láttam, hogy ugyanazokon mennek keresztül, mint amin én annak idején 14-15 évesen felkerülni vidékről a nagyvárosba, ott beleilleszkedni egy olyan közösségbe, egy olyan munkába, ami hál' Istennek tényleg az bizonyított, hogy mindenki egy irányba húz. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok az ott eltöltött éveimre, büszke vagyok arra a csapatra, ami ott kialakult, és én bízom benne, hogy a folytatás is ugyanilyen lesz.
5: És bízunk abban, hogy ezek a gyerekek is úgy fogják folytatni, ahogy aztán te folytattad. Ezek a tapasztalatok, meg akár a Kimben eltöltött évek elnökként is gondolom hasznosak lesznek.
6: Én ezt mindig mondtam, hogy ahogy egy birkózó sincs sose kész, mindig lehet hozzátenni, mindig lehet finomítani, mindig lehet új dolgokat megtanulni. Én így élem a mindennapjaimat, és tehát sokszor azért nehéz volt annak idején 35 évesen beülni az iskolapadba újra, de ezeket meg kell lépni, hiszen ezekkel csak többek vagyunk. Én erre ösztönzöm a munkatársakat és az edzőket is. Az akadémián kivétel nélkül mindenki a testnevelési egyetemen végzett, vagy éppen most oda jár, szakedzőnek tanul. Tehát ez egy alapelvárás a részünkről. Igyekszem ezzel példát mutatni én is, hogy fejlesztem magam a mindennapokban, úgyhogy sosincs vége a tanulásnak, mindig lehet egy kicsit jobban csinálni a dolgokat.
5: Szó esett itt már dicséretről korábban az adás alatt, és hogyha minden igaz, akkor az új sportért felelős államtitkár is ezeket a szavakat mondta, hogy nálatok szerencsére rendben van minden. Valóban így van?
6: Hát az szerintem túlzás, hogy minden rendben van, de volt már kötetlen beszélgetésünk államtitkár úrral, ilyen véletlen találkozásokban, úgyhogy hivatalos egyeztetés még nem történt korábban sem, és hát a választás óta se, habár azóta nem túl sok nap telt el, de szeretnénk ezt minél hamarabb megejteni. Viszont nagyon jól látja a magyar sport helyzetét, főleg a birkózás. Látja a szövetség munkáját, érti, hogy az akadémiánk miért így működik, és miért ragaszkodunk ehhez, hogy így tudjuk életbe tartani a magyar birkózást. Én ezeket a rövid beszélgetéseket pozitívnak értékeltem, nyilván kell majd nekünk is változtatni, hiszen jobban kell nyitnunk nekünk is a piac felé, jobban eladhatóvá kell tennünk a sportágunkat, ezen azért dolgozunk már az elmúlt elmúlt években is, hiszen azon nem tudunk változtatni, hogy több gyerek szülessen, ha bár én kivettem a részemet ebből a feladatból, úgy gondolom, két gyerkőccsel, de ezen szerintem mi nagyon többet nem tudunk tenni, viszont azon dolgozunk szinte minden nap, hogy a social media felületeken megjelenjünk, hogy emészthető tartalmakat gyártsunk olyan embereknek is, akik nem értik, nem találkoztak a birkózással. Az esetleges kialakult sztereotípiákat lebontsuk egy-egy vicces videóval, vagy egy-egy olyan jelenettel, ami megfogja az embereket. Én úgy gondolom, hogy ezen a területen is nagyot léptünk előre. Van egy fantasztikus média csapatunk, akik birkózók is voltak, akik értik is a birkózást, akik értik azt, hogy milyen tartalmakat kell ahhoz gyártani, hogy eljussunk az emberekhez. Továbbá vannak olyan programjaink, amikkel kicsit közelebb hozzuk a birkózást a gyerekekhez, ilyen a grundbirkózó program. Úgyhogy ezen a területen továbbra is nagyon kell erősíteni, hiszen nagyon, vagy hát egyre kevesebb az a gyerek, akiket elérhetnek a sportágak. A sportágak egyre többek, egyre nagyobb harcok vannak a gyerekekért már az óvodai időszakban is, ezt végigkövettem én mind a két gyerekemen. Úgyhogy készen kell állnunk arra, hiszen nagyon kell az, hogy minél több gyerekkel megismertessük ezt a sportágat, és hova tovább, tehát az se egy hátrány, hogyha abból a gyerekből nem lesz birkózó, vagy éppen nem marad meg a birkózásba, de az első években megtanul úgy esni, megtanítjuk, vagy fejlesztjük úgy a mozgás koordinációját, hogy egy egészséges életre való gyerek legyen, hiszen ha te sétálsz az utcán, már nem nagyon látsz gyerekeket kint focizni a pályán, vagy éppen fára mászni, kergetni egymást, vagy stb. Tehát ez látszik azokon a gyerekeken, akik bejönnek az edzőterembe. Szerintem ez más sportágban is így van, úgyhogy ezzel a dologgal is foglalkozni kell. Én úgy gondolom, ebbe is léptünk előre egy jó nagyot, hiszen nagyon sok fiatal edző jár a testnevelési egyetemre. Ha jól tudom, most 55-en végzik olyan birkózók, akik a birkózásból jöttek, és szakedzői végzettséget fognak szerezni, és hát ennek a jó együttműködésnek köszönhetően a testnevelési egyetemmel egyre több fiatal tudunk integrálni, motiválni, hogy tanuljon, és hát egy ilyen átképzéses rendszerrel, ugye testnevelő tanári diplomát is tudnak szerezni, és ez lesz majd a jövőben szerintem az egyik nagy erőnk, hogyha olyan testnevelő tanárok lesznek az iskolákban minél többen, akik a birkózásból jöttek, és ők esetlegesen tudják úgy terelni az arra érdemes gyerekeket, hogy megismerjék a birkózást, eljöjjenek, kipróbálják, úgyhogy minden területen igyekszünk ott lenni és fejlődni. Én nagyon bízom benne, hogy ez majd a számunkban is mutatkozni fog a jövőben.
5: Az elnöki választásodkor bejelentetted, hogy jövőre 2027-ben itt lesz Budapesten az Európa-bajnokság. Ezzel most hogy állunk? Van-e időpont, helyszín, kormánygarancia?
6: Hát ezzel úgy állunk, hogy az elmúlt években ugye Bocsa Péter, aki a Nemzetközi Birkózó Bizottság bürójának a tagja, azért nagyon sokat dolgozott azért az elmúlt időszakban is, és a jövőben is fog, hogy ilyen események kerüljenek Magyarországra, mint mondjuk ez a ranking series verseny volt. Én azért voltam az elmúlt 5 évben, előtte meg hagyjuk, hogy hány világversenyen, de tényleg ilyen szervezést, ilyen minden olyan olajozottan történt, maga a csarnok, maga a hotelek, tehát minden nagyon-nagyon magas szintű, ezt azért a Nemzetközi Birkózó Szövetség is értékeli, és azért, ha pályázunk világversenyre, azért ezeket a dolgokat mérlegelni szokták, úgyhogy Péter sokat dolgozott azért, hogy ez az Európa-bajnokság ide kerüljön. Ez úgy gondolom, hogy ismét egy lépcsőfok azok felé, a dolgok felé, amiket korábban említettem, hiszen kell, hogy legyen itthon olyan esemény, amire ki tudnak jönni az emberek szurkolni, amit a médiába is el tudunk helyezni, kell egy olyan rendezés, amibe jó a Magyar Birkózó Szövetség, és hát kellenek olyan eredmények is, amit utána a zsigáék és a média csapat el tud juttatni minden egyes háztartásba, úgyhogy nekik nagyon sok munkájuk van ebbe. Egyelőre az UVV-től ugye megkaptam kaptuk a rendezésre a jogot, majd ezután lesz még úgy gondolom, hogy egyeztetés a sportvezetéssel, hogy ez megrendezésre is kerüljön.
7: Nagyon fontos, hogy hazai világverseny legyen, tehát amit mondtál, hogy nekünk népszerűvé tennünk, illetve a birkózást a média minden szegletébe, közösségi médiában is. Bacsa Petivel mindig mondta, hogy nekünk nehéz dolgunk van legalábbis vele szemben, mert ő mindig mondja, hogy még ennél is lehet jobban. Tehát most a Tomi megnyeri az aranyérmet, akkor oké, kösz, és akkor megnyerte, annál a fejjebb már nincsen. Nálunk már mindig van fejjebb. Sajnos ezt Péter mindig említi is, de ehhez nagyon fontos a hazai világverseny, tehát ezt akartam csak elmondani, hogy szignifikáns a különbség egy külföldi, akár világbajnokságról van szó, de mondjuk egy hazai EB, az biztos, hogy sokkal inkább megmozgatja a nem csak a birkózókat, hanem a birkózáson kívüli közvélemény, sportszerető közvéleményt is, bármilyen hazai verseny.
5: Mi tenne elégedetté az elnöki munkád során? Vannak-e kitűzött célok? Nyilván az olimpia az, ami a fő minden sportágban, olimpiai sportágban, de vannak-e bármi konkrétumok megfogalmazva?
6: Hát én úgy gondolom, hogy ha ez az egység, ami mögöttem áll, meg lesz 5 év múlva is, akkor úgy gondolom, hogy jól végeztük a munkánkat, hiszen mindaz, amit az előző közel, nem is tudom, 30 percben itt említettem, felsoroltam, akkor minden működik, és afelé haladunk, azok felé, a célok felé, amit itt korábban megfogalmaztunk. Nyilván a sportág csúcsa az olimpia. Egy sportág minőségét és működését sok egyéb kritérium mellett, de talán legjobban az olimpiai szereplés határozza meg, az olimpiai érmek száma, úgyhogy az az egyik legfontosabb része a munkánknak, de ugyanennyire fontos az utánpótlás, hogy az utánpótlás száma, minősége, az utánpótlás eredmények, az az infrastruktúra, amik kellenek ahhoz, hogy oda 2026-ban egy szülőt el tudjunk vinni, az már nem működik egy olyan lepukkant épületben, vagy egy olyan tornacsarnokban, hanem meg kell, hogy legyenek azok a megfelelő infrastruktúrák, amikben nagyon sokat léptünk előre az elmúlt években. Én bízom benne, hogy ezek a fejlesztések a jövőben is meg fognak történni, főleg olyan helyeken, ahol évtizedek óta kimagasló utánpótlás munka folyik, és nagyon sok eredményes birkózót adott a magyar birkózásnak. Nagyjából szerintem mindent említettünk. Több birkózót szeretnénk, több érmet szeretnénk, nagy népszerűséget szeretnénk, úgyhogy ezen dolgozunk mi minden nap, hogy ezekbe tudjunk előrelépni.
5: Sok sikert és jó munkát kívánunk.
6: Köszönjük szépen.
5: És köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk. Lőrinc Tamás, az MBS elnöke volt a vendégünk, és itt volt velünk Deák Zsigmond is, a médiabizottság elnöke.
4: Ez volt a Karfiol Füll, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Nemzeti Sport Rádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Kedves hallgatóink, a körkapcsolás mikrofonjánál továbbra is Balogh Balázs. Most következik Virányi Zsolt riportja egy igencsak érdekes pályafutású hölgyel.
9: Köszöntöm a hallgatókat, Virányi Zsolt vagyok. Mai vendégünk Szabó Gyömbér Viktória, aki mondjuk 3 évvel ezelőtt, amikor legutóbb találkoztunk egy másik stúdióban, akkor valami ilyesmit olvastam róla szó szerint. Lételeme a sport. Szenvedélyes futó, az erdő és a hegyek a természetes közege, itt igazán önmaga. A napjait a munkája, a futás és a bringázás mellett az úszás teszi ki. Szia, köszönöm, hogy ismét eljöttél. Na most 3 év alatt mennyit változott az életed? Azért rögtön elmondom, hogy külön akadémiád is van, amit te alapítottál.
10: Szia Zsolt, és üdvözlöm a hallgatókat. Hú, ez jó sok minden, amit elmondtál. Igen, rengeteget változott az életem az elmúlt 3 évben. Kiléptem a 8 órás munkámból, és megalapítottam a sportakadémiámat, ami egy életmódiskola, ami mindenkinek lehetőséget nyújt a saját ütemében fejlődni a sportban, sportmúlttal függetlenül, és ez az úszásra, a futásra, a kerékpár és a triatlonra terjed ki, ahogy már ezt be is vezetted.
9: Na jó, de azért annyi minden nem változott, mert kezdtem megijedni, hogy miközben a hallgatók nem tudják, hogy ugyanolyan sportos alkatod van, tehát nehogy valaki bármi rosszra gondoljon, de hát 3 évvel vagy 4 évvel ezelőtt, amikor először találkoztunk, akkor is felírtam, hogy terepfutó, úszóedző, most a civil foglalkozást hagyjuk, mert értelemszerűen az megváltozott, ahogy mondtad, és online edzés terveket is készítettél már triatlonosoknak és terepfutóknak, tehát hogy azért ez mind megmaradt.
10: Igen.
9: Miért döntöttél úgy, hogy akkor neked jobb az, ha alapítasz egy ilyen sportakadémiát és életmód iskolát, illetve kilépsz ebből a 8 órás munkaköri viszonyból?
10: Hivatásomnak érzem azt, hogy segítsek, és mivel a sport a szerelmem, ezért a sportban tudok leginkább segíteni, hogy mindenki megismerhesse a mozgásnak azt a formáját, ami neki a legjobb, és megtalálja azt, ami őt boldoggá teszi. Tehát lehet, hogy Magyarországon az a legelterjedtebb, hogy már iskolás korba elvisznek minket sportolni, felmérik nekünk, hogy miben lehetnénk a legjobbak. Látjuk azt, hogy mindenki az utánpótlásban nyomja a sportot, és amikor kiszakadunk az iskolai közegből, akkor hirtelen ott találjuk magunkat, hogy a munkaidő mellett azt sem tudjuk, hogy akkor most milyen sporthoz kezdjünk, vagy mindenhonnan azt hallani, hogy mozogni kell, de senki nem tudja, hogy mit, milyen ütembe. Ha éppen lemennek futni a Margit-szigetre, akkor egy belső feszültséget szülhet az, hogy lassúak, mert ugye nem lesz mindenki gyors. Mindenki saját magához képest szeretne boldog lenni a sportban, sikereket elérni a mindennapjaiban, és az akadémiát azért is neveztem el így, hogy Victory Sport Academy, mert a győzelmek itt már nem arról szólnak, hogy versenyt kell nyerni, hanem hogy magunknak tudjunk valami mindennapi kis győzelmet megmutatni. Ez lehet, hogy annyi, hogy valaki soha nem volt reggeli futó vagy úszó, de most már egy éve fel kell 6-kor, és kimegy a Margit-szigetre, az erdőbe, vagy éppen csobban egyet a medencébe, vagy hogy 5 helyet 10 kilométert tud lefutni, körbebringázta a Balatont. Úgyhogy bármi ilyenre gondolok, de ennél sokkal kisebb dolgok is sikerként élhetők meg. Minden egy nézőpont kérdése, hogy nem versenyeztetem saját magam másokkal, hanem magamhoz mérem magam.
9: Egy kicsit lehet, hogy kiégtél ott, amikor váltottál, vagy egyszerűen nem érezted olyan jól magad, vagy mindenképpen ezt ki akartod próbálni, mert ahogy mondtad, ez a szerelmed.
10: Nem voltam boldog abban, hogy egy, nem is tudom, olyan dolgot csinálok, amiben pótolható vagyok. És most úgy kelek fel minden nap, hogy izgatottan várom azt, hogy odaérjek az úszodába, és találkozzak a sportolókkal. Ott igazából 5 és 20 fő között jönnek az edzéseimre, és akkor egy-egy külön élettörténettel találkozom, mert van köztük 64 éves, aki néhány éve kezdett el úszni, van köztük most már gyerekekkel is foglalkozom, 30 éves, 40 éves, anyuka, várandós, és hogy ott 1000 történet része lehetek örökké. És ez fantasztikus érzés, hogy ezek az emberek a vízhez való viszonyukat, a futáshoz kötődő kapcsolatukat már velem is összekötik. Úgyhogy egy picit így hathatok az életükre, az én szemléletmódomat át tudom adni, ami mindig az, hogy a hétköznapokban is megtaláljunk valami kis győzelmet, pozitívat, és ezzel menjünk tovább, ez legyen fókuszban.
9: Nézzük még így a beszélgetés elején a Nemzeti Sportrádióban Szabó Gyömbér Viktória a vendégünk, és hát érdekes dolgokat mondasz, meg jó gondolatokat, de a tények. Pontosan mikor volt a váltás, mekkora stábbal csinálod, vagy mennyire vagy egyedül, illetve a férjeden kívül, tehát hogy ez családi vállalkozása, vagy azért tudsz alkalmazottokat is fizetni, meg hogy ez Szolnokon van? Na most sok mindent feltettem, igen. Tisztázzuk akkor ezeket.
10: 23-ban,
9: 24-ben
10: 24-ben
9: váltottál.
10: Igen, ekkor volt a váltás, és már egy meglévő csapatom volt, mert a 8 órás munkám mellett én ezt picikében már elkezdtem, de valahogy nem volt meg az a löket, hogy elmerjem engedni, és bíznom kellett magamban ahhoz, hogy merjek ugrani ebbe bele, hogy én majd saját magamat fent tudom tartani, az embereknek tetszeni fog az, ami mentén én élek, amit én közvetítek, és az elején teljesen egyedül csináltam, majd tavaly találkoztunk a férjemmel, és ő nagyon sok mindenben segít nekem, ő is sportszakmai végzettségű, e-sportoló volt, úgyhogy rengeteg támogatást kapok tőle, de más alkalmazottal nem dolgozom.
9: És akkor ez napi 8 óra, de valójában ennél több, gondolom. Ahogy mondod, amikor felkelsz, akkor egy ilyen motivációs érzés van benned, de hát akkor, amikor lefekszik az ember, és már tudnia kell, hogy mi a következő napok feladata.
10: Így van. Jelenleg Budapesten vannak az edzések, az online edzéstervezés által kiküldött terveket, az bárhol lehet a világban megcsinálni, de helyileg Szolnokon vagyok, Szolnokon vagyunk, ami valóban nagyon korai lefekvést és átgondolást igényel, mert Szolnokról járok fel Budapestre, úgyhogy a 6 órás úszóedzéseken én már ott legyek.
9: Hát azt nem kérdezem, hogy vonattal, nyilván kocsival, mert különben nem lehetne megoldani. Vagy...
10: Vonatozom, mert szeretem kihasználni az időt, és akkor amint felszállok a vonatra, kinyitom a laptopot, és akkor már a sportolóknak a teljesített futás, úszás, bringás edzéseit tudom elemezni, tudok velük ez idő alatt kapcsolatot tartani.
9: Hát akkor 4-kor legalább felkelsz már.
10: 3 előtt egy kicsivel.
9: Mikor fekszel le?
10: Arra nagyon figyelek, hogy ilyen 8 körül már, ha lehet, akkor picit előbb. Ez nagyon furcsán hangzik egy átlag embernek, hogy teljesen felborítottam az addig működő, mondjuk 9-kor lefekvést és 4-5 körül kelést.
9: Te jöhetnél a Sportreggel című műsorba ide a Nemzeti Sportrádióba, mert pont ez jutott eszembe, hogy Risto Véva, a korábbi műsorvezetőnk, olimpiai bajnokunk mondta, hogy igen, amikor jött neki ez a felkérés, és elkezdte, akkor oké, hogy az úszás miatt ez adva volt neki, hogy így nőtt fel, de hogy a reggeli rádiózáshoz is ez kell, hogy korán le kell tudni feküdni, és nagyon korán fel kell kelni.
10: Ez csak szerintem...
9: És fel is kell ébredni, mert nem lehet ugye úgy egy reggeli. Neked az edzéssel lehet úgy tartani, hogy közben ott félig alszol, mert akkor az nem motivált. Én, mindenki más is álmos.
10: Igen, ők felébrednek a vízbeugrás pillanatában.
9: Nem. Te
10: én már kicsit előbb, igen. Szerintem ez csak úgy fenntartható, hogy nagyon erős belső motiváció hajt, és hiszek abba, hogy az érték, amit képviselek, az mindenkinek fontos, aki eljön az edzésemre. Úgyhogy én ezzel a gondolattal fekszem le korán, szervezem meg a napomat, hogy tudom, hogy rám számítanak. És azt gondolom, hogy mindenki pozitívan indul neki a napnak az edzések után.
9: Elárulod, hogy hol van Budapesten? Tehát aki most ezt hallgatta, ezt a beszélgetést, és azt mondja, hát itt van egy ilyen lelkes, megszállott csapat, meg itt van, itt vagy te, a férjeddel is, meg azzal a stábbal, akikkel azért együtt vagytok, és akkor szeretném megtudni, hogy hova menjen, amikor te mondjuk hajnali 3 előtt felkezd, és aztán a vonatozás után hol kötsz ki Budapesten?
10: A Komjádi úszodában, ott tartom az edzéseket.
9: Na, azt viszont mindenki ismeri, ez
10: igen.
9: Egy jó
10: városközpontban, közel van mindenkinek, úgyhogy...
9: És akkor reggel 6-tól meddig van neked ott lehetőséged?
10: A csoportos óráknak viszonylag hamar vége van, mert onnan mindenki igyekszik tovább a munkába, és amikor vége a csoportos óráknak, akkor tudok magánfoglalkozásokat is tartani. Az egyik területem az, hogy én felnőtteket is tanítok úszni.
9: Erre emlékszem, ezt 3 éve is mesélted, és ez egy különleges, majd mindjárt kitérünk rá.
10: Igen, hogy egyébként is felnőttekből álló csapatot edzek, illetve készítek fel, vagy tartok éppen egészségesen, de a felnőtt úszás oktatás az szerintem nagyon különleges ma, mert aki nagyon szeretett volna, gyerekként volt lehetősége megtanulni úszni, de rengetegen... rossz élményekkel jöttek el a gyerekkori úszó oktatás órákról.
9: Tehát a Komjádi úszodában én gyerekkoromban láttam olyat, amikor minket, unokatestvéremet is bedobták valóban a hideg vízbe, és aztán úgy kihorgáztak bennünket. Tehát valakinek úgy elment a kedve ettől, hogy az úszoda környékére nem ment. Így, de úszni sem tanult meg.
10: És akkor mondjuk eltelik 20-30-40-50 év, és egyszer csak megkeresnek engem, hogy traumatizálódtak, mert ez egy hatalmas trauma lehet, hogy valaki egy ilyen vízbe lökés, amit te is említettél.
9: És ez egy mély víz, amiről én is igen. beszélek, tehát ott nem szórakoztak.
10: 40
9: ez még
10: évig.
9: A 80-as évek végén volt, de megtörtént.
10: Igen. Manapság is van még ilyen, szerencsére egyre kevesebb, de hogy képzeld el, hogy valaki 40 évig úgy él, vagy 50 éves koráig, hogy ő a nyaralásokkor soha, de soha nem mert belemenni a tengerbe, a medencébe, a Balatonba, sehova, mert fél a víztől egy ilyen traumatikus esemény miatt. És akkor ő megkeres engem, mert hallotta, hogy tudok segíteni, és szerencsére a legtöbb esetben azért is tudok segíteni, mert jelen vagyok, a teljes figyelmem ilyenkor a sportolóé, az úszni tanulóé, és mindenkinek találok egy ilyen kis külön módszert azzal, hogy megismerem őt. A traumát is kezeljük, és azért nehéz ez, mert fizikai félelemben nyilvánul meg az, ami vele történt, és sokszor nincs is tisztában azzal, hogy mi történt vele, hány éve történt, és ezt együtt feltárjuk, illetve közbe. Tehát van, hogy a 10. órán jön ki, hogy ő valamit valamiért még nem mert. De egy ilyen traumás esetet úgy kezeltünk, hogy már 10-15 órája tartott az oktatás, tehát...
9: Ezt akartam kérdezni, hogy hány órán keresztül, hány napon, héten keresztül megy ez, hogy hát nyilván egyéne válogatja, de biztos, hogy
10: igen.
9: sokáig tart.
10: Van olyan, aki sportmúlttal néhány hét alatt megtanul, és van, akinél olyan erős lett ez a víziszony, hogy mondjuk másfél-két éven át járunk, és tanulunk, és csiszoljuk az ő úszás tudását. Itt már nincs félelem, pont ez, amit az előbb elkezdtem, hogy ezeknek az embereknek, akik eljönnek hozzám úszni, megváltozik az életük, mert most is vannak olyanok, akik beszámolnak arról, hogy elmentek nyaralni tengerpartra, és úsztak. És velük ilyen még soha nem történt, hogy egy nyaraláson kiúsztak mondjuk egy labdával, vagy beugortak a hajóval, és kiúsztak a partra, hogy nekik egy olyan világ nyílik ki, amit így együtt nyitunk ki, és ebből vele is borzongok, hogy nekem innentől kezdve hozzájuk már így közöm van, hogy én az, hogy is mondjam, hogy meg sikerül változtatni együtt az ő életüket.
9: Hát adsz nekik nem is kicsit. Mi teljesen egyéne válogatja az is, hogy milyen módszeren keresztül tudod leküzdeni ezeket a gátlásokat, nehézségeket, mert nyilván most az, hogy a technikát megtanulni, az a könnyebb, talán még idősebb korban is, nyilván nehezebb, mint 10 évesen vagy 8 évesen, de az ilyen gátlásokat. Emlékszem, hogy olyan talán családtagom is van, aki annyira nem egy ilyen rossz példát hozott fel, mint amit a komédi úszodában én átéltem, hanem, de mégis annyira félt és fél a víztől, hogy a hajmosásnál is, ha neki megmosta valaki a haját, akkor azt úgy nem nagyon engedte, mert hát pedig ugye az egy bármikor elkapcsolható, vagy leállítható vízmennyiség, meg nem is sok, de hogy attól is szinte félt, meg borzongott. Na most egy ilyen ember, hogy magát rávegye, hogy egy medencébe bemenjen, hát most a tengert azt hagyjuk is. Mi volt a legnehezebb egyébként eddig?
10: A legnehezebb, akik féltek a víztől, és a legnehezebb, vagy legösszetettebb eset, akire nagyon, nagyon büszke vagyok, és aki, hogyha meghallgatják a sportolói, meg tudni fogják, hogy kire gondolok, hörgőgörcsöt kapott a sportoló, amikor egy kicsit is vízment a szájába. És az első órákon, én már tudtam, hogy ő neki van ilyen, és amikor először hát ilyen fulladásnak kinéző élmény történik ilyenkor. Megbeszéltünk előre mindent, hogy mit fogunk csinálni. Én fel voltam készülve, hogyha szükséges, akkor őt menteni, fenntartani a vizen. Ilyenre soha nem került sor, de ott egy mentálhigiénés szakemberrel együtt összehangoltuk a munkát, mert akkora volt a sportolónak a motivációja, hogy ő szeretne megtanulni úszni, ő szeretne egészségesen élni, hogy ő nem adta fel. És ezért összehangolta ő azt, hogy a mentálhigiénés szakemberrel dolgozott. Mi együtt dolgoztunk az úszás tanulásban, és ez a sportoló most már hetente kétszer az edzéseimen 3000 métert úszik, 4 úszás nemben tud, és mellette még úszó, és bringás, és futóedzéseket is teljesít, és teljesen olyan lett az élete, ami egészségfókuszú, fenntartható, mert összeállítjuk az edzéstervét, hogy melyik napokon mit, hogyan építsünk egyik napról a másikra, hogy ne legyen sok, de épp elég legyen a terhelés. És itt egyébként egy 40 év feletti kétgyerekes családapáról beszélek, aki 40 fölött érezte meg azt, hogy neki változtatni kell, és megváltozott az élete, erős lett testileg is, és lelkileg is. Igazából szerintem, aki egy ilyen úton végig megy, legyen bármekkora az ő traumája, amivel szembe kell nézni, mert mindenkinek a saját a legnagyobb, az onnantól kezdve legyőzhetetlen saját magának.
9: Azt mondják, hogy a pillangóúszás a legnehezebb technikailag, meg fizikailag is nagyon nehéz. Már itt mondott, fejeddel jelzett, hogy nem, de majd mindjárt kifejted, és akkor még ugye ott van a hátúszás. Például nekem az egy ilyen kifejezetten legküzdhetetlen eddig, vagy legalábbis nem tanultam meg úgy háton úszni, ahogy kellene normálisan, tehát hogy amikor az ember fülébe megy a víz, és akkor hogy valahogy úgy elengedje magát, és merjen.
10: Akkor azonnal cáfolom a kijelentésedet, mert...
9: Azért mondtam, hogy majd helyre teszed ezt.

0: ott a nyaka, és akkor még tovább fokozzuk. Tehát, hogy azt nagyjából tiltani kell, vagy tiltják.
1: Sokan úsznak így, és egészen addig jó, amíg fájdalommentes, mert mondjuk nem úsznak sokat, csak néhány hosszat ebbe, de én hosszú távon ezt nem javaslom, illetve a hatékonyságon mindig lehet javítani mellúszásban is. A pillangó valóban egyébként fizikailag a legnehezebb a kivitelezést tekintve, a hátúszás pedig azért mumus sokaknak, mert elvesztik a látást vagy a tájékozódást a vízben, ugye háton nem látnak előre, nem tudják, hogy pontosan a kezükkel merre nyúlnak éppen, és félelmetes lehet, ahogy ezt te is mondtad, hogy belefolyik a füledbe a víz, de akkor az azért jó, mert valószínűleg elég jól hátrahajtod.
0: Én már ideig eljutottam, hogy ezen a nagyon sok évtizedekig ez egy nagyon komoly probléma volt, de most már legalább nem ijedek meg, sőt hagyom, hogy oda menjen a víz. De még nekem is kell egy holtpont. Hát lehet, hogy majd én is elmegyek a komjárdű szodába.
1: Gyere nyugodtan, várlak szeretettel.
0: Mert ez a gerincre, meg a derékfájdalmakra egyébként a hátúszás minden orvos, mindenki javasolja.
1: Igen, igen, a hátúszást tartom egyébként a legjobbnak, ami izmokat a hátban erősíti.
0: Sőt, porckorong sér műtét előtt egy kollégám, hát autodidakta módon megtanulta, kényszerűségből jobbnak találta, mint a műtétet, és elmúlt. Tehát megúszta a műtétet, és a porckorong sérülés javult. Azáltal, hogy ő folyamatosan lement a Duna arénába, nem tudom, hetente háromszor úszni háton.
1: Igen, van ilyen úszóm is, aki sérvel érkezett hozzám másfél éve, hogyha jól emlékszem, és vele nagyon sokat úsztunk az elején háton, hogy megerősödjön az ő háta, meg az egész vázizomzata, és akkor utána foglalkoztunk többet a gyorssal, és ő például most már a Balaton átúszásra készül, úgyhogy nincs lehetetlen, tehát általában mindenki megijed a műtéttől, de elkerülhető. Nem azt mondom, hogy csak az úszással, de ha mondjuk kezdetleges fázisban van, akkor akár rendszeres úszással is teljesen műtétmentesen megoldható ez. De más szakembert is azért még tennék mellé.
0: Itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Szabó Nyömbér Viktória a vendégünk, és a Viktori Sport Akadémia alapítójaként most éppen az egészséges életmódról és az úszásról is beszélgetünk. Névjegykártyádra mit írnál, vagy mit írsz, mondjuk ha egy szóval, vagy röviden kellene? Hogy fogalmazod meg ezt? Mert ugye eleve ez a három külföldi szó, ha összerakjuk, akkor az életmód iskola az nagyon jól hangzik, de hát nyilván el is kell adni ezt, amit alapítottál, ezt a céget vagy vállalkozást. Szóval a névjegykártyádra mit írsz? Szabó Nyömbér Viktória, és utána még úszóoktató?
1: Nem merül ez ki ennyiben, hogy úszóoktató vagyok, edzéseket is tartok, illetve ugye itt a futás még az úszás mellett a hatalmas nagy szerelem, amit én is űzök, illetve edzéseket tartok, vagy készítek fel sportolókat a céljaik elérésében segítek nekik.
0: Tehát akkor nem változtál azért, mert olyan értelme, hogy megmaradtál terepfutó, úszóoktató, ez nagyon fontos. Hányan vagytok mondjuk 6-tól 7-ig a Komjádiban? Egyedül próbálsz ott 6-7 embernek segíteni, vagy többet magaddal?
1: Egyedül. Egyedül csinálom az edzéseket.
0: De az akkor nagyon kemény, hogy 6 különböző probléma, 6 különböző ember vagy beállított, hogy abban a csoportban mindenkinek ugyanazt tudod mondani?
1: Úgy személyre szabottak.
0: A rádióban?
1: Úgy személyre szabottak ezek az edzések, hogy például a reggel 6-os órák azok egy kicsit keményebbek, mint a többi oktatás jellegű óra, de minden alkalommal ugye már ismerem ezeket az úszókat, hogy kinek mi megy jobban, mi megy kevésbé, és akkor fogom tudni ezt koordinálni, hogy akik ügyesebbek, ő nekik több ismétlés számot adok, aki esetleg fáradt vagy beteg volt, mert ugye itt erre is figyelni kell, hogy lehet, hogy ő jó úszó, de mondjuk 2 hét nyaralás miatt ha visszatér, akkor nem tudja ugyanott folytatni, vagy egy egyhetes betegségből sem adhatom neki ugyanazt a terhelést, amit előtte simán egészségesen végigcsinált. És ha csatlakoznak hozzánk újak, akkor azt általában 1-2 magánóra ismerkedés céllal, technikajavítás céllal történik, és akkor ott ez után tudnak becsatlakozni a csoportos órákba, és itt is valakinek térdműtéte volt az egyik úszónak, őnek is soha nem fogok innentől kezdve mellúszást adni, mert rettenetesen terheli a térdeket, de szerencsére van akkora eszköztára, meg eszköztárunk, és az

0: úszás lehetővé teszi, hogy a tért terhelését kiiktatjuk úgy, hogy a tért körüli izmokat tudjuk erősíteni. Szóval ez igazából egyszerre azt szoktam mondani, hogy erősítés, mobilizálás, így mindenkinek, minden problémával fogok tudni segíteni. Ha beteg volt, azért edz kevesebbet, ha éppen versenyre készül, akkor ugyanazon az edzésen belül ő neki egy intenzívebb feladatot adok, ha valaki éppen kismama, akkor neki is úgy állítom be a terhelést, tehát a csapat együtt tud úgy egységben működni, hogy közben mindenkire figyelek egy kicsit.
1: Na, nekem már kedvet csináltam minden szempontból, ez egy elég hangulatos, lehet még akkor is, ha reggel 6-kor vagy épp 7-kor már ott kell lenni a medence partján a Komjádi úszodában. Ha még gondolsz bármi olyat, amit az úszáson nem mondtál el, azt majd még nyugodtan tedd meg, de azért tényleg beszéljünk a futásról is, mert szintén a 3 évvel ezelőtti interjú előtt azt is olvashattam, illetve ott mondtad, hogy imádod a hajnalt, a madarak csicsergését, és ahogy csillog most is a szemed, hogy ezt itt olvasom, látom a jegyzeteimben, szóval, hogy ez megmaradt, és ez egy fontos motiváció. Milyen távolságok, milyen futásra van lehetőséged emellett a mostani életforma és család mellett? Ezt hogy oldjátok meg?
0: Minden a jó tervezésem múlik szerintem. Továbbra is imádom a reggeleket. Igen, talán ez azt is bizonyítja, hogy ugye korán kelek az uszodába is, de amikor nem az uszodába megyek, akkor reggel szeretek a legjobban futni, amikor még minden csendes, és együtt felébredni a természettel. Szalakon például nyuszikat, őzeket szoktunk látni a Tisza és az Agyva mentén, az, ami napközben nincsen, hiszen nem jönnek akkor már elő, úgyhogy ez adja meg ott így a csodát. Amikor pedig itt futok Budapesten, mert a Komjádiban tartott edzéseim után általában felmegyek a 3-as határhegyre, hogy legyen egy kis terepedzés is a síkság után, meg kell jól szervezni. Ugye laptoppal érkezem, sportcuccal érkezem, és próbálom jól kihasználni az időt, hogy mindenre, ami nekem fontos, arra tudjak időt szakítani, és amikor már nekem a nap vége, mondjuk a 4 óra, amikor a férjem is hazaér a munkából, akkor már tudjunk minőségi időt együtt tölteni, hiszen ugye korán érkezik nekünk a lefekvési idő a másnapi koránkelés miatt. Úgyhogy amit szerintem valaki nagyon szeret és nagyon motivált rá, meg fogja tudni oldani, hogyha priorizál, egy kicsit megnézi, hogy mit, hogy tud igazítani. Nincs lehetetlen, mindig van egy kis rés, amit ki lehet a mozgásra használni.
1: Ahogy hallgatlak, úgy képzelem el, hogy ez azért nagyon könnyen megy. Tehát, hogy tényleg jól döntöttél, hogy ott hagytad a civil foglalkozásodat, mert így sokkal könnyebb, még akkor is, ha azért, hát hogy mondjam, nekem van saját tapasztalatom arról, és csak elképzelni tudom, egyszer kipróbálom, de nagyon nehéz 4-kor felkelnem, nem 3 óra előtt, hanem 4 órakor. Szóval, amikor ha beugrok ide egy sportreggel műsorba, akkor az igen nagy kihívás a részemről, nem beszélve arról, hogy mivel nincs sport úgy az életemben, mint ahogy te itt azért bíztatsz bennünket, hát bizony ott 8-10 óra, de délben biztos, hogy elalszik az ember már, ha reggel 4-kor kelt, most hagyjuk a 3-at. Szóval mindent be lehet osztani, és ez a titka ennek az egésznek, de akkor ugye azt próbáltam itt kérdezni, hogy jó döntés volt ez neked, mert hogy nagyon könnyedén, lazán beszélsz róla, nincs talán még egy ilyen nyomás sem, amit itt az elején ecseteltél a 8 órás munka esetében, meg hogy nem az voltál te igazából.
0: Igen, az nem én voltam, és itt az a jó, hogy egyébként a saját szabályaim szerint tudok élni. Nyilván az úszodában ezek a reggeli órák fixek, azért, mert mindenki már szeretné az úszást letudni, vagy sportosan indítani a napot.
1: Mert ezek hétköznapok, tehát ezek sem arról van, hogy szombat reggelről, vagy hétvégéről beszélünk, hanem szigorúan hétköznap munka előtt.
0: Igen, és minden egyes szituációban, ami egyébként nehézséget okoz, mert azért valljuk be ezt, hogy át kellett állni arra, hogy 3 körül kell felkelni, az egy feladat, hogy akkor ezt hogy oldjuk meg, és én ezekben a kihívást látom, és a szépségét igazából, hogy van arra igény, hogy felkeljenek emberek, eljöjjenek mozogni, és ők nem egymással versenyeznek mondjuk egy edzésen, amit nagyon sokszor látok, hanem támogatják egymást, ha valaki ugye mondjuk sérült volt, vagy fáradtabb, akkor egy nagyon jó kis hangulatban sokkal jobban eltelik ez az edzés. És én ezt így kívülről látom, hogy milyen közösség jött létre, ez fantasztikus. Tehát egyáltalán nem bántam meg, minden nap úgy ébredek fel, hogy van értelme élni, van értelme adni, van értelme az embereknek egy kicsit ezt a pozitív látásmódot átadni, még akkor is, ha mondjuk egy sérülésben küzdenek azért, hogy visszanyerjék az egészségüket, meg a jobb formájukat. Próbálok egy olyan utat mutatni, hogy ne csak a rossz oldalát lássák. Sokan azt mondják, hogy én nem kellek fel reggel úszni. Akkor megmutatom azt, hogy lehet strandolni reggel munka előtt, hiszen ez egy vízben végzett tevékenység, úgyhogy a nézőpontváltással nagyon-nagyon sokat lehet fordítani egy nehéz helyzeten is.
1: Vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban továbbra is Szabó Gyömbér Viktória, és hát Viki, akkor azért hozzád még van egy olyan kérdés, hogy például, amikor futásról beszélünk, ugye 3-4 évvel ezelőtt meséltél te mátrai futásról, visegrádi futásról, az Alpokban is jártál, ebből mennyire kellett visszaadni, mi a következő olyan esemény, ahol mondjuk szeretnél egy hosszabb távot teljesíteni? Most itt felírtam, hogy 2022-ben az Alpokban, ha minden igazott, hatodikok lettetek Csolnoki Annával, és 75 kilométert kellett a 8 nap alatt teljesíteni. Tehát,
0: 2 nap alatt, de igen.
1: 2 nap alatt, akkor a 8 nap az nem tudom, mire
0: de minden stimmelt. De
1: 2 nap. Hát nem mindegy, mert mondjuk 8 nap alatt is sok, de 2 nap az meg kifejezetten kevés, illetve hát sok a 75 kilométer a 2 nap alatt. Szóval ilyenek vannak még, vagy tervezel ilyeneket?
0: Érdekes ez a kérdés, és hogy felhoztad ezt a témát. Több mint egy éve nem versenyeztem, mert jött egy sérülésem nekem tavaly, egy ilyen COVID-betegség, ami miatt lett egy gyulladásos sérülésem, ami nagyon makacs volt, és nem igazán hagyta azt, hogy én sportoljak, és fussak olyan sokat, mint szoktam, és ez eléggé megváltoztatta a saját magamról alkotott képet, mert ahogy mondtad itt, hogy milyen sikereket értem el korábban, hogy nemzetközi versenyen lettünk hatodikak, és tényleg a magyar terepfutásban én az élmezőnyben végezhettem. Ez egy kicsit meghatározta az én identitásomat, és szerintem nagyon sok sportolónak ez az egyik legnehezebb, hogyha egy sérülés jön, ha kiesik abból a megszokott folyamatos sikerélményből, akkor hirtelen nem is tudja, hogy ki ő. Vagyis velem ez volt, hogy nem tudtam, hogy akkor most ki vagyok, mert a sportolóból már csak edző maradtam, de hogy mutatok én jó példát, hogyha nem versenyzem? És ebből is azt gondolom, hogy rengeteget tudtam tanulni és fejlődni, és megtalálni magamban azt a részt, amit mondjuk ez a sikeres sportoló nem hagyott meglátni.
1: És ebből most már meggyógyultál? Ebből a gyulladásos betegségből?
0: Igen, elég hosszan, körülbelül egy év volt, úgyhogy most már újra edzek. Ilyen nagyon kicsi kis terveim vannak a 50-80 kilométerekhez képest, de a sportolóimnak is mindig ezt adom át, és talán át kellett ezt élnem ahhoz, hogy el tudjam nekik mesélni, hogy mennyi erő kell ahhoz, hogy újra és újra fel tudjunk támadni a legrosszabb fizikai állapotunkból is, meg hogy a lelki egyensúly az mennyit tud segíteni ebben.
1: Ezt értem, hogy akkor kerested önmagadat, illetve hiányzott az a siker, de hogy miben nyilvánult még meg, hogy mennyire, tehát edzést tudtál tartani, de mondjuk edzeni, sportolóként viselkedni, meg versenyre benevezni nem.
0: Igen, ez a COVID egy ilyen long COVID volt, vagy nem is tudom, nem tudták pontosan megmondani, hogy hetente, két hetente újra belázasodtam COVID tünetekkel, és egy sarokgyulladást kaptam. Ez volt a leggyengébb pontom, ami mindig be és begyulladt, úgyhogy nagyon jó szakemberekkel dolgoztam együtt a gyógyulás érdekében, viszont lassú folyamat volt, úgyhogy úgy kell...
1: Hát akkor edzést tartani is nehéz lehetett, azért begyulladt sarokkal.
0: Igen, igen, meg nehéz volt úgy, hogy néha lázcsillapítóval. És itt nagyon fontosak nekem az emberek, akiknek én adok, és talán ők segítettek egyébként kigyógyulni ebből, mert ő általuk láttam meg az értékemet. Hogy én nem csak egy jó sportoló vagyok, hanem amit adok nekik, azt visszatükrözték rám, és akkor kezdtem el igazán elhinni, hogy mennyire értékes az a szemléletmód, amit közvetítek nekik.
1: Tehát tulajdonképpen visszakaptál. Amit...
0: Rengeteget.
1: És ez igen. Adott neked erőt.
0: Igen.
1: Ez is egy jó példa, hogy megéri ezt csinálni, megéri így viselkedni, mert nem lehet tudni, hogy éppen mikor szorul rá az ember egy ilyenre. És ugye ez a része mondjuk a megfizethetetlen kategória.
0: Ez tehát abszolút ez a megfizethetetlen.
1: Nem pénzben, nem 1 millió forintot kaptál, és attól hirtelen jobban érezted magad. Meg erre mondjuk, hogy attól nem fogod jól érezni magad, az anyagi dolog. És ahogy eddig beszéltél, az derült ki, hogy azért a lelki tényezőnek nagyon-nagyon nagy szerepe van itt a sport, meg ugye a fennmaradás a mai világban. A fiatalok mennyire tagjai a te klubodnak, tehát most gondolok akár a tinédzserekre, 20 évesekre, meg arra, hogy ezek a különböző kütyük, ugye, meg okostelefonok, ugye nekünk már nem tettek jót, meg nekik sem, de hát ilyen világban. Tehát, hogy például vannak ilyen fiatalok, nálatok, akiket azért rá kell venni, hogy ne az okostelefonját nyomkodja, miközben már ugye a mi generációnk, akik most 50 évesek, mondjuk jó magam, nálunk is az evidencia, hogy nyomkodja az ember. És inkább nem megy el úszni, hanem ezt nézi, és megiszik egy tropi szódát, vagy egy kávét. Vagy még eszik hozzá egy jó nagy islert.
0: Azt gondolom, hogy pont akik így nincsenek annyira benne a sportban, ők nehezebben teszik meg az első lépéseket a mozgás felé, és ismerősök által sokkal inkább jönnek fiatalabbak, vagy például ugye az 50 éves korosztálynak a gyerekei is eljönnek az edzéseimre. Az egyik legfantasztikusabb érzés, amikor egy sportoló, akit évek óta segítek a teljesítményfokozásban, meg az egészséges életben, úgy dönt, hogy ő a gyerekét is szeretné elhozni az óráimra. Szóval ez az egyik legnagyobb elismerés. Én nem fogom senkinek azt mondani, hogy tegye le a telefonját, és jöjjön el az edzésemre. Azt gondolom, hogy ehhez a belső motiváció a szükséges, mert az erőszakkal nem fogunk előrébb menni, és én már ezt így egy eléggé erőszakos dolognak tartom. Ez a szülők feladata fiatalon, hogy nevelik a gyereket, és a jó példa az egyébként nagyon sokat jelent. Tehát ezeknek a sportolóknak, akiknek már szinte fiatal felnőttek a gyerekeik, nagyon sok esetben látom, hogy a jó példa miatt maradnak a sportban, a mozgásnál, akár a versenysportnál, akár csak a mindennapi mozgásnál. Mert ugye erre van szükség, nem arra, hogy csúcsokat döntsünk minden nap, hanem mozgásban maradjunk, és megtaláljuk az örömöt a mozgásban.
1: Zárásul akkor azért a futásra még rákérdezek, hogy álmaidban mi szerepel? Tehát most már, hogy ebből a betegségből kilábaltál, ezek a kilométerek, ha nem is 80, meg 90 kilométerek, mondjuk edzés terv, akár ott Szolnokon, a Tisza partján, vagy akár a hármas határhegynél, amikor futsz, akkor ezek hány kilométerek, és mondjuk látsz-e olyat, ahova már szívesen elmennél, ugye az eddigi sikereit, tehát hogy a sportoló előjön belőle, hogy hoppá, most már egészséges vagyok, már kezdek úgy viselkedni, mint mondjuk 3-4 éve, akkor meg kellene próbálni egy versenyt is.
0: Igen, ezt nagyon jól érzed, előjött belőlem a sportoló, és szeretnék egy kicsit így képbe kerülni magammal, hogy hol is tartok itt a visszatérésben. Rövid távokban gondolkodom abszolút, tehát rövid távon versenyeznék, mivel hogy még nem vagyok arra készen, hogy egy ilyen 6-8-10 órás versenyen megálljam a helyem, és még nem is tartom egészségesnek. Úgyhogy egy ilyen 6-10-15 kilométerekben gondolkodom csak, de szerencsére most már...
1: De terepen? Terepen, nem városban.
0: Terepen? Igen, igen, leginkább terepen. Illetve most már 2-3 órát is tudok sportolni, szóval ez így abszolút azt gondolom, hogy az egészség mutatója, hogy azért az állóképességem tér vissza. Gyorsasági edzéseket is elkezdtem az elmúlt 3 hétben csinálni. Fájdalommentesen tudok sportolni.
1: És nem kell lázcsillapító sem.
0: Hát nem, szerencsére nem estem vissza.
1: Szabó Gyömbér Viktória volt itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, hát remélem, hogy kedvet csináltál a hallgatóknak, nekem biztos, és akkor a budapesti komédiuszodában is meg lehet téged találni, mint az Életmód Iskola, a Victory Sport Academy alapítója. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket az érdekes és hasznos gondolatokat.
0: Köszönöm szépen, Zsolt.
1: Virányi Zsolt búcsúzik. Tartsanak legközelebb is velünk, maradjanak itt a Nemzeti Sportrádióban. Körkapcsolás.
2: Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: Kedves hallgatók, úszással folytatjuk a Körkapcsolás műsorát. Nem sokára majd legjobb úszóink az Európa-bajnokságon bizonyíthatnak, köztük is az olimpiai bajnok Kós Hubert, akivel a Sportemberek című podcastban Berkesi Judit beszélgetett.
5: Hódmezővásárhelyen sok szeretettel köszöntöm Kós Hubertet, szervusz, köszöntünk itt Hódmezővásárhelyen, és hát Magyarországon is, hiszen idén először vagy itthon. Testben és lélekben is megérkeztél már Magyarországra?
6: Köszönöm szépen, igen, most már így nagyjából megérkeztem, a jetlag is elmúlt, úgyhogy 2 hét kellett ahhoz, hogy egy kicsit így visszaszokjak, és újra itthon vagyok, most készülhetek így 2 hét az EB előtt Hódmezőn.
5: Hadd kezdjem egy idézettel a beszélgetést. Szerintem tudni fogod, hogy kinek a szájából hangzott el, de ha nem, akkor segíteni fogok. Ha nem hiszed el, hogy te vagy a legjobb, akkor soha nem fogod elérni mindazt, amire képes vagy. Ki mondta ezt vajon?
6: Ronaldo?
5: Igen.
6: Nem volt nehéz.
5: Nem volt nehéz kitalálni, hiszen nagyon közel áll a szívedhez Cristiano Ronaldo, mint labdarúgó és mint sportember, és nagyon jó, hogy ilyen hamar megérkeztünk a podcastünk nevéhez, hiszen azért itt a sportembereket keressük ebben a beszélgetésben, és hát itt ül velem szemben is egy, de hát neked is van egy példaképed, akit most személyesen is láthattál a világbajnokságon, az Amerikai Egyesült Államokban 2 mérkőzésen. Először beszélj arról, hogy mióta az idol számodra Cristiano Ronaldo, aztán nagyon kíváncsi vagyok, hogy élted meg Amerikában a világbajnokságot.
6: Hát igen, én egy Ronaldo fan vagyok, és egész életemben Ronaldo fan voltam. Nem tudom, szerintem 2010 lehetett, amikor először elkezdtem így, lehet, hogy még korábban is elkezdtem így a focit nézni, akkor ment pont Ronaldo a Real Madridba, és emiatt lettem Real Madridos, Ronaldos, és szerintem ott igen, amit én láttam a Ronaldótól, szerintem nem lehet látni mástól, és egyszerűen olyan szinten, ugye nyilván a Messi nagyon-nagyon jó focista, és nagyon-nagyon technikusan nagyon-nagyon jó, és nem nagyon lehet összehasonlítani a kettőt, mert szerintem ők ketten a legjobbak valaha, de amit a Ronaldo csinál a pályán kívül, az elképesztő, és szerintem nekem, amit ez adott, hogy én láthattam, miközben felnőttem, és ugye nyilván én egy másik sportot űztem, de amit láttam tőle, és ahogy viselkedett a pályán kívül, mindig ilyen akartam lenni, és nyilván én az úszásban, a medencében akartam olyan lenni, mint Ronaldo, de remélem, hogy jó úton haladok. Azért messze vagyok még, mert nincs közel soha annyi eredménye, mint neki van a fociban, de az egyik interjúmban valamikor elmondtam pár hete, hogy lehet, hogyha nincs Ronaldo, akkor nincsen olimpiai bajnoki címe, mert egyszerűen annyit jelentett nekem az, hogy láttam, hogy kemény munka nélkül nincs eredmény.
5: Először akkor csak gondolom rajongtál érte. Mikor vált sportolóként példaképeddé, és hogy képzeljük ezt el, miként követted őt, és miben tudott téged motiválni nap után?
6: Igen, szerintem amikor elkezdtem komolyabban versenyezni az úszásban, akkor kezdtem ezeket a dolgokat így magamba feldolgozni, hogy igen, hogyha én ezt komolyan akarom venni tényleg, akkor ezért dolgozni kell, és hogyha vannak álmaim ebben a sportban, amik ugye így megvalósultak már 22 éves koromra, vagy 21 éves, nem is tudom, már 21 éves voltam Párizsban, akkor azokért dolgozni kell, és ezt hamar felfogtam, és szerintem a Ronaldo segítségével is fel tudtam ezt fogni, hogy mindennek az alapja a munka, és csak akkor lehet elérni az álmaidat, de csak akkor is fogod elérni az álmaidat, hogyha dolgozol értük. És igen, szerintem ilyen 2013-ban voltam először Real Madrid meccsen, és akkor láttam Ronaldót először játszani, és szerintem akkor volt a Wolfsburgi meccs a BL-ben, a középdöntő, nem középdöntő szerintem, hanem a negyeddöntő, ahol a Mesterhármast lőtt Ronaldo.
5: Középdöntő, tudod, az úszásban levő kifejezés.
6: Ja,
5: előfutam középdöntő.
6: Előfutam közel, nem tudom miért annak hívjuk amúgy, mert az elődöntő, de
5: igen,
6: mindegy.
5: Igen.
6: Imádják ezt a szót használni az úszók. És igen, ott azt láttam, ami ott történt, és egyszerűen nem tudom ezt így szavakba önteni, hogy milyen érzést adott az nekem, és nyilván úszó vagyok, és nem ugyanaz, és imádtam a focit is, szerettem volna lehet focizni is magasabb szinten, de az úszás mellett nem nagyon lehetett annyi időt belefektetni, úgyhogy ez nem úgy sikerült. De igen, szerintem a Ronaldo azért is ennyire nagy példaképem, és szerintem sok más embernek is ezért nagy példaképe, mert ő nem csak a focit dominálja, hanem majdnem, hogy az egész sportvilágot azzal, hogy ő milyen ember.
5: Igen, ez nagyon izgalmas, hogy gondolj bele, hogy hány sportolónak lehet ő a példaképe, hány embernek akár csak amatőr sportolóként, és akkor te most milyen szemmel nézted őt kint Miami-ban és Dallasban, ugye két mérkőzésen, portugál gólt nem láttál, sőt, portugál kiesés láttál, és könnyező Cristiano Ronaldo-t, egy olyan idolt, akit sokan a csapatba követelnek, de azért voltak olyanok, akik már azt mondták, hogy lehet, hogy nem lenne ott a helyette. Mit gondolsz erről? És egy picit mesélj arról, hogy Amerikában hogy élték meg a világbajnokságot. Te mit tapasztaltál?
6: Igen, én akkor ráadásul beszélünk erről, hogy a VB milyen volt Amerikában, és én nagyon örültem annak, hogy végre ugye ott volt, ahol én vagyok, mert ugye Amerikában nem nagyon tudok kiszabadulni legtöbbször, mert ott kell edzenem, és ott kell lennem minden egyes nap, hogy készüljünk az EB-kre, VB-kre, ilyesmi. És ott volt a VB, szóval közel voltam hozzá, és láttam, hogy megváltozott teljesen a csapattársaimnak a gondolkodásuk, mert ugye egész évben úgy vannak a focival, hogy az szinte nem létezik, és akkor ezzel, hogy az amerikaiak jól játszottak az elején, amúgy tényleg egészen jól játszottak, csak ugye jött a belga meccs, azelőtt még úgy nézett ki, hogy lehet, hogy van esélyük. Nagyon jó volt velük elmenni meccseket nézni, mert kicsit átéltem azt, hogy hazai csapatnak tudtam szurkolni, ugye nyilván nem voltak ott a magyarok sajnos, de így volt valakinek szurkolnom, akik ott voltak, és szerintem mindenkinek segített az, hogy Amerikában volt így a foci szempontjából, mert sokan beleszerettek most, és biztosan volt sok gyerek, aki emiatt fog most majd elkezdeni focizni, de igen, a portugál meccsekre visszatérve, meg nyilván sajnálom, hogy nem láttam gólt, és sajnálom, hogy nem játszottak jobban a portugálok, de 41 évesen, amit az ember csinált, ez szerintem egészen fenomenális, mert nyilván sokan beszéltek arról, hogy nem kapott elég passz, nem kapott elég bizalmat a csapattársaitól, amivel egyetértek, mert én ott voltam, és láttam, hogy volt, hogy előre lehetett volna őt küldeni, el lehetett volna őt indítani támadáson, de inkább visszafordultak, és hátrapasszoltak a kapusnak, úgyhogy azt így nehéz volt élőben is nézni, de azt gondolom, hogy főleg amit a horvát meccsen csinált, hogy ugye nyilván a 11-es belőtte, és ott ilyen szituációkban, ugyanúgy, mint az olimpiai döntőben valakinek ott nyugodtnak kell lennie, és meg kell csinálni, amikor a legjobban számít. Ezen kívül volt ugye az a les gól, ami majdnem nem volt les, és ahogy ő levette ott a labdát, és még a levegőben volt a labda, és át tudta tenni a másik lábára, és be tudta lőni, nyilván ezt 40 évesen nem is tudom, mennyire lehet nehéz csinálni így világbajnoki kieséses meccsen, úgyhogy szerintem nyilván ott volt még a helye, csak nem tudom, hogy annyira bíztak ebben a csapattársai, mint mondjuk a Messiben az Argentina.
5: Most látom benned a szurkolót nagyon. Nagyon így nézted, valószínűleg őt is így követed, de hát ő egy legenda, ő egy sztár. Ezt ki kell mondani, talán még Amerikában, és én azt gondolom, hogy nagyon ismert az ő neve.
6: Igen.
5: Ehhez képest egy magyar olimpiai bajnok az Egyesült Államokban mennyire számít sztárnak? Általánosságban, inkább úgy kérdezem, hogy egy úszó az Egyesült Államokban. Mégiscsak van egy Michael Phelps, akit ismerünk, nem csak mi magyarok, hanem az egész világ, de lehet-e sztárokról beszélni, amikor az úszókat emlegetjük?
6: Igen, ott a ott ismerik a Phelps-et, és a Phelps miatt ismerik az úszást. És az összes többi úszó meg így körülbelül eltűnik, mert ugye vannak az úszó szurkolók, ők ismernek mindenkit nyilván, de így az átlagos ember nem nagyon ismeri az úszókat. Nyilván engem nem fognak ismerni, a Leont se ismerik, a másának. De hogyha meglátják a Phelps-et az utcán, akkor azt mondják, hogy jó, tényleg ő a Michael Phelps, és akkor őt nagyjából ismeri mindenki.
5: Na jó, ha mindenki annyi aranyat nyer, akkor Amerikában is felismerik.
6: Remélem, hogy ha 23 aranyat nyernék én is, akkor ismernének engem az emberek, de szerintem más Amerika abból a szempontból, hogy mondjuk ott van 14 ember az úszócsapatban, aki tud aranyat nyerni az olimpián, és mind a 14 nyer, akkor azt a 14 emberre nem fognak úgy emlékezni, és el fognak sétálni mellettük az utcán, de hogyha Magyarországot nézzük, akkor mondjuk az átlagos ember még engem is meg tud ismerni, és nem csak az úszó szurkolók, úgyhogy ebben különbözik a két ország nyilván most, hogyha ezt nézzük.
5: Akkor itt van kontraszt, nem? Tehát ott egy picit el tudsz tűnni, vagy egy lenni teljesen, a sportolók hát, között, itt pedig mégiscsak az olimpiai bajnok, úszó büszkeségünk vagy. Melyik szerep áll hozzád közelebb, vagy jó mind a kettőt megélni?
6: Hát teljesen más a kettő, és nyilván ott úgy eltűnök, hogy legtöbbször el is felejtem, hogy mit értem el a sportban. És ugye a Bob Bowman, hogyha ismerik a nézők, tudják, hogy ő milyen, és
5: mondjuk el, hogy azért ő Michael Phelps-et is edzette.
6: Michael Phelps-et is edzette, és szerintem vele is ugyanezt csinálta, hogy majdnem, hogy elhiteti velünk, hogy nem értünk el semmit, és ugyanolyanok vagyunk, mint a többiek. Amúgy szerintem egy nagyon jó mentalitás, mert ebben a sportban mindig dolgozni kell, és hogyha valaki megáll, és kicsit hátradől, amiatt, hogy mondjuk elért valahol egy eredményt, nyert egy aranyat valahol, akkor nagyon-nagyon gyorsan le lehet esni, és el lehet tűnni. Úgyhogy én tényleg vannak olyan napjaim, ahol így elfelejtem
5: hogy olimpiai bajnok
6: vagyok, hogy elfelejtem azt, hogy VB-t nyertem, vagy elfelejtem azt, hogy ez például az, hogy két világrekordot úsztam, mert pont múlt héten emlékeztem, hogy ja, tényleg volt két világrekordom még tavaly a rövid pályás medencében, de szerintem amúgy jó ez, mert úgy kell edzeni tényleg, mintha nem értünk el semmit, és úgy, hogy legyen még cél előttünk, és legyen valamiért dolgoznunk, és hogyha elfelejti az ember azt, hogy olimpiai bajnok, akkor feláll mondjuk mellé az a 8-10 úszó, ugyanabba a futamba mellé, akkor ugyanaz a motiváció lesz őket megvenni, mint előtte, és szerintem Ez egészen jó mentalitás. Nyilván, amikor hazajövök, akkor meg leszállok a repülőről mondjuk, és már egyből a reptérem van olyan, aki tudja, hogy ki vagyok, és oda jön hozzám egy fotót kérni, úgyhogy nagyon-nagyon fura a kontraszt, amikor ott tényleg nem vagyok senki, és hazajövök, landolok, és már egyből kérik a fotót.
5: Hát azért nem senki, hanem egy kiváló úszó, nem? Azért talán azt te is érzed, akár a csapatban, amiben vagy, akikkel körül vagy véve, hogy azért ez egy elittársaság, és itt azért kimagaslóak a célok is. Ezt talán nem felejted el még akkor is, hogyha nagyon jól értem, hogyha bejönnek az úszótársak, akkor nem azt nézed, hogy várjál, hány olimpiát is nyert, hány érme van a világbajnokságokról, de azt igen, hogy hú, de jó lenne őt mondjuk megközelíteni bizonyos úszásnemben akár.
6: Igen, és szerintem nekünk van a valaha volt legjobb úszócsapatunk a világon. Nyilván 2 éve is jó volt, 3 éve is jó volt, de az olimpia óta ugye a texasi csapat, ami volt előttünk, hozzáadtuk az Arizona State-es csapatunkhoz, akik jöttek, ugye a Prok, én, Leon, meg egy páran még, akik
5: követtétek Bob Bowen gyakorlatilag.
6: Követtük a Bobot, és most olyan csapatunk van tényleg, amit hogy felállítanék egy 10 pályás döntőt, akkor mind a 10 pályán lenne egy olimpiai érem, vagy egy világbajnoki cím. És szerintem ez nem létezik máshol a világon, semmilyen sportágban, de lehet, hogy mondjuk egy Real Madridhoz lehet hasonlítani, vagy egy Barcelonához. Úgyhogy igen, nagyon-nagyon szerencsés vagyok, egy ilyen csapatban úszhatok, és nyilván ezért is nehéz az életem, mert oda megyek, és nyilván van egy olimpiai aranyam, de teljesen mindegy, mert mellettem van 4. És a másik oldalon van 3, vagy nem tudom, úgyhogy Minden nap egy olyan edzés van, amiben mondjuk kikapok valamiben, és vannak olyan edzések, amikor háton is kikapok, úgyhogy mindig életünkért kell harcolni a vízben, úgyhogy nagyon jó.
5: Hogy áll most a váltó? Tehát most mit kell tudnunk itt az Európa-bajnokság előtt? Hogy készültök, mint készültök? Ugye beszéltél azért erről az elmúlt hetekben, akár Milák Kristóf szerepéről, illetve ha ő ott lenne, mennyit tudna hozzátenni, de most hogy készültök rövid távon a váltókkal?
6: Igen, most úgy készülünk, hogy ugye tudjuk, hogy ő nem fog úszni, amit sajnálunk, de ugye nyilván elmondtam mindent, amit el akartam volna róla mondani. És úgy állunk fel most, hogy a testvérem fog úszni reggel, ami tök jó, mert ő is végre megkapja a lehetőségét, hogy megmutassa, hogy ő is tud úszni.
5: Olivér,
6: és ugye ő is kint tanul Amerikában, ő is tudja, hogy mennyit jelent a váltó, és neki vannak a legjobb váltásai, meg nálam is jobbak a váltásai, úgyhogy azt nagyon-nagyon várom, hogy lássuk. És igen, itt az előző héten, ugye pont itt Hunmezőn gyakoroltuk a váltásokat, és összeállt az a négy vagy az az öt ember, ugye Olival összeálltunk ketten, hogy én fogok úszni délután, ha bejutunk, és ő fog úszni reggel, szóval kipróbáltuk, hogy melyik a legjobb sorrend, megnéztük a reakcióidőket, csináltunk technikajavító feladatot, megtanítottuk a fiúknak az amerikai váltást, hogy amikor átlép valaki egy lábbal a rajtkőre, és ugye ezt lehet látni, hogy Magyarországon legtöbbször nem tanítják ezt a váltósoknak, és egy picikét lemaradunk azokban a váltásokban, úgyhogy próbáljuk most ezt, szerintem ki is javítottuk már így a múlt heti programot nézve, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Nyilván én, ha nyolcadikok is leszünk, akkor is úszni fogok. Nyilván én beleteszek mindent ebbe a váltóba, mert nekem nagyon-nagyon sokat számít és sokat jelent. Mert ugye nem, ezt el is mondtam, hogy nem csak azt akarom, hogy az EB-n legyen váltunk most ebben az évben, hanem legyen a hazai VB-n is egy váltunk, amit vissza tudok adni mondjuk a következő generációnak, akik ugye hozzájuk tartoztam én 10 évvel ezelőtt, amikor én láttam azt a bronzérmes váltót, úgyhogy akarok adni a következő generációnak is egy ilyen pillanatot, hogyha lehet. És utána az olimpián is, mert szerintem esélyesek vagyunk mind a két váltóban, 400 gyors, 400 vegyesben, csak ahhoz egy egész csapatot kell látnunk, és meglátjuk, hogy változnak a dolgok, és több energiát fektetünk-e bele a váltóba, vagy nem.
5: Belekapaszkodnék abba, hogy úgy fogalmaztál, hogy akarsz adni. Akár a közösségednek, akár a magyar szurkolónak, Magyarországnak ezzel a váltóval. És ha már a kontrasztról beszéltünk, hogy kint egy vagy a sportolók között, itthon pedig egy legenda, lassan, egy példakép minden esetre. Ha ide érsz Hódmezővásárhelyre az úszó közegben, akkor azért azt gondolom, hogy az egyik vezéregyéniség vagy, akire hallgatnak, például akár a váltásokat tekintve. Na ez a szerep mennyire áll neked jól?
6: Nem tudom, hogy mennyire áll jól. Én nyilván soha nem gondolok így magamról, hogy legenda, főleg így, hogy el is felejtem meg többször, hogy mit értem el ebbe a sportból kint. Úgyhogy én tényleg nekem, és sokszor el szoktam ezt mondani, hogy nekem ez a sport az arról szól már, hogy elértem az én saját céljaimat, hogy visszaadjak és visszaadjak a következő generációnak, visszaadjak Magyarországnak, ugyanezeket a pillanatokat adjam vissza, amiket én éltem át gyerekként, hogy nyernek a magyarok is, és jól úsznak, és EB-t nyerünk, VB-t nyerünk, olimpiát nyerünk, úgyhogy engem ez motivál most nagyon, és remélem, hogy emiatt be tudom teljesíteni ezt a nem is tudom, példakép, nem is tudom, státuszomat, hogyha lehet így nevezni, mert én nem gondolom azt, és nem is gondoltam volna soha, hogy én valaha példakép leszek, de próbálok úgy viselkedni tényleg, hogy inspiráljak több generációt.
5: Hát igen, furcsa lét ez a sportolói, mert próbálnak kapaszkodni bele a fiatalok, ami nagyon jó. De hát azt te is hamar megfogalmaztad, talán mondtad, hogy 5 évesen már 2008-ban, hogy olimpiai bajnok szeretné lenni, de azt azért ritkán mondja ki valaki, hogy hát példakép szeretnék lenni, azzá válik valaki. Tehát azért azt most már érzed, hogy felelősséged van abban, hogy mit mondasz, hogy mondasz. Egyáltalán hogy élsz, mit látnak, milyen példát mutatsz magad körül?
6: Igen, nagyon-nagyon sokat számít, és szerintem ezt a Lacitól lestem el.
5: Cselászlótól.
6: Igen. Cselacitól, mert ő volt ugye az, szerintem miatta szerettem ennyire meg ezt a sportot, és ugye az első számom is a Lacinak a száma volt, a 200 méter vegyes, úgyhogy a Laci is nagyon-nagyon sokat segített nekem abban, hogy ugye egyrészt milyen úszó legyek, de másrészt milyen ember legyek, és próbálok olyan lenni, mint ő. Nyilván nem az a cél valakinek, hogy példakép legyen, hanem mondjuk az, hogy olimpiai nyere, vagy valami ilyesmi, de ha azt eléri, akkor nyilván nehezebb így nem példakép lenni, hogyha már valaki elérte ezeket a dolgokat, úgyhogy én tényleg próbálok olyan lenni, hogy azt sugározzam a következő generációnak, meg a gyerekeknek, meg bárkinek, aki ugye néz engem a tévében, hogy van értelme ezt a sportot csinálni, és van értelme dolgozni az álmaidért, és dolgozni azért, hogy egy nap elérd a céljaidat. Ugye ugyanezt csináltam gyerekként, és nekem sikerült, úgyhogy próbálom ezt így átadni.
5: De mit szólsz ahhoz, hogy te mások Cselacivává váltál az elmúlt években?
6: Ez egy olyan dolog, amit nem tudok felfogni, és nem tudom elhinni, mert ugyanúgy, mint az, hogy megnyertem az olimpiát, ezt nem fogtam nagyon fel még mindig, és már eltelt 2 év, és szerintem ezt soha nem fogom úgy felfogni, hogy ezt én tényleg megcsináltam, és tényleg ott voltam. Ez még mindig olyan, mint egy álom lenne, úgyhogy ezt végképp nehéz felfogni, hogy én valakinek a példaképe vagyok, de nyilván én próbáltam mindig úgy viselkedni, hogy ahogy ugye elestem azoktól, akik az én példaképeim voltak.
5: Hát minimum a testvéreidnek is példakép vagy, bátyként és úszóként is. Mennyit segítesz nekik, öcsédnek és húgodnak, mind a ketten úsznak? Olivérről már beszéltünk.
6: Igen, mind a ketten úsznak, és most ugye az Olivérrel edzek itt a táborban, ő is ugye ugyanúgy készül az EB-re, mint én, és ugyanazokat az edzéseket úsztuk eddig. Nyilván szerintem én most nekem ő többet segít, mint én segítek neki azzal, hogy ő itt van, és tudok vele edzeni, és tudunk együttváltásokat gyakorolni, úgyhogy nekem nagyon-nagyon sokat számít az, hogy ő itt van, és hogy ő is úszik, mert nem tudom, hogy mi lenne, hogyha nem úszna. Nem tudom, most így egyedül nagyon-nagyon nehéz lenne ezt az egészet végigcsinálni, és vele nagyon közel vagyok, nagyon-nagyon sok mindent szoktunk együtt csinálni. Ugye nyilván ő Chicagóban él, én Austinban, ami annyira nincsen közel, még így is, hogy Amerikában élünk mindketten, de próbálunk minden nap beszélni, minden nap így játszani, vagy csinálni valamit együtt, és most a következő, vagy ezen a héten itt fog úszni a legkisebb testvérem, Alison, ebben az OB-n, ezen a cápa OB-n, úgyhogy ő is itt lesz, és így lesz az egész család, úgyhogy így az EB előtt 2 héttel megnézzük, hogy ő mit tud az OB-n, és utána majd megpróbáljuk mi az EB-n ugyanezt, úgyhogy reméljük, hogy segít nekik az, hogy én elértem ezeket a célokat, amiket kitűztem magam elé, mert nekik is ugye ugyanúgy vannak céljaik, és remélem, hogy ők is el tudják majd érni ezeket.
5: Az egész család nagyon együtt van, és ott szoktak lenni a versenyeiden is. Te milyen vagy szurkolóként? Például, amikor a testvéredet nézed?
6: Ugyanolyan vagyok, mint amikor 5 évesen üvöltöztem a tévé előtt, és üvöltöztem a magyaroknak, üvöltöztem mondjuk a Real Madridnak, amikor BL meccseket néztünk, szóval én nagyon beleélem magam ebbe a szurkolásba, és...
5: És olyan jó, nem?
6: És
5: olyan
6: nagyon jó, de tényleg nagyon jó, és azért mondom a váltót, hogy ez annyira jó, hogy egymásnak ott vagyunk, és tudunk szurkolni valakinek, és tudunk szurkolni a többieknek, mert azt érzem, hogy Magyarországon ez annyira nem jellemző a csapatra, hogy itt annyi szurkolás nincsen nagyon, és nyilván próbálunk ebbe is segíteni egy picikét, hogyha lehet, de nehéz, hogyha tényleg úgy nő valaki fel, hogy ez egy egyéni sport, és itt tényleg magáról szól, amit én megértek, mert ugye az is egy oldala ennek a sportnak. De igen, én üvöltözök, és én vagyok a leghangosabb szurkoló, szóval ott a portugál meccsen is fogtam a fejem, meg sírtam a végén, úgyhogy tényleg én beleélem magam ezekbe a pillanatokba, és hát olyan vagyok, mint régen, és olyan vagyok szerintem, mint mindenki otthon, aki üvölt és szurkol a magyaroknak.
5: A szüleid is ilyenek?
6: Szerintem ők is ilyenek, igen, és ott mindig megcsinálják ezt a versenyeimen. Szerintem A legrosszabb pillanat az a párizsi előfutam volt 200 hátra, amikor 8. fordultam 100 méternél, vagy valami ilyesmi, azt hitték, hogy vége van, és hogy kiesek, és mehetünk haza, de utána rágyorsítottam egy picit a második felén, és beértem 4. szerintem így az összesítésben, úgyhogy szerintem ezen kívül azért hoztam nekik egy pár jó pillanatot, amiért tudtak szurkolni.
5: Szerintem is. Sokszor beszéltél erről is, hogy ahhoz, hogy olimpiai bajnokká válj, mennyire fontos a hátország. Hogy anélkül azért ez nagyon nehéz megcsinálni, nem? Szinte lehetetlen a szülei támogatása és jelenléte nélkül. Én gondolkoztam egy olyanon, hogy a sportoló mellett a szülőnek is akasztunk a nyakába szimbolikusan egy olimpiai bajnoki címet, hiszen nagyon sok-sok évig általában azért a szülők fizikai jelenléte és támogatása kell ahhoz. Ők számukra mennyire volt egyértelmű, hogy itt vannak mögötted, melletted végig ezen az úton?
6: Egyértelmű, és szerintem jó, sokan mondják ezt, hogy nélkülük nem lehetett volna elérni, de tényleg, hogyha anyukám nem kell fel reggel 5-kor is elvisz edzeni, akkor soha nem kerültem volna ide, és most nem jönnék itt. Amit ők is végigcsináltak ezen az úton, ebben a sportágban, úgyhogy nyilván ők nem úsztak és nem voltak ott a vízben, de a medencén kívül minden másban ott voltak, és minden másba segítettek, és nem tudom, hogy én el tudnám ezt képzelni, hogy mennyire lehet nehéz, hogyha van egy 2 éves fiam és egy 4 éves fiam, és viszem őket reggel az úsziba, nem tudja senki, hogy ebből lesz-e valami, vagy mi fog történni, meddig fog ez eljutni, de anyukám nekem mindig elmondta az autóban, amikor mentünk reggel 5-kor az usziba, és pont akkor jött fel a nap, hogy viszem a jövő olimpiai bajnokát az autóba, és akkor mindig ott ültem, és akkor ezek nagyon-nagyon fontosak, ezek a dolgok, mert hogyha ők hisznek benned, akkor te is elkezded elhinni, és ha nem hiszed el, akkor nem fog megtörténni, szóval ez egy olyan dolog, amit el kell hinni, és
5: amit Cristiano Ronaldo
6: igen,
5: is
6: ugyanúgy,
5: mond.
6: Hogy el kell hinni, és tényleg, hogyha ők nincsenek, akkor ez nem tudom, hogy néz neki ez az úszás történet, szerintem nem lenne úszás, és nyilván a testvéreim is ugyanezt kapták, és ők is így el tudták vinni a saját útjaikat is erre a szintre, és most ott van a testvérem mellettem az EB-n, úgyhogy ők nagyon-nagyon jól csinálták ezt, és nagyon jól nem is tudom, jól gondolták át ezt az egész történetet, hogy ők tudták valahol, hogy én el fogom érni azt, amit elértem, és soha nem gondolták azt, hogy bármin bármi kétség van ebben, és szerintem nem tudom, hogyha ők nem hiszik el, akkor lehet, hogy nem történik meg.
5: Először a szülők hisznek, aztán a sportolónak saját magában ez is egy folyamat, de beszéljünk arról, talán kevesen tudják, hogy az édesapád félig ír származású. Ez számodra mit jelent? Egyáltalán mennyire kötődsz Írországhoz? Azért vannak ott rokonok, az identitásodat, a gondolkodásmódodat, akár az angol száz kultúra felé való érdeklődésedet, ez mennyiben határozta meg?
6: Meghatározta szerintem maximálisan, mert én már kiskorom óta angolul beszélek, és angolul tanultam, amikor gyerek voltam, úgyhogy nagyon-nagyon sokat befolyásolt, úgyhogy amikor 19 évesen kimentem Amerikába, akkor nekem nem volt ez sokkoló, hogy ott milyen élet van, és körülbelül otthon éreztem magam emiatt, és szerintem ennyire vagy annyira segített nekem, hogy ugye volt az a 3 hét, vagy 4 hét, amikor azt hittem, hogy én nem odavaló vagyok, mert annyira lehezek az edzések, de csak az edzések miatt éreztem azt, hogy mondjuk nem odavaló vagyok. Az összes többi rész az úszodán kívül az rendben volt, és nem okozott semmilyen problémát, úgyhogy nyilván ez ennek köszönhető, és legtöbb embernek az úszodán kívül vannak problémái, hogyha kimennek Amerikába, mert nem nagyon tudják, hogy működik ott az élet, vagy a nyelvvel van valami baj, vagy nehéz más nyelven sulizni, úgyhogy ebben lehet, hogy nagyon-nagyon sokat segített az, hogy ezzel nem kellett nekem törődnöm, hogy itt vannak bajok az úszodán kívül, és tudtam fókuszálni az úszásra és a munkámra, hogy utána nyerjek egy VB-t, vagy nyerjek egy olimpiát. Úgyhogy ki tudja, hogy mennyivel lett volna másabb. És igen, imádom Írországot, ezért is szoktam golfozni nagyon-nagyon sokat, mert ott az egy nagy dolog a golf, és ugye nyilván Magyarországra is alig jutok haza, de próbálok Írországba is eljutni, amikor tudok, mert az egyik kedvenc helyem a világon, és mindig oda mentünk régen karácsonyozni, amikor gyerek voltam. Most egy picit nehezebb, mert karácsonykor van, amikor el se enged a Bob, és ott kell maradnom Amerikában, de hogyha elenged, akkor nyilván hazajövök. Úgyhogy nehéz így most, hogy olimpiára készülünk, és VB-re készülünk eljutni Írországba, de tavaly voltam ott, és tudtunk golfozni, úgyhogy imádom azt a helyet, imádom ott az embereket, nagyon viccesek, és...
5: Hát azért ez egy másik angol, most nem azért, nem tudom Amerikában, hogy fogadták ezt, vagy hamar átálltál. Azért hallottalak, szerintem most már inkább amerikai az akcentus.
6: Ne, nekem mindig amerikai volt az akcentusom, szerintem. Lehet, volt benne egy pici ilyen angol írszerűség, de van, amikor ugye már amikor kicsi voltam, akkor is amerikai akcentusom volt, mert amerikai suliba jártam, úgyhogy ott... nem segített az, hogy amerikai tanárok tanítottak engem, úgyhogy azt vettem át. De igen, ha így Angliába megyek, vagy Írországba megyek, akkor próbálok nem annyira amerikaiul beszélni angolul, mert ugye van egy amerikai angol, és van egy angol-angol. Úgyhogy lehet a kettő között változtatni egy picit.
5: De egyébként angolul gondolkodsz? Vagy például az edzéseket tekintve, az időket tekintve, mennyire van benned a magyar gondolkodásmód, vagy az angol legalább annyira?
6: Ez érdekes, mert először mindig magyar volt, és mindig magyarul gondolkoztam ezekben, mert ugye az úszás része mindig magyar volt, és mindig magyarul beszéltünk, amikor úsztam és edzésen voltam, ugye nyilván itthon edzettem. De most már ilyen fele-fele, mert a Bobnak a szavai így...
5: Belém ivottak,
6: mert ott egy picikét más, hogy más rendszer van, ugye más, hogy mérnek, és van, amikor futóórára megyünk, úgyhogy nincsen az, hogy már nem mondják azt, hogy elhop, hogy elkészülni, az már nincsen, úgyhogy ilyen dolgok sincsenek már ott, úgyhogy ilyen fele-fele van, amikor magyarul számolok, mondjuk a fejemben van, amikor angolul.
5: Na, hogyha azt mondom, hogy 1.51.92, akkor arról mi jut eszedbe?
6: Az a világcsúcs 200 háton, ami ugye már nagyon-nagyon régóta a fejemben van, és volt egy ilyen beszélgetésem a Bobbal, amikor egy picikét kiakadt rám, hogy el akartam menni a VB meccsre. Megpróbáltam neki elmagyarázni, hogy mennyit jelent nekem az, hogy Ronaldot láthatom, és rájött azért, hogy ez nekem tényleg fontos volt. És nem csak azért megyek, mert így van VB. De ugye elmondta nekem, hogy ő azért hajt engem mindig, mert látni akarja, hogy megdöntöm a világcsúcsot, és ezt már így nagyon régóta mondja nekem, hogy meg kell dönteni ezt a világcsúcsot, és dolgozni kell érte, és minden edzésen, amikor nem úgy megy, akkor ezt veszi elő, hogy hát aki 1.59, és hogy azért ahhoz nagyon-nagyon sokat kell dolgozni, és szerintem van esélyem rá, szóval nem mondom azt, hogy nincs esélyem rá, mert ezt el kell hinni nyilván, és ez is egy olyan dolog, ami ha egyszer sikerül, akkor ugye nagyon sokszor fog utána sikerülni, ugyanúgy, mint nem is tudom, a 200 vegyes világcsúcs most, amit a Leon megdöntött tavaly, az egy olyan csúcs volt, ami szerintem 13 évig állt fent, vagy 15 évig, 14 évig állt fent, mondom is tudom, valami nagyon hosszú ideje. És úgy döntötte meg alól, hogy nem 1.54.00-ról ment le mondjuk 1.53.9-re, hanem 1.54.00-ról 1.52.6-ra, szóval ezt így nagyon-nagyon megdöntötte. És szerintem utána 1.54-et ment a döntőbe, úgyhogy lehet, hogy nem is úszott 1.53-at még az életében, szóval ezek ilyen nagyon-nagyon fura dolgok, hogy működnek, és a világrekord az egy olyan dolog, ami akkor jön, amikor nem számítanak rá. Úgyhogy próbálom én is így elfelejteni egy picikét, hogy akkor jöjjön, amikor nem számítok rá, vagy ne számítsak a világcsúcsra. Mert ugye amikor megdöntöttem a rövidpályás világcsúcsokat, akkor sem nagyon számítottam rájuk. Úgyhogy meglátjuk, hogy meg fog-e történni. Nyilván dolgozok érte, és ez hajt most előre engem a legjobban szerintem, mert ez az amit még nem értem el a sportba, az a hosszú pályás világcsúcs. Úgyhogy meglátjuk, hogy meg fog-e történni. Ugye nyilván szerintem a következő 3 évem lesz a legjobb a karrieremben, mert akkor leszek a csúcson, ha lehet így mondani, 23-24-25 évesen. És pont lesz egy hazai VB, lesz egy olimpia Los Angelesben, ami majdnem, hogy hazai olimpia, mert ugye Amerikában lesz. De meglátjuk, hogy sikerül-e, és szerintem nyilván, hogyha holnap abba kellene hagynom a sportot, akkor nem mondanám azt, hogy bármi is lemaradt volna, csak az, aki az a hosszú pályás világcsúcs.
5: Persze, nagyon sok minden jutott eszembe. Az egyik, mit jelent az, hogy Bob hajt téged, hogy elérd ezt a célt?
6: Üvöltözik, vagy van, amikor odahív egy picikét így nem üvöltözésből, hanem csendesen elmondja, hogy erre fókuszálj, vagy nyilván kétszer történt ez csak, szóval ez annyira nem történik sokszor ez, hogy egy picikét odahív és halkan beszél hozzá, mert ezt nem szokta szerintem. És elmondja, és ugye elmondta ezt is nekem, hogy azért üvöltözök veled, és azért hajtadak ennyire, hogy egy nap megdöntsd, és na akkor döntsd meg, amikor már meg vagyok halva, vagy 80 évvel később, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy igen, ő a legtöbbször üvölt, és a Bob az annyira jó ebben, hogy tudja, mikor kell üvöltözni, és tudja, hogy mikor kell ránk szólni, mert amikor van egy nagyon-nagyon nehéz szett, és haldoklom, vagy mindenki haldoklik, és rossz időket úszunk, akkor tudja, hogy mit mondjon abban a pillanatban, és valahogy utána elkezdünk gyorsabban úszni. Szóval nagyon-nagyon jól csinálja, és van, amikor nem mond semmit, mert ha mondjuk rosszul úszok, és nem mond semmit, akkor egy picit rosszul érzem magam attól, hogy hát most nem beszél hozzánk, úgyhogy valamit tényleg változtatni kell ezen, és igen, itt ugye szerintem már 20 év alatt, vagy 20 éve előtte is megcsinálta ugyanezeket a Phelps-e, úgyhogy nagyjából tudja, hogy mit kell csinálni velünk is, és igen, ő valahogy tudja mindig, mit kell mondani.
5: A második, ami eszembe jutott, ugye Marshan csúcsáról beszélsz, vagy csúcsairól akár, amelyben azt gondolom, hogy akár te is, vagy a többi társ is benne van, akik együtt edzetek. De ez egy oda-visszaható dolog, nem? Tehát akár az, hogy ő hátúszásban még inkább fejlődött, az szerintem abban van egyértelmű összefüggés azzal, hogy te oda kerültél, vagy ti most már évek óta együtt dolgoztok. De lehet, hogy ez visszafele is igaz, sőt, biztos vagyok benne.
6: Biztos, biztosan igaz, és ezért lettem jobb mellen is, mert van egy Leon, és ugye sok mindenki más is van a csoportban, de Leonnak örülök, hogyha tudtam segíteni a hátúszásában, és biztos vagyok benne, hogy tudtam, mert amikor oda kerültem, akkor próbáltam ezen gondolkozni, hogy mikor úsztunk ennyire gyorsan, mint mondjuk most, és soha nem volt ilyen. Szóval minden évben majdnem, hogy gyorsabban és gyorsabban úszunk hátan, és amikor oda kerültem, akkor nagyon könnyűnek éreztem azt, hogy jó, hát itt nem tudnak vele versenyezni, aztán jött a Leon, és látta, hogy mennyire úszunk gyorsan, úgyhogy elkezdett ő is gyorsan úszni. És meccselünk, és tényleg nagyon komoly, hogy ő versenyen soha nem indul el háton, és neki a hátúszás a leggyengébb úszás, nem, de valamikor megver engem edzésem. Mellen nagyon ritkán van az, hogy őt meg tudom verni, de volt erre példa, főleg a rövidebb elszámokban. És ez egy olyan oda-vissza dolog, szóval ő a legtöbb edzésen ő szokott nyerni, de van, amikor mondjuk egy ilyen gyorsabb szett, amikor gyorsabban úszunk, és sebességről van szó, inkább nem az állóképességről, akkor el tudom csípni őt, úgyhogy nagyon jó, hogy ő is ott van, és nagyon-nagyon örül szerintem ő is annak, hogy én is ott vagyok, szóval ez egy oda-vissza dolog, és elmondta tavaly szerintem, hogy én vagyok a legjobb csapattársa, vagy valami ilyesmit mondott a VB-n, úgyhogy nem tudom pontosan mit jelent az, de örülök neki.
5: A harmadik, ami eszembe jutott, ha már beszéltél arról, hogy azért megvan az úszóknak a magányossága, akár az edzéseken is, bár itt most pont az ellenkezőjét mondod, amit Amerikában tapasztalsz, tehát, hogy az órával való állandó versenyzés, és itt a számok bűveletében való gondolkodásmód, lét, mennyit lehet faragni, ez mennyire tudja felörölni az embert, mennyire kell néha ezt elengedni, vagy mennyire fontos, igenis, hiszen ez egy nagyon exakt visszajelzés, hogy hol tartok.
6: Szerintem edzéseken fontos, de annyira nem. Szóval fontos is, de nem is, és a versenyen majdnem, hogy egyáltalán nem fontos, kivéve, hogyha mondjuk világrekordokat nézünk. Szóval ez egy olyan dolog, ami van, amikor fontos, van, amikor nem. Azért nem fontos szerintem, vagy azért fontos nem erre gondolni, amikor egy ilyen téthelyzet van, vagy egy mondjuk egy döntő, egy nagy döntő, egy olimpiai döntő, akkor ha valaki időkben gondolkozik, mondjuk van egy idő a fejében, hogy mondjuk ezzel az időben én nyerek, az egy nagyon veszélyes dolog, mert lehet, hogy nem tud nyerni azzal az idővel, lehet, hogy jobbak lesznek a többiek, vagy hogyha mondjuk én arra gondolok, hogy 1:51.9, akkor maximum

0: your work, mert az a legfontosabb, és ezt tudod kontrollálni. Vannak olyan dolgok, amiket nem tudsz kontrollálni, érmeket nem tudod kontrollálni, nem én adom át az érmeket magamnak, vagy másoknak, hanem azokat el kell csípni, meg kell nyerni, és csak akkor fogod megnyerni az aranyérmet, hogyha megcsinálod érte azt a munkát, amit az igényel, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó mentalitás, és nekem ez segített a legjobban, hogy megcsinálom a munkát, akkor utána az eredmények csak jönnek maguktól, és ugye az olimpián is ez volt, hogy nem gondoltam arra, hogy most ez olimpia, arra gondoltam, hogy ez ugyanolyan 200 hát, mint amit minden nap leúszok majdnem.
1: Ez nagyon könnyűnek hangzik, de azért neked is meg kellett tanulnod versenyezni. Mert az egy dolog, hogy mit tud az ember edzésen, és ott elképesztően jó formát tud mutatni, de hát ott van egy versenyhelyzet. Ezért kérdeztem azt, hogy akkor időben gondolkodik az ember, vagy pedig abban, hogy igenis itt van egy verseny, és le kell győznöm a többieket.
0: Igen, és én olyan vagyok, aki a versenyre gondol, és én örülök is annak, amikor tudok versenyezni, mert régen mindig izgultam, és nyilván ez része volt szerintem annak is, hogy nem azt az edzésmunkát csináltam, amit éreztem, hogy nekem kell, és tudtam belülről mindig, hogy van valami, ami hiányzik, és éreztem, hogy valami hiányzik, és ezeket a dolgokat mind kijavítottuk a Bobbal, és most már úgy megyek oda a versenyekre, hogy tudom, hogy ez az edzés az ugyanaz, amit velem nyert 8 aranyat a Phelps egy olimpián, vagy amivel nyert a Leon 4 aranyat az előző olimpián, és amennyiszer megcsinálom, és amennyiszer ugye meg tudok nyerni egy döntőt, vagy meg tudok nyerni egy aranyérmet, meg tudok nyerni egy érmet, amit mondjuk így nem kellett volna megnyernem, de mégis odaértem, és meg le tudok győzni egy olyan úszót, aki jobb nálam. Ezek mind segítenek abban, hogy nőjön az önbizalom, és meglegyenek azok a tudások, azok az érzések, amivel oda megyek a következő versenyre, és ezekre gondolok, és ezeket gondolom át, mert régen nem volt ilyen, és nehezebb volt oda menni versenyre úgy, hogy nem volt előtte eredményem, mert nem tudtam, hogyan kell elérni ezeket az eredményeket, és most már tudom, hogyan kell elérni, és tudom, hogy mit csináltam. Az előző versenyen tudom, hogy nyertem meg az olimpiát, és mindig úgy megyek oda a következőre, hogy legyen az a bemelegítésnek a része, vagy a táplálkozásnak, vagy bármi ilyesminek, mit kell ahhoz csinálnom, hogy megnyerjem ezt a döntőt. És ezek tényleg egymásra épülnek, és amikor oda megyek a következő döntőre, akkor ez az egész, ez már ott van mögöttem, és vissza tudok erre nézni, hogy akkor, hogyha van valami probléma, akkor tényleg akkor, amikor ugyanez a problémám volt az előző versenyen, mit csináltam, és így menjünk tovább. Úgyhogy ezek nagyon-nagyon fontos, és nyilván ez a tapasztalat, mert a tapasztalat nélkül nehéz úszni.
1: Ez a tudatosság, ez nagyon látszik rajtad, és ugye sokat beszélsz arról, hogy gyakorlatilag azért Amerikában teljesedtél ki. De azt gondolom, hogy ez egy kétpólusú történet, hiszen az alapokat, akár a technikádat, amit nagyon sokan dicsérnek, azért azt itt Magyarországon kaptad meg, és így válik ez a történet ilyen kerekké?
0: Igen, és kellett mindkét oldalnak a munkája, és ugye ha nincsen meg itthon a technikám, akkor ott hozzáadhatjuk ezt a mentalitást, meg azt az edzés munkát, de nem lennék ugyanannyira jó, szóval kellett mind a kettő. Szerintem nagyon-nagyon jó voltam itthon is, csak hiányzott az, amit egyszerűen nem tudtam itthon megkapni, és kellett a Bobbomban ahhoz. És ez a mentalitás, ez a gyorsabb edzések, ezeket megkaptam, és amikor megkaptam, csak fél évre kellett ahhoz, hogy nyerjek egy világbajnoki címet, szóval nagyon-nagyon gyorsan meg tud változni az élet, hogyha összeállnak ezek a dolgok.
1: Na, beszéljünk akkor a közeljövőről, az Európa-bajnokságról és a tervezett számokról, mennyire kísérletezel, mennyire forrott már ki benned, hogy milyen számokban fogsz indulni, és ez mennyire vetíti előre akár a jövő évi világbajnokságot, de leginkább majd az olimpiát.
0: Igen, fontos lesz az EB, sok szempontból nyilván azért is fontos, mert ez a főverseny, erre készültünk egész évben, és imádom ezeket a versenyeket nyilván, mert végre meg tudom mutatni, hogy miért vagyok ott kint, és miket csináltam egész évben, miért dolgoztam. És végre ki tudom próbálni ezeket az új számokat, mint mondjuk a 200 pille, amik esetleg benne lehet benne lehetnek a programomban majd a 27-es VB-n és a 28-as olimpián. Nyilván azért próbálom most

0: őket ki, hogy mire eljutok odáig, hogy 27-ben hazai VB van, tudjam pontosan, hogy mi a programom, és ne, ott már ne kísérletezek, szóval ott már tudjak mindent.
1: Egy ilyen könnyed szám.
0: Igen, a legkönnyebb. Igen, a 200 pille az nekem valahol mindig is ott volt a háttérben. Nekem így nem tudom, amikor kicsi voltam, akkor jól ment. Utána nem ment annyira jól, picit elengedtem, de jól megy a 100 pillangó, szóval ki tudja, hogy mi lehet belőle. Most egészen jó eredményeket értem el benne megint. De hogyha meg nem jön össze, akkor legalább tudjuk, hogy nem jön össze, és nem kell úszni. Szóval nyilván az a baj, hogy 200 vegyes és a 200, hát ugyanazon a napon van az olimpián is, meg a VB-n is, hogy ugyanaz a program lesz a 27-es VB, mint a 28-as olimpián. Úgyhogy azt szerintem nem fogom tudni leúszni sajnos, ugye nyilván ebbe a két számban lettem érmes a tavalyi VB-n, de ezért akarom kipróbálni a 200 pillangót, mert az saját napján van, és nem ütközik se a 200 háttal, se a 100 pillével, hogyha jól tudom, és ugye a 200 hát 100 pille az külön napon van megint, ugyanúgy, mint az előző olimpián, úgyhogy az a kettőt fogom tudni úszni normálisan, de a 100 pille ütközik az 50 háttal. Úgyhogy ki tudja, hogy melyik a jobb a kettő közül, azt is most fogom kipróbálni, megint úszok 50 hát a 100 pillét is, és a 100 hát is külön napon van megint majd az olimpián és a VB-n, csak az most a 200 vegyessel ütközik az EB-n, szóval meg fogjuk nézni. Szerintem a 100 hát az alapból játszani fog a következő pár versenyemen, mert ott még nem értem el azokat az eredményeket, amiket el akartam, és ugye a VB-n már negyedik lettem tavaly, de nem azt az eredményt értem el, amit szerettem volna, vagy nem úsztam annyira jól, mint szerettem volna, de nagyon-nagyon sokat dolgozom azon a számon, hogy a következő pár évben ott legyen, és tényleg meg fogjuk nézni, hogy mi történik itt az EB-n, hogyha jól úsz a 200 pillanat, akkor lehet, hogy hozzáadjuk azt a programhoz, hogyha meg nem, akkor el kell engedni, de legalább ki fog derülni majd 3 hét múlva.
1: És jó lenne 200 háton is egy EB aranyérem, ugye? Ez igen, is egy tényleg fontos cél.
0: Nagyon fontos cél, hogy van egy VB aranyam, egy olimpiai aranyam, egy rövid pályás VB aranyam, de nincsen se rövid pályás EB, se hosszú pályás EB aranyam 200 háton, úgyhogy ez egy...
1: Úgyhogy nagyon komoly az európai mezőny, sőt, talán igen, a legerősebb.
0: Igen, és tényleg komoly, úgyhogy jó verseny lesz nyilván, de az lesz érdekesebben, hogy a 200 háttal kezdek. Szóval ilyen szerintem soha nem volt még, hogy az van a program elején, és az lesz az első szám, úgyhogy kipróbálhatjuk, milyen az, hogy azzal kezdem a programot, és meglátjuk, lehet, hogy jobb eredményeket tudok majd elérni, amiatt, mert picit pihentebb leszek. Aztán kiderül, nyilván jó lenne azért megnyerni, mert nincs még ott arany.
1: Az, hogy kipróbáljuk, illetve eldöntjük, ezekben kik vannak benne? Vagy mennyire múlik rajtad, hogy mit válasz be mondjuk egy ilyen Európa-bajnokságon?
0: Benne van a Bob, és szerintem ez egy olyan beszélgetés, ahol elmondtam a Bobnak, hogy ki akarom próbálni, mondta, hogy csináld, amit akarsz, de hogy majd lehet, hogy azért meglátod, hogy mennyire nehéz, vagy valami ilyesmit mondod, hogy majd we'll see, és akkor mondom, okay. Tavaly is ezt mondta ugye a VB-n, amikor be akartam válni a 200 vegyest a 200 háttal együtt, mert ott is úgy volt, hogy ütközött a 200 vegyes, a 200 vegyes döntője a 200 hát közép döntőjével, de ott megmutattam neki, hogy mégis meg tudtam csinálni, és akkor szerintem így jobban elhitte idén, amikor mondtam neki, hogy ki akarom azt is próbálni, mert körülbelül úgy fog kinézni a programom, hogy elindul az első nap, ott nem úszok semmit, elindul az EB, és semmit nem úszok, és utána a második nap, már ugye a 200 hát reggel délután, ha bejutok, következő nap meg már elkezdődik a 100 pille, szóval 100 pille reggel, délután reméljük 100 pille, 200 hát, és a váltó, szerintem. Tehát aztán lehet, hogy nem így van. De lesznek majd ilyen napjaim, igazából 3 számot fogok úszni, és lehet lesz egy olyan napom, amikor egy 200 vegyest úszok egy 200 pillével, szóval lesznek azért itt nehéz napok. Nyilván, hogyha minden jól sikerül, és tovább megyek ezekben, és bejutok a döntőkbe, De szerintem erről szól már nekem ez a sport, hogy ki kell próbálnom új dolgokat, és itt már azt kell keresni, hogy mik azok a számok, amikben érmes lehetek a következő olimpián következő évben.
1: Itt a beszélgetésünk vége felé, de azért természetesen a legfontosabb cél, bár már egy hazai rendezésű VB, azt gondolom, hogy ez különösen fontos lesz, de az olimpia, amelyre fontos, hogy ez kikristályosodjon, a személyes céljaid, akár versenyszámokat tekintve, akár eredményeket, akár időeredményeket tekintve. Te egy tudatos sportoló vagy, ezt többször hangsúlyoztad. Miben mutatkozik meg ez leginkább? És hogyha építed így ezt az utat, ezt a két évet, mennyire lehet ez tudatosan pont ennek tükrében, hogy most azért még több a változó és a kérdőjel annak kapcsán, hogy miben láthatunk téged?
0: Szerintem az fix, hogy a 200 hátat úszik róla, mert ezeket muszáj. Most már kijelenthetjük, hogy az én számom. És fura kimondani, mert 3 éve még más számom volt teljesen 200 vegyes, úgyhogy
1: elég hamar elfoglaltad elég a trónt. Hamar,
0: de nem mondom azt, hogy a 200 már lesz a következő főszámom, mert szerintem az biztosan nem lesz. De igen, az a fix, és nekem tényleg én próbálok okosan válogatni, mert azért itt annyira nem könnyű az a sport, hogy mondjuk valaki bevál a 6 számot, és akkor majd úszok. Ugye a Leon, amit csinált, meg ugye a Phelps is még annó, az egy elképesztő dolog, hogy 4 számot nyert a Leon, 8 számot nyert a Phelps, de hogy kell ahhoz egy olyan edzettség, hogy mondjuk én lehozok egy döntőt, és utána 20 percek, vagy 30 percek később meg oda kell állnom még egy 200-ra, azért ott lehetnek problémák, és csak úgy lehet ezeket bevállalni, hogy tudjuk pontosan, hogy megy ez, és képesek vagyunk rá. Úgyhogy próbálok úgy is edzeni alapból, de ezt már a 24-es olimpia után is elkezdtem ezen gondolkozni, hogy mik lesznek azok a számok, és próbálom ezt így már 2 évvel előtte átgondolni, hogy milyen érzés lesz, milyen lesz ezt megcsinálni, és ugye ez az EBS szerintem tökéletes időzítés, és tökéletes próba lesz majd arra, hogy végre egy világversenyen ki tudom próbálni ezeket a számokat, és meg tudom nézni, hogy mennyire vagyok rá képes, és ugye a világbajnokságon láttuk, hogy nagyjából képes vagyok ezekre a duplákra, de nyilván akárhányszor kipróbálom, annyival jobb leszek a következőre, szóval meglátjuk. 200 hát az marad, 100 hát az szerintem marad, és akkor a többibe válogatni kell, de szerintem ki fog derülni nagyon, nagyon gyorsan.
1: Ha egy picit előre ugrunk itt a beszélgetés végén a Los Angeles-i olimpiára, el tudsz képzelni most egy olyan pillanatot, egy olyan idilli helyzetet, ami ha ott megvalósulna, akkor azt mondanád, hogy igen, ezért megérte, és hogyha ennyi adatot még a párizsi olimpiai bajnoki címem után, akkor minden szenvedés megérte ez az egész út, amit végigjártam.
0: Szerintem egy arany a 200 háton egy világcsúcsa. Az tényleg azt így most aláírnám. Az egy nagyon-nagyon jó pillanat lenne, de tudjuk azért, és tapasztaltam ezt is saját magamon, hogy azért nem így működik az úszás, és nem adják csak úgy oda azt az érmet, és ugye 24-ben is úgy gondoltam, hogy nagyon nagy esélyem van, de a döntőben mégis történt olyan, hogy 190 méterig nem én vezettem, szóval ezt nem lehet tudni, és a BOM nagyon jó ebben, hogy segít nekünk felkészülni ezekre a pillanatokra, ahol nem tudjuk, hogy mi fog történni, és tényleg a váratlan dolgokra is fel kell készülni, és lesz mindig olyan dolog, ami így feljön, és amire nem számítasz, és szerintem történhet bármi, ugyanúgy készülök, ahogy eddig, és próbálok nem hátradőlni ezekre az eredményekre, mert tudom, hogy ami ott 28-ban lesz, az sokkal nehezebb lesz, mint Párizsban.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen én is.
2: Kedves hallgatók, Kós Huberttel készült beszélgetésünket hallgathatták meg a Sportemberek podcastból. Berkesi Judit volt a riporter. Ezzel a körkapcsolás végére értünk, adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A mai nap szerkesztője Szabó Bence volt, a hangmérnök Horváth Milán, Búcsúzik a műsorvezető, Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Katona Lászlóval.
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
4: Gólgazdag Remi a fővárosi rangadón. 6 gólos siker az ifjúsági női kézilabda Európa bajnokságon. Jó estét kívánok, Katona László vagyok.
3: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
4: Egy mérkőzést rendeztek a labdarúgó élvonalbeli bajnokság második fordulójában. A Kispest Honvéd MTK mérkőzésről Regős László Pál tudósít.
5: 6 gólos döntetlen a Bozsik arénában, Kispest MTK 3-3. Kispestiek kezdték jobban a találkozót, bár mezőnyfülény az MTK-nál volt, viszont helyzetekig csak a hazaiak jutottak. Álics 16-osról leadott lövése fölé ment, aztán hangya beadására érkezett Zuy Géber a hosszú oldalról, de ő sem találta el az MTK kapuját. A 15. percben viszont Zuy Géber remekül szolgálta ki a balszélről berobbanó Szamosit, aki az ötösön belülről a jobb felsőbe lőtte a vezető gólját a kispestieknek. A 22. percben ismét kispesti helyzet következett, egy szabadugás követően Boldor fejelt fölé. A 36. percben lehetett felírni az első MTK lehetőséget. 3-1-ben vezethették egy védőre az MTK-sok. Keresik 16-ról erősebbik lábával lőtt, de borzasztóan talált el a labdát, ami a jobb alsó mellett hagyta el a játékteret. Aztán az első félidő végén gyors gólváltás következett. Előbb a 44. percben Somogyi Ádám 22 méterről az MTK kapujánál jobb oldalába bombázott, megduplázva ezzel a honvéd előnyét. Majd szinte semmiből jött az MTK válasza, egy baloldali beadást Jurek elsőre nem találta el, majd visszapattant hozzá a labda, és végül felfordulatból jobbal a jobb alsóba lőtt, ezzel szépített az MTK, majd az 53. percben már a második félidőben egyenlítettek is, Bognár szolgálta ki remekül Keresit, ő pedig közvetlen közelről szerezte meg volt csapata ellen a második MTK gólt. Ezt követően mindkét csapatban benne volt, hogy megnyeri a mérkőzést, és ennek megfelelően támadókat cseréltek be a vezetőedzők is. Kérdés volt azonban, hogy melyik együttesnek sikerül megszerezni a gólt, amely akár így a játék képe alapján győztes gól is lehetett volna. Ez a 85. percben a Honvédnak sikerült, amikor is Demjén az MTK kapusa felvágta a 16-oson belül Kántort, 11-est ítelt a játékvezető, ez pedig a 87. percben Csontos a bal alsó belőtt, és úgy tűnt, hogy ezzel akár a győzelmet is megszerezheti a Honvéd, amely a hátralévő időre teljesen beszorult, próbálta őrizni az egygólos vezetést, és amikor már úgy tűnt, hogy mindennek vége, akkor Zejkovic sarokkal ugratta ki Klauszt a 16-os vonalán, Baki felvágta, az ítélet egy piros lap és egy szabadrugás, amelyet 17 méterről Bognár István végzett el, jobbal erősen középre lőtte a labdát, újvel úgy tűnt, hogy védeni tudja, viszont a rutinos kapus kezéről végül a Honvéd kapujába pattant a labda, így a mérkőzés utolsó pillanatában egyenlített az MTK, Kispest MTK 3-3.
4: Az MTK egyenlítő góljának szerzője Bognár István nyilatkozott a mérkőzést követően. A riporter Korsós Kristóf.
6: Mi volt ott a terved?
7: Abszolút ez, hogy középre dugom és beejt, visszatértél, nyilván kuktam már jobb szabadrugást, nyilván szerencse volt, kaput kell találni, nyilván ez ilyenkor nagy igazság, de most szerencsénk volt ezzel, nyilván örülök, hogy sikerült betalálnom, ugyanolyan értéke van, mint hogyha pipát kirúgtam volna, úgyhogy nyilván nem fogok keseregni. Mezőnyben azért sok feladatom van még, sok volt a kimaradás, úgyhogy bízom benne, hogy napról napra tudok épülni, nyilván így most örülünk az egypontnak. Játékképe is talán inkább a döntetlen volt reális, azért szerettünk volna nyilván nyerni, így nyilván azt mondják, elvittünk egy pontot azért így utolsó másodpercben.
6: Igen, azért elnézést ne kérje amiatt, hogy nem sarokra ment ez a szabadrugás. Ugye 0-2-ről is vissza kellett jönni, meg itt a legvégén is. Ez mit árul el erről a csapatról, hogy a legvégéig kitartott?
7: Igen, tavasszal is sok ilyen meccsünk volt egyébként, amikor 0-2-ről vissza tudtunk jönni döntetlenre. Hát most már az a pont kéne, amikor győzelemre is vissza tudunk majd jönni. De igen, hát ez a tavaszt, ha megnézzük, illetve most ezt a mérkőzést, akkor tényleg ilyen sok ilyen mérkőzésünk van. Persze most lehetne a közhelyekkel jönni, hogy nem kéne egy-két gólos hátrányba kerülni, de hát ilyen a futball, ez benne van. Úgyhogy nyilván a csapat tartása azért, hogy sokszor vissza tudunk jönni ilyen szituációban.
6: Az MTK volt az egyetlen olyan csapat, aki ilyen szoros kezdésre kényszerült, hogy 5 nap alatt 2 bajnokit játszottatok. Mennyire sikerült jó rajtot elkapni, hogy érzed most?
7: Hát nyilván 4 pont az jó rajtnak számít, annak ellenére, hogy nyilván van hiányérzetünk, de abszolút, hogyha kell válaszolni, nyilván ez egy jó rajt, hiszen 4 ponttal kezdtünk 2 meccsen. És ilyen jövő héten egy hazai mérkőzés, úgyhogy ha azt be tudnánk húzni, akkor nyilván nem lesz egyszerű dolgunk. Akkor igazából az tényleg egy jó rajt lesz akkor így összességében.
6: Még csak annyit, hogy mondtad, hogy úgy érzed, idő kell még, hogy utolérd magad. Mit satszolnál, mennyi időre lenne szükség?
7: 1-2 nap. Nem, hát meccsről meccsre, inkább napról napra, edzésről edzésre haladok. Mivel az, hogy a tavalyi formámat elérjem, azért egy pár mérkőzésre mindenképp szükségem lesz, de ezen vagyok, ezen dolgozom, úgyhogy meglátjuk.
4: Az MTK mestere Pinezics Máté is elmondta a véleményét.
8: Az első féldőhöz kell mérni, akkor azért ez nagy hajrának mondható. Én inkább onnan közelíteném meg, hogy azért lett igazságos döntetlen, mert az első fél időben belealudtunk, és olyan reakciókat adtunk, olyan távolságokat hagytunk, amiből nem tudtuk összeszedni a második labdákat, később reagáltunk. Nem is akarom ezt a részét ezt túlmagyarázni, tehát hogy rossz reakciók és rossz távolságok voltak, és ezekből jöttek össze aztán azok a helyzetek vagy gólok, amik voltak a mérkőzés első fél időben. Hozzáteszem, hogy az első fél időben is azért szemben álltunk a kapussal. 3-1-be vittük rá a belső védőre a labdát, szemben álltunk a kapussal, elcsúsztunk. Tehát az első fél időben is megvoltak azok a lehetőségeink, amikkel akár több gólt is tudtunk volna szerezni, de tisztán és józanul láttam, akkor azt el kell ismerni, hogy ott megérdemeltem vezetett már csak a reakciók miatt is az ellenfél. És ezért mondom, hogy egy ilyen szempontból igazságos döntetlen lett, mert amúgy meg, ahogy kijöttünk a második fél időben, mi nem abba gondolkodtunk, és a fél időben sem ezt mondtuk, hogy akkor jöjjünk vissza a meccsbe, és valahogyan csináljuk meg az X-et, hanem arról beszélgettünk, hogy ezt a mérkőzést ezt fordítsuk meg. Javítsuk ki azokat a hibákat, amiket ki kell, és fordítsuk meg ezt a meccset, és 2-2-nél is így cseréltünk. Tehát nem véletlen volt az, hogy átálltunk 2 belső ékre, és menni akartunk a győzelemért. Így utólag, hogy azt mondom, hogy 3-2-ről valószínű megérdemelten, és igazságos lett a 3-3.
6: Hogy hogyan volt visszaút, ezt meg egy nagyon picit feszegessük. Ugye nyilván az, hogy a fél idő előtt nem sokkal jött a szépítő gól, az ilyenkor nagyon sokat számít. Ez is kellett ahhoz, hogy olyan lendülettel tudjon kijönni a második fél időre a csapat?
8: Egyértelmű, lélektanilag ezeket sokat adnak, viszont hogyha picit elégedetlenkedtem úgymond az első fél idei reakciókkal, akkor azért azt is hozzá kell tennem, hogy egyszer 2-0-ról, egyszer pedig már nagyon-nagyon a végén 3-2-ről visszajöttek a srácok, ezért viszont óriási kalapemelés. Itt akarok rákötni arra, amit mondtam korábban is, hogy azért egy olyan folyamatban vagyunk, hogy tavaly is volt 5-6 olyan mérkőzésünk, amikor akár egy, akár 2 gólokról mi vissza tudunk jönni, mert már megvan az a mentális erőnk és az a mentális pluszunk, hogy ezeket a mérkőzéseket ne hagyjuk annyiban. Ez a része viszont egy óriási kalapemelés a csapat előtt.
4: A kispestieknél az első gólját lőtte az élvonalban Somogyi Ádám.
9: Természetesen hazai pályán nyerni szeretnénk, ez az első, úgyhogy így nagyon fájdalmas az utolsó percben 2 pontot elveszteni, de azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk a teljesítményünkkel, hiszen elég jó meccset játszottunk, és sikerült 3 gólt szereznünk, úgyhogy így értékelném a mérkőzést.
6: Ugye a Honvéd kezdett pörgősebben, koncentráltabban az első fél időben egyértelműen, viszont te mit tapasztaltál akár a pár harcokban, hogy mennyivel aktívabb MTK-t láthattunk a második fél időben?
9: Azt gondolom, az első fél időben és a második fél időben is egyébként jól játszottak, tehát egy jó csapat ellen játszottunk, jó mérkőzés volt, jó játékosok ellen, úgyhogy a párharcok mind az első, mind a második fél időben azért kemények és intenzívek voltak.
6: Kispesti szempontból mivel volt ez egy jobb meccs mondjuk, mint a múlt heti, több helyzetet sikerült ugyanis kihasználni?
9: Így van, több helyzetet sikerült, több gólt is szereztünk, azért ez nagyon fontos. Nyilván ezek a 3 bekapott gól azon javítani kell, de azt gondolom, hogy be lehet építkezni a következő mérkőzésekre.
6: Az első NB1-es gólod eléggé emlékezetesre sikerült. Ugye nyilván még szurkolók, nézők ismerkednek a neveddel, de ez mennyire jellemző rád, hogy ilyen helyzetben elvállalod?
9: Egyre jellemzőbb, és ennek nagyon örülök, próbálok minél többször lövőhelyzetbe kerülni, és ezt el is találni, sokat gyakorom a lövéseket, úgyhogy még szeretnék ilyen gólokat szerezni az idén hátra lövő részében.
4: A kispestiek mestere Mauricio Jakobacsi is elmondta a véleményét.
10: Ah, sicuramente abbiamo fatto sicuramente dei
11: biztosan előrelépés ez a ma esti teljesítmény. Úgy érzem, hogy sok szempontból sikeresnek nevezhető ez a találkozó. Egyébként pedig egy nagyon jó csapattal mérkőztünk meg, akik szintén mindent beleadtak. A 2-0 előtt már megvolt az a lehetőség, hogy ez a mérkőzés eldőljön. Tehát emlékezzetek arra, hogy Boldornak volt egy olyan lehetősége, amely aztán a keresztlécen kötött ki. Sajnos ez így végződött ez a mérkőzés. Ilyen szempontból ez csalódás, de egyébként pedig jó játékot nyújtottunk.
10: Abbiamo fatto un gol dove è stato fischiato il fuorigioco.
11: Aztán a második félidő elején volt egy találatunk, amelyet sajnos Les miatt érvénytelenítettek. Ott könnyen eldőlhetett volna a mérkőzés, és lehetett volna 3-0 a mi javunkra. Utána elszenvedtünk egy második találatot, amely nagyon hasonló volt ahhoz, amit először elszenvedtünk. Sajnos ez így alakult, de gratulálnom kell a csapatnak, mert a végig hittek önmagukban, és végig nagyon jó teljesítményt nyújtottak.
10: Devo fare i complimenti alla squadra che ha insistito a voler vincere la gara e non mantenere il pareggio.
4: Holnap 3 mérkőzés rendeznek az élvonalban, 15 óra 30 perctől Újpest-Debrecen, 17 óra 30 perctől pedig a Győr-Nyíregyháza és a Ferencváros vasas találkozókat rendezik. Mindegyik összecsapás kezdési idejét előrébb hozta a Magyar Labdarúgó Szövetség, az indok az energiafelhasználás csökkentése, így természetes fényben játszhatják le a bajnokikat. A tabellát az MTK vezeti 4 ponttal, a Kisváda szintén 4 szerzett ponttal a második. Távozhat a Győrtől Vitális Milán, az Eto csapatkapitánya ugyanis összekülönbözött Efrain Juárez vezetőedzővel. Vitálist a Bissen elleni konferencialiga visszavágó félidejében lecserélte a mexikói mester, majd a Vippáholyban ült le a válogatott középpályás a kispad helyett. Sajtóhírek szerint a Varga Barnabást is foglalkoztató AEK Athén lehet a labdarúgó új állomás helye. 3 másodosztályú mérkőzés elmaradt ma, a DVTK Szent Lőrinc, a Mezőkövesd Ajka, illetve a Szeged BVSC találkozók esetében a vendégcsapatok utazási problémákra hivatkozva nem egyeztek bele a módosított kezdési időpontokba. 3 összecsapást azonban megrendeztek. Gyirmót Kozármisleny 2-1, Novák Csanád 2 góljával, Kecskemét Tiszakécske 1-1. A Kazinc Barcika Videoton találkozóról Marosréti Ervin tudósít.
12: Nagy fordítás a hajrában, Kazinc Barcika Videoton 3-1. A kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben, az első 20 perc eseménytelenül telt a Videoton Kazinc Barcikai vendégjátékán. A fehérvári együttesnél idegenben is többet volt a labda, a barcikai védelem azonban stabilan állt a lábán. A kánikulai hőség érezhető volt a játékosok teljesítményén, mindkét csapat tette a dolgát, a látványos futball azonban elmaradt. Az első fél óra végén viszont egy pontrúgást gólra váltott Pető Tamás csapata. Nagy Dominik legurította, Zsótér Donát pedig jó 20-ról ballal a jobb felső sarokba tekerte. A labda kifelé csavarodott, a lövés így védhetetlen volt. A helyzeteket tekintve nem, a játék képét nézve viszont volt előjele a vendégek vezetésének. Zsótér gólja után azonban aktívabb lett Kuttor Attila együttese, Hudák szögletből igyekezett veszélyeztetni, a szünet előtt pedig az egyenlítés is összejött a Barcikának, szintén egy pontrugás után. Ferenci harcolt ki egy szabad rúgást az alapvonal közelében, amit Hudák nem beadott, hanem visszagurított, Ferenci pedig egy igazítás után a bal felső sarokba tekert. A hazai gól előtt és után derekas tornáztatta meg Kocsis Botondot, de a fiatal kapus mindkétszer jól vizsgázott, védte a jobb alsó felé tartó labdát. A szünetre tehát 1-1-es döntetlennel vonultak a csapatok, a fordulás után pedig folytatódott derekas és Kocsis párharca, továbbra is a hazai kapus sikerével. A vidi szélekről érkező beadások után veszélyeztetett, a Barcika pedig a kontráiban bízott, az egyébként kiegyenlített mérkőzésen. Ezeknél a kísérleteknél azonban a befejezések rendre pontatlanok voltak. A hőség ellenére az utolsó negyed órára a vendégek feljebb tolták a vonalaikat, igyekeztek már a barcikai térfélen zavart okozni. A meccslabdát egy újabb pontrúgás hozta el, de Nagy Dominik hiába tekert pontosan az 5-esfelesre, Cif Dominik elvétette a kaput. A Kuttor csapat viszont kihasználta a lehetőségeit. A 89. percben egy pontosan lejátszott kontratámadás után Ferenci gurított a rövid alsó sarokba, majd közvetlenül a középkezdést követően Okorovkó kapott egy indítást, végigvitte a vendégek térfelén és higgadtan a rövidbe helyezett. Ezzel a Barcika bebiztosította a győzelmét egy olyan mérkőzésen, ahol a lefújás után a helyzeteit jobban kihasználó csapat örülhetett. A Merkantil Bank Liga második fordulójában Kazincz Barcika Videóton 3-1.
4: A barcikaiak mestere Kuttor Attila értékelt a mérkőzést követően.
13: Egy feljutásra esélyes jó csapat ellen, akik ugye egy hazai győzelemből jöttek, az nagyon nagy fegyvertény megfordítani a mérkőzést, és utána a végén eldönteni, úgyhogy nagyon örülünk neki. Szokták mondani, hogyha van egy csapatnak mondjuk 5 döntetlenje egymás után, az elkövetkezendő 2 mérkőzés dönti el, hogy az pozitív vagy negatív. Ha 2 nyer utána, akkor pozitív. Ha a 2 veszít, akkor ugye általában az azért negatív. Úgyhogy igen, az idegenbeli múl az egy tartást mutatott. Ugyanabból harcoltunk ma is, és erőfeszítéseinket egy győzelem koronáztuk. Kooperációs játékosok egyet edzettek velünk, velük most ismerkedünk, de ők is ugye hozták, amiért beálltak a mérkőzésen. Ugye a csapatkapitányunk, a Kártik Bálint sérüléssel bajlódik, úgyhogy ez is egy ilyen határeset volt, ez a 20-30 perc, amit játszott, de hál' Istennek megérte, úgyhogy bízunk benne, hogy nem lesz nagy problémája. Abszolút nem a számolgatásból vagy a pontokból indulunk ki, ami előbb is elmondtam, hogy minden mérkőzésre megpróbálunk a legjobb tudásunk szerint felkészülni, és a legjobbunkat kivinni a pályára, és meglátjuk, hogy az mire lesz elég az egész a mérkőzésen, következő mérkőzésen is, és az egész bajnokságot tekintve.
4: Ferenci János, a Kazincz Barcika játékosa nyilatkozott, a riporter Parosréti Ervin.
12: Egy nagyon fontos győzelmet alatott a Color City Kazincz Barcika méghozzá. Talán mondhatjuk, hogy az egyik bajnok esélyes vagy feljutásra esélyes csapat ellen, hiszen 1-1-es félidő után 3-1-re sikerült legyőzni a Videótont. Elsősorban a türelmes játéknak köszönhetően?
14: Igen, illetve a helyzet kihasználásnak is mondhatom ezt, mert berúgtuk a második fél időbe azokat a helyzeteket, amivel úgymond eldöntöttük a meccset. Nyilván nem úgy indult az első fél időben a játék, egy picit döcögött, de szerencsére a gólra tudtunk még a szünet előtt válaszolni, és akkor szünetben egy picit rendeztük a sorokat, cserélt is a mester, úgyhogy egy picit stabilabbak voltunk, mind védekezésben, mind támadásban.
12: Érdekes volt látni ezt a mérkőzést, hogy annak ellenére a barcikai csapat átadta a területet, a Videóton birtokolta többet a labdát, hogy otthon játszottatok, azért ehhez azt gondolom, hogy hazai közönség előtt valóban szükséges a türelem.
14: Igen, nyilván ez most nem kifogás, de a nagy meleg is közre játszott ebben, egy picit tudatos volt az, hogy átadjuk a területet, és úgymond kicsit okosabban kezdünk játszani, de megmondom őszintén, hogy ez annyira egyébként nem fekszik a csapatnak, mert a második fél idő, amikor bátrabban játszottunk, már sokkal jobban néztünk.
12: Az első fél időben 2 pontrugásból született egy-egy gól, de azért az lényeges volt, azt gondolom itt a folytatást tekintve, hogy Zsótér Donát valóban gyönyörű találatára, amivel vezetett a Videóton, még a szünet előtt sikerült a jó voltatból egyenlíteni.
14: Így van, tényleg, ahogy az előbb is mondtam, hogy jókor jött, a szünet előtt úgymond sikerült kikozmetikázni a góllal az első félidőt, és így nyugodtabban tudtunk a másodikra már kijönni, hogy nem hátrányban vagyunk, hanem kezdődik egy új meccs, és egy félidőt kell megnyerjünk, ami sikerült is.
12: Kuttor Attila csapatainál azért rendszeresen bevált dolog az, hogy jól kontrázik. Hát ezt is sikerült megmutatni, mert talán inkább a vendégvezetés lógott a levegőben, hiszen oldalról nagyon sok beadás érkezett fehérvári részről a kaputok elé. Mégis a hajrá egyértelműen a barcikájé volt, 2 kontrát sikerült gyakorlatilag 2 percen belül végigvinni, és ezzel zártátok le a mérkőzést.
14: Így van, hát a mester szokta pont azt mondani, hogy mi nem azért védekezünk, hogy kibekkeljük a meccset, hanem azért védekezünk, hogy védekezésből tudjunk ilyen kontrákat, támadásokat vezetni, jó helyen vegyük fel a labdákat, és tényleg sikerült 2 ilyen szituációból 2 volt lőni itt a végén, úgyhogy abszolút elégedettek lehetünk.
12: Így azért jó a rajt, mert volt egy kevésbé eseménydús mérkőzésetek a szezonnyitón a BVSC ellen, ami gól nélküli döntetlennel zárult, most viszont hazai pályán, hazai közönség előtt megvan a 3 pont.
14: Igen, igen, abszolút pozitív, még veretlenek vagyunk két meccs után, úgyhogy bizakodóak vagyunk, csinálni kell tovább, nem lesz egyszerű ez az NB2-es szezon, mert masszív csapatok vannak, de el kell vegyük a versenyt, hozzá kell szokni ehhez, nyilván vannak olyan játékosok, akik többet szerepeltek már NB2-be, tapasztaltabbak, de azért nálunk is vannak fiatal játékosok, fel kell vegyék a ritmust, de én úgy érzem, hogy stabil csapat lehetünk ebben az évben.
4: A bajnokságot a Gyirmót vezeti 6 ponttal, a Kazincz Barcika a második. A MOL Magyar Kupa első fordulójában a 2023-ban döntős Budafok már is búcsúzott, a szintén harmadik ligás Iváncsa 2-0-ra nyert hazai pályán. Gulácsi Péter nem utazik el az RB Leipzig labdarúgó csapatával az ausztriai felkészülési edzőtáborba. A lipcseiek megerősítették, hogy a korábbi válogatott kapus jelenleg tárgyalásokat folytat egy másik klubbal, ezért nem utazik el az edzőtáborba. A 36 esztendős Gulácsit, aki eddig 11 évet töltött Lipcsében, a spanyol Villarreal-al hozták hírbe. A 35 esztendős Danny Welbeck a Chelsea labdarúgója. Az angol támadó a Brightontól érkezik a londoniakhoz, 2 éves szerződést írt alá. Felkészülési mérkőzésen a Real Madrid 2-2-es döntetlent játszott a Fiorentinával, pedig a Blancók 2 góllal is vezettek. Jövő héten a Grupama Arénában játszik a Real a Ferencvárossal. Az Európai Labdarúgó Szövetség bizalmi szavazás útján készül eltávolítani posztjáról a Nemzetközi Szövetség elnökét, ha Gianni Infantino nem hajlandó önként lemondani, írja a London The Telegraph. A lap szerint adott esetben mind az 55 UEFA tagország Infantino távozása mellett fog voksolni, azzal együtt is, hogy a FIFA elnök időközben a tiltakozási hullám hatására úgy döntött, felhagy azzal a tervével, hogy magánbefektetőknek adja el a világbajnokságok kereskedelmi jogainak egy részét. A kanadai hatóságok közel 21 ezer olyan szurkolónak utasították el a vízumkérelmét, aki a 2026-os labdarúgó világbajnokság Vancouveri és torontói meccsére szeretett volna bejutni az észak-amerikai országba. A tömeges vízum megtagadások leginkább a gánai, kolumbiai és mexikói drukkereket érintették. Derült ki a kanadai bevándorlási, menekültügyi és állampolgársági hivatal összegzéséből. Rufnagy Dórával erősítette meg keretét a női kosárlabda NB1-ben 7. helyen végzett Szekszárd, a tolnaiak korábban a válogatott Rátkai Eszter és Tóth Orsolya, továbbá a kubai Nahomis Vargas Hardiv érkezését jelentette be. A Jégkorong Erste Liga előző idényében döntős, Korona Brassó pedig megszerezte a Gyergyótól a finn Matthias Haranent, a DVTK Jeges Medvék pedig bejelentette Tóth Péter visszatérését. A 21 éves játékos a miskolci utánpótlásban edződött, majd a 2023-24-es szezonban Észak-Amerikába igazolt, ahol 2 junior ligában szerepelt. Tóth még nem játszott a felnőtt korosztályban, ez lesz az első Erste Liga idénye. 6 góllal 35-29-re győzött a magyar női ifjúsági kézilabda válogatott Svédország ellen. A romániai Európa bajnokság E csoportját így megnyerte Kun Attila szövetségi edző csapata. A férfi U18-as válogatott pedig Montenegrót verte 33-24-re, de így is csak a 9.-16. helyért folytathatja majd az EB-t a csapat. Európa bajnok a Kropkó Márta, Szalai Fanni, Dévai Márk, Léman Csongor összeállítású magyar triatlon vegyesváltó, a lengyelországi sprintverseny 300 méter úszásból, 8 km kerékpározásból és 1,6 km futásból állt. 20 váltó indult, a magyarok eddigi legjobb szereplése korábban egy EB bronz volt még a tavalyi esztendőből. A férfiaknál Nagy Dándor, a nőknél Békési Eszter nyerte a 44. Balaton átúszást. Tugyi Zétény ezüstérmet szerzett a Bakuban zajló ifjúsági birkózó világbajnokság 80 kg-os kategóriájában. Az Isabel Thorpe, Ranhau Tomblin brit kettős győzött a szinkronúszók vegyes páros szabad programjában a Párizsi Vizes Európa bajnokság verseny napján. A hölgyeknél az Anna Maria Alexandri, Irini Marina Alexandri görög kettős nyerte az aranyérmet. Súlyos balesetet szenvedett a 9-szeres világbajnok francia Sébastien Ogier és navigátora Julien Ingrassia a finn rally szombati verseny napján. Mindkettőjüket kórházba kellett szállítani. A duó az élen állt, amikor a 17. gyorsasági szakaszon Toyotájuk nagy sebességgel letért az útról. A szervezők tájékoztatása szerint mindketten saját erőből ki tudtak szállni a járműből, és eszméletüknél voltak. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket. További kellemes rádiózást, viszonthallásra.
3: Ez volt a Sportvilág. Budapest. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
15: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm a stúdióban Waltner Robertet, akivel majd nagyon sokat beszélgetünk futballról, de kezdjük azzal, hogy úgy látom az arcodon, hogy elég jól le vagy barnulva. Ma is tartottál edzést ebben a hőségben?
2: Én is köszöntök szeretettel mindenkit. Igen, volt reggel is egy edzés, de amúgy is nekem olyan a bőröm, hogy kimegyek a napra, akkor én rajtam hamar meglátszik. Amúgy napallergiám van, úgyhogy én próbálok mindig a tehetem akkor a hűvösebb részre menni, de a pályán erre nincs lehetőség, úgyhogy elég meleg volt a mai napon is, pedig reggel 9-kor kezdtünk.
1: Kerestem a minap, hogy hol edzősködsz, most úgy lemaradtam egy kicsit a pályafutásodról, NB1-ben tudtam, hogy nem, NB2-ben sem találtalak, NB3-ban szintén nem, de aztán, ahogy beszéltünk telefonnal, elárultad, hogy most felnőtt csapatnál nem jutott neked kispad.
2: Igen, hát egy teljesen kiszámíthatatlan egy edzőnek ilyen szempontból az élete, mert nekem volt olyan az edzői pályafutásomban, hogy az egyik csapattól kedden távoztam, és utána vasárnapán megegyeztem a másik csapattal, az Alegerszeggel. Most november óta nem volt csapatom, és megmondom őszintén, dolgozni akarok, és lett egy olyan lehetőség, hogy a fiam Kaposváron játszik az utánpótlásba, az U14-be, és nekem ez egy motiváció volt, hogy ezt a korosztályt elvállaljam a fiam miatt. Nyilván nem csak a fiamnak akarok segíteni, hanem az egész korosztálynak, a gyerekeknek segíteni szeretnék, de nekem, mint edző, ez egy nagyon jó kihívás, hogy a fiammal napi szinten együtt dolgozhatok.
1: Értem én ezt, hogy ez nagyon jó dolog, de hát azért már tettél le annyit itt edzőként is a magyar labdarúgásban, hogy az ember azt gondolná, hogy jut neked egy kis pad.
2: Igen, remélem, hogy majd előbb vagy utóbb megtalál egy lehetőség, de addig is én nem otthon szeretnék ülni és várni, hanem dolgozni szeretnék, és hogyha megtalál egy lehetőség, akkor majd az ember elgondolkozik azon, hogy belevág-e a munkába, vagy nem. Én bízok benne, hogy majd előbb-utóbb megtalál, addig meg szeretnék minél jobban elfoglalni magam, és kihasználni ezt az időt munkával, és a gyerekeknek segíteni.
1: Gondolom, így jutott időd arra is, hogy nézd a világbajnokságot, és nem lennék meglepve, ha örültél volna annak, hogy az argentin válogatott lett a világbajnok, hiszen azért a pályafutásod során ott is megfordultál.
2: Igen, én az argentinoknak szurkoltam, sajnáltam is, hogy nem sikerült nekik újra világbajnoknak lenni, bár én azt gondolom, hogy végignézve az összes argentin meccset én megnéztem, nagyon nagy dolog volt ez is, hogy döntött tudtak újra játszani, mert azért nagyon sok jó csapat volt, és élmény volt őket látni, azokat a meccseket, ahogy a döntőig eljutottak. A döntő az nem úgy sikerült, ahogy mindenki várta, vagy hogy ők saját maguk elvárták volna saját maguktól. Jobbak voltak a spanyolok, de azért hozzá kell tenni, hogy aki nem focizott, az nem tudja, hogy milyen lehet például Messinek 39 évesen regenerálódni, 4 naponta meccset játszani, úgy, hogy ebbe volt, ha jól emlékszem, 2 hosszabbítás, ahol ő végigjátszott azokat a mérkőzéseket, tehát ez már egy óriási csoda, hogy 39 évesen egy ilyen sorozatterhelést egészen a döntőig ezt így saját magát tudta regenerálni. Nyilván a végén nem volt annyira friss már, de 39 évesen még én se tudom megmondani, mert én csak 37 éves koromig játszottam, de azt tudom, hogy amikor játszottam 37 évesen, és szombaton lejátszottam egy meccset, akkor körülbelül olyan szerdára voltam olyan állapotban, hogy egy kicsit így frissnek éreztem magam. Na most a Messi meg nemzetközi meccset, egy világbajnokságon 4 naponta meccset játszani, tehát aki azt mondja, hogy csak azért játszik a Messi, mert hogy mekkora tehetség és mekkora zseni, a szervezetét föl kell készíteni erre a sorozatterhelésre, tehát nem csak a Ronaldo edz keményen, és nem csak a Ronaldo profi, hanem a Messi is az, csak nyilván a Ronaldónál ezt jobban előtérbe helyezik, tehát a Messinél nem csak ez a zsenialitás van, hanem kőkemény munka is van mellette.
1: Bár sokak szerint most jobb formában volt, mint 4 éve, talán annak is köszönhetően, hogy most nincs olyan terhelésnek kitéve, hogy Amerikában játszott, és mondjuk nem egy spanyol bajnokságban.
2: Igen, erről lehetne többet beszélni, erről talán ő saját maga tudná elmondani legjobban az álláspontját, a véleményét. Nagyon nagyszerűen játszott, tehát élmény volt nézni, hogy hozzáért a labdához. Nem volt véletlen az, hogy az ő gólbasszával nyertek többször, akár az angolok ellen a két megmozdulása, de nem is tudom, melyik meccsen volt egy beindulása a védelem mögé a 16-oson belül, ahol bal külsővel úgy vette át a labdát, hogy nem vesztett ütemet, és a következő lépésnél meg felrúgta a rövidbe, tehát hogy én szerintem az egész világbajnokságon, ha talán két vagy három játékos meg tudta volna ezt csinálni, tehát óriási zseni, és én bátran kimerem így jelenteni, bár ezt csak hozzáteszem az én véleményem, nem hiszem, hogy valaha fogunk látni még egy ilyen labdarúgót, mint a Messi.
1: Hát persze ezen vitatkozunk folyamatosan, ugye azt mondja valaki, hogy Pelé volt a legjobb, Maradona volt a legjobb, az igazi Ronaldo volt a legjobb, és így folytathatnánk még néhány játékossal a sort, bár nem olyan sokkal. Viszont azt is mondják, akik mondjuk nem Messi rajongók, hogy azért a világbajnokságon nagyon védték őt, és segítették a játékvezetők. Te hogy láttad?
2: Én azt gondolom, hogy egy eset volt az, ahol lehet, hogy egy másik játékos van ott, akkor egy szigorúbb ítélet született volna. Talán az első mérkőzésen volt, amikor rálépett az ellenfélnek a Achilleszére, vádliára, ami elég csúnya volt, de ahogy én néztem, azt az esetet nem volt szándékos, meg ami Messire amúgy se jellemző az ilyen szabálytalanságok.
1: Magyarországon emlékezhetünk rá, hogy kiállították Vancák Vilmosról.
2: Igen, de amúgy nem jellemző rá az ilyesmi.
1: Mondjuk az első válogatott meccse volt.
2: Én mindig azt mondom, mint játékosként is azt mondtam, meg edzőként is, hogy igazságosnak kell lenni, hogy mindenkire ugyanaz a szabály vonatkozzon, de tényleg sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a Messi esetében, ha én lettem volna a játékvezető, én ugyanígy döntöttem volna, mint az a játékvezető, és szerintem, hogyha a másik 9 játékvezető vezette volna azt a mérkőzést, mindegyik ugyanígy döntött volna. Ő az egyik legnagyobb zseni ebbe a labdarúgásba, és nem csak ebbe a korszakba, tehát össze lehet hasonlítani a Pelével is, meg a Maradonával is, szerintem mindegyiknél jobb, a statisztikája is mutatja meg, tényleg ők is zsenik voltak, a legnagyobbak voltak, de szerintem Messi az csak egy van, és ez saját magának kivívta, hogy egy ilyen esetben, amikor szabálytalankozik, más elbírálás van nála, mint egy másik játékosnál, tehát egy nem is tudom, hogy olyan nevezem tiszteletnek, vagy az egész pályafutás, amit elért, hogy...
1: Mondta játékvezetőnek, hogy nem tisztelsz engem.
2: Volt ilyen is. Igen, de hogyan mondjam, ez tényleg ő megteheti, szóval, hogy én is teljesen másképp nézek ő rá így játékosként, tehát ő van a teniszben a Federer, a kosárlabdában ott van a Michael Jordan, mindenki mondja, hogy a LeBron James, hogy statisztikában, de hogy az összes régi, mert nagyon sok klasszis volt a Larry Bird-től elkezdve a kosárlabdában, és mindig azt mondja, hogy a Jordan, nem a LeBron James. Itt meg most pont ebbe a generációban Messi, tehát nem a régi, hogy most már az argentinok is elismerik a Messit, hogy a nagy része most már a nagy százaléka azt mondja, hogy Messit előrébb helyezik a Maradonánál is.
1: Nekem van egy ismerősöm, aki egy hölgy, aki Argentinában született, és utána tanult meg magyarul, amikor Magyarországra került fiatalon, de élt utána többet Argentinában, és azt mondta neki, csak egy valami hiányzik, most jelenleg nem ott él, az argentin futballmeccseknek a hangulata. Ezek ennyire speciálisak?
2: Hát ezt mindig tőlem megkérdezik, és tényleg, tehát, hogy ez csak azt tudja, nem adja vissza a televízió egyáltalán. Tehát most a világbajnokságon is lehetett hallani, hogy szurkolnak az argentinok, egyik csapat se tud, még csak hasonlóan se, de nem adja vissza a televízió azt a szurkolást. Tehát ott tényleg, hogy aki teheti, és akar egy igazán hangulatos futballmérkőzést, az menjen ki, ha teheti, utazzon ki Argentinába, mert soha az életében nem fog látni sehol hasonlót, és egy életre szóló élmény lesz neki. Én voltam több mérkőzésen, válogatott mérkőzéseken, bajnokok ligája mérkőzésen, nemzetközi mérkőzésen voltam Olaszországban, tehát tényleg Németországban, Bayern München meccsen nagyon sok helyen voltam, és láttam mérkőzést, tehát meg se közelítik az argentin bajnoki mérkőzésnek a hangulatás, és nem a Boca Juniorsra kell gondolni, vagy a River Plate-re, hanem egy másik csapatnál ugyanolyan, vagy hasonló hangulat van. Tehát én talán úgy tudnám jellemezni, hogy van ez a szurkolótábor, és mint hogyha lenne egy koncert, és egy színházi előadás, és egybe a három, mert tényleg ott elkezdődik a mérkőzés, de ott a szurkolók már előtte egy órával, másfél órával már hangulatot csinálnak, és szinte félig tele van a stadion, háromnegyedik tele van a stadion, és fél órával a meccs kezdése előtt meg telt ház van, és amikor vége van a mérkőzésnek...
1: És ez nem 20 ezer néző.
2: Igen, 60 ezer néző mondjuk, attól függ, hogy mi a befogadó képesség, és amikor vége van a mérkőzésnek, nem egyből távoznak, vagy nem, még van hátra 5 perc a meccsből, és akkor elkezdenek hazafelé indulni, hogy előbb kiérjenek a stadionból, a meccs után is még ott maradnak, és énekelnek. Tehát, és rendezzenek
1: van. És mi van, akkor veszít a csapat?
2: Hát igen, akkor azt nem nagyon boldogok, de én azt vettem észre, amikor kint voltam, hogy ott azért nem az van, hogy éles kritikát fogalmaznak meg a szurkolók, hanem akkor is a csapat mellett vannak. Tehát ők akkor is szeretik a csapatukat, hogyha egy rossz teljesítmény nyújtanak, bár hozzáteszem, hogy az argentin játékosoknak olyan a mentalitása, hogy nem lehet olyat mondani egy mérkőzés után, hogy ne adtak volna bele mindent, vagy rossz volt a mentalitásuk, mert mindegyiknek nagyon jó a mentalitása, egyénileg és csapatszinten is. Esetleg az egyik rosszabb napot fogott ki, vagy játékbeli különbség, minőségbeli különbség van a két csapat között, és nem lehet mindig nyerni, de hát nyilván a vereséget is méltóképpen el kell viselni.
1: Nyilván azért beszéltünk sokat ugye Argentináról, mert te is játszottál ott, voltál ott, de a spanyolok nyerték a világbajnokságot. Az ő játékukat milyennek tartottad? Hát mint edző.
2: Igen, hát nekem tetszik a spanyolok, pont hát a fiam az óriási spanyol szurkoló, és Barcelona szurkoló is, és mondtam, hogy fiam, hogyha nézzük együtt a döntőt, akkor nem szólhatsz, meg ne idegesíts fel apádat. De örültem a kisgyerek, hogy láttam, hogy örül. Egyébként szomorú voltam, mert szeretem Argentinát, de a Messit az kimondottan. De tényleg egyszerűen itt taktikailag ez a labdabirtoklásra alapuló játék a spanyoloknak, annyira fölé nőttek az argentinoknak, hogy valamikor szinte a félpályán nem tudtak kijönni. És
1: de ezt a franciákkal is megcsinálták.
2: Igen, igen, tehát ez mutatja azt a minőséget, és ez szerintem ez vissza lehet menni az utánpótlásig, hogy nevelik ki ezeket a játékosokat. És szerintem, hogyha most ebből a csapatból most kivennének 6 játékos, és 6

0: bat akarta az országának, saját magának, a csapatának. Így döntött, mérlegelt. Egyszerűen valamikor el kell fogadni azt, és el kell ismerni, hogy a másik csapat jobb volt.
1: Összességében ez a 48 csapatos világbajnokság, ez hogy tetszett neked?
0: Az elején, megmondom őszintén, nekem annyira nem. Aztán utána egyre jobban. Tehát, hogy meglepetést tudtak okozni egy pár kis csapat, bár volt valamelyik, amelyik nem tudott fölérni ez a szinthez, de nagyon sok meglepetés volt, ami tényleg...
1: Például az argentinok jelenti, az 5 foki szigetek, hogy milyen remekül játszott.
0: Igen, tehát hát tényleg izgalmas, vagy nem gondoltam volna. Én gondoltam, hogy jó, akkor remélem, hogy a Messi majd rúg egy Mester 3-ast, és akkor még növeli az előnyét az örökös góllövő listán. Tehát tényleg voltak olyan meglepetések, és ezek a kisebb csapatok, hogy nem számít rá az ember, hogy minőségben is olyan futball tudnak, hogy bemutatni, hogy már nemzetközi szinten szinte nem lehet tutira menni egyik válogatott ellen se, mert akkor fog jönni a hideg zuhany, és erre már múltban is volt példa, de ahogy haladunk az időbe, most már egyre jobban azt veszem észre, hogy a csapatok között csökken a különbség, tehát, hogy nehéz már megverni bármilyen csapatot. Tehát egy jó csapatnak is maximálisan föl kell készülni bármilyen válogatott ellen, mert ha egy kicsit kienged, akkor már meglepetést okozhat a másik.
1: Emlékszem rá, hogy beszélgettünk itt a Nemzeti Sportkörben kollégákkal, és sokan azt gondolták, hogy majd például a spanyolok a Curaçao válogatottja ellen megdönthetik akár a magyar csúcsot is, mert hogy ugye 10-1-jel mi tartjuk még mindig Salvador ellen 1982 óta, aztán lett egy nagy hatalmas döntetlen mondjuk egy ilyen mérkőzésen, tehát ezek biztos, hogy érdekes dolgok voltak, és 48 csapattal ment eddig a VB, mondom, hogy eddig, mert hogy augusztus 14-én most állítólag szavaz a FIFA arról, hogy felemelik a létszámot 64-re. Lehet ezt még bővíteni?
0: Nem tudom, hát most nyilván minden embernek megvan a saját maga elképzelése erről, meg a véleménye, meg nyilván vannak érdekek is, hogy most itt vagyunk például mi magyarok, mi is azt szeretnénk, hogy jussunk már ki a világbajnokságra és újra látni a magyar csapatot. A magyar csapat egyébként bizonyos válogatottaknál erősebb, és mégse tudott így kikerülni a világbajnokságra. Ilyen szempontból azt gondolom, hogy jót tenne a magyar focinak, hogyha megemelnék, mert akkor valószínű, hogy kijutnánk, és akkor lehet, hogy ha jó teljesítmény nyújtanánk, hogy meglepetést csinálnánk, akár tovább jutnánk a csoportból, vagy tényleg egy jó teljesítmény nyújtanának a játékosok, több játékos kikerülne mondjuk külföldre, nevesebb csapatokhoz, és akkor ezáltal a magyar foci jobban ott lenne szem előtt. Ilyen szempontból azt mondom, hogy jó lenne. Minőség szempontjából azért tényleg régebben a legjobb csapatok voltak ott, és szinte majdnem mindegyik meccs ilyen nagyon izgalmas kiki meccs volt. Így a 64-nél az eleje azért nem lesznek ilyenek, tehát ott azért valószínű, hogy aki játszik ilyen fogadásokat, sokat el fog találni, mert nem nagyon lesz meglepetés.
1: Igen, de hát valószínűleg nem európai csapatok jutnak még lehetőséghez, hanem a világ több tájáról inkább jutnak még be csapatok a 64-be, tehát nem biztos, hogy ez nekünk segít.
0: Hát ha nekünk nem segít, akkor viszont azt gondolom, hogy nem sok értelme van. Még így, ahogy volt, azt mondom, hogy ez még úgy belefér, de ha még több ilyen gyengébb minőségű válogatott, nem hiszem, hogy a szurkolók is erre a mérkőzésre lennének kíváncsiak, bár ők is megkapják a lehetőséget, de azt gondolom, hogy nem így kéne megkapni a lehetőséget. Biztos, hogy megvan ennek a marketingje, meg a, hogy miért akarja ezt a FIFA, de azt gondolom, hogy ami most volt, ennél tovább már nem kéne menni.
1: Ha már a FIFA-t emlegetjük, akkor nem mehetünk el szó nélkül két dolog mellett. Az egyik, hogy azért a VB első 4 csapatából 3 európai volt, tehát nem történt meg az a nagyon nagy áttörés, mert Argentina, hogy bejutott a 4-be, nyilván ez nem meglepetés, hiszen világbajnoki címvédőként érkezett. Illetve a másik, hogy most elterjedt a napokban, hogy a FIFA szeretné a marketing jogokat értékesíteni, kiadni egy külsős cégnek, hogy még több pénz áramoljon be a labdarúgásba a világbajnokságon keresztül. Ehhez mit szólsz?
0: Én is olvastam, hogy nem tudom, hogy ebből mi fog lenni, de És egyébként pont most

0: csapata ugye európai volt, de azért a brazil válogatott például az nem úgy szerepelt, hogy az ember elvárná tőlük. Ráadásul még a stílusuk is megváltozott, ami jellemző volt a brazilokra. Ez is változott, de lehet, hogy a következő világbajnokságon ez az arány meg fog fordulni. A németek is biztos, hogy össze fogják magukat kapni. Szerintem egy...
1: Az olaszok meg ott se voltak.
0: Igen, tehát, de már háromszor. Szóval egy olasz válogatott, hogy elképzelhetetlen volt régebben, hogy ne lássuk az olaszokat a világbajnokságon. Meg jó is volt nézni a meccseket, amikor az olaszok játszottak. Nem tudom, megmondom őszintén, nem is szeretnék ebbe így véleményt formálni, hogy a FIFA így kiadja ezeket a jókat, és nem is tudom, hogy mi lesz, mert így van a másik tábor, ami ellenzi.
1: Na most állítólag ma kijött egy közlemény, hogy lehet, hogy egy kicsit visszakoznak, mert nagyon nagy volt az ellenállás ebben az irányba. Nem a 64 csapatra, hanem a kereskedelmi jogok.
0: Igen. Nem tudom, hogy nyilván vannak az érdekek, de én úgy érzem, ez én túl pici vagyok, hogy ebbe ilyenbe belemenjek és véleményt formáljak, meg nem is az én asztalom ez, úgyhogy nem is szeretnék ebbe véleményt formálni.
1: Hát valahogy úgy lenne jó a VB, ha már mi is ott lennénk, ez viszont biztos, hogy megegyezhetünk.
0: Akkor azt mondom, hogy legyen 64, hogyha minket, magyarokat ez segít, mert én is nagyon szívesen szurkolnék a magyar csapatnak. Meg az egész ország azt gondolom, hogy ki van erre éhezve, hogy a magyarok megint ott legyenek a világbajnokságon, bár azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődött a válogatott, és az egész magyar foci fejlődött, hogy talán még most se lehet azt kijelenteni, hogy nekünk teljesen realitás az, hogy mi kijussunk akár az EB-re is, szóval még most is azt mondom, hogy nekünk ez a bravúr kategória, hogyha kijutunk akár egy EB-re, vagy akár egy VB-re.
1: Azért a te idődben, amikor te voltál a válogatottnál, akkor nem volt ilyen nagy szeretet a közönség és a csapat között. Miért? Azért, mert nem voltak olyan jók az eredmények?
0: Teljesen más volt. Össze se lehet hasonlítani, és én is voltam egy párszor válogatott, de erre nagyon meg tudja adni a választ például a Gerazoli vagy a Juhászoli, aki ilyen százszoros válogatottak, és akik voltak már a mostani féle, hogy milyen rendszerbe készül egy válogatott telkibe, és milyen volt mondjuk x évvel ezelőtt mondjuk, amikor mi Dunavarsányba készültünk, vagy nem tudom, például Tatán, vagy helyett teljesen más voltak a körülmények, szóval az egész fejlődött, talán amikor elkezdődött ez a fejlődés, ha jól emlékszem, a Mateusznál kezdődtek-e bizonyos dolgok, amit behozott Mateusz. Ő neki az teljesen természetes volt, itthon a magyaroknak meg luxus volt, amit ő elvárt, hogy hogyan kezeljék a válogatott, vagy milyen lehetőségeket kapjanak meg. Én azt gondolom, hogy ahogy így ment a fejlődés, ez azért kihatott a minőségre is, amit meglátunk a pályán. Meg lehet nézni a Puskás stadiont régebben, hogy nézett ki a Népstadion, meg most hogy néz ki, és még régebben voltak, hogy a Fradi pályán voltak válogatott meccsek, és volt 5000 néző, és rendre ott vagyok a Puskásba, teltház előtt, itt az összes mérkőzés, fantasztikus hangulat, és még így, hogy nem is sikerült kijutnunk, sajnos ott voltam, vagyis nem, az nem sajnos, hogy ott voltam az írek elleni meccsen, mert a családom ott volt, két gyerekemmel folyamatosan szurkoltunk, és amikor Varga Barni berúgta a második gólt, ahogy láttam a fiamon, hogy örült, tehát hihetetlen öröm volt bennem is, és amikor nem sikerült, és kikaptunk, akkor körülbelül 3 órába telt a mérkőzés után, amire meg tudtam úgy nyugodni, mert én is nagyon-nagyon csalódott voltam. Tehát, hogy ez a fejlődés, amit akarok mondani, hogy ez óriási, hogy ezt el tudtuk érni, azt, hogy a magyar válogatott, ha pályára lép, az rendre telt ház előtt lép pályára. Tehát, hogy bizonyos fejlődést lehet így is mérni, úgy is mérni, játékminőségben, egyébként játékminőségben is fejlődött, de a mostani játékosoknak sokkal jobban megvannak adva a feltételek, mint a mi időnkben, ami feltételek voltak.
1: Te amikor így kint vagy a gyerekekkel a meccsen, akkor hogy szurkolsz, mint szurkoló, mint édesapa, vagy azért edző vagy ott is, a szemed az inkább edzői?
0: Hát én inkább edzőként nézem az ilyen mérkőzést, De ha rápillantok a fiamra, akkor egyből apa leszek. De edzőként nézem a mérkőzést, és akkor, amikor a fiammal szoktam beszélgetni, akkor próbálom neki úgy, mint apuka elmondani, de szakmai szemmel, amit látok, hogyha kérdez valamit, de lekapogom, értelmes kisfiam van, úgyhogy elég jól megérti ezeket a dolgokat.
1: Neki könnyű vagy nehéz az élete melletted? Mert azért sokan mondják, hogy futballista gyereke, azért mindig kapja, hogy mit hogy kell csinálni, mennyire szólsz bele a játékába, az életében, és nyilván edzője vagy, tehát más a helyzet egy picit, de korábban például.
0: Én egyáltalán nem. Tehát, hogy én, mint edző, a fiamnak soha nem adtam olyan tanácsokat, hogy mit csináljon a pályán, hogy így vegye át a labdát, vagy így induljon be, és ilyeneket nem. Ha ő kért valamit tőlem otthon, hogy apa, ezt hogy csináljam, akkor megmutattam neki, hogy tartsa a lábát egy kapura lövésnél, vagy egy passznál, hogyan kell a lábát tartani, de maga a játékában én nem szóltam bele. Én mindig azt mondtam neki otthon, amikor elmegy edzésre, vagy mérkőzése, hogy fiam, adjál bele mindent, te fussd a legtöbbet, ne add fel soha, legyél bátor, cselezzél, lőjél bátran kapura. Ezeket mondtam neki, és soha ilyen szakmai tanácsokat nem adtam neki. Hála Istennek a kisgyerek ezeket így megfogadja. Én igazából azt szeretném, hogy a mentalitása nagyon jó legyen. Egy példa is van erre, amikor hazajött és mondta, hogy a 13, a 14 és a 15 egybe volt, hogy volt egy ilyen teszt, futóteszt, ahol inga teszt volt, elég kemény, és mondtam, hogy jó fiam, majd mindig, amikor hallod a sipot, akkor fordulnod kell, és akkor egy idő után azt fogod érezni, hogy már nehezebben jön a levegő, már savasodik a lábad, akkor össze kell szorítanod a fogadat, és nem feladni, és ameddig bírod, futnod kell, és ne adjad föl. És akkor hazajött, kérdeztem, fiam, mi volt? Apa, megnyertem.
1: Ilyen volt apuka is, ilyen? Szeretett futni?
0: Aztán mondanám, hogy annyira szerettem, de amikor kellett, akkor versenyeztem, és nem csak a társaimmal, hanem saját magammal is. Tehát akkor próbáltam magamból kihozni a maximumot, és presztízst csináltam belőle, első akartam lenni. Tehát a futásoknál én ott voltam az elején mindig. Szeretni nem szerettem, viszont amikor ki volt adva, hogy munka van, azt profin megcsináltam, és mindig első akartam lenni.
1: Tehát akkor ezek szerint a fiad is csatár.
0: Igen, csatár. Eddig azt játszott, próbálgatták középpályán is, de azt mondják, hogy hasonlít a játék az enyémre. A mentalitása az biztos, hogy nagyon, mert tényleg csíp, harap, letámad, sokat fut, beindul, szerel.
1: Ezt is lehet örökölni.
0: Igen, hát remélem, hogy ha kívánhatok valamit, akkor azt kívánom, hogy a fiam sokkal sikeresebb legyen nálam.
1: A mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, vendégünk pedig a stúdióban Waltner Robert, akivel sokat beszélgettünk a világbajnokságról, meg a világfutballról, de térjünk egy kicsit vissza Magyarországra. Ugye azt tudjuk, hogy az U14-es csapatnál vagy jelenleg Kaposváron. Igazándiból, ha valaki rólad gondolkodik, akkor nem biztos, hogy Kaposvár ugrik be először a nevedről, hanem inkább Zalaegerszeg. Melyik a korábbi, melyik a nagyobb szerelem?
0: Hát mind a kettő. Kaposváron születtem, és még 12 évesen az volt az álmom, hogy egyszer a Rákóczi-ba játszhassak, ami sikerült is, aztán nagyon hamar elkerültem, mert a videótól megvásárolt, másfél évet játszottam csak a felnőtt csapatba, és akkor így elindult az NB1-es karrierem. Ez a legelszegen azért három időszakot voltam, és hogyha oda veszem még az edzői karriert, akkor az a negyedik volt, sőt, edzőként kétszer is voltam, mert amikor elkezdtem az edzősködést, akkor először az utánpótlásban dolgoztam egy évet, U19-es csapatnál, mint pályaedző, aztán utána már felnőttbe mentem az Zalaegerszegre, úgyhogy összesen 5 különböző időszakban voltam Zalaegerszegen. Én is kötődök Zalaegerszeghez nagyon, a feleségem is zalaegerszegi. Nekem Zalaegerszeg az teljesen más, teljesen másképp fogadnak az emberek is, és itt nem a szurkolókra gondolok, hanem az emberekre, akik a városban élnek. Nagyon szeretnek engem, és én is szeretem őket, és ezt érzem, ezt a szeretetet, hogyha én sétálok az utcán, akkor valamikor 50 méterenként megállítanak, hogy Robikám, hogy vagy, stb. Mindig kérdeznek, és természetesen ez egy jó érzés. Én próbáltam ott mindig a maximumot adni, nem mint hogyha máshol nem ezt tettem volna, mert máshol is próbáltam, de Zalaegerszegen az összes időszakomban nagyon-nagyon jó ment a játék, így sikerült a legtöbb gólt rúgnom ott ezen az örökös góllövő listán. Ezt most is erre büszke vagyok, hogy ezt vezetem. És
1: Sós István rekordját döntötted meg, 69 gólnál tartott ő.
0: Igen, és ezt ki is tűztem magam annak idején célnak, hogy ezt megdöntsem. Sikerült gólkirálynak lennem, magyar bajnoknak lennem, megválasztottak évjátékosának. Ebbe a csapatba sikerült egyszer 5 gólt rúgnom, és 10-es osztályzatot kapni, ami ritka. Voltam az év megyei sportolója az összes sporták közül, tehát hogy így, és ez mind az alegerszegi időszakomhoz köthető, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon sikeres időszak volt mindegyik, és az edzői időszak is sikeres volt, mert igaz, én fölmondtam szezon közben, de akkor per pillanat, mikor én elhatároztam, akkor negyedik helyen állt a csapat, úgyhogy nagyon sikeresek voltunk.
1: De akkor miért mondtál fel?
0: Hát ezt megtartom én inkább magamnak, hogy miért határoztam így, akkor megvolt rá az okom. Így már, hogy eltelt egy bizonyos idő, lehet, hogy most már másképp döntettem volna, vagy másképp döntenék, de akkor abban a helyzetben akkor azt gondoltam, hogy az a legjobb megoldás.
1: Ennek ellenére azért úgy tűnik, hogy nem kibékíthetetlen ellentét alakult ki a klub meg közted, mert ha lehet hinni a pletykáknak, akkor volt szó arról, hogy visszatérsz most is, mostanában Zalaegerszegre.
0: Igen, én nem hallottam róla, de azért vannak ezek a pletykák, hogy lehet, hogy volt róla szó, de hogy velem nem tárgyalt senki, az biztos, és nem hallottam, most hallottam először ezt az információt. Nagyon remélem, hogy minimum egyszer még lehetek az Zalaegerszegnek, a felnőtt csapatának a vezetőedzője. Ha jól emlékszem, Gele Imre bácsinak is ez kétszer megadatott, és jó lenne, hogy nekem is egyszer már sikerült, és hogy még egyszer. És jó lenne, hogyha sikerül, akkor ami hasonló sikeres időszak lenne, mint az első. Ez az Zalaegerszeg, ez tényleg én szerintem, ameddig én élek, és remélem, hogy nem rövid életű leszek, hanem hogy minél tovább sikerül így a családommal közösen ezt élvezni az életet, hogy bízom benne, hogy Zalaegerszeg még össze fog velem kapcsolódni így a jövőbe, de hogy örökre a szívembe marad, az biztos.
1: Melyikre látsz nagyobb esélyt, hogy Zalaegerszegen kapsz hamarabb munkát, vagy hogy Kaposváron, már úgy értem a felnőtt csapatra?
0: Hát ezek nem tőlem, hogy mi az esély, nem tudom, megmondom őszintén, nem is akarok így találgatni.
1: De most arról sem volt szó, hogy Kaposvár?
0: De volt róla szó, de megmondom őszintén, az első olyan tárgyalás volt a kaposvári, ahol nem éreztem azt, hogy engem akarnak, mint edző. Úgyhogy nem véletlenül nem engem választottak.
1: Pedig hát azért ott te sokat tettél az asztalra edzőként is.
0: Hát most valaki ezt mondja, de vannak bizonyos emberek, akik lehet, hogy nem így gondolják, vagy lehet, hogy más szempontok szerint döntenek egy edző kiválasztásánál, úgyhogy ezeket tiszteletbe kell tartani.
1: De hogy is volt ez a kaposvári történeted edzőként?
0: Hát én annak idején igazából lehet azt mondani, a feleségem döntötte annó el, hogy merre vigyen a sors, mert...
1: Nem ismersz mást mondani, mert azért azt elárulom a hallgatóknak, hogy itt hallgatjuk itt a beszélgetést a szerkesztőségben.
0: Én őszinte ember vagyok, úgyhogy én mindig az igazat mondom. Zalaegerszegen dolgoztam pályaedzőként az U19-es csapatnál, és ezzel egy időben kijártam Ausztriába, mint játékos edző, egy alacsonyabb osztályú csapatnál, ahol játszottam is, de én voltam az edző, és ezt a kettőt egyszerre csináltam. És a családom az maradt Kaposváron, én Zalaegerszegen értem egyedül, és hétvégén találkoztunk. És vége volt az első évnek, és akkor mondtam a feleségemnek, hogy figyelj, ez így nem lesz jó, hogy külön vagyunk, hogy döntsük el, hogy akkor most hol telepedünk le, hogy vagy Zalaegerszegen, vagy Kaposváron. És akkor a feleségem mondta, hogy neki kialakult az élete ott Kaposváron, barátnők, barátok, gyerekek, már óvoda, stb. és mondta, hogy ő szeretne Kaposváron maradni. Anyukám ott élt. Nyilván a feleségemnek a szülei azok meg az Allegerszegen élték, tehát, hogy de a feleségem döntötte, hogy akkor legyen Kaposvár, jó. És akkor ott elkezdtem dolgozni a U19-es csapatnál. Az első év az nagyon nagyszerű volt, mert bajnokságot nyertünk a csapattal, és rengeteg játékos utána fölvittem a felnőtt csapathoz, abból a korosztályból, meg még az egyen fiatalabb korosztályból is, sőt, még aki most játszik, Szederkény, őt már 15 évesen fölvittem, vagy az Orsos Tomikát, az 16 évesen már fölvittem a felnőttbe, és hát a U19-es bajnokság megnyerése után, akkor kineveztek a NB3-as csapatnak a vezetőedzőjének, és ott is megnyertük a bajnokságot, feljutottunk az NB2-be, kaptam egy új szerződést, és igazából ott az NB2-be úgy a bajnokság elején minket mondtak az egyik kiesőnek, ugye az elemzések szerint, mert úgy lebecsültek.
1: Érdekes, hogy az ETR-ről mondták ezt, és aztán milyen jó teljesítmény
0: jutott. Igen. Amikor ott voltam, egyébként nálam is ezt mondták, szóval nem tudom, hogy valamikor nem mindig jön be ez az esélylatolgatás, de akkor Kaposvár az lebecsülték így az NB2-be, sőt a tulajdonos, az akkori tulajdonos mondta, hogy Robi, én annyira örülnék, hogyha ez a csapat, hogyha elérni a 10. helyezettet, az nekem felérne egy bajnoki címmel, és akkor ebből lett egy feljutás. Az ezetem mögött másodikként jutottunk föl, megelőzve olyan csapatokat, mint a Gyirmot, a Vasas, a Győr, tehát, hogy voltak jó csapatok, egy nagyszerű társaság jött össze, keményen dolgoztunk, mindenki alázatos volt, megpróbáltam én is, ami lehetett a munka részén tanulni, és mindent beleadni a munkába, és ugyanezt elvárni a játékosoktól, vagy az ott dolgozó emberektől, tényleg a lehetőségeinkhez mérten nagyon profin dolgoztunk, és a saját maga területén mindenki hozzátette a saját munkáját, és ebből lett az NB1. Nyilván az NB1-be, tehát az esélyét se kaptuk meg annak, hogy ott hogy bennmaradjunk, mert a költségvetésünk az ugyanannyi volt, mint az NB2-be, és a második legkevesebb költségvetés is több, mint a duplája volt, mint ami nekünk volt, tehát igazából...
1: Nem is volt esélyetek ott
0: ezzel? Hát most ezt nem is tudom, hogy hogyan tudjam hasonlítani, de most... Egy 125 köbcentis motorra próbáltunk versenyezni az 500 köbcentis motor ellen, tehát hogy szinte egy lehetetlen küldetés volt, ez volt az igazság. Sok játékos, ha jól emlékszem, az NB1-es keretben például 6 játékos volt, aki a megye 1-be játszott, mégis följutott az NB3, NB2, NB1, és amúgy se voltak olyan, tehát mi nem tudtunk ilyen nagy neveket igazolni, nem volt sok pénz, úgyhogy sajnos az borítékolható volt, hogy nem sikerül, bár én akkor ebben nem hittem, tehát én abba hittem edzőként, hogy majd valamilyen csoda folytán, mert a felkerülés is egy csoda volt. A Leicester City-vel például osztam a bajnokság elején a játékosoknak, és sikerült, de azért a csodák vannak, de nem minden évben azért ilyen csodák ritkán vannak. Szégyenkezni valunk nem volt. Most néztem a Kazincz-Barcikának a teljesítményét, és a sajtó is elég jókat írt róluk, hogy szerepeltek, és akkor összehasonlítottam az akkori Kaposvárnak a statisztikájával így eredménybe, és nem volt nagy különbség a két csapat között, bár rólunk az elég sok negatív vélemény volt akkor, viszont a játékos állományban, a Kazincz-Barcikánál például nagyon sok NB1-es rutinnal lévő játékost igazoltak, a Mesák, az Ikoba, a Ferenci, a Berec, és még lehetne sorolni azért könyves, tehát NB1-et megjárt tapasztalt játékosok, és nekik se sikerült, de nekik sincsen szégyenkezni valójuk, mert a többi csapathoz képest az ő keretük is gyengébb volt, és ezért nem sikerült nekik a bennmaradás.
1: És neked ez mit ért ez a kiesés? Mi lett veled?
0: A Kaposvár után?
1: Tehát ott véget ért akkor?
0: Még elkezdtük az NB2-be, és az első hét fordulót, hogy lehet azt mondani, nagy része elment, sok játékos kicserélődött, össze kellett érni az új csapatnak. Első hét fordulóban játszottunk 5 döntetlent, és 2 vereség volt, és engem akkor menesztettek. Megmondom őszintén, akkor nem is volt bennem ilyen, hogy ilyen rossz érzés, hanem szinte ilyen megkönnyebbülés volt, nagyon elfáradtam, nagyon sokat dolgoztam, és tényleg jó esett akkor a pihenés, és még arra jó volt, hogy igazából előtte csak siker volt, mert akár az U19-es csapatnál bajnokságnyerés, az MB3-as bajnokságnyerés, az MB2 feljutás, második hely, ez csak siker volt, és az első kudarc az MB1-es kiesés volt, de végig gondoltam az egészet, sokkal többet tanultam abból az egy évből, mint az előtte lévő háromból, az egy év kudarcból, mert ott lehetett látni a játékosok is a sikertelenségtől, hogy változtak bizonyos emberek, akár a taktikán keresztül, hogy hogy lehetett készülni a csapatok ellen, rengeteget lehetett a kudarcból is tanulni, úgyhogy azt gondolom, hogy az nagy hasznomra volt az utána lévő edzői szakmámra így kivetítve, hogy amit abból tanultam.
1: Persze a Kaposvár azóta, most már jó néhány év az MB3-ban szerepel, tehát nincs közel ahhoz a szinthez, ami ott voltatok.
0: Hát igazából én, amikor engem elküldtek, abban az évben ők ki is estek. Hozzáteszem, nyilván itt a vezető dönti el, hogy ő, a vezetők is jót akartak, hogy talán egy edzőváltással majd a csapat jó lesz. Én bennem már nem bíztak akkor annyira, mert hogyha bíztak volna, akkor nem cseréltek volna le, meg amúgy is sok időt voltam, tehát lehet, hogy ráfért a csapatra is egy frissítés, de például abban az 5x-be és két vereségbe a 70. percig, hogyha nézzük az eredményt, akkor elsők lettünk volna a tabellán. De az utolsó 20 percre X-re hoztuk a meccseket, vagy kikaptunk. Ez azt eredményezte, hogy ott voltunk a tabellának az alján, ezekkel az X-ekkel, mert nem sikerült győzni, és ezért kellett mennem. De ez valahogy a sors ezt így akarta akkor. Lehet aztán, hogyha én maradok, nem tudom, hogy mi lett volna. Én azt gondolom, hogy nem estünk volna ki, de az biztos, hogy nem tudtam volna azt az évet már ugyanazzal a energiával végigcsinálni, mert eleve nem volt nekem Kaposváron olyan stábom, mint például Zalaegerszegen volt, vagy akár Pakson, amilyen stábom volt. Ott a munkának a nagy részét, azt én csináltam meg. Nem volt videóelemző, nagyon sok olyan munkát, ahol máshol ki lehetett adni, és ami megkönnyítette az én feladatomat, az Kaposváron, azt mindent egyedül csináltam. Úgyhogy amikor én jártam akár a B, vagy az A, vagy a prolicenszes képzés, és volt a tankönyv. Emlékszem, amikor a B-licenszre jártam, és elolvastam, volt az egyik oldalon, hogy a kiégés, és annak a jelei. És amikor legelőször elolvastam azt, ha jól emlékszem, akkor az az A-licensznek a felvételién volt, akkor mondtam, hogy ez milyen hülyeség, hát ez nálam egyik se. És emlékszem, hogy amikor a prolicenszre jártam, és elolvastam megint, mert benn volt a könyvbe, sajnos észrevettem, hogy mindegyik jellemző volt akkor rám, amit akkor elolvastam. Tehát, hogy egy idő után egyszerűen az ember fölördi ez az egész, ez a sok munka. Nyilván én egy olyan ember vagyok, egy maximalista, tehát, hogy én soha nem, az egyik hiba is ez, azt gondolom, hogy hibám ez, hogy nem tudok elégedett lenni. Tehát, hogy mindig jobb, meg jobbat kihozni a játékos, amikor játékos voltam, akkor is mindig a jobbra törekedtem, így meg edzőként mindig ki akarom egy magamból is hozni, meg minden egyes játékosból is a legjobbat, és hát ez sok munkával jár, és egy idő után ez a munka, és nyilván azért mindenki tudja, azért ilyen MB1 és MB2-es szinten ott van a nyomás, a stressz, ott van a sajtó, a szurkolótábor, stb. Tulajdonosok, sportigazgatók, jó, ki kell jönni mindenkivel, megtalálni a közös hangot, hogy mindenki egy irányba menjen, és azért ez sok energiát elvisz, és ilyenkor valamikor kell a pihenés. Bizonyos esetekben, amikor akár a Kaposvárnál, amikor menesztettek, nem azt mondom, hogy örültem neki, mert nyilván szomorú voltam, de nem bánkodtam annyira.
1: Említetted már Paksot, az ottani időszakod, azt hogy értékeled?
0: Jobbra számítottam, mint amilyen volt, de nem volt rossz. Tehát igazából, amikor eljöttem, akkor 6. helyen volt a csapat, és pont egy olyan mérkőzésen voltunk a Debrecen ellen, kikaptunk 2-1-re, úgyhogy még a 92. percig mi vezettünk, és ha azt a meccset megnyertük volna például, akkor 3 pontra lett volna a harmadik hely. Így meg 6-dikak lettünk, hogy kikaptunk. Tehát, hogy valamikor egy-egy meccsnek az eredménye azért a tabellán így mozoghatsz. Ami nekem problémám volt Pakson, az egyik az, hogy hát a legnehezebb időszakban mentem az Bognár Gyuri után átvenni egy csapatot. A Gyuri nagyon népszerű volt, jó is szerepelt a csapattal, és most is jó szerepel. Tehát ők szerették a szurkolók is, tehát bármelyik edzőnek nehéz lett volna a Gyuri után ugyanolyan népszerűnek lenni. Ráadásul, amit ő alkalmazott játékot, ő sikeres volt avval a filozófiával, avval a játékstílussal, amit játszott a csapattal. Én megpróbáltam egy másikat játszatni, amivel én sikeres voltam Kaposváron, sikeres voltam Zalaegerszegen, és próbáltam egy négyvédős rendszert az én filozófiám szerint, az én stílusom szerint játszatni a csapattal, ami nekik új volt, és egyre jobban csinálták már, de nyilván ez idő kellett volna, hogy teljesen átvegyék a három, mert teljesen más azért a háromvédős rendszerbe játszani taktikailag, mint egy négyvédős rendszerbe. Nekem azért más volt bizonyos dolgokban az elképzelésem, úgyhogy amit bánok, hogy rossz időszakba kerültem, azt gondolom Paksra, pedig nagyon szerettem volna egyszer a Paksnak az edzője lenni, ez sikerült is, de jobb eredményt szerettem volna enni elérni. A másik meg ott volt a Böde Daninak az esete, ami igazából...
1: Erre rákérdeztem volna.
0: Igen, gondoltam, mert mindig megkérdezik, hogy de ennek sokkal nagyobb feneket kerítettek a sajtóba, nagy visszhangja volt, és nem is úgy jött le a sajtóba, hogy ez valójában volt ez az egész, mert sokszor ezt hozták le, hogy én elküldtem a Danit, ami nem volt igaz, mert nem küldtem el a Danit, soha nem tettem volna ilyet. A Daninak a saját döntése volt, hogy lemegy az NB3-as csapatba, nem akart velem együtt dolgozni, azért, mert kétszer nem cseréltem be. Tehát igazából ez volt a bűnöm. Egyébként a klub érdeke volt, vagy a klub érdeke miatt nem cseréltem be a Danit. Akkor én egy centerre játszottam, 4-2-3-1-es felállási formába, és ez a Varga Barni volt a center, aki meg tudjuk, hogy milyen pályafutása volt a Barni, akkor is egy nagyon jó csatár volt. Hozzáteszem, a Dani is egy nagyon-nagyon jó csatár, előtte is, meg utána is bizonyította, de két olyan meccs volt Újpest ellen, ami nagyon meleg volt, mert 3-0-ra vezettünk, és behoztam fiatalokat, hogy menjenek a fiatal percek. Az Újpest talált egy gólt, és jött rá a második, belelkesedtek 3-2-n, és nem cseréltem csatárt, hanem hagytam a Barnit, mert a Barni többet tud futni a védekezésben, mint a Dani, nem cseréltem be. Nyilván ez a Daninak rosszul esett, megnyertük a mérkőzést, a következő mérkőzés meg egy Kisvárda elleni meccs volt, ami 3-1-re vezetett már a Kisvárda, és lehetett tudni, hogy elment az a mérkőzés, hogy valószínű, hogy elment, és ott megint nem cseréltem be a Danit, hanem bevittem inkább fiatal játékos, hogy vigye a fiatal percet, hogy ez legyen meg, azt mindenképpen teljesíteni kell, mert a klubnak az pénzt hoz, és én tudom, hogy milyen egy játékosnak, nyilván a Daninak az egóját is ez nem esett jó neki, hogy nem cseréltem be, a Dani ezt úgy vette, hogy én szórakozok vele, pedig tiszteltem úgy, mint idősebb játékos. Még...
1: Megbeszéltétek ezt a dolgot esetleg
0: nem,
1: azóta?
0: Nem. Nem is találkoztam azóta a Danival. Tehát én nem haragudtam a Danira soha, elismertem mindig a képességeit, és játszattam is volna, de azt gondolom, hogy a Daninak is azért türelmesebbnek kellett volna lennie. Tehát azért, mert kétszer nem cserélem be, nem kellett volna, azt gondolom, így viselkednie, de most nyilván nagy egójú játékos, sok mindent elért ő is a magyar fociba, úgyhogy én is voltam hasonló helyzetben, bár én nem így reagáltam le, de minden ember más, szóval én nem haragszok rá, de az biztos, hogy ez például befolyásolta az én paksi jövőmet.
1: Volt még egy sikeres időszakod, ugye a Zalaegerszeget említettük meg, a Kaposvárt ilyen szempontból, Szentlőrincen is.
0: Igen, Szentlőrincen egy kimondottan nagyon-nagyon jó év volt, ami sok ember számára nagyon nagy meglepetés volt. Igazából ott is ugyanaz volt a helyzet, mint a Kaposvára, hogy elkönyvelték a Szentlőrincet, mint feljutó az egyik kiesőnek. Ez egy nagyon kis csapat, hát szinte egy falu, egy kis város, a körülmények is nagyon szerények, tehát nincs en új klubház, bár van egy jó minőségű pálya, de szerény körülmények vannak, azért mi is konténerbe öltöztünk, tehát, de nekem ez nem okozott problémát, tehát hogy én amikor oda mentem, ott 16 új játékost igazoltak, abból talán 5 érkezett úgy, hogy 2 héttel a bajnokság kezdete előtt, és ebből kellett egy csapatot faragni, ami sikerült is, és jól szerepeltünk. Tavaszra meg már tudtunk egy olyan játékot is bemutatni, ami nem csak eredményes volt, hanem látványos is, tehát ha jól emlékszem, tavasszal csak 2 vereségünk volt, az egyik a Kisvárda ellen, a másik nem tudom, a másikat nem tudom, talán a 2 vereségünk volt, a többi az vagy győztünk, vagy döntetlen volt, például a hazai pályán megvertük a Vasast is.
1: Okoztatik is ezzel neki nehézséget. Hát most, és hát még titeket titkos esélyesként tartottak, hogy feljuttok.
0: Igen, mert igazából vezettünk a Kazincz-Barcika ellen is 2-0-ra, és sajnos mind a 2 jobb hátvéden megsérült, és be kellett cserélni egy középpályást, aki behibázott a jobb hátvéd pozícióban, az életében még nem játszott jobb hátvédet, és X lett a mérkőzés, pedig 2-0-ra még nekünk volt 2 olyan helyzetünk, hogy kapusra szembe voltunk, és már a Kazincz-Barcika jövőkön is látszott, hogy érezték, hogy ez a meccs már elment, és 2-2 lett. Azért azt hozzáteszem, hogy nem volt reális az, hogy minket ott emlegessenek, hogy mi is feljutók lehetünk, de meg volt rá a lehetőségünk, mert a Kazincz-Barcikától 6 ponta lett kevesebbünk, mint a Kazincz-Barcikának, és volt több olyan 11-es, akár a Kozár Mislen ellen, ahol ha berúgjuk, akkor megnyertük volna a mérkőzést, vagy a Soroksár ellen, ahol a 93. percben a Nagy Ricsi kiadta a 11-est, és maradt az 1-1. Ezek a kis 2 pontok, ha jönnek, akkor megint egy újabb csoda lett volna, de azt gondolom, hogy így is egy történelmi eredményt ért el a csapat, mert 5. helyen végzett, ugyanannyi pontja lett, mint a 4. helyezetnek, csak annyi, hogy nekik több győzelmű volt, és ez számít, nekünk több vereség volt, de ez is egy történelmi eredmény volt, és egy nagyszerű évet csináltunk, és ami még nagyon jó volt, hogy a játékosok annyira jól érezték magukat a közösségben, annyira szívesen jöttek edzésre, hogy például egy Port Patrik, aki azért több klubnál is megfordult Magyarországon, és ezt több játékos is mondta, nem csak a Patrik, hogy ennyire jó közösségbe, ilyen jó hangulatba és csapategységbe még soha egy csapatánál nem volt.
1: De aztán a második év az nem sikerült ilyen jó.
0: Nem. Nyilván az már egy másik csapat volt, elment 10 játékos, igazoltak helyettük újakat, más minőségű játékosok voltak, amúgy is az átlag életkorban az első évi csapat is egy fiatal csapat volt, a második évi csapat meg a legfiatalabb csapat volt az MB2-be, és sajnos minőségbe is nem tudták megközelíteni azt, ami az első évben volt a játékosoknál. Ez mutatta a Szentlőrincnek az egész évi teljesítményét, hogy egy gyengébb kerettel kellett dolgozni. Sajnos nekem nem tudom hány forduló után, november elején nekem megköszönték a munkát, és más folytatta.
1: És azóta nincs most új csapat.
0: Őnek is megköszönték a munkáját, aztán igazából a végén egy óriási bravúrral csoda folytán sikerült nekik a bennmaradás, de igazából megmondom őszintén, nem foglalkozok azóta a Szentlőrincen, mert igazából nekem ott befejeződött akkor a pályafutásom, ahogy eljöttem.
1: És akkor nem hiányzik most a kispad a felnőtt csapatnál valahol?
0: De hiányzik, hiányzott a munka, tehát azt hozzáteszem, hogy én nem akartam otthon ülni és unatkozni, eljártam mérkőzésekre, megnéztem a mérkőzéseket a televízióban, valamikor személyesen mentem el, de engem ez nem elégített ki, tehát én nem akartam dolgozni, és ezért is vállaltam el ezt a munkát, hogy addig is dolgozzak, aztán én hiszek Istenbe, és remélem, hogy majd ő eldönti, hogy, hogy mikor lesz az az idő, amikor nekem megint lesz lehetőségem vagy NB1-be, vagy NB2-be, vagy akár NB3-ba dolgozni, majd megtalál egy új lehetőség. Ha nem, akkor meg megpróbálom, hogy minél jobban ugyanúgy vezetem egyébként ezeket a kisgyerekeket, ugyanazzal a lelkesedéssel és alázattal, mint hogy egy NB1-es csapatot vezetnék, úgyhogy profinálok ez a munkához is, ennek is megvan a saját maga szépsége, tehát az, hogy a kisgyerekek, hogy ebbe a két hétbe lehet látni, hogy mennyit fejlődtek, és ahogy csillog a szemük, hogy ott van például a Vukán Nikolicsnak a kisfia, ő 2 éve fiatalabb enni a korosztálynál, de nagyon tehetséges, és 11 éves, és annyira ügyes a kisgyerek, és amikor csinál a dolgokat, most például rugott edzésen egy gólt, és oda szaladtam hozzá, és fölemeltem a levegőbe, mert annyira örültem neki, hogy láttam, hogy ő is örült, tehát, hogy ebbe az utánpótlásnak is megvan a saját maga szépsége. Nyilván valaki nem tudja elképzelni magát, hogy dolgozzon. Én meg nagyon szeretem a fiatal játékosokat, nagyon szeretem a gyerekeket, úgyhogy én szívesen dolgozok velük, de, és nem utoljára, de nem utolsó sorban, hát a fiam az meg a fiam, tehát, hogy így én viszem edzésre, én hozom edzésre, bár hozzáteszem, hogy ezt otthon én ezt elmagyaráztam mind anyukának, meg a fiamnak is, hogy, és ebben profi vagyok, hogy az edzés előtt az apukája vagyok, meg az edzés után az apukája vagyok, de az edzésen az edzője vagyok. És ebbe a két hétben is ez látszik, a gyerek intelligens, ezt ő tudomásul vette, én meg profinak tartom magam, és ezt nagyon jól tudom kezelni.
1: Hát köszönöm szépen, hogy befáradta a stúdióban, és kívánom, hogy ilyen lelkesedéssel tud végezni a munkádat, és hát remélhetőleg majd még azért beszélgetünk arról is, hogy milyen jó eredményeket értél el mondjuk egy NB1-es csapat kispadján.
0: Legyen úgy, ámen. Én köszönöm.
1: Köszönjük szépen, Waltner Róbert volt mai vendégünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor. A stúdióban Dósa Dániel, kétszeres világbajnoki bronzérmes tőröző, köszöntelek és gratulálok, Hongkongban szerezted ezt a bronzérmet, ami immáron a második, és még egy jelentősége lehetett ennek, hogy a küldöttségnek ez volt az első érme. Ez mit szokott jelenteni a csapat többi tagja számára?
3: Köszöntök mindenkit, köszönöm szépen. Az első érem, hát őszintén szólva az én tapasztalatom az, amikor látom, hogy egy csapattársam az első versenynapon, vagy pedig egy előttünk lévő versenynapon érmet nyer, az rám mindig motiváló hatással van, és így nagyon remélem azt, hogy a csapat, vagy a küldöttség többi tagjára igazából ez egy motiváló hatást tudott kiváltani.
2: Az, hogy mondjuk más nyeri az első érmet, most gondolok például Tbilisire, amikor Szemes Gergő nyert egy bronzérmet pont előtted, hogy az rád doppingoló hatást vált ki mondjuk a csapatra való tekintettel?
3: Hát igen, ez egy más helyzet volt, hiszen a Szemi úgy nyert tavaly világbajnoki bronzérmet, hogy pont engem vert meg a négybejutásért, az éremért, szóval hogy az egy teljesen más helyzet volt, mint az, hogy mondjuk a többi versenynapon a küldöttség többi tagjára milyen hatással van az, hogy mi érmet nyerünk. Tavaly az biztos, hogy amikor ugye kikaptam és a Szemi érmes lett, akkor az hát ott nagyon nagy hiányérzetem volt, és ott teljesen biztos voltam abban, hogy éremmel akarok hazamenni erről a világbajnokságról, ugye a tavalyról, és igen, ott végül sikerült is összehozni csapaton, szóval hogy az biztos, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nagy motivációt adott, hogy a Szemi érmet nyert, és nagyon meg akartuk csinálni csapaton is ezt az érmet, és az összejött.
2: Akkor ugye egy nagyon hosszú sorozat szakadt meg, egy intervallum, ugye Kamuti Jenő 1973-ban szerzett utoljára világbajnoki bronzérmet, és ezt adtátok át a múltnak, ennek a hosszú intervallumnak a bevégzettével. Mi lehet az oka annak, hogy 73 és 2025 között nem volt világbajnoki bronzérem?
3: Hát az igazság, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye én életben sem voltam még ennek az időintervallumnak egy nagyon nagy részénél. Én arról tudok nyilatkozni, arról az időszakról, amikor én ugye elkezdtem a felnőtt karrieremet, hogy onnantól kezdve mi változott, vagy az évek alatt hogyan változott az egész szakágunk. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6-7-8 évben rengeteg tehetség tudott akár már kadett junior szinten eredményeket elérni, és utána ezeket a tehetségeket sikerült az egyesületeknek megtartania, illetve a szövetségnek megtartania. Ugye nagyon sok olyan versenyzőnk volt, akik tényleg ügyesek voltak, jó edzőpartnerek is lettek volna, és még nemzetközi szinten is volt bennük abszolút potenciál, csak túl korán abba hagyták, nem voltak motiváltak. Az elmúlt időszakban pedig pont ez változott, hogy sokan vagyunk, és sok erős tőrvívó van jelenleg Magyarországon. Keretedzésre is, hogyha lemegyek, úgyhogy tényleg ott vagyok a világranglista elején, és nem csak én, hanem Szemi is ott van a világranglista elején, úgy, hogyha nem figyelünk oda egy edzésen, akkor nagyon sok olyan csapattársunk van, még akár junior szinten is, vagy junior korosztályból is, akik meg tudnak verni minket edzésen, és én azt gondolom, hogy ennek a színvonalnak a növekedése vezetett ahhoz, hogy igazából most az elmúlt két világbajnokságon 3 érmet is tudtunk nyerni, 2 egyénit, 1 csapatot. Ez szerintem szinte példátlan férfi törben.
2: 2013-ban ugye Budapesten rendezték a kadett kontinens viadalt talán,
3: igen.
2: Ott volt az első pont, amikor feltűntél, és hogyha jól emlékszem, bronzérmet szereztél.
3: Így van.
2: Akkor Belisai Sándorral beszélgettem, és ő azt mondta nekem, hogy te leszel az, aki, ha más nem jön, akkor a hátán fogja vinni a magyar tőr szakágat.
3: Hát igen, ez nagyon hízelgő. jött más áll az égnek, szóval, hogy ki kellett várni, ugyanis volt tényleg egy olyan időszak volt a karrierem során egy jó pár év, amikor nagyon egyedül éreztem magamat, mert a jelenlegi csapattársaim még ugye fiatalak voltak, és még nem tudtak odaérni a felnőtt mezőnyben, és a kortársaim azok meg nem feltétlenül vették annyira, nem vették annyira komolyan, vagy külföldre mentek egyetemre, vagy elkezdtek egy komolyabb egyetemet, és így igazából így kikoptak, vagy nem tudtak annyi időt belefektetni a vívásba, hogy nemzetközileg is eredményesek legyenek. Igen, azok nem voltak egyszerű évek. Ott tényleg arról volt szó, hogy csak is kizárólag az egyénire tudtam koncentrálni, és a csapat az meg arra volt jó, hogy lehetőleg több asszót vívjam, és így gyakorlatilag edzek az egyéni versenyekre, de már egy jó pár évvel ezelőtt, ugye, amikor a Sammy feltűnt, amikor megnyert az első világkupa érmét, ez nem is tudom, amikor volt, 2021-2022-ben talán, nem emlékszem pontosan, akkor ott kezdődött egy teljesen új időszámítás, hiszen akkor éreztem először azt, hogy basszus, nem vagyok egyedül, és hogyha már két jó, erős vívó van a csapatban, mert
2: az már majdnem csapat.
3: Az már majdnem csapat, és a harmadik meg tényleg tudhat hozni egy olyan szintet, ami elég ahhoz, hogy a másik kettő megnyerje igazából, és ott kezdtünk el tényleg azon morfondírozni, hogy fú, basszus, ebben nagyon sok potenciál van.
2: A te pályafutásod azért elég sok törzőt érintett, mert hogyha visszanézzük az Innsperger Mészáros Balog csapatot például, hogyha vissza tudsz erre emlékezni.
3: Persze.
2: Aztán Mátyás Mészáros Német, aztán a Szabadosok, aztán szintén Némettel, aztán Innsperger Samu Mészáros, szintén Német. Tehát Szabados Mátyás. Tehát, hogy gyakorlatilag te, akik számítanak a törben, mindegyikkel vívtál egy csapatban. Tehát tulajdonképpen te vagy most a magyar törvívás történelme.
3: Igen, talán a jelenkori történelme. Hát én is ugye legfiatalabbként kezdtem egyszer ebben a felnőtt válogatottban, még junior 3-osként vagy 2-esként kerültem be először a csapatba, és valóban olyan emberekkel vívtam, akik ma már edzők, vagy magas szintű klubvezetők, szakosztályvezetők, válogatott edzők, szóval igen, valóban elég sok mindenkivel találkoztam fiatalkoromban a Páston, és valóban elég sok ideje benne vagyok már ebben a rendszerben. Igazából nagyon jó érzés látni azt a, vagy megélni, inkább azt mondanám, végigkövetni személyesen azt a folyamatot, ahogy eljutottunk odáig, hogy világbajnoki éremről, illetve bajnoki csapatéremről tudunk beszélni, onnan, hogy még tisztán emlékszem arra is, amikor felnőtt csapatba kerültem, és akkor meg a 16-ba jutásért küzdöttünk állandóan, és ez számomra egy nagyon nagy büszkeség, hogy én akkor is ott voltam, amikor még küzdöttünk a 16-ért, és nagyon gyakran még be se tudtunk jutni a 16-ba, és most meg világbajnoki, illetve európa-bajnoki dobogóra tudtunk már állni a csapattársaimmal. Ez egy elképesztően nagy elképesztően jó érzés számomra, és nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy ezt a fejlődést, ezt végig tudtuk csinálni.
2: Említhetjük mérföldkőként ezt a világbajnoki bronzérmet, ezt a hongkongi dobogót?
3: Említhetjük, hiszen ez az első egyéni európa-bajnoki vagy világbajnoki érmem, szóval mindenképpen egy mérföldkő a pályafutásomban, aminek rettenetesen örülök, és nagyon sokat dolgoztam érte, és tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokszor jutottam el már egy EB vagy egy VB, egyéni EB-VB éremnek a kapujába, és rendre rosszul alakultak azok a helyzetek, nagyon kicsiken múlott az, hogy érmes lehessek, és igen, most büszke vagyok arra, hogy ez sikerült, és hogy most már egyéni világbajnok érmesnek is mondhatom magamat.
2: A törőző Dósa Dániellel beszélgetünk, és ha már szóba hoztuk Belicai Sándort, akkor mindenképpen hozzuk szóba Szirmai Benedeket, mert hogyha jól számolom, akkor nagyjából 10-11. Éve dolgoztok együtt. Hogyha jól emlékszem, akkor 16 környékén fejezted be a közös munkát Belicai Sándorral, és utána valamikor kezdtetek Benedekkel, nem?
3: Volt egy ilyen átfedés a kettő között, amikor hivatalosan lezárult a, amikor hivatalosan átkerültem a Sanyi bácsitól Benedekhez, de igazából valójában már korábban elkezdtünk a Benedekkel dolgozni, ugye Sanyi bácsi nem igazán tudott velem versenyekre utazni, korától fogva, és ezért Benedek volt az, aki már nagyon sok junior világkupára is elkísért, és így már hát igazából volt egy ilyen átfedése között a két időszak között, de nagyjából valójában igen, stimmelhetnek ezek a dátumok.
2: Milyen a kapcsolatotok? Mert beszéltem olyan versenyzővel, aki az edzőjével több időt tölt, mint a szerelmével, jegyesével. Te ezt hova tudod elhelyezni ezt az időmennyiséget, amit Szirmai Benedekkel töltesz?
3: Hát az időmennyiség az sok, de hát pláne most ez a júliusi hónap, amikor tényleg 6 napot voltunk itthon, és a maradék 25 napot azt meg ugye külföldön töltöttük, ugye először Olaszországban edzőtáborunk, utána meg a világbajnokságon, Hongkongban. Hát ebben a hónapra lehet azt mondani, hogy több időt töltök vele, mint a feleségemmel, de hála az égnek azért a szezonnak a többi részében ez azért nem így van. Benedekkel nagyon jó kapcsolatunk van. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ez a klasszikus értelembe vett edző tanítvány viszony az általában egy ilyen aláfölé rendeltséget foglal magába. Mi ebből ki tudtunk egy kicsit törni, és sokkal inkább partnerként tekintünk egymásra. Mind a ketten kölcsönösen tiszteljük egymást. Az utolsó szó mindig az övé, de eljutottunk tényleg arra szintre már több évvel ezelőtt, hogy nagyon érdekli a véleményem dolgokról, és hogyha valamiről például én azt állítom, hogy nekem ez így jobb lesz, és még akkor is, hogyha nem feltétlenül ért vele egyet, akkor is elfogadja azt, hogy én így látom, de mindenben vétójoga van, és tiszteletben tartom azt, hogy ő az edzőm, és ez a rendszer így

0: van jelen rendesen a világkupa szezonban is, szóval nem arról van szó, hogy a katariak azok most csak feltűntek, egy világbajnokságra utaztak és szerencsét próbáltak, hanem ők kőkeményen lenyomják az egész világkupa szezont, mind a 8 versenyt.
1: Mondjuk anyagi gondjaik nem nagyon vannak.
0: Anyagi gondjaik nincsenek, azért a sportban nagyon sokat fektetnek ott, hogyha jól tudom. Egy portugál edzőt igazoltattak, már nagyon rég oda dolgozik együtt a csapattal, és nekik is ez egy történelmi jelentőségű világbajnokság volt, hiszen ez volt az első olyan alkalom, hogy Qatari Vívó 64-be jutott felnőtt világbajnokságon. Csak hát sajnos utána velem kellett.
1: Hát igen, 32-ben már nem jutott, 15-4-re nyertél. A következő ellenfeled volt az a Borodacsov, aki ugye orosz, és volt egy időszak, amikor az oroszok nem indulhattak a nemzetközi versenyeken. Ők hogy tudtak úgy készülni, hogy meg tudják tartani azt a szintet, amire az ukrán háború előtt már képesek voltak?
0: Nem tudom, hogy ők erre hogyan tudtak készülni. Viszont nálunk egészen korán elkezdtek már visszajönni, szóval már 2023-ban a Párizsi olimpiai kvalifikációs ciklusban is volt olyan verseny, például Kairóra emléksz, amikor már 4 orosz is elindult, szóval, hogy férfi törben nagyon korán visszajöttek igazából az oroszok. Igen, volt egy kihagyásuk, de ha jól tudom, akkor nagyon sok ilyen hazai versenyt rendeztek nekik, nagyon komoly pénzdíjakkal, hogy motiválják a sportolóikat arra, hogy ne hagyják ott a vívásra, hogy ne menjenek el valahol máshova. Szóval nem annyira volt érezhető az, hogy ők, nálunk nem volt érezhető annyira, hogy olyan nagyon sokat hagytak volna ki. Ugye idén a világbajnokságon egy másik orosz volt igazából a világranglista egyes is. Szóval, hogy nálunk már bőven visszajöttek a csapat világranglistán is, már azt hiszem ötösek. Szóval nálunk nagyon gyorsan vissza tudtak jönni igazából, és már évek óta úgy versenyzünk, hogy az oroszok ott vannak az összes versenyen, és a FIA is igyekszik úgy rendezni a versenyeket, hogy ne olyan helyszínen legyenek, ahol az oroszokat nem engedik be. Most például az Európa-bajnokságot is azért kellett áthelyezni Franciaországba, azt hiszem Észtországba, nem tudom pontosan, hogy jöhessenek az oroszok, mert az észtek nem engedték volna be az orosz versenyzőket, és ezért utolsó pillanatban vállalták el a franciák az Európa-bajnokságnak a megrendezését. Visszatérve az asszóra, hát ez egy nagyon kemény asszó volt, én tisztában voltam azzal, hogy nekem gyakorlatilag ez lesz a nap legkeményebb asszója. Ugye az oroszokkal csapaton már nagyon sokszor összekerültünk, és rendre sajnos nem jöttünk ki jól ezekből az asszókból, és én sem tudtam olyan szinten teljesíteni ellenük, amennyire azt elvártam volna magamtól, és volt bennem mindig egy ilyen érzés, hogy de egyszer egyéniben, egy 15-ösben akarok velük összekerülni, amikor van helyem vívni, amikor van helyem taktikázni, gondolkozni, ráérezni, és nem pedig egy 5-ösben, amikor pikpak vége van gyakorlatilag mindennek, és hát úgy is mentem bele az asszóba, hogy volt egy taktikám, tisztában voltam azon, amit szerettem volna csinálni, és ez működött egy darabig, de nagyon képzett versenyzőről van szó, szóval, hogy most az Európa-bajnokságon 3. lett például, ami egy nagyon jó eredmény, és ő is nagyon előre van a világranglistán, és tisztában voltam azzal, hogy ez nem fogja könnyen adni magát. Nagyon izgalmas az szó volt, az elején vezettem, aztán feljött 7-7-nél, utána megint vezettem 11-nél, utána megint feljött 11-11-re, és utána sikerült befejeznem 15-11-re, szóval a 11-11 után adtam 4 tust zsinórban, ami szerintem arról adtam a bizonyságot, hogy mentálisan nagyon erős voltam ezen a versenyen, és 4 különböző akcióval gyakorlatilag meg tudtam ott oldani ezt az asszót. Elképesztően örültem ennek a sikernek, már nagyon régóta szerettem volna összekerülni egy orosz versenyzővel 15 túsban, és pont ezért volt nagyon jó érzés, hogy sikerült is megoldanom.
1: Csak zárójel, 15 tus egyéniben van, csapatban van 5 tus, mert ugye ott ötönként váltják egymást. Igen. A sportolók. Azt mondtad utána, hogy nagyon jól ment ellene, dacára annak, hogy szorosra sikeredett, de egy kicsit én úgy éreztem, hogy itt vetted föl azt a tempót, ami aztán végig is vitt ezen a versenyen.
0: Így van, az első asszomban amúgy egyáltalán nem éreztem jól magamat, szóval, ahogy említetted, a Qatari ellenfél ellen, hát ott nem gondoltam volna, hogy
1: Az mindig nagyon nehéz az első, nem?
0: Hát inkább ilyen rozsdás érzés volt, amikor így szenvedtem a páston, és igazából utána Benedek meg is nyugtatott, mert mondta, hogy ne várjak el magamtól csodát, még nyilván nem tudtam azon a szinten vívni ellene, mint amilyen szinten egy világbajnokságon vívni szeret.

0: nekik, hiszen nem adott rá okot, hogy olyan szinten vívjak, szóval hogy nyugodjak meg, ő kívülről azt látta, hogy minden legnagyobb rendben van, és csak foglalkozzak a következő asszommal, nem kell izgulni azon, hogy ez most nem volt olyan színvonalú, az ellenfél volt az oka, és hogyha az ellenfél akar velem vívni, már pedig a második ellenfél, ugye már az orosz volt, akkor biztos, hogy menni fog ez nekem jobban is, és ez nála azért neki így is lett.
1: Hát igen, ilyen az ember, amikor maximalista.
0: Igen.
1: Jött a következő ellenfélőt, úgy hívták, hogy Choi, ami kevésbé érdekes, ami sokkal érdekesebb, hogy hongkongi volt, és itt fel is vetődik mindjárt egy kérdés, hogy mennyi néző volt.
0: Rengeteg. Rengeteg. Én a párizsi olimpiához tudnám hasonlítani azt a néző mennyiséget, amennyi kijött erre a versenynapra. Ugye Hongkongban a törvívás magasan a legnépszerűbb fegyvernem. Ugye, hát ez egyértelmű is, hiszen van egy kétszeres egyéni olimpiai bajnokuk, ugye a Cheung, illetve a Choi, akivel én most vívtam a nyomozó jutásért, ő pedig tavaly nyert Ázsia bajnokságot is, és világbajnokságot is egyszerre. Szóval ő is egy végtelenül redvényes és nagyon erős vívó. És hát ugye nagyon népszerűek is ezek a sportolók, és elvileg sold out volt az a hatalmas expo terem, ahol ugye megrendezték a világbajnokságot, mint férfitör egyéni, mint pedig a férfitör csapatnapján.
1: Kb. Mennyien fértek be?
0: Hát ebben nem vagyok annyira jó. Ezt nem tudom, ezt nem tudom megmondani. Hát az biztos, az biztos, hogy több ezren, de nem...
1: Lehet, hogy nem neked drukkoltak?
0: Biztos, de nagyon érdekes volt, mert egy csomó magyar számolt be arról, hogy hongkongiak, helyiek nekem drukkoltak, amit nem is igazán értettem, de tényleg sztoriztak utána, hogy kézzed ideültek mellénk hongkongi gyerekek, és mondták, hogy go, Dani, go, és én nem is igazán értettem a helyzetet, hogy de hát ők ilyen nemzeti hősök gyakorlatilag ezek a törvívók Hongkongban, és mi vette rá vajon ezeket a gyerekeket, illetve embereket, hogy nekem drukkoljanak. De hát a többség az természetesen a hazai ellenfelet bíztatta, és a hazai ellenfél tusainak örült. Ez engem annyira nem zavart.
1: Szóval... Kérdésem is van ezzel kapcsolatban, hogy mennyire tudod kizárni asszó közben a körülményeket? Mondjuk azt, hogy több ezren az ellenfelednek drukkolnak, vagy fordított esetben mondjuk egy budapesti versenyen neked drukkolnak.
0: Engem jobban feszélyezne az, hogyha nekem drukkolnának, őszintén szólva. Én több olyan verseny szituációm is volt már, amikor nagyon sokan drukkoltak ellenem, és ezeket rendre meg tudtam oldani. Én tisztában vagyok azzal, hogy milyen súly az, hogyha hazai közönség előtt vívunk, vagy egy tényleg nagyon követett sporteseményen vívunk, ugye az olimpián is. Ez volt, rengeteg néző volt, ugyanott nem feltétlen nekem drukkoltak a helyszínen lévő emberek, vagy akár a 2019-es pesti világbajnokság, amikor viszont tényleg tömve volt a bokcsarnok, és mindenki nekem drukkolt.
1: Azt terhet rak rád?
0: Régebben igen, most már nem hiszem. Nagyon sokat fejlődtem mentálisan, és azt gondolom, hogy most már igazából élvezem is azt, hogyha drukkolnak nekem, és élvezem azt, hogy egy kicsit tudok, hát most ez így csúnyán fog hangzni, de szerepelni a páston.
1: Csaj, tehát Pipa 15-13-ra megverted őt. Igen. Mennyire volt ez, a 15-13 az nem mutat nagyon sima a szót, de mennyire volt ez belülről egyszerű vagy bonyolult?
0: Hát igen, hát sokkal simább volt ez a szó, mint amennyire ez a 15-13-as eredmény mutatja. Ugye alapvetően én az elmúlt 3-4 évben többször összekerültem vele világkupa versenyeken, vagy Grand Prix versenyeken, és rendre megvertem. Szóval, hogy az elmúlt 3 évben vívtunk 5-ször, és mind az 5-ször én nyertem. Azóta nem vívtunk, amit a világbajnok, meg Ázsia bajnok lett egyéniben, azóta nem vívtunk, és biztos voltam abban, hogy nagyon sokat fejlődött ő is az elmúlt időszakban, és hogy nem lesz ez annyira egyszerű, de igazából az első pár túsba vezetett még, ha jól tudom, 3-1-re, ha jól emlékszem, és utána feljöttem, átvettem a vezetést, és 14-7-re is vezettem. Szóval pontosan tudtam, hogy mit kell csinálnom, és éreztem az elejétől kezdve, hogy egy kicsit tartott is tőlem, és ennek fényébe tudtam igazából alakítani a taktikámat.
1: Igen, de szerzett 6 tust zsinórban.
0: Hát az egy ilyen, az nagyon pekes volt, mert igazából 14 hét volt az állás, kaptam 2 tust, az benne van, kaptam 2 tust zsinórban. Utána, hát Én adtam egy tust, szóval, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa szituáció volt, ami igazából nem így konvencionálisan vagy szakmai szemmel nem kellett volna, hogy furcsa legyen. Mindenki azt gondolta, hogy tust adtam. Egy teljesen egyértelmű videón is visszanézve is teljesen egyértelmű találat történt. De valamiért az amerikai zsűri az azt gondolta, hogy ezt most el nem fogja megadni. Ez azért is nagyon furcsa, mert amint vége volt az asszónak, ugye végül nyertem 15-13-ra, rohant oda a lengyel zsűri az edzőmhöz, hogy bocsi, nehogy azt a lengyel volt a videó zsűri. És ugye amikor kikértem a videót, akkor ugye az amerikai és a lengyel zsűri, azok megbeszélték ezt az akciót. És a lengyel videó zsűri elmondása alapján az amerikai az azt hallotta, hogy két pengérintkezés volt. Visszanézték a videón, és a videón ez teljesen látszódott, hogy csak egy pengérintkezés van, ő támadott, én kivédtem, és megszúrtam.
1: Szóval egyébként visszavetted a támadás jogát is.
0: Így van, ugye a pengérintkezéssel én visszavettem a támadás jogát is, szóval gyakorlatilag kivédtem, és visszaszúrtam, és akkor nekem kell adni a tust a konvenció alapján. És a lengyel zsűri mondta az amerikainak, hogy de látod a videón, hogy itt egy pengérintkezés van, és az amerikai azt válaszolta, hogy igen, ő kettőt hallott. És
1: mi az erősebb, amit lát, vagy amit hall?
0: Hát én nem tudom, hogy szóval, hogy ez tényleg egy nagyon egyértelmű akció volt, de valószínűleg kicsit nyomta az amerikai zsűrinek a vállát az, hogy a közönség kedvencnek zsűrizik, és hogyha már egyszer megadott egy találatot valahogy, akkor azt már nagyon kellemetlen lenne visszavonni ott. Ezzel amúgy én tisztában voltam, hogy valószínűleg valami ilyesmi történni fog. Én azt gondoltam amúgy, hogy többet fognak neki zsűrizni. Hozzá kell tenni, hogy az amerikai zsűri végig nagyon korrekt volt, ez volt az egyetlen hibája, és még a pikantériája sztorinak az az, hogy megkérdezte a lengyel zsűri az amerikait, amikor ugye ezt a videózást nézték, hogy jó, de hogyha most ezt megadod, és a csaj feljön, és nagy Isten nyerj, akkor mit fogsz csinálni? Mert akkor gyakorlatilag rajtad ment el az asszó. És mondta az, amikor nem fog megtörténni, nem fog feljönni. És akkor amikor 14-13 volt már az állás, akkor mondta a Benedek az edzőm, hogy teljesen elsápadt az amerikai zsűri, hogy Jézus, hogy Úristen, mit csináltam. De én végig higgadt tudtam maradni, még akkor is, amikor ugye 14-10 után még kaptam 3 tuzs zsinórba. Tudtam, hogy igazából egy jó kézről lábra vett tempóra kell várnom, és hogyha ott meg tudom csinálni az előre kigondolt akciómat, akkor jó lesz, és ez így történt. Igazából meg tudtam oldani a helyzetet, és még akkor is, hogyha látszólag zsinórba kaptam ott 6 tust, se az volt, hogy ilyen teljesen fogalmatlan voltam, és lefagytam volna, hanem egyszerűen egy a világranglista 2-es aktuális világbajnokkal vívtam, aki igen, elképzelt, hogy tud adni zsinórban 6 tust, sőt, még többet is, de nem zökkentem ki, figyeltem és koncentráltam arra, hogy mi lesz a következő akció, és 14-13-nál sikerült beadnom a győztes tust.
1: Jött a negyed döntő és a brazil toldó. Itt is, hogyha csak az eredményt nézzük, 15-10, az egy bővebb győzelem, tehát egy magabiztosabbnak tűnő győzelem, de mindig más a pástan.
0: Igen, ott ugye az történt, hogy alapvetően egy nagyon erős ágam volt, szóval rajta volt egy csapatolimpiai bajnok, Japán, rajta volt a világranglista 5-ös kétszeres olimpiai bronzérmes Itkin Amerikából, nagyon-nagyon sok rajta volt még a kvalifikációs ranglistát megnyerő egyiptomi Hamza, és akkor a Csoly, én, ez nagyon sokan voltunk azon az ágon, akik tényleg nagyon jó, nagyon erős vívók voltak, és ennek az ágnak a másik oldalán hát ilyen kikapott az összes jó. És így egy ilyen az első asszóban kikapott a Hamza is, az egyiptomi is, illetve az amerikai is kikapott, és hát mi ott ennek az árnak a felső részén ugye végverekedtük a Borodecsevvel, a Csajjal ezt az egészet, és akkor ők lent meg ott kikaptak el az első asszóban, és így igazából a toldó, aki amúgy nem egy gyenge vívó, hiszen a 2016-os olimpián ő 8-ba volt, és amúgy meg Olaszországban élt több mint 10 éven keresztül, és a legerősebb törvívókkal edzett nap, mint nap, szóval, hogy egyáltalán nem szabad lebecsülni őt. Ő jutott be a 8-ba, és így mi találkoztunk egymással igazából a 4-be jutásért. próbáltam kizárni azt, hogy itt most mi a helyzet, hogy ez nekem most egy világbajnoki éremért megy, a világbajnoki éremért megy, és hogy ez mekkora szansz. Próbáltam ezeket a dolgokat kizárni, hogy most hú, nála sokkal jobb vagyok, meg szóval nem gondoltam semmi ilyesmire. Igyekeztem úgy hozzáállni ez a szóhoz, hogy gyakorlatilag ez lehetne a 64 között is ez az asszó, és úgy is vívok, mint hogyha ez a 64 között lenne, szóval egyszerűen, higgadtan, nem siettettem a dolgokat, mint hogyha még nem melegedtem volna be. De hát ez nem igazán jött össze. Szóval ez volt a taktika, ehhez képest meg túlbonyolítottam, siettem, rohantam össze-vissza, és nem voltam túlságosan fegyelmezett, és ekkor volt nagyon-nagyon szükségem a Benedekre, az edzőmre, aki viszont hát elég karakán módon minden egyes fegyelmezetlenségem után hát üvöltött velem, hogy ezt azért nem gondolom komolyan, szóval, hogy ez, nem ezt beszéltük meg. És hogy egy ilyennél lényegesen egyszerűbben, és lényegesen türelmesebben kéne csinálni a dolgokat. És hát addig-addig mondta, amíg hát nem jött, hogy 8-5-re vezetett a brazil ellenfelem, szóval az asszó első felét megnyerte, és onnan, hát ott jött át igazából Benedeknek már, szegénynek már a hangja elment a végére, annyit mondta nekem a magáé, de teljesen jogosan akkor jött át igazából az üzenete, és ott leültem a fenekemre, és egy jelentősen visszafogottabb és fegyelmezettebb stílusban folytattam az asszót, aminek meg is lett az eredménye, hiszen utána már csak két tust kaptam összesen, szóval ott egy 10-2 sikerült összehozni, ugye 5-8-ról. És igazából kétszer mellé szúrtam, és úgy kaptam még két tust, szóval... De hogyha a Benedek ott nem áll bele ennyire határozottan abba, hogy nekem most itt már pedig átnyomja rajtam, hogy ezt most is sokkal egyszerűbben csináljam, akkor simán benne van a pakliban, hogy túl reagálom ezt a helyzetet, és nem tudok megküzdeni ez a helyzetet, és ott kikapok, és megint elvérzek a világbajnoki érem előtt. Szóval nagyon hálás vagyok neki, hogy ezt ott tényleg ennyire lelkét is kikiabálva átnyomta rajtam, hogy nyugodjak le egy picit.
1: De nem buktál el. Elődöntőt vívtál a hongkongi világbajnokságon. Azzal a, nem tudom jól mondom a nevét, mert olyan furcsán rengeteg mással hangzóan egymás után, segítség, mint az Mrzlina nevű fajlatnál. Szóval a cseh.
0: Csupenics,
1: oké. Őróla tudni kell, hogy hát ezért elég komolyan a világ élvonalába tartozik, ha jól tudom.
0: Nagyon.
1: És hát az, hogy kemény ellenfél, az egy nagyon enyhe kifejezés.
0: Igen, olimpiai bronzérmes, európa-bajnoki érmes, világbajnoki érmes, és már világbajnok is. Hát igen, az egész világkupa szezonja az szinte hihetetlen volt, hiszen ha jól emlékszem, akkor 8-ból 5 versenyen, vagy 8-ból 6 versenyen is akár érmes volt, szóval, hogy tényleg ilyen brutális teljesítmény nyújtott ebben a szezonban. Ismerjük, nagyon sokszor jön mostanában Magyarországra edzeni hozzánk, ami nekünk nagyon pozitív, hiszen egy nagyon erős edzőpartnerrel tudunk készülni, de ez ugye adja magát, hogy ezáltal ismerjük is az ő stílusát. És ugye tavaly Szemi megverte őt a világbajnokságon a 8-ütásért, és én is abszolút úgy gondoltam, hogy én nagyon-nagyon pariba vagyok vele.
1: Zárójel, Szemi egyenlő Szemes Gergő.
0: Igen. Szemi az Szemes Gergő csapattársam, így van. És hát úgy is mentem oda, hogy ez meg lesz, hogy én ezt most meg akarom csinálni, és már nyilván úgy mentem oda. Az elején jól is alakult igazából az asszó, még vezettem is, ha jól tudom, 5-2-re is, illetve még talán 8-6-ra is, vagy még talán 8-6-ra is vezettem, bár nem emlékszem pontosan, viszont sajnos utána nagyon, szóval teljesen elvesztettem a ritmusomat, teljesen elvesztettem a távolságérzetemet, a pontosságomat, és ő meg pont akkor kapcsolt rá, és ezzel gyakorlatilag pillanatok alatt be tudta fejezni az asszót, úgyhogy...
1: 9 tus szerzett zsinórba.
0: 9 tus szerzett zsinórba, és tényleg végtelenül pofátlanul, nagyon taktikusan, szóval nem igazán tudok mentségeket találni, hiszen nagyon-nagyon keményen megvert abban az utolsó részében az asszónak, és tényleg le a kalappal előtte, és ebből biztosan nagyon sokat tanulhatok én is, mert ez egy nagyon komoly teljesítmény volt, amit lehetett ugye az asztalra. Utána a döntőben is ugye vitte tovább ezt a formát, a világbajnoki döntőben ez a srác 13-0-ra vezetett az olimpiai ezüstérmes olasz Macchi ellen. Szóval, hogy az, amit ő aznap művelt, az tényleg elismerésre méltó.
1: Majd nyert 15-2-re.
0: Igen.
1: És ezzel bronzérmes lett Dósa Dániel, és Bocskó Gábor szövetségkapitány is olyasmit mondott, mint amit én a beszélgetésünk elején, hogy Dósa Dani évek óta cipeli a hátán a magyar férfi törvívást, megjárta a hadak útját, megérdemelte nagyon ezt az érmet. Személyes kedvencem, ha mondhatok ilyet kapitányként.
0: Köszönöm szépen a Bocseknak. Igen.
1: A magyar férfi törcsapat a hongkongi világbajnokságon is szerepelt. Ezt csak azért mondom így, mert ugye az elején beszélgettünk arról, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt annyi törőző férfi, hogy egy csapatot össze lehessen állítani.
0: De mindig elindultunk a világbajnokságon.
1: Hát igen, de a sikerektől azért messze.
0: A sikerektől messze, de ott mindig ott voltunk. Igen.
1: És Algériát verte a csapat 45-16-ért. Mindenképpen mondjuk el, hogy rajtad kívül Mihály Andor, Szemes Gergő és Tóth Gergely szerepelt még ebben a csapatban.
0: Így van, a tavalyi bronzérmes kvartettel.
1: Így van, mert ugye tavaly Szemes Gergő szerzett bronzérmet Tbilisziben a világbajnokságon, és a csapat is bronzérmet szerzett, és miután te idén szereztél bronzérmet, így tudsz kétszeres világbajnoki bronzérmes lenni.
0: Így van, így van.
1: Szóval, hogy a 16 közé 45-16 Algéria ellen, ami szintén a külső szemlélő számára egyszerű történet, mert jóval több tust szerzett a magyar csapat, mint az algériai együttes. Őnekik milyen a stílusuk? Mi az, amire nagyon figyelni kell náluk?
0: Hát igazából ők kontravívók, és arra várnak, hogy hibázzunk. Nagyon sok ilyen csapat van, akik igazából csak abból élnek, hogy hibázik az ellenfél, és nem próbálják kihasználni. Szóval, hogy ők nem olyan szintű vívók, hogy ebből a négyesből bárkit meg tudjanak verni. Nyilván, hogyha ötször mellé szúrunk, vagy ötször nem találjuk el, akkor meg fog tudni szúrni, de azért olyan szinten vagyunk már, hogy egyik asszó sem jelentett igazából kihívást egyik csapattársamnak, illetve nekem sem. Ez igazából tudtuk, hogy egy bemelegítő asszó lesz, amit lassan, de biztosan végig kell csinálni, nem kell rohangászni, le kell ülni a fenekünkre, és nagyszerűen meg kell őket verni igazából. Ez így is lett. Az első két asszóban volt talán egy pici ilyen még kora reggeli, nem is volt annyira korán amúgy, ilyen kis reggeli lassúság, de ott is már igazából vezettünk több mint 5 tussal két asszó alatt, szóval utána meg aztán mindenki hozta az asszóit. Addig is mindenki hozta az asszóit, szóval ezt nem is igazán kell túl ragozni ezt az asszót.
1: De szükség is volt a bemelegítésre, mert a lengyelek következtek ezután, és ők pedig egészen más kategória.
0: A lengyel csapat az egészen más kategória, ugye ők jutottak ki az európai zónából a 2024-es olimpiára. Egy nagyon, nagyon profi csapat, rengeteget edzenek, nagyon jó körülmények között tudnak készülni. Ugye a lengyel sport az tényleg nagyon magas szinten van, és ez ugye meg is látszik rajtuk is, szóval támogatva vannak, jó életpályát tudnak befutni igazából válogatott sportolóként, és tényleg egy nagyon profi csapat, akik amúgy eredményesek is, szóval, hogy például a csapatban van a Andrei Zsatkovszki, aki most a legutolsó Grand Prix versenyen ezüstérmes lett Sánkhájban, illetve utána az Európai Bajnokságon is ezüstérmes lett. Szintén csapattagja Rajszki, aki 43 évesen is olyan fizikuma van, és olyan elképesztően fegyelmezetten tud vívni csapaton, hogy mindig borsot tör az orrunk alá, és ugye fiatalok is vannak nagyon erősek náluk. Szóval ez egy nagyon erős csapat, akikkel többször vívtunk már a szezon során. Rendre mi nyertünk, most az Európai Bajnokságon is megvertük őket, akkor ugyan más felállásban voltak, de tudtuk azt, hogy egy intelligens csapat, akik tudnak vívni, felkészültek ránk, ugye az Európai Bajnokság előtt, illetve a világbajnokság előtt is közös edzőtáborban voltunk velük, szóval, hogy nagyon könnyedén borsot tudnak törni az orrunk alá, és nem is volt egy egyszerű asszó, ugye 45-40 lett a vége, és voltak olyan pillanatok, amikor még vezettek is, illetve voltak olyan pillanatok, amikor nagyon közel voltunk az EGA-hoz. Egy nagyon-nagyon erős és kemény asszóba sikerült bejutnunk a 8-ba, és büszke vagyok a csapatra, hiszen volt egy cserénk a 7. asszó, amikor a Mihály Andor jött be, és pont ennek a nagyon rutinos rajzkinak osztott ki egy 5-1-et, azt hiszem, de hogy ilyen 5 különböző tussal, ilyen csodálatos volt nézni, tényleg nagyon jó volt nézni, amit csinált, és egy nagyon kemény tét helyzetben, nagyon fegyelmezetten, nagyon kreatívan tudott helytállni, és én azt gondolom, hogy az a 7. asszó volt a sorsdöntő, ami után már igazából ugye már én jöttem, utána a 8. asszóban, illetve a Szemi a fejező asszóban, és azt, hogy az Andor ott azt az 5-1-et kiosztotta egy ilyen rutinos versenyzőnek, az volt a kulcs pillanata ennek a csapat asszónak.
1: Következett a negyed döntő, és megint a házigazdákról kell, hogy kicsit beszéljünk, mert a hongkongiakkal vívtatok a négy közé jutásért, és beszéltünk már itt az előző részben a közönségről, hogy sold out, tehát hogy teljes telt ház volt, minden egy elkelt abban az Expo csarnokban, ahol rendezték a világbajnokságot. Na, itt milyen hangzavar volt?
0: Hát a hangzavart, szóval nagyon intelligens közönség a hongkongi közönség, és nagyon hozzáért a közönség, szóval ők nem úgy működnek, hogy amint világít a lámpa, egyből kiabálnak, hanem megvárják azt, hogy a zsűri megadja, akkor örülnek, amikor behúzták a találatot, nincsen fújolás, nincsen, és ez egy nagyon intelligens közönség, és tényleg élmény volt előttük vívni. Itt talán már nem volt telt ház, mert ugye ez hétköznap volt már, és ugye a munkamorál Kínában azért, illetve Hongkongban elég kemény, és erre már nem jöttek ki annyian, de erre is rengeteg, szóval tényleg nem vagyunk hozzászokva az, hogy ilyen közönség előtt vívunk, ilyen mennyiségű ember előtt vívunk. Nagyon drukkoltak a sajátjaiknak, és igen, de egy nagyon hozzáértő közönség volt, szóval semmi fújolás, vagy korán tapsolás, vagy semmi esély nem volt ez a szó során, szóval tudtunk végig az asztóra koncentrálni.
1: Viszont a hongkongiak jobbak voltak.
0: Igen, ezt sajnos ki kell jelenteni. A hongkongi ez tényleg egy nagyon erős csapat, szóval kétszeres egyéni olimpiai bajnok, Cheung, világbajnok és Ázsia bajnok Choi a második helyen, illetve az idén amúgy 17 éves és kadett világbajnokságot nyerő, hirtelen nem jut eszébe a nevem a srácnak, valamilyen Harris, ők álltak fel ellenünk, és tényleg nagyon, nagyon felkészültek voltak, ugye rám, meg a személyre szerintem kifejezetten sokat készültek, meg velünk ugye sokat is vívtak egyéniben is, meg már a csapaton is, és egy nagyon, hát nem igazán találtuk az ellenszert ellenük, Andor vívott, megint csak őt tudnám kiemelni, hogy ő vívott egy nagyon, nagyon jót, illetve ő tartott minket asszóban, amennyire asszóban voltunk tartva, ez ellen a rettenetesen erős csapat ellen, és igen, sajnos ezt most nem tudtuk megugrani. Sajnos valójában azt kell, hogy mondjam, annyi önkritikával azért kell itt ebben a helyzetben élnem, és önszintének kell lennem magamhoz, hogy valójában én azt gondolom, hogy itt nekem kellett volna jelentősen többet nyújtanom a csapat versenyen, nem csak ebben az egy asszóban, Hongkong ellen, hanem az egész nap folyamán nem tudtam azt a szintet hozni, amit elvártam volna magamtól, és sajnos nem vagyok benne biztos, hogyha jobban vívtam volna, akkor ez elég lett volna Hongkong ellen. Végül ezüstérmesek lettek, és egy tussal kaptak ki az olaszoktól a döntőbe, szóval rettenetesen jó formában voltak, és felkészültek voltak, és összeszedettek voltak. Nem vagyok benne biztos, hogy jobban alakult volna, vagy nyertünk volna, de abban viszont teljesen biztos vagyok, hogy sokkal szorosabb asszó lett volna, és hogy teljesen más helyzeteket kellett volna megoldani a páson, hogyha én többet hozzá tudok tenni ez a csapat teljesítményhez.
1: Dósa Dániellel beszélgetünk, aki már kétszeres világbajnoki bronzérmes, és a csapattal nem jutott be a legjobb négy közé. Az ilyen pillanatok mentális helyzetére lennék kíváncsi, hogy amikor az ember ott áll a kapujában az éremszerzésnek, az éremszerzés lehetőségének, nem jut a legjobb négy közé, és az derül ki, hogy az 5.-8. helyért kell vívni. Ilyenkor mi átszódik le a sportoló, illetve a csapat illetve az edző fejében?
0: Hát azért teljesen őszintén szólva, a világbajnokságon 5-8 között vívni olyan történelemmel, vagy ilyen háttérrel, mint ami a férfi tör csapatnak van, az nem egy olyan tragikus helyzet. Szóval pont az Andorral beszéltük a nap végén, hogy ő mennyire rosszul érzi magát, hogy csak hetedikek lettünk, és akkor így ránéztem, hogy Andor, én nekem ez volt a, nem is tudom, 8. vagy 9. világbajnokságom, és ez volt az első olyan alkalom, amikor így 8-ban voltunk, mert ugye tavaly jutottunk be először a 8-ba világbajnokságon, viszont akkor úgy egyből érmesek lettünk, és hogy én az elmúlt 7-8 világbajnokságomon én sose jutottam 8-ba csapattal. Szóval, hogy ez nem egy olyan rossz eredmény. Arról nem is beszélve, hogy ugye a kvalifikációt, mindig a kvalifikáció körül forog, az olimpiai kvalifikáció körül forog minden, amikor a csapatvívásról van szó. És ott ugye a helyzet az az, hogy az első 4 az automatikusan kijut, és utána a kontinensenként van egy-egy hely. És igen, az a legjobb, hogyha a világbajnokságon érmesek vagyunk, és a világbajnokságon nagyon jól vagyunk, hiszen ez rengeteg pont a világranglistán. De, hogyha 5. vagyunk, és az első 4 az ugye majd 4-ben van a világranglistán is, akkor egy 5., akár 6. helyen is, hogyha legjobb európaiak vagyunk, ki tudunk jutni. És ezzel nem azt mondom, hogy nem az éremszerzés a cél, mert az mindig az, sportolók vagyunk, vívók vagyunk, ami egy rettenetesen erős sport, és itt tényleg minden az
1: érmek körül. Magyarország egyik legeredményesebb sportága.
0: Így van, szóval itt tényleg érmet kell nyerni, de hogy az sem tragikus, hogyha mi az 5-8 között vívunk, és az 5-8 között tudunk asszókat nyerni, vagy nyerünk asszókat.
1: Különös tekintettel arra, hogyha olyan csapattal vívtak az 5-8 között, aki ugyanúgy azért az európai kvótáért harcol, mint ti.
0: Így van.
1: Márpedig itt ugye az oroszokkal vívtatok.
0: Igen, hát kikaptunk, és nem is volt sajnos egy szoros asszó. Tegyük hozzá, az én személyes véleményem az, hogy az orosz csapatnak amúgy top 4-ben van a helye. Világranglista 2-es, illetve a testvére ugye a másik srác, akivel ugye vívtam egyéniben is, meg mellette a másik két ember is, aki csapatban van, bika erősek. Szóval az egy nagyon erős csapat, ezt le kell szögezni. Ez nem azt jelenti, hogy jobbak, mint mi, hiszen ennél gyakorlatilag csak szorosabbakat vívtunk velük világkupákon, illetve Európa-bajnokságokon, mindig szorosabbat vívtunk velük. Itt is sajnos nekem kellett volna szerintem többet hozzátennem ez a csapat teljesítménye, ez ugyanúgy a Hongkong ellen is, ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni. Igen, szóval hogy én azt gondolom, hogy ennek a csapat, hogy ez a csapat amúgy előbb vagy utóbb, hogyha lemegy egy szezon, akkor kvalifikáció lett, akkor ők valószínűleg be fognak jönni a 4. helyre, Japán ki fog csúszni meg az 5. helyre, és utána nekünk a franciákat meg kell előznünk, és gyakorlatilag 6. kell lennünk, és úgy kell bemennünk a kvalifikációba, és hogyha ez megvan, akkor gyakorlatilag kvalifikáló helyről indíthatjuk majd a kvalifikációs szezont, ami egy nagyon, hát nem kényelmes, de ideális pozíció, hiszen megtartani egy helyet az valószínűleg az egyszerűbb, mint előzgetni még a kvalifikációs időszak során, és így amúgy minden esélyünk megvan arra, hogy kvótát szerezzünk majd ugye a 2028-as olimpiára.
1: 7. lett tehát a csapat úgy, hogy a 7. helyért a mérkőzést Egyiptommal nem kellett levívni, mert hogy az egyiptomi csapat nem állt ki.
0: Hát ezt már nagyon sokszor játszották ellenünk. Nem szeretnek velünk vívni, meg tudom érteni őket, én se szeretnék magunk ellen vívni. Nekik teljesen más az a szint, amit meg kell ugrani, ugye az afrikai zónából kvalifikálni, ők már azzal is nagyon elégedettek voltak, hogy 8-ba sikerült jutni a csapatuknak. Ha nem jutottak volna 8-ba, akkor is jó helyen lennének, akkor is kijutnának az olimpiára, szóval hogy nekik nagyon máshol van az a szint, amit meg kell ugrani, és ők miután megugrották, illetve túl is teljesítették azt, amit ők szerettek volna elérni, akkor ők onnantól már nem veszik annyira komolyan, és ők inkább nem álltak ki nem tudom, hogy mi lett volna a vége, valószínűleg nyertünk volna, így is, úgy is. Ennyire azért bőven bízok a csapatomban, illetve magamban is.
1: Ezután, a csapatverseny után azt mondtad, hogy elképesztő őszintesség van ebben a csapatban, itt semmi sincs a szőnyeg alá söpörve.
0: Igen, ezt a tavalyi világbajnoki bronzérmunktán mondtam, így van.
1: Uh-huh. Ami azt jelentheti, hogy a következő időszak, ugye, hát nem egész 2 év van hátra a Los Angeles-i olimpiáig, hozhat ezzel a csapategységgel olyan eredményeket, amelyek kapcsán talán optimistán nézhetünk a jövőbe.
0: Én ennél jelentősen határozottabb lennék ebben a témában, és az a tapasztalatom, hogy merni kell kimondani a céljainkat, merni kell hangosan felvállalni azt, hogy mi mit szeretnénk elérni, és senki merem mondani, hogy minden esélyünk megvan arra, hogy ezzel a csapattal kijussunk a 2028-as olimpiára. Ez egy nagyon jó csapat, tényleg nagyon jól tudunk együtt működni, szeretjük egymást, jól dolgozunk együtt, és én azt gondolom, hogy ha ezzel a csapattal nem, akkor nem lesz már olyan csapat, amivel meg fogjuk ezt tudni oldani, és szinte biztos vagyok abban, hogy ezt nekünk meg kell tudni csinálni ebben a ciklusban. Mindenki nagyon koncentrált, mindenki nagyon oda teszi magát, folyamatosan fejlődnek a srácok. Ezt hozzá kell tenni, hogy ez egy fiatal csapat, szóval 24 talán ilyen idősek a csapattársai, most bocsánat, nem tudom pontosan, de nem olyan jó.
1: Te vagy a rangidős.
0: Én vagyok a rangidős, de hogy 23-24 évesek, és ők is évről évre rengeteget fejlődnek. Ugye Szemi már ott van a világ, Szemes Gergő már ott van a világ elején, és az Andor is most az Európa-bajnokságon megverte az egyesként, vagy akkor azt hiszem a világlista a kettes vagy hármas helyen álló olasz Bianchit a nyolcadításra, ami egy hihetetlen eredmény. A Tóth Gergő világbajnok olasztól kapott ki szintén a nyolcadításért két tussal. Szóval, hogy nagyon ügyesek a srácok, Szemi világbajnoki érmes, és szóval, hogy és folyamatosan fejlődnek. Edzésre edzésre, hétről hétre oda tesszük magunkat, és tényleg egyre jobbak vagyunk, és ez a fejlődés kell ahhoz, hogy ezt a kvalifikációs időszakot sikeresen tudjuk venni, ezt az akadályt majd, és teljesen biztos vagyok abban, hogy ez a csapat ez meg fogja tudni oldani ezt a feladatot.
1: A távirati irodának ma elemezte a szövetség, illetve annak vezetője a szerepléseteket, így szól, 7-én zárt a Dósa Szemes Tóth Mihály férfi tör4-es, és ezzel ugyan nem tudta megismételni tavaly bravúros teljesítményét, amely bronzérmet nyert, ugyanakkor az, hogy az első 8-ban fejezte be a versenyét, semmiképpen nem nevezhető kudarcnak, sőt, azt jelzi, hogy a válogatott stabilizálta a helyét a bő élcsoportban.
0: Ezzel nem tudom, ki írta, de teljesen egyetértek vele. Nem írhatott volna ennél objektívebben igazából a teljesítményünkről, teljesen egyetértek, és ez így van.
1: 11. helyen állsz a világranglistán, ezt ma reggel néztem meg, hogyha valaki ma délelőtt nem előzött meg, akkor még mindig ott állsz, ami mire lehet elég? Ugye beszéltünk arról, hogy miként lehet csapatként kvalifikálni az olimpiára, miként lehet egyéniben.
0: Én erről beszélni sem akarok. Tényleg, én erről beszélni sem szeretnék, én nekem nem az egyéni kvalifikáció célom. Az biztos, annyiban fontos az egyéni világranglista, hogyha kijutunk csapattal, akkor hát akkor jó, hogyha nem 32-es, 3-as, 4-es, vagy 20-valanyas helyen vagyunk rangsorolva a versenyen, az egyéni versenyen, hanem igenis elő vagyunk rangsorolva, illetve amiatt is nagyon fontos, mert ugye a világkupa versenyek azok ilyen háromnapos formátumban vannak megterendezve, péntek, szombat, vasárnap általában, és hogyha nem vagyunk 16-ban a világranglistán, akkor le kell vinni egy pénteki napot, le kell vinni egy szombati napot, és akkor utána vasárnap jön a csapatverseny, ami a kvalifikáció szempontjából a legrelevánsabb nap, és egyáltalán nem mindegy az, hogy az ember egy napos verseny után áll ott vasárnap, vagy egy kétnapos verseny után áll ott vasárnap a csapatversenyen, ugye mondhatni a kvalifikációs időszakban a legfontosabb napon. Ilyen szempontból releváns az egyéni világranglista valóban, de én nem szeretném, hogy a kvalifikáció szempontjából az egyéni világranglista legyen releváns, mert akkor az azt jelenti, hogy csapattal nem állnak jól a dolgaink, és nekem a kvalifikációs időszakban teljes mértékben a csapat teljesítményen lesz a hangsúly, nem egyéniben szeretnék kijutni. Nyilván az olimpián szeretnék egyéniben is és csapatban is jól szerepelni, amihez fontos a világranglista helyezés, de a kvalifikáció szempontjából nem tartom az előbb elmondottak alapján annyira relevánsnak.
1: Dósa Dániellel beszélgetünk, és hogyha valaki megpróbál az interneten hosszabb Dósa Dániel interjúkat keresni, az szedje össze magát, mert nem nagyon van. Miért nem nyilatkozol? Ezek az ilyen flashek, hogy megtettünk mindent, sikerült, nem sikerült, ezek megvannak ilyen egy perc, és, tehát 0-30 és 1-10 között, de nem nagyon szoktál hosszabb interjúkat adni, ez ilyen introvertált személyiségre utal, vagy nem keresnek az újságíró?
0: Hát egyáltalán nem vagyok introvertált. Régebben volt egy ilyen, nem tudom, egy ilyen bizonytalanságom, hogy tudok-e jól beszélni, vagy nem beszélek annyira jól interjúkban. Szerintem a külső visszajelzések alapján azt mondhatjuk, hogy elég jól sikerül összeszedem a gondolataimat. Az az igazság, hogy megint csak azt tudom mondani, mint egy pár gondolattal ezelőtt elmondtam, hogy a magyar vívás az olyan egy hihetetlenül erős sportág, hogy ahhoz, hogy az ember releváns legyen benne, ahhoz nagyon komoly eredményeket kell elérni. Én teljesen megértem az újságírókat, hogy eljönnek egy sajtóedzésre, vagy egy sajtónyilvános eseményre, egy Európa Bajnokság, Világbajnokság, vagy olimpia előtt, akkor a Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással, férfi párbajtőrözőkkel, vagy
1: Muhari Eszterrel,
0: háromszoros világbajnok női karcsapattal szeretnének beszélni. Hát olyan eredmény dömping van ebben a sportban, hogy ez valami hihetetlen, és nagyon-nagyon büszke vagyok erre a sportágra. Nem tudom hibáztatni őket, hogy nem a most már kétszeres világbajnoki bronzérmes Dósa Dániel szeretnének interjút csinálni. Nagyon szívesen nyilatkozom mindenkinek, mindig a szolgálat, hogy ott vagyok.
1: És miért nem hallgatod vissza a saját interjúidat?
0: Hát ez egy jó kérdés. Ezen majd változtatunk.
1: Mennyire vagy jelen a közösségi médiában?
0: Ez már megint egy jó kérdés. Jelen vagyok, igyekszem odafigyelni rá. Ugye tudom, hogy a mai világban a sportoló értékét, azt ugye elsősorban nyilván az eredményesség az, ami meghatározza, de nagyon sok olyan visszajelzést kaptam már, hogy ugyan rettenetesen szimpatikus ember vagyok nagyon sok szponzornak, de hogy igen, social médián egy kicsit jobban kéne bemutatnom magamat, hiszen nagyon jó sztorim van, nagyon tudnak azonosulni vele az emberek, hogyha valakinek négy szem közt elmesélem, akkor mindenki, Jézusom, nagyon menő, tök jó, nagyon ügyes vagy, nagyon büszke lesz magadra, de ezt valahogy jobban át kéne tudnom adni az embereknek. Nem egy ennyire egyszerűen, ugye nagyon, hát hogy mondjam, biztos mindenkinek megvan az a határa, mennyit szeret kirakni magáról a nyilvánosság elé, nekem ez a határ eléggé szűk, de igyekszem a social media jelenlétet is építgetni.
1: Nincs valaki a környezetedben, az egészen szűk környezetedben, aki tudna segíteni ebben a témában?
0: De van, hát hogy ne lenne a feleségem is, amúgy ezzel foglalkozik részben, szóval hogy persze ő nagyon profi benne, hogy ezeket meg tudná csinálni, tudnánk egy kicsit jobban csinálni. Én azt gondolom, hogy ez jönni fog, ahogy egyre eredményesebb leszek, úgy egyre több jó, releváns anyag fog készülni, akár mint ez az interjú, amiket ki lehet rakni, amiket az emberek meghallgatnak, és egyre több és több embert kezd majd érdekelni az én sportolói karrierem, és ez szépen majd így magától épülgetni fog. Természetesen nekem is van benne ebben munkám, igyekszem folyamatosan jelentést adni gyakorlatilag ezeken a felületeken a versenyekről, az eredményekről, arról, hogy mi a helyzet, hogy állunk, a sikerekről nyilván mindig beszámolok, igyekszem a kudarcokról is, hogy azért ne legyen annyira egyoldalú ez a kommunikáció, és őszinte legyek a helyzetekkel kapcsolatban, és igen, ez jó meglátás, és többször megkaptam már ezt a kritikát, még hogyha nem is kritikaként fogalmaztad meg, de erre valóban jobban kell figyelnem, és remélem, hogy tényleg így magától, ahogy az eredmények jönnek, úgy majd ez a jelenlét is komolyodni fog.
1: Hogy kapcsolsz ki? Mondjuk Punani Masszív koncert?
0: Igen, nagyon szeretem őket. Többek között, de a magyar zenét is ugye nagyon sok előadó van, akiket imádok, szóval, hogy akár úgy is. Egy nagy szerelmem a vitorlázás. Nagyon-nagyon szeretek vitorlázni. Nem a sport.
1: Most lett vége a kék szalagni.
0: Igen, tudom, de nem követtem, mert ugye kint voltunk, ugye Hongkongban is, és hát ugye a versennyel foglalkoztam. De inkább ez a hobbi vitorlázás, szóval nem a sportvitorlázás, hanem tényleg ez a menjünk ki a vízre, húzzuk fel a vitorlát, kicsit pörgessük meg a hajót, és utána meg hallgassunk zenét, ugráljunk, strandoljunk. Azt nagyon szeretek, illetve illetve igazából otthon lenni, jelen lenni a feleségemmel, illetve a kiskutyánkkal, az is nekem nagy kikapcsolódás, illetve ami nem újdonság már, de ami nagyon sok nehéz helyzettel segített már megküzdeni, illetve nagyon ki tud kapcsolni, az a futás. A futás az egy ilyen, hát nem újabb, már több éve futok, de hogy az még milyen furcsa lehet, hogy futással pihenek, de ugye nekem a vívás ugye meg egy nagyon mentálisan nagyon megterelő sport, és ezért nekem inkább olyan pihenési formák tetszenek, amik ugyan fizikálisan lehet, hogy megerőltetőek, de olyan szinten elvonják a figyelmemet, hogy ne tudjak a víváson gondolkozni. És ugye a futás is ilyen, a vitorlázás is ilyen, ott folyamatosan figyelni kell, és akkor igazából így nekem az a pihenés, amikor nem tudok a víváson gondolkozni, és a víváson morfondírozni, hanem teljesen le tudom kötni a figyelmemet.
1: Dósa Dániel, köszönjük szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, megszületett a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, Magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség, hát furcsa ezt kimondani, korábbi elnöke. A beszélgetést azért kezdeném egy kicsit személyesebb jelleggel, mert elképesztően keveset beszélsz a médiában, nem nagyon az interjúkat, aminek egyébként mi az oka az elmúlt 16-17 évben, amíg elnök voltál, csak ilyen flash-ek mentek, hogy készülünk az OB-re, fölnéztem, amikor Duplantis világcsúcsot ugrott, hát ha apu is látja, tehát hogy minimális volt a megjelenésed a sajtóban, tévében, rádióban.
3: Köszöntelek téged is, Tibi, és a sportrádió hallgatóit is. Igen, tudatos volt abszolút, azt gondolom, hogy amúgy sem vagyok egy szereplő típus, és azt gondolom, hogy egy elnöknek nem is az a dolga, hogy szerepeljen és interjúkat adjon, hanem inkább az a dolga, hogy egy olyan hátteret tudjon teremteni, hogy a sportolók azok olyan eredményeket tudjanak elérni, hogy általuk irányul figyelem a sportágra, és nem az elnök által. És ezért is vagyok egy kicsit szomorú a mostani helyzet miatt, mert itt most nem a sportról és az atlétikáról szólt az elmúlt. Hát az elmúlt fél év egészen biztosan nem, de gyakorlatilag 2024. szeptembere óta tartó időszak az méltatlan a magyar atlétika több mint 125 éves történetért.
2: Aki nem figyelte a sajtóban a híreket, annak elmondom előjáróban, hogy július 15-ével Gyulai Miklós lemondott a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáról, de kezdjük sokkal korábbról, mert hogy a te édesapád Gyula István, aki azon túl, hogy kiváló sportriporter, kommentátor volt, azon túl a Nemzetközi Atlétikai Szövetség egyik legmagasabb pozícióját is betöltötte, akkor még ugye IAAF-nek hívták, és tulajdonképpen neki köszönheted azt, hogy az atlétikával egyáltalán kapcsolatba kerültél, mert ha jól emlékszem, akkor hát enyhén és finoman fogalmazva egy zűrös fiatal kor után vitt el téged a Budapesti Honvédba atletizálni.
3: Ez így van, de azért én édesanyámat sem hagynám ebből a sztoriból, mert ugye mindketten kiváló atléták voltak, ugye anyu ebbé bronzérmes volt, a univerziádét nyert olimpikonok voltak mind a ketten, és egy kis túlzással a Tüzér utca egy távolugró gödörbe születtem, mert ugye anya ott tartott edzés, és talán onnan is mentek a szülészetre, hogyha minden igaz, még 1970-ben. De a lényeget jól megfogtad, igen. Zűrös volt a tínédzserkor, és ugye apu, aki nagyon keveset volt itthon, hiszen ugye azt megelőzően, amikor főtitkár lett, ugye elég sokat utazott televíziós riporterként, illetve kommentátorként, nem nagyon tudott részt venni a gyereknevelésében, és 16-17 éves voltam akkor, úgy látva jónak, hogy levisz a Honvédra, és odaad egy olyan pedagógus edzőnek, Dr. Stupics Lászlónak, akinek csak az volt a feladata, hogy elérje azt, hogy én hetente minimum háromszor a Honvéd pályára járjak le atlétika edzésre.
2: Igen, de egyszer csak eljött egy olyan pillanat, amikor edzőcipőben 6.70-et futott el 60-on, amit szerintem meg is ismételtettek, hogyha jól emlékszem. Akkor már nem akarták, azt gondolták, hogy lemerült az elem a stopper órában, bár akkor még nem is elemes volt a stopper óra, és akkor kezdődött el igazán az a folyamat, aminek az lett a vége, hogy nem volt elég a heti három edzés, hanem inkább többször járjon a fiú.
3: Így van, akkor, amikor ez megtörtént, ez a felmérés, egyébként csak abszolút gondolom, kíváncsi volt a tanár úr, hogy tudom, egy ilyen 2-3 hónapnyi ilyen általános, de abszolút általános, tehát nem speciális edzés után mit tud ez a gyerek. Mégiscsak azért az anyapja atléta volt. Igen, csak hogy jöttek ezek az eredmények, és amikor a másodiknál is nagyságrendileg így állt meg az óra, a fotocellán, akkor ott visszasétáltam, és azt mondta, hogy akkor holnap találkozunk. És mondtam neki, hogy mondom, értem, de van csütörtök van, és arról volt szó, csak hétfőn pénteken kell jönni. Eddig, mostantól kezdve akkor. És akkor leigazoltak, és onnantól kezdve indult el. De hát ez már azt hiszem 87-88 környéke volt.
2: A körül igen, és tulajdonképpen a Honvédból kerültél a TFS-ébe, aminek volt még egy hozadéka, hogy ugye el kellett végezni azt a főiskolát akkoriban.
3: El kellett végezni ezt a főiskolát. Egyébként ennek a semmi más nem volt az oka, mint hogy a tanár úr az elkerült a TF-re tanítani. Ugye a Honvédon volt edző. Tanított előtte Gödöllőn, aztán lett honvéd, és utána a testnevelési főiskola, akkor még TF-nek hívták, ott kapott állást. És a kőkemény szabályok voltak a honvédnál, és az akkori szakosztályvezető azt mondta, hogy semmi gond, akkor nekem keresni kell egy edzőt a honvédban. Én mondtam, hogy szó sem lehet róla, mert én csak a tanárúrral vagyok hajlandó együtt dolgozni, aztán akkor ilyen nagyképűen ezt kijelentettem, persze nem, mert nyilván én nagyon ragaszkodtam a Steve-hez, a tanárúrhoz. Azt mondta, hogy egyetlen egy lehetőséged van, hogy felvételizel a TF-ről én ezzel a múlta. És aztán összerakták. Ott ő nagyon sokat segített. Tanárokat hozott, és akkor elindult. Be tudtam járni a TF-re gyakorolni, mert akkor azért még ott elég kemény megfelelési most mondom, hogy kényszer volt, de ugye ott még előtte alkalmassági vizsga volt, ott úszni kellett, az ott mindent kellett csinálni, azért egy sokkal keményebb felvételi volt, mint manapság. És végül is összejött a dolog, és 1990-ben, szeptemberben a TFN kezdte meg a felső oktatási tanulmányaimat, és lettem a TFS sportolója.
2: Ha már édesanyádat többször szóba hoztad, mondjuk el, hogy Kazi Olgáról van szó, és Gyula István ugye az édesapád. Ugye az volt az az időszak, amikor hát közel 40 alkalommal voltál a magyar atlétikai válogatott tagja, voltál világversenyeken, és elértél szép eredményeket. Melyek voltak a legszebbek?
3: A legszebb az, amire nagyon emlékszem, az az első világesemény volt, az a 97-es aténi világbajnokság, ahol 400-as váltóval jutottunk ki. Aztán a 99-es szevillai világbajnokság, ahol döntőbe jutottunk a 400-as váltóval, és egy picivel maradtunk el, és nekem köszönhetően, mert az utolsó 80-85 méternél megrándult a hajlítóm, és nem tudtam végigfutni sajnos, de ott talán meg is dönthettük volna az azóta is fennálló országos csúcsot. Az egy nagyon jó váltó volt, és büszke vagyok a 98-ban fedett pályán elért 60 méteres magyar rekordra, ott Kovács Attila több mint 10-es csúcsát döntöttem meg, és futottam első magyar sprinterként 6-60 alatt 60-on, hát és úgy nagyjából ennyi, és hát nyilván a Sydney olimpia, ami sajnos nem úgy sikerült, ahogy azt szerettük volna, és nagyon fájó a 98-as EB túlváltás, ami ott azt gondolom a mai napig is, és ezt vallom, hogy érmet szalasztott el az akkori 400-as váltó.
2: Akkor volt az, hogy országos csúcsot akartál dobni a váltóbottal?
3: Igen.
2: Elhajtottad.
3: Igen. Amire nem vagyok büszke, de hát az vesse rám az első követ, aki nem ezt csinálta volna abban a helyzetben, de nyilvánvalóan az nem volt egy sportszerű viselkedés, de az ott egy nagyon fájó pont a pályafutásban.
2: 2004-ben még szinted volt az aténi olimpiára, hogyha jól emlékszem, de megsérültem.
3: Megsérültem, és sajnos annyira közel volt már az olimpia, hogy esély se volt a rehabilitációra, úgyhogy ott döntöttem el, hogy befejezem az aktív sportpályafutásomat. Az nem volt ugyancsak egy jó néhány nap, de aztán a sportosztály akkori főszerkesztője Vitrai Tamás fölhívott, és adott egy lehetőséget, hogy kommentátorként csatlakozhattam a sportosztály olimpiai küldöttségéhez, és ott közvetítettem Faragó Ricsivel az olimpiai történéseket, eseményeket.
2: Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy Miki, van egy ember, aki örül, hogy megsérültél. 2006 szörnyű esztendő lehetett, ugye akkor vesztetted el édesapádat, és már te kommentátorként dolgoztál akkor, és valahogy talán Sopron lehetett az egyik állomás, amelynek mégiscsak köze lehetett ahhoz, hogy te az Atlétikai Szövetség kötelékébe kerültél.
3: Én soproni atlétaként fejeztem be a pályafutásomat, és most nem fog tudni dátumot mondani, de ott ugye azt szerintem pont az aténi olimpia után volt egy tisztújítás, és ott a Soproni Egyesület, vagy ott a Soproniak ott jelöltek engem az elnökségbe. Legjobb kieső voltam, tehát nem kerültem be akkor. De és egyébként ott apu ugye még ezt megtudta, apuval nem beszéltem erről, tehát voltam már 34 éves, hát csak el tudom dönteni, hogy mi a jó, vagy mi nem, de azt a leszúrást azt azóta is emlegetem, hogy én ezt nem tehettem, hát ugye nem lehet ebben ezzel a névvel ez nem lehet, hát ha te jelölöd magad, akkor neked oda be kell jutni, és ennek megvan egyébként a technikája, taktikája. Nagyon értettem, és ott azzal én el is vetettem ezt a történetet, sőt aztán ugye akkor ugye apu elment, és ott próbáltunk az ő emlékének egy versenyformájában először emléket állítani, akkor ott az akkori vezetéssel is eléggé megromlott a kapcsolat, és akkor el is döntöttem, hogy én nem kívánok a magyar atlétikában részt venni, jó vagyok én ott, ahol vagyok, sporttelevízióban közvetítem, figyelem, de ez a közeg, ez nem az a közeg, amiben én szívesen, főleg, hogyha ilyen a hozzáállás, szívesen dolgozom. És aztán 2000, ha előre szaladok, akkor szóljál, és akkor 2008, Pekingi olimpia, és ott jött egy érdekes beszélgetés az akkori ám sportvezetés egyik emberével, akivel egyébként én nagyon jó kapcsolatot ápolok azóta is, együtt végeztünk a testnevelési egyetemet, tehát egy évfolyamba.
2: Rendszeresen megszólal nálunk itt így a rádióban, Elbert Gábornak
3: így hívják. Van, aki mondta, hogy valamit kéne csinálni, mert nem... és akkor ott elindult egy beszélgetés a közeggel, edzőkkel, versenyzőkkel is még, akikkel azért én jó kapcsolatban voltam, de ismertek, tehát egyikükkel, másikukkal együtt is versenyeztem én még annak idején, és aztán eljutottunk oda, hogy a Pekingi olimpia előtt milyen furcsa, visszahívták az akkori vezetést, és akkor a tisztújításon, a rendkívüli tisztújításon én alelnök lettem, és rá egy évre 2009 áprilisában pedig megválasztott a Magyar Atlétikai Szövetség közössége elnöknek, ami tartott ez év július 15-ig.
2: Nem tartottál attól, hogy mindenféle vezetői gyakorlat nélkül
3: de
2: belevágni egy olyan feladatba, amely, hát ha enyhén fogalmazom is, kihívás, de hát rengeteg szakosztály van, rengeteg atléta van, eredménykényszer van, és hát finoman fogalmazva sem voltak akkor az anyagi lehetőségek végtelenek.
3: Így van. De volt egy olyan hátterem dr. Sulek Ágoston személyében, aki azt gondolom, hogy a magyar atlétika történetében még akkor is, hogy ő is megosztó volt, de mégiscsak egy komoly figura volt, és komoly tapasztalattal, vezetői tapasztalattal rendelkező figura volt, aki azért ott volt és segített. És aztán elindult, ugye ez az egész történet. Volt egy jó elnökség, én azt gondolom, de ahogy haladtunk előre, és ahogy teltek, múltak az évek, ugye a 2008 és a 12-es, tehát a londoni, a Peking és londoni olimpiai ciklusról beszélek, úgy azért láttam, éreztem és tapasztaltam, hogy az út, az biztos, hogy nem vezet igazából sehova. Tehát ma maradunk a kis saját szemétdobunkon, ott a kis langyos vízbe tapicskolunk. Mindig lesz egy-két olyan atléta, aki azért oda tud érni a világ élvonalába. Van a szerencsénk, van akkor még akár éremesélyes is lehet, de átütő siker nem lesz. És egyébként ez így is volt 2012-ben. De emlékszem, hogy valamikor májusban ültem az autóba, nem tudom már hova mentem, valahol mentem, és így gondolkodtam, hogy mi lesz, ha Pars Krisztián megsérül? Ezért egyéb kézláb atlétája volt a magyar atlétikának. Voltak mások is, tehát nem megbántani akarok senkit, de éremes, nemzetközi szintű eredmény elérésére nem volt nagyon más. Mi lesz, ha ő megsérül? És aztán jött ez a tragédia, ugye, ami az edző, ugye elvesztettük a dobó pápát, Németh Pali bácsit, az edzőjét, és az olimpia előtt, mondom. De végül is szerencsénk volt, Krisztián, ahogy kell, tökös magyar gyerekként megoldotta, és olimpiai bajnok lett. És ez az, ami tulajdonképpen lehetőséget adott a magyar atlétikának, és ő volt az egyik a londoni hősök közül, aki lehetőséget adott a magyar sportnak, hogy az akkori kormányzat az ugye kvázi stratégiai ágazatként felemelje, és az olimpiai sportágakat is olyan helyzetbe hozza, ami segítheti tervszerű és szakmai építkezést figyelembe véve, illetve ezt feltételezve, hogy egy hosszú távú fejlődési szakasz tudjon elindulni. Ez 2013-tól ez el is tudott indulni, ott ugye megkötődött egy szerződés a magyar állam és talán 14-5 sportági szakszövetség, olimpiai sportági szakszövetség között, többek között az atlétikával, ahol első körben kaptunk közel 10 milliárd forintnyi támogatási lehetőséget, tehát nem 10 milliárd forintot, ezt szeretném nagyon kihangsúlyozni, mert azt gondolják, hogy ez akkor megkapta a Magyar Atlétika Szövetség. Nem, egy lehetőséget sportág fejlesztésre és létesítmény, tehát infrastruktúrális fejlesztésre. És ezt ott volt az, amikor én azt gondoltam, hogy biztos, hogy váltani kell, és megfelelő szakembereket kell behozni a Magyar Atlétikai Szövetségbe, illetve a Magyar Atlétikai Szövetség elnökségébe is. Ott volt az első olyan szembesülésem, hogy akikről azt gondoltam korábban, hogy talán háttered biztosítanak, segítenek, talán a név, a gyulai név az azért segít ebben, na azok akkor ott szembefordultak, és úgy gondolták, hogy majd ezt ők sokkal jobban meg tudják oldani. Ez a 13-as küldőgyűlésen ez egyébként érezhető is volt. Kvázi ott volt az első ilyen buktatási kísérlet velem szemben.
4: Amikor te elnök lettél, akkor jól emlékszem, Dornbak Ildikó volt a szövetségi kapitány, és amikor lecserélted, vagy lecserélte a szövetség az elnökségét, akkor is számtalan olyan megbeszélésed, konfliktusod lehetett, amelyek a döntések miatt ugye emberi érdekeket sértettek. Te hogy veszel részt ezeken a tárgyalásokon? Mi a stratégiád? Tehát nyugodt maradsz, érvelsz, bizonyítékok vannak nálad, okozati összefüggéseket keresel, nézed az embert is, hogy oké, most innen el, de aztán mi lesz vele?
3: Hát ez nehéz meg, mert ezek a beszélgetések ezek egyáltalán nem kellemesek. Tehát Ildit is, és ott a szövetségben, akik akkor ott dolgoztak, őket is mind azt gondolom, hogy jól ismertünk. Csak azt egy dolgot egyszerűen meg kellett nekem is érteni, és egy idő, és valamikor meg kellett érteni ezt az atlétikában, de minden más sportágban dolgozónak is, hogy a személyes érdekek, tehát hogy most nekem jó-e vagy sem, tehát az nem helyeződhet a sportág érdekei fölé. És ugye azzal, hogy én egy döntési helyzetben voltam, az persze mondhatják rá, hogy ez milyen könnyű, de hát ennek felelőssége is van. Tehát én tudtam, hogy Ildikó egyébként egy nagyon jó szakember volt, meg voltak a meglátása, tapasztalata, de azt gondoltam, hogy abból az állapotból, szakmai állapotból, abból biztos, hogy tovább kell lépnünk. Hiszen megkapjuk a lehetőséget. És ott nem lehet, nem tudom, most nem megbántani akarok senkit sem, de ez a, majd leülünk, azt majd megbeszéljük, majd nem tudom, az edzőbizottság majd leül, és akkor majd mi kitaláljuk, hogy ki. Nem. Én biztos voltam benne, hogy egy, azaz egy darab vezető kell a szakma élére. És hál' Istennek, ugye időközben azért az irodába is, tehát az operatív csapatba is megtaláltam azokat az embereket, akiket én ismertem régóta, egyikkel versenyeztem együtt, a másikat családi vonalon ismertem, a harmadik az a menedzserem volt, amikor versenyeztem, és pontosan tudom, hogy milyen milyen gondolkodása van az atlétikáról, tehát eredményorientált és célorientált, és azt gondoltam, hogy ez az egyetlen egy lehetőség, hogy most igazán meg tudjuk mutatni az előttünk álló 6-7-8 évben, hogy a magyar atlétikában sokkal több van, mint ami addig volt. És ezt a korábbi csapattal, azzal a csapattal, akikkel én átvettem, vagy akik maradtak nekem még ugye a 2009-es időszakban, akkor biztos voltam benne, hogy nem lehet. És ez biztos, hogy bántó. Én nem lebecsülöm, meg nem ledegradálom, vagy degradálom az ő képességeiket, vagy degradáltam akkor, hanem azt gondolom, hogy teljesen más út kell, egy teljesen más elképzelés, más gondolkodás, más mentalitás. De gondold el, hogy volt egy 200-250 milliós költségvetése a Magyar Atlétikai Szövetségnek még 2012-ben, egy éve később, ez lett 1,2 milliárd forint. Ez nem lehetett ezt úgy kezelni, hogy akkor majd nem tudom, majd kacsintunk, meg nem készül el időre az elszámolás, vagy a beszámoló, és akkor majd nem tudom, fölhívjuk ezt, meg fölhívjuk azt. Nem, ez a világ, ez akkor elmúlt. És én voltam érte a felelős. Tehát én írok alá. És biztos voltam benne, hogy egész egyszerűen ezt másképp kell csinálni. És ennek megfelelően kerestem a megfelelő embereket, és sikerült megtalálni, én azt gondolom.
4: Gyulai Miklóssal, az Atlétikai Szövetség korábbi elnökével beszélgetünk, és 2013-nál tartunk, amikor Spirja Attila és Dajcs Péter is a szövetségbe került. Hogyan, milyen módon beszéltétek meg? Ugye 11 óta megy a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, az ő kettejük nevéhez fűződik, Dajcs Péter ugye a szervezőbizottság elnöke, Spirja Attila a sportigazgató, ő tárgyalja le a sportolókkal, hogy jöjjenek Magyarországra, induljanak el, ez hol Budapesten, hol Székesfehérváron, most újra Budapesten. Szóval, hogy velük, hogy találtatok egymásra?
3: Hát nem volt ez nehéz, ismertük mi egymást régóta, tehát a Péterrel én jó néhány válogatott fiatalon versenyeztem együtt, volt időszak, amikor egy klubban versenyeztünk, az Attila ugye atléta menedzserként végig követte az én pályafutásomat, sőt, volt is a menedzserem, tehát ez a kapcsolat, ez megvolt. Én pontosan tudtam Péterről is, Attiláról is, hogy milyen elhivatottsággal tudnak az atlétikáról beszélni, és mennyire tekintik az életük részének. És amikor ugye az emlékverseny megszervezése szóba került, ez ugye 2010, a Barcelonai Európa bajnokság idejében, emlékszem, akkor kaptam egy telefont, és ott az idény végén ültünk le először négyesben beszélgetni arról, hogy akkor ezt hogy lehetne elindítani, és 2011-ben meg is valósult, tehát alapvetően szépen én azt gondolom, hogy abszolút egy hullámhozra tudtunk kerülni. De ugye ez még nem szövetségi kérdés volt. Tehát ez egy teljesen különálló történet. Én biztos voltam benne, hogy a Gyulai névvel, tehát Gyulai Miklós, mint elnök, az nem csinálhat meg egy Gyulai memoriált. Nem lehet. Nem. Az az elképesztő támadási felület. Tehát valami külső dolog kell ebben a dologban, és ugye így kerültek be Péterék egyébként a rendszerbe, és aztán 2012 volt egy mezei Európa-bajnokság, amit én megörököltem, és ilyen közel voltam hozzá, hogy azt visszaadjuk, mert egész egyszerűen nem volt költségvetés, semmi, és a utolsó telefon, az volt, hogy Marci öcsémmel néztünk, és akkor ki tudja ezt megcsinálni szerinted? Ez nem kérdés. Így került Péter ismét fókuszba, és aztán azt gondoltam, hogy innentől kezdve, hogyha már ilyen szoros a dolog, akkor én szeretném, hogyha a szövetségi munkában is részt venne. Ugye, és mondom, ugye jött ez a elképesztő támogatási lehetőség, meg ez a lehetőség, amit azt gondolom, hogy ki kell használni is ide. Én olyan szakembereket akartam, akik ismerik a nemzetközi atlétikát, akik tudják, hogy egy felkészülés az hogy zajlik, akik le tudnak ülni az edzőkkel. Nem az van, hogy az edző begyűri, hanem ő szépen el tudja mondani, hogy neked mi a feladatod, ezt kell csinálni, ezt kérem ennyi pénzért, vagy ilyen lehetőségért, vagy ilyen támogatásért. és így indult el ez a történet. Szövetségi szinten 2013-ban.
4: És mi lett, milyen célok valósultak meg abból a pénzből, ami így elsőre bekerült az Atlétikai Szövetségbe, és ami miatt először meg akartak buktatni?
3: Én azt gondolom, hogy az infrastruktúrális fejlesztése a magyar atlétikának, tehát fedett pálya, vagy éppen csarnokok, fedett csarnokok, vagy éppen szabadtéri pályák, az én azt gondolom, hogy több mint 100%, tehát ami az elmúlt 15 évben meg tudott valósulni. Abban én nem gondolom, hogy van hiba. Egy picit talán a fedett pályás létesítmény helyzetünk lehetne jobb, de ma már azt gondolom, hogy az, hogy egy Nyíregyházán fölépült egy szabványpálya, az, hogy van egy budapesti kvázi 200-as körünk, ami olyan, amilyen, de mégiscsak van, edzésre lehet használni, és egyébként rengeteg szakosztálynak vagy egyesületnek van kisebb-nagyobb fedett létesítménye, tehát ahol az edzéseket meg tudják csinálni a téli időszakban, vagy a hideg időszakban, és szerintem ez rendben van. A szakmai oldalról pedig csak annyit tudok mondani, hogy 4 olimpiáról 3-szor éremmel jött haza a magyar atlétika. Kevesebb olyan korosztályos, hogy felnőtt világverseny van, ahonnan nem jött érem, vagy érmek az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy ha most ránézünk arra, hogy most már nem csak a dobó szakág az, ami a magyar atlétikát fölemeli, hanem gyakorlatilag minden szakágban vannak, tehát most az ugrásfutás dobásokat nézem, tehát vannak versenyzőink, akik ott vannak a világ élvonalában, illetve Európa élvonalában, a világ élvonalának a közvetlen közelében, akkor azért azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés. Azt elfogadtam, hogy olyan szintű atlétikánk, mint a franciáknak, spanyoloknak, vagy a hollandoknak, vagy a lengyeleknek valószínűleg nem lesz. De ez nem azért van, mert nincs meg a lehetőségek, és ez kritika, és ezt vállalom, ez azért van, mert azt gondolom, hogy bár mondhatnám azt, hogy jól dolgozunk, de csak ha felsorolt, vagy az említett nemzeteket nézem, akkor sokkal jobban. Egyszerűen sokkal több melót, és sokkal elhivatottabb hozzáállást kellene tanúsítani, mind edzői, mind versenyzői szinten, azt gondolom, a további előrelépést illetően.
4: A mikrofonnál Szegő Tibor, a stúdióban pedig Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség lemondott elnöke. Mindjárt beszélünk arról is, hogy miért mondtál le, de az előző fél órában áttekintettük az elnökséged első időszakának jelentősebb állomásait, de nem hagyhatjuk ki a 2023-as atlétikai világbajnokságot, amelyre épült egy csodálatos stadion. Na ez hogy volt?
3: Szándékosan nem mondtam, amikor kérdezted, hogy milyen eredményeket, mire vagyok büszke, de azért erre is büszke vagyok. Nyilván idehozni a világ egyik legnézettebb sporteseményét azért azt gondolom, hogy nem kis dolog. Viszont őszinte leszek, azért nem beszélek róla szívesen már, mert egyrészt 3 éve volt lassan, másrészt meg ezt az eseményt is, illetve az ehhez kapcsolódó beruházást is, én azt gondolom, hogy olyan méltatlan párbeszéd övezi, amiben nem kívánok részt venni. Tehát
4: ez a stadion építés miatt kezdődött, vagy maga a világbajnokság miatt kezdődött ez a fajta?
3: Nem a világbajnokság miatt, mert amikor ugye 2018-ban ezt megkaptuk, meg amikor előtte pályáztunk, akkor azért nem gondolom, hogy a magát az eseményt azt támadták volna. Nyilván, ami a létesítményfejlesztés körül kialakult, és őszinte szegény, tehát mi nem, mint szövetségeben nem voltunk benne, mi annyiban voltunk benne, hogy amikor a tervezőket ki kellett választani, akkor én emlékszem, hogy nem akármilyen építés zsenikkel ültem egy asztalnál, és hallgattam őket az első egészségesen, hogy akkor így, meg úgy, meg amúgy, de amikor szót kaptam, akkor aztán pont Skardelli úr mondta, hogy azért hallgassuk már meg a szövetség képviselőjét is. Mondtam, hogy nagyon szépek ezek az építmények, de nem ártana egy atlétikai stadiont építeni. És akkor ott úgy néztek rám, ezek nagyon szép építmény, ez egy is atlétikai stadion. És akkor onnan elindult egy konstruktív párbeszéd, és ott akkor tényleg komoly órákon, napokon, heteken, hónapokon át tartó egyeztetések, amiből aztán lett az, ami megépült abban a rozsdaövezetben, ami az egyik szégyenfoltja volt Magyarország fővárosának.
2: És mit gondolsz az elmúlt 3 év létesítmény kihasználásáról a stadionnal kapcsolatban?
3: Tragikus. Tehát ebbe azt mondta, hogy ezt tudok érteni. Tehát ebben a létesítményben azt gondolom, hogy sokkal több egyéb más eseményt is meg lehetne szervezni.
2: Ki kezdeményeztettek egyébként ilyen típusú sportrendezvények?
3: Hát mi kezdeményeztük azt is, hogy próbáljuk meg a Magyar Atlétika szolgálatába állítani ezt a stadiont, hanem ugye nyilván a melegítő részt, tehát ami a csepeli oldalon van. Nem nagyon sikerült előre.
2: De miért bukott el?
3: Tibi.
2: Sejtelmet sincs.
3: Hagyjuk.
2: Jó.
3: Én nem az a típus ember vagyok, aki visszafele köpköd. Bocsánat, hogy fejezem ki magam. Abban bízom, hogy az előttünk álló időszakban ez meg fog tudni változni.
2: Egyébként hogy lehetne ezt méltó módon használni?
3: Ugye az országos bajnokság most már másodszor ott volt, a memoriál ott van, a futókör ugye az valamennyire azért azt gondolom, hogy szabad bejárású, tehát azt tudják használni, de mondom, van egy csepeli rész, ami abszolút kihasználatlan, tehát amit azért építettünk, nem tudom, hány dobópályával, emelkedővel, erősítővel, egy plusz atlétika pályával, és még az ördög öreg anyjával mindennek kiegészítve, hogy azt a magyar atléták, de nem csak a magyar atléták, hanem a magyar sport is használni tudja. Nekem nincs tudomásom arról, hogy ez a dolog, ez működne. És most mondom, tényleg nem akarok ebbe sokkal jobban belemenni, mert nyilván a következő vezetésnek ez egy fő dolga lesz, hogy ami nekem nem sikerült, vagy nekünk nem sikerült, az ott sikerüljön. És sok sikert is kívánok hozzá, hogy ez összejöjjön, mert mondom, olyan létesítményrendszer, és olyan létesítmény, és olyan eszközrendszerrel van főszerelve, amit vétek nem nap mint nap használni.
2: Térjünk rá a lemondásodra, mert először bejelentetted, hogy szeptember 1-én távozol az Atlétikai Szövetség éléről, és aztán elkövetkezett július 14-e a Gyula István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj, ahol Duplantis majdnem ugrott egy újabb világrekordot, és másnap ezt a szeptember 1-ére tervezett lemondásodat előrehoztad aznapra, tehát július 15-ére. Ekkora csalódás volt, hogy Duplantis nem tudta megugrani a 632?
3: Nem volt csalódás, bár örültem volna, azért az mégiscsak jobban nézett volna ki. Nem, valóban az volt az eredeti szándék, hogy a szeptember 1-jel ugye a szezont azt semmi ne zavarja meg, és végig tudjuk vinni. De az azt megelőző hetek eseményei egyszerűen oda juttattak, hogy ez már nem volt tartható, és nem akartam én tovább asszisztálni ahhoz a folyamathoz, ami zajlott. Szóval nekem például az borzasztó volt látni, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy azok az emberek, akik ezt a versenyt is nagy erővel támadták, azok a VIP részlegben úgy csináltak, mintha az égvilágon semmi nem történt volna, és legtermészetesebben ott ülnek.
2: Mikor
3: szégyen teljes volt ez az ő részükről. Én azért döntöttem így, mert ugye időközben tehát nem volt elég az, hogy én szeptember 1-jel távozom, ez észrevehető volt, és ők addig-addig mentek, amíg 70 bocsánat, hogy azt mondom, de olyan egyesületet rántottak össze, akik gyakorlatilag nem létező egyesületek, de mégiscsak tagszervezetei a Magyar Atlétikai Szövetség, legalábbis a 80%-a, azok aláírták, hogy legyen rendkívüli küldöttgyűlés, az elnök, az alelnökök és az elnökségi tagok visszahívásával. És én láttam azt, hogy tehát én ebbe a helyzetbe biztos, hogy nem akartam kerülni, főleg azután, hogy egyszer már lemondtam. Tehát ez egy kicsit olyan, mint a, nem tudom én, a felakasztott embert, azt arra még rá is lőnek kettőt, hogy akkor biztos, hogy meghaljon. És azt gondoltam, hogy a memoriál az egy, főleg ez a memoriál, ami volt, ami minden idők legsikeresebb, mert ez egy jó végszó lehet.
2: Említetted, hogy olyan egyesületek is megjelentek, akik nagyjából nem is léteznek. Egyébként Magyarországon hány olyan egyesület működik, amelynek van atlétikai szakosztálya, vagy olyan klub, amely csak atlétikával foglalkozik?
3: Van egy sporttörvényünk, aminek vannak rossz paragrafusai. Az egyik ilyen paragrafus az az, hogyha valaki kitalálja, hogy ő létrehoz egy bármilyen egyesületet, és ez jogilag rendben van, és beadja a tagfelvételi kérelmét bármelyik szakági szövetséghez, akkor azt föl kell venni. Most ebből kifolyólag ez a 170-180 tagszervezet az, ami a Magyar Atlétikai Szövetség tagköre. Ebből, hogyha én nagyon-nagyon jó indulatú vagyok, akkor szerintem ilyen 75-80 az, ami működik, megfelelő szinten. Van egy másik rész, ami van, csak azért, hogy legyen, és van mindig, minden évben kiderül 20-25 olyan egyesület, ami csak úgy létezik. Egyébként ezeket általában meg is szüntetjük a tagszervezeti tagságukat, mert vagy nem fizetnek tagdíjat, stb. És egyszerűen megmaradtak olyan egyesületek, akik, most nem tudom, hogy zalaegerszegi aszfalt szaggatók. Most ez az, ami egy megmaradt, láttam én a listát.
2: Szövetség nem tud fellépni, vagy
3: nem tudsz fellépni, mert sport törvényi kötelezettséged, hogy felvedd őket. Ez meg kell szüntetni. Hát ez a legostobább pontja a sporttörvénynek. Mert ugye belép a tax, és azt gondolják, hogy akkor azzal ilyen támogatás, olyan támogatás. Én tudok ellene tenni, mert mi azért meghoztunk olyan döntéseket, hogy nem jár alanyi jogon tagszerzeti támogatás. Tehát az valamit teljesíteni kell, sőt, neki fizetni kell, nem kevés pénzt azért, hogy tagszervezet legyen, de valamiért ők úgy gondolják, hogy ez jó. És ugye összejött ez az aláírási szám, és így aztán ezt meg kellett tartani. És én azt gondoltam, hogy tehát azért, hogy mondjam, azért mindent nem, tehát mindennek van határa.
2: 21-én tehát kellett tartani egy rendkívüli közgyűlést. Egyébként veled együtt Oroszi Zsuzsa és dr. Kriszt Balázs is lemondott.
3: És a felügyelőbizottság is.
2: És a teljes felügyelőbizottság is. És ezen a közgyűlésen megerősítették, ugye 70, nagyjából 70-en voltak jelen, az elnökségi tagok közül Zsivoszki Farkas Györgyi, Németh Zsolt és Tölgyesi Előd elnöki pozícióját. Most hallgassuk meg, hogy ez